Tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok, és akkor nyugalmat és békét talál a ti lelketek. Mert az én igám gyönyörűséges és könnyű. Mit mondott Jézus arra vonatkozólag, hogy könnyű vagy nehéz üdvözölni? Ha felveszitek magatokra az én igámat, akkor könnyű. Pál apostolnak azt mondta Jézus Krisztus, akkor, amikor nem tudta sokáig elengedni azt, amit értelmileg már felismert, meg érzelmileg is tudott, hogy kicsoda Jézus Krisztus, azt mondta, hogy nehéz neked az ösztök ellen rugódoznod. Nagyon nehéz az ösztök ellen rugódozni. Könnyű vagy nehéz? Jézus azt mondta, az ösztök ellen való rugódozás nehéz, de hogyha végül engedsz, ha el tudod engedni azt a görcsöt, ami te benned van, akkor felveszed magadra az én igámat, és megtudod, hogy az én igám gyönyörűséges és könnyű. Ez a válasz a feltett kérdésre. Kívánom, hogy Jóisten őrizze meg szívünkben, elménkben ezeket a gondolatokat, és tanuljunk meg engedelmeskedni az Istennek, és ellenállni az ördögnek. Amen.

Tisztelt gyülekezet, a mai alkalommal a negyedik bibliai gyülekezetet szeretném megismertetni, amelyért a sorozatunkat elkezdtük néhány héttel ezelőtt. Beszéltünk az első keresztény gyülekezetről, ami Szíriában, Antiókiában, mai Szíria területe ez, ugyancsak mint az ókorban volt, formálódott ki. Az antiókiai gyülekezetről az apostolok cselekedetei 11., 13. és 15. fejezet alapján beszéltünk. Valóban egy mintagyülekezet volt ez az antiókiai, az első keresztény gyülekezet, ahol a keresztényeket keresztényeknek nevezték. Annyira más volt az életük, mint a nagyváros lakosaié, hogy itt vezették be ezt a nevet, hogy keresztény, krisztusi. Utána szóltunk az efézusi gyülekezetről és a tesszalonikai gyülekezetről, és most arról a gyülekezetről szeretnék beszélni, amely Pál apostol számára a legkedvesebb gyülekezet volt, és nem véletlenül megvan ennek az oka, és az a gyülekezet, amely városba Pál nem is akart menni az eredeti tervei szerint, mégis amikor hirdette az evangéliumot a mai Törökország területén, és éppen Troásban volt, ez a mai Törökország észak-nyugati része, a régi Trója, így már talán sokan ismerik, akkor Pál apostolnak az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. fejezete szerint éjjeli látomásban volt része, egy macedón férfiú jelent meg neki. És ez a macedón férfiú kérte őt, hogy jöjjön át egy másik földrészre. Ez a másik földrész a mai Európa. Az első város, ahol Európában gyülekezet jött létre, ez Filippi. És az első város, amely az evangéliumot úgy fogadta, hogy az apostolokat letartóztatták, megveszőztették, és börtönbe zárták, nos hát Európa így fogadta a kereszténységet. Filippinek a neve egyébként, hogy a hangzásból is sokan rájönnek, Filipposzról, Nagy Sándor édesapjáról van elnevezve. Eredetileg Krenidésznek hívták ezt a várost, ami annyit jelent, hogy források helye. Gyönyörű természeti részen fekszik a mai Görögországnak az északi része ez, ahol Görögország és Macedónia találkozik, és nagyon sok forrás jött a hegyekből, és Filippi egy fensíkon feküdt, és patakok szőtték át ezt a várost, és innen kapta a nevét. De később, amikor Nagy Sándor halála után így akartak hódolni az édesapjának, Filipposzról Filippinek nevezték el. Pál apostol, ahogy említettem, nem tervezte ennek a városnak a fölkeresését. Mégis a városban nagyon sokan elfogadták a kereszténységet, például iparos emberek, az első európai keresztény egy bíboráros asszony volt, Lídia. Ő a házát is fölajánlotta arra, hogy az apostoli missziót elszállásolja, illetve az istentiszteletek helyét biztosítsa, és ahogy említettem, a várost felizgatva, a kereszténység gyors terjedése miatt a várost felizgatva, Pál apostolt és követőjét, kísérőjét, Silást a börtönbe tették. A börtönben azonban zsoltárokat énekeltek, nagy földrengés lett a rabok elmenekülése miatti félelmében, a börtön parancsnoka öngyilkos akart lenni, de Pál vigasztalta, bátorította, mégis elállt ettől a tervétől, és miután rendeződött a dolog, senki nem szabadult el, ezután a börtönőr is felvette a kereszténységet. Pál apostolnak azonban gyorsan távoznia kellett a városból, mert mivel arra hivatkozott, hogy római polgár és jogtalanul vesztőzték meg és tették börtönbe, mégis csak jobbnak látszott csendben eltávozni a városból, és Tesszalonikába ment a következő helyre, amely néhány kilométerre van Filippitől. Ha kinyitjuk a Filippi beliekhez írt levelet, amit Pál apostol sokkal később a római fogsága idején írt, körülbelül a 60-as éveknek az elején, először a Filippi beliekhez írt levélből, az utolsó részből szeretnék idézni pár verset, hogy miért is szerette Pál apostol ennek a városnak a keresztényeit. A Filippi levél 4. fejezetében a 14. verstől olvasom. Tehát Filippi levél 4. fejezetében a 14. verstől. Mindazonáltal jól tettétek, hogy nyomorúságomban részesekké lettetek. Tudjátok pedig ti is, Filippi beliek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, mikor Macedóniából kimentem, egyetlen egyház sem volt részes velem a kölcsönös adásban és vevésben, csak ti egyedül.
mert már Tesszalonikában is egyszer is, másszor is küldtetek nékem szükségemre. Nem mintha kívánnám az ajándékot, hanem kívánom azt a gyümölcsöt, mely sokasodik a ti hasznotokra. Megkaptam pedig mindent, és bővölködöm, beteltem, vévén Epafroditusztól, amit küldöttetek, mint kedves jó illatot, kellemes, tetsző áldozatot az Istennek. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban. Miről beszél itt az apostol? Miért szerette ő a filippi belieket? Azért, mert a filippi beliek megkülönböztetett szeretettel szerették őt. Mi a megkülönböztetett szeretet? A kimutatott szeretet. Sokszor vagyunk így, hogy azt mondjuk, hogy én szeretem a másik embert, vagy én szeretek embereket. De hát, ha nem mutatjuk ki. A kimutatása a szeretetnek az nem a féle fölszínes vagy udvariaskodó gesztus, hanem a szeretetnek valóban hatalmas tartalékaiból táplálkozik az, aki törekszik mindig arra, hogy kimutassa a szeretetét. Igaz módon, hitelesen, őszintén, nem megjátszva, nem a mézes mázosság, vagy nem a másik embernek való elvtelen szolgai hódolat, nem ez a szeretet kimutatása. Jézus Krisztus iránt kimutatta ki a szeretetét az életben. Azt mondhatjuk, hogy egy ember kivételével senki. Kimutatta Jézus Krisztus iránt a szeretetét például az édesanyja, amikor fellépett. Korholta, sürgette, és haza akarta vinni, mert azt mondták róla a testvérei is, hogy magán kívül van. Kimutatták a szeretetüket Jézus Krisztus iránt a tanítványai? Amikor Jézus megmosta a lábukat, amikor ott volt, letérdelt előttük, akkor szégyenfélét éreztek, de 3,5 évig együtt jártak úgy Krisztussal, hogy nem mutatták ki a szeretetüket. Egy valaki volt, aki az életében kimutatta a szeretetét, Mária Magdolna, a bűnös asszony. Ő kimutatta a szeretetét. Ő tudta, hogy mit köszönhet Jézusnak, és amikor megvette azt a drága nárdus jó illatú kenetet, akkor Mária Magdolna jónak látta azt, hogy a betániai vacsorán kimutassa a szeretetét. Persze, hogy bántásban volt része, de Mária Magdolna törekedett arra, hogy a szeretetét kimutassa. Hogy mutatta ki a filippi beli gyülekezet a szeretetét? Hogy ahogy Pálapostolnak el kellett hagyni a várost, és Tesszalonikába ment, mindenki tudta abban az időben, hogy Tesszalonika nagyon gazdag város volt. A Tesszalonikában megtért keresztények is nagyon gazdagok voltak. Mégis a szegényebb filippi beliek küldtek pénzt és csomagot Pálapostól után, aki börtönt látott, akit megvesszőztek, akit megszégyenítettek, és aki a mesterségét, ugye Pál a maga mesterségéből tartotta fenn magát és munkatársa életét, ott nem tudta folytatni. Aztán a filippi beliek nem csak Tesszalonikába küldtek Pál után, nem csak ez volt a kimutatott szeretet, hogy most távol vagy tőlünk, de mi gondolunk veled, pénzzel, anyagiakkal is a segítségedre sietünk, hanem amikor a filippi beli gyülekezet jó néhány évvel ezután tudomást szerzett arról, hogy Pált letartóztatták, Rómába vitték, akkor elküldte Pálhoz Epafroditust, megint csak pénzzel, római fogságát ki kellett fizetni valakinek. Rómában Pál vizsgálati fogságban volt, le volt tartóztatva, várt az ítéletére. De amíg várt az ítéletére, ez jó néhány évbe telett, kifizeti az ottani költségeket. A filippi gyülekezet fizette. Egy szegény város gyülekezete fizette. De még külön elküldtek, nem csak a pénzt küldték el, hanem egy igaz keresztényt, a filippi levélben sokszor említett Epafroditust, hogy vigyen még csomagot is Pál apostolnak, pakkot, ahogy mi tanultuk ugye gyerekkorunkba, nyilas misi pakkot kap, hogy Pál apostolnak micsoda öröm volt az, ott van Néró börtönében, ott van egy idegen nagyvárosban, és egy keresztény közösség róla így gondoskodik. Ezért Pál apostol ezzel az Epafroditusszal, aki vitte az összeget, vitte az ajándékot, és legfőképpen vitte önmagát, a saját szívét, küldte ezt a levelet. Ez a levél tehát olyan levél, amit Pál a római börtönéből írt, Epafroditusnak adott át, és Epafroditus vitte el a filippi közösséghez. A levél 5 oldal, mindenkinek ajánlom az elolvasását, mert a Bibliának az egyik legcsodálatosabb irata, amire majd szeretnék is rámutatni. Ez a gyülekezet tehát ezért volt csodálatos gyülekezet, mert szerető szívű, együttérző,
az evangélium munkását mindenben támogató, az evangélium ügyét, terjedésének ügyét mindenképpen a legelső helyre helyező gyülekezet volt, aki tehát kimutatta a gondoskodását, kimutatta a szeretetét. Ha megnézzük a térképet, azért Filippiből Rómába át kellett hajózni, ez nem napok kérdése volt, hetek, hónapok kérdése volt. Egy távoli gyülekezet oda figyelt arra, hogy mi történik Pál apostollal, és hogy évek során mi történik Pál apostollal. Pál apostol azonban a levelében nyíltan feltárja azt is, hogy milyen bajok vannak a gyülekezetben, és először azért szeretnék a bajokkal foglalkozni, nem azért, mert ez lenne a helyes, hogy mindig a bajokkal foglalkozzunk, csak azért jó most a bajokkal foglalkozni, mert nagyon kevés baj volt a gyülekezetben. El se hisszük. Lehet olyan emberi közösség, lehet olyan emberi gyülekezet, keresztény közösség, hogy nagyon kevés baj volt. Olvassuk el a bajokat. Filippi levél 4. fejezet 2. verse. Filippi levél 4. fejezet 2. verse. Evódiát intem, Sintikét is intem, hogy egyenlő indulattal legyenek az Úrban. Milyen természetű bajok voltak a gyülekezetben? Hát ami mindenhol van a világon, nincs olyan emberi közösség, hogy ilyen bajok ne lennének, személyes problémák, egymás közötti személyes problémák. De a személyes problémákban is nagyon sokat jelent ez a 4. fejezet 2. verse, mert Pál apostol itt fölhívja a figyelmet, hogy Evódiát intem, Sintikét is intem, hogy egyenlő indulattal legyenek az Úrban. Nem mindig az a helyzet, hogy valakinek igaza van. Van olyan helyzet is, hogy egyiknek sincs igaza. Ez az a helyzet volt. Két hölgy, két asszony, aki egymással perlekedett, és aki a gyülekezet életében egy bizonyos keserűséget okozott, Pál apostol azt mondja, hogy ő is gondolkozzon el, a másik is gondolkozzon el az életéről, egyenlő indulattal legyenek az Úrban. De ezek személyes problémák, személyi problémák, és azt gondolom, hogy az életben nem a személyi torzsalkodások a legnagyobb problémák. Vannak ezeknél nagyobb problémák, az elvi természetű problémák. Amikor emberek alapelvileg nem értik meg egymást, vagy nem értik meg például az evangéliumot, hogy a 3. fejezet 18. és 19. verséből szeretném idézni, tehát a levél 3. fejezet 18. versétől, mert sokan járnak másképpen, kik felől sokszor mondtam néktek, most pedig sírva is mondom, hogy a Krisztus keresztjének ellenségei, kiknek végük veszedelem, kiknek Istenük a hasuk, és akiknek dicsőségük az ő gyalázatukban van, kik mindig a földiekkel törődnek. Igen, voltak ilyen problémák a gyülekezetben, hogy bizonyos anyagi szükségleteket többen sokkal fontosabbnak láttak, mint a Krisztussal való közösséget. Vannak emberek, akiknek Istenük a hasuk. Ez egy bibliai megrázó megfogalmazás. Istenük a hasuk. Csak azért élnek, dolgoznak, hogy mennél többet, jobbat egyenek, és hogy kényelmesebb életet éljenek, akiknek végük a veszedelem, akiknek dicsőségük a gyalázatukban van. Micsoda félelmetes kijelentések. Igen, sokan járnak ikfelől, sokszor mondták,

emberekből, és nyilván ezeknek a családtagjai vagy szimpatizánsai körét érinti Pál apostolnak ez a megjegyzése, hogy ő nagyon szomorkodik amiatt, hogy nagyon sokan, akik járnak gyülekezetbe, akik vonzódnak talán a kereszténységhez, az Istenük a hasuk, és akiknek dicsőségük a gyalázatuk. A harmadik fejezet 9. versétől is szeretném idézni, hogy még milyen problémák voltak a gyülekezetben, illetve milyen problémákra utal Pál apostol, és egyben itt már a negatívumokból szeretnék átmenni a levél döntő érdemi részeinek a vizsgálatához. Azt mondja a harmadik fejezet 9. versében Pál apostol, hogy én azt szeretném, hogy én találtassam ő benne, már mint Jézusban, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján. Voltak tehát ebben a gyülekezetben, és ez volt a harmadik ilyen problémás dolog, törvényeskedő emberek, akik úgy gondolták, hogy megismerik Isten törvényeit, megismerik a Biblia tanításait, és akkor maguk hozzálátnak, hogy így éljenek. És Pál apostol egész élete, egész tanítása, amellett való állásfoglalás, hogy ez járhatatlan út. A Galata levél második fejezetében olyan szépen elmondta Pál apostol, hogy az emberek két úton keresik a megigazulást, hogy jobb emberek legyenek. Az egyik út, hogy a törvény cselekedeteiből, hogy itt vagyok én, megismertem Istent, megismertem a Bibliát, hát most nekiállok és így fogok élni. Ez így soha nem sikerül. Tudjuk azt, hogy senki sem igazul meg a törvény cselekedeteiből, írta a Galatáknak, hanem van nekünk megigazulásunk a Jézus Krisztusban való hit által. A gyülekezetben tehát ez a három probléma volt, személyi problémák, bizonyos a gyülekezethez tartozó holdudvaron belüli problémák, és a törvényeskedés problémái, amelyet minden bizonnyal azok szítottak, akik, mint Galatában, Kolosséban is vissza akartak térni az ószövetségi törvények szolgai megtartásához, ami súlyos probléma volt az egész őskereszténység időszakában. De mondom, ebből a három problémából kiindulva, most hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy ezt a szeretett gyülekezetet mire tanította Pál apostol, és rögtön a már előfelidézett 9. verset hadd olvassam újra. És találtassam ő benne, mondja az apostol, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján. Pál apostol az egész emberi élet egyik legdöntőbb kérdését veszi elő. Azok az emberek, akik nem azért élnek, mert kényelmes életet akarnak, vagy emberileg elismert jó életet akarnak, hanem azok az emberek, és azt gondolom minden ember eljuthat erre a szintre, akik igaz életet akarnak. Azok az emberek, akik már felismerik azt az életet, hogy boldog akarok lenni? Igen, na de boldogság nincs igazságosság nélkül. Szeretetben akarok élni, de milyen az a szeretet, ami igazságtalanságban élő ember szeretete? Vagy örömben akarok élni, de hát milyen öröm az, amikor én másnak gáncsot vetek, igazságtalan vagyok a másik ember iránt? Ez miféle öröm? Tehát akik igaz módon akarnak élni, akik, ahogy Jézus tanította, hogy boldogok, akik éhezik és szomjuhozzák az igaz életet. Akik már erre a belátásra eljutnak, azoknak mondja itt Pál apostol, hogy nekem nincsen saját igazságom. Az ember a születése folytán annyira bízik önmagában, annyira megbízunk önmagunkban, és azt gondoljuk, ha nem is mindenben, de valamiben azért csak nekünk van igazunk. Az ember rendkívül magabízó. Az emberi természet mindannyiunkat arra sarkal, hogy bízzunk meg magunkban. És hogy igaznak nyilvánítsuk a beszédünket, a cselekedeteinket, de Pál apostol azt mondja, a kereszténység ott kezdődik, nincsen saját igazságom. Hozzáteszi, még a törvényből sincs. Tehát még akkor sem leszek igaz ember, amikor megismerem az Isten törvényét, amikor látom, hogy az Isten törvénye jó, helyes, amikor látom azt, hogy az Isten törvénye megítéli az én életemet, az én igazságomat egy nagyobb rendű, magasabb rendű igazság megítéli, de még hogyha ezt akarom követni az emberi elszánásból, akkor sincs igazságom, akkor se tudok igaz életet élni. Az ember se saját erejéből, se a törvényt ismerve nem tud igazán igaz életet élni. Nekem nincs saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom
a hit alapján. Ki az igaz ember?

aki közösségben akar élni Krisztussal. Ki lesz igaz ember, aki Krisztussal akarja végigélni az életét? Ki az Isten szemében megigazult ember, aki nem a saját erejében bízik, hanem Krisztusra tekint, Krisztussal ejti fogjul a gondolatait, Krisztustól kér erőt, minthogyha Krisztus itt volna mellette, itt járna mögötte, ő Krisztus szövetségében, Krisztus utitársaként akarja élni az életet. Pál apostol csodálatosan tesz erről bizonyságot, hogy ebben a levélben vannak talán Pálnak a legszebb kijelentései Krisztusról. Például első fejezet 21. verse. Nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Bibliának egyik legnagyobb verse. Ez Filippi 1.21. Nékem az élet Krisztus, meghalás nyereség. Vagy a 4. fejezet 13. verse. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Pál apostol világossá akarja tenni, hogy mi emberek csak egyféle módon lehetünk boldogok, örömteliek, egyféle módon lehet az életünk békés és nyugodt, hogyha Krisztusba vetjük a bizalmunkat, a Krisztus él mi bennünk, hogy majd a Galatáknak mondja, hogy élek pedig többé nem én. Én meg akarok feszítetni. Krisztussal együtt megfeszítettem, és élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Olyannyira átforrósul az apostol hangja, hogy itt ebben a levélben, a Filippi levél második fejezetében van az egyik legszebb költemény Krisztusról. Sokan ismerik a szeretet himnuszát, mint gyönyörű költeményt az első Korintus levél 13. fejezetéből, és ez jó is. De nagyon kevesen ismerik a Filippi levél második fejezetében a 4. verstől a szeretet himnuszához hasonló nagy költeményt, ami a következőképpen hangzik. Filippi levél második fejezet 4. versétől. Ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Annak okáért az a lelkület legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén, és mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott neki oly nevet, mely minden nép fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Hogy említettem, Pál apostol, hogy sok Bibliában ezt versként is szedik, nem mint itt a Mikálói fordításunkban külön versként emelik ki, a hangja egészen átlelkesedik, áttüzesedik, és azt mondja Pál apostol, tudjátok, hogy kicsoda Krisztus? Ő nem tekintette zsákmánynak azt, hogy az Istennel egyenlő. Micsoda érdekes kifejezés. Jézus Isten volt. Pál és a Biblia tanítása szerint nem csak megváltó Isten, teremtő Isten is. Jézus Krisztus által teremtett Isten világokat. Jézus Krisztus nélkül semmi sem lett, ami lett, olvassuk. És Jézus Krisztus nem tekintette ezt kiváltságnak, nem tekintette zsákmánynak, hogy ragaszkodjon ahhoz, hogy igen, neki élete van önmagában. Ő ott van a mennyben, teljes tisztaságban, erőben, dicsőségben. Ő nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Hanem ő önmagát megüresítette, ő erről lemondott. Milyen megdöbbentő, nagy bibliai tanítás ez, hogy az Isten lemond arról, hogy Isten legyen. Mi, ha az életben bármit megszerzünk, azért csak nézzünk magunkban, nagyon sokszor mi a zsákmánynak tartjuk a pénzt, a vagyont, a hírnevet, bármi mást, valahogy azt mondjuk, hogy ez hozzánk tartozik, hát én ezért megküzdöttem, megdolgoztam. Jézus Krisztus nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Le tudta tenni az isteni hatalmát, le tudta tenni a mennybeli dicsőséget, és el tudott jönni erre a földre. Önmagát megüresítette, szolgai formát vévén föl. Az életben az emberek számára az egyik legkeservesebb dolog a lefokozás. Ugye, amit gyerekkorunkban is egy másik iratra, másik könyvre utaljak, amikor csupa kisbetűvel írták Nemecsek Ernő nevét.
Vagy amikor valaki elért valamit az életben, és akkor azt mondták, hogy nem, most már nem főosztályvezető, most már csak beosztott. Sokan emberek ezt nem tudták túlélni, sokan ilyenkor az öngyilkosságba vagy a letargiába menekülnek, mert hát ugye elvették a hatalmat, elvették a tisztséget. Jézus mit mutatott be? Jézus azt mutatta be, hogy az Isten lényege nem a hatalom. Az Istennek nem az a lényege, hogy mekkora hatalma van. Az Istennek a lényege a jóság, a szeretet, az igazság egyidejűsége, és az Isten ezt ott is be tudja mutatni, ahol leköpik, ahol keresztfára feszítik. Ilyen Krisztusról beszélt Pál a Filippi belieknek. Ilyen Istenünk van nekünk. A mi Istenünknek a leglényegesebb jegye nem a hatalom, bár Isten mindenható, mindentudó, örökkévaló, hatalmas dolgok, fölfoghatatlan, embereknek szinte megragadhatatlan dolgok. De mi az Istenben a lényeg? Hogy az Isten nem tekinti zsákmánynak a maga istenségét. Az Isten ki tudta üresíteni magát. Emberi formát tudott fölvenni, emberekhez hasonlóvá lévén. Számomra a 8. vers azonban ezután a legmegrendítőbb. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát. Hát eddig is csupa megalázkodás és megaláztatás. Mit jelent az, hogy itt Pál külön azt mondja, hogy amikor olyan állapotban találta magát, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Hát az, hogy Isten letette az isteni hatalmát, eljött a földre, emberi formát vett fel, hát ez is önmagában óriási megalázkodás volt. Miért mondja azt ezután Pál, hogy amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát? Mert azt gondolom, hogy Jézus Krisztusnak ekkor volt szüksége a legnagyobb megalázkodásra, hogy ő bár tudta, hogy ő isteni gondolkodással rendelkezik. Ő pontosan látta a jó és rossz közötti különbséget. De Jézus Krisztusnak az életben mit jelentett ez, hogy megalázta magát? Hogy tudatosítani kellett azt, és ő tudatosította, Istenként is tudatosította azt, hogy segítség nélkül ő sem győzhet. Ő, aki a tudata szerint, a gondolkodása szerint Isten maradt. Hatalma szerint már nem, a hatalmát letette. De a gondolkodása, a személyiség, hát az Isten fia volt. De neki tudatosítani kellett azt, hogy segítség nélkül nem győzhet. Neki rá kell támaszkodni a Szentléleknek a segítségére. Ő Istenhez, a mennyei atyához kell, hogy forduljon mindenben. Ez volt a hatalmas nagy megalázkodás. Erre a megalázkodásra az ember alig-alig képes, mert sokszor hívő embereknél is azt látjuk, hogy hát én alázzam meg magamat, én tudatosítsam azt, hogy továbbra is semmi vagyok. Hát semmi voltam akkor, amikor pogány voltam. De a Biblia tanítását épp ma délelőtt olvastuk. Mi nem csak akkor vagyunk semmik, amikor még nem ismertük az Istent. Mi akkor is semmik vagyunk, miután már megismertük az Istent. Bár csak tudnánk azt, hogy mi nem valakik vagyunk, hanem senkik és semmik. És bár csak a hívő emberek megtanulnának állandóan úgy hagyatkozni az Istenre, úgy igénybe venni az Isten segítségét, ahogy azt Jézus Krisztus tette. Jézus, amikor megüresítette magát, emberi formába költözött, akkor még szüksége volt arra, hogy megalázza magát engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. És ezért tudunk mi Jézusra mindig föltekinteni, ezért tudunk mi Jézusra mindig támaszkodni, mert Jézus milyen Istenünk nekünk, aki első volt a segítségkérésben, aki első volt az Isten segítségének elfogadásában, aki első volt abban, hogy tudatosítani akarta velünk, hogy ember, a magad erejéből akkor is semmi vagy, amikor már hitre jutsz. Te csak annak az erejéből leszel mindenre képes, akit te befogadsz, és csak az, akkor tudod befogadni az Istent, hogyha valóban semminek látod és tartod magadat. Aki nem látja magát semminek, annak úgy gondolja, hogy van valamije. Ha meg van valamije, akkor ott Isten már nem fér el. Szükségszerű, hogy mi is kimondjuk Dáviddal együtt a 39. Zsoltár szerint, bizony merő hiába valóság minden ember, akárhogyan áll is. Állhatsz ateistaként, állhatsz vallásos emberként, akkor is merő hiába valóság vagy. Bizony merő hiába valóság minden ember, akárhogyan áll is. És éppen volt egy ilyen kérdésünk, mi a különbség a szent és a pogány között? Hát semmi, csak annyi, hogy a szent tudja már,
hogy Jézus Krisztustól remélhet mindent, mert ő maga semmi, a pogány pedig még ezt nem tudja, noha ő is semmi, de megtudhatja. És azt talán a szenteknek, akik odaszánták az életüket Isten szolgálatára, a feladatuk és a kötelezettségük, hogy megismertessék a többi emberre, hogy emberek, mi semmik vagyunk, a bűn bennünket úgy kiszipolyozott, hogy mi semmik vagyunk, de eljött valaki, aki emberi formát vett fel, és aki bemutatta, hogy igen, ő is semminek tartotta magát. És ezért tudott az Isten neki oly nevet adni, azért ajándékozta meg az Isten oly névvel, mely minden név fölött való. Olyan egyszerűen mondta ki ezt a titkot Pál apostol a 2. Korintus levél 8. fejezetében, amikor azt mondta, Jézus Krisztus gazdag lévén szegényé lett értünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Ez a keresztény élet lényege. Ha te ezt látod, ha e szerint élsz, ha Jézus Krisztussal a szövetséget szorosra fűzöd, és a közösséget töretlen vele, hogy Isten gazdag lévén, de ő nem tartotta zsákmánynak azt, hogy gazdag, szegényé lett érted, és te az ő szegénysége által meg tudsz gazdagodni. És Pál apostol, ahogy így bizonságot tesz Krisztusról, és elmondja a filippi belieknek, hogy ő meg van győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó dolgot, elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig. Ezt az első fejezet 6. versében mondja. Ilyeneket mond Pál apostol, hogy meg vagyok győződve, hogy ha ti is Krisztussal ilyen közösségbe lesztek, akkor tiszták és botlás nélkül valók lesztek a Krisztus napjáig. Ilyen erőt tud nektek adni Krisztus. A semmiből mindenné tud benneteket tenni. De soha ne felejtsétek el, hogyha egy pillanatra is leveszitek róla a tekinteteket, ugyanúgy süllyedtek, mint Péter a vízen, amikor levette Jézusról a tekintetét. Az egész levél Krisztusról, a Krisztusban való közösségről, a Krisztusban való hitbeli győzelmekről beszél, és hogy olvastam és újra elolvastam a mai alkalomra a levelet, az volt a meggyőződésem, hogy Pál apostol is csak azoknak tudott így beszélni, akik között és ő között ilyen szeretett kapcsolat volt. Az életben is sokszor tapasztaljuk ezt, hogy azok az emberek, akiket szeretünk, vagy a mélyben, úgy ott van egy olyan titkos lánc közöttünk és a másik között, azzal mindent meg tudunk osztani. Lehet, hogy nem mindenben értünk egyet, de őszinték vagyunk, mindent feltárunk, mindent meg tudunk osztani. Ennek példájaként hadd idézzek a levélből egy rendkívüli részletet. Pál apostol mi mindent oszt meg az ő szívéből a filippi gyülekezettel. Nagyon súlyos dolgokat is megoszt, például ebben a levélben van az a keserű mondat, hogy mindenki a maga hasznát keresi, és nem a Jézus Krisztusét. A Bibliában alig ha van ennél keserűbb kijelentés, az a 2. fejezetben van. Mindenki a maga hasznát keresi, és nem a Krisztus Jézusét. Végül is miből látszik, hogy te keresztény vagy, és Krisztushoz kötöd az életedet, hogy te Krisztus hasznát keresed, vagy a magad hasznát keresed. Aki Krisztushoz kötötte az életét, az mindenben azt nézi, hogy én Krisztust hogyan dicsőíthetném meg, hogyan állíthatom az emberek elé. Nem én akarom eltervezni az életemet, nem én akarom az életemet fölépíteni, hagyom, hogy Krisztus építse föl az életemet. Ha nem ezt teszed, a magad hasznát keresed, és nem a Krisztus Jézusét. De én most nem ilyenre akarok utalni, hanem a 4. fejezet 10. versétől azt a vallomást szeretném felidézni, mert Pál apostol elmondja, hogy neki mit kellett megtanulnia az életben. Neki is sok mindent meg kellett tanulnia, már hívő emberként is sok mindent meg kellett tanulnia. Nagyon hétköznapi dolog ez. Jó lenne, ha nem felejtenénk el, és talán kívül is tudnánk ezeket a verseket. Hogyan is mondja az apostol? Felette igen, örültem pedig az Úrban, hogy immár valahára megújultatok az én felelem való gondviselésetekben, mely dologban gondoskodtatok is, de nem volt alkalmatok. Nem, hogy az én szűkölködésemre nézve szólnék, mert én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is. Mindenben és mindenekben ismerős vagyok a jó lakással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, a szűkölködéssel is. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Mit kellett Pál apostolnak az életben megtanulnia? Azt hiszem mindannyiunknak az egyik legfontosabb lecke, amit meg kell tanulnunk, hogy mondja, hogy mit kellett megtanulnia? Hogy azokban,
amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Az ember természete szerint elégedetlen, követelődző, nem vagyunk megelégedve a jelenlegi helyzettel, nem az erkölcsi szintünkkel, azzal sokszor meg vagyunk elégedve, a körülményeinkkel nem vagyunk megelégedve. Na hát ezt kell megtanulni az életben, hogyha Isten bizonyos körülményeket megengedett a számunkra, azt nem véletlenül tette. Ne annyira az okot keressük, a célt kutassuk. Ne azt nézzük, hogy Isten miért engedte meg ezt, hanem azt nézzük, hogy mit akar ebből kihozni. Mire akar bennünket megtanítani. Pál apostolnak ezt meg kellett tanulni, és azt hiszem mindannyiunknak ezt meg kell tanulni az életben. Tulajdonképp kétféle élet van. Az egyik élet, amit magam tervezek meg magamnak, és ha valami nem úgy történik, hogy megtervezem, hát akkor mindig kijövök a sodromból. Most már megint nem az én számításom jött be. Már megint nem úgy történnek a dolgok, ahogy én azt elterveztem. Ez az egyik fajta élet. A másik fajta élet, hogy az életem megtervezését a tökéletes tervezőre bízom. Én ezt az Istenre bízom. Isten megenged számomra valami szűkölködést? Áldom az Isten, mert sokkal jobb, hogyha ő szűkölködést enged meg, mintha én magam biztosítom a gazdagságot. Mert ő a szűkölködésben meg fog engem tanítani valamire, amire én magam nem tanulnék meg soha semmilyen más körülmények között sem, sem a szűkölködésben, sem a bővölködésben, de hogyha Isten ezt engedi meg, akkor ehhez fog erőt adni, ehhez fog bölcsességet adni. Isten bővölködést enged meg, sokkal inkább, mint hogy én azt biztosítani tudnám, áldom az Istent, mert akkor ezzel az arra akar megtanítani Isten, hogy mire használjam azt a sok jót, amit rám bízott, akár testi, akár lelki javak legyenek azok. Az életben ezt kell megtanulni. Hogy Pál máskor mondja a Római Levél 8. fejezetében, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Akik szeretik az Istent, nem azt kérdezik, hogy Istenem miért, hanem azt kérdezik, hogy mi véget. Hogy a németben ugye két szó van a miértre. Nem csak a warum, hanem a wozu. Nem csak az, hogy miért, hanem minek a céljából. Nem minek az okából, minek a céljából. Istenem, te ezt megengeded az életemben? Hát akkor így akarsz valamire engem megtanítani, és nekem meg kell tanulnom. Meg kell tanulnom azt, hogy a leggazdagabb élet, a legcsodálatosabb élet a megelégedett élet. A megelégedés az, ami jelzi, hogy én Istennel járok, és én Istennel járva, ha kell a szűkölködésben vagyok megelégedett, ha kell a bővölködésben, ha kell a megaláztatásban is megelégedett, vagyok szinte, hogy mondja, valakinek azt mondja, hogy megaláztatásban megelégedettnek lenni, azt mondja, hogy elment az eszem. De nézzünk bele az életünkbe, sokszor Isten a kudarcainkkal, a megaláztatásainkkal, és az azokban adott erővel, amivel el tudjuk ezeket viselni, sokszor többre tud megtanítani, mint az úgynevezett sikereinkkel. Amik talmi, üres dolgok azokhoz, a megaláztatásokhoz, kudarcokhoz képest, amik belevájnak a lelkünkbe, amelyek megtanítanak bennünket egy nagy igazságra. És mi ez az igazság? Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Mindenre van erő. Nem kell szomorúnak lennem, nem kell lehangoltnak lennem. A Filippi levélben hangzik el a legtöbbször, örüljetek. Bizony mondom az Úrban, mindenkor örüljetek. Így mondja a 4. fejezet 4. versétől, örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, a ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt, az Úr közel. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságaitokban és könyörgéseitekben minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kívánságotokat az Isten előtt, és az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Mi a fontos? Hogy megőrizd a szívedet és gondolataidat a Krisztus Jézusban. És aztán bármi történik veled, már előre adjál hálát. Ez is egy érdekes bibliai tanítás, itt szólal meg a Filippi levél 4. fejezet 6. versében, hogy a hálát ne az események után rebegjük el. Sokszor ugye úgy gondolják az emberek, valami sikerült, na akkor szép dolog, hogy hálát adok. Mert a legtöbb ember hálát se ad, ha valami jól megy az életében. A Biblia nem azt mondja, hogy szép dolog, ha valami jól sikerül, hálát adsz az Istennek. A Biblia azt mondja, amikor még semmi nem sikerül. Még kilátásba sincs a megoldás. Ti
minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. Ez a keresztény élet, csodálatos élet. A keresztény élet, hogy mit jelent az, hogy megelégedetnek lenni, hálásnak lenni, és mit jelent legfőképpen az, hogy mindenkor örülni. Ezt számomra Pál apostol talán a 2. Korintus levél 6. fejezetében egy kifejezéssel fejezi ki a legmegragadóbban, soha nem tudom elfelejteni ezt a kifejezést. Tehát ugye rövid, azért is marad meg az ember agyában, mert rövid kifejezést meg tudunk könnyen marasztani. Hogy mondja Pál apostol, kik a keresztények, akik bánkódók, noha mindig örvendezők. Bánkódók, noha mindig örvendezők. Ezt a világ nem tudja kikeverni. A világ azt mondja, hogy a bánatot el akarom felejteni, az gyerünk sok szórakozás, felejtkezés, bánatot, szomorúságot nem akarok érezni. A kereszténység nem akarja kikerülni a szomorúságot, sem a bánatot. Bánkódó vagyok. Miért vagyok bánkódó? Mert együtt érzek a másik ember iránt. Megdöbbent a másik ember rossz sorsa. Megdöbbentenek betegségek, fájdalmak, elesettségek. Bánkódó a keresztény, de nem úgy bánkódó, hogy önmaga is zuhan a másik emberrel a mélybe. Bánkódó, noha mindig örvendező. A bánkódás, az együttérzés fekete, sötét színei mindig ott kellenek, hogy legyenek az életünkben, de a háttérben az alapszín, az a világos szín. Bánkódó, noha mindig örvendező. Pál apostol mellett talán Dávid király mond ilyet a 2. Zsoltárban, amikor azt mondja, örüljetek reszketéssel. Örüljetek reszketéssel. Sokszor reszketni való az élet. Sokszor reszketünk gyerekeinkért, hozzátartozóinkért, szeretteinkért. Reszketünk, hogy az ember megállja ezt a próbát, megmarad ebben a kísértésben. Örüljetek reszketéssel. Igen, reszketünk, bánkódunk, de mindig igaz ez a páli felhívás, amit mondott a Filippi beletnek, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek, mert tudjuk azt, hogy ki van mögöttünk, ki segít nekünk, ki fog fölemelni, a másik embert ki szereti jobban, mint én őt. Az az Isten, akinek a jelenléte, akivel együtt a közösség, az mindig örömre hangolhatja az életünket. Vagyis akkor befejezésül miről szól a Filippi levél? Hogy említettem, nagyon kevés negatívum van a levélben, és a levélnek a nagy pozitív része a Krisztussal való közösség és együttjárás. Miről szól akkor a Filippi levél? Filippi levél nem erről szól, hanem erről szól. Nem arról szól, hogy van Isten, aki szeret bennünket, mi meg éljünk úgy, hogy tudjuk, hogy van Isten, de így. Filippi levél arról szól, hogy van Isten, aki keres bennünket, szeret bennünket, és mi oda tudunk kapcsolódni az Istenhez. Mi együtt tudunk működni az Istennel. Igenis, mi tökéletes életre tudunk jutni, hogy a Filippi levél 3. fejezetében mondja a Pál apostol, olyan tökéletességre juss, hogy ma is keresd a kapcsolatot az Istennel, és Isten fölemel, holnap még tovább fog emelni, holnap után még tovább fog emelni. A tökéletes élet nem az, hogy most át kell ugrani egy irreális magasságot, amit úgyse tudunk átugorni. A tökéletes élet az, hogy most teljesen kapcsolódj az Istenhez. Most az Isten szeretetét, az ő önfeláldozó szeretetét, a te háláddal, örömöddel, békességeddel, megelégedéseddel, a gyakorlatban viszonozd, hogy lássák rajtad az emberek, hogy neked van Istened, te nem Isten nélkül élsz. És ez az Isten fel tud emelni téged. Vagyis miről szól a Filippi levél? A Máté 19.26 betöltéséről, ami embereknél lehetetlen, az Istennel együtt lehetséges. Pál apostol egyetlen egy közösségnek tudott ilyen levelet írni. Sem Efézusnak, sem Tesszalonikának, de jó gyülekezetek voltak, de a Filippi belieknek kitárhatta a lelkét, és bizonságot tehetett arról, hogy ő az élete legfontosabb kérdésének ezt látja, közösségben maradni és elmélyült közösségre, mind elmélyültebb közösségre jutni Jézus Krisztussal. És akkor mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Kívánom, hogy akik ugyanerre az életre vágyakozunk, akik tényleg nem egyedül akarjuk élni az életünket. Ha öröm nélkül szomorúak vagyunk, az még bűn. Mert azon látszik, hogy egyedül akarjuk élni az életünket. Ha bánkódunk és nem örvendezünk, még egyedül éljük az életünket. De ha mi olyan életet akarunk élni, hogy Krisztussal együtt akarunk élni, ez csodálatos élet,
A Krisztussal való közösség minden más közösséget felülhalad. A te kegyelmed több az életnél, mondta Dávid. Ez a kapcsolat, ez a közösség az élet minden javán túltesz. Aki így akar élni, és én remélem, hogy mi is így akarunk élni, azok állandó bátorítást, állandó erősítést kaphatunk a Filippi beliekhez írt levélből, egészen addig, hogy miénk lehet a reménység, hogy tisztán és botlás nélkül akar bennünket megőrizni Isten az ő napjára, amikor Jézus eljön és magához veszi azokat, akik ilyen életre törekedtek. Adja meg az Isten mindannyiunk számára, hogy a Filippi levél többet olvasott, a Filippi gyülekezet lelkülete jobban értékelt, és a Filippi beli tapasztalatok a mi tapasztalatunká is legyenek.

Szeretettel köszöntelek benneteket így együttesen is. Nekem van egy óriási problémám, és szerintem ez mindjárt a problémája, és azt mióta megismertem a Szentírást, azóta ez még feszíti a problémává vált. Előtte is volt, de egészen más jellegű volt, ez pedig ezt jelenti szóval az idő. Na tudom, kinek van az idővel problémája? Kinek nincs? Előtte az volt a problémám, hogy láttam, hogy az idő elfolyik, hogy az életidőnk eltelik. Érdekes, hogy amikor készültem ezzel a gondolattal, nem azért készültem, mert évvége van. Ez ezt nem besegített meg őszintén. Csak most gondoltam, hogy jó, maga évvége is van. De nem azért készültem, mert most visszaemlékezni, nem szeretem az ilyen visszanyúlni, mindig visszanyúlunk valahol, mert most évvége van, és évközben akkor nem kell visszagondolni. Ugye ez lehet aktuális, nem is ezért mondom nektek, de mikor még nem ismertem a Bibliát, akkor azon gondolkoztam, hogy az idő elfolyik, megöregszem, megkorom, mi lesz. Mert gyorsan eltelik az idő. Akkor megismertem a Bibliát, megismertem az Istent, akkor meg azóta mindig azzal küzdök, hogy az életemnek az idejét azt jól használjam föl. És tudjátok, hogy rengeteg időt el tudunk pazarolni, ne? Magyar nyelv érdekes, hogy benne is van, szóval elpazarolja az idejét, elvesztegeti az idejét, nem? Elpocsékolja az idejét. Van erre ilyen magyar nyelvben is ilyen megfelelő szólás, mert még a világ emberek is érzik azt, hogy az idő az nem pénz, az idő az drága. Szóval olyan rövid ideig él az ember a Földön, és nem mindegy, hogy mire használja az idejét. És hogy egy keresztény ember, aki megismer az Úr Jézust, és megismer az Isten igazságát, az még fontosabbá válik az időnek a helyes felhasználása. És nekem az a saját életemből a tapasztalat, hogy a legnehezebb, amivel küzdök, mióta ismer a Bibliát, pont az idő. Mindig amiatt van a lelkiismeret furulás, hogy most nem használtam közülőt, vagy elpazaroltam az időt semmire. Ugye tudjátok, hogy az ember el tud órákat is úgy történni, nem csinál semmit. Falu Tamásnak, nem tudom, ismeretek azt a versét, benne volt Jánosnak a kis vers Nagymesterek című kötetében, hogy elmúlik az idő a sok semmivel, és még az ember él kevés jót mivel. Ismeretek ezt a verset? Hogy elmúlik az élet a sok semmivel. Hát a sok semmivel, nem? És míg az ember él, addig kevés jót művel, és mikor a történelem küszöbére lép, csak vizes szivacsal írja fel nevét. Tudjátok, milyen a vizes szivacs? Mire végighúzom, meg is szállat is eltűnt. Szóval az ember így ennyi, hogy tényleg az élet elmúlik sok semmivel, és az ember azt mondja, hogy rohan az idő, mint a slágerbe, hogy elrohant. És közben mennyi munka marad elvégezetlen, hogy József Attila mondja. Mennyi munkát kellett volna végeznünk, és ami elmúlt, azt nehéz visszabepótolni. És én is sokszor úgy érzem, hogy eltelik az idő, és nehéz bepótolni. Ugye itt negyed évről mindig nálunk is úrvacsora, most ha visszatekintünk az előző negyed évre, most ha Jóisten egy elővény tárna azt az időt, amit eltöltöttünk semmivel, akkor biztos nagyon meglepődni mindnyáján, nem? Hogy eltöltöttük semmivel. És nagyon nehéz. Tudjátok, az ördög arra játszik rá most a történet végén, hogy az idő az tényleg rohanjon. Minden legyen időnk, csak arra nem, amire kellene. Mindig siessünk, valami mindig közben, valamit mindig csinálni kell, valami mindig van. És sajnos így él az ember. Nem tudom, gondolkoztatok azon, hogy mikor lett az idő véges. Érdekes az idő amúgy, mert az idő maga az végtelen. Csak számunkra véges. Az idő, amikor az Isten megteremtette a napot, a holdat, meg a csillagokat, akkor azt mondja az Isten, hogy ezek legyenek jelül esztendőknek, napoknak, hónapoknak, tehát az Isten megmutatja, hogy az idő az egy irányba fog folyni, és örökre. Örökre. Nincs vége. Mikor az ember, ugye Ádám és Éva engedett a sátán kísértésének, akkor hirtelen számukra az örök, az véges lett. Vége lett, az, mert tudták, hogy meghalnak. A halál bezárta az embert egy időbe, egy keretbe. És mi is tudjuk, hogy az ember élete 60, legfeljebb 70 esztendő, nagyobb részén nyomorúság, meg fájdalom, és nagyon tovább tűnik, mintha repülne. Magyarul az idő nekünk az egy adott keret. Az idő végtelen, de számunkra roppant szűk. És ahogy szoktam mondani a közmondás, amit ma megtehetsz, azt ne halasz holnapra, hát nagyon sok mindent elhalasztunk, nem a holnapra, még a holnap utána is. És ezzel sokat küzd az ember, én is jó magam, hogy sokat küzdök az időben. És
Ugye hívő emberek is voltak, akik elpazarolták, vagy elfecsérelték az idejüket Bibliában, nem? Ott is van erre példa. Annyira nem néztem utána nagyon konkrétan, de egy-két ember talán ti is tudtok sorolni, akik mondjuk hívő embereknek indultak, vagy úgy éltek, aztán jó elpazarolták az idejüket semmire. Kicsoda? Például, ugye? Meg Salamon is, ugye? Elszórakozták az idejüket, vagy eltöltötték olyasmi, ami semmi. És nem az Isten útját járták. És tettek egy jó nagy vargapetőt, azt szokták mondani. Néha én is úgy érzem, hogy ilyen teszünk ilyen nagy kitérőket, mint hogyha az idő az a hatalmunkban állna. Mi nem tudjuk megállítani az időt, addig, míg, ugye, mennyezős, de ha nézünk egy filmet, akkor megállítjuk, kimenjünk, addig megállt a film. Visszamenjünk, és folytatjuk tovább. De az életben ez nem így, hogy megállítom az Istenről kapcsolatom, most szüneteltetem, elmegyek egy kicsit erre, meg arra, utána bekapcsolom, meg majd folytatjuk. Közben az idő telik. Ez nem így van. Jézus Krisztusról kapcsolatunkat is. Ugye úrvacsorára készülünk, és a negyedévben visszatekintenénk, akkor nekünk milyen volt a kapcsolatunk? Ugye akit szeretünk, azt szoktuk mondani, hogy arra időt szánunk. Nem? Ha időt szánunk, az azért szánjuk rá az időt, mert szeretnénk a kapcsolatot még mélyebben elmélyíteni, és szeretnénk szeretetet adni, szeretetet kapni. Na már most, ha eltállik az úrvacsora a negyedévről negyedévre, és visszagondolunk, hogy akkor most én mennyit szántam az Úr Jézusra időt, és mennyit tettem olyasit, ami pörökben felesleges volt, akkor biztos, hogy nem pozitív mérleg jön neki nagyon sokunk ilyen. Nem tudom, kinek mi, de azt hiszem, meg magam életről biztos, hogy nem pozitív mérleg, azt tudom. Nem, de szokták amúgy sajnálni az időt, úgyhogy most az elfogy semmire? Utána az ember szokott bosszankodni? Vagy rádöbben tettek, hú, na, ez a nap is eltelt semmivel, nem csináltam semmit. Csak úgy voltam a bela világban. Péter apostol úgy mondja ezt a első levél 4. fejezetében, hogy mert elég nékünk, hogy az életünk elfolyt idejében a pogányok akaratát cselekedtük. Ugye az életünk elfolyt ideje. Azt akarja Péter mondani, hogy elfolyt. És ami elfolyt, az értéktelen volt, az semmi volt. Az teljesen felesleges volt. Tudjátok, ha valami elfolyt, kifolyt, az összesen lehet gyűjteni, az sajnos elfolyt. Figyeljétek meg, hogy maga az időnek a jelensége, az, ahogy hogy az idő mennyire fontos. Bibliában nem mindig van konkrétan úrél, hogy most mit tudom, idő, de ha megnézitek a példázatokat, szinte most nem néztem mindet betű szerint, de párat kiírtam, ott nagyon hangsúlyosan jelen van az idő is. Ott van benne. Csak nem szoktunk úgy arra gondolni, de úgy érezzük, hogy ott valami szorítja az idő az ember, szokták mondani, hogy valamire szorít. Ugye például, ha emlékeztek, amikor Jézus mondta a fügefáról szóló példázatot, amelyik mondta, hogy ki akarta vágni a gazda. Emlékeztek, és mit mondott neki? Azt mondja, már 3 éve várok rá, hogy gyümölcsöt teremjen. És mit mondott neki, amikor mondta, hogy ne vágj ki? Még azt, hogy kapsz egy esztendőt. Ugye? És ezt még körülkapva megtárgyázom. Itt is ott van, hogy még bizonyos idő még van. Még kapott valami kegyelmidőt. Még lehetne valamit tenni. De azt mondja, hogy 3 évben nem termett gyümölcsöt, de csak 1 évet kapott, hogy teremjen. Azt jelzi, hogy szükös. Hogy mi azt gondoljuk sokszor, hogy úgy élünk, mint hogy nem tudjuk, ugye, a holnap élünk még, de úgy gondolunk, hogy még jövő héten is fogunk élni. De azt se tudjuk, hogy a délután fogunk élni. Az idő nincs is a hatalmunkban ráadásul. Nem tudjuk, hogy mi lesz. Az Isten kegyelme, hogy úgy mondjuk ez kifejezés, hogy kegyelmi időt kapunk. Nem? Az egész életünk kegyelmi idő különben. És nem mindegy, hogy hogyan viszonyulunk hozzá. Vagy volt a másik példázat, amikor a 10 szűz példázata. Ugye? Ott nincs benne az idő. Ugye ott várták az ős, mind a 10 elaludtak. Az azt jelzi, hogy az idejüket éppensége nem arra használtak, amire kellett volna. Nem? Ha a várásban benne az, hogy a várok, az azt jelenti, hogy egy bizonyos időben várok valamire. Ugye az egy várakozási idő, lehet itt mondani. És mind a 10 elaludtak. Tehát most mondhatnám azt, hogy ha elaludtak, akkor mivel töltötték az idejüket? Ugye a Bibliában az alvás nem esett, hogy fizikailag elaludtak,
hanem ahogy az életüknek a bizonyos szakaszában valahol nem az Isten foglalt el a középpontot, nem igazán Krisztus várták, hanem valami más dologgal töltötték el az idejüket. És Krisztus megjelent. Ugye nem hiába mondta Krisztus ebben a példázó, hogy a napot és az órát nem tudjátok. Ugye ez is idő, nem? A napot és az órát. Nem tudjátok. Vigyázni kell az idővel, mert az véges, és nem tudhatjuk, mikor mi köszön be. Vagy még egy példázatot említhetnék. A talentum a példázatában ugye az, aki elásta a talentumát. Nektek nincs olyan hiányérzetek, hogy mit csináltak, mikor, mit csináltak a helyette. Ugye az előző kettő az megszokott ott a talentumát. Az utolsó meg, mit csinált akkor? Ahelyett, hogy szabadította volna. Mit csinált abban az időben? Ugye, mert a gazda visszajött, tehát csak egy, neki is csak egy idő rész volt adva, nem végtelen, és akkor számunk élte. Tehát lejárt az idő. Ahhoz, hogy a talentumai szaporítsa. Most ha megkérdeznék, akkor mit csinált az ember, akinek egy talentuma volt, de az sem adta még a pénzváltuk azt a lássám, hogy szaporodjon. Mivel töltötte az idejét vajon? Hát sok minden letölt az életüdőt, tudom. Vagy talán még egy utolsót emlékeztek, amikor Jézus mondta a magvető példázatában az egyik embert, akit jelenzett a tövises talajjal, hogy annak mivel ment el az ideje? Miért nem tudott ugye felnőni és gyümölcsöt teremni a mag? Azt mondja, az életnek a gazdagsága meg a gyönyörűsége miatt. Hát ő inkább arra fele hajlott. Ugye azzal töltötte az idejét, hogy a pénzével foglalkozott meg az élet gyönyörűjével. És azt mondja, az megfojtotta benne az igének a munkálkodását, és nem tud a gyümölcsöt teremni. De látjátok, hogy ebbe is úgy benne van az, nem? Hogy az Isten mutatja, hogy mi az időnk nem végtelen. Mi itt élünk, vagyunk, az idő halad, az órát nem tudjuk megállítani, kivetjük az elemet, akkor is az idő halad, ugye? És nem fog megállni. És nagyon, és hogyha tudjuk azt, hogy nagyon rövid az időnk már a történelem végén. Ugye a mi atyánkban is van egy ilyen kérés. Melyik az a kérésem, hogy az időkkel összefügg? Mit gondoltok? Inkább megkérdezem. A mi atyánkban. Ami az idővel összefügg. Mi gondoltok így ebből a háttérből nézve? Még? Igen? Ma. Ugye? Ma. És van még egy nagyon fontos, ami szintén... Igen? És még? Főképp az egész imádság erről szól, nem? Mert az mindegy időkeretben van helyezve. Ugye? Azt hiszük, mind azt mutatja, hogy van egy kezdet, és valamit várunk, és mi itt élünk a mába. Nem? De ha ebből a szemben akkor az egész imádság arról szól, hogy vigyázzunk, mert mi itt élünk, de mutatja azt, hogy az idő az halad. És ahogy itt élünk, imádkozunk, ennek, mondta, hogy jöjjön a te országod, ennek is vége fog szakadni. Ennek a helyzetnek is le fog járni az idő. És azért imádkozzunk úgy imádkozzatok, hogy az Isten meghallgassa a kérdésünket. Van még egy, mondat, hogy ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ugye azt jelenti, hogy az Isten ne engedje, hogy olyan helyzetbe kerülünk, amikor kitesszük magunkat a kísértésnek. Mert az idő. Hát addig, míg én engedek a kívánságomra, hogy mit csinálok. Azért kérdeztem, mit csinálta, lesz szolga. Hát, biztos csinált valamit, csak nem azt csinált, amit kellett volna. Gondoltatok maga vele, hogy a bűn elkövetéshez is idő kell? Hát nem. Ez természetes. De addig, míg én azt teszem, addig nem vagyok az Isten mellett. Én nem növekszenek a jellemgyümölcsén, én nem a szolgálok, amire az Isten engem teremtett. Ez is hatalmas kegyelem, nem? Hogy az Isten ad nekünk időt arra is, hogy a rosszat elkövessük. Ha nem adna, akkor nem követnénk el csak egyet. Mint hogy ha meg akkor Ádámnak Évának tényleg meg kellett volna halni az egy bűn elkövetés után. De az Isten annyira szeretné, és olyan kegyelmes, hogy ő azt is meghagyja, hogy mi tegyük a rosszat, ad nekünk rá időt. Hát tegyétek a rosszat, elkövethetjük a bűnt, az is ebből az életidénből megy el, nem másból. Azért gondoltok bele, hogy ha most nagyon szoros akarom menni, ha mi elkövetünk, engedünk a kísértéseknek, azok általában függőségeket alakítanak ki.
a függőségekben már pénzbe is kerül, meg időbe is. Ugye? Akinek tényleg függőségei vannak, bármilyen függőség, tudjátok, rengeteg függőség. Most már van internet függőség, tök ez a TV függőség, meg kábítószer, meg alkohol, meg evés, meg nem tudom milyen függőségek, meg divat, meg minden függőség. A függőség pénzbe is kerül, meg időbe. Magyarul se az anyagi javainkat nem jó használjuk föl, sem az időnket nem jó fogjuk felhasználni. Nagyon egyszerűt mondjak, ami saját tapasztalom, például én tévéfüggő vagyok szerintem, képernyőfüggő, és ha én a tévét nézem, hogy az fogyasztja az áramot, az is pénz, közben nem csinálok mást, és én az életem nagy részét azzal töltöm el, hogy mondjuk nézek olyasmit, amit mondjuk teljesen felesleges. Nem? Hagyom, hogy beleessek. De szerintem, ha kérdezik benneteket, mindenkinek van egy függőség, ami időt szán. És nézzétek meg a világba, és az emberek, akik tényleg kifejezetten már krónikusan vagy kórosan függőek, azok mennyi pénzt, időt, mindent feláldoznak a függőségükre, nem? Nem számít semmi. Nem az Istent fogják szolgálni, hanem saját magukat. Ugye ez a függőség bezorosz, hogy csak magammal törődök. Nem érdekel senki. Isten meg azért hívott, hogy szolgáljak, és nem magammal törődjek, hanem mással. Nem ugyanaz. Hogyan lehet azt legyőzni, mit gondoltok? Hogyan lehet úgy élni, vagy egyáltalán lehet úgy élni, hogy nekem, amikor az Isten elszámoltat az időnkkel, már például az Isten el fog számoltatni minden perccel, akkor mi mondhatjuk, hogy mi az Istennek a életidőnket minden részét helyesen használtuk fel? Ugye azt mondta Gyüsz, hogy nagyon nehéz úgy élni, hogy hát, az ember ne kövessen el bűnt, meg ne legyen ideges, vagy a lelkülete mindig olyan legyen, mert az mindig küzdelem, a testnek cselekedő, azok elég erősen munkálkodnak bennük, és mindig annak ellen van, ez egy elég komoly küzdelmet jelent az ember életében. Hát akkor most nekem egy 24 órában úgy éljek, vagy mondjuk egy hétre visszatekintve, most azt mondhatnám, hogy hát én Istenem, én minden napot értelmesen használtam fel minden percet, amit adtál nekem. Hisz azért váltottál meg engem, hogy én az időt jól. És akkor kiírnánk, hogy hát ezt az órát, meg ezt összeadnánk, és kijön egy olyan érdekes egyenlet, hogy hát volt egy hétben 6 nap, de abból mit tudom, én csak 3 napot töltöttem, mert az már jó arány mondjuk, 3 napot, 72 órát töltöttem, amit az Istennek szántam, a többit úgy eltöltöttem magam kedve feltelésére. Most ezt nehogy értsétek, hogy mi kifejezetten valami, mit tudom, olyan munkát végeztem, ami az Istennek, amit evangelizáltam, vagy elmentem könyvtáron, én nem úgy értem. Az, hogy nekünk olyan volt a lelkeletünk minden nap, tényleg, hogy volt a szombatiskolában, Istennel jártunk. Hogy mi az Istennel jártunk. Ugye volt a szombatiskolában a munkáról is szó, azt hiszem. Vagy nem volt, nem tudom, mindegy. Hogy minden a munkavégzésünkben, az emberekhez való viszonyunkban, a környezetünk viszonyunkban, mi azt a lelkületet tanúsítottuk, amit Krisztustól kaptunk. Nem a magunk keptelésének, szórakozásának, hobbiának, vagy bárminek értünk, és a többi nem érdekelt. Szóval abban az egész élet benne van. Azt mondja, hogy mi is van a legfontosabb számunkra? Isten miért is teremtett? Most nagyon egyszerűet akarok kérdezni. Ezt így a Kolossi levél 3. fejezet első versében Pál apostol, hogy annak okáit, ha feltámadtatok Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol Krisztus van az Istennek jobbján ülvén. Ugye nekünk az lenne a dolgunk ebben az életben, úgy töltenünk kell jól az időnket, ha lehet, hogy fogalmazom, hogy az odafelvalókat keressük. És minden tevékenységünkkel, minden tettünkkel, az emberekhez való viszonyunkkal, minden, amit csak leteszünk az asztalra, az azt mutatja, hogy mi az odafelvalókat keressük. Vagy úgy csináljuk, ahogy mondtam nektek, hogy most kikapcsoljuk a dolgokat, most a magam dolgát keresem, most nem az Isten dolgával foglalkozok. Hogy a lelkületünk, a megjelenésünk, a beszédünk, minden egyes tettünk, az imádkozásunk, az azt a célt irányozza elő, hogy én ma úgy kelek föl, hogy én az Istennek akarok szolgálni, és én az odafelvalókat keresem. Bármit, amit cselekszem, bárkivel beszélek, az azt a lelkületet akarja tanúsítani, amit én Krisztustól kaptam. Hogy Krisztus nyilvánuljon meg, ne én. Ugye? Ha az ember nyilvánul meg, akkor éppen nem jól töltem el az időmet. Ilyen egyszerű. Mondhatnám nagyon egyszerűen szólva, amikor mi engedünk a kívánságainak, akkor mi az életidőnket pazaroljuk. Amikor az Isten lelke vezet, akkor éppen azt keressük, ami oda felvaló. Akkor most elgondoljátok, hogy az időnket azt hogyan szoktuk elrendezni. Ennek függvényében hogyan kéne az időnket beosztani.
Ugye van ilyen a Bibliában, aki a Biblia külön leírja, hogy ő nem pazarolt el egy percet sem az idejéből. Tudtok olyan embert? Én mondjuk egyet tudok, akiről nem írja a Biblia, hogy elpazarolt volna. Az már kettő akkor. Ugye, mert Mózesről nem mondhatjuk, mert az elő is pazarolt egy kis időt, mert 40 évig azért éppensége nem oda fordulva kellett volna. Nem? A prófétákat nem ismerjük az előző életét, bár Illést elvitte az magával. Ugye? De Énokra az van még, hogy Istennel járt. Nem írja a Biblia, hogy hát, mit tudom, hogy megtért, vagy addig élt valami életet, aztán utána az élet idejét az Istennek szentelte. Ugye ellenváltás azt írja Énokra, hogy ő 365 évig élt, és a 365 ő mindig az Istennel járt. Ő mondhatnám, hogy teljesen, tökéletesen jól használta fel azt az időt, amit az Istentől kapott, és nem adott magának szabadságot az Isten munkájából. Ha lehet így fogalmazni, ugye nem vonta ki magából, az Istennel járt. Ugye azért mondja az írás, hogy az igaz pedig hitből él. Ha addig él, míg az idejét az Istennek szenteli. Aki nem az Isten, az nem él, Biblia szerint, az halott. Él, de nem él. Miért van nékünk időnk befejezésül amúgy? Ugye meg kaptunk kegyelmi időt. Mondtam, hogy elkövethetjük a gonoszságainkat is, meg az időnket pazarolhatjuk, meg fecsérhetjük fel teljesen. Ellenvált úgy írja, csak nem akarok neki felolvasni, mert úracsora van, de pár idézetet kiírtam, majd esetleg délután felolvashatjuk, hogy néha így, hogy atomi dolgokkal töltjük el az életidőnket. Azt jelenti, hogy teljesen jelentéktelen dolgokra folyik el az idő. És ilyenek itt érde, hogy sokszor felesleges beszélgetésekkel, értelmetlen fecsegésekkel, sokszor semmikkel. Ugye, hogy Faló Tamás mondta, hogy elmúlik az élet a sok semmivel. Nézzétek meg, az emberek olyan semmin beszélgetnek. Látom a munkatársát, mi volt a tévében, meg most kinek kit vett el, meg mikor megy oda, meg ki került ki a való világon, meg ki került be, meg mit tudom én, meg milyen színű a haja, meg mikor műtötték, meg szóval ilyen semmi, semmikkel el tudja az ember tölteni az idejét. Ami teljesen felesleges. Amit nem viszi sehová, csak visszafele. Jézus Krisztus magáról azt jelentette a János 10.10. versében, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Ő azért jött. Az Isten azért vállalt ezt a 33 esztendőt életünk, hogy nekünk életünk legyen és bővölködjünk. Mert az életben benne az a szó, ugye ez nem egy olyan élet, mert most is élünk, azt jelentette, hogy mi olyan életet nyerjünk, amelynek nincsen vége. De amelynek nincs vége. A bűn hirtelen húzott egy határt, és pontot tett az élet végére. Ha megnézitek különben a leírva a Mózes könyvében, most nem tudom, hogy fejezetbe nemzetség táblázatot, mindig az, hogy élt 935 és meghalt. Élt 365 és meghalt. Élt 965 és meghalt. Pont, vége volt az időnek. Krisztus meg azért jött, hogy nekünk életünk legyen, és bővölködjünk abban a jóban, amit az Isten ad örökre. Vagy olvashatjuk még egy pillanat visszafoglalkozott Zsoltárokban, ahogy Dávid mondta, hogy életet kért tőled, adtál néki hosszú időt, örökkévalót és végtelent. Ugye még halmazza is, nem? Azt mondja, életet kért tőled, adtál néki hosszú időt, örökkévalót és végtelent. Az Istennek ez a célja. Hogy az a véges idő, amit a bűn sajnos behozott, az örökkévaló legyen. Végtelen legyen. Ugye mi számunkra végtelen felfoghatatlan. Ugye? Pedig az a természetes a világegyetemben. Ez a természetellenes, hogy vége van mindennek. Az meg a természetes. Krisztus meg azért jött el, hogy nekünk adjon életet, örökkévaló életet, végtelent, hosszú. Hát azt célozza az úracsora is, nem? Nem arra mutat rá? Nem arra gondoltuk is sokszor, hogy hát igen, elmúlt negyed év elpazoroltam megint egy negyed évet, biztos, hogy tettem ezt is, azt is, de összességében nem igazán jól mutatja azt a mérleg. Isten megint ad nekünk kegyelmi időt. Megint van lehetőségünk az Isten elé menni, megint az Isten minket megtisztít a bűntől, ami elvette az időnket tőle, hogy ezután nem magunknak éljünk, hanem Krisztusnak éljünk. Meg kell értenünk, hogy minden bűn az életidőnket rövidíti, és végessé teszi. Minden bűn.
Meg kell értenünk, hogy az Isten nem tud minket szolgálatra felhasználni emberekért, akik körülöttünk vannak. Ugye elmúlhat egy év, elmúlhat kettő is, meg három is. Nem az számít, hanem az számít, ami ma van. Ellen White azt írja, hogy akkor rádöbbentünk arra, hogy elpazaroltuk az időt sok felesleges dologra, azt mondja, akkor menjünk az Istenhez, és kérjük őt, hogy segítsen nekünk, hogy ezt forduljunk vele szembe, és tényleg az Istennek szálljuk a munkat, hogy értelmesen használjuk fel. Bepótolni már nem tudjuk. Ugye sajnálhatjuk, hogy elfolyt az élet, elfolyt az időnk, elfolyt semmire, eltelt ennyi, meg annyi év, mennyi mindent elvégezhettünk volna. Szerintem, hogy a képességeink, az Isten munkájának, a lélek munkájának a gyümölcse, micsoda hallatlan erőt ott van megnyilatkozni, hogyha mi oda szánjuk magunkat az Istennek, ha mi időt szánunk az Istennek arra, hogy munkálkodjon bennünk. Ugye az, hogy két ember beszélgessen, az nem jó, hogy az egyik rohan. Hogy nem lehet beszélgetni, vagy egyik lábam már az a küszöbön van, és már megyek, mert már sírtek, akkor az ember nem tud vele. Isten szeretni, hogy vele is annyi időt töltsünk, hogy az a kapcsolat, az a szeretet kapcsolat fennmaradjon, és az Isten tudjon nekünk adni erőt és hatalmat, hogy úgy tudjunk élni. Hogy ne a bűnök, a kívánságok uralkodjanak felettünk, hanem az Isten lelke tudjon minket vezetni. Ugye sokat fizetnénk annak az orvosnak, ha betegek vagyunk, meg tudná hosszabbítani az életünket, ugye? Mert minden megad azért, amikor beteg, hogy legalább még valamennyit élni tudjak. Hány olyan beteg van, aki nem baj, ha csak két héttel tovább éljen. Ezért kiás nagyon hálás lehetett az Istennek, ő mennyit kapott, emlékeztek? Ugye 15 évet. Hálás lehetett? Hát el kell olvasni, hogyan imádkozott. Ugye milyen hálás volt az Istennek, hogy de mi az a 15 év a végtelenséghez képest? Hát az semmi. És mégis milyen hálás volt az Istennek, és Isten adott neki 15 esztendőt, nem vette el az életét. Nekünk mennyire hálás vagyunk Krisztusnak? Krisztus nem is 100 évet.

örökké valóságba. Aki csak úgy ukrál a küszöbben, az végül kirekedhet, és nem fog belépni. Kedves testvérek, jó ezen így azért elgondolkozni. Én ezt saját magam. Én ez azért gondoltam végig, mert magam, nekem is kellett ez, hogy én ezen végig gondoljam, hogy mit akarok én. Az idő egyre fogy, tudjuk, hogy a történelemnek az ideje lefele jár. Eleve sokszor, hogy a világra váratlanul fog szakadni a nyomorúság, nem is gondoljuk. Mit akarunk még ezzel a kis idővel, amit az Isten nekünk adott? A Jóisten ma szeretne minket megtisztítani azoktól a szokásoktól, amelyek csak az időt veszik el tőlünk, és szeretné, hogy utána az életidőnket tényleg az Istennek adjuk. És az egész nap úgy tudjunk élni, minden napon, mintha tényleg csak az lenne a ma, de én Krisztusnak szeretnék élni. Én szeretném, ha Krisztus lelke vezetne, ha ő használna fel emberek javára, hogy este nekem ne úgy kell letérdepelni, hogy hát, jó, hát tettem én ezt meg azt, de most ez, meg ez, meg ezzel foglalkoztam. Jelenleg például ilyeneket is, hogy amikor menjünk az állomáson, amikor van egy kis időnk, azt mondja, akkor is azt mondja, legyen nálunk egy könyv, vagy egy kis füzet, hogy beleolvassunk. Hogy akkor is az ilyen kis, tudjátok, köztes időket is így fogalmaz. Jól, mert elég egy jó gondolat, lehet, hogy csak egy fél mondat is, az nekem sokat jelentett, de adtam az Istennek időt, hogy tudjon hozzám szólni. És kinyitok egy könyvet, mint más csinál az ember. Ugye most olyan jó a technika, most már telefonon is rajta, nekem van telefonja, 10 Ellen White nő, én is akkor vonattal megyek, akkor néha azt szoktam olvasni. Nem kell még könyvet se vinni. Még ki is tudom, el is tudom menteni, bele tudok nézni máskönyv. Az ember tényleg, ha már nem beszélget senkivel, vagy nem tudom mit csinálni, használja ki az időt, mert nem tudhatjuk, hogy meddig használhatjuk az időt. És én azt kívánom nektek, hogy úgy vegyünk úrvacsorát is, hogy kaptunk kegyelmi időt ismét. De nem azért, hogy elpazoroljuk az időnket a következő napokban, meg nem tudom mennyi esztendőkben, hanem az életidőnket az Istennek ajánljuk fel. Az okoz különben igazi boldogságot és örömet, és ne kell lelkiismeret furdalással majd visszatekintenünk esetleg negyedén, hogy hát most megint elpazoroltam, eltékozoltam az időt. Ugye, mint a tékozló fiú. Ő is tett egy jó kitérőt. De teljesen felesleges voltam. Hát a Jóisten hallgasson minket, és segítsen, hogy az időnk, ami nagyon drága és nagyon fontos, az mindig az Istennek szentelt legyen, és érezzük azt, hogy Isten milyen kegyelmes számunkra, hogy ad nekünk még mindig kegyelmi időt, hogy azt jól használjuk fel. Amen.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm mindannyiunkat a mai Isten tisztelet alkalmával. És egy Ellen White idézettel szeretném majd kezdeni, ami a világ ínségéről szól, de nem azért, hogy elkeseredjünk, hanem azért, hogy bátorságot nyerjünk ténylegesen arra, hogy ez munkát jelent a mi számunkra. Ez feladat a mi számunkra, és tulajdonképpen ez örömüzenet a mi számunkra. Az utóbbi időben már egy jó ideje ténylegesen azzal a kérdéssel foglalkozom, hogy hogyan lehetne vigyázni a mi életünkre, vigyázni a gondolkodásunkra, vigyázni arra, hogy Istenben megmaradjunk, mert a balesetem után, amikor kiderült, hogy mi volt az oka, hogy a csigolya összecsúszás okozta tulajdonképpen ezt az érelzáródást a nyakamban. Utána ugye az orvos mondta nekem, hogy mikor rákérdeztem arra, hogy hát akkor most a jogosítvány marad, azt mondta, hogy igen, csak vigyázni kell. És hát mondom, hogy kell vigyázni. Hát azt a nyaktartót, azt bizonyos időközönként fel kell venni, ugye tartásra figyelni, hogy egyenesen legyen az embernek a nyaka, ne forduljon abba a pozícióba, amiben ugye veszélyes fordulni, azért ne nagyon sokat legyen az embernek. Szóval egy ilyen állandó vigyázási állapotot idézett elő, és akkor, amikor az orvos ezt így elmondta, akkor én még nem is gondoltam arra, hogy ennek lelki értelme is van ténylegesen. Aztán, hogy később, már ugye ténylegesen a gyakorlás közben döbbentem rá arra, hogy hát ennek nagyon komoly lelki tanítása is van arra, hogy vigyázni, mert tulajdonképpen hát nekünk mit kell csinálnunk? Vigyáznunk kell. Vigyáznunk kell, mire kell vigyáznunk. Szóval most ténylegesen nem ezt vesézném ki, boncolgatnám ki, hogy mi mindenne, csak kiemelnék néhány gondolatot, de annak a hátterén, hogy miért olyan fontos számunkra ez a vigyázás. Miért kell magunkra vigyáznunk? Miért kell vigyáznunk a gondolkodásra? Miért kell az Istennel szerzett tapasztalatokra vigyázni? Miért kell vigyázni arra, hogy ténylegesen amit az Isten, amit mi nem is értünk, de amit az Isten nyilvánvalóvá tett parancsolatként, vagy ajánlásként, tanácsként, akkor azt cselekedjük meg, ahogyan Ábrahám is megcselekedte, nem értvén, hogy miért kéri a Jóisten tőle azt, hogy áldozza meg az ő fiát, mert megismerte az Istent, és biztos volt abban, hogy az Isten nem kér olyat, ami nem egyezne ténylegesen az ő szeretetével. Bizonyságtételek a prédikátoroknak című kötetből. Olvasnám a 18. fejezetnek az első részét. A világ ínsége az a címe. Felvilágosultságával dicsekvő korunkban, éjféli sötétségben élő, majdnem teljesen bálványimádó világ áll szemben Krisztus egyházával. Jehova törvényét szinte egyetemesen elvetik, mellőzik, ezáltal a világ hasonlóvá válik Sodoma és Gomora városaihoz, mint a vízözön előtti napokban a föld megtelt erőszakoskodással. A szerencsejátékok, a rablás szinte közönséges, megszokott dolgokká váltak. A részegítő italok fogyasztása fokozódik. Sokan, akik szentségtelen kívánságaikat követik és követték, haszontalan életüknek öngyilkossággal vetnek véget. Mindenféle gonoszság és bűnözés terjeng a föld magaslatain, s akik beleegyeznek ezekbe a gonosz tettekbe, igyekszenek a bűnösöket büntetésüktől megoltalmazni, mentesíteni. A világot a létező romlottságnak még század részéről sem tájékoztatják. Az elkövetett kegyetlenségekről is csak keveset tudnak. Az emberek gonoszságának mértéke már-már betelt. Sátán többféleképpen szemlélteti, hogy uralja a világot. Befolyásolja emberek szívét, megrontja lelküket, magas állásokat betöltő férfiakról bebizonyosodott, hogy szüntelenül csak gonoszt gondolnak. Sokan csak gazdagodni akarnak, lelkiismeretlenek, vagyonukat bűnös úton módon szerzik, gyarapítják. Az Úr megengedi, hogy ezek az emberek egymás gonosz tetteit kipelengérezzék. Néhány gonoszságok világosan tárul a világ elé azért, hogy gondolkozó férfiak, akiknek szívében még él a vágy, hogy becsületesen és igazságosan bánjanak embertársaikkal, megérthessék,
Miért sújtják Isten ítéletei a földet? Az Úr megbünteti a világot bűneiért, felmutatja a föld a vért, és el nem fedi megölöttjeit többé. Az Úr nagy irgalmában meg akarja világítani a sötétségben tapogatózók értelmét, elméjét. Halasztja ítéleteit a megtéretlen világ felett azért, hogy világosságának hordozói megkeressék és megmentsék az elveszetteket. Felhívja földi egyházát, hogy ébredjen fel Sátán okozta testbecségéből, teljesítse kijelölt feladatát, nevezetesen a világ megvilágosítását. Egyházának szóló időszerű üzenete így hangzik. Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságot, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Azért, hogy az uralkodó állapotokon segítsen, amikor sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket. Isten megbízta egyházát, hogy vele együttműködjék, terjessze a bibliai igazságok világosságát mindenütt, akiket drága világosságnak hordozói és munkarészüket, feladatokat híven teljesíteni akarják, a következő ígéretet kapták. De rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik, és népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámad fényességhez. Napjainkban a világ legnagyobb szüksége, hogy szemlélhesse Jézus Krisztust szentjei személyében. Isten azt akarja, hogy népe szent népként álljon a világ előtt. Miért? Mert az egész világ megváltásra vár az evangélium igazságának világossága által. Mialatt az egyház hirdeti az igazság üzenetét, és embereket hív ki a sötétségből Isten csodálatos világosságára, tagjainak az igazság lelke által megszentelt élete tanúskodjék a hirdetett igazság valóságáról. Isten azt akarja, hogy népe helyes viszonyban álljon vele azért, hogy megérthesse, mit kíván tőle mindenek felett. Nyilatkoztassák ki a világ minden küszködő lelke előtt, hogy mit kíván Isten, hogy mit jelent igazságot cselekedni, az irgalmasságot szeretni és alázatosan járni Istennel. Bárhol legyenek is, otthon vagy külföldön, legyenek mindenütt Isten törvénytartó népei. Legyenek biztosak abban, hogy bűneiket Isten megbocsátotta, és a magasságos elfogadta őket gyermekeinek. Ugye az elején a szerző nagyon tömören és nagyon pontosan tulajdonképpen szerintem ennél rövidebben és pontosabban meghatározni azt, hogy mi van ma. Mi vesz ma körül bennünket. Mit áraszt magában tulajdonképpen a média, meg hogy milyen jelenségekkel találkozunk a mai napon, szerintem nem lehet. Ugyanakkor bemutatja azt is, hogy ez Sátán uralmát mutatja, hogy ő uralja a világot, és befolyásolja emberek szívét, és hogy azok a viták, meg azok a leleplezések, ahogyan a világ fiai egymást leleplezik bizonyos helyzetekben, az nem azt a célt szolgálja, hogy mi a leleplezőkhöz csatlakozzunk, hanem azt a célt szolgálja, hogy mindazok, akik még gondolkodnak, meglássák tulajdonképpen a hatalman levőknek az ellentmondásos állapotát, és elgondolkozzanak azon, hogy miért sújtják Isten ítéletei ezt a világot. Ha most még nem látják ezeket az eseményeket, amikben élünk Isten ítéleteinek, hogy Isten megengedi, hogy ténylegesen a gonoszság kiteljesedjen, akkor ezeknek a viták, ezekből a vitákból, ténylegesekből, az egymásra való, az egymás gyengéinek, vagy egymás bűneinek a feltárásából lássák meg azt a gondolkodó emberek, hogy egyik se jobb a másiknál, hanem mindenki ugyanazt a gonoszságot szolgálja, de nem az a megoldás, hogy a másik hiányosságot leleplezvem, a magam bűnét követem, a magam elgondolása szerint. Hanem az Isten megbízta az ő népét az ő igazságának a hirdetésével. És azt mondja, hogy ebben a világban, amiben most éljük életünket, ebben a világban ő képes világoltatni az ő igazságát, hogyha vannak megfelelő eszközök, akik ezt a világosságot hordozzák. És a világosságnak a hordozása azon múlik,
hogy akik megismerték az Isten üzenetét, azok felvállalják-e azt, hogy az Istennel együttműködve megtanulják a vigyázást, azt az állapotot, azt a folyamatos állapotot magukévá teszik, amely tulajdonképpen biztosítja azt, hogy az Isten ereje megláttassék rajtuk. Mert az Isten az ő erejét azoknak, meg az ő dicsőséget azokon tudja világoltatni, akik ezt felvállalják. Ezt akkor tudjuk felvállalni, amikor rádöbbenünk arra, hogy nem csak az elméleti igazságnak a képviselése az, amire vágyakozik ténylegesen ez a világ, hanem az Isten fiainak a megjelenése tulajdonképpen, ami után sóvárog, ahogy Pál apostol írja ezt. És ez akkor tud megvalósulni, amikor az Istennel való együttmunkálkodás, az együttműködés belső igényé válik az ember számára. Amikor a vigyázás nem egy olyan stressz helyzet, amit csak vészhelyzetre tartalékol az ember, feltétlenül egy ilyen felfokozott adrenalin szint kíséretében kell, hogy jelen legyen az ember életében, vagy hát nem, hogy kell, hogy jelen legyen, hanem úgy magától adódik. Ugye a vészhelyzet az adja magából ezt az odafigyelést, hanem egy nyugodt, békességben lévő, önmagával békességben és Istennel békességben lévő állapotnak, a vigyázási állapotnak kell lenni. Szóval nem egy olyan fajta békességnek, ami hogy mondjam, egy olyan befolyást áraszt, hogy ó, hát én ismerem az Istent, hát én békességben vagyok az Istennel, hát nekem nem árthat semmit, hát engem körülvesz az Isten az ő oltalmával, és hát én jól érzem magamat, és szóval nem egy ilyen fajta békesség, hanem az a fajta békesség, ami az aktív munkálkodást, ami az aktív tevékenységet, ami a bölcsesség, ami az isteni bölcsesség igényét hordozza magában, mert vigyázok arra, hogy ne a magam bölcsessége szerint cselekedjek. És most lapozzuk fel ténylegesen a Bibliánkat azon a ponton, amikor Józsuénak megígértetik az erő és a bölcsesség, jobban mondva a bátorság, jobban mondva, amikor találkozván az Úr angyalával az első fejezetben leírtak szerint, Mózes halála után fel kell, hogy vegye azt a feladatot, át kell, hogy vegye azt a feladatot, hogy vezesse a népet, és a Jóisten elküldi az ő angyalát, magát Jézus Krisztust, hogy megjelenjen és biztosítsa arról Józsuét, hogy vele is ugyanúgy lesz, őt is ugyanúgy fogja vezetni. Két dologra hívja fel a figyelmet. Azt mondja a 6. versben, hogy légy bátor és erős, mert te teszed majd a népet annak földnek örökösévé, amely felől megesküdtem az ő atyáiknak, hogy nékik adom azt. Azt mondja, hogy légy bátor és erős. Minthogyha ez a kettő, ez külön választható lenne. Hát elvileg az emberi gondolkodás szerint ketté is választható, mert lehet valaki bátor, de nem biztos, hogy erős. Mert nem biztos, hogy fizikailag ugye erős. Yeah, lehet bátor a maga fizikai gyengesége mellett is, és lehet valaki nagyon erős, fizikailag erős is, lehet gyáva. Ugye? Szóval emberileg ez a két fogalom nem feltétlenül kell, hogy egymáshoz kapcsolódjon, de a Jóisten azt mondja, hogy mind a kettőre szüksége van annak, aki a népet annak a földnek örökösévé akarja tenni. És egy pillanatra gondoljunk bele, hogy ugye azt mondtuk, hogy
hogy a Kánaánba való bevonulás időszaka az hasonlít tulajdonképpen ahhoz az időszakhoz, amiben mi éljük a magunk életét, meg végezzük a magunk szolgálatát, hogy az örök Kánaánba, az örökké valóságba való bevonulás előtti időszak népére is vonatkozik ez a felhívás, hogy legyen bátor és igen erős. De hogy legyünk bátrak és erősök, amikor folyamatosan azzal találkozunk, hogy gyengék vagyunk, hogy álhatatlanok vagyunk, hogy nincs bennünk kitartás, vagy inkább a rosszban tartunk ki, mint a jóban, mert ugye azt könnyebb cselekedni, az ugye adódik a magunk természetéből, viszont nem vagyunk elég bátrak, ahhoz, hogy amikor felfedezzük ezeket a gyengeségeket, ezeket a tökéletlenségeket magunkban, akkor oda menjünk az Istenhez. Mert tulajdonképpen mire kell a legnagyobb bátorság egy ember számára? Arra, hogy szembesüljön önmagával. Erre kell a legnagyobb bátorság. Hogyan tudunk szembesülni önmagunkkal? Úgyhogy belenézünk az Isten törvényébe, belenézünk az Isten igazságába, belenézünk az ő igéjébe, és ott feltárul, amikor olvassuk, feltárul a mi valós állapotunk. Ehhez nagyon nagy bátorság kell. És mihez kell erőt vegyünk? Amikor mindez megtörtént már az életünkben. Ahhoz kell erőt vegyünk, hogy felvállaljuk mindazokat a dolgokat, amire az Isten rávezetett bennünket. Ahhoz nagyon nagy erő kell, hogy az ember azt mondja, hogy igen, én megláttam a magam gyengeségét, de én erős szeretnék lenni. De én nem a magam elgondolása szerint szeretnék erős lenni, hanem az Isten elgondolása szerint. Mondhatjuk azt, hogy könnyű volt Józsuénak, mert hát ő ugye ott állt a nagy tömeggel, és teljesen tisztában volt arra, hogy ő emberileg teljes mértékben alkalmatlan ennek a feladatnak az ellátására. Ugye mögötte volt a pusztai vándorlásnak a tapasztalata, az, hogy hogyan viszonyultak az izraeliták Mózeshez, meg hányszor lázadtak, meg egyáltalán, hogy mi lakik az emberi természetben. Ugye ő megélte azt a tapasztalatot is, hogy őt Kálebbel együtt meg akarta kövezni a nép, amikor ugye a kémekkel együtt hazajöttek, és azt mondták, hogy bízunk az Istenben, az Isten ad nekünk erőt. Most ott állt ő, átvévén, úgymond a pálcát Mózestől, és nem csoda, hogy az Isten angyala, amikor megjelent neki, azt mondta, hogy légy bátor és erős. Ha idáig bátor és erős tudtál lenni a hitben, akkor most legyél továbbra is bátor és erős, sőt, még bátrabb és még erősebb. Hát mi nem biztos, hogy magunkról el tudjuk ezt mondani, hogy eddig is bátor és erős voltál, és azért meg tudtalak téged tartani, és te minden tapasztalaton túl tudtál. Ugye Mózes nem mehetett be az ígéret földjébe, Józsuébe mehetett az ígéret földjébe. Ugye Jóisten neki, meg Káleb, ugye ők ketten voltak azok, akik bemehettek az első csapatból, azok közül, akik kijöttek Egyiptomból, akiket az Úr kivezetett Egyiptomból. De mi az, amihez ez a bátorság szükséges? Ugye először ugye beszéltünk arról, hogy arra kell vigyáznunk, hogy mindent, most felolvasnám a hetedik verset, mert ugye a hetedik vers adja meg ezt, erre a választ, hogy csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz és mindent a törvény szerint cselekedjél, amelyet Mózes az én szolgám szabott elődbe, attól se jobbra, se balra ne hajol, hogy jó szerencsés lehess mindenben, amiben jársz. El ne távozik, 8. vers, el ne távozik-e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz, és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon, és akkor boldogulsz. Avagy 9. avagy nem parancsoltam én meg néked, légy bátor és erős, ne félj és ne retteg, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz. És ugye ezt ígéri az Isten a Biblia lapjain más helyen is. Azt, mint itt idézetként olvastuk, ugye Ellen White-nál, hogy az Úr dicsősége feltámad rajtad, te rajtad, ez Ézsaiás könyvéből van, majd még Ézsaiás könyvéből, már még mást is fogok idézni. De
Hát ehhez ezt a bátorságot és ezt az erőt nagyon fontos elnyernünk. Ugye a 7. versben még a vigyázz szó is ott van. Azt mondja, hogy vigyázz, mindent ama törvény szerint cselekedjél, amelyet Mózes az én szolgám szabott elődbe. Hogy nagyon vigyázz arra, hogy a törvény szerint éld az életedet. Mindaz, ami feltárult előtted, azt erőben, bátorságban figyeljél rá arra, vigyázzál arra. Attól se jobbra, se balra ne hajol, ne térj el, és akkor leszel jó szerencsés mindenben, amiben jársz. Arról beszélj. Ugye a 8. versben olvassuk el, hogy el ne távozik-e törvénynek könyve a te szádtól. Arról gondolkodjál. Arról beszélj. Arról tegyél bizonyságot. Arról emlékeztesd magadat és mindazokat, akivel beszélgetsz. Ne gondold azt, hogy amit te megismertél, az csak neked szól. Hogy az csak rád vonatkozik. Hanem azról tégy említést mindenkor, amikor alkalom adódik rá, és mindig arra hivatkozzál, mindig az legyen a cselekedeteidnek az alapja. Gondolkodjál arról éjjel és nappal. Tulajdonképpen azt mondja, hogy máshol ne gondolkodjál. Ugye az embernek a gondolatai nagyon hamar elkalandoznak pillanatokon belül. Mint azt mondja, hogy máshol ne gondolkodjál, ne félj attól, hogy beszűkül a látóköröd. Hanem ha arról gondolkodsz, éjjel és nappal, ami az Isten törvényében felismertél, és van bátorságod arról éjjel és nappal gondolkodni, hát ehhez is bátorság kell, nem? Hát nem tudom, eszünkbe jutott-e, hogy amikor a szombat igazságával találkoztunk el, ez ténylegesen klasszikus példa szerintem minden élethelyzetre, amikor az Istenbe vetett bizalomról szólhatunk, gondolkodhatunk, hogy mi volt az ember belőször. Hát így is, alig-alig tudom összehozni a dolgokat, ténylegesen, hát egyedül, amit tehetek, van két kezem, van valami szakmám, van valami tudom is, tudományom, hát akkor azt művelem, azt csinálom, mert abból élek meg, eltartom családomat, tudok másokat segíteni, meg mindent csinálni, hát most egy nap kiesen az életemből. Hát most akkor egy napot hagyjak ki, hát most mi lesz akkor? Nem? Az ember tele van gátlással, félelemmel, jó, elfogadom, mindent elfogadom, de hát akkor azt most hogy valósítsam meg azt meg a gyakorlatban? Kell hozzá bátorság? Kell hozzá erő, és így vagyunk mindennel. A legapróbb kérdésben is, ami a mindennapi életünket, a családi életünket, a határozatainkat illeti, mindenben így vagyunk. Mert az ember hajlamos a maga természete szerint, aszerint cselekedni, ami a világ bölcsessége, nem pedig az, ami az ember bölcsessége. Most ugye a szombatiskolánk is foglalkozott nagyon komolyan azzal a kérdéssel, hogy mi volt olyan fontos ugye a fogság után, hogyan kellett megtisztulni a népnek, hogyan kellett eljutni arra a gondolatra, hogy mindent kitisztítani, minden, ami az Istennel nem összeegyeztethető, mind azt kitakarítani az életéből, a gondolataiból. Ehhez nagyon nagy bátorságra és nagyon nagy erőre van szükség. Mert az ember, hogyha csak bátorsággal rendelkezik, ugye, és nincs az isteni erő mögötte, akkor képes meggondolatlanul cselekedni, akkor azt mondja, mártírként viselkedni, ugye? Oda csapni a lovak közé, és aztán pillanatokon alatt megoldani, mint a gordiuszi csomót, ugye, szétvágni. Pedig nem biztos, hogy az volt a megoldás. Én akkor, amikor az iskolában tanultuk, azt mondtuk, hogy hú, milyen jó dolog volt, hát milyen egyszerűen megoldotta. Pedig nem az volt a feladat. Nem az volt a feladat. Így is meg lehet úgymond oldani, ténylegesen, hogy szétvágom, de az Istennél nem ez a feladat. Az Istennél az a feladat, hogy megértem, hogy miért jött létre az a csomó, és én ki szeretném oldani. Én azt a görcsöt, én azt fel szeretném oldani, én azt a görcsöt meg szeretném oldani. Ugye Ézsaiás, ugyanúgy Ézsaiás könyvében olvassuk Jézus Krisztusról, hogy amikor az ő szolgálatáról szól, hogy megold, a megkötözötteknek megoldást adjál. Ugye? Azt kétszer is megjelenik Ézsaiás könyvében. Hogy ez legyen a feladat, a megoldás. A megoldás pedig csak abból adódik, hogyha az Istentől nyert bátorság és az erő együtt van. És ez megmarad végig. Ez megmarad akkor, amikor az ember
szembesül az igazsággal, szembesül önmagával, szembesül a feladattal, és eldönti, hogy ő nem futamodik meg akkor, amikor ezekkel szembesült, hanem szeretné a megoldást munkálni, szeretné a megoldás útján menni. És akkor jön a következő vigyázás, azt mondja, hogy vigyázz, mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon. Hogy miután elnyertük a bátorságot és az erőt a szembesüléshez, el kell nyerjük az Istentől, de azt már nem csak úgy elnyerjük, ugye, hanem azt igényelnünk kell, hogy az Isten adja nekünk a bátorságot és az erőt ahhoz, hogy világítani tudjunk. Hogy világítani tudjunk, hogy mindazt, amit az Istentől nyertünk, hogy azt tovább tudjuk adni. És most nyissuk meg Bibliánkat Ézsaiás könyvénél, és Ézsaiás könyvének az utolsó néhány fejezetéből, amelyek ténylegesen ezzel a kérdéskörrel foglalkozik, néhány igén gondolkodjunk közösen. Az 54. fejezetnél nyissuk meg Bibliánkat. Mi történik akkor, és ténylegesen itt láthatjuk már azt, ugye ez a nagy messiási profécia után van az 54. fejezet, és annak a hátterén történhet meg tulajdonképpen az, amire itt felhív minket Ézsaiás. Azt mondja, újjong te meddő, ki nem szültél, újjongva énekelj és kiálts, ki nem vajottál, mert többek az elhagyottnak fiai a férnél való fiainál, azt mondja az Úr. Szélesíts ki a sátorod helyét, és hajlékidnak kárpityait terjesszék ki, ne tiltsd meg, nyújtsd meg köteleidet, és erősítsd meg szegeidet. Mert mind jobb, mind bal kézre kiterjedsz, és magad népeket vesz örökségbe, és puszta városokat megnépesítenek. Ne félj, mert meg nem szégyenülsz, és ne pirulj, mert meg nem gyaláztatol, mert ifjúságot szégyenéről elfeledkezel, és özvegységednek gyalázatáról többé meg nem emlékezel. Mert férjed a te teremtőd, seregeknek ura az ő neve, és megváltód Izraelnek szentje, az egész föld istenének hivattatik. Mert mint elhagyott és fájó lelkű asszonyt hív téged az Úr, és mint megvetett ifjú asszonyt, ezt mondja Istened. Egy rövid szempillantásig elhagytalak, és nagy irgalmassággal egybegyűjtlek. Búsuláson felbuzdultában elrejtém orcámat egy pillantásig előlet, és örök irgalmassággal könyörülök rajtad. Ezt mondja megváltó Urad. Mert úgy lesz ez nékem, mint a Noé özönvíze, miként megesküdtem, hogy nem megy át többé Noé özönvíze e földön, úgy esküszöm meg, hogy rád többé nem haragszom, és téged meg nem feddelek. Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő Urad. Itt megállunk egy pillanatra, és ténylegesen gondolkodjunk el azon, hogy itt ténylegesen kikről beszél itt az ige. Kik azok, akik nem szültek, meg kik azok, akik nem vajuttak, meg az elhagyatottak, meg az özvegyek. Kik azok szerintünk? Mit gondolunk arról, hogy ezek kik? Hát lehetséges, hogy van ténylegesen, aki mondjuk egy az egyben szó szerint megfelel ennek a meghatározásnak, de igazából az Isten ugye mint teremtőjéről, mint az egybegyűjtéséről, mint ugye a saját népéről, ugye, mint azt mondja, a férjed vagyok, ugye, az ő népének, ugye, a mennyasszony, ugye, ezek eszünkbe jutnak ezek a hasonlatok a Bibliából, hogy tulajdonképpen azokhoz szól, akik érdemtelennek tudják magukat arra, hogy egyáltalán valamit is tegyenek az Úrért, mert meddők, mert ugye elrontották az életüket, mert nem jártak együtt az Úrral, mert felderült előttük az, hogy egyszerűen nem teremtek jó gyümölcsöt, egyszerűen erőtlenek, gyengék. És azt mondja a Jóisten ezeknek ténylegesen, hát ugye a saját népének, mert a nép, amikor ugye elolvasta, ugye az Ézsaiás könyvének az első fejezetében, ott olvashatjuk, hogy mit mond az Úr az ő népére, ugye? Hogy milyen állapotban van az ő népe.
hogy tulajdonképpen, amikor ez a szembesülés megtörténik saját magával, akkor azt mondja, hogy édes Istenem, hogy is tehetném, hogy lehetnék én bátor és erős, amikor olyan gyenge vagyok, amikor a legegyszerűbb egy elhatározásomat, az, hogy mondjuk 10-ig számolok, mielőtt véleményt nyilvánítok, nem tudom betartani. Pedig olyan sokszor elbuktam már abban. És nem tudom betartani, akkor hogy szólhatok én egyáltalán arról, hogy én téged ismerlek? Hogyan világíthatok én egyáltalán? Hogyan tölthetem be azt a feladatot, amire engem elhívtál? Hogyan lehetek én bárkinek is példaképe? Hogyan én mondhatom a mellettem levő nyomorgó embernek, hogy hát figyelj, hát az Úr megváltott téged, az Úr örömöt szól te neked, ő nem kívánja tőled, hogy megmaradj a bűnödben, amiben éled az életedet. Van kiült, van reménység. Hogyan mondhatom, amikor az az ember láthatja az én életemben, hogy én következetlen vagyok abban, amit képviselek. Itt a Jóisten Ézsaiáson keresztül azt mondja mindenkinek, aki szembesül azzal, hogy meddő, aki szembesül azzal, hogy tulajdonképpen nem vajudott, mert még nem küzdött meg, még nem küzdött meg ténylegesen a saját megváltozásáért sem. Nem, hogy egy másik ember megváltozásáért nem küzdött meg, nem vajudott vele együtt, ugye? Nem tudta ténylegesen életre hozni, az örök életre nem tudott vinni valakit, vagy nem tudott segíteni valakit, nem tudott jó példaként ott állni előtte. A maga elgondolása szerint azt mondja, hogy ne essél kétségbe, ne essél kétségbe, mert ez nincs rád bízva. Ez nem a te feladatod, mert én vagyok a te férjed. Én vagyok a te férjed, én vagyok az, akitől az erőt és a bátorságot nyered. Ugyan ott hagytalak egy szempillantásra, ott hagytalak, hogy szembesülj magaddal, de azt is csak azért tettem meg, hogy lásd, hogy szükséged van rám. Mert akkor tudod a te világosságodat kiárasztani ténylegesen, akkor tudsz te bizonságot tenni, amikor folyamatosan igényled a jelenlétemet az életedben. Amikor úgy vagy velem kapcsolatban, mint a férj a feleségével a jó házasságban. Amikor ténylegesen, még ha nincsenek is együtt, mert ugye már különböző a munkaterületük, a mozgásterük, akkor is egyek. Mert az Úr az, aki összeköti őket. És úgy ismerik egymás gondolatát, úgy ismerik egymás, kényes pontjait, az elbukás lehetőségeit, hogy úgy küzdenek egymásért, hogy ténylegesen segíteni tudják egymást, világítani tudnak egymás életében. Nem azzal, hogy számon kérik, hogy sárba tiporják, hogy megalázzák, hanem azáltal, hogy ott vannak abban a pillanatban, amikor tudják, hogy a másik vészhelyzetben van. És tulajdonképpen élővé tudják tenni, megfoghatóvá tudják tenni azt, hogy segítőtársként vannak ott a másik mellett. Hogy a Jóisten ereje most abban mutatkozik meg az ő életében, hogy oda rendeli a másikat mellé. És erről bizonyos a másik. És ez adhat erőt nagyon sokszor egy embernek, amikor tudja, hogy a társa, vagy a szerette, vagy a szülője, vagy a gyermeke, vagy valaki, aki ténylegesen az Istenhez kapcsolódik, az Istentől nyeri az erőt ahhoz, hogy neki segítője lehessen. És nincs arra utalva, nincs magára hagyva abban, hogy köteles legyen elbukni, hogy köteles legyen tulajdonképpen megint megbotlani, és megint elesni. Vagy ha elesett, akkor meg legyen bátorsága, és legyen ereje újból felkelni, hogy a kapaszkodó biztossága, a kapaszkodó bizonyossága ott legyen mellette. És ehhez a fejezethez csak a 14. verstől a 17. versig tartozik, vagy fűződik egy saját életbeli tapasztalatom is, amit engedjetek meg, hogy megosszak veletek. Amikor számomra meg kellett küzdenem azért ténylegesen, hogy kitartsak a szombat mellett, nem azért, mert nem voltam meggyőződve arról, hogy a szombat az ténylegesen az Istennek a szentsége, hanem hogy
képviselni tudjam mindazok előtt, akiknek a körében éltem az életemet, és a munkatársaim közegében, mert nagyon nagy támadásoknak voltam ténylegesen akkor kitéve, és sajnos voltak testvérek is, akik tulajdonképpen nem támogattak ebben a következetességben. Sajnos ők már nem testvéreink. És nagyon-nagyon-nagyon magamra hagyatottan éreztem magamat ebben az állapotban, és ténylegesen az embert megkísérti az a gondolat, hogy akkor most tényleg igaz, amit én a Bibliából felismertem. Most ez nem az én makacságom, nem az én csökönyösségem, nem az én megátalkodottságom, nem-e karrierizmus az, hogy én most ezt csinálom, nincs-e valami elvárásom az Istennel szemben, hogy én most minden áron ki akarok tartani ebben, hogy ez ténylegesen tiszta szívbeli indíték, vagy lehet, hogy megfertőztetett ez a gondolat. Nem lehetséges, hogy akkor sokkal könnyebben kellene, hogy menjenek a dolgok. Hogy lehetséges, hogy nem kellene, hogy ilyen mértékű ellenállásba ütközik a dolog. Vagy lehet, hogy a testvérek előtt valamit rosszul csinálok, vagy lehet, hogy ők mégiscsak jobban értik. Szóval az ember úgy érzi, hogy megzavarodott egy bizonyos ponton, amikor kétségei vannak ténylegesen önmagával, és ugye feltárul előtte az Isten igazsága, és következetes akar benne lenni. És a Jóisten megvigasztalt. Akkor pont ugye hát vigasztalások könyve, Izaiás könyvének ténylegesen a másik része, és valahogy ide menekültem, és nagyon sokat jelentett nekem akkor Izaiás könyve, és mindig, amikor elszomorodok, vagy valami okom van, akkor mindig fellapozom ezt, és elolvasom, és megnyugszom. És olvasok el közösen együtt, mert csak most már nem úgy nyugszom meg, mint akkor nyugodtam meg, hanem most már ténylegesen a tapasztalat szintjén, mint egy emlékoszlop állott előttem. Igazság eltáll leszel erős, ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert nem közel hozzád. És ha összegyűlvény összegyűlnék, ez nem én tőlem lesz. Aki ellened összegyűl, elesik általad. Íme én teremtettem a kovácsot, aki a parazsat éleszti, és fegyvert készít mestersége szerint, és én teremtém a pusztítót is a vesztésre. Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbeszáll, kárhoztatsz. Ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr. Hatalmas ígéret ez. Mit mondja? Azt mondja, hogy az igazság által leszel erős, amit az igazságként felismertél, és te tudod, mert én meggyőztelek téged a szívedben. Te tudod, hogy az igazság, és hogy ez tőlem van. Ezt nem találtad ki, ebben te bizonyos vagy. Ugye, hogy az ember mondjuk nem tudja eldönteni, hogy a másik embernek az élete, a tapasztalata az már rendelkezik-e azzal a bagázzsal, hogy elvárható tőle valami. Ugye? Mert nem láthatok bele az ő gondolataiban. Lehet, hogy kívülről úgy látszik, mintha, de akkor se láthatok. És nagyon nagy hibát védhetünk, hogyha elvárást támasztunk a másik emberrel szemben, de azt megmondhatjuk, azt én, hogy tudjuk-e bizonyosan, hogy meggyőzött minket az Isten lelke belülről, a mi szívünkben, a mi gondolatunkban, arról, hogy igaz az, amit mi felfedeztünk. És ezáltal az igazság által, amit senki nem vehet el tőlünk, mondja az Isten, hogy ezáltal az igazság által leszünk erősek. Innen fog származni a mi erőnk. Nem az izomból, nem a tapasztalatból, de már szinte szállóig, aki mondom, a jól bevált módszerből. Szóval nem ettől leszünk erősök, nem az ügyességünkből, hanem az igazság által, amit az Isten által megismertünk, leszünk erősök, és azt mondja, és ne gondolj a nyomorra. Itt nem azt mondja, hogy nem lesz nyomorúságod,
mondja, ne gondolj a nyomorral. Ne gondolj. Mert nincs mit félned és rettegéssel, mert nem közel hozzád. Lehet, hogy nagyon nagy nyomorúságban vagy, de ne félj tőle. Mert, és ugye a további versekben, a másik kettőben, a 15. és 16. versben azt olvashatjuk, mert az én hatalmamban van. Mert az én hatalmamban van. Mert én vagyok az, aki teremtettem a kovácsot, meg teremtettem a pusztítót is. Én vagyok az, aki teremtettem ezt is, meg azt is. És azt mondja, még ha összegyűlnek is ellened, még hogyha ténylegesen úgy érzed, hogy az egész világ ellened van, és te egyedül vagy, még akkor se rettenj meg, akkor se veszíts a bátorságodból, mert azt mondja, hogy aki ellened összegyűl, elessik általad. Akkor én, amikor ezt olvastam, akkor én ezt csak reménységként tudtam elfogadni a Jóistentől. Hogy lehet, hogy általam elesik? Hát egy olyan gépezet van ténylegesen, ugye egy munkaadói mechanizmus, amelyeknek megvannak a maga szabályai, belső, meg elvárásai, törvényei, meg még nem tudom is, hogy ki fog én általam elesni? Egyáltalán nem is akarom, hogy bárki is elesse, mert hát én nem akarok senkit elejteni. Én szívem szerint meg szeretném menteni, szóval én nem arra vágyakozom, hogy most akkor én megdicsőjek a másik porai felett, szóval én nem vágyakozom erre. De azt mondja az Isten, hogy ellened összegyűl, elesik általad. Akkor én nem tudtam, hogy ezt hova tegyem, de tulajdonképpen itt aztán tapasztalat mutatta meg, mert ez az iszonyatos feszültség, ez egy olyan másfél évig tartott körülbelül, és aztán még megtetőződött még egy fél évvel körülbelül, és akkor derült ki, hogy mindaz a gonoszság, mindaz a szándékosság, mindaz a törekvés, ami által engem el akartak gyengíteni abban, hogy én kitartsak abban, amit ténylegesen igazságként elfogadtam, az egy szempillantás alatt igazságtalanná vált. És nem nekem kellett védekeznem, nem nekem kellett hadakoznom, hanem az Isten egy szempillantás alatt megoldotta ezt a kérdést. Csak annyit mondok el röviden ténylegesen, hogy akkor többen is megvádoltak engem azzal, hogy rosszul végzem a munkámat. Hát az biztos, hogy iszonyatos stressz helyzetben voltam, és valószínű, hogy nem volt olyan tökéletes, mint ahogyan ők megszokták azelőtt, vagy nem tudom, hogy mind múlott. És hát eleve ugye az ördög, hogyha felhangolja az embereket, ahogy a hibát keresik, akkor fognak találni. Ugye? Szóval azon, hogy én hogy viszonyulok a másik emberhez, még mit látok meg benne, hogy azt látom, hogy mondjuk fáradt, és mondjuk azért valami nem ment neki, vagy szándékosan gondolom azt, hogy hát biztos ő most ki akar velem tolni, biztos most tudom is én keresztbe akar tenni az én előre menetelemnek, vagy valami ilyesmi. Ugye én olyan feladatot láttam el, hogy én zongorán kísértem hangszereseket, ezért tulajdonképpen ki voltak nekem szolgáltatva olyan értelemben, hogyha azt mondom, hogy én nem megyek szombaton versenyre, akkor most mi van? Ugye? Akkor... De, és tulajdonképpen ezt a kollégáknak egy része ténylegesen ezt úgy értelmezte, hogy én az ő karrierjüknek akarok ártani. Szóval az ördög pillanatokon belül ténylegesen, hogy azt a munkát, amit ők belefektettek ténylegesen a növendék nevelésébe, azt tulajdonképpen annak én keresztbe akarok tenni valami bigott szektáns gondolkodás miatt. Ugye? És mivel meg lenne az adottság, a tehetség ahhoz, hogy én ezt másképpen tegyem, ezért szándékosságot véltek felfedezni el mögött. És a Jóisten ténylegesen ezt egy szempillantás alatt megoldotta. Azáltal, hogy igenis, amikor ugye megbetegedtem, meg ugye elfáradt az egész agyam, meg nem tudtam kísérni, meg le voltam lassulva, meg minden, még a betegséget is tulajdonképpen annak tulajdonították, hogy én meg akarom úszni. Azt mondták, hogy én nem is vagyok beteg. Azt mondták, ezt én kitaláltam, én egyszerűen nem akarok ebben részt venni, és éppen nem is vagyok beteg. És ezt híresztelték, ezt megbeszélték, ezen csámcsogtak, szóval ezzel foglalkoztak. Még más dolgokat is kitaláltak, meg minden,
Én, hát ez ellen hogy lehet védekezni? Sehogy nem lehet ez ellen védekezni. Én azt mondtam, édes Istenem, te tudod, hogy mit miért engedsz meg, nekem megadtad a békességet, engem kiemeltél, mert ugye a betegség által kikerültem ebből a kalamajkából, és eljött az a pillanat ténylegesen, ami által a Jóisten nyilvánvalóvá tette, hogy mindaz, amit összegyűjtöttek ellenem, az nem igaz. És megszégyenültek. Mert közvetlenül, mielőtt én megbetegedtem, volt egy rádiófelvétel, ténylegesen azt szóval úgy működött maga ez a verseny, amire készült ez a rádiófelvétel, hogy számozottan mentek a felvételek a bizottságba, a nemzetközi bizottságba, és akik meghallgatták ezeket a felvételeket, ezek nem tudták, hogy tulajdonképpen ki fia, borja, honnan jött, kinek a tanítványa, melyik országból, szóval semmit nem tudtak róluk, kaptak egy számozott felvételt, kódolt felvételt, és azt meg kellett hallgatniuk, és ennek alapján kellett kiértékelni. És mondom, ez néhány nappal volt ténylegesen, mielőtt megbetagadtam, ez április 16-án volt, és május első napjaiban lettem rosszul, és megvolt a felvétel, ténylegesen nagyon-nagyon bizonytalannak éreztem magamat, meg azt gondoltam, hogy hú, milyen ilyen, meg olyan, meg amolyan. Még a kollega mondta, hogy hát azért ez nem is olyan rossz. Még ő mondta, pedig hát ugye ő volt az egyike azoknak, akik szították ezeket a gondolatokat, és megbeszélte. Hát az emberi elgondolás szerint, hát ez természetes is volt, mert hát ő védekezett. Szóval ez nem ellenem irányult, ő tulajdonképpen magát védte. És ez volt áprilisban, és novemberben jött meg az eredmény. Novemberben jött meg az eredmény, és az volt...

Valóban vált egy pillanatra, egy pillanat alatt eltűnt. Az emberek elfelejtették egyszerűen ezeket a gondolatokat. És akkor valósult meg számomra ténylegesen ennek az igének az értelme, hogy aki ellened összegyűl, elesik általad. Az Isten nem azt akarja, hogy mi hadakozzunk, hogy mi az erőnket arra használjuk, ne úgy világítsunk, hogy erősködünk. Az Isten azt szeretné, hogy úgy világítsunk, hogy minden élethelyzet, amiben belekerülünk, és netán ilyen, vagy még sokkal rosszabbba is belekerülhetünk, az nyilvánvalóvá váljék az ő munkája által, hogy nem igaz. Nem igaz az a támadás, nem igaz, ami ellen összegyűltek, hanem az az igaz, amit az az ember képviselt akkor. És én bizakodom abban, hogy ha nem is most ténylegesen ebben az életben, de majd az örökké valóságban én nagyon szeretnék találkozni azokkal az arcokkal, aki ténylegesen valahol a Jóisten meg tudott szólítani ezáltal. Biztos vagyok benne, hogy a Jóisten ilyen ajándékkal meg fog ajándékozni. Csak ahhoz világítani kell. És azóta, és ez nem lett egy állandó állapot, mert ugye azóta sok minden elmúlt és történt, és az ember bár belekerült is ténylegesen egy ilyen helyzetbe, de valahogy nem gondolta arra, hogy erre a bizonyosságra, erre a tapasztalatra, erre nagyon kell vigyázni. Mert abban az élethelyzetben, amikor a szombatról volt szó, akkor az egyértelmű volt, az friss volt, az az első szeretetnek az állapotában volt, és a Jóisten ezt ténylegesen meg tudta áldani. És a hétköznapokban pedig mi van? A hétköznapokban akkor már szabad nem vigyázni? Akkor már szabad egymást megbántani, akkor már szabad türelmetlennek lenni. Akkor már szabad, ez szabad, az szabad, azt. És magamnak mondom ezt elsősorban, mert az emberi természetem nagyon-nagyon csúnya, és nagyon rossz, és nagyon erősködik. De és azt mondja, hogy ne attól féljünk, hogy ténylegesen fegyver készül ellenünk. Mert azt mondja, hogy egy ellenet készült fegyver sem lesz jó szerencsés. Hogyha bárki is olyasmit vár el tőlünk, ami a lelkiismeretünk szerint elfogadhatatlan, akkor ne féljünk türelmesek lenni. Ne féljünk türelmesek lenni a másik emberrel szemben. Ne akarjuk azonnal látni azt, hogy az Isten meggyőzte, meg bevégezte benne ezt a dolgot. Hanem valójában bízzuk rá azt az Istenre, hogy akkor, amikor ebben a helyzetben vagyunk, akkor ez azért van, hogy világítsunk. Mert azért kerülünk szorult helyzetbe, azért kerülünk a természetünk szembesítésével szorult helyzetbe, mert az Isten adott egy területet, adott egy helyzetet, amiben nekünk az ő befolyását lenne hivatásunk árasztani. És az az élethelyzet nem azért adódott, hogy én elveszítsem a türelmemet, hanem azért adódott, hogy segítsek a másiknak az Isten mellett dönteni. Hogy vigyázzak magamra abban az élethelyzetben. Mert ahogyan fogok magamra vigyázni abban az élethelyzetben, úgy fogok a másikra is vigyázni. Mert ha én vigyázok magamra, ha megtanulok tízig számolni, akkor az Isten világosságként tudja a másik ember előtt ezt megmutatni. És ez hatalmas felfedezés számomra. Nem tudom, testvérek, hogy ti hogyan gondoljátok ezt. Az Isten csak ennyit kér. Amikor ő azt mondja később azt, hogy miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér, gyűjtött kincseket azért, amit meg nem elégíthet, tulajdonképpen erről szól, hogy mi hajlandók vagyunk pénzt adni, fizetni, erőt kifejteni, hegyeket megmozgatni, mindazért, ami nem kenyér, aminek nincsen értelme.
és aminek ténylegesen

értelme van az, hogy a mi emberi természetünk megváltozzon, mert csak ennek van értelme. Ennek az életnek, az élet küzdelmeinek csak azért van értelmük itt ezen a földön, hogy mi megváltozzunk. És mindezt, ezt a célt szolgálják. Erre kellene összpontosítanunk minden erőnket, és minden befektetésünket tulajdonképpen ebbe kellene tennünk. És ugye itt az 55. fejezetben, ugye a 6. versben azt mondja, hogy keresétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok őt segítségül, amíg közel van. Hagyja el a gonosz az ő útját, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta. És a mi Istenünkhöz, mert bővelkedik a megbocsátásban. Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok. És nem a ti utaitok az én utaim, így szól az Úr. Mert amint magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én utaim utaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál. És ezt az ígért például az Isten nem azért adja, nem azért iratta le, hogy elbizonytalanodjunk, hanem hogy erőt merítsünk ezekből az ígékből, hogy ő mindent átlát. Neki minden a hatalmában van. Ő felette áll minden fölött. Merjünk hozzá fordulni erőjét, keressük, amíg megtalálható, amíg van idő az ő megtalálására, keressük, és könyörögjünk azért, hogy az Isten mutassa meg nekünk, mit kell elhagynunk, mutassa meg nekünk a szorult helyzetben, mit kell cselekednünk, mutassa meg nekünk azt, hogy meddig maradjunk csöndbe, vagy mikor szóljunk. Mert mi vigyázunk arra, hogy világítsunk. Vigyázzunk arra, hogy az Isten dicsősége rajtunk megláttassék, hogy még véletlenül se ártsunk azáltal, hogy a magunk erejét próbáljuk használni mások megmentésére, mert magasabbak az ő útjai, és az ő gondolatai, ami gondolataitunknál, és hogyha most nem értünk valamit, akkor eljön az az idő, amikor majd megérteti velünk, hogy akkor miért voltál szükség. Ne legyünk türelmetlenek. Szeressük ők igazán, ténylegesen úgy, ahogyan ő szeret bennünket. És a 60. fejezetben olvashatjuk azokat az igéket, amivel indultunk télen az Ellen White idézetnél, hogy kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságot, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mert ímé sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik, és népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámad fényességhez. És aztán leírja itt, hogy mi minden történik akkor, amikor ez a világoltatás megtörténik. És nem tudom, én valamikor, amikor nagyon sokáig úgy olvastam ezt, hogy ténylegesen ez valami tömeges jelenség lesz, hogy most akkor itt van az Isten népe, és akkor most tömegek jönnek valahogy valahonnan. És ugye, nem tudom, most amikor gondolkodtam rajta, akkor úgy eszembe jutott, hogy hát lehet, hogy ilyen is lesz. De szerintem ez mindenkor a világoltatásnak az arányában kell, hogy történjen, nem? És lehet, hogy ez, világméretekben tömegek lesznek, de lehet, hogy a mi előttünkben csak egy lesz, vagy kettő lesz. Hogy ne várjuk mi azt, amikor tömegek jönnek, meg mennek utánunk, meg... Szóval ne várjuk ezt, hogy egyen-egyenként tömegeket vonzunk magunk után. Ez keveseknek adatik meg ténylegesen. És azoknak a teherbírásuk is valószínű sokkal nagyobb, ténylegesen, hogyha az Isten ilyesmiket bír rá. Mi ne várjuk azt, mi azt arra akarjunk alkalmassá válni, hogy amikor adódik az alkalom, amikor Isten támaszt ténylegesen pusztítót, ugye, hogy ott olvastuk az előző igében, a pusztítót, amikor ő támasztja, akkor lehet, hogy azért támad az a pusztító, hogy aztán megszelidüljön. Hogy azért éljük meg mi ténylegesen a pusztítóval való találkozást, hogy majd, hogy nem elpusztít minket ténylegesen, ha nem is fizikailag, lelkileg, de lehet, hogy fizikailag is, hogy a világosságot kiárasztjuk rá. Hogy az Isten hatalma megnyilvánuljon, hogy ne féljünk tőlük.
A gyerekekkel, Timikével, meg Noával beszéltünk, ugye Dánieléktől, ugye a talentumokról beszéltünk ma az órán, hogy milyen talentumokat adott a Jóisten ténylegesen azoknak az ifjaknak. De mennyivel megsokszorozta akkor, amik ők eldöntötték, hogy ők az Isten igazságá mellett kitartanak, amit arról az Isten meggyőzte őket, és nem foglalkoztak arra, hogy mi lesz a következő nap, vagy mi lesz a következő pillanatban. Az Isten lelke meggyőzte őket, és ők amellett tették le a voksot, hogy ők az Isten képviselik. Nekik ez a feladatuk. Hogy ők az Isten képviseljék ott és abban a helyzetben, amikor az Isten azt a helyzetet létrehozta. Nagy volt a pusztítás esélye? Nagyon nagy volt a pusztítás. Ott volt az egész birodalom ellenük. Elpusztulhattak volna egy szempillantás alatt ténylegesen. De az Isten azért adta meg ezt a helyzetet nekik, és ők az Isten bölcsességét elfogadva és kitartva benne felismerték, és hogy világosságú legyen. Nem csak a saját maguk számára, nem az ő dicsőségükre, az Isten dicsőségére, az egész babiloni birodalomba az Isten dicsőségét tudják képviselni. Ennek milyen, mi lett a jutalma? Hogy tízszerte nagyobb bölcsességben részesültek, mint bárki azelőtt a babiloni udvarban. Tízszerte nagyon bölcsességet. Ha bölcsességre vágyunk, ugye itt is ténylegesen egy Zsoltár igét engedjetek meg, hogy beidézek, a 119. Zsoltár 100. versét. Ez egy nagyon szép ige. Itt a Zsoltáros leírja azt, hogy mi előrelátó vagyok, mint az öreg emberek, mert vigyázok a te határozataidra. Előrelátóbb vagyok, mint az öreg emberek, mert vigyázok a te határozataidra. Ugye a fiataloknál felmerül az a kérdés, hogy mikor vesznek engem komolyan? Mikor jön ez a pillanat az életemben, amikor komolyan vesznek engem, ténylegesen a felnőttek? Mert mindig csak azt érzem, hogy ebben is hiányosságom van, abban is hiányosságom van, itt is tökéletlen vagyok, ott is tökéletlen, itt nincs elég tapasztalatom, ott nincs elég tapasztalatom. Olyan jó lenne már tapasztaltnak lenni, hogy komolyan vegyék azt, hogy az ember ténylegesen képes felelősségteljesen gondolkodni. Azt mondja, hogyha az Isten törvényéhez ragaszkodunk, akkor az Isten meg tudja adni ezt a bölcsességet. Ne mi döntsük el, mi a bölcsesség, és ne olyan bölcsességgel után vágyakozunk, amire a világ csábít bennünket, meg amíg a világ bölcsességként elismert, hanem arra a bölcsességre vágyakozunk, az előrelátás bölcsességére, ami csak az Istentől van. A televízió tele van jós programokkal, nem tudom, tudjátok-e. Többenetes. Nemrégen derült ki számomra. Egyszerűen lehet jósokhoz folyamodni a televízió egyenes adásán keresztül, és ők árasztják a maguk befolyását tulajdonképpen, és tudom, piramist építenek, mindenféle szörnyűségeket csinálnak, és a kívánságokat abba berakják, és energiákat hoznak mindenfelől. Szerencsét gyártanak. Ilyen világban élünk. Ilyen világban élünk. Ilyen emberekkel vagyunk körülvéve. Ilyen embereket kell megszólítanunk. Ilyen emberek előtt kell világítanunk. A sátán hatalmas mesterkedésein keresztül az Isten azt mondta, hogy a pusztító csak addig pusztíthat, amíg én azt engedem. De ha te készen vagy, és világítani tudok rajtad keresztül, akkor a pusztítónak nem lesz hatalma. Se feletted, se a felett, akinek a jelenlétében neked világítaniod kell. Egyetlen egyet kért, semmit ne engedj be. Ugye Jeruzsálem kapuin, ahogy a szombatiskolában tanultunk, ne kösz szövetséget, ne kösz házasságot, ne engedj magadhoz közel ténylegesen, hogy a lelked felett a lelkedet uralják olyan emberek, olyan gondolatok, akik elválaszthatnak téged én tőle. Legyek szent a te számodra. Minden pillanatban, és örülj annak, hogy ebben a szentségben, ennek a szentségnek a jelenlétében élheted az életedet. Ne számíts arra, hogy ma még vétkezhetem, mert az Isten úgyis szeret téged.
kívánom mindannyiunk számára, hogy így tanuljunk meg vigyázni, hogy ez legyen a legörömtelibb állapot az életünkben, hogy vigyázunk arra a világosságra, amit az Isten már megadott nekünk, és hogy ezt a világosságot alkalmassá váljunk másoknak továbbadni. Amen. Kegyelmes Istenünk, mennyei Atyánk, köszönjük, Urunk, hogy így nagyon szeretsz bennünket, hogy elrejtesz mindentől, ami akaratod ellenére megtámad bennünket, vagy megtámadhat bennünket. Egyetlen egy dolog elől nem tudsz minket elrejteni, önmagunk elől. Köszönjük, hogy feltárod előttünk mindazt, amit bennünk látsz az ige által, és kérsz minket arra, hogy vegyünk tőled bátorságot és erőt ahhoz, hogy szembesüljünk ezzel, és hogy a szembesülés mellett válasszuk azt, hogy kérjük tőled az erőt mindazoknak megcselekvésére, amit kérsz tőlünk. Hogy ne riadjunk vissza attól, amit megláttunk a szembeszüléskől, hanem kérjük az erőt, és a vigyázás igényét, a vigyázás ébren tartását te tőled, hogy ez örömteli lehessen a mi életünkben, mert ezáltal valósulhat meg a mi világoltatásunk. Ezáltal mutatkozhat meg a te dicsőséged mi rajtunk, mindazok számára, akik szemlélik a mi életünket, akik látják a mi elesésünket, felkeléseinket, és akik még ugyan engednek a pusztító gondolatok, a pusztító szokások hatalmának, de már ébredezik bennük az a gondolat, hogy lehet, hogy így értelmetlen életük. Istenünk, segíts, hogy a te erőd által tudjunk megállni, és ezt a világosságot megvalósítani, betölteni. Jézus Krisztus nevéért jöttünk te hozzád. Amen.

0: Szeretettel köszöntelek benneteket. Jó együtt látni így a gyülekezetet. És ma egy merész vállalkozásba kezdek, amit ha az Úr megsegít, akkor talán majd folytatni is fogok. Szeretném, hogyha megnyitnánk együtt a Biblia legkülönösebb könyvét ma. Ha megkérdezném tőletek, hogy mit jelent az a szó, hogy apokalipszis, akkor mit mondanátok? Ne mondjátok hangosan, mert lehet, hogy a többség már tudja. De lehet, hogy nem mindenki tudja. Csak mindenki gondoljon arra, hogy mit jelent ez a szó, hogy apokalipszis. Mit jelent a köztudatban? Mit jelent a köztudatban az apokalipszis? Ezt ki tudjuk mondani, ugye? Világvége. Beírom a Google keresőbe, hogy apokalipszis. És a Google keresőben, a képkeresőben a legelső találatok, azok ezek ilyen disaster képek, hogy mindenhol atomkatasztrófát látni. Sőt, éppen ma kaptam ezt a kurzus felhívást, ez egy eltés vitasorozat, tegnap este indult, teljesen friss, még meleg, tegnap este kapta Borcsa az e-mailt, hogy világvége után címmel ökopolitikai vitasorozat. Az emberek a világvégéről beszélnek, ha beírom egy apokalipszis, akkor arra gondolnak, hogy valami atomkatasztrófa történik, és az egész föld vörösen ízik, és az emberiség kipusztul, vagy aki megmarad, az valamilyen félzombi lesz, stb. Ezek a gondolatok jutnak az emberek eszébe, amikor azt a szót hallják, hogy apokalipszis. Sőt, azt a címet adtuk neki, lépjünk egyet tovább, kérlek, azt a címet adtuk neki, hogy a kezedben. Amikor az apokalipszis valakinek a kezében van, akkor mire gondolsz? A nagy piros gombra, kitettem két elnököt, hogy ne legyek, szóval, hogy pártatlan legyek, akik az elmúlt hetekben nyilatkoztak. Biden tegnap, Putin pedig egy bő héttel ezelőtt mozgósításról. És tudjátok, aki ott van a közelben és ott él, ismerek olyan embert, aki, hát van egy barátom, akinek az anyukája onnan jött abból a körzetből. Iszonyat, hogy a háború mit művel az emberrel. És sokan mondják azt, hogy ez a vége, ez az apokalipszis, megnyomják a piros gombot, már mutogatnak a kamerába. Egyébként Biden tegnap azt mondta, sajtótájékoztatón így a kamerában mutatva, hogy a NATO területek egy centiméterét vagy egy incsét sem adjuk ám. Úgyhogy ezt jól vésd az eszedbe, így megüzente, néven nevezve a politikai ellenfelét. Mehetünk a következőre. Beírtam a Google keresőbe, és még mindig nem az alapigénél tartunk, mert ez még a felvezetés része. Beírtam a Google keresőbe, hogy mi az, hogy apokalipszis. Nézzétek, egy ilyen cikkre akadtam. Egyébként nem akármilyen helyen, ez egy washingtoni főiskolának a honlapja. Az a neve, hogy The Institute of World Politics, vagyis világpolitikai intézet. És megjelent egy ilyen cikk, közvetlenül a háború előtt most januárban is azt írja, így kezdődik a cikk, az ősi keresztény és zsidó szövegekből származó pontos meghatározás szerint az apokalipszis Isten beavatkozását jelenti az emberiség gonoszsága ellen. Egy idézet küszöbön álló kozmikus kataklizmát, vagy utolsó ítéletet, vagy világvégét, vagy a civilizáció összeomlását. És a következő, egy párbekezdéssel lejjebb áll egy mondat önmagában. Ha van remény, nincs apokalipszis. És remény mindig van. Keressük ki a szótárba, hogy mit jelent az apokalipszis. Jó? Mert ez a cikk, nem tudom, hogy mennyi keresztény beütése van, de 6000 éves történelmet emleget, tehát valószínűleg olvasott már Bibliát, de valószínűleg nem nézett szótárat. Mit jelent az apokalipszis? Most már mondhatjátok, mert legtöbben tudjátok. Mit jelent? Mondjátok bátran, hangosan. Kinyilatkoztatás, kijelentés, megfejtés, leleplezés. Ha kinyilatkoztatok, elmondok nektek valamit, amiről eddig esetleg nem tudtatok. Ezt jelenti az apokalipszis. Nem atomháborút jelent. Sőt, ez a cikk még azt is mondja, hogy ez volt a kedvencem. Szinonimája az Armageddon. Tudjátok, mi az Armageddon? Ez egy profétikus hely, Hor Megiddó, egyes magyarázatok szerint a Megiddó hegyei, vagy a Megiddó hegye igazából az ítélet völgyét jelenti. Azt, amikor az Isten végre felszabadítja, kiszabadítja, igazságot tesz az ő népéért, az ő ellenségeivel szemben. Még az sem atomkatasztrófát jelent egyébként. Tudjátok, bibliai fogalmakkal játszunk, emlegetjük az Isten nevét, meg emlegetünk dolgokat, és közben azt sem tudjuk, miről beszélünk. A keresztény világ emlegeti a megváltást, és a megváltáshoz egy ostya formájában akarnak hozzájutni 1,5 milliárd keresztény, vagy több. Emlegetik az Isten nevét, és azt sem tudják, hogy ki ő. ateista, evolúcionista tudósok creationnek, teremtésnek, teremtett világnak hívják azt a világot, amit vizsgálgatnak. És aztán azt mondják, David Attenborough kedvenc mondat, állandóan hallom tőle, nagyon szeretem a filmjeit amúgy, de hát tudni kell, hogy más oldalon állunk a keletkezés szempontja, és mindig ezt mondja, hogy ez az evolúció csodája. Hát mondom, akkor, ha csoda, akkor nem evolúció, nem? Akkor teremtés. Fogalmakat használunk, amikről nem tudjuk, hogy micsoda. Micsoda számunkra a jelenések könyve? Kinyilatkoztatás? A lepel lerántása? A tények igaz megmutatása? Az igazság igaz bemutatása? A jelentés eredeti értelme megjelenés, ezért van az, hogy úgy kezdődik, hogy Jézus Krisztus ki jelentése. Egyébként a görögben is ez az első szava, kijelentés a Jézus Krisztusé. Apokalipszis. Nem atomháború, nem nagy piros gomb. Valami sokkal jobb. Ennél valami sokkal több, és nyilván azért ragadt rá erre a szóra ez a tartalom, mert jelenések könyve tele van félelmetes jelenetekkel, a végső háborúról, a végső konfliktusokról. A nemzetek egymás ellen való feszültségéről, sőt, az Isten maradék népe ellen való háborúról. Igen, ott vannak benne a háború és a pusztulás képei, de nem ez jelenések könyvének a központi üzenete. Nem. Szeretném, hogyha most felolvasnánk jelenések könyve első fejezetét, ezt kérek egy kis segítséget. Az alapige nem egy ige lesz, hanem egy ige szakasz. A teljes első fejezet, mind a 20 verse. Hanna, gyere, olvasd el.
1: Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell lenniük hamar. Ő pedig elküldvén azt az ő angyala által megjelenti az ő szolgájának, Jánosnak, aki bizonyságot tett az Isten beszédéről és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, amit látott. Boldog, aki olvassa és aki hallgatja e profétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban, mert az idő közel van. János, a 7 gyülekezetnek, amely Ázsiában van, kegyelem néktek és békesség attól, aki van, aki volt és aki eljövendő, és a 7 lélektől, amely az ő királyi széke előtt van, és a Jézus Krisztustól, aki a hű bizonyság, a halottak közül az elsőszülött és a föld királyainak fejedelme. Annak, aki minket szeretett és megmosott bennünket a mi bűneinkből az ő vére által. És tett minket királyokká és papokká, az ő Istenének és Atyának, annak dicsőség és hatalom mindörökön örökké. Amen. Ímé eljön a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is, és siratják őt e földnek minden nemzetsége. Úgy van. Amen. Én vagyok az alfa és az omega, kezdet és vég. Ezt mondja az Úr, aki van és aki volt és aki eljövendő, a mindenható. Én János, aki néktek atyátok fia is vagyok, társatok is a Jézus Krisztus szenvedésében, és királyságában, és tűrésében. A szigeten voltam, amely Pátmosznak neveztetik, az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért. Lélekben voltam ott az Úrnak napján, és hallottam hátam megett egy nagy szót, mint egy trombitáit, amely ezt mondta, én vagyok az alfa és az omega, az első és utolsó, és amit látsz, írd meg könyvben, és küldd el a 7 gyülekezetnek, amely Ázsiában van. Efézusban, Szmírnában, Pergámonban, Tiatírában, Szárdízban, Filadelfiában és Laodíciában. Megfordultam azért, hogy lássam a szót, amely velem beszélt. Megfordulván pedig láttam 7 aranygyertyatartót, és a 7 aranygyertyatartó között hasonlót az ember fiához, bokáig érő ruhába öltözve, és mellénél aranyövvel körülövezve. Az ő feje pedig, és a haja fehér volt, mint a fehér gyapjú, mint a hó, és a szemei olyanok, mint a tűzláng. És a lábai hasonlók voltak az izzófényű érchez, mint a kemencében tüzesedtek volna meg. A szava pedig olyan, mint a sok vizek zúgása. Volt pedig a jobb kezében 7 csillag, és a szájából 2 élő éles kard jött ki, és az ő orcája, mint a nap, amikor fénylik az ő erejében. Mikor pedig láttam őt, leestem az ő lábaihoz, mint egy hold, és rám vetette az ő jobb kezét, mondván nékem, ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő, pedig halott voltam, és ímé élek, örökkön örökké. Amen. És nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai. Írd meg, amiket láttál, és amik vannak, és amik ezek után lesznek. a 7 csillag titkát, amelyet láttál az én jobb kezembe, és a 7 aranygyertyatartót. A 7 csillag a 7 gyülekezet angyala, és amely a 7 gyertyatartót láttál, a 7 gyülekezet.
0: Köszönöm. Nem szoktuk ilyen hosszan a lapigét olvasni, de ha kinyitjátok a Bibliát, nem egyszer találtok olyan jelenetet, hogy a nép ül, bocsánat, a nép áll, és valaki az emelvényről hosszan olvassa az Isten igéjét. Nehémiás reformációja például erről szólt. De amikor Mózes ismertette az Isten törvényét és az Isten igéjét, ugyanez történt a 40 év végén, mikor mielőtt bevonultak volna Kánaánba, és mielőtt Mózes letette volna a tisztjét. Lehet, hogy el kellene kezdenünk úgy igéit hirdetni, hogy csak a Biblia szól. Mit láttatok a lelki szemeitek előtt, amikor ezt a szakaszt felolvastuk? Megelevenedett előttetek, amit Hanna felolvasott? Miről szól Jelenések könyve? Mert hogyha egy jó bevezetést írunk, egy jó könyvnek jó bevezetése, elmondja, hogy miről fog szólni a könyv, igaz? És azt hiszem, hogy az első fejezet tökéletesen leírja nekünk, hogy mi az, amire számíthatunk. És ma délelőtt nem merek nagyon messzire menni. Nagyon leegyszerűsítem Jelenések könyvét. Összesen 4 dolgot szeretnék kiemelni. Lépjünk, léci. Jó? Köszi. Összesen 4 dolgot szeretnék kiemelni. Nyomj egy előre gombot. Ó, most sikerül nekem is, ha nem volt aktív az ablak. 4 dolog, amit lehet, hogy nem tudtál Jelenések könyvéről. Összesen 4 dolgot fogok kiemelni, és tudjátok, hogy miért csak 4 dolgot. Mint mindig azt szeretném, hogyha otthon, ha hazamentek délután este, elővennétek Jelenések könyvét, vagy a hét folyamán, vagy a következő időszakban. Elővennétek és magatoknak olvasnátok. Én összesen 4 dolgot szeretnék kiemelni. Az első, amit lehet, hogy eddig nem tudtál, de most már biztosan tudsz, hogy az apokalipszis az nem világ végét jelent. Mit jelent? Azt mondja, hogy Jézus Krisztus kijelent neked valamit. És nézzétek meg az isteni akaratot, nézzétek meg az isteni szándékot. Ha csak az első 3 verset elolvasod, mit találsz benne? Kijelenti, adja, elküldi, megjelenti, bizonságot tesz. Figyeljétek meg, hogy az Isten mindent megtesz azért, hogy ennek a könyvnek az üzenet eljusson hozzád. Néha egészen furcsa módon sikerül elérnie, hogy ez a könyv eljusson hozzád. Van valaki a családomban, aki úgy kezdte Jelenések könyvét olvasni, hogy a papa azt mondta neki, hogy ezt ne olvassa. Az Isten mindent megtesz, hogy ez a kijelentés eljusson hozzád. Jézus Krisztus kijelent valamit. Miért? Mert az Atya adta neki. Elküldi az angyalt. Megjelenti az angyal által. A Szentlélek inspirálja Jánost, és magával ragadja, és egy látomásban látja mindazokat, amiket Jézus szeretne kijelenteni. Sőt, nem csak azt mondja, hogy amit láttál, azt jól jegyezd meg, hanem azt mondja, hogy amit láttál, azt. Mit csinálj azzal, amit láttál? Írd meg könyven. Miért? Mert 1900 év múlva kb. Ráckevén, egy másik szigeten, nem Pátmoszon, hanem a Csepel-szigeten lesz egy gyülekezet, meg néhány lelkes hívő, akik szeretnék tudni, mi az, amit Jézus Krisztus kijelentett. Mert hogy nekik szól, amit Jézus kijelentett. Miért jelenti ki? Jelenések könyvének ez a mottója. Mi a Jelenések könyve mottója? Hogy aki olvassa, az boldog. Elég erőteljes szándéknyilatkozat az Isten részéről? Ha visszagondolok erre a valakire, akinek azt mondták, hogy ne olvasd Jelenések könyvét, mert veszélyes, mit vettek el majdnem el tőle? Boldogságot. Azt mondja, boldog, aki olvassa. Éreztétek már, hogy olvassátok Jelenések könyvét, és valami bizsereg ott bent? Boldogság. Ha még nem, próbáljátok ki. Próbáljátok ki. Az Isten szándéka az, hogy amikor olvasod, sőt, amikor hallgatod, akkor boldog légy, de nem ér itt véget. Boldog, aki olvassa, adott esetben felolvassa, itt van köztünk egy boldog ember. Boldog, aki hallgatja, itt van sok boldog ember. És mi az, ami felteszi a boldogságra a pontot, az íre? Akik meg is tartják. Akik meg is tartják. Vagyis Jelenések könyve, a Jelenések könyve, ez a kijelentés azért adatott, hogy az Isten eligazítson minket. Ha tartod magad hozzá, amit ő neked kijelentett, akkor megtalálod azt a boldogságot, testvéreim. Nem olyan boldogságról van szó, mint egy szelet süti, vagy egy vagy valami finom étel, vagy bármi. Az ember eszi és boldogságot érez, vagy néz egy jó műsort a tévébe. Nem. Amikor az Isten boldogságról beszél, akkor örök életről beszél. Honnan tudjuk? Jézus 8 boldog mondása mind az örök életről szólt, nem? Boldogok akik, mert övék. Boldogok akik, mert övék. Amikor Jézus azt mondja, hogy boldog leszel, azt mondja, örök életet adok neked. Boldog, beteljesedett örök életet. Boldog, aki olvassa és megtartja azokat, amelyek megírattak abban. Miről szól a kijelentés? Ez a harmadik pont. Az első, az apokalipszis nem végítéletet jelent, hanem kijelentést. A második, hogy a kijelentés célja, hogy boldog légy. A harmadik, miről szól? Nézzétek, nagyon sokan állnak úgy Jelenések könyvéhez, hogy ez csak egy körkép az ókorról, az ókori gyülekezetekről, mert úgy kezdődik, hogy 7 ázsiai gyülekezetet említ. De hogyha lesz lehetőségünk, akkor a jövőben bele fogunk menni abba, hogy mit jelent ez a 7 gyülekezet. Igen, szól 7 ázsiai gyülekezetnek az első században. Igen. Másodszorban. De elsősorban egy térkép számunkra, az egész történelemre, hogy tudd, hogy hol jársz, és lásd az Isten közbeavatkozását a kereszténység elmúlt 7 korszakában. Ez azoknak tűnik fel, akik olvastak már valaha történelemkönyvet az életben, hogy tényleg ott van az a 7 szakasz. Elég látványosan. Miről szól Jelenések könyve? Megmutatja az ő szolgáinak, amiknek meg kell lenniük hamar. Ez profétálás beszéde. Miért? Mert az idő közel van. Jézus rendszeresen így mutatkozik be, én vagyok az alfa és az omega, kezdet és a vég, első és utolsó. Miért? Miért ezeket a neveket használja? Azért, mert ki akar tárni előtted, ki akar nyitni előtted egy vonalat, egy idővonalat, megmutatni, hogy a történelem merre tart. Hogy a megváltás műve hogyan jut el teljességre. És az egésznek a csúcspontja és a középpontja, a fókuszpontja. Íme eljön a felhőkerés, minden szem meglátja őt. Szeretnétek meglátni őt? Lehet sokféleképpen meglátni, mert azt mondja, hogy siratja őt. Nem idéztem a második felét, de úgy mondja az ige, hogy siratja őt a föld minden nemzetsége. Mindenki, te is sírni fogsz, én is sírni fogok, csak nem mindegy, hogy hogy sírunk, ugye? Szeretnétek meglátni őt? Szeretnétek úgy meglátni őt, hogy íme a mi Istenünk, akit mi vártunk? Egy hónappal ezelőtt arról beszéltem, hogy ha megismered őt, még most, akkor azt fogod kiáltani, hogy íme a mi Istenünk, akit mi vártunk. Akkor örömödben fogsz sírni, amikor eljön a felhőkkel. Jelenések könyvének ez a fókuszpontja. Eljön a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, a te szemed és az én szemem is. Még akik őt által szegezték is. És van a negyedik pont. Ezt ne is próbáljátok elolvasni. Szándékosan tettem rá. Így nem illik egyébként diát csinálni, de feltettem magamnak a kérdést, hogy mit mond ez az első fejezet Jézus Krisztusról? Kitettem az első fejezetet egy diára, és utána kitöröltem azt, ami nem róla szól. Az egész első fejezet róla szól. Jézus Krisztus, aki kijelenti a jövőt. Ő az, aki kegyelmet és békességet ad. Ő a hű tanúbizonyság, ő a halottak közül az elsőszülött, ő a föld királyának fejedelme, stb. Stb. Ő az, aki megjelenik dicsőségben, és az arca olyan, mint a villámlás, és a ruhája hófehér, és aranyövvel van körülkötve. Ő az, akinek a napjáról van szó, amikor János ezt a kijelentést kapja, az úri napon. Ő az, aki az életét adta érted, hogy megmosson téged a bűneidből. Figyeljétek meg, kezdjétek el úgy Jelenések könyvét olvasni. Fogod az első fejezetet, kinyitod, és megnézed, hogy mit mond Jézusról. Mert az egész igének ez a lényege. És Jelenések könyvének ő a főszereplő, és ő a középpontja. Nem a fenevadak, nem ez vagy az a hatalom, nem a földből, és nem a tengerből feljövő, és nem a mélységből feljövő. Nem a nagy vörös sárkány, ami majd megjelenik. Nem, a főszereplő Jézus. És van ez a sok elhatalmasodott mellékszereplő, és a könyv bemutatja, hogy Jézus hogyan arat győzelmet felettük. Jelenések könyvének lényege, hogy be akarja neked mutatni Jézust. Az egész igének az a lényege, hogy bemutassa neked Jézust, mert az az örök élet, hogy megismerd őt, igaz? Jézus Krisztust úgy mutatja be, mint hű tanúbizonyságot, és összesen 3-4 dolgot szeretnék Jézusról kiemelni, amiket csak az első fejezetből megtudunk. Ő a hű tanúbizonyság. Miért hű tanúbizonyság Jézus? Miért hű tanúbizonyság Jézus? Nyilván az igék már sugnak. amiket kivetítettem. De miért mondjuk azt, hogy Jézus hűtanú bizonyság? Jézus nem azért hűtanú bizonyság, mert lát téged a mennyből, ismeri a gondolataidat, és meg tudja mondani, hogy mi van benned. Jézus nem azért hűtanú bizonyság, mert ismeri a gondolataidat. Akkor az atyára is mondhatná, hogy ő a hűtanú bizonyság. Sőt, igazából az angyalokra is mondhatná, hogy hűtanú bizonyság, mert ők a tanúi az életünknek, és jegyzik a dolgokat szorgalmasan. Miért mondja Jézusról, hogy hűtanú bizonyság? Ott van a válasz János első fejezetében. Az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk. Közöttünk sátorozott, és mi láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét. Teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Azt olvasom János evangéliuma folytatásában, hogy azért kapott hatalmat az ítéletre, azért lett hűtanú bizonyság, mert ő az emberfia. Emberfia lett. Azt olvasom a zsidókhoz írt levélben, hogy amiképpen ő is megkísértetett, ezért segíthet rajtunk, akik megkísértetünk. Jelenések könyvének az elején ez a felütés, hogy ő a hűtanú bizonyság, ami egyébként még egyszer-kétszer előfordul, azt jelzi számunkra, hogy ha Jézus mond valamit, akkor azt maximálisan komolyan veheted, mert pontosan érzi, amit te érzel. Tudja, hogy mind mész át, ismeri a tapasztalataidat. Az ő testének napjaiban könyörgéssel, esedezéssel, erős kiáltás és könyhulatás között járult az atyához. Így képes megszabadítani téged, mert az atya képes volt őt megszabadítani a haláltól. Jézus azért hűtani bizonyság, mert eljött közénk. És tudjátok, mi adventisták nagyon szeretünk vitatkozni a testélételen. Szerintem egyébként az egyik legrémesebb dolog a testélételen vitatkozni. Tudjátok miért? Mert ez az égő csipke bokor, ahol inkább a sarut kellene levenni. Aztán vannak, akik lezárják a kérdést azzal, hogy jó, akkor ne beszéljünk róla. Hagyj mondjam, hogy a próféta mit mond erről. Isten fiának emberi formában való megjelenése számunkra maga a mindenség. Olyan aranykötél ez, amely egybeköti lelkünket Krisztussal és általa az atyával. Tegyük ezt tanulmányunk tárgyává. Figyelem, nem azt mondja, hogy tegyük ezt vitáink tárgyává, és nem is azt mondja, hogy kerüljük. Tedd tanulmányok tárgyává személyesen. És most nem arról beszél, hogy olvass el egy jó könyvet erről. Egyetlen egy jó könyvet tudok ajánlani. Fekete borítóval. Olvasd az igét, nézd meg Jézust, ahogy lejön, ahogy átéli mindazokat a szenvedéseket, amiken te átmész. Ahogy testvéreddé lesz. Ahogy ma a szombatiskolában mondtuk, hogy minden időben szeret az igaz barát. És testvérül születik a nyomorúság idejére. Sokszor csak barátokra mondjuk, de ez itt a messiás. Krisztus testélételének témája gyümölcsöző terület, amely meg fogja jutalmazni az igazságért mélyre ásót. Olvasd bátran az igét. Lásd meg benne azt a Krisztust, aki lejött hozzád, és viselte a terheidet. De Krisztus nem csak lejött és élte itt az ember életét 33 évig, és megkísértetett mindenekben hozzád hasonlóan, hanem eljött egy pont az életében, amikor letette az életét. Önmagát adta érted. A keresztfán. Jézus Krisztus, aki minket szeretett, megmosott bennünket a mi bűneinkből, az ő vére által. Jelenések első fejezete, 5. vers, rögtön ott van a kereszt. Nem tudsz olyan bibliai könyvet mondani nekem, ahol nincs ott a kereszt. Igen, beleértve Eszter könyvét is, meg a többit. Jelenések könyve is a keresztről szól. Ez a felütése, ez a lényege. Figyeljétek meg a három isteni személy bemutatkozását. Ott van az atya, a lélek, és utána Jézusról hosszan kell beszélnie Jánosnak. Mert ő az, aki kijelenti az Istent, ő az, aki bemutatja az Istent, az ő szeretetét. Ő az, aki megmosott bennünket a mi bűneinkből az ő vére által. Úgy szerette Isten a világot, hogy odaadta ezt a hűtanút. És nagyon szeretem ezt az idézetet, nagyon szerettem volna már korábban megosztottam veletek, de nagyon szeretem felidézni újra és újra. Amikor a megváltásról gondolkodunk, vagy az egész megváltás történetről, sőt, amikor az emberiség történelméről, vagy az evangélium hirdetésről, vagy a gyülekezet missziójáról, figyeljétek meg, mit mond. Sokszor, amikor az evangélium ügyének siettetéséről, vagy késleltetéséről gondolkodunk, általában önmagunk, vagy a világhelyzetét vesszük figyelembe. Vajon az egyház mikor jut el oda, hogy az evangélium így és így terjedjen? Jaj, hát a világ most ilyen és ilyen, és ekkora a népesség növekedése. És ezekkel mérlegelünk, számolunk, hogy a muszlim területek Ehhez 400 év kell, hogy az advent üzenet mindenhova eljusson, kiszámolták, mert ugye ennyi iszlám ország van, ennyi lakossal, ennyi adventista van ott, tehát ha elkezdjük szorozgatni, osztogatni, 400 év. Azt olvasom, kicsit gondolkodj másképp. Legyen benned érzés. Azt mondja, kevesen gondolják át ezt a Teremtő Isten szempontjából. Kevesen gondolkodnak el azon, hogy milyen szenvedést okozott, és okoz a mai napig. A bűn a Teremtőnek, az egész menny szenvedett Krisztus haláltusáját látva, de ez a szenvedés nem akkor kezdődött, és nem is akkor ért véget, amikor Krisztus emberré lett. A kereszt azt a fájdalmat igyekszik közvetíteni eltompult érzékeink felé, amit a bűn már első megjelenésétől kezdve okozott Isten szívének. Testvéreim, a bűnnel játszani nem pusztán azt jelenti, hogy élek a szabadságommal. Vagy azt mondod, hogy hát nekem ez a szokásom, meg ilyen a természetem, ennyi leüvöltöttem, nem baj, majd megbocsájt. Érted, hogy mit okozol az Istennek minden egyes bűnnel? Ó, hát Jézus úgyis megbocsájt. Persze. Csak közben fáj neki. Elképesztően fáj. És az Isten szeretné, hogyha az ő együttérző képességét egy kicsit úgy megtanulnánk, ő együtt érez velünk, és azt mondja, tudod mit, akkor most te is kezdj együtt érezni velem. Olyan igazságtalanok vagyunk az Istennel. Mindig arról beszélünk, hogy hát igen, majd megbocsájt, majd ezt is megbocsátja, azt is. Igen. Igen, megbocsájt. Csak, és könyörül, csak most már mi könyörüljünk rajta. Ne kelljen állandóan ebben a szenvedésben élnie. A bűnt kiirtani egyedül Jézus vére képes. De az képes. Nem kell, hogy az Istennek folyton fájjon. A kereszt azt a fájdalmat igyekszik közvetíteni az én szerencsétlen eltompult érzékeimnek, hogy mit jelent a bűn Isten számára. És a történet nem itt ér véget. Krisztus elsőszülött lett a halottak közül. Nézzétek, ott van a testé lett Isten fia, a kereszten szenvedő Isten fia, és itt van a feltámadt Isten fia, elsőszülött a halottak közül. Miért így mutatkozik, hogy elsőszülött a halottak közül? A halál a születés? Ó, sokak szerint igen. Nem, ő nem így elsőszülött a halottak közül, hogy átment a halál fényes kapuján, és egyesült az univerzummal. Úgy lett elsőszülött, hogy? Hogy? Nem a halállal lett elsőszülött, hanem a feltámadással. Ő a feje a testnek.

tetejébe a családját. A feleség elfordult tőle, a barátai elfordultak tőle, az Isten pedig hallgat. Nem szól egy szót se, pedig Jób már nagyon várja. És akkor Jób azt mondja, hogy én tudom, hogy az én megváltóm él. És lehet, hogy meghalok, lehet, hogy ezt a testemet megrágják, de utoljára az én porom fölött megáll. El tudjátok képzelni, ahogy ez Jób szemei előtt lejátszódott, hogy ott van tényleg a földön az a por, és egyszer csak odalép két fényes, izóérc láb. Ugye, megáll az én porom fölött, és azt mondja, Jób, kelj fel. Testvérem, ez fog történni. Ez a Biblia ígérete, és ezt már Ábrahám kortársa Jób is tudta. Utoljára az én porom fölött megáll. Én tudom, hogy az én megváltóm él. És ezt a hitet őrizték generációkon keresztül azok a hűséges izraeliták zsidók, akik közül egy volt Mária is, egy volt Márta és egy volt Mária. Mikor Lázár meghalt, nézzétek, mit mondanak? Feltámadott a testvéred, mondja Jézus. Tudom, majd az utolsó napon. Te azt mondja, ó, Mária, valami jobbat tartogatok. Ma valami jobbat tartogatok neked. Itt vagyok személyesen. Én vagyok a feltámadás és az élet. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, ha most meghalsz is, de pontosítottam a Károli szöveget, mert jövő idő van, ha meghal is, élni fog. Testvéreim, a halál Jézusnak csak egy alvás. Azt mondja, gyere ki! Kelj fel, Lázár, jöjj ki! És Lázár kijön. Jézus megmutatta Lázár sírjánál, hogy tényleg ő a feltámadás és az élet. Meg kellett mutatni ezeknek a szerencsétlen, félig hívő, hitetlenkedő tanítványoknak, hogy ami most következik majd, és egy néhány fejezet múlva az következik, hogy meghal a kereszten, az nem a történet vége. Aki hisz én bennem, a meghal is élni fog. Ő a feltámadás és az élet. Ő a halottak közül az elsőszülött. Aztán Jézus egy másik módon is bemutatkozik. Nem csak mint földre jött üdvözítő. Nem csak mint aki elviselte értünk a halált. Nem csak mint aki feltámadt értünk. Hanem mint aki felment a mennybe. Megjelenik Jánosnak, és hallottátok, ahogy Hanna felolvasta János, hogy reagált. Összeesett a lábaihoz, mint egy holt. Milyen látvány volt Jézus Krisztus? Nagyon érdekes, hogy a Biblia többször is leírja ezt a látványt. Megtaláljátok Jelenések könyvében egyszer-kétszer, és megtaláljátok még egy másik könyvben, szinte szó szerint ugyanígy. Megjelenik fejének haja fehér, mint a gyapjú szemei, mint a tűzláng lábai, mint az izzófény, és szinte ugyanezeket a szavakat találom. Hol? Mondjátok meg nekem. Dániel könyvében, így van. Dániel, aki megírja a Jelenések könyve testvérkönyvét, ugye a kettő együtt alkotja a Biblia nagy profétikus, hogy is mondjam, gerincét. Mind a ketten ugyanazt a Jézust látják, ugyanúgy, izzófényű érsz, tűzláng a szeme, és mind a ketten összeesnek, és olyanok lesznek, mint a holt. Felemeltem szemeimet, és láttam egy férfi gyolcsba öltözve, dereka ufázi aranyjal körülövezve. Miért van rajta ez az aranyöv? Mi az aranyöv? Mi az aranyöv? Nagyon szép, nagyon összetett jelkép az aranyöv. Egyrészt az arany jelenti a hitet. Jelenti a tisztaságot, jelenti a gazdagságot. De amikor a derék öv lesz arany, ugye mit olvasunk Jézusról, hogy derekának övezője, derekának öve? Igazság, igazságosság. És miért kell felvenni ezt az igazságos övet neki, az igazságot jelképező övet? Mert ő a főpapunk, ő a mi tanunk, ő az, aki ítél felettünk, és ő az, aki a mi ügyvédünk. Mind a két alkalommal megjelenik ez az aranyöv, mint ami jelképezi, hogy amit most fogsz látni, vagy amit most láttál, az az Isten igazságát jelenti ki. Jézus Krisztus a mindenható, az ő hatalma végtelen, és tudjátok, nagyon szeretem ezt az idézetet. Tényleg sokat beszélünk arról, hogy mi a Jézus hite. De Jézus hite nagyon szorosan kapcsolódik ahhoz, hogy Jézus hogyan jelenik meg Jánosnak és Dánielnek is. Jézus hite, sokat beszélnek róla, de nem értik igazán, írja Ellen White. Ez 1880-as évek, 90-es években. Mit jelent Jézus hite a harmadik angyal üzenetében? Tudjátok, Jelenések 14-12. Itt van a szentek béketűrése, akik megtartják

Isten parancsolatait és Jézus hitét. Azt el tudod mondani, hogy mi Isten parancsolatai, mert tudod, Mózes második könyve 20. fejezet a 10 parancsolat, rendben. Még az összefoglalását is tudod, szeresd fele barátodat, meg szeresd az Urat, a te Istenedet. Sőt, tudod az egyszavas összefoglalást is, a törvény betöltése, a szeretet. De tudod, mi Jézus hite? Jézus bűneink hordozójává vált, mint bűnbocsátó megváltunk. Úgy bántak vele, hogy mi, ahogy én érdemeltem volna. Eljött a világunkba, és magára vette bűnünket, hogy mi magunkra versük az ő igazságát. Krisztusnak azon képességébe vetett hit, hogy bőségesen, teljesen és maradéktalanul meg tud menteni minket. Ez Jézus hite. Miért kell Jézusnak jelenések könyvében így bemutatkoznia, hogy János összeesik tőle? Miért kell úgy bemutatkoznia Dániel könyvében, hogy Dániel összeesik? Jézus elkezdi kijelenteni a jövőt jelenések könyvében. Kijelenti Dánielnek. Kijelenti a tanítványoknak Máté 24-ben. Kijelentette Pálnak látomásban. De addig semmit nem jelent ki a jövő nagy konfliktusaiból, amíg nem biztosít arról, hogy az ő hatalma végtelen. Végtelen a megváltásra, végtelen arra, hogy megtartson téged. Végtelen arra, hogy megszabadítson a bűntől. Jézus nem csak emberként jött el a földre, hanem Istenként ott áll az Atya előtt. Emberfia és Istenfia. Mind a kettőt látnod kell. Jézus addig nem mond egy szót sem a jövőről, amíg be nem biztosít téged arról, hogy nála végtelen hatalom van. Testvéreim, annyiszor látjuk azt a bizonyos piros gombot a tévében, a kamerába mutogató elnököket. Nem náluk van a történelem kulcsa. Nem náluk van a történelem, az emberiség történetének, a te életednek a megoldása. Nem náluk van a győzelem. Lehet, hogy időszakosan legyőzik egymást, aratnak sikereket az egymás elleni háborúban. Te pedig nézed a híreket, és egyre inkább pánikolsz, mert nem tudod, hogy ami ott elindult, az mikor terjed ide. Jézus addig nem mond el semmit a jövőről, és a jövő félelmeiről, meg a fenevadakról, meg a nagyhatalmakról, amíg nem biztosít téged arról, hogy ő végtelen hatalmú megváltó. Aki, ha megjelenne, ugyanúgy esnél össze a lábaihoz, mint János apostol, mint Dániel. Meg mint bárki, mint ahogy Pál apostol összeesik, ott a damaszkuszi úton. Jézusnak abba a képességébe vetett hit, hogy bőségesen, teljesen és maradéktalanul meg tud menteni. Ez a Jézus hite. És tudjátok, az a jó hír, hogy a történelem legvégén maga Jézus rámutat egy csoportra. És azt mondja, hogy na, náluk ott van az a hit. Ők hisznek bennem. Ők hiszik, hogy maradéktalanul meg tudom őket menteni. Ők hisznek abban, hogy azzal, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, az nem csak egy fizikai feltámadást jelent. Jelenti azt is végső sorban. De a római levélben azt olvasom, hogy a feltámadás biztosítéka annak, hogy te új életben járhatsz. Minden nap feltámadhatsz Krisztussal. Biztosít téged arról, hogy az új emberedet el tudja temetni, és az nem jön vissza. Akaratoskodik, de te tudsz győzni. Úgy, ahogy Krisztus győz. Az ő hite által, a benne való megkapaszkodás által. Jézus Krisztus végül kijelenti a jövőt. Itt kezdődik el jelenések könyve. Eddig csak a bevezetés volt. És nyilván mi itt fogjuk majd lezárni ezek a záró gondolatok, de Jézus egy ponton aztán kijelenti a jövőt. Elkezdi felvázolni a proféta előtt, János előtt, az apostol előtt, és előtted is. Mindazoknak, amiknek meg kell lenniük hamar. Tudjátok, hogy mibe került, és ezt nagyon sokszor elmondtam már erről a helyről is, és sok helyen, beszélgetésben is, szószékről is. Tudjátok, mibe került az Istennek az, hogy kijelenthesse jelenések könyvét? Testvéreim, az Isten nem osztja meg ám a titkait azzal, aki a családon kívül van. Egy jó családban az apa elmondja, hogy mi a terv. Sokszor hallottátok már ezt tőlem, ismétlem magamat. Egy jó családban az apa elmondja, hogy gyerekek, az lesz a terv, hogy ez és ez fog történni, ide és ide utazunk, ide és ide megyünk. Amikor elkezdtük a házat építeni, akkor a gyerekekkel letérdeltünk imádkozni, és azt mondtuk, hogy gyerekek, építkezni fogunk, ez most egy elég nagy vállalkozás,
Letérdeltünk imádkozni. A gyerekeim azóta is minden nap elmondják, még evés előtt is. Az imába foglalják. De ez az kell, ugye én nem a szomszéddal, vagy nem tudom kivel ültem le ezt megbeszélni, hanem a családommal. Amikor Isten kijelenti a jövőt, úgy kezel téged, mint családtagot. Leültet az ő asztalához, és azt mondja, hogy figyelj gyermekem, ez is ez fog történni. Boldog vagy, ha erre figyelsz, olvasod, és megtartod, amiket most fogok neked mondani. De ahhoz, hogy le tudjalak ide ültetni előbb, kellett valamit tennem. Az Efézusi levél első fejezete erről szól. Jézusnak meg kellett halni ahhoz, hogy te családtag légy. Az első fejezet, körülbelül a 7. versénél azt olvassátok, hogy az ő kegyelmét nagy bőséggel közölte velünk. A kegyelem az a keresztből fakad. És ennek a kegyelemnek a következménye az, hogy kijelentheti neked, elmondhatja neked az ő akaratának titkát. Az ő jókedve szerint az, hogy ebben leli örömét. Alig várta, hogy családtagként beavathasson az ő terveibe. Előre elrendelte magában, hogy hogy fogja majd egyesíteni ezt a szétszakadt családot, az emberi családot a mennyeivel. Meg akarja neked mutatni a titkát, hogy hogyan fogja egybeszerkeszteni a két világot. Ezt az elszakadt földi világot megtisztítva, és azt a szent mennyei világot, ami alig várja, hogy visszakapja ezt a leszakadt területet. Ezeket az elszakadt embereket, akik te vagy és én. Jézus Krisztus megismertette velünk az ő akaratának titkát, az ő jókedve szerint, amelyet előre eltervezett magában, az idők teljességének tervére nézve tudnélik, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindent az Isten Krisztusban. Mind amik a mennyben vannak, mind amik a földön. Dániel könyvében Jézus megjövendeli azt, hogy eljön az a pont, hogy ezt tudakozni fogják sokan. Dániel könyvét, Jelenések könyvét. Testvéreim, lehetnénk esetleg mi azok, akik kérdéseket teszünk fel Dánielnek és Jelenések könyvének? Lehetnénk esetleg mi azok a nemzedék, akik visszakérdezünk, hogy Uram, mi is a te terved? Hogyan fogod egybeszerkeszteni? Hogyan fogsz engem beilleszteni oda? Mit szeretnél bennem elvégezni, hogy alkalmassá váljak a mennyre? Ha ezeket a kérdéseket teszed fel, azt mondja, boldog vagy. Boldog vagy, ha olvasod és megtartod. Megtartod a prófétálás beszédeit, amik Jelenések könyvében leírattak. És az utolsó, ott fejezem be, ahol elkezdtem. Emlékeztek, azt olvastam ebből a cikkből, hogy ha van remény, akkor nincs apokalipszis, és remény mindig van. Kiúztam ezt a mondatot. Ez a cikknek a legnagyobb tévedése. Azért van remény, mert van apokalipszis. Az apokalipszisből tudod, hogy van remény. Tudnilik, Jézus Krisztus kijelentéséből tudod, hogy van remény. Az első fejezet úgy végződik, hogy Jézus Krisztus a kezében tartja a 7 csillagot. És Jánosnak, miközben János ott fekszik összeesve, megérinti a jobb kezével, és azt mondja, gyere, ne félj. Ugyanezt történik Dániellel is. Hozzáér, és azt mondja, ne félj. Jézus azért mutatja, tudjátok ez a testbeszéd, azért mutatja, hogy ott van a csillag, nem a bal kezében, a jobb kezében. Ott van a jobb kezében a 7 csillag. A te életed is ott van. A te gyülekezeted élete, a te nemzedékednek az élete, és ott van az ő kezében. Nem 6 csillag van a kezében, hogy az utolsó már nincs ott, mint sokan tartják, 7 csillag van a kezében. És azt mondja neked, hogy ne félj. Van remény, mert van kijelentése Jézusnak feléd, és az ő kezében vagy. Oda van írva a Jelenések könyvében. Testvéreim, erről szól Jelenések könyve. Jelenések könyve Jézus Krisztusról szól. És bárcsak minden keresztény, aki kereszténynek vallja magát, kinyitná ezt a könyvet. Bárcsak mindenki megismerné belőle Jézust. Igen, ott vannak ezek a nagy küzdelmek, ott vannak ezek a nagy háborúk, a rengeteg vér, igen, ott van benne. De addig nem beszél róla, míg nem biztosít a hatalmáról, a megváltó erejéről, arról, hogy testvérként melletted áll. És arról, hogy ő pontosan tudja, hogy mi lesz a történet vége. Én tudom az én gondolataimat, nem háborúság, hanem békesség gondolatai, hogy kívánatos véget adjak. Ezt kívánom nektek, ezt kívánom magamnak. Amen. Mennyei atyánk, hálát adunk neked, hogy Jézus Krisztusban az ő vére által a családtagjai lehetünk. Hogy Jézus kijelentése eljuthatott hozzánk az évszázadokon át.
hogy te szólítottad, felszólítottad Jánost, hogy írja meg mindazt, amit látott és hallott. És mi tanulhatunk mindazokból, amiket te üzentél annó. Atyánk, segíts Jelenések könyvét úgy kezelnünk, mint ahogy azt te szántad, a boldogságunkra, az örök életünkre. Szeretnénk kérni téged, Atyánk, hogy adj nekünk lelkesedést, adj nekünk figyelmet, adj nekünk kitartást. Látod, hogy egy olyan állapotba jutott a világ, amikor képtelenek vagyunk egyszerűen leülni, és hosszú távon olvasni és odafigyelni. Megmérgezte az agyunkat annyi minden. Olyan sokan küszködünk koncentrációzavarral, és mindazokkal a dolgokkal, amelyekkel Sátán megpróbálja az elménket, a szívünket bezárni, gátolni, hogy ne ismerjünk meg téged. Atyánk, te sokkal erősebb vagy nála. Szeretnénk kérni téged, hogy gyújtsd fel mindannyiunk szívében újra a te igéd iránti szeretetet. Segíts elmélyednünk a Szentírásban, segíts, hogy ugyanolyan tapasztalatunk lehessen, mint azoknak a hitbeli elődeinknek, akik készek voltak még az életüket is az igéért odaadni. Mert olyan erős üzenetet, olyan bátorító üzenetet találtak benne. Megtalálták az igazi boldogságot. Atyánk, segíts értékelnünk a kijelentést, amit adtál. Segíts értékelnünk Jézust. És azt, hogy te beavatsz minket a te titkaidba, mint családtagokat. Ezzel az örömmel és hálával jöttünk eléd, fiad nevében. Amen.

Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki a szép finom tavasz idő ellenére úgy döntött, hogy már meghallgatja a mai előadásunk anyagát. A mai előadásunk szorosan kapcsolódik az elmúlt előadáshoz, de még mielőtt ráhangolódnánk, illetve ehhez adandó segítségként, hallgassunk meg egy szólót az Erdész Gábor karmesterünktől, klarinéttal.

Köszönjük szépen! A zeneszám hűen tükrözi a mai témánkat, ugyanis ma egy küzdelmes témánk lesz, de egy nagyon szép történet. Nem tudom, hogy a hallgatóság közül mennyien ismerik Jákob történetét. Tegye fel a kezét, aki akárcsak kivonatosan, de hallott róla. Akkor elkezdeném az elején, megpróbálom részletesen a történetet, majd a későbbiekben kérem, amikor szólok, hogy amikor konkrétan az igéből olvasok, akkor mindenki kezébe adjunk Bibliát, jó, mert úgy érdemes olvasni otthon. Nem gond, aki nem tudja, ő neki majd. Tehát onnan kezdjük a történetet, hogy Jákob Izsáknak volt az unokája, ugye múltkor vettük Izsák történetét, egyébként Mózes első könyve, mondom, hogy hányadik fejezetétől kezdődik az egész történet, elég hosszú fejezeteken át szól csak Jákob életéről. A 27. 26. fejezet is már. Ábrahám, ahogy múltkor vettük, egy nagyon picit visszatekintek, Ábrahám Mezopotámia területéről jött ki. Az Isten azért választotta ki, és azért hívta el erről a földről, mert a bábeli zűrzavar után, a nyelvek összezavarása után a bűn annyira megsokasodott ezen a földön, hogy az igaz Isten ismeret szinte kiveszett. Mezopotámiában, amit lehetett, amíg ott élt Ábrahám családjával, addig tudtak ott ténykedni, munkálkodni, de amikor úgy látta a Jóisten, hogy ezen a területen már többet ilyen formán nem tud tenni, akkor hívta el Ábrahámot egy egészen új és különleges területre, Kánaán földjére, amit megígért neki, illetve az utódjainak, és erről szólt, és megígérte neki, hogy belőle fog származni a megígért messiás. Nagy nemzetté teszi, ahogy tanultuk, és sokat kellett várni a megígért utódra is, és ennek az Ábrahámnak az unokája volt Jákob. Izsák ugye a megígért gyermek, Izsák a megígért gyermek későn született Ábrahámnak, de a különös a történetben az, hogy Izsák gyermeke, Jákob és Ézsau is későn született meg. Ugyanazt a hitpróbát kellett kiállnia Izsáknak, Ábrahám fiának, amit neki annak idején. Azzal a különbséggel, hogy Izsák tanult apjának a példájából, nem ment bele több nejűségben, hűséges maradt Rebekához, a feleségéhez, és 20 évet vártak arra, hogy a megígért utód megszülessen. A védőnő is van közöttünk, tudom, ezért érdekes a történet, amit olvashatunk már a 25. fejezetben, hogy amikor megtörtént ez a gyermekáldás, különös gonddal bírt az édesanyja, ugyanis nem szokványos terhessége volt, és ezt ő is érezte. Ugye gondolom, akkor is az asszonyok összevetették a tapasztalataikat, megbeszélték egymással, de ő érezte, hogy valami nincs rendben, és megkérdezte az Isten. De egyébként az életben érdemes is ezt tenni, nem csak akkor, amikor állapotos az asszony, hanem ha úgy érzi, hogy valami gondja van az életben, kiadhatna legmegfelelőbb tanácsot, legmegnyugtatóbb választ, mint az, aki ismeri minden dolgunkat, és aki teremtett minket. Így megkérdezte a jó Istent Rebeka, és adott is neki választ. Azt mondta, hogy azért érez furcsaságot, különös nehézséget a terhessége alatt, mert ikrei lesznek. Megmondta jó előre, pedig nem volt ultrahangkészülék, nem voltak modern dolgok, de megadta a választ, és egy proféciát is adott, mivel Isten kiválasztott emberei voltak. Méghozzá azt a proféciát, hogy a kor szokásához hűen az első szülött gyermek, az első szülött fiúgyermek egy különös felelősséggel és kiváltsággal élhet minden családban, de ebben a családban az ikerpárok közül mégis a kisebbik fog uralkodni a nagyobbon, a nagyobbik pedig szolgálni neki. Ez azért volt különös, mert akkor az ókori világban, ezen a területen azt jelentette az első szülöttség, hogy az a fiú, aki először születik meg, dupla részt kapott az örökségből az apja halála után. Ez volt az úgymond kellemesebb, meg kézzelfogható része a dolgoknak. De a másik, ami körülményesebb, lelkibb és nehezebb volt, az az, hogy ő volt a család papja. Ő vitte tovább a család vallásos életét, illetve ő gondoskodott erről a vagyonról, és nem költhette önző módon magára, hanem a család ügyes-bajos dolgaira, gondviselés, szociális dolgokra, mindenfélére, arra kellett neki ez a pénz, nem egyébre, és nem önző célokból.
A gyermek születésnél is különös dolog történt, mert érdemes elolvasni, mondom, de az idő rövidsége és a téma hosszúsága miatt nem tudok mindent elmondani. Csak annyit, hogy amikor megszülettek a gyermekek, az első gyermek volt Ézsau. A neve azt jelenti, hogy szőrös, durva, nyers. A jelleme is ilyen volt egyébként, később kirajzolódik. A fiatalabb gyermek Jákob, a Jákob név pedig azt jelenti, hogy más helyébe tolakodó, csaló, ügyeskedő. Ő rá is jellemző volt ez a név, erről szól a mai témánk, hogy hogy lett ebből a csaló gyermekből Isten igaz harcosa. És már a születésükkor is kitűnt a jellemük, már a csecsemőknél is megállapították, hogy különleges módon jött a világra, de egy csecsemőnek nincs fogása, önálló döntése, akarata, még tudatlan, de mégis úgy jött a világra ez a Jákob, hogy megfogta az ikertestvérének a sarkát, és hozzásegítette a testvére, hogy ő könnyebben megszülessen. Ez is különös dolog volt a történetben. A továbbiakban próbálom elmondani magát a történelmi részét a dolgoknak. Ha valamit kihagynék, vagy lerövidítenék, és még érdekelni a hallgatóságot, akkor a végén nagyon szívesen válaszolok a kérdésekre, úgyhogy érdemes a kérdéseket gyűjteni. A továbbiakban azt láthatjuk, hogy amikor ez a két fiú növekedett, akkor ugye a jellemük különbsége miatt megoszlás volt a családban. Ézsau a nevéhez hűen jellemében is tükrözte azt az életvitelt, amiről a neve szólt. Vad természetű volt, inkább szerette a vadászatot. A mai világban is vannak vadász emberek, láthatjuk róluk is, hogy általában milyen életvitellel mennek. Különös más lélekkel bírnak, tisztelet a kivételnek, de aki ilyenbe szereti bele élni az élvezeteit, valamilyen szinten eltér a többiektől. És Ézsaúnak az volt még a különleges tulajdonsága és negatív tulajdonsága, hogy a mának szeretett élni. Csupán a mai nap élvezeteinek, és semmit nem gondolt a jövőre, lelki beállítottsága szinte nem volt. Az örökséget szerette volna elnyerni, de csak a kellemesebb, hasznosabb részével, amit az előbb is említettem, viszont a kötelezettségek azok terhelték a lelkét. Tehát ő nem vágyott erre az elsőszülöttségi áldásra, ami őt illette volna jog szerint meg. A Jákobra volt jellemző az, hogy úgymond mostani szemmel nézve normális életvitelt élt. Szelíd, szerény ember volt, annak ellenére, hogy ügyeskedő és csaló. Ugye nem mindenki látványosan ügyeskedő az életben, ezt is tudhatjuk. Nem mindig az az ügyeskedő, akin látni, hogy ügyeskedő. Nem mindig az a talpra esettebb, aki a szájával hősködik az életben is. Így volt Jákobbal is. Kívülről nézve egy normális életvitelt élt, és jó természet, jó Ézsauhoz viszonyítva jobb természetű, lelkibb ember volt. A különbség még köztük az, amit Ézsaunál elmondtam, hogy ő nem vágyott a lelki papságra, nem vágyott a kötelezettségekre, viszont Jákob tudta az édesanyjától, hogy mit üzent a Jóisten. És azt szeretném kiemelni itt ennél a történet résznél, hogy amikor tudjuk, hogy mit mond az Isten, és szívünket, lelkünket azt szerint szeretnénk forgatni, egy nagyon-nagyon különleges dolgot mutat meg itt az Isten, ami nem férhet bele mindebbe a jó indulatba, jó akaratba sem, ami nagyon sokszor konfliktust okoz családon belül, közösségen belül, hitéletben is, méghozzá türelmetlenség. Jákob egész életét, eddigi életét a most felhangzó történetig ebben a tudatban élte, hogy az Isten mondott valamit, különleges módon ő lesz annak a megvalósítója, amire szíve lelke vágyott, szerette az Isten, szolgálni akarta az Istent, de nem volt meg benne a türelem. És amikor egy ízben hazajött a testvére, talán erről mindannyian hallottunk, ezt is röviden vázolnám, amikor hazajött a testvére, fáradtan vadászatból, kimerülten és éhesen, és ő meg főzött, és éppen lencsefőzelék volt, ugye Ézsau meglátta, rögtön kért belőle, és mint a jó asszonyokhoz hűen, Jákob rögtön ért az alkalommal, nem a férjét, hanem a testvérét vette meg egy tál lencsért, méghozzá azt mondta, hogy adok neked az ételből, de csak és kizárólag akkor, hogyha nekem adod most azonnal az első szülöttségemet. Mert kinek jutna eszébe, első szülöttségedet, kinek jutna eszébe a mai világban, hogy rögtön
éljen egy ilyen alkalommal, ha nem akkor, amikor folyton ezzel jár az embernek az esze. Ézsau pedig, hogy megkönnyebbüljön és könnyítsen a pillanat, azonnal belement

mert mindannak ellenére, hogy egynejű volt Izsák élete, hogy kiegyensúlyozott életet éltek, és nagyon szerette a feleségét, hiszen egy ízben írja, hogy idegen területen arra lett figyelmes egy pogány király, hogy kifejezte a felesége iránt a szeretetét szavakkal, tekintettel, öleléssel, amit nem ítél el a Szentírás. De mégis a két fiú miatt konfliktus volt állandóan a családban, és elmondanám, hogy miért. Azért volt konfliktus, mert Izsák, tudva a proféciákat, a szívén viselve az Isten ügyét és továbbvitelét, az ő beszédének, az ismeretének a továbbvitelét, mégis Ézsauhoz húzott inkább a szívében. Mert talán látta benne azt, ami benne nincs meg, talán merészebbnek gondolta, talán bátrabbnak, de inkább vakmerőség volt Ézsauban, amit láthatott, de Ézsau volt neki a kedves. Rebeka pedig megfontolt asszony volt, talán a történetből itt úgy tűnhet ki, hogy hívőbb asszony volt ebben az esetben, és a szívében forgatta, mint annak idején Mária is, amit Jézusról hallott majdan, mi fog vele következni, a szívében forgatta ezeket az igéket, hogy igen, a kisebbik lesz az első szülöttségi joggal bíró, de hogy fog ez végbe menni? Tehát itt van egy család, ahol szeretik az Istent, ahol keresik az Istent, de négy ember különböző negatív jellem tulajdonságának az összegzéseként egy óriási hiba kerül a gépezetbe, Isten művében, mégpedig az, hogy az édesanya látta az édesapa kemény szívűségét, ez is nagy gondot okoz egy családon belül, a mai világban is, általában a férfiak, ezt írja az ige is, hogy kemény szívűek. Nem mutatják ki az érzelmeiket, nem fejezik ki kellőképpen, de Izsák nem a felesége iránt volt kemény szívű, hanem az Isten műve iránt. És ez legalább olyan fájó egy feleségnek, meg egy közösségnek, egy kis családi közösségnek, mint az, hogyha nem mutatják ki a szeretetet. Tehát nem volt fogékony ebben az időszakában már Istenre, és ő markánsan tartotta ahhoz magát, hogy ő igenis Ézsaut fogja kiemelni, és jog szerint neki fogja adni, mert neki kedves ez a fiú gyermek. Rebeka, ő pedig ugye látta, hogy tudta, hogy mit mond az Isten, de tele volt aggodalommal. A másik nyomósok, ami az Isten ellen felütheti a fejét, az az aggodalom. Bármilyen ügyben. Lehet az Isten szerinti dolgokban, lehet az hétköznapi dolgokban, de ha az aggodalmat megengedjük odáig fejlődni, ahogy Rebeka is megengedte, megint nem az Isten művéért teszünk, hanem ellene. Tehát ott volt Izsák, ott volt Rebeka, a szülők, ott volt szemmel láthatóan Ézsau, aki a háta közepére, úgymond mai szóval nem kívánta ezt az egészet, csak az érdekei diktáltak, és ott volt Jákob, aki tiszta szívű volt, fönn sóvárgott ezután az egész után, de türelmetlen volt. És ez a négy összetevő, az édesapa kemény szívűsége, az édesanya ebből adódó aggodalma, az egyik fiú léhasága és a másik fiú türelmetlensége, ez egy családon belül olyan óriási és hosszú távú, 20 évre előrevetített gondot okozott, és az Isten művében is, amit ott és akkor senki nem tudott felmérni. Ezt azért emeltem ki, mert ahogy az előbb is elmondtam, mind a négy dolog önmagában is rendkívül veszélyes a mindennapi életben. Akkor is, ha ismerjük az Istent, de akkor meg még inkább, amikor nem ismerjük az Istent, mert nem tudjuk, hogy miért adódnak a dolgaink, a negatív dolgaink, és legtöbbször magunk idézzük elő magunknak és másoknak is. Tehát a családon belül is, ha valaki elkezd türelmetlenkedni, a másik elkezd aggodalmaskodni, a harmadik elkezd közömbössé válni, és ez összeadódik, és forog, és egy közösségen belül is megy, és az Isten ebben a történetben megmutatja nekünk, hogy bármennyire volt előre terve Jákobbal, bármennyire ezt a vonalat választotta ki az ő igaz ismeretének a továbbvitelére, de az Isten művébe nem fér bele a csalás. Az történt ugyanis, hogy Rebeka meghallotta, hogy Izsák titokban magához fogja hivatni Ézsau nevű fiát, és gyorsan megköti vele ezt a szerződést, úgymond áldást fog adni rá. Egy édesapánál ez óriási dolog volt halála előtt, és ez ugyanolyan volt, mint az adott szó, tehát ezt elvenni nem lehetett. De Rebeka különös módon meghallotta,

Oda ment Jákob nevű fiához, és fellángoltatta benne a türelmetlenséget, meg egy jónak tűnő tervet hozott az életükbe, hogy ezt meg kell akadályozni. A történetből az világlik ki, hogy amit nem hitben teszünk meg, amit nem hitben és nyugalomban viszünk véghez, abból nagy gondok származhatnak. Rávette Jákobot, nem kellett sok rávetés, az elején még működött a lelkiismerete, elmondta az édesanyjának, hogy de ha észre fogja venni, ja, azt elfelejtettem mondani, hogy Izsáknak meghomályosodott a szeme, így mondja a Szentírás, tehát biztos, hogy valamilyen hájó volt már a szemén, alig látott, tehát könnyű volt a becsapás ilyen téren, de azt mondta Jákob az édesanyjának, hogy de mi történik, hogyha észreveszi, hát akkor nagyon nagy csalásnak fog ez számítani. De kérdem én az itt jelenlévőktől, hogyha nem derül ki a dolog, akkor nem csalás. Az Isten szemében az is csalás, amit mások észrevesznek, meg az is, amit nem. Tehát nem lehet az Isten művében így mérlegelni, hogy mikor csalás a dolog, és mikor nem. Ha nem is nyilvánvaló mások számára az Isten szemében a csalás minden körülmények között csalás, és rászette a fiát, készített a bátyja helye gyorsan egy ételt, egy vadételt, a szőrösségre is előre készültek, hogy nehogy megtapogassa, bevonták állatszőrrel a kezét, hogy ne legyen feltűnő, szép ruhát, Ézsautól való illatos ruhát adott a fiára, és bement az apjához, és többszöri rákérdezésre, az édesapja kicsi gyanút fogott, többszöri rákérdezésre egyre mélyebben belement a hazugságba. Innen láthatjuk, hogy a bűn fogalma a Bibliában itt is jól ki van élezve. Hogy amikor az elején nem mond az ember ellent a bűnnek, és nem vértezi fel magát arra, hogy nem igaz az a mondás, hogy a cél szentesíti az eszközt. És bármilyen áron is, de én kivárom az Isten jelenlétét, az Isten közreműködését, akkor is, ha a 24. órában nem látok megoldást a dologra, és még mindig nem sikerült az, amit a szívem vágyik, vagy szívem szeretne, de akkor sem megyek bele csalásba. Ha az ember itt ezen a ponton nem állít féket a vágyainak, az érzelmeinek, az indulatainak, a jó cél érdekében is óhatatlanul még mélyebbre megy, és még inkább megtagadja az Istent ezzel a cselekedetével. Így történt itt is, becsapták az apát, elmondta az áldást. Az áldás arról szólt, hogy minden, amit az Isten ígért, minden jó, minden hasznos, minden, ami a jövőre vonatkozó, azt ez a fiú fogja örökölni. A messiás tőle fog származni, a család lelki papja ő lesz. Ő viszi tovább azt a vonalat, amit Ábrahámnak megígért az Isten. És amikor eltávozott Jákob a sátorból, megjött Ézsau, megdöbbent az édesapa is, megdöbbent a fiú is, keservesen sírt Ézsau, és könyörgött az apjának, hogy őt is áldja meg, de Izsák ekkor jött rá, hogy balgán és bután gondolkodott, és az Istennek van igaza, még ha így történt is, még ha csalással történt is, de nem szabadott volna neki se Isten ellen mennie. Csak hogy Ézsau olyan dühös lett, hogy a megígért, egy tálencsért megígért elsőszülöttségi jogát figyelmen kívül hagyva, azzal fenyegetőzött, azzal vagdalózott az egész család környékén, hogyha meghal az édesapa, megöli a testvérét. A harag és a felgerjedés olyan formáját öltötte, ami lehetetlenné tette ennek a négy embernek azt, hogy együtt éljen, és azért egy újabb tanácsot adott az édesanyja szeretett fiának, mondta, hogy nem szeretné mind a kettőjüket elveszíteni, és tegye azt, hogy elmegy messze északra, Mezopotámia azon területére, ahonnan ő is származik, Hárán városába. Menjen oda, keressen magának közülük való hívő feleséget, és majd amikor lecsitul, Ézsaúnak a haragja majd hazahivatja. Az édesapának, Izsáknak is elmondták, hogy ez így lenne jó, és így célszerű, ő is beletörődött, ő is áldását adta a fiára, és elbocsátotta Jákobot, Izsák. A történet ezen részén egy picit megállok, mert kisemmizve, méltatlanságát érezve, bűntudattal terhelve kelt útra Jákob, ez az ember, akiről aztán később az egész izraelita nép a nevét kapta. Az az ember, aki belement a csalásba, a jó cél érdekébe is, eljátszotta azt a lehetőséget látszólag,
hogy ő valaha is igaz szívvel az Isten művében betöltse a szerepét. Azért most képzeljük el, az életben mindenkinek vannak olyan dolgai, amikor tudja, hogy miatta történt valami rossz, hosszú távú következményei vannak, és úgy tűnik, hogy az egész család boldogsága oda van. Milyen bűntudat ilyenkor az embernek, milyen nyomasztó, nem csak abban a pillanatban, hanem később is. Nem lehet valamit helyrehozni, nincs rá megoldás, az élet sarkában kifordulva egész máshogy kell, hogy folytatódjon, nem beszélve arról, hogy semmilyen nem volt, senkilyen nem volt, egy szál bottal indult útnak több száz kilométeres útra, és teljesen kiszolgáltatottan is, és lelki nyomorban. Ugye manapság sokat mondják, hogy depressziósok az emberek, pedig sok részt önmaguknak köszönhetnek, és lehetne ez másképp is, de hogy nem volt könnyű helyzete Jákobnak, ez majd a későbbiekben kitűnik. Ebben a kisemmizett, lelkileg meggyötört, teljesen lehetetlennek látszó helyzetben, hogy az a cél, amiért én eddig éltem, azok a távlatok, amiért végig dobogott a szívem, az a biztos tudat, hiszen az Isten is megmondta, hogy nekem helyem van a művében, és valamit tennem kell, teljesen szertefoszlott. Egyébként ajánlom olvasásra, hogy Mózes életében ugyanígy történtek a dolgok. Mert Mózes sem vett figyelembe egy aprónak tűnő dolgot az életébe, ő pedig indulatos volt. És igazságot akart osztogatni a maga módján, annak ellenére, hogy ismerte, hogy ő lesz valamilyen formában szabadító Izrael népe között. De neki meg egy másik jellem tulajdonsága volt, rendkívül indulatos volt, és rögtön igazságot akart minden téren szolgáltatni, ezért megölt egy egyiptomi embert, emberileg jogosan. Ugyanígy tett vele az Isten, ugyanígy viszonyult hozzá, sok-sok évtizedre kivonult a forgalomból, úgymond, és Mózes teljesen abban a tudatban élt, mint Jákob itt, hogy neki helye, szerepe az Isten művében már nincs, és nem lehet. És azért állunk meg ennél a mozzanatnál, mert annyira el van torzulva ma is a kereszténység, és nem megyek messzire, nem mondok más istenhitet, nem mondok több istenhitet, nem mondok keleti filozófiát, nem mondok mást, de torz fogalmai vannak annak az embernek az Istenről, és hiányos képe, aki nem tud és nem ismer róla a Szentírás alapján. Hát az Isten szemében a bűn mindig és minden körülmény között bűnnek számít. Aztán, hogy bánik a bűnössel, az is ismeretlen a most élő tömegek számára, mert az elkövetkezendő eseményekből azt láthatjuk meg, és ezt szeretném kikerekíteni majdan, hogy meglássuk, hogy az Isten hogyan bánik egy bűnös emberrel, mennyire másképp viszonyul hozzá, mint ahogy mi viszonyulunk hozzá mindennapi életben. Mennyire nem zárulnak be a kapuk, akkor, hogyha az ember is akarja. Mennyire nem kilátástalan a helyzete annak az embernek, aki egy egész életet elrontott egyetlen mozdulattal is, vagy több egymásra rakódott dologgal is, ha az Istent keresi továbbra is. Itt történt Jákobval egy különös eset, egy különös álmot kapott, de ezt nem most szeretném elmondani, hanem majd a későbbiekben. Végül Jákob odaér a rokonaihoz Háránba, ő is talál magának megfelelő feleséget, elmondja, hogy honnan jött, elmondja, hogy kinek a gyermeke, bele is szeret a neki megfelelő leányba, aki, ahogy tudjuk az írásból, az Isten mindig gondoskodik hozzánk illő megfelelő társról, aki igazi segítőtársunk egy egész életen keresztül, ha kivárjuk türelmesen ezt is. Ő kivárta türelmesen, ugyanis abban egyezett meg Lábánnal, a rokonával, hogy 7 évig fog szolgálni az egyik lányáért, Ráhelért, aki értelmes tekintetű, kedves volt, egymáshoz illő pár voltak, és 7 évig hűségesen szolgálta Lábánt, az édesapját, mert az akkori szokás szerint így volt törvényben, hogy kipróbáltatik az is, hogy mennyire veszi komolyan a fiú a lánykérést, kipróbáltatik az is, hogy állja meg a helyét egy családba, hogy tud majd aztán gondoskodni. Ez sem volt butaság a régi világban. Nem fejjel mentek a falnak a fiatalok, hanem megalapozott élet kellett, bizonyíték kellett, hogy álljon mögöttük, hogy komolyan gondolják, hogy érettek a dologra.
és így alakult ki, és lábának sem jött rosszul, mert lábán is csaló volt, és egy észér ember volt, és ügyeskedő volt ő is, de az elején még úgy tűnt, hogy tisztességes az ő szándéka is, mivel akkor még nem volt neki fiú gyermeke, jól jött neki, hogy így adoptálta is magához Jákobot. Sok ókori törvény mellettük szólt ezügyben, azt is később, ha valakit érdekel, szívesen elmondom. És úgy is történt, hogy 7 évig szolgált a jövendő feleségéért, és úgy tűnt, az írás szerint így írja, úgy tűnt neki, mintha egy pillanat lett volna, mert örömmel és szeretettel tette. Ez a 7 év úgy elszaladt az életében. Csak hogy Jákob keresztül ment itt egy olyan dolgon, amit ha jól megfigyelünk a saját életünkben, nem is megyek messze mások életébe, mert nem az a dolgunk, hogy másokat figyeljünk, ha ismerjük az írásokat, hanem aki őszinte ember és az Isten felé közeledik, megláthatja a saját életében, hogy általában azok a hibák, azok a csúfságok, jellemtulajdonságok, elrontott dolgok, amikkel ő megkeserítette mások életét, és itt jelen esetben csorbát szenvedett az Isten műve is, azok valahol visszaütnek az életben, és megkapja ő is, hogy felismerje még jobban, hogy milyen tisztességtelen dolog őnek is ezt másokkal tenni. Az történt ugyanis, hogy a nászé szakájukon, hogy a zsidóknál szokás volt lefátyolozott volt a mennyasszony, nem láthatták az arcát egészen addig, amíg bementek együtt lenni, és reggel vette észre Jákob, hogy nem azt a lányát adta hozzá feleségül Lábán, akit megígért. Most képzeljük el az esetet, amikor 7 évig tisztességesen dolgozok valakiért, és egy újabb elrontott élethelyzet, ami már nem miattam van, de hogy lehet ezt elviselni? Hogy lehet ezen úrrá lenni? Hogy lehet így gyakorolni olyat, amivel gyakoroltatja az Isten az embert, a türelmet, a kapkodásmentességet? Hogy lehet itt józanul gondolkodni? Tökéletes megoldás nem adódott a helyzetre, mert hát őt már feleségül vette, tisztességtelen lett volna innentől fogva elbocsátania, viszont nem szerette. És szerette továbbra is Ráhelt, és azt az ötletet adta az apósa, hogy ő neki adja azt is, végül is azért csapta be, mert hát ugye idősebb volt a Lea, és hogy néz ki már, hogy a fiatalt adja előbb hozzá, hozzáadja őt is, szolgáljon neki még 7 évig. Így vitte bele Jákobot a több nejűségbe a saját apósa, és belement, mert Ráhelt szerette, hogy ebből milyen vége láthatatlan viaskodás ment végbe a családon belül, hogy viaskodtak a gyermek születésére egymással a nők, hogy még a szolgálókat is bevonták ebbe, így született Jákobnak 12 fia, megvan, hogy melyik sorrendben, mikor az első feleségtől, aztán meddőnek tűnt a szeretett feleség, és ezért tőle a legeslegvégén született 2 fia, József és Benyámin, és József lesz a legközelebbi előadásunk főszereplője. És így élt Jákob, így érte le az itteni életét, tehát újabb 7 évig szolgált a kedves feleségért, 14 év ment el így. A 14 év után, amikor sorra születtek a gyerekek, akkor újabb éveket szolgált azért az apósának, hogy odaadja a jussát, hogy elmehessen tőle, nagyon feszítette már ez a helyzet. Biztos, hogy ismerjük azt a lehetetlen helyzetet, amikor már nem bírjuk elviselni, ami körülöttünk történik. Mi szeretnénk, mi türelemmel akarjuk viselni, de már egyszerűen tarthatatlan. És Jákob is így élte az életét, hogy annyira rámenőssé vált az apósa. Annyira kihasználta az após, annyira kisemmizte nem csak őt, hanem az egész családját, nem akarta odaadni az örökséget sem, nem akart semmiben javukra lenni. 10-szer megváltoztatta a bérét Jákobnak, onnantól fogva, hogy megegyeztek. Szóval nagyon csúnyán kihasználta és becsapta, és Jákobot nagyon feszítette az a kérdés, hogy haza kellene mennie. Eltelt 20 év. Egyetlen egy rossz döntése miatt, egyetlen rossz jellem tulajdonsága miatt, de nem mert hazamenni, mert otthon félt Ézsautól, itt meg már nem tudott maradni. És mit tesz egy ember, ha már tarthatatlan a helyzet, nem csak egy anyuka, amikor várandós, és nem tudja, hogy miért van dupla fájdalma,
hanem az is, akinek tarthatatlan a helyzet, hát ha igaz szívvel kéri az Istent, és kérdi az Istent, akkor az Isten megadja a választ, és azt mondta neki a Jóisten, hogy térjél haza. Menj haza, és veled leszek. És Jákob fogta a családját, titokban elment Lábántól. Itt van egy kis történet még, hogy ment utána Lábán, mennyire nem akarta őket elengedni, de aztán mégis megegyeztek egymással. És a két feleségével, azoknak a két szolgálójával, 11 fiával, mert később született meg Benyámin, útra kelt hatalmas nyájával, mert nagyon gazdaggá vált, végül a részét megkapta Lábántól, illetve elhozta, és elment haza, elindult haza, de a szívében kétségek voltak. Mert az ember, amikor tudja, hogy ő rontott el mindent, hiába rakta le az Isten elé, hiába vajúdik rajt évek, évtizedek óta, de van egy megoldatlan, iszonyú nagy gond az életemben, hogy tudom, hogy én vagyok a bűnös. Mit kezd egy ember ezzel a tudattal? Hogy lehet ezen a földön élni? Jobb lenne talán, ha nem ismerném az Isten akaratát. Felvetődhet bárkiben. Jobb azzal a tudattal élni, hogy nem tudom, hogy mi az Isten akarata, akkor talán nyugodtabb vagyok, vagy nem bántanak a dolgok, vagy nem furdal a lelkiismeret. Hogy lehet ezen a világon meggyökerezni abban a tudatban, hogy az Isten megismertette magát mindannyiunkkal? Egyre jobban szeretné, ha megismernénk. Ebben még munkát is ad nekünk, és közben mi elrontunk egy csomó dolgot. Hogy lehet ezt helyrehozni? Ki tudja ezt helyrehozni? Mit kell ehhez tenni az embernek? Mit nem kell tennie? Ezek a kérdések, kételyek voltak Jákobban is végig, és eljött egy olyan pont, egy olyan helyzet a vándorlásuk során, ugye itt nem órákról volt szó, amíg hazaértek, itt nem volt autópálya, repülőtéren se lehetett le és felszállni, nem volt se tömegközlekedési eszköz, se legmodernebb autók. Itt egy jókora kis család volt, kolóniával, állatállománnyal, voltak fiatalok, idősek köztük, és lassan tudtak haladni. A történethez hozzátartozik, amit még elfelejtettem mondani, hogy mennyire tragikus volt a kimenetele ennek az elhibázott lépésnek. Soha többé nem látta az édesanyját, mert meghalt időközben. Tehát nem tudunk belegondolni eléggé abba, hogy mennyire óvatosnak kell lenni a vágyainkkal, még a jó vágyainkkal is, az érzelmeinkkel, az aggodalmainkkal, a kemény szívűségeinkkel, ha mi igazán boldogok akarunk lenni, és másoknak is boldogságot szeretnénk adni. Ideért Jákob a családjához, Penielhez, a Jordán nevű folyó Jabok nevű kis elágazásához, kis folyójához, és itt már nem bírta elviselni a közelséget. Megindult a szíve, hogy látta a tájat, ahol felnőtt, de megindult a félelme, az aggodalma és a továbbiakban is. És ezt a részt szeretném, ha felolvasnánk közösen, ezt a részt szeretném egy kicsit jobban átvenni a kedves hallgatókkal, és ezért kérném, hogy akiknek nincs Bibliájuk, legyünk kedvesek, adjunk nekik. És nyissuk meg, és keressük meg. Én mindenkinek azt szoktam mondani mindig, és elmondom most is, hogy az igaz Isten ismeretre nem lehet 2 perc alatt szert tenni. Az igaz Isten ismeret egy életműve, egy egész életnek a műve, de ahhoz, hogy ne lehessen minket becsapni, ahhoz, hogy ne legyenek fals fogalmaink és tév gondolataink az Istenről, ahhoz olvasnunk kell az Isten szavát. Nekem is emlékszem, amikor először a kezembe került, én olyan boldog voltam, és azt sem tudtam, hogy hol nyissam meg. És fogtam, és elkezdtem az elejétől olvasni, de semmit nem értettem belőle. Nem értettem belőle semmit, de akkor is boldog voltam, hogy végre van egy ó és új szövetségem együtt. És sok-sok időbe telt nekem is, amíg össze tudtam rakni a mozaikokat, sok-sok küzdelembe, amíg megértettem, sok-sok tapasztalat, ami visszacsengett az ige lapjairól. És ezért bátorítanék mindenkit, hogy
igenis olvassák a Szentírást és tanulmányozzák, akkor is, ha nehéznek tűnik. De mindig mindenkinek van egy-egy olyan mozzanat, egy-egy olyan mondat, ami világos, érthető, egyértelmű. Azon kell mindig elindulni. Mózes első könyve 32. fejezeténél vagyunk, nálam a 39. oldal. Ugye az Ószövetség, az Új Szövetség is mind az első oldalról van számozva, de az Ószövetség 39. lapján vagyunk. Jákob a természetéhez hűen, mivel félt, mivel tele volt bűntudattal, és megoldhatatlan kérdések tömege vette körül a szívét, mint ahogy van egy vers ismeretlen szerzőtől, az a címe, hogy nem ejt hibát, és abban van, hogy mikor a szívem megoldhatatlan kérdések tömegének ad helyet. És itt Jákob ugyanígy volt, nem tudott mit tenni. Vissza nem fordulhatott, előre nem mert menni. Hát mit talált ki? Hogy ő meggyőzi a testvérét, hogy ő jó szándékkal jön, kisakkozta logikusan, hogy hogy fog tudni rá hatni, és azt tette, hogy követeket küldött maga előtt Ézsauhoz, a harmadik versben olvashatjuk a 32. fejezettől, követeket küldött maga előtt Ézsauhoz, az ő bátyjához, és parancsolt azoknak mondván, így szóljatok az én uramnak, Ézsaunak, ezt mondja a te szolgád Jákob, lábánnál tartózkodtam és időztem mind ekkorig, vannak pedig nekem ökreim, szamaraim, juhaim, szolgáim, szolgálóim, azért híradású követséget küldök az én uramhoz, hogy kedvet találjak szemeid előtt. Ugye kihangzik a ráhatás. Uramnak szólítom, biztos a szívében azért így is gondolta, én szolgának mondom magamat, hogy tudja, hogy engem nem érdekel a vagyon. Az sem érdekel, amit ugye most már magához ragadhatott Ézsau, és úgy gondolta, hogy én már nem részesedek benne. Közöm nincs hozzá, nem érdekem, különben is gazdaggá lettem, tehát lássa meg, hogy milyenek. És majd én megmondom neki, hogy miért alakult így, de hogy én jó szándékkal jövök. És a 6. versben olvashatjuk, ahogy megjöttek ezek a követek, megtértek Jákobhoz, és azt mondták, elmentünk a te atyád fiához, Ézsauhoz, és már jön is elődbe, és 400 férfi van vele. Ez azt jelentette, és nagyon jól tudta Jákob, hogy 400 felfegyverzett férfi van vele, és mi történik az életben akkor, amikor minden józan logikánk, eddig bejövő tanácsunk, minden értelem ellenére semmi, de semmi jele annak, hogy ami eltökéltségünk, ami szándékunk hathatna egy másik emberre. És képzeljük el, hogy még jobban félt Jákob. Amit ő még akkor nem látott, és nem tudott elképzelni, de mindannyiunk tanácsára van a Szentírás szerint, egyik ember a másik ember gondolatvilágát nem tudja megváltoztatni. Képtelen megváltoztatni. A legjobb szándékkal sem fogja tudni megváltoztatni, erre egyedül és kizárólag Istennek van hatalma. Istennek van abba rendkívül nagy munkája, hogy minden ember gondolatvilágát megváltoztassa, hiszen ez a megtérés, ez a megváltozás, a gondolkodás módbeli megváltozás lényege, ezt egyedül Isten tudja elérni egy másik embernél. Mi tehetünk rá kísérleteket, de csak szabályszerű küzdelem árán, amiről Szentírás ír, hogy milyen módon. És még akkor is vigyázni kell magunkra, hogy mi magunk közben meg ne kísértessünk. Nem jött be Jákobnak, amit szeretett volna, azt írja a 7. vers, igen, megijedt Jákob. Néha a Szentírás röviden ír dolgokról, de amikor a Szentírás külön kifejezi, hogy igen, megijedt Jákob, akkor vegyük komolyan, hogy nagyon megijedt Jákob. Az eddigi félelmei még csak tornyosultak. És féltében a népet, amely vele volt, juhokat, barmokat, tevéket két seregre osztotta. Tehát hogy gondolkodott tovább? Hát valamit tennem kell. Újból neki iramodok a dolgoknak, és mondta, ha eljön Ézsau az egyik seregre, és azt levágja, akkor még a hátra maradt sereg megszabadul. Sakkozunk, ugye, az életben is, sakkozunk a ráhatással, a következményekkel, majd csak valami lesz, de minél kevesebb legyen a veszteség. És azt mondta Jákob, és akkor nézzük meg, hogy imádkozott. Ó, én atyámnak, Ábrahámnak Istene, és én atyámnak, Izsáknak Istene, Jehova,
ki azt mondtad nekem, térj vissza hazádba, a te rokonságod közé, és jól teszek veled. Isten, te mondtad, hogy jöjjek haza. Én megkérdeztelek. Te meg azt mondtad, hogy jöjjek haza. Most hova tegyem az egészet? Nem segítesz, nem látok megoldást. Mit csináljak, Istenem? Kisebb vagyok minden te jó téteményednél, és minden te hűségednél, amelyeket a te szolgáddal cselekedtél, mert csak pálcámmal mentem át ezen a Jordánon, most pedig két sereggé lettem. Szabadíts meg, kérlek, engem az én bátyám kezéből, Ézsau kezéből, mert félek tőle, hogy rajtam üt és levág engem, az atyát a fiakkal egybe. Te pedig azt mondtad, hogy jól tévén, jól teszek te veled, és a te magodat olyanná teszem, mint a tenger fövénye, amely meg nem számláltathatik sokassága miatt. Istenem, te valamit ígértél nekem. Engem te megerősítettél valaha. Akkor, amikor egy pálcával menekültem egymagam, és teljesen kiszolgáltatott és kétségbeesett állapotba voltam, te megbocsátottál nekem. Te nem úgy viszonyultál hozzám, mint az emberek. És nem is úgy viszonyultál hozzám, mint ahogy én viszonyulnék valaki az, aki vétkezik, és bánt, és bántásomra van, hogy vétkezik. Akár azért, mert aggódok érte, akár azért, mert már lehetetlennek érzem a helyzetet. Te megígérted nekem, hogy velem leszel. És azt mondtad, hogy jól teszel velem, és azt is megígérted, hogy belőlem fog származni a megváltó, a szabadító. Hova tegyem most, Istenem, ezt az ügyet? Mit kér? Mit kér? Mit szabadítson meg? Miért szabadítsa meg? Szabadítsa meg őt Ézsautól, ugye? Azt kéri. Szabadíts meg, kérlek, engem az én bátyám kezéből, Ézsau kezéből, mert félek ő tőle. Normális kérés ez? Igen. Hát ha fél az ember, kérheti az Istent, hogy szabadítsa meg. Csak az Istennek egy különleges szabadítási módja van. És ezt szeretném, hogyha mai napon jól megértenénk. Amikor mi helyzetekből akarunk szabadulni, megteszi az Isten. Nagyon sokszor megteszi az Isten. De ha mi igazán komolyan gondoljuk, hogy az Istennel szeretnénk együtt járni, és tőle kérjük a segítséget, előbb mástól szabadít meg minket az Isten. És ezt tette Jákobbal is. Még mindig nem történt semmi. Kellett ez az imádság, de kevés volt. Egy embernek, aki be akarta tölteni a szolgálatát Isten művében, kevés volt ez az imádság már, hogy szabadítsa meg Ézsautól. Ott hált azon az éjjelen, választott abból, ami kezénél volt, ajándékot Ézsaunak, az ő bátyjának, 200 kecskét, 20 bakot, 200 juhot, 20 kost, 30 szoptatós tevét és azok fiait, 40 tehenet, 10 tulkot, 20 nőstény szamarat, 10 szamár vemhet. Mennyi energiája mehetett el ebbe, hogy ezt mind kiválogassa, és előre küldje szintén. Még mindig emberileg akart. Szabadíts meg engem, Istenem, ebből, de én is teszek valamit, hogy azért biztos legyen a dolog. És az az ember, aki a türelmetlenségből kellett, hogy szabaduljon, nem tehetett már így. Ha tett, azon nem volt még az Isten áldása. Szolgái kezébe adta minden nyáját külön-külön, és mondta az ő szolgáinak, menjetek el én előttem, és hagyjatok között a nyáj és nyáj között, és parancsolta az elsőnek, ha az én bátyám Ézsau előtalál, és megkérdez téged, mondván, ki embere vagy, hová mégy, és kié ezek előtted, akkor mondjad neki, hogy a te szolgádé Jákobé, ajándék az, amelyet küld az én uramnak Ézsaunak, és íme ő maga is jön utánunk. Ugyanazt parancsolta a másiknak, a harmadik menetnek, és mindazoknak, akik a nyájak után mentek, mondván, mind ilyen szóval szóljatok Ézsaunak, mikor vele találkoztok. Ezt is mondjátok, íme Jákob a te szolgád utánunk jő, mert úgy gondolkodott, hogy megengesztelem őt az ajándékkal, mely előttem megy, és majd azután leszek szembe vele, talán kedves lesz személyem előtte. Mennyire volt ebbe bent az, hogy igazából bízott és hitt az Istennek ez az ember? Hát ugye mindenki egyöntetően mondja, hogy semennyire. Ugye milyen könnyű megállapítani másról, hogy nincs hite. Ezt így állapíthatjuk meg röviden, hiába a sok tudomány, hiába a leszármazottság,
Hiába jó szív, a jó szándék. Hiába, hogy én nem vagyok olyan durva, mint a másik, mint Ézsau. Mert azért ez is mehetett az elején benne, hogy miért nekem kell ezt elszenvednem, amikor látványosan neki van nehezebb természete. Hiába, ha nincs hit, és a hitről, hogy mit mond az Isten. Mit mond az igaz hitről az Isten, ezt most fogjuk megtudni. Hát kedves jelenlévők, ez a történet nem csak nekünk szól, akik itt vagyunk. Ezt a történetet meg kellene ismerni a mai keresztény világnak. Amikor az emberek azt hiszik a hitről, hogy hiszem az Istent, mert hallottam róla, meg tudok némely történetet, arról az Isten azt mondja, hogy ez nem hit. Az ördögök is hiszik, hogy vagyok, és rettegnek. Ez édeskevés a hithez. Ezt az Isten nem hitnek nevezi. Ez becsapás. Ezen a szinten megállni végleges elveszést jelent. És azért vagyok itt három felkiáltó jele önök előtt, mert ez a mai világnak az egyik legnagyobb becsapása. Hitről beszélni egy hitetlen világ közepette, azoknak a felelőssége, akik megmutathatnák a Szentírásból, hogy mit mond az Isten a hitről, és nem teszik. Azoknak a felelőssége, akik hatalmon vannak, és taníthatnák a népet arról, hogy ne emberekre tekintsetek, hanem az Istenre, ismerjétek meg az Istent, és nem teszik. Hitről beszélni egy olyan világban, ahol mindenki a babonaság után megy, a csapból is az ezotéria folyik, a keleti világ teljesen beözönlött, és az összes, nem tudok rá jobb szót mondani, az összekavarodott, logikátlan elméleteivel elözönli a világot, hitről beszélni, és ez alatt nyomatni, ez bűn. Hogy mit mond az Isten a hitről, ez most fog kivilágosodni. Egy olyan ember életébe, akit megtanított az igaz hitre az Isten, és megtaníthat mindannyiunkat, akik megismerhetjük őt, keressük őt, és szeretjük őt. Előment tehát az ajándék a 21. verstől, ő pedig azon az éjjelen a seregnél hált. Felkelt pedig ő azon éjszaka, és vette két feleségét, két szolgálóját, 11 gyermekét, és átment a Jabbok végén. Ugye, amit az előbb mutattam. Átment. Vette hát azokat, és átköltöztette a vizen, azután átköltöztetett mindenét, valamie volt, Jákob pedig egyedül maradt. Kedves hallgatók, amikor az ember életében eljön egy fordulópont, amikor már nincs emberi segítség, amikor már mindent megtettem, és még sincs változás, akár a másik emberben, akár a helyzetemben, akár a bűneimmel szemben, akár a nyomasztó körülményeimmel szemben, nincs megoldás, egyedül akarok lenni az Istennel. A hitküzdelem ott kezdődik, hogy egyedül akarok lenni az Istennel. Nem másra akarok hallgatni, nem a magam véleményét akarom továbbhajtani, nem azt akarom, amit az életben megtapasztaltam, és hát hiába, mert nem jön be. Sarokba vagyunk bizonyos helyzetekben szorítva, nincs más megoldás. Egyedül akarok lenni az Istennel. Tudni akarom, hogy ki az Isten. Tőle akarom tudni, hogy ki az Isten. És egyedül maradt Jákob. És hogy milyen különös dolog történik, amikor egyedül marad egy ember, és az Istennel akar lenni, ne ijedjünk meg a következendőktől. Nem volt nyugalma Jákobnak. Amikor az ember az Istent keresi, nyugalomra vágyik. Teljes nyugalomra vágyik. Jó és teljesen természetes igénye az embernek. De ezt a nyugalmat csak egy bizonyos folyamat után kaphatja meg. Ha jól megfigyeljük, amikor az Isten felé közeledünk, általában nem nyugalmunk lesz. Vagy történik egy baleset, vagy történik egy betegség, vagy történik egy olyan dolog, ami eltántorítana minket teljesen attól, amiben szeretnénk megkapaszkodni. De én azt tudom mondani, hogy ha mi a hitküzdelmünket végig akarjuk vívni, ne álljunk meg. Akkor se, ha úgy tűnik, hogy nincs mozgásterünk. Akkor se, ha úgy látjuk, hogy nem értjük a dolgokat. Ne álljunk meg a hit útján, mert a megállás az visszafejlődés és halál.
Az Isten innen minket csak kifele szeretne vezetni. És nem véletlenül engedi meg az életünkben azt, amit Jákobnak megengedett. Az Isten azon munkálkodik, hogy tökéletessé tegyen minket. Nagy türelme, nagy ideje, hatalmas munkája van ebben. És Jákobnál is ezt tette. Jákob pedig egyedül maradt, és tusakodott vele egy férfi egész hajnal feljöveteléig. Hát el tudjuk képzelni, hogy ott van Jákob, aki mindenét előre vitte, vagyonát, családját, a reményeivel, a hitével, kezdetleges hitével ott maradt egyedül. És hát, ugye milyen fogalmai vannak az embernek, majd én most jókat gondolkodok, majd engem megszáll a lélek. Ugye itt is szeretném elmondani, hogy az a vallás, amelyik azt hirdeti, hogy a lélek nagy örömmel és minden küzdelem nélkül megszáll minket, és örvendetes, happy keresztények leszünk, ez szintén hamis vallás. Tessék átgondolni ezt a helyzetet, a Biblia ilyenről soha nem ír. Ahhoz, hogy az ember nyugalmat, békességet és örömöt lejjen az életben, nem így fogja hamis módon megkapni a Szent Lelket, mert itt a Szent Lélek megkapásáról van szó. Az Isten ígéri az embernek a segítőt, a vigasztalót, de olyan áron, amiben az embernek is részt kell vennie, és általában előtte egy küzdelem zajlik le, ilyen küzdelem, mint itt Jákobnál. Küzdött vele egy férfi a teljes sötétségben. Ezen a részen sziklás vidék volt, kiszolgáltatott volt, rablók is voltak a mai világban is, a régi világban is, nem volt ott sem rendészet, pláne egy ilyen helyen. És küzdött vele egy férfi, akiről fogalma nem volt, hogy ki az. És tusakodott egész reggelig. Nem elég a bajom, nem elég a félelmem, nem elég a bűntudatom, nem elég, hogy nem tudok hatni a testvéremre, pedig jó szándékkal jöttem. Most még itt van egy fizikai dolog is, amit nem tudok hova tenni, de amíg lehet, küzdök. És azért egy küzdelem, nekem legalábbis gyengenőnek fél órás küzdelem is nagy küzdelem lenne, de egy meglett férfinak az egész éjszakai küzdelem is kimerítő. És milyen különös dolog történik, most olvashatjuk el. Amikor látta, hogy nem vehet rajta erőt, mármint az idegen, látta, hogy nem adja fel ezt a küzdelmet, megillette csípőjének forgócsontját, és kiment a helyéből Jákob csípőjének forgócsontja a vele való tusakodás közben. Nem adtam fel, küzdöttem fizikailag, és az a valaki csak annyit tesz, hogy ráteszi a kezét ide, az ujját, és szinte lebénulok. Ki lehet ez a valaki? Hogy kerül ez a valaki ide? Hogy kerül a képbe ez, hogy még fizikailag is tönkre megyek? Ha ez az ember, vagy ez az idegen ennyi erővel megtette, megtehette volna az elején is. Sőt, ez a valaki, ha akarná, megsemmisíthetne engem teljesen. Itt játszott velem, úgy csinált, minthogyha én lennék előnyben, minthogyha lehetne nekem méltó küzdelmem hozzá képest. Ki ez a valaki? Azt mondja a 26. verstől, amikor rájött, hogy ez a valaki nem egy ember. Még ez az illető mondja neki, bocsáss el engem, mert feljött a hajnal. Azt mondta, hogy most már eleget küzdöttünk, láthatod, hogy én vagyok előfölényben, most már rájöhettél, hogy ki vagyok, Istentől jött küldött vagyok, Istentől jött küldött vagyok, megsemmisíthetnélek téged egy pillanat alatt, de nem azért jöttem, de most már feljött a hajnal, engedj el engem. És nézzük meg, hogy mit mondott Jákob ennek az idegennek. Nem bocsátalak el téged, amíg meg nem áldasz engem. Kedves jelenlévők, itt szeretném beidézni azt, hogy Jákob mire föl tudta ezt mondani ennek az idegennek, mi volt az, amire ő visszaemlékezhetett, és itt szeretném elmondani, hogy akkor, amikor ő egy bottal kiszolgáltatottan, teljesen letörten, kilátástalanul menekült egy idegen földre, akkor egy álmot látott. Így írja a Szentírás a 28. fejezetben, hasonló, kiszolgáltatott helyzetben volt, egyedül volt, sötét volt, félelmekkel telve,
A 28. fejezet 12. versében azt mondja, íme egy lajtorja volt a földön felállítva, 33. oldal. Íme egy lajtorja volt a földön felállítva, melynek teteje az eget éri, és íme az Istennek angyalai fel és alá jártak azon. És íme az Úr állt azon, és szólt, én vagyok az Úr, Ábrahámnak, a te atyádnak Istene, és Izsáknak Istene. Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom, és a te magodnak. És a te magod olyan lesz, mint a földnek pora, és terjeszked el nyugatra és keletre, északra és délre, és te benned, és a te magodban áldatnak meg a föld minden nemzetségei. És íme én veled vagyok, hogy megőrizzelek téged, valahova mész, és visszahozlak erre a földre, mert el nem hagylak téged, míg be nem teljesítem, amit neked mondtam. Kedves hallgatók, Jákob itt egy olyan dolgot láthatott álmában, ami, ahogy a Szentírás mondja, tanulságul szolgálhat mindannyiunknak. Egy létrát látott abban a helyzetében, amikor ő rontotta el az életét, és az Isten nem elhagyta, hanem megerősítette. Megmutatta azt az egyedüli utat, amire nézve neki van esélye a proféciák beteljesedésére, van esélye az örök életre, és nem emberi segítség van körülötte, hanem bepillantást engedett nyerni a mennyei világba. Azt mondta itt el Jákobnak az Isten, hogy Jákob, igaz, hogy bűn minden, amit bűnnek mondok az én világomban. Igaz, hogy nem kerülhet be az örök életbe sem csaló, sem aggodalmas, sem parázna, sem semmi, amiről én azt mondom, hogy bűn. De én szeretlek benneteket, embereket. Én menteni akarok. Én megváltó vagyok. Én messiás vagyok, felkent szabadító. És egyetlen egy dolgot, de azt nagyon jól meggondoltunk előre, mi hárman. Én az Atya, a Fiam, Jézus Krisztus és a Szentlélek, hogy hogyan fogunk benneteket, embereket megmenteni. Benneteket, bűnös embereket, akik arra nem lennétek méltók, hogy tovább éljetek, és van, aki folyton vádol bennetek, és a lelkiismeretetek szavát még csak az ő lehúzó, lesújtó, vádaskodó dolgaival még csak tetőzi. Az ő hangja is hallható folyton. Igaz, hogy megmutatom a bűnt, amitől el kell határolnod magad. Ami fájdalom nélkül nem megy, fáj a szíved, lelked, és úgy érzed, hogy ég az egész tested és a csontod, mert borzadály, mert egyszer az életben legalább egyszer megérzed, hogy a bűn hova jut el. De én azért fogok megszületni erre a világra, hogy megmentselek, Jákob. És ennek egyedüli módja az, hogy tettem valami kapcsot az ember és az Isten én közém. És ez Jézus Krisztus. Ez a létre Jézus Krisztust ábrázolta, az angyalok serege most is, a mai napig is minden ember körül ott van, hogy segítse, hogy bátorítsa, hogy felemelje. Ott van az Isten lelke, hogy a bűntől eltántorítsa, vagy ahogy a gyógyászatban is mondják, nem a gyógyítás a legnagyobb dolog, hanem a megelőzés, hogy megelőzze az életünkben, és ezt megérthette ott Jákob. És amikor ő ezt megértette, hogy ki ez a Jézus Krisztus, és még azt mondja az Isten, hogy belőlem fog származni. Mekkora ígéret ez azok után, hogy elrontottam egy életet, mit tud velem még az Isten kezdeni? Hol van innentől fogva a boldogság, amire úgy vágytam? És az Isten belekombinálta. Igaz, hogy 20 évig nem tudott látszólag semmit kezdeni Jákobbal. Mi mit mondanánk egy másik emberre, aki nem változik 20 évig? Leírnánk, nem? Leírnánk. Az Isten pedig tudja, hogy tudok még ezen az emberen változtatni, és nem adom fel. És amikor én hitben járok, és az Istent keresem, és engem így megerősít, ő előtte még előtte állt Krisztus születése, mi már tudhatunk róla. Mi már olvashatunk róla, hogy hogy járkált az emberek között. Mit szólt, mit tett. Hogy viselte a menny pecsétjét magán, hogy az látványos volt, nem misztikus dolog Jézus ismerete, kedves jelenlévők.
Jézus ismerete nem misztikus dolog, itt van ebben a könyvben leírva. Értelmet és bölcsességet nyer az az ember, aki keresi az Istent. Néha igaz, háttérbe szorulnak azok így tudom fogalmazni, selejtes ismeretek, amik ránk ragadhattak, vagy éppen alapkőül lehettek annak, hogy majd aztán jól megismerjük. De az evangéliumokat olvasni, megérteni, azokat megszívlelni, magunkévá tenni, ez hozzásegít minket egy olyan Krisztus ismerethez, ami elengedhetetlen az örök élet szempontjából. Ezt ismerte meg fel ott Jákob, ebben nyugodott meg ott, amikor menekült. Erre tudta azt mondani, hogy ugye így fordítja a Biblia, hogy milyen rettenetes ez a hely, ez igazából az eredeti szerint azt jelenti, hogy milyen nagy, fenséges ez a hely, nem egyéb ez, hanem Istennek háza és az égnek kapuja. Hogy ilyen az Isten, hogy nem elveti az embert, nem lemond róla, tud még belevinni munkát, türelmet, így ismeri az ember lényét, így ismeri az egész életét, így tud még rajta segíteni, hogy jöjjön egy olyan pont az életében, amikor megfordulhat, és már nem azért könyörög. Figyeljük csak, mert térjünk vissza a történethez. Nem azért könyörög, hogy szabadíts meg engem Ézsautól. Nem azért könyörök, hogy legyenek mások a körülményeim, hanem elkezdődik az igaz hit. Nem bocsátalak el téged, mondja a 26. versben, míg meg nem áldasz engem. Én úgy ismertelek meg téged, mint aki az áldás osztó Isten vagy. Leküzdöm azt, hogy sajnáljam magam, mert az önsajnálat is egy borzalmas bűn. Az az ember, aki csak abban rostokol, hogy milyen rossz vagyok, mert mennyi rosszat tettem, az nem fog előre haladni. Kevés és kóros és káros idáig eljutni. Kell, de ezen át kell lépni. Nem az önsajnálatban van a hit. Nem abban van, hogy félúton vagyok, és most már volt tapasztalatom akkor Istennel, majd csak elebiszkélek valahogy. A hit az egy fejlődési folyamat, és erről nem tud ez a világ. A hit azt jelenti, hogy amikor ott vagyok a megismert igazságokkal, csak a megismert igazságok, a felismert igazságok, a rábólintott dolgok, amit elismertem az Istenből, és ott vagyok az élethelyzetben, egy szál magam. Tudok-e önmagamnak ellent mondani, és azt mondani, hogy nem tudom, hogy csinálod, Istenem. Tele vagyok még indulattal, emberi természettel, borzalom az én számomra is, fogalmam nincs, kétségekkel, kétségbeeséssel, kérdésekkel. Nem tudom, hogy teszed meg, de én azt ismertem meg belőled, hogy te áldás osztó Isten vagy. És nem a kétségeimre akarok hallgatni, nem a fals gondolatmenetemre, ami már sokszor belevitt a rosszba, és még nehezebb helyzetbe vitt, hanem én nem bocsátalak el téged, amíg meg nem áldasz engem. Megrendül-e az ember az Istenben, vagy kitart? Türelmessé válik ebben a folyamatban, és századszor is ki tudja ezt mondani? Vagy azt mondja, hogy nem valósítható meg az életben, amit az Isten mond. Azért vagyunk kiváltságos helyzetben, kedves hallgatók, mindannyian, akik itt ülünk, mert az Isten nagyon sokat munkálkodott azon, hogy hallhassunk róla. Az egész világ egy olyan válságban van, nem kell, hogy messze menjek. Itt volt az elmúlt hetek történése. Az emberek nem tudják, hogy mi jön rájuk. Nem tudják, hogy ki az Isten. Nem tudják, hogy van az Istennek hatásköre, türelmi ideje, de van egy ítélete is. Fogalmuk nincs róla, hogy miért születtek erre a világra, hogy miért élhetnének, és legfőképpen arról nincs fogalmuk, hogy ez a világ ilyen formában véges világ, és az Isten egy örök életet készített nekünk. Ez a világ nem tudja, mit kezdjen a bűneivel. Ennek a világnak nincs ismerete, igaz Isten ismerete. És akik itt vagyunk, mi tudhatunk az Istenről. Ne álljunk meg ebben a folyamatban. Ez a világ azt diktálja, deréktől lefelé és fölfelé, hogy ebben a világban nem lehet igaz Isten félő és bűngyűlölő módon élni. Ez a világ különcnek tartja azokat,
akik követik az Istent, és megállnak a hitben. De a kérdés a mi számunkra az, hogy mindvégig kitartunk-e a megismert, felismert igazságokban, és hajlandóak vagyunk-e önmagunkkal szemben is küzdeni, és megküzdeni ezt, amit Jákob itt megküzdött, hajlandóak vagyunk-e odáig jutni, hogy nem más emberek hibásak az én életemért. Nem a másik tehet róla akkor sem, ha közvetlen, közvetett formában tett valamit ellenem. Nekem van szükségem gyökeres változásra. Ez a világ nem ismeri ezt a fajta számítási módját az Istennek. Nem ismeri a megváltót. De körülöttünk élőknek van még rá esélye. Ez a világ nem tudja, hogy nem csak a cunami jön Japánra, hanem fogalmuk sincs róla, hogy ránk is nem sokára hasonló nehézségek jönnek. Ez a világ nem tudja, hogy ugyan özönvíz többé nem lesz, de tűzözön által az Isten elpusztítja ezt a világot, mert nem mehet tovább ez a sok gonoszság, mert önmagát pusztítja ki az emberiség. Ez a világ arra vár és sóvárok, hogy azok, akik őt ismerik, még jobban megismerjék, megküzdjék a hitharcukat, és úgy éljenek ebben az életben, hogy ők is, mint ahogy Jézus, a menny pecsétjét hordozhassák magukon. Ez a világ olyan emberekre vár, akik szeretik egymást, akik nem egymásra mutogatnak a bűnök miatt, akik nem indulatba jönnek azért, hogy a másik mit tett, és nem újjal mutogatnak, és nem küzdik meg a hitharcukat, hogy nem a másiknak kell változni, hanem nekem. Nem a másiknak kell a bűnnek ellenállni, hanem nekem, ha én ezt jól látom. Ez a világ ilyen emberekre vár, és ilyen közösségre. És azt mondta neki ez az angyal, mi a te neved? Tudta, hogy mi a neve? Tudta. És ő azt mondta, Jákob, csaló vagyok, Uram. Nem tudok mit kezdeni ezzel a csalásommal, de én el nem engedlek, amíg meg nem áldasz engem. Azt mondta neki, nem Jákobnak mondatik ezután a te neved, hanem Izraelnek, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Azt mondja a Jelenések könyvében az Isten, hogy azok, akik elnyerik az örök életet, az Istentől egy új nevet fognak kapni. Ez a név arra fog utalni, hogy miből szabadultak. Ezt csak ők ismerik, és az Isten. Nem vagy többé csaló. Erre várt az egész menny, ezért dolgoztak azok az angyalok, akiket láthattál a létrán, ezért lehetett ez a létra, hogyha akarsz, szabadulhatsz. Küzdöttél Istennel és magaddal, és győztél. Ez a hit, kedves jelenlévők. Ez az Isten hit, hogy amikor nem menne, mikor mindenki azt mondja, hogy a kutyából nem lehet szalonna, mikor századszor is belefutok a dolgaimba, az Isten azt mondja, hogy győzhetsz. Győzhetsz, és boldog ember lehetsz, és még munkát is adok neked. Innentől fogva tudta az Isten felhasználni ezt az embert. 20 év eltelt a rostokolásban, de az Isten kivárta. És megkérdezte Jákob, és mondta, mondd meg kérlek most a te nevedet. Ő pedig azt mondta, ugyan miért kérded az én nevemet? És megáldotta őt ott. Hogy hívták ezt az angyalt, aki küzdött Jákobban? Tudjuk-e, hogy Jézus Krisztus élt a mennyben, mielőtt megszületett a világra? Tudjuk-e, hogy megjelent az Ószövetség embereinek? Nem soknak, de megjelent Mózesnek az égő csipkebokorban. Megjelent többeknek a proféták közül, és megjelent Jákobnak, és ő segítette hozzá a küzdelemhez. Ugyan miért kérded az én nevemet, mikor meg tudlak áldani, és ebből úgy is rájössz? Nevezte azért Jákob annak a helynek a nevét, Pénielnek, mert láttam az Istent színről színre, és megszabadult az én lelkem. A menny
az Isten és az ítélő könyv, ami mindannyiunkról iratik, nem úgy ír rólunk, ahogy mi gondoljuk magunkról. A bűneinkről sem úgy ír, ahogy mi kicsinek tartjuk, de a hitküzdelmeinkről sem úgy ír. A menny nem úgy nevez minket, mint ahogy mi neveznénk magunkat. Ez minket,

Ha hiszünk ebben, és kitartóan megmaradunk emellett, ez lesz az igazi lényünk. És egy igazi hitharc milyenné teszi az embert? Ezt a mai témánk lezárásaként mondanám el, hogy ahogy közeledett Jákob, megnyugodva, békességre lelve, és nem félve a körülményektől, ahogy közeledett Jákob, sántán, hétszer meghajtva magát Ézsau előtt, ez az Isten meg tudta változtatni Ézsaunak a kemény, haragos szívét. És ez az Isten munkája. Ott volt előtte, látták a katonái, hogy hogy megindul, mert egy ilyen embert nem lehet gyűlölni, aki tényleg jó szándékkal jön, hiszen az Isten nem csak értünk küzd, hanem ugyanakkor elküldi az ő követeit, seregeit, lelkét a másik ember puhítására, és azonban, hogy a kapcsolatok rendbe jöjjenek. Az Isten ezen munkálkodik. És hogy egy hitküzdelem milyen pozitív változásokat hoz egy ember életében, azt ott láthatjuk, hogy amikor egymás nyakába borultak sírva, és ahelyett, hogy támadására, megölésére hívta volna a katonáit Ézsau, a nyakába borult a testvérének, és együtt sírtak, és a katonák is megindultak, és azt mondta Ézsau Jákobnak, hogy van nekem elég jövedelmem, elég jószágom, legyen a tiéd, ami a tiéd, én nem vágyom erre. Eszem ágában nincs már nekem erre vágyni. És azt mondta Jákob, ne úgy kérlek, hanem ha kedvet találtam szemeid előtt, fogadd el ajándékomat az én kezemből, mert a te orcádat úgy néztem, mintha az Isten arca lenne. Mikor megküzdjük a hitküzdelmeinket, akkor akit ellenségnek gondolunk az életben, testvérré válik. A szószoros értelmében. Úgy nézhetünk másokra, mintha az Isten arcát látnánk. A megküzdött hitharcok nemesebb jellemmé formálják az embert, és akire haragudna szíve szerint, sem tud haragudni. Akitől félne, sem tud félni. Akiben nem látna reményt, az sem látja reménytelennek, mert úgy néz rá, mintha az Isten orcáját látná. És én azt kívánom a jelenlévőknek, hogy mindannyian jussunk el ide.

Sok szeretettel köszöntelek benneteket így együtt is, külön-külön már köszöntettelek benneteket. Feleségem, gyermekeim most nem tudtak eljönni. Gergő fiunk betegeskedik, és vele otthon maradt kedvesem. A nagylányom meg otthon maradt a miskolci gyülekezetben a nagymamával, úgyhogy én most csak egyedül jöttem, és hoztam az üdvözletüket. De majd talán a következő alkalommal együtt jön a család. Föl is vetettem, János Csult hívtam tegnap, hogyha gondoljátok, akkor majd, amikor a családdal együtt tudok jönni, majd akkor szolgálnák, de szívesen eljövök most is. Úgyhogy azt a választ hozta, hogy inkább jöjjek most is. Úgyhogy így vagyok most köztetek. Első alkalommal vagyok így, hogy az igéről is szóljak nektek. Bár én nem vagyok lelkész, de talán a Szentírás segítségül hívva együtt sok erősítő és felemelő dolgot találunk a Szentírásból. Megengeditek, hogy az akómat levegyem? Nagyon meleg van itt a két radiátor között.

Egy olyan történetet szeretnék veletek átgondolni a Szentírásból, ami ismert mindannyiótok számára, az Emmauszi tanítványok történetét. Gondolom, többször elolvastátok már, egy szívet, lelket melengető történet, de úgy gondoltam, hogy talán érdemes volna ezt újra átgondolni, ezt a történetet. Mivel ez egy hosszabb történet, arra nincsen mód és lehetőség, hogy sorra menve minden tanulságot kiemeljünk, ezért csak egy pár dolgot szeretnék belőle kiemelni. De talán az volna a legjobb, hogyha először elolvasnánk együtt a Szentírásból. Keressük meg Lukács evangéliumából a 24. fejezetet.

0: és a 24. fejezetből, mivel hogy ez egy aránylag hosszú történet, hát nem rövidítem le, a 13-tól terjedő verseket olvasnám egészen a 35-ig terjedő versekig, bár a történet nem pontosan itt kezdődik, majd később egy kicsit erre vissza szeretnék még térni. De most az idő rövidsége véget azért olyan nagyon hosszú részt nem olvasok fel. Tehát a 24. fejezet 13-tól terjedő verseket olvasnám. És íme azok közül ketten mentek ugyanazon a napon egy faluba, mely Jeruzsálemtől 60 futamatnyira volt, melynek neve Emmaus. És beszélgettek maguk között mindazokról, amik történtek. És történt, hogy amint beszélgettek és egymástól kérdezősködtek, maga Jézus hozzájuk ment, velük együtt ment az úton. De az ő szemeik visszatartóztattak, hogy őt meg ne ismerjék. Mondta pedig nekik, micsoda szavak ezek, amelyeket egymással váltatok jártatokban, és miért vagytok szomorú ábrázattal? Felel pedig az egyik, kinek neve Kleofás, mondta neki, csak te vagy én vendég Jeruzsálemben, és nem tudod, hogy minémű dolgok lettek abban a napokban? Abban e napokban? És mondanékik, hát micsoda dolgok? Azok pedig mondták nekik, amelyek estek a Názáretbeli Jézuson, ki próféta volt, cselekedetben és beszédben hatalmas Isten előtt és az egész nép előtt. És mi módon adták őt a főpapok és a mi főembereink halálos ítéletre, és megfeszítették őt. Pedig mi azt reméltük, hogy ő az, aki meg fogja váltani az Izraelt. De mindezek mellett ma van harmadnapja, hogy ezek lettek. Hanem valami közülünk való asszonyok is megdöbbentettek minket, kik jó reggel a sírnál voltak. És mikor nem találták az ő testét, hazajöttek mondván, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt mondták, hogy ő él. És azok közül némelyek, kik velünk voltak, elmentek a sírhoz, és úgy találták, amint az asszonyok is mondták. Őt pedig nem látták. És ő mondta nekik, ó balgatagok és restszívűek, mindazoknak elhívésére, amiket a próféták szóltak. Avagy nem ezeket kelletté szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe? És elkezdve Mózestől, és minden prófétáktól fogva magyaráztam nekik minden írásokban, amik ő felőle megírattak. Elközelítének pedig a faluhoz, amelybe mentek, és ő úgy tett, mint a tovább menne. De kényszerítették őt mondván, maradj velünk, mert immár beesteredett, és a nap lehanyatlott, bement azért, hogy velük maradjon. És történt, hogy mikor leült velük, kenyeret vett, megáldotta és megszegten adta nekik. És megnyilatkozták az ő szemeik, és megismerték őt, de ő eltűnt előlük. És mondták egymásnak, avagy nem gerjedezett él mi szívünk mi bennünk, mikor nekünk szólt az úton, és mikor magyarázta nekünk az írásokat? És felkelvén azon órában visszatértek Jeruzsálembe, és egybegyűlve találták a 11-et és azokat, akik velük voltak, kik ezt mondták vala, feltámadott az Úr bizonnyal, és megjelent Simonnak. És ezek is elbeszélték, mi történt az úton, és miképpen ismerték meg ők a kenyért megszegéséről. Kicsit hosszabb igeszakaszt olvastam fel, de az egész történetnek ugye a súlyponti részét. Gondolom, hogy ismerős történet, ez ismeritek a Szentírásból. Érdekes, hogy amikor az emmauszi tanítványok csüggetten, fáradtan mentek Jeruzsálemből, ne felejtsük el, hogy ugye Jézust keresztre feszítették pénteken délután, aztán jött a szombatnap, a nyugalomnap, jött a vasárnap, és ez vasárnap délután, kora esti órákban történik. Mikor támad fel az Úr? Vasárnap reggel. Tehát ők akkor mentek már ilyen szomorúan, csüggetten haza beszélgetni, amikor már Jézus élt. És miközben ők mentek, azt olvassuk, Jézus élete című könyvben írja Ellen White, hogy ez a kis falu, meg írja is itt, hogy 60 futamatnyira volt, ez egy 11-2-3 kilométer. Ez egy hosszabb séta. Pár órás gyalogút. És miközben ők mentek haza, azt olvassuk, hogy Jézus egyszerűen oda ment hozzájuk, és velük együtt ment, és beszélgettek. E fölött, a tény fölött nagyon sokszor én magam is tovább szaladtam. Hát ez egy egyszerű, teljesen egyszerű kép. De gondoljuk el csak azt, hogy mi sokszor milyen Jézussal való, vagy Istennel való találkozásra vágyunk. Emlékszünk arra a versre, hogy azt hiszem, hogy Adi vers ez, hogy csendesen és halkan átölelt az Isten. Tehát, hogy mi arra várunk sokszor, hogy ő bemutatkozik nekünk. Emlékezzünk rá, az Ószövetségben talán Illés is arra vágyott, hogy majd valahogy az ő nagysága, az ő hatalma, az ő valami nagy dolog történik, nem? Hát Isten nagy, hát ő most már bemutatja. És itt azt tartjuk, egyszerűen oda ment, és elkezdett velük beszélgetni. Az Isten megtehette volna azt, hogy az ő dicsőségében jelenik meg nekik. Már akkor, hogy föltámadt. Megtehette volna Jézus azt. Nem ezt tette. Egyszerűen, egy egyszerű kép egyébként, a Krisztussal járás az egy bibliai fogalom. Ha olvassátok a Szentírás, érdemes így, ezzel a, hogy is mondjam, gondolattal is felvért, szóval így keresni az igéket, hogy mikor beszél a Biblia, és hogyan a Krisztussal járásról. Ez nagyon egyszerű kép, borzasztóan egyszerű, együtt járni Krisztussal. Az Isten nagyon sokszor bennünket is megkeres, velünk jár, de mi sokszor azt várjuk, hogy valami nagy dolog fog velünk történni. Az Isten valami nagy csodával, valami nagy jelenéssel jelenik meg nekünk. Itt ezt a képet látjuk, nagyon egyszerű, oda ment hozzájuk, és elkezdett velük beszélgetni. És miről kezdtek el beszélgetni? De nem azt látjuk, hogy Jézus kezdte volna a kezdeményezést. Nem azt látjuk, hogy Jézus mondta volna, hogy hát én vagyok az a Jézus, akiről ti szomorkodtok. Hanem hallja, hogy ők miről beszélgetnek egymás között, és kérdez. Jellemző ez Istenre, hogy ő kérdez. Az Isten nagyon sokszor teszi ezt. Nem tudom, hogy ti személyes életetekben tapasztaltatok-e már ilyet. A Bibliában sok helyen látunk ilyet. A Bibliában nagy kérdések vannak. Ugye Ádámnak is fölteszi ezt a kérdést, hogy Ádám, hol vagy? Gondolkoztat. Illésnek megkérdezi, mit csinálsz itt, Illés? Itt is föltesz egy kérdést nekik, hogy miért vagytok szomorú ábrázatta? Mit beszélgettek itt? Nem, mintha nem hallotta volna egyébként, hogy miről beszél. Miért teszi fel ezt a kérdést? Hát értetlen volt Jézus, és nem tudta, hogy miről. Nem, az Isten kérdéseiben mindig benne van az, hogy ő szeretne bennünket gondolkoztatni. Szeretne bennünket végigvinni bizonyos gondolatmeneten. És itt is azt látjuk, hogy micsoda szavak ezek, miért vagytok szomorúak. Tette már fel nekünk ezt a kérdést Isten? Jártok, keltek, nevezzük, járunk, kelünk, beszélgetünk szomszéddal. Mi újság van, szomszéd, hogy vagy? Há, már megint emelték a tejárát, a benzinárát is már megint emelték. Tele vagyunk szomorúsággal. Egy hívő, egy keresztény ember arcán a szomorúsága helyes? Vagy ez ami igazán bizonyságot tesz az embereknek Jézusról? Ugye mi is nagyon sokszor ilyenek vagyunk, és nekünk is szól a kérdés. Miért vagytok szomorú ábrázattal? Ugye akkor egy speciális helyzet volt, majd később erre nyilván erről beszélgetünk még, de a mi életünk is, hát valamilyen szinten milyen kis speciális sokszor, nem? Mindannyian testre szabott élethelyzetekben. Mi a saját magunk dolgaival, nyavajáival vagyunk elfoglalva, és talán észre sem vesszük, hogy Jézus ott áll mellettünk. Talán észre sem vesszük azt, hogy nincs olyan messze Isten, mint ahogy gondoljuk. Sokszor úgy gondoljuk, hogy mi olyan állapotban vagyunk, a szomorúságunkban, hogy az Isten nagyon messze van. Az Isten arról biztosított bennünket, hogy ő az, aki megkeres minket, hogy mondja a Szentírás, hogy ott hagyta a 99-et, és eljött hozzánk egyhez megkeresni bennünket. És miután megtalált bennünket, és úgy látta, hogy szomorú ábrázattal vagyunk, akkor ő kérdez. Ő nem azt akarja, hogy mi szomorú ábrázatúak legyünk. De mi sokszor másképp várnánk a megoldást. Mi sokszor úgy várnánk a megoldást, mint ahogy az emmauszi tanítványok is várták volna a megoldást. Az Isten nem így gondolja. Azt olvassuk a történet folytatásaként, hogy az ő szemeik visszatartóztattak. Hogy ne ismerjék meg Jézust. De először olvastam meg másodszor ezt a részt, gyerekfejjel sem értettem igazán, hogy miért volt ez így. Hát Istent ilyennek ismerjük, aki azt szeretné, hogy mi ne ismerjük meg őt. Ilyen Istent ismertek a Szentírásból. Aki azt szeretné, hogy mi ne lássunk tisztán. Hát ő azt szeretné, nem, hogy mi tisztán lássunk, hogy helyesen és jól lássuk a dolgokat. Akkor miért olvasuk azt itt az ígében, hogy az ő szemeik visszatartóztattak, hogy ne ismerjék őt. Igen, sok jó dolgot mondtak, igen. Ezek mind benne vannak. De végül is Ellen White Jézus élete című könyvében találtam meg erre igazán a választ, ahol azt írja, hogy az, hogy visszatartóztattak a szemeik, ez nem csak azt jelenti, hogy a mi nyelvünkben ez úgy jön vissza, mintha ők erről nem tehettek volna. Szóval Isten volt az, aki bekente a szemüket valamivel, és ők nem láttak. De az egész történetet, hogyha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy hát igen, és azért ők tehettek arról, hogy nem ismerték föl Jézust. Ellen White azt írja, hogy annyira el voltak csüggedve, és annyira lehajtották a fejüket, és el voltak szomorodva, hogy nem is igazán nézték meg azt az embert, akivel elkezdtek beszélgetni. Aztán később azt írja Ellen White, hogy sírtak. Hát könnyes volt a szemük. Tehát őknek az a szomorúság, ez nem csak ilyen kis szomorúság, hanem tényleg ők komolyan nagyon el voltak csüggedve is. Szóval szokták is mondani, van egy mondás, persze teljesen más értelem, hogy nem lát a pipától. Szóval az ő lelki állapotuk volt a gátja annak, hogy ők nem ismerték föl Jézust. Tehát fizikailag sem látták meg. Igen, ilyen hatással lehet a mi lelki állapotunk a mi fizikai létünkre. Hogy aztán ez Isten felhasználta, az egy következő kérdés. Nem Isten akarta azt, hogy ők ne ismerjék meg őt rögtön. Vagyis nem rögtön, hát mikor? A történetet, hogyha olvassuk, akkor ez egy jó pár alkalom lett volna, hogy fölismerhették volna. Sőt, azt írja Ellen White, hogy többször úgy keresztül is villant rajtuk, hogy ez az ember úgy beszél, mint maga Krisztus is beszélt. És nem esett le nekik. Kérdezem tőletek, hogy veletek nem szokott megtörténni hasonló? Hogy ott van Isten velünk, és mi sokszor úgy gondoljuk, hogy elhagyottak vagyunk. A szemünk, minthogyha vissza lenne tartóztatva, mintha nem ismernénk fel azt, hogy mi nekünk nem kell csügget, nem tudom, a depresszióra hajlamos embereknek, ez különösen veszélyes. Hogy nem lát túl a felhőn. Csak azt látja, ami előtte van. Érdekes az, hogy hogyan viszonyul ilyenkor az Isten az emberhez. Mit tett itt Jézus? Azt olvassuk, szintén nem akarom mindig idézni, mert sok idő eltelne, hogyha olvasnám Ellen White-tól a Jézus élete című könyvéből, de azt olvassuk, hogy Jézus megértette őket. Ezt nehéz ezt így hogy is mondjam el, végig gondolni, hogy létezik az, hogy Jézus, aki tudta, hogy ő kicsoda. Tudta azt, hogy ő neki mi a feladata, miért ment oda hozzájuk. És mégis megértette azt, hogy ők vajon miért nem ismerik őt föl. Úgy írja Ellen White valahogy, hogy azokat a zavaros dolgokat, amik ő bennük, hogy kavarogtak. Ezeket megértette, és nem szitta le őket rögtön. Hogyan viszonyul hozzánk az Isten? Azt olvassuk, hogy nem olyan Istenünk van, aki... Tehát, bocsánat, olyan Istenünk van, nekünk fordítva van, aki képes megindulni a mi gyarlóságainkon. Szóval, hogy ő valahogy belehelyezkedik a mi... Van erre csúnya szó, hogy empátia. Szóval, hogy együtt érez. És próbálta ő is, Jézus is ezt tette, hogy ő együtt érzett velük, nem pedig rögtön azzal kezdte, hogy nem láttok a szemetektől. Jézus megrendült, együtt érzett velük, és innen próbálta őket kivezetni. De olyan érdekes, hogy Jézus megtette volna egy pillanat alatt, hogy őt felismerjék. Nem tette. Elindult egy olyan úton, ami mindannyiunk számára egy út. Mi volt az első, amit Jézus tett, és ugye az elsőt már említettem, hogy kérdezett. És miután ő kérdezett, és elmondták ők a maguk bánatukat, hogy mi történt, utána... Az igaz, hogy utána megfeddi őket, hogy balgataok és rest szívűek, de nem azért szidja meg őket, hogy engem nem ismertetek föl. Egyébként közvetve ez is benne van. Hanem azért, mert rest szívűek vagytok és balgataok, hogy elhiggyétek mindazokat, amiket az Ószövetségben olvastatok. Kérdezném tőletek, hogy kik nem hittek az emmauszi tanítványok? Ugye igen, az ószövetségi iratoknak nem hittek. Na de most egy kicsit boncoljuk ezt a kérdést. Jézus szólt arról, hogy ő meg fog halni? Szólt arról, hogy ő fel fog támadni? Egyrészt is nem hittek magának Jézusnak. Aztán, amikor vasárnap hajnalba, és itt a történet azért érdekes, azért mondtam nektek, hogy ez hamarabb kezdődik ám, mert vasárnap hajnal, mert így kezdődik, figyeljétek csak, a 13. vers itt, ímé azok közül ketten. Mi az a azok közül? Hát egy kis tanítványi csapat együtt volt. Vasárnap együtt voltak. Ezek közül egy páran, nevezzük nevén, az asszonyok, bocsánat, nem jut eszembe a hölgyeknek a neve, mindegy, Mária, Jakabnak az anyukája, azt hiszem, és még egy harmadik hölgyet is megemlít a Szentírás. Hát három asszony kiment a sírhoz, és hozták a hírt, hogy Jézus feltámadt. Tehát először is nem hittek Jézusnak, nem hittek Máriának és az asszonyoknak. Hát, asszony nép, biztos delíriumosak voltak valamit. Igen, ám, de utána odaszaladt a sírhoz. Ki szaladt oda a sírhoz? Péter és János. János evangélium írja ezt szépen, hogy odaszaladtak mind a ketten, de mert János fiatalabb volt, gyorsabban tudott szaladni a sírhoz, de tiszteletből megvárta Pétert, aki az idősebb volt, és megvárta, amíg Péter belépett a sírba, megnézte János is, meggyőződött róla. Tudjuk az evangéliumból, hogy miután ők beléptek a sírba, és látták az keszkenőket, tehát a ruhákat összehajtva, akkor biztos volt, hogy nem lopták el Jézus, mert először az volt, hogy ellopták. Na, tehát ez Jézusra jellemző volt, a rend, a precizitás, a tisztaság, szóval hogy szépen össze, tehát azt írja az ige, hogy nem tudom, Péterre vagy Jánosra, és hitt. Tehát ő rögtön hitt. Mihelyest ezt látta, ő rögtön hitt. Ő tudta, hogy ez Jézus feltámadt. Ugye nekik már könnyebb dolgok volt, mert aztán ők már hallották az asszonyoktól. Tehát aztán visszamentek Péter, János, az asszonyok, visszamentek a többiekhez, és mi történik ott? Elmondják a többieknek, és azt mondták, hogy hurrá, föltámadott az Úr. Ez történik? Mit azt mondja, hogy... De az ő szavuk csak üres beszédnek látszik azok előtt, és nem hittek nekik. Ez a két tanítvány is ott volt ezen az alkalmon. És az ő szavuknak, és ők is átélték ezt, hogy ezeket mind hallották. Tehát nem hittek, de várj, bocsánat, még egyet ki is felejtettem. Még egy mennyei jelenés is volt. Megjelennek az angyalok. Mit mondanak az angyalok? Hát mit keresitek itt az halottak között az élőt? Hát ő föltámadt.
1: Előre megmondtam.
0: Igen. Mennyi minden bizonság volt előttük? Nagyon sok. Nem hittek. Mégis, amikor Jézus idejére ehhez a ponthoz, akkor azt mondja, hogy nem azt mondja, hogy nem hittetek ennek, nem hittetek annak, nem hittetek. Hány embernek nem hittek? Soknak. A mai törvénykezés is, hogy van a tanúskodás? Hány embernek kell tanúsítani ugyanazt? Kettő embernek kell egybehangzóan ugyanazt mondani ahhoz, hogy valami igaz legyen, megálljon. Hát ezt nem a római jogban talált lett kitalálva, hanem ez egy bibliai alapelv. Ez Mózes törvényeiben így volt. Hát nem tudom, hányszor két ember volt itt, akik bizonyságot tettek, tehát nekik hinniék kellett volna. Mindezek ellenére nem láttak. És érdekes, hogy a legjobban azt emeli ki Jézus, hogy restszívűek vagytok elhinni, ami az Ószövetségben, az írásban megirattak felőlem. Nem azt, hogy nem hittetek Péternek, nem hittetek az asszonyoknak, nem hittetek a nekem, pedig hányszor elmondtam nektek, hanem az írásoknak. Tehát Jézus a szemüknek a felnyitogatását ott kezdi, az alapoknál kezdi, az írásoknál. És elkezdte, ugye, a Mózestől kezdve, a Ószövetségen keresztül, hát bemutatni azt, hogy Jézusnak meg kellett halni, és fel kellett támadni. Megmondom őszintén, én azt az előadást, amit ott Jézus, ott, most elnézést, előadást nevezzük így, mondott, én szívesen meghallgatnám. Hát Jézus nyilván az élete során is sok-sok olyan beszédet tartott, amin szívesen ott lennék, de hogy ő ezt hogyan az Ószövetségből. Tehát itt most Jézus nem használt semmit az ő erejéből, az ő hatalmából, semmit. Őt most teljesen az igéből vezette le, hogy ő neki meg kellett halni, és hogy ő neki fel kellett támadni. Az Isten azt szeretné, hogyha ez számunkra is, ez ugyanilyen valós dolog lenne, ami hitünknek az alapja, az a Szentírás kell, hogy legyen. Fontos az, hogy mi tapasztalatot szerezzünk az Istennel. Nagyon fontos. De a mi tapasztalatunk megcsalhatnak bennünket. A Szentírás kell, hogy az alapja legyen, és annyira, hogy itt az Ószövetségre hívja fel a figyelmet. Az Ószövetség az nagyon sokszor, főképp az utóbbi időben úgy háttérbe került. Most nem a mi közösségünkre gondolok, hanem hogy egyáltalán a kereszténységben. Az Ószövetség az egy olyan, Bibliának egy olyan része, ami ott van sok lelki tanúságokkal, de azt mondhatnám, hogy fehér folt. Nem véletlen, hogy eleink is a nagy advent mozgalomban nem értették a szentélytanát először, mert hát nem ismerték a szentélyt, nem ismerték az ószövetségi ünnepköröket, szolgálatokat, mert ezek nem voltak ismertek. Jézus fontosnak tartotta ezt, és ez nekünk is elénk tárja, hogy mi is tartsuk ezt nagyon fontosnak. Aztán eljutunk odáig, hogy az időnk szalad, hogy Jézus úgy tesz, mintha menne tovább. Neki valamilyen dolga van, és megy tovább. És a tanítványok pedig valahogy elkezdik érezni, hogy ez az ember, ugye még embernek hiszik, ez az ember valami reménységet adott nekik. Először a keresztre feszítés óta, mióta ilyen letargiában voltak, először kezdtek érezni valami reményt, valami örömet, és ez ragaszkodtak. El nem akarták engedni. Mondták, hogy más már este van. Hova mennél tovább? Nem engedünk. Nem engedünk, gyere velünk. Jézus egy először szabadkozik, hogy nem, nekem mennem kell, de azt írja a Bibliánk, hogy szinte erőszakolták. Szóval, hogy marad. Nem, erősen, gyere velünk. Ilyennek ismerjük a mi Istenünket? Így kéreti magát? Ti ilyennek ismeritek az Istent? Annyit kell neki mondani, hogy gyere már! Ugye a hamis bíró és az özvegyasszony példátában is ez van, nem? Hogy annyiszor megy rá, hogy na jó, ha már egyszer, most már ilyen sokszor idejöttél, akkor megszabadítanak téged. Ismeritek a példázatot? Vajon miért tette ezt Jézus? Hát, hogyha az ő szándéka, én gondolom, hogy az volt az Isten szándéka, vagy Jézus szándéka, hogy felismertesse magát. Hát akkor miért akar tovább menni? Az Isten azt szeretné, hogy mi, hogy mondjam, hogy mi annyira ragaszkodjunk ő hozzá, hogy fogjuk őt szaván. Csináltatok már ilyet? Hogy szaván fogtátok az Istent? Hogy valamit ő mondott, de úgy nézett ki, mintha hát abból nem lesz semmi. De azt mondtátok, hogy nem, én ragaszkodok ehhez. Az Isten nem kéreti magát, hanem ő egy nagyobb tapasztalatban és áldásban szerette volna őket részesíteni, és azt várta, hogy azt fejezzék ki, hogy ők ragaszkodnak hozzá. Ezt tőlünk is várja, és örül ennek. Gondolkoztam rajta, hogy van más példa a Szentírásban erre nézve? Igen, találtam. Hát emlékezzünk csak Jákob történetére. Igen. Jákob azt mondta, hogy nem engedlek el, erezzen engem, mert most már feljött a hajnal. Nem engedlek el addig, míg meg nem áldasz engem. Mondhatta volna, hogy de hát már hányszor megáldottalak. Hát emlékezz rá, apád megáldott egyszer, mert rátette a kezét a fejedre, és megáldott. Aztán, amikor Bételben voltunk, ott is megáldottalak. Aztán, amikor a nagybátyádnál voltál, ott is megáldottalak, nem is egyszer. Álomban megjelent neki többször az Isten. Azt elmondta, hogy megsokasítalak, nagy néppé leszel, te benned állatnak meg a föld minden nemzetségei. Hát mit akarsz még? Nem engedlek el addig, míg meg nem áldasz engem. Kinek van erre szüksége? Az Istennek? Nekünk. Az Emmauszi tanítványoknak volt erre szükségük. Nekünk van arra szükségünk, hogy annyira ragaszkodjunk az Istenhez, ezt ki is fejezzük, erős kötést szerezzünk, azt mondja a Szentírás.

Szoktátok ti kényszeríteni az Istent? Valamit megígért nekünk, konkrétan, olvassuk a Bibliából egy ígéretet. És azt mondjuk, hogy nem eresztelek el addig, amíg meg nem áldasz, most nem ezekkel a szavakkal. Pedig azt mondja az Isten, fogjátok szaván őt. Én úgy érzem, hogy ezzel nagyon hiámmal vagyunk. Én magam legalábbis. Nem tudom, hogy ezt a ti hogyan élitek meg. Olvassátok az írásban az ígéreteket, amit az Isten adott nekünk. Sok ígéretet fogtok találni, de ezek az ígéretek nekünk szólnak. És amikor múlnak el az idők, a napok, az évek, és nem teljesedtek be az ígéretek, akkor nem azért nem teljesedtek be ezek az ígéretek, mert Isten nem akarja nekünk ezeket adni. Nem azért, mert Isten kéreti magát, váratja magát. Nekünk van szükségünk arra, hogy őt szaván fogjuk. Oszi bácsi mesélt egy történetet, igen, ez vele történt, hogy pécsi gyülekezetben ő ott szolgált, és egyszer jött egy az ottani gyülekezetben egy férfival beszélgetett, és már nem tudom a keresztnevét, nevezük Józsinak, már elfelejtettem, hogy kedves Józsikám, hát mi van veled? Fogysz, mész össze. Mi van veled? Hát tudod, Oszkár, van nekem egy csúnya, csúnya, csúnya rossz természetem. És elhatároztam, hogy addig nem eszek, míg az Isten ebből ki nem vezet. Erős elhatározás. Addig nem eszek, amíg ebből Gondoljátok, hogy meghalt ez az ember? És akkor azt látjuk, hogy bemennek, történet folytatásaként bemennek, megkínálják vacsorával, Jézus megtöri a kenyeret, és egyszer csak leesik a tantusz nekik. Hogy hát ő Jézus. Mi történik akkor? Oda rohannak, megölelik egymást, jaj, de jó, Jézus, mit, meséld már el, mit, ez történik? Jézus eltűnik. Hát ez, nem tudom, olvastatok már görög drámákat? Ez ilyen görög drámába illő jelenet, nem? Amikor már úgy néz ki, hogy valami megoldás jönne, akkor tragikumba megy az egész. Így élték meg? Hát nem így élték ők meg. Ők úgy élték meg, hogy azt írja Ellen White, hogy Bibliában annyit olvasunk, hogy abban az órában. Tehát abban az órában, amikor ők ez történt velük, fogták magukat és visszamentek. Azt írja Ellen White, hogy az ételt ott hagyták az asztalukon. Szerintetek éhesek voltak? Biztos. Fáradtak voltak? Hát a 10 pár kilométer gyaloglás nem olyan nagy dolog, de próbáltatok már 10 pár kilométer gyaloglás után leülni vacsorához? Ott hagyták az ételt az asztalon, azonnal visszaszaladtak a tanítványokhoz. Jézus eltűnt, vagyis a szemük elől eltűnt. De aztán, mikor ők mentek visszafelé, akkor láthatatlanul ott volt velük. Úgy írja Ellen White, hogy már sötét volt, és botorkár, utat nem találták, ott, hogy letértek az útról. Nem tudom, hogy ti már voltatok-e így, hogy valami hirtelen, valami nagy öröméért, és az ember megy, nem foglalkozik vele, sáros lettem, véres a kezem, abszolút nem érdekel, másod, harmad, tizedrangú kérdés. És ők is így mentek árkon, bokron keresztül, mindenen keresztül rohantak vissza Jeruzsálembe, de ott volt mellettük Jézus, ugyanúgy, mint idefelé, csak ők nem látták. Visszaérkeznek a tanítványokhoz, és mit találnak? Összegyűlve vannak, és mondják, hogy feltámadt az Úr, tudjuk, mi is találkoztunk, hogy elmesélik egymásnak, és egyszer csak mi történik? Jézus ott van, megjelenik előttük. Mennyivel más volt az az út, amikor hazafelé mentek, és amikor visszafelé mentek? Én szerintem az volt a jobb, amikor hazafelé mentek, nem, ott volt Jézus mellettük.
Sokszor úgy vagyunk vele, hogy jaj, de jó lenne Jézussal együtt lenni. Milyen jó lett volna, mi is egy lehetnénk a tanítványa Jézus korában. Ott élhettünk volna vele együtt, láthattuk volna a csodákat, amiket végez itt, ettünk volna abból a kenyérből, amit megszaporított. Ugye milyen jó lenne? És itt ebből a történetben azt láthatjuk, hogy nem így van. Mert hogyha a hit nincs ott, akkor, mint a tanítványoknál is ez történt, akkor nem voltak boldogok. Itt pedig azt láthatjuk, mikor visszafelé mentek, és felismerték, hogy Jézus él, akkor már nagyon boldog volt. Mit mondtak? Egymásnak? Nem gerjedezett a mi szívünk. Ismeritek ezt a tapasztalatot? Ez egy nagyon szép szó. Használjuk ezt a hétköznapi életben, hogy gerjedezik a szív. Én nem tudom, gondolkoztam rajta, én nem nagyon használtam még ezt a kifejezést. Csoda, hogy talán megértjük a Bibliából. Nem gerjedezett a mi szívünk, amikor éltettek már ilyen tapasztalatot át? Ezt kívánom mindannyiunknak, hogy éljünk át ilyen tapasztalatot. Mikor gerjedezett az ő szívük? Mit mondtak egymással? Mikor? Amikor beszélgettek és az igét. Nyilván, amikor ők felismerték, hogy Jézus, az akkor is nagyon örültek. De az igének ilyen, nem csak, hogy hatalma van, nem csak, hogy ereje van, hanem öröm van az ige olvasásában. Nekik is gerjedezett az ő szívük. Én ezt kívánom mindannyiunknak, hogy amikor az igét olvassuk, amikor Jézussal, nevezzük így, találkozunk, mert az ige az Isten szava, mikor vele találkozunk, akkor az örömforrás legyen, az gerjedezzen a mi szívünk is. Mi kellett ahhoz, hogy a tanítványok felismerjék azt, hogy ki Jézus? Mi kellett? Először is az igé által helyre kellett tenni az ő gondolkodásukat. Kellett hozzá az, hogy ők maguk akarják, hogy ne menj tovább, hanem gyere velünk. Mi történik akkor, ha ők ezt nem mondják? Jézus tovább megy. Nem ismerték. Esetleg 2 hét múlva találkoztak volna a tanítványokkal, és akkor elmondták volna, hogy múltkor egy ember odajött hozzánk, és gondoljátok csak végig, azért jó, ezt mondta. Mózes azt mondta, igaza van neki. Nem ez volt, az a bizonyos, hogy is mondjam, nem tudok jár rá jó szót, nem extázis az, hanem eufória, vagy hogy fejeznek. Ez a nagy öröm, az a nagy boldogság nem jött volna el. Az Isten ezt szeretné, hogy ez mindannyiunk számára tapasztalat legyen, napi tapasztalat legyen. Ehhez az kell, hogy az igét olvassuk. Ehhez az kell, hogy szaván fogjuk az Istent a mi saját magunk helyzetére, életére lebontva, hogy Isten, nem engedem, hogy tovább menjél. Jézus, nem engedem, hogy én azt szeretném, hogy nekem megígérted azt, hogy mit tudom, én fájdalmamban már meghalt a nagymamám. Hogy te velem vagy, és te megerősítesz. Vagy kinek milyen élethelyzetben van. De hogy fogjuk szaván az Istent. Hát itt kellett az, hogy az ige, kellett az, hogy ők behívták, és kellett az, hogy Jézus megáldja a kenyeret. De már Ellen White azt írja, hogy előbb is ezen gondolkoztak. Tehát nem egy egyszeri, hirtelen felismerés volt ez, hanem ez olyan volt, olyan, úgy tudnám ezt jellemezni, mint amikor egy kádat töltenek fel vízzel. Egyszer csak kifolyik tetején. Vagy egy edényt. Szóval ez egy folyamat volt bennük, és amikor elértek odáig, hogy hát mi történt, hogy Jézus imádkozott? Hát ők, ez nem valami nagy dolog történt. Gondoljátok, hogy azért nem meglátták a kezén a sebeknek a helyeit? Szerintem nem. Biztos, hogy az is. Mert azt írja, hogy utána aztán rögtön megbizonyosodtak, mert rögtön nézték és látták a sebek helyét, és igen. De nem az volt, ami felismertette bennük, hanem akkor ért el azt odáig bennük, hogy a belső akadály elhárult. Nekünk is vannak ilyen belső akadályaink? Ilyen saját magunk által dédelgetett dolgok, amiket az Isten nem tol félre, nekünk kell félre tolni.
De ehhez az kell nekünk is. Ige kutatása, ragaszkodni Krisztushoz. És akkor Isten megteszi a maga részét. És ami az egészben nagyon fontos, az az, hogy csak ezután a folyamat végén lehet boldogság és öröm. És teljes kiteljesedés. Azt írja a Szentírás, hogy amikor az Úr Jézus másodszor visszajön, akkor a Jézus és a hívő közösség között olyan viszony lesz, mint a mennyasszony és a vőlegény között. Egy mennyasszony és egy vőlegénynek a találkozása az a nem tudunk a Földön más örömöt, ez a legnagyobb szinte. Szóval nem véletlen hasonlítja a Szentírás ehhez. Én ezt kívánom mindannyiótok számára, és mindannyiunk számára, hogy ezt az örömet éljük át. De ez számunkra ne csak ilyen egyszeri alkalom legyen. A tanítványok számára sem egyszeri alkalom volt. Miután ezt átélték, miután ők újra, tehát összejöttek, mi következett ezután? Az ők szívük, lelkük egy volt. Rövidesen, rövid idő alatt kiárat rájuk a Szentlélek. Ez még fokozódott. Olvassátok el apostolok története című könyvben, Ellen White olyan szépen írja le, hogy amikor ők együtt voltak a felházban, és a Szentlélek kiárat rájuk, akkor még nagyobb szeretettel teltek be egymás iránt is. Testvérek, nincs más út, nincs más mód. Mindannyiunknak ugyanolyan úton és módon kell Jézussal közösségben élni és lenni, mint ahogy a tanítványok tették, mint az Emmauszi tanítványok. Sajnos el kell mondani, hogy mi is sokszor úgy járjuk a mi útunkat, hogy Jézus ott van mellettünk, de mi nem látjuk őt. Miért nem látjuk őt? Azért nem látjuk őt, mert ami életünk tele van olyan, és ami gondolataink tele vannak olyan dolgokkal, amik meggátolnak bennünket abban, hogy Jézust lássuk. Jézust leszeretné ezeket bontani, de ezeket van egy törvényszerű módja, ahogy ezt megteheti. És ezért szeretné Jézus először a mi hitünket az igére alapozni. Ezért szeretné újra és újra visszavinni a mi tekintetünket és a mi gondolatainkat. És hogyha az igét úgy olvassuk, mint Isten szavát, amiben teremtő erő van, ami tényleg olyan, mintha Jézus itt járna, kellene a Földön, és ő szólna hozzánk, akkor, és utána bennünk ez egy ilyen, hogy is mondjam, természetszerű dolog lesz, hogy majd kívánni fogjuk azt, hogy ne Istenünk személyesen, tapasztalati szinten is szeretnénk, hogy te velünk legyél. Tanítványok is ezt mondták. Gyere, ismerjétek ezt a képet. A Szentírás a Laodíciai, ugye Laodíciai levélben mondja azt? Bemegyek, ahhoz is vele vacsorálok? Igen. Ez Isten ezt szeretné. Gyere, és legyünk együtt, vacsorázzunk együtt. És ezek után tud bennünket az Isten olyan örömben és békességben. Ugye abban is van öröm, amikor olvassuk az igét, ugye? Van. Ugye ez a tanítványok is gerjezett az ő szívük. De az igazi öröm az akkor volt, amikor Jézussal személyesen, már bocsánat, úgy találkoztak személyesen, hogy föl is ismerték, hogy ő Jézus. Tehát nekünk is az igazán öröm az az, amikor az Isten nál személyes kapcsolatotban és személyes tapasztalatot érünk át. És ennél már csak egy nagyobb öröm van, és erre vágyik az Úr Jézus, és erre vágyik Isten, hogy színről színre lássuk egymást. Ezért mondta Jézus az imádságában, hogy akarom, hogy ahol én vagyok, ők is ott legyenek. Jézus nagyon vágyik erre, személyes találkozásra. A mi szívünkben is ez ilyen nagy vágyakozás? Várjátok ti is, hogy az Úr Jézussal való találkozást? Ezért vagyunk adventisták, ugye? Ha elhanyagoljuk

Szeretettel köszöntlek benneteket. Először az ifjakhoz szólnék egy rövid illusztrációval és igeverssel. Az igevers első hallásra talán nem annyira könnyen érthető. Jézus mondta ezt a gondolatot, ami itt szól a Bibliából az ő szavai által konkrétan, hogy aki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti azt. Aki pedig elveszíti az ő életét, én értem, megtalálja azt. Nem tudom, hogy ki az, aki értette ezt az igeverset, amikor először hallotta, bevallom őszintén, én nem értettem. Úgyhogy elmondom nektek még egyszer, ezt mondta Jézus, aki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti azt. Aki pedig elveszíti az ő életét, én értem, megtalálja azt. És gondolkodtam erről az igeversről, és eszembe jutott, illetve találtam az interneten böngészgetve egy olyan történetet, az egyik ilyen keresztény honlapon, ami engem elgondolkodtatott, és azért is jó történet, mert szerintem a felnőtteknek is szól. És a gyerekeknek is. Mindenkinek talán egy kicsikét mást mond el. Nekünk felnőttek azt mondhatja el, hogy talán azért is olyan eredménytelen, és azért sem mindig gyümölcsöző a gyülekezeti életünk, mert sokszor úgy viselkedünk, mint a példázatbeli három ember majd, akiről szó lesz. A gyerekeknek meg talán azért lehet hasznos ez a kis történet, mert jól példázza azt, hogy mit jelent úgy élni, hogy magamnak akarom megtartani a dolgaimat, és hogy nincs rajta áldás. Elmondom még harmadszor is az igét, aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt. Aki pedig elveszíti, én érettem, megtalálja azt, mondta Jézus. A történet pedig egyszerű, és így szól. Volt egy városkának, kisvároskának három koldusa, de mind a három koldus úgy élte és tengette az életét, hogy hát nem túl sok jövedelme járt ez a szakma nekik, elég nyomorúságosan tengették az életüket, és elhatározta ez a három koldus, hogy alakítanak egy szakszervezetet. Tulajdonképpen összetömörültek így hárman együtt, és azt mondták, hogy ha együtt dolgozunk, akkor biztos több fog maradni, vagy mindannyiunknak, és megosztjuk azt, amit szerzünk egy-egy nap folyamán. Ez a vállalkozás körülbelül egy napig tartott, majd elmondom, hogy miért. Tehát megbeszélték, jó reggel összeültek, hogy mindenki koldul a város különböző pontjain, ahol sokan járnak az emberek, és este majd találkoznak egy megadott helyen, és összerakják azt, amiük van. Hát nem volt túl sikeres nap, de valamit mindegyik szerzett. Az első koldus szerzett egy krumplit. A másik koldus szerzett egész napi kemény munkával egy tál rizst. A harmadik pedig egy pár csontot. És azt mondták, hogy hát ebből kéne valamit csinálni, mi is legyen. Kitalálták, hogy csinálnak belőle egy ilyen csontlevest, amiben tesznek egy kis krumpit, meg rizst, és akkor majd így jól megeszik. Szereztek is egy üstöt valahonnan, raktak egy nagy tüzet, vizet is valami közkútról húztak, és beletették az üstbe a vizet, alágyújtottak, és kezdett a víz forni. Igen, ám, de a helyük, ahol letelepedtek, az messze volt egy ilyen szélvédett hely, és mindenkinek oda kellett menni az üsthöz, és beletenni azt, amilyen volt. És először ment az első koldus, ott szorongatta a krumpit a kezében, és magában így morfondírozott. Hát ez a krumpli azért kell nekem. Jó, hogy itt van most az a másik két ember itt mellettem, de hát ki tudja, hogy meddig leszünk együtt. Lehet, hogy holnap már szanaszét vagyunk, és nem lesz mit ennem. Hogy lehetne megoldani ezt a dolgot? Hát végül is ott lesz a levesben a rizs, meg benne lesz a csont. Ez tulajdonképpen elég. Az én kis krumplim úgyis szétfülne benne, vissza sem fogják venni, nem rakom bele. Oda ment, úgysem, mint ha belerakta volna, de gyorsan zsebre csúsztatta. Aztán ment vissza a többiekhez. Hát fölkelt a második koldus, nála volt a rizs, ő is magában morfondírozott, hát azért ez a rizs jól jönne nekem. Ott van már a levesben a krumpli, az megadja az alapízét, a csont, vagy nagyszerű. Ez a kis rizs, iszas vagyok venni szétfő, és annyira nem érezhető az íze, ő is zsebetette, és ment vissza a többiekhez. Ment a harmadik koldus is, ő pedig így morfondírozott, hát a csontot úgysem eszik meg az emberek, az csak valami kis alapízt adna, de úgyis ott lesz a leves alján, mert benne van a krumpli, meg a rizs, elég lesz az nekünk. És zsebre vágta ő is a csontot. Aztán nyilván akkor jött a probléma, amikor mindenhában oda mentek, hogy akkor esznek egy jót, és ott volt a forró víz önmagában. Tehát nyilván hajba kaptak, és a társulás eddig tartott. És sokszor ezt látom egyébként a saját életünkön is, hogy úgy nincs időnk is elegyenek arra, hogy igazán olyan dolgokból is áldozunk egymásra, amit esetleg azt gondolunk, hogy ez már nem a fölöslegünk. És ezt tennéd ezzel a három koldussal, hogyha belegondoltok, és azért is jó ez az alapige, hogy és ez a történet, mert jól illusztrálja azt, hogy ha valaki meg akarja tartani azt, ami az övé,
akkor el fogja veszteni. Olyan értelemben, hogy ezek a koldusok igazán nem nyertek semmit. Csak békétlenséget is, és haragot azzal, hogy így viselkedtek. Jézus azt mondta, hogy aki viszont elveszíti az ő életét, én érettem, az megtalálja azt. Nem mindegy, hogy mire nézve osztjuk meg a javainkat másokkal, vagy kire nézve. Hogyha ott van a háttérben az, hogy én is kaptam valakitől, az Istentől, és ha én neki visszaadom, akkor az csak megszaporodik, akkor az életünk egészen más irányt vesz. Én azt javaslom, hogy ezen gondolkodjatok, hogy mit is adhatnátok ti másoknak. Mi az, amit ti tudtok adni, amiről ti tudtok lemondani, mert van egy törvényszerűség az életben. Minél több dologról tudok lemondani, annál gazdagabb leszek. Minél több dolgot tudok adni másoknak, annál többet fog az Isten nekem adni. Ez egy olyan alapszabály az életnek, amit érdemes gyakorolni. És az élet legkisebb helyzetekben is lehet gyakorolni. Miről tudok lemondani, amit aztán az Isten megszaporítva visszaad nekem. Aki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti azt. Aki pedig elveszíti én érettem, megtalálja azt. Ezek Jézus szavai. Köszönöm a figyelmet. A továbbiakban egy olyan konkrét ige szakasz kapcsán szeretnék veletek együtt gondolkodni, ami nekem sokat adott az elmúlt héten, illetve két héttel ezelőtt, azóta is gondolkodom rajta. Siófokon egy olyan sorozatunk van, aminek az a címe, hogy a végidő a Bibliában, és nagyon sok olyan konkrét helyet találunk az Új Szövetségben, akár az Ószövetségben is, amik a Jézus visszajövetel előtti világot ábrázolják számunkra. Az egyik legkonkrétabb kijelentés Jézus szájából hangzott el, több helyen is. Én most Lukács evangélium a 17. fejezete alapján szeretném nektek idézni, azután pedig megosztani veletek azokat a felismeréseket, gondolatokat, amiket a Jóisten nekem adott. Tehát Lukács evangélium a 17. fejezetéből olvasok 6 verset, a 20-tól a 26. versekig. Tehát Lukács evangélium a 17. fejezet 20. versétől olvasom a 26. versig Jézus szavait. Megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, mikor jöjj el az Isten országa, felelt nekik és mondta, az Isten országa nem szemmel láthatólag jön el. Sem azt nem mondják, íme itt, vagy íme amott van, mert íme az Isten országa ti bennetek van. Mondta pedig a tanítványoknak, eljó az idő, mikor kívántok látni egyet az ember fiának napjai közül, és nem láttok. És mondják majd nektek, íme itt, vagy íme amott van, de ne menjetek el, és ne kövessétek. Mert miként a felvillanó villámlás az ég aljától, az ég aljáig fénylik, úgy lesz az embernek fia is az ő napján. De előbb sokat kell néki szenvednie, és megvettetnie a nemzetségtől. Mielőtt folytatom, én 3 dolgot szeretnék kiemelni ebből az igéből. Az első az, ami furcsa hangozhat, pláne a Bibliát nem alaposabban ismerők számára. Az, hogy Jézus azt mondja, hogy az Isten országa nem szemmel láthatólag jöjj el. Márpedig egy ilyen országot várunk, nem? Ami szem láthatólag el fog jönni, és valódi ország lesz. De nyilván fontos látnunk azt, hogy Jézus mikor és kiknek mondta. Azoknak a farizeusoknak, akik egészen más országot vártak. Egészen más jövőképük volt. Jézus arra mutatott rá, hogy az Isten ország azok számára fog tudni eljönni igazán, mert arról is beszél, hogy el fog jönni, akiknek először a legkisebb területen valósul meg az Isten országa, az emberi szívben. Sőt, az Isten országa megvalósul, az ilyen emberek számára el fog jönni majd látható módon is. És beszél ebben a párbeszédben is Jézus arról, hogy lesz megtévesztés. Íme itt, íme amott. Itt az idők végén is látjuk és érezzük és érzékeljük, hogy hogyan építik emberek emberi eszközökkel az idézőjeles Isten országát, ami megtévesztés, ami félrevezetés. És arról is beszél itt Jézus, hogy az ő országa váratlanul fog eljönni. Ugye itt van a felvillanó villámlásnak a példája. El fog jönni ez az ország, de az emberek nagyobb része nem fogja várni azt az országot. Váratlan lesz számukra. És ezután, a pár bevezető gondolat után Jézus mond egy konkrét hasonlatot is. A 26. verstől folytatom az ige olvasását. Így folytatta Jézus, és miként a Noé napjaiban lett, úgy lesz az ember fiának napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek, minden a napig,
melyen Noé a bárkába bement, és eljött az özönvíz, és mindeneket elvesztett. Hasonlóképpen, mint a Lót napjaiban is lett, ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek, de amely napon kiment Lót Szodomából, tűz és kénkű esett az égből, és mindenkit elvesztett. Ezenképpen lesz azon a napon, melyen az embernek fia megjelenik. Két konkrét példa, Lót kora, Noé kora, Lót esete, Noé esete. Mind a kettőről szeretnék szólni. Azt hiszem, hogy ahogy átgondoljuk a Biblia tanításait, három fajta képen fognak az emberek hozzáállni Jézus eljövetelhez, illetve három jövőképük lehet. Az egyik az elveszők. Ugye Lót és Noé kortársai is megsemmisültek, meghaltak. Az Isten országa a legszűkebb területen a szívükben nem valósult meg, Isten nem tudta őket tovább éltetni és fenntartani, mert az életük az egy merő lázadás volt az Isten ellen. Lesznek ilyen típusú emberek Jézus visszajövetelekor. Aztán lesznek olyan típusú emberek, én ebben biztos vagyok, mint amilyen Lót is volt, akiről azt olvassuk, hogy igaz ember volt. De azt is olvassuk róla, hogy kompromisszumokat kötött az életében, és nem tudott az Isten műve teljesen kiteljesedni az életében. Isten kimentette őt, de úgy, ahogy a tűzbe kikapják az üszögöt. Már szenes, már fekete, még belül van értékes része, ezért nem értéktelen. Az Isten így is ki fog menteni embereket. Meg úgy is, ez a harmadik csoport, mint Lót, vagy mint Noé, tehát Lótnak, vagy Lót mellett a másik idézett személy, akiről azt olvassuk, hogy igaz Isten félő ember volt, olyan ember, aki Istennel járt. És az ő élete egészen más bizonság tudott lenni a kortársaik számára, mint például Lóté. Tehát nyilván az a kérdés, hogy mi melyik csoportba szeretnénk tartozni. Azok közé, akik elvesznek, nyilván nem. Azok közé, akiket épp hogy megment Isten, mint Lótot. Vagy azok közé, akiről azt olvassuk, hogy igaz Isten félő ember és Istennel járó ember. Nyilván mind a háromra most fogunk példákat látni a következő fél órában. Először arról szeretnék veletek csak röviden gondolkodni, illetve átgondolni, hogy mik Sátánnak a tipikus munkamódszerei arra, hogy elfordítsa a tekintetünket Istenről. Hogyha a Bibliát átgondoljuk ilyen szemszögből, illetve a Biblia tanításait, akkor láthatjuk, hogy Sátánnak a legtipikusabb módszere a pusztítás, a gyilkosság, az erőszak. Számtalan esetet látunk a Bibliában, amikor ez az eszközhöz folyamodik. Akár gondolhatunk Jézus születésére és Heródes gonoszságaira. Akár gondolhatunk az Ószövetség számtalan olyan helyzetére, amikor ez megnyilvánult. Akár gondolhatunk Jézus szavaira, amikor azt mondja, hogy Sátán az ordító oroszlánként szerte járó fennevad, aki azt lesz, hogy kiket nyelhetne el. Tehát az erőszak az egyik legnyilvánvalóbb fegyvere Sátánnak. De ezen kívül vannak olyan bújtatott próbálkozásai, amit nagyon sokszor célt érnek a mi életünkben. Az egyik ilyen tipikus sátáni módszer az elkeserítés, elcsüggesztés. Megyünk valamerre az életbe, és jönnek azok a körülmények, amik elveszik a mi kedvünket, vagy amik lelohasszák a lelkesedésünket. És sokszor a reform törekvéseink is így szépen lassan leülnek. A sátán le tudja venni a tekintetünket a célról, ha nézzük csak a körülöttünk levő akadályokat, nagyon sokszor leülünk az életben. És azt mondjuk, hogy mindegy. Aztán van egy olyan próbálkozás a sátánnak, amit Laodíceánál tipikusan megfigyelhetünk, és maga Pál apostol is mondja az utolsó időkben élő emberekre egy tipikus jellemző, a kegyesség látszata annak ereje nélkül. Az utánzás. Amikor azt mondja, hogy nem baj, hogyha te keresztényként éled az életedet, nem azért te látszod, még föl is veszed Krisztusnak a nevét, és ott ne legyen ennek ereje számodra. Ne legyen ennek tartalma és mélysége. Sátán ezt el tudja érni, hogy emberek névlegesen kövessék ugyan Isten, de valóságban Sátánnak szolgáljanak, már győzött. És van egy negyedik lehetősége. Ez a negyedik lehetőség pedig az, hogy kompromisszumokat köttet velünk. Tehát az erőszak, az elkeserítés, ha nem érnek célt, hogyha nem sikerül bennünket arra rávennie, hogy felvegyük a vallásosság látszatot annak az eleje nélkül, akkor mindig van egy lehetősége Sátánnak. Persze nyilván több is, én ezt a négyet figyeltem meg konkrétan. Ez pedig az, hogy kössünk bizonyos kompromisszumokat, melyek által az életünk célt éveszt, vagy nem tudja elérni azt a hatást. Nem tudja azt a jóiratot terjeszteni, amit Krisztus szeretne általunk. Lót példa egyébként erre egy tipikus példa, azt gondolom.
Most csak az első kérdését föltenném, hogy gondolkodtassal a benneteket, és ki volt Lót? Mit tudunk róla a Bibliából? Ábrahámnak az unokaöccse volt, így van, tehát Ábrahám testvérétől származó fiúgyermek volt, és azért azt olvasok róla, hogy amikor Ábrahám elköltözik a szülőföldjéről, és több ezer kilométert utazik, akkor ez az unokaöccse az elkíséri őt. Hát azt mondom, hogy neki is volt hite, neki is volt áldozatvállalása, ő is ismerte az Istent, és ő is vállalta azt a küldetést, amit Ábrahám indított el, illetve Ábrahámon keresztül indított el Isten abban a korban. És azt is olvassuk, hogy egy ideig együtt is élnek. És nyilván ez is egy köztudott dolog, van egy konkrét esemény, egy konkrét helyzet, amely következtében az ő útjaik ketté válnak. És nyilván tudjátok azt is, hogy mi ez a helyzet, mert szeretném, hogyha megvizsgálnak a Bibliából, és egy-két kifejezést szeretnék kiemelni. Mózes első könyve 13. fejezetéből. Olvasom a 8-tól a 10. versig, és aztán a 11-től a 13-ig. Tehát Mózes első könyve 13. fejezetéből a 8. verstől olvasom az igét. Az előzmény az, hogy versengés támad a kettőjük pásztorai között. Mondta azért Ábrám Lótnak, ne legyen versengés közöttem és közötted, se az én pásztoraim között és a te pásztoraid között, hiszen atyafiak vagyunk. Avagy nincsen előtted mind az egész föld. Váljál kérlek tőlem, ha te balra tartasz, én jobbra megyek, ha te jobbra mész, én balra térek. Felemelte azért Lót az ő szemeit, és látta, hogy a Jordán egész melléke bővízű föld. Most csak ideig olvasom, és a 11. verstől. És választotta Lót magának a Jordán egész mellékét, és elköltözött Lót kelet felé, és elváltak egymástól. Ábrám lakozott Kánaán földjén, Lót pedig lakozott a Jordán melléki városokban, és sátorozott Szodomáig. Szodoma lakosai pedig nagyon gonoszok és bűnösök voltak az Úr előtt. Ennyit olvasunk. És most nem is arról szeretnék veletek együtt gondolkodni, ami köztudott, hogy például Lót nem volt tisztelettel és az ő nagybátyjával, mert hát nyilván neki kellett volna felajánlani a választás lehetőségét, mint fiatalabbnak az idősebb felé, hanem az alapkérdés, hogy mi alapján választott Lót. Itt egy élethelyzet, választhatok, hogy merre haladjak az életben. Ugye mit nézett Lót? Azt nézte, hogy mi az, ami látszólag jó, mi az, ami szép, mi az, ami lehetőség, és hogy tudnám ezt megragadni. És hogy azt látta, hogy az egy gazdag vidék, hogy azt is olvassuk róla, hogy olyan volt, mint az Úr kertje, tehát egy fantasztikusan szép hely lehetett a Jordán melléke abban a korban. És hát Lót azt mondta, hogy ez nekem tetszik. Hogy egy dolgot nem mérlegelt, amit kiemel az ige is, hogy az pedig nagyon gonosz vidék volt. Olyan emberek laktak ott, amik bűnösök voltak az Úr előtt. És az első dolog, amit én megfigyeltem, és nem csak az én megfigyelésem, Ellen White is többször ír róla, hogy a jólét és a bűnök elszaporodása az szinte mindig kéz a kézben jár. Érdemes megfigyelni azt, hogy például mi, akik fejlődő, és illetve nem fejlődő, fejlett országban élünk, ez a Földnek mindössze az 1/5, akik ilyen körülmények között élhetnek, mint mi, figyeljük meg, hogy milyen különbségek vannak akár a nagyvárosok, meg a kisebb falusi életközösségek között. Ahol valami jól megy, ahol jó körülmények túlzottan mértékben adottak, ott nagyon sokszor az ember elkényelmesedik, hátradől, és olyan élvezeteket enged be az életében, vagy az életébe, amelyek által Sátán képes óriási ékeket vonni Isten és az egyén közé. És Szodoma a vétkerül egyébként konkrétan szól Ezékiel proféta is, azért lett fontos számunkra ez az ige szakasz, mert azt olvashatjuk ki belőle, hogy mi volt az Istennek a véleménye Szodomáról, miért is pusztította el. Ezékiel könyve 16. fejezetéből szeretnék olvasni két verset. Tehát Ezékiel könyve 16. fejezetéből olvasom a 49. és 50. verseket. Ezékiel 16, 49 és 50. versek így szólnak. Íme ez volt vétke Szodomának a te öcsédnek. Kevésség, elledelbősége és gondtalan békesség volt nála és leányainál, de a szűkölködőnek és szegénynek kezét nem fogta meg. Kevésség, eledelbősége, gondtalan békesség. De a szűkölködőnek és szegénynek kezét nem fogta meg. Összevethetnénk ezeket a jellemzőket akár a laodicei üzenettel is.
ugye kevéssége, eledelbűsége, gondtalan mélykesége, ez laudicárius jellemző Jézus ítélete szerint. De a gyakorlati életben megnyilvánuló kegyesség és szeretet, az nem volt meg Szodománál, sőt, az önző, a felfúvalkodott, utálatosságot cselekedő magatartás volt a jellemző Szodoma és Gomora népességére. És Istennek el kellett veszíteni a Szodomát, mert nem volt már reménység a felől, hogy ők megváltozzanak. Ennyit tudunk Lót az igék alapján, tehát elköltözik oda Jordán mellékére, Szodoma városa mellé, azt olvassuk, tehát odáig sátorozott, később már Szodomában él. És a 19. fejezetből szeretnék felolvasni egy hosszabb szakaszt, amit aztán megvizsgálnánk veletek együtt. Jól ismert szakasza a Bibliának, mégis szeretnék olyan gondolatokat kiemelni, ami reményeim szerint újszerűen hat-hat, nem biztos, hogy fog is, de remélem, hogy ad új gondolatokat, nekem adott sokat, és engem megszerenített bizonyos szempontból. A 19. fejezetet olvasom, ahol már azzal találkozunk, hogy két angyal érkezik a városba, és találkoznak Lóttal, az ő családjával. De így olvasom a 19. fejezet első versétől. Mikor a két angyal estére Szodomába jutott, Lót szobapujában ült, és amint meglátta őket, Lót felkelt eléjük, és arccal a földre borult. És mondta, ímé én uraim, kérlek, térjetek be a ti szolgátok házához, és hájatok ott, és mossátok meg lábaitokat. Reggelkorán felkelhettek, és indulhattak útatokra. Azok pedig mondták, nem, hanem az utcán hálunk meg. De nagyon unszolta őket, és betértek, hogy bementek az ő házába. Ő pedig szerzett nekik vendégséget, és pogácsát is sütött, és ettek. Lefekvésük előtt a város férfiai, Szodoma férfiai körülvették a házat, ifja, örege, mind az egész község egytől egyig. És szólították Lótot, mondván neki, hol vannak a férfiak, akik te hozzád jöttek az éjjel? Hozd ki azokat mi hozzánk, hadd ismerjük őket. És kiment Lót ő hozzájuk az ajtó elé, és bezárta maga után az ajtót, és mondta, kérlek, atyám fiai, ne cselekedjetek gonoszságot. Ímé, van én nekem két leányom, akik még nem ismertek férfiat, kihozom azokat ti hozzá, és cselekedjetek velük, ami nektek tetszik, csak hogy ezekkel az emberekkel ne csináljatok semmit, mivel hogy az én hajlékom árnyéka alá jöttek. Azok pedig mondták, eredj el innen, ismét mondták, ez egymaga nálunk a jövevény, és ő szabja a törvényt. Majd gonoszabbul cselekszünk veled, hogy nem azokkal. És rárohantak a férfiak Lótra, felette igen, és azon voltak, hogy betörik az ajtót. De kinyújtották azok a férfiak kezeiket, és bevonták Lótot magukhoz a ház, és bezárták az ajtót. Az embereket pedig, akik a ház ajtaja előtt álltak, illetve voltak, vaksággal verték meg, kicsintől nagyig, annyira, hogy elfáradtak az ajtó keresésében. És mondták a férfiak Lótnak, ki van még hozzád tartozó? Vődet, fiaidat, és leányaidat, és mindenedet, ami a tiéd a városban, vidd ki a helyből. Mert mi elveszítjük a helyet, mivel hogy ezek kiáltása nagyra nőtt az Úr előtt. És az Úr küldött minket, hogy elveszítsük ezt. Kiment azért Lót, és szólt az ő vőinek, kik az ő leányait elvették, és mondta, keljetek fel, menjetek ki a helyből, mert elveszítve várost. De az ő vőinek úgy tetszett, mintha tréfálna. És mikor a hajnal feljött, sürgették az angyalok Lótot mondván, kelj fel, vedd a te feleségedet és jelenlévő két leányodat, hogy el ne vesz a városnak bűne miatt. Mikor pedig késedelmeskedett, megragadták a férfiak az ő kezét és az ő feleségének kezét, és két leánya kezét az Úrnak iránta való irgalmából, és kivitték, ott hagyták a városon kívül. És történt, mikor kivitték őket, mondta az egyik, ments meg a te életedet, hátra ne tekints, és meg ne állj a környéken, a hegyre menekülj, hogy el ne vesz. És mondta Lót nekik, ne Úram! Ímé a te szolgád kegyelmet talált te előtted, és nagy a te irgalmasságod, melyet mutattál irántam, hogy életemet megtartottad, de én nem ülhetek a hegyre, nehogy utolérjen a veszedelem és meghalljak. Imhol az a város közel van, hogy oda fussak, kicsiny is, hadd meneküljek kérlek oda, lám kicsiny az, és én életben maradok. Mondta azért neki, én tekintek rád a dologban is, és nem pusztítom el a várost, amelyről szóltál. Siess, menekülj oda, mert semmit sem tehetek addig, míg oda nem érsz. Azért nevezték annak a városnak nevét Coárnak. A nap feljött a földre, mikor Lót Coárba ért, és bocsátott az Úr Szodomára és Gomorára kénköves és tüzes esőt az Úrtól az égből,
És elsüllyesztettem a városokat, és azt az egész vidéket, és a városok minden lakosait, és a föld növényeit is. És hátra tekintett az ő felesége, és sóbálvánnyá lett. Ideig a történet. Az első kérdés talán az lehetne, hogy mit tudunk meg Lót koráról. Jézus azt mondta, hogy olyan lesz a Jézus visszajövetel előtti időszak, mint Lót és Noé nemzetségének a napjai. És látjuk, hogy nagyon romlott volt ez a nemzetség. Olyannyira, hogy például a homoszexualitás az egy alap dolog volt. Hogy az, hogy hadd ismerjeket a férfiakat, ahogy Lótot felszólítják, hogy add ki őket, az mutatja, hogy el voltak torzulva ezek az emberek teljesen. Azt is látjuk, hogy Lót ebben a közegben idegenül mozgott. Ugye maga a csőcselék mondja, aki körbeveszi a házat, hogy egyedül ez jövevény közöttünk, és ő szabja meg a törvényt. Jövevénynek tartották Lótot. Nem maguk közé tartozónak. És olvasok egyébként Péter apostol második levelében, hogy megszabadította Isten az igaz Lótot, ki az istentelennek fajtalanságában való fordása miatt elfáradt. Lót naponként szemlélte a gonoszságot, és belefáradt az ő lelke. De Lót elkövetett egy nagy hibát. Az a hiba az volt, hogy nem különült el a gonoszságtól. Benne maradt. Ott élt, abban a bűnös városban, ami folyamatosan az ő lelkét is fárasztotta, és olyan befolyást állított az egész családjára, hogy tulajdonképpen elpusztult a felesége, meghaltak a fiai, a lányai, akik a városban voltak, mert kiderült a történetből, hogy nem csak a két leánygyermeke volt vele, akik még ugye nem ismertek férfiút, hanem neki már voltak leányai, családos lányai, voltak fiai, akik mind ott pusztultak a városban. Azt is a történetben megláthatjuk, hogy Lót a város előjárója volt. Tehát annak ellenére, hogy jövevénynek tartották, azért az erkölcsi hozzáállása miatt ő a város egyik főembere volt. Hisz a kapuban csak azok az emberek ülhettek az ókorban, akik a város előjárói voltak. Oda mentek hozzájuk a peresügyeikben mások, ott szolgáltattak igazságot, ott adtak tanácsot az embereknek. Tehát Lót így találkozik a két angyallal, jönnek közéjük. De Lót hiába értelme a dolgokat ebben a városban, el kellett volna különülnie a gonoszságtól teljesen. Így a kompromisszum készsége miatt, kompromisszum kötései miatt ő is nagyon sokat szenvedett, a családja is elpusztult részben, és a jövőképe is, ha ismeritek a történet folytatását, hát mindenképpen nagyon szomorú jövőkép. Én olvastam az egyik bibliai kommentárban egy olyan mondatot, illetve kettő olyan mondatot, ami engem megdöbbentett. Így szól ez a két mondat. Amíg az Úr hagyta, hogy Lót azt csináljon, amit akar, Lót igyekezett kimutatni tét, de úgy, hogy közben Szodomában élt. Egy idő után nem lehetett a kettőt együtt folytatni. Szodoma elpusztította volna őt, ha az Úr nem pusztította volna el Szodomát. Szodoma elpusztította volna Lótot, ha Isten nem pusztítja el Szodomát. Isten csak így tudta kimenteni Lót lelkét, életét is. Az ők lányát, és nyilván ez az a fajta megmentettség, amit a jobblator él meg Jézus mellett a kereszten, vagy amit Manassé király élt meg az Ószövetség, vagy megmenekül az élete, de az, ami az élete munkája lett volna, az elveszett. És ilyen szempontból sajnos Lót élete is egy reményteli jövőképpel zárul, Isten kimentés, és igaznak mondja még Péter apostol is az Ószövetségben, de olyan következményekkel kellett számolni a kompromisszumkészsége miatt, amik nagyon drasztikus következmények. Például, amit még a felületes olvasónak is felszokott tűnni és megdöbbentően hat, ez az, hogy Lót a saját leányait feláldozta volna idegen férfiaknak. Azt mondta, hogy bármit tegyetek, csak a vendégeimet ne kíméljétek. Hát ez milyen apai szeretetről tesz tanúbizonyságot? Nyilván szerette a lányait. És nyilván, hogyha nem ott él Szodomában, nem kellett volna ilyen kompromisszumokat kötni, és kiszolgáltatni a saját gyermekeit egy bűnös nemzetségnek. Tehát feláldozta volna a saját lányait. Aztán, ha emlékeztek a történetre, amikor az angyalok mondják neki, hogy kelj fel, menekülj, és vedd a te családot, és szólj, akinek csak tudsz, és elmondja a vejeinek, mi a reakció. Emlékeztek a cióra? Azt olvasok, hogy úgy vették, mintha csak tréfálna. Lót szavainak nem volt igazán súlya a saját családján belül. Azért, mert szinte egyedül volt. És talán a hitelét is azáltal vesztette el, hogy ott egy gonosz városban. És nem tudott elszakadni. Ki tudja miért? Ki tudja, milyen szálak kötötték oda?
Gondolom, hogy a gyermekei is, érzelmi szálak is. Gondolom, a vagyon, amit felhalmozott, a háza, amit felépített. És ilyen felmerül a kérdés, hogy minket mit tart, ahol vagyunk, ahol élünk. Ellen White nem véletlenül szól arról, az idők végén különösen fontos lesz az, hogy elkülönülünk a gonoszságtól. Akár még úgy is, hogy földrajzilag különülünk el. Nem véletlenül mondja Ellen White, hogy költözünk ki a nagyvárosokból. Nem véletlenül mondja, hogy nagyon sok a csábítás az idők végén. Sátán annyi új eszköz és lehetőséget hoz be az életünkbe, amik teljesen elvisznek bennünket. A fogyasztóságadalomnak a meg annyi vívmánya, ami itt van körülöttünk, ez szépen lassan pókhálószerűen, de megkötöz minket. És azt is látjuk, hogy Istennek erőnek erejével kellett megmenteni a Lótot. Úgy kellett megragadni, mert Lót késedelmeskedett. És amikor várt és nem tudott lépni, pedig döntenie kellett volna, úgy olvassuk, hogy megragadták az angyalok az ő kezét, a feleség kezét és két hátyakezét, és kivonszolták a várról. Aztán azt is látjuk, és ez volt számomra egy megdöbbentő gondolat, és magamra is ismertem, hogy Lót, amikor átél egy ilyen szabadítást, illetve az angyalok segítségét, hogy mi történik. Kiviszik a városból, és Lót nem azt mondja, hogy én bízom bennetek, eddig is megmentettétek az előző este is például, ugye ott a gonosz emberek, akik meg akartak ölni, azt mondja, hogy ne uram, hadd ne oda kelljen menni, hanem én inkább mennék ide. Aztán majd nyilván úgy alakul, ahogy az angyal mondta, mert végül is mégis kiköltöznek a városból. De ebből is látszik az, hogy Lót a hit magatartása helyett egy újabb kompromisszumot köttet, és köt. Nem volt hite arra, hogy rábízza magát Istenre igazán. Ellen White így ír a Patriárk és Proféták címükben, a 160. oldalról idézem. A lesújtott és megriadt Lót úgy érezte, nem tudja megtenni, amit kérnek tőle. Félt, hogy valami rossz éri és halál fenyegeti. Amíg a gonosz városban hitetlenek között élt, hite meggyengült. A menny fejedelme mellette volt, mégis úgy könyörgött életéért, mintha Isten, aki figyelmet és szeretetet tanúsított iránta, nem őrizné meg továbbra is. Teljesen a mennyei követre kellett volna bíznia magát, minden kérdés és kétel nélkül az Úr kezébe kellett volna tennie akaratát és életét. De ahogyan oly sokan mások is, saját elképzelését akarta követni. Imhol az a város, közel van, hogy odafussak, kicsiny is, hadd meneküljek kérlek oda, lám kicsiny az, és én életben maradok. De Lót késedelmeskedik. Nem azonnal engedelmeskedik, hanem vár. Itt már másodszor. És Ellen White azt írja, hogy Lótnak a késedelmeskedése, az, hogy hitben nem volt elég erős, ez azt okozta, azt eredményezte, hogy meghalt a felesége. Mert ha erősebb a hitében, Lót bízik az Istenben, és engedelmeskedik, és rögtön azonnal megy, amikor a felhívás érkezik, akkor a feleség is érezte volna, hogy itt komoly dolgok fordulnak, aztán is ment volna vele. De mivel Lót nem tudta letenni mindazt, amit le kellett volna tenni, nem tudta elengedni, hogy ennek az lett a következmény, hogy a rossz befolyása átragadt az ő feleségére is. És ami még szomorúbb, nyilván ismeritek a történet folytatását, a kompromisszumok miatt történik meg az is, hogy Lót ott egyedül a két lányával, a két szűzlányával, akik úgy okoskodnak, hogy valószínűleg így nem lesz jövendőbeli, nem lesz férjünk, és mégis szeretnénk gyermeket, leitatják a saját apjukat, és teherbe esnek a saját édesapjuktól, és két nemzetség, úgyis mondjuk, fejei születtek meg, a moábiták és ammonitáknak a fejei, akik aztán a zsidó nép esküt ellenségévé válnak a későbbiekben. Ez a következmény. És mindez onnan indul, hogy azt mondja Lót, hova is költözzem? Itt van ez a vidék, itt van az a vidék. Itt sok lehetőség van. Itt jó dolgokat látok. Menjünk oda. És nem érlegelte azt, amit kellett volna mérlegelnie. És nem vette figyelembe azt, amit figyelembe kellett volna venni. És felmerül a kérdést, hogy tényleg mi befolyásol bennünket akkor, amikor az életkörülményeinket választjuk, vagy amikor a jövőnket tervezzük. Szép termékeny föld, jól fejlődő területek, biztos egzisztencia, jó megélhetés, jó körülmények, akár jó barátok. Csak kérdés, hogy figyelembe veszük a következő szempontokat is. Esetlegesen folyamatosan kísértések. Hogy milyen hatást gyakorol a környezetünkre mindaz, amiben mondjuk élnünk kell. Hogy a mi hatásunk is csökkenhet akkor, hogyha kompromisszumokat kötünk. Hogy az élet szentség az életemesen fog megvalósulni igazán, hogyha beengedem a bűnt. A kompromisszumok ilyen szempontból nagyon drasztikusan hathatnak a jövőképünkre. Megint csak idézem Ellen White-ot. Ki kellett onnan jönniük,
Teljesen el kellett különülniük a gonoszoktól, menteni életüket. Így volt Noé napjaiban is, és Lót korában is. A tanítványokkal is Jeruzsálem pusztulása előtt, és így lesz az utolsó napokban is. Most is hallható Isten hangja, figyelmeztető üzenetben kérve népét, hogy különüljön el az eluralkodó gonoszságtól. Aztán azt is írja Ellen White, kicsit később ugyanebben a fejezetben, Isten azt akarja, hogy amikor otthont választunk, elsősorban azt vegyük figyelembe, hogy környezetünk milyen erkölcsi és vallási befolyást fog árasztani, gyakorolni ránk és családunkra. Sokan nehéz helyzetbe kerülhetnek, mert nem tudják megválasztani környezetüket úgy, ahogy akarják. De amikor a kötelesség Isten segít romlatlanul megállnunk, ha Krisztus kegyelmében vízben vigyázunk és imádkozunk. És még két mondat, de ne tegyük ki magunkat szükségtelenül a keresztény jellem kialakításához kedvezőtlen hatásoknak, megbántjuk Istent, és elűzzük a szent angyalokat otthonunkból, ha önként világias és hitetlen környezetet választunk. Szeretném kiemelni azt, hogy a Biblia szerint Lót igaz ember volt, nem volt hitetlen ember. Én magamnál mindenképpen értékesebb embernek tartom Lótot, jóval különnek. Mert azt olvasok, hogy ő naponta szemlélve a gonoszságot, ő nem úgy élte meg a mindennap körülötte a gonoszságot, hogy ez van, és közömbössé válik, mint én sokszor. Hanem azt olvasok, hogy naponta gyötrődött, de mégis ott maradt. Mégsem különült el. És azt gondolom, hogy azt a kérdést kell fölnünk nekünk magunknak is, hogy hol kötünk mi kompromisszumot. Hol hagyjuk, hogy Sátán elhitesse velünk azt, hogy ez nem olyan nagy probléma. Ez még belefér. Mert Sátán mindig így tud bennünket megkötözni, apró dolgokkal. És mondok egy pár területet, a teljes igénye nélkül, ahol kompromisszumot kötött velünk Sátán. Az időnk felhasználásában. Mire, hogyan használjuk az időnket, mivel töltjük meg? A munkavégzésünkkel, az indulatainknak a levezetésében, az érzelmeink állapotában, a pihenésben. Vagy úgy, hogy nem pihenünk, vagy úgy, hogy a pihenésünket olyan szórakozásokkal töltjük meg, amiket a világ kínál. Vagy a gondolatvilágunk tisztán tartásában. Ezt beengedjük, azt beengedjük. Lehetne sorolni, hogy milyen forrásokból támad Sátán. Azt gondolom, hogy nagyon sok mindenről lehetne még beszélgetni a témával kapcsolatban, de mivel az időm az lassan lejár, annyit szeretnék még kiemelni, hogy Jézus megemlítette Noé korát is, nem csak Lót korát. És Noénak a történetét egy verset idézek, Mutas első könyve 6. fejezetéből a 9. verset, ami itt szól. És így kezdődik ez az egyik legkedvesebb ige versem az első mózesi könyvből. Noénak pedig ez a története, kettős pont, és elmond egy mondatot Noéról a Biblia. Ha ez lehet már sírfájú, akkor én lennék az egyik leghálásabb ember a Földön. Így szól ez a mondat, vagy ez a két rövid mondat. Noé igaz, tökéletes férfi volt a vele egykorúak között. Istennel járt Noé. Noé Istennel járt. Ennyi. A kedvesség titka az összefoglalható két szóban. Istennel járás. Mivel Noé Istennel járt, és Noé nem kötött kompromisszumot az életében, pedig Noé kora sem volt jobb, sőt, talán még sokkal gonoszabb volt bizonyos szempontból, mint Lótnak a kora. Mivel nem kötött kompromisszumot, nem szégyelte a hitét, sőt a cselekedetével folyamatosan bizonyságot tett, ugye 120 évig épült az a bizonyos bárka. Fölmerül egy kérdés, amit én fölvetnék így a vége felé, és magamnak is föltettem kérdésnek, hogy én hasonlulok a világhoz, vagy a világnak kell az én életemet szemlélve meghasonulnia önmagában. Környezetemet érte most a világ alatt. Hogyan látnak engem mások? Milyen embernek? Tudok-e példamutató lenni, vagy pedig azt látják, hogy hát jó, próbálkozik, de ez inkább olyan izzadságszagú és olyan küszködés ízű. Nem azt látom, hogy öröme lenne a szénységében, és számomra nem példa az, ahogy él. És tényleg egy záró kérdés, amit már fel is tettem kérdésként, így szól, hogy mi milyen jövőt képzelünk magunk elé. Mit szeretnénk az életben? Nyilván nem Noé és Lót korának embereinek a helyzete az, ami számunkra vonzó. De hogy Lót sorsa lesz a miénk, vagy Noé sorsa, közülendők között leszünk, azt gondolom nem mindegy. És abban is biztos vagyok, hogy mindannyian tudjátok, hogy mik azok a területek, ahol Sátán kompromisszumokat köttetett veletek. Amivel tudjátok, hogy itt el kell különülnöm a világtól, itt közelebb kéne húzódnom az Istenhez, itt kell kérnem az ő kedvemét, mert én gyenge vagyok, és Sátán el tud ejteni. Ha tudom, hogy mi az igazság, ha tudom, hogy Isten merre akar vezetni,
akkor ne érjen be kevesebbel annál, mint a teljes és tökéletes engedelmessel, kompromisszummentes élettel. A Bibliából azt tűnik ki számunkra, hogy Isten ott beszél hithősökről, ahol ez a kompromisszum, ez nem született meg. Nem tökéletes emberekről beszél a Biblia sem. Olyan emberekről, akik számtalan helyzetben kötöttek kompromisszumot, de az életük végső kiértékelésénél azt látjuk, hogy mégsem voltak hajlandóak Sátánnak engedni ilyen szempontból, és azt mondták ki, hogy én a teljes és tökéletes célt tudom csak magam előtt elfogadhatónak megélni, ez pedig az, hogy az Isten teljesen követni akarom. És amit ő megmutat, abban engedelmeskedni. Én azt kívánom, hogy mi is átérhessük azt, amit Noé élt át, mi is megtapasztaljuk azt, hogy mit jelent az Istennel járás, és mit jelent a kompromisszumok nélkül élet, és ennek az öröme is a sajátunk lehessen. Amen.

Hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök előadás sorozatunk második alkalmán, amelynek a címe Miért nem tudok lefogyni? Alcsinként ezt szerepel a meghívónkon, hogy az elhízás következményei gyermek és felnőtt korban. Mielőtt elkezdeném az előadást, és ténylegesen a témáról beszélnék, ismét bemutatkoznék azok számára, akik esetleg a múlt héten, amikor a szív- és érrendszerről tartottam előadást, tehát hogy múlt héten nem voltak, akkor bemutatkoznék, Tóth Gábor vagyok, élelmiszeripari mérnök, és alapjában véve táplálkozás tudománnyal, táplálkozási életemmel foglalkozom. Tehát a mai témánk az elhízás, a túlsúly kérdése lesz, és azt gondolom, hogy időszerű a témánk. Azért is időszerű a témánk, mert Magyarország felnőtt lakosságának mintegy 60%-a hát túlsúlyos, vagy az elhízás kockázati tényezőjével kell, hogy számoljon. Tehát még egyszer mondanám, a felnőtt lakosság mintegy 60%-a. A gyermekek közül általában 10-15%-os az elhízás aránya, és az egyre jobban nő az idő előre haladtával, most az évezred elején is már. Egy másik statisztikai adat szerint Magyarországon minden második ember tett már fogyókúrás kísérletet életében. És minden harmadik ember mai napig is fogyókúrázik, több-kevesebb sikerrel, és vége felé

Éppen itt az ábránkon, tehát hogyha valaki 170 cm magas, a 170-ből kivontam a 100-at, majd ugye a 70, és a 70-nek a 10%-a a 7, így kaptam meg a 63-at. Tehát egy 170 cm magas, mondjuk egy férfi esetében, akár ilyen kevésnek is tűnik, 63 kg az ideális és az optimális testtömeg. Szeretnék rákérni, hogy a testtömegen kívül mi az, ami még számít, és ami ma szintén kulcsfontosságú lesz az előadás során, ez pedig az energia szükségletünk. Az ember energia szükséglete attól függően, hogy milyen nemű változik. A nők esetén itt tetszenek látni egy képletet, tehát a 700-hoz hozzáadjuk a testtömegünknek a 7-szeresét, egy kisebb fajta matematikai számítás. Mondjuk egy 60 kg-os hölgy esetén ezt, hogyha kiszámoljuk, akkor 1120, tehát 1120 kalóriát kapunk. Egy férfi esetén pedig a 900 értékhez kell hozzáadnunk a testtömegnek a 10-szeresét, és itt például egy 75 kg átlagsúlyú férfi esetén egy 1650 kalória értéket jelent. Hogy a kalóriába fogok számolni az előadás során, noha már a tudományos berkekben nem használják a kalóriát, hanem a kilózsúlyt használják, de én mégis kalóriában fogok számolni, mert gondolom, hogy egyszerűbb lesz önök számára is, hiszen ezt szoktuk meg tradicionálisan. Tehát egy nő esetében 1120, egy férfi esetében 1650 kalória érték az energia szükséglet, amelyet ha naponta bevisz a szervezetét egy ember, akkor a tömege nem fog csökkenni és fel is fog nőni, a tömeg megmarad. Hozzátenném azonban azt, hogy ez a kalória érték még nem a végleges, még nem a teljesen jó értékem, hiszen ezt úgy hívják, hogy alapanyagcsere. Nem tudom, tudják-e, hogy mi az, hogy alapanyagcsere. Az az energia szükséglet kalóriában mérve, amelyet az emberi szervezet az anyagcserére fordít. Tehát nem, még semmit nem mozogtunk, még semmit nem csináltunk, csak mondjuk egész nap, hogyha egy helyben állnánk, vagy egy helyben ülnénk, akkor a szervezet ennyit fogyasztana. Tehát ennyi kalóriát, amit az előbb említettem. De ezen általában többet-kevesebbet azért mozgunk a nap folyamán, ezért ezt egy bizonyos szorzó faktorral be kell szorozni, és én egy könnyű fizikai munkát vettem szorzó tényezőként, tehát azt gondoltam, hogy mondjuk egy átlag ember könnyű fizikai munkát végez, ami azért elmondanám, hogy korán sem így van, általában mondjuk a városi ember ülő munkát végez, tehát lehetne ülő munkával számolni, de én mégis könnyű fizikai munkával számoltam, és így be kellett szoroznom az alapanyagcsere értékemet 1,1, tehát egy szorzó faktorral, és így kaptam meg nők esetében átlagosan 1600 kalóriát, férfiak esetében 2500 kalória értéket. Ez tehát, ez a végső érték, ez a kulcs. És én az egész előadás folyamán erre az értékre fogok visszatérni, meg fogjuk nézni, hogy a táplálkozásban ugye milyen kalóriaértékek szerepelnek a Magyarországon, és az összevetve az ideális szükséglettel hogyan állítható a kettő párhuzamba. Szeretnék rákérni tehát arra, hogy mikor alakult az elhízás, vagy mikor beszélünk túlsúlyról. Ugye túlsúlyról akkor beszélünk, amikor az ember nem az ideális testsúlyán mozog, hanem ennél magasabb értéken, általában 20%-on belül. Tehát hogyha mondjuk ez a 170 cm magas férfi, mondjuk 75 kg, ugye hozzáadtam még a 63-nak a 20%-át, 75-76 kg, akkor még maximálisan túlsúlyosnak mondható. 75 kg fölött, tehát a 20% testsúly növekedés felett, 75 kg-tól kezdve, ebben az esetben már elhízásról beszélünk. Tehát ez a két fogalom nem mosódik össze a tudományban, a túlsúly nem ugyanaz, mint az elhízás. A túlsúly egy enyhébb fogalom, az elhízás pedig már egy komolyabb fogalom. Elhízások között is van ugye egy mérsékelt elhízás, van egy komolyabb és egy súlyosabb elhízás, attól függően, hogy a testsúly növekedés milyen mértékű. Tetszenek látni a középső ábrán itt egy rajzot. Mit mutat ez a rajz? Szematikusan mutatja a táplálkozásunkat, illetve azt, hogy a testünkben mi megy végbe. Kérdetővel tetszenek látni egy kisebb kört, ez azt jelenti, hogy táplálék. Tehát a szervezetünkben, ugye naponta végzünk a szervezetünkben táplálékokat. A táplálék mire fordítódik? Ugye egyrészt a szervezet különböző anyagcsere folyamatokat végez, hőt termel belőle, mely szintén energiát igényel, illetve munkát végzünk ebből a táplálékból, tehát a táplálék vagy elég, ez valamilyen kémiai reakcióban, kémiai folyamatban részt vesz, és egy bizonyos része a tápláléka tehát elég, más része pedig eltávozik. Igen, ám, de mi történik, hogyha mi többet viszünk be a szervezetünkbe, mint amennyire a szervezetünknek szüksége van?
Tehát össze neki az ábrán, hogy raktárok képződnek a szörnyek.

0: esetben. Mikor képződnek ugyanilyen raktárok? Amikor a bevitt mennyiség, amennyit én elfogyasztok egy nap folyamán, a bevitt mennyiség energiatartalma nagyobb, mint a szükséges mennyiség, amelyet a szervezetünk szükségeltetik, amelyet így számoltunk itt az elején, 1600 és 2500 kalória értékben. Magyarországon az általános táplálkozás, az egyszerűen is látni, 2500-3000 kalóriát jelent egy nap. Nőknél általában 2500, férfiaknál 3000, sőt, előfordul 3500-4000 kalóriás táplálkozás is, nem egyszer. Tessenek még egyszer összevetni, egy hölgy esetén 1600 helyett 2500, férfiaknál pedig a 2500 helyett 3000-3500 kalóriát vissza a magyar ember. Ez azt jelenti, hogy általában 500-1000 kalóriával többet fogyasztunk el, mint amennyire a szervezetünknek szüksége lenne. Szeretnék tovább lépni, hogy a szervezetünkben milyen bizalmi párhuzam, milyen bizalmi kapcsolat játszódik le. És nem véletlen, hogy ezt a szót használtam, hogy bizalom. Ugyanis a szervezetünk úgy van elkészítve, úgy van megalkotva, hogy egy bizalom áll fenn az emberi értelem és az emberi test között. Mi ez a bizalom? A szervezetünk megbízik bennünk, és azt ez azt mondja a szervezetünk, hogy én megbízom az értelemben, tehát amennyit te beviszel a gyomorba, a szervezetbe, azt én mind felszívom. Tehát a szervezet ebből a bizalmi kapcsolatból indul ki, hogy feltételezi, hogy mi a szükséges. Tehát még egyszer mondanám, a szükséges mennyiséget fogjuk bevinni a szervezetbe. A szervezetünk az első bírja képzelni, hogy mi ennél többet viszünk be, tehát ebből indul ki. Igen ám, de a szervezet körülbelül itt a vékony bél tájékon rá fog ébredni, hogy mi nem gazdálkodtunk jól az értelmünkkel, és a szabad választási képességünkkel nem gazdálkodtunk jól. Miért? Mert be fog kerülni a véráramba a tápanyag, és a szervezet, mivel elég érzékeny, látni fogja, hogy én nem ezt vártam. Én sokkal kevesebbet vártam ennél. Ez sokkal több, mint a szükséges mennyiség, és rengeteg felesleges és bizony káros tápanyag került a vérbe. A szervezetnek tehát megindul ilyenkor egy vészreflexe, egy vészreakciója, mégpedig az, hogy a lehető leggyorsabban a májba szállítja ezeket az anyagokat, és a máj pedig meg fogja keresni azokat a testtájainkat, amelyeket kevésszer használunk. Ez egy vészreakció a szervezetben, és ezek a raktárak, amelyek zsírraktárak tulajdonképpen, mert a zsír a legenergiadúsabb szövet, tehát ez a legegyszerűbb, hogyha itt tárolja el a szervezet az energiát, és mi raktárakat fog képezni a szervezet, mégpedig azokon a testtájakon, amelyet kevésszer használunk, és ezért alakul ki a vagy alma, vagy sörte típusú elhízás, nem tudom, tetszettek-e hallani ezt a két fogalmat, hogy a alma típusú elhízásról beszélünk, hogyha nem a bőr alatt halmozódik fel a zsíradék, hanem a szerveink, a belső szerveink között. Az alma típusú elhízás általában férfiakra jellemző, a körte típusú elhízás az pedig inkább hölgyeknél, ahol a lentebbi tájékoknál rakódik le a zsíradék, általában az alma típusú elhízás, tehát a hasra hízás, az tesz fogékonnyá mondjuk a szív- és érrendszeri megbetegedésekre, vagy a rákos megbetegedésekre. A körte típusú elhízás, egyébként a szakirodalomban is ilyen néven van, de a körte típusú elhízás általában nem hajlamosít a megbetegedésekre, de hát általában a hölgyek ebből problémát csinálnak, és esztétikailag szeretnék ezt megváltoztatni többszörösebb sikerrel. Áttekintettem tehát az alap elvét, az alap sémáját annak, hogy miért képződnek raktárak a szervezetünkben, és milyen bizalmi kapcsolat van az értelem és a szervezetünk között. Rátérnék tehát arra most, hogy milyen okai vannak az elhízásnak. Tetszenek látni a másik ábránkon, hogy az elhízás egyik oka a hajlam. A hajlamba. Szeretnék már is rákérdezni, hogy lehet-e örökölni az elhízást? Az elhízást magát nem lehet örökölni. De mit lehet akkor örökölni? Az elhízásra való hajlamot. Ugye a hajlam az önmagában még nem determinál egy embert arra, hogy milyenné válik, de az ő életmódjával ezt aktivizálhatja, tehát kiemelheti, és ez konkrét létező jelenségé válik, illetve passzív marad egész életünk folyamán, tehát lehetséges, hogy egy ember hízékony alkat. Mégis viszonylag sovány vagy optimális testsúlyon tud maradni, mivel helyes életmódot folytat. Végezték kísérletet például ikerpároknál, ahol szintén a hajlamot vizsgálták meg, és előfordult olyan eset, hogy ikerpárok bizony külön kellett, hogy fölnőjenek, külön családoknál. Az ikerpár egyik tagja elhízott, túlsúlyos lett. És az ugyanolyan genetikai készlettel rendelkező másik tagja az ikerpárnak nem lett túlsúlyos. Miért? És itt gondolkodtak el a tudósok azon, hogy az elhízásnak alapvetően nem csak genetikai okai vannak. Illetve nem a genetika az elsődleges öröklési tényező, hanem kicsit humorosan megfogalmazták a tudósok ezt, hogy a családi szokások öröklődnek. A családi tradíciók öröklődnek. Mert az, hogy a család hogyan táplálkozik, az alapvetően meghatározza, hogy a család tagjai el fognak-e hízni, vagy nem. És hogyha az ikerpár mind a két tagja ugyanazzal az információval, genetikai információval rendelkezik, lehet, hogy az egyik szokás, az egyik tradíció miatt el fog hízni, mondjuk a túl zsíros táplálkozás, vagy a túl édes, túl szénhidrátban dús táplálkozás miatt, vagy a kevés mozgás miatt, amelyet fogok ismét majd mondani. És a másik tagja pedig teljesen egészséges, teljesen életerős tagja van a társadalomnak. A hajlamnál tehát végezetül azzal zárnám ezt az első pontot, hogy van valami, ami örökölhető, és ez pedig az úgynevezett alapanyagcsere. Az alapanyagcsere, tehát az, hogyha mi nem dolgozunk semmit, akkor mennyi az energia szükséglet, amelyet a szervezetünk felhasznál még munkanélkül, ez örökölhető. Van olyan ember, aki nem eszik sokat, de elhízik. Hallottam már olyat is, hogy valaki azt mondta, hogy hát én alig eszem valamit, és mégis hízom. Hát ez azért is lehet egyrészt, mert alábecsüli a táplálék energiatartalmát, és valójában megeszi azt a 3500 kalóriát, csak nem érzékeli. Tehát nincs információ. A második eset az lehet, hogy lassú az anyagcseréje. Tehát ugyanaz a táplálék mennyiség nem okoz, illetve hízást okoz, míg más embernél ugyanaz a táplálék mennyiség nem okoz hízást, mert gyorsabb az anyagcseréje. A hajlam után a szociális helyzetre szeretnék rátérni, ugye két pontot is szeretnének látni, a szegénység vagy a gazdagság. A kutatások megállapították, hogy a szegényebb népcsoportok között, itt Magyarországon is, igen gyakori az elhízás. Itt egyszerűen meg gondolni, hogy miért. Ugye itt is két okot állapítottak meg. Az egyik az, hogy sajnos Magyarországon mindig az egészségtelen élelmiszerek az olcsók. És ez sajnos így van. És hogy szeretném, hogyha egy ilyen változás megindulna, hogy az országon belül, hogy olcsóbbak lennének az egészségesebb termékek. Azért hadd tegyem hozzá, hogyha bejárjuk az üzleteket, azért fogunk tudni olcsón beszerezni élelmiszereket. És az igazi egészséges táplálkozás maga nemében nem gazdaságtalan és nem drága. Hanem hogyha valaki ezt kipróbálja, és nagyon sokan már kipróbálták, megállapították, hogy olcsóbbak kijönnek, mint a régi húsban, sajtban, tejben gazdag étrendnél, hiszen ugye bizonyos zöldségfélék, bizonyos gabonafélék, akár tehely vagy egyéb formában azért viszonylag olcsóbb áron megkaphatóak, és lakhatók, energia és tápanyagdúsak, és hosszabb távon jövedelmezőbb lehet, mint mondjuk egy húsos étrend. A szegénységnél tehát egyrészt a pénz hiány és az olcsó termékek, másrészt az ismeret hiány. Tehát egy általában a szegények körében nem ismert az, hogy ez egy zsíros kenyér. Milyen tápláló, ugye azt mondom, hogy tápláló, de alapvetően azt gondolom, hogy ez inkább energiadús, tehát vitamin, ásványanyag nagyon kevés van egy zsíros kenyérben, viszont kalória értéke nagyon-nagyon magas. Ezért is szoktam mondani azt, hogy az állati zsíradék, ugye előző előadásom is volt, nem javasolt a fogyasztásra, mert eszenciális zsírsavval igen szegény. Alig található benne olyan vegyület, amely hasznosítható az emberi szervezet számára, viszont kalóriában igen gazdag. Tehát a szegények körében nincs információ arról, hogy egy zsíros kenyér vagy egy sajtos szendvics milyen kalória értékű, alábecsülik. A gazdag emberek esetében szintén jelentős mértékben elhízást tapasztaltak, és mit gondolnak miért? Azért, mert a gazdag embereknél általában az életformájuk milyen a gazdag embereknek? Ugye üzleti vacsorák, partik, kalóriadús ételek és kalóriadús italok, és ezzel kapcsolatban elhoztam egy kisebb fizetet, amelyet bedobtak hozzánk, és ez egy gyors étkezve hálózatnak az egyik prospektusa, nem mondom a nevét, hanem csak magát az adatokat, és azért is dobtak be egyébként hozzánk reklámcélt aztán egy ilyen kis prospektus, hogy megjegyen a kedvünk a különböző ilyen gyors étkezvéknek a étkezik való járáshoz. Hát őszintén szólva nem hoz meg a kedvemet, mert olyan kalória értékekről van szó, amelyek ténylegesen, hát szinte csodálattal töltöttek el, hogy az emberek ilyen ételekkel laktatják tele magukat. Csak néhány adatot mondanék el. Például egy sajtburger, ugye ismerős a név, egy dupla sajtburger azt írja, 440 kalória. Egy 15 dekás kis szendvics, 440 kalória. És mit tetszenek látni, hogyha mondjuk bemegy egy anyuka a kis gyermekével ebbe a gyors étkezdébe, meg fog enni mondjuk egy sajtburgert, nem beszélve a sajtburger egyéb máshoz hatásairól, arról nem fogok beszélni, csak a kalória értékéről, ugye? Hát anyuka megetik egy sajtburgert, mondjuk a gyermek is tegyük fel, utána meg fog enni mondjuk egy sült krumplit, mondjuk majonézzel, az újabb 300 kalória, akkor már 700-nál tartunk, és utána megiszik egy 2 deciliteres kólát, amely 200 kalória, úgyhogy már is egy olyan 800, de lehet, hogy 1000-re is fölmegy. Tehát már is megettünk 800-900 kalória értéket, pedig a napi mennyiség nőknél 1600, a férfiaknál 2500, tehát már is, és még csak nassoltunk. Ugye egy gyors étkezdőbe igazán nem lehet főétkezést elfogyasztani. Ez inkább egy olyan nasféle, ezután jön még a három főétkezés. Hát eléggé elbolytottam ezektől az adatoktól, és még sok mindent nem is mondok el, mert nincs rá idő, hogy általában a hasábburgonya, a majonéz, az ilyen különböző hamburgerek, sajtburgerek mind ilyen 3-400 kalóriás értékűek, úgyhogy általában az üzletembereknél, ugye gyakran a tárgyalások ugye hol vannak, hát ezekben a különböző gyors étkezdékben, ahol kellemes zene mellett lehet beszélgetni. Hát én ezért többek között ezért sem tartom nyúlnak ezeket az étkezdéket, mert rendkívül szegények vitaminokban, ásványanyagokban, rendkívül gazdagok energiában, ezért az emberben nem inkább az aktivitást, hanem a passzivitást és a fáradékonyságot erősítik meg. Nem véletlen az üzletemberek miről panaszkodnak, hát az állandóan fáradékonyak, ugye a stressz is közrejátszik, amelyről majd lesz szó a későbbi előadásokon, fáradékonyak migrénről panaszkodnak, egészségi problémákról panaszkodnak. Azért van, mert zsírban gazdag táplálkozás során a vékony bélben ugye fölszívódik a zsíradék és a cukor, majd bekerül a véráramba, és a véráramból pedig egészen az idegrendszer és az agyműködést fogja befolyásolni. Az előző alkalommal beszéltem egyébként a test és az értelem, a test és az emberi szellemiség kapcsolatáról. A szociális helyzet után a mozgás hiány, harmadik lépés a mozgás hiány. A felnőttek 100 felnőttből 85 felnőtt nem végez semmilyen testmozgást. Úgyhogy ez egy kicsit tragikus Magyarországon, hogy 85%-ban nem végeznek az emberek testmozgást. Ugye a testmozgást én nem azt hívom testmozgásnak, mint amikor valaki mondjuk bemegy a városba és vásárol mondjuk kirakatot néz. Vagy otthon a házi munkát végez egy asszony. Vagy most, vagy vasal, vagy ilyesmi. Ez nem tekinthető testmozgásnak. Mert emlékszem, hogy többen mondták nekem, hogy én eleget mozgok. Dinamikus mozgásra gondolok. Tehát olyan mozgás, mint például a gimnasztika, vagy a kerékpározás, a futás, vagy olyan mozgásfajták, amelyek dinamikusan megmozgatják a izomzatot, tehát egy mosás vagy egy vasalás alapvetően nem számít igazán testmozgásnak. Én értelemben a testmozgás ezért hiányzik Magyarországon. Persze az embereknek nincs idejük. Ugye azt mondják a házi asszonyok, most én menjek lefutni? Hát ez az ilyen szégyen lenne, hogy most nekiállok futni ott esténként. Én azt mondanám, hogy ne szégyeljük ezeket. Mert az emberek mire fordítanak időt? Ugye arra, hogy naponta 8 órát dolgozzanak. Arra fordítanak az emberek időt, hogy naponta 2 órát utazzanak, vagy 3 órát utazzanak, gyermeket neveljenek, és hadd kérdezzen meg az egészségünkre, nem fordítunk időt. Mert hogyha nincs jó egészségünk, akkor nem tudunk gyermeket nevelni, akkor nem tudunk munkába járni, nem tudunk dolgozni, stb. Az ember pontosan a célt téveszi el, úgy értem. Az egészségemet szégyellem. Hogy most én otthon, hát mondjuk a család előtt én most a tornázzak. Hát ez milyen dolognak, hogy a friss levegőre kimenjek? Hát elég, hogyha egy hónapban egyszer kirándulok, ez kevés. Általában a mozgás hiány nagyon, nagyon nagy kockázati tényező. Túltáplálkozás. Hát erről is sok mindent mondhatnék, elég kevés idő áll rendelkezésre, ezért csak említeném és érinteném ezt a témát. Mikor beszélünk ugye túltáplálkozásról, akkor, amikor a bevitt mennyiségünk alapvetően több, ugye, mint a szükséges mennyiség, mi történik a túltáplálkozás következtében? bevisünk egy bizonyos táplálék mennyiséget, de ez többint, amire a szervezetnek szüksége van. Ezért a szervezet ki fogja választani ezt a bélrendszerben, és le fogja ugye rakni az zsírraktárakban. De még mielőtt ez megtörténne, a gyomoremésztés. Tetszenek-e tudni, hogy mennyi időt vesz igénybe? Tehát mennyi idő még a gyomorban a táplálék megemésztődik? Általában 4-5 órát vesz igénybe. 4-5 órát vesz igénybe. És szeretném mondani, hogy amíg a táplálékot a gyomor meg nem emésztette, addig a gyomorról a táplálék nem jut tovább. A gyomrunk szakaszos működésű, nem folyamatos működésű, erről is nem sokára beszélek, tehát ki kell várnunk azt a bizonyos 4-5 órát, amikor a gyomor megemészi a táplálékot, és csak utána érdemes az egészségünk érdekében újabbat fogyasztani. Miért jellemző a túltáplálkozás Magyarországon? Általában lelki hatásokra is visszavezethető ez, hiszen biztos észrevesszük, hogy ha valaki stresszes helyzetben van, akkor két lehetősége van. Két lehetőség közül választ, vagy nem eszik semmit, tehát étvágytalan. Mondjuk aki mondjuk már vizsgázott, az tudja, hogy vizsgá előtt nagyon sokszor az ember étvágytalan. És akkor ez fogyásban nyilvánul meg, tehát súlyvesztésben. Viszont egy másik, az embereknek egy másik csoportjánál egy elhízásban nyilvánul meg, vagyis van, aki a lelki stressz hatás következtében enni fog. És nagyon-nagyon gyakran Magyarországon ez a helyzet, hogy a túltáplálkozás oka lelki hatás. Lelki hatás. Tehát valamilyen stressz hatás éri az embert, és akkor az ember ugye az evés választja a kikapcsolódást. Miért? Azért, és ezt is érdemes, hogyha elmondom, mert amíg az ember eszik, addig ez a szervezetben az idegi hatások miatt egy kellemes érzés vált ki. Itt is ennek is tapasztalták, hogy evés közben az ember úgy jól érzi magát, nem? Amikor olyan finomat eszik az ember, akkor jól érzi magát. Egy kellemes, egy olyan nyugodt érzés van az emberen, sőt az evés utáni egy-két órában is. Utána megjelennek aztán tünetek, attól függ, hogy mit tettünk, de alapvetően az evés és az evés utáni egy-két óra ideje alatt a szervezetben egy ilyen nyugodt, egy ilyen relaxációs érzés keltődik, ami általában abból adódik, hogy evés közben, illetve evés után az agyban van egy úgynevezett boldogsághormonnak nevezett anyag, amelynek az a kémiai neve, hogy szerotonin, és ez a szerotonin szint főleg evés után fölmegy, tehát megemelkedik ez a szerotonin szint, és ez a boldogsághormonnak is hívják, ilyenkor az ember olyan nyugodtnak, olyan kiegyensúlyozottnak érzi magát. Na most ez a lényeg a lelki hatások következtében előálló túltáplálkozásnak, hiszen aki lelki problémákkal küzd, az az ember miért menekül az evéshez? Mert addig is jól érzi magát. Ilyen egyszerű oka van. Mert addig is jól érzi magát. Addig sem gondol a problémáira. Mert addig ez a bizonyos szerotonin nevű anyag termelődik az értelmében, az agyában, és ez egy kellemes érzést vált ki. És az ember nem gondol a problémákra, persze ez egy menekülés a problémák elől valahol, és aztán kikövetkezik ebből, hogy a stressz hatás miatt túltáplálkozó ember el fog hízni, és az elhízás következtében a probléma megoldódik. Általában nem oldódik meg, illetve még egy probléma jön, az elhízás, ami még mélyebbre taszítja az embert, és főleg a férfiak általában erről tudomásra vesznek, nők esetében ez bizony lelki, ez nagyon komoly lelki problémákat okozhat, egy elhízás, hiszen ugye az asszonyok szeretnék meghatani az alakjukat, de hát ez nem olyan egyszerű. Szokások. Családi szokásokról már ejtettem szót, a lassolás kérdéséről ejtenék most még szót, illetve az esti étkezésről. Magyarországon mind a kettő egy nagyon nagy problémát jelent, hiszen mit nevezünk nassolásnak? A főétkezések közötti ételfogyasztást nevezünk nassolásnak. És említettem az előbb, hogy a szervezetünkben a gyomor működés szakaszos. Azaz, hogyha megesszünk mondjuk 7 órakor egy reggelit, és 10 órakor mi ismét éhesek leszünk, tegyük fel, akkor 10 órakor mi újra enni fogunk. De mi történik a gyomorban, ha mi újra eszünk? Hogy a 3 órája emésztődik a gyomrunkban reggeli, és mi éhesek vagyunk, azt gondoljuk, hogy már a gyomrunk biztos kiürült. A gyomor azonban nem ürült ki, mindjárt azt is elmondom, hogy miért. A gyomor még körülbelül félig van, mondjuk 10 órakor, vagy egyharmadig van, attól függ, hogy milyen fehérjében gazdag, zsírban gazdag, vagy esetleg másfajta táplálékot fogyasztottunk, és mi rá fogunk erre enni 10 órakor, mert lassolunk. Most az mindegy, hogy általában nem gyümölcsöt meg zöldséget, hanem édességet, csokoládét, süteményt fogunk hasonlítani rossz esetben. Na most a gyomorba bekerül a frissen megevett táplálék. De itt már van egy félig emésztett táplálék. és rákerül a friss szendvics. Na most a gyomornak ez a lehető legrosszabb helyzet, mert nem tudja, hogy mit csináljon. A gyomor ugyanis folyamatosan keverő mozgást végez, ugye egy elég erőteljes izomzat van a gyomorban, amely ahogy táplálék került bele, rögtön megkezdi a keverő mozgást. De mi ezt nem érezzük, de ez folyamatosan szinte percenként ez többször is végbe megy, egy keverő mozgást. Na most a gyomor össze azt hiszi, hogy eljött a következő főétkezés, és a gyomor össze fogja keverni a megevett, a hétkor megevett félig emésztett táplálékot, az újonnan megevett friss táplálékkal. És ekkor a gyomorműködés teljesen leromlik, hosszabb távon a gyomor legyengül, a lassan következőre megfigyelhető felnőttekben a gyomorbaj, amely ma már szinte népbetegség, a gyomor fekély, hiszen a gyomor újra savat kezd termelni, az újabb gyomorsav mennyiség pedig elkezdi marni a gyomorfalat. Az egész szervezet működése zavart szenved, és hadd kérdezzem meg, hogyha a gyomorban már eleve az étel elkezd erjedni, akkor mi fog történni a vérrendszerben? Akkor mi lesz a hasnyálmiriddel, és mi lesz a májjal? Most talán most kezdjük érteni azt, hogy miért van hasnyálmirigy gyulladás olyan sűrű. Miért van vastagbélrák olyan gyakran, és miért válik Magyarországon is egyre gyakoribbá? Miért van gyulladásos bél probléma? Hát ezekért. Tehát a nasolás miatt a gyomorban a táplálék megreked, nem bír emésztődni, egyszerűen fermentációnak indul, és már méreganyagokkal telve halad tovább ugye a patkóbélen keresztül, és az egész szervezetünket megméteri. Ilyenkor az ember fáradékony, rossz kedélyállapotú, ingerlékeny, agresszívé válik, hiszen ezek a méreganyagok az idegrendszer érzékeny pályáit fogják presszionálni, és milyen formában az ember lelki állapota, az ember hangulata, gyermekeknél jól megfigyelhető, a nasoló gyermekek nem bírnak egyszerűen üve maradni. Kezelhetetlenek, fegyelmetetlenek, hogy ez nem genetikai probléma, ilyenkor nem mondhatjuk azt, hogy hát rosszul lett nevelve, meg hát ezt örökölte a nagypapájától. Ilyen lehetséges, hogy van ilyen is lenne, de a táplálkozással a gyermek, hogyha sokszor nasol, a táplálkozás folyamán az idegrendszerét folyamatosan zavarni fogják ezek a tápanyagok, és a gyermek mindig ugye ez egy természetes reflex, hogy mozogni akar, le akarja mozogni ezeket, és ilyenkor a gyermek állandóan futkos, állandóan rosszalkodik, és nagyon nehezen kezelhető. Ez a nasolás hatása. Miért akarunk nasolni? Azért, és miért vagyunk éhesek 10 órakor? Azért, mert a vércukorszintünk leesik. Az éhségérzet ugyanis nem elsősorban a gyomor állapotától függ. Ugye azt gondolnánk, akkor vagyunk éhesek, amikor a gyomrunk üres. Ez nem így van. Mi nyugodtan éhesek lehetünk akkor is, amikor a gyomrunk szélik, vagy teljesen tele van. Akkor is éhesek lehetünk. Végeztek egy ilyen kísérletet macskán, hogy a macska, amikor telelte magát, inzulint adagoltak be a vérébe, az inzulin levitte a vércukorszintet, és a macska elment táplálékot keresni, pedig nemrég eszetele magát valamilyen finom táplálékkal. Ebből látták a tudósok azt, hogy a vércukorszinttől függ az éhségérzet. Ez azt jelenti, hogyha két esetben kívánunk nassolni. Az egyik eset az, amikor az étrendünk nem tartalmaz cukrot. Például, hogyha megettünk két lángost, akkor az egy zsírdús, kaloriadús étel, körülbelül 4-5 óráig, lehet, hogy 6-7 óráig is a gyomorban fog tartózkodni. Nem fog tovább kerülni, és az agy pedig várná a cukrot, mintha vagyunk, hogy cukorral működik. Megettük a táplálékot mondjuk délben, és délután 4 óra van, és az agy nem kap cukrot. Azért, mert a lángos, elnézést, hogy ezt a kérre használom, de mondhatnék mondjuk töltött káposztát is, itt van a gyomorban, és elkezdett már erjedni, a gyomor alig bírja elbánni, mert zsíros és fehérjedús. Főleg, hogy ha rehetünk egy süteményt is, akkor meg pláne erjedésnek fog indulni. Az agy nem kap cukrot, ki fogja adni a parancsot, hogy ezt nem értem. Te étkeztél délben, és nekem pedig egyszerűen cukorviányom van. Ki fogja adni a parancsot az idegrendszernek, hogy éhségérzet álljon elő. És a gyomrunk még félig van, mondjuk egy lángossal, vagy bármi mással is mi éhesek leszünk. És akkor ráesünk és nassolunk. Ez egyik oka, hogy a táplálékunk nem jó összetételű. Szénhidrátokban igen szegény, és olajban igen gazdag. Ezért javasolnám azt, hogy olajban szegényen táplálkozzunk, és akkor a gyomorból sokkal hamarabb tovább kerül az élelem, és hamar bejut a vérbe. Ugye minden 10 g olaj, az egyedülkanál olaj, egy órával hosszabbítja meg az emésztést. Tehát, hogyha mi a lecsóhoz csak egy fanál olyan tettünk, akkor az még egy órát jelent mondjuk a családunknak a gyomrában, ami szellemileg nem egy jó dolog. A másik lehetőség az, amikor túl magas a cukortartalma az élelmiszernek. Tehát mondjuk megettünk egy krémest, az megettünk mondjuk palacsintát, vagy valami olyan élelmet, amiben igen magas a cukor, akkor a szervezetbe igaz, hogy elég hamar bejut a cukor a véráramba, az agy örül neki, ugye viszonylag, hogy cukrot kaptam. Igen ám, de a hasnyálmirigy így elkezdi termelni az inzulint, és le fogja vinni a cukorszintet az átlagos érték alá. És akkor megint meg fog jelenni körülbelül 2-3 óra után az éjségérzet, tehát vagy túl kevés cukrot eszünk, vagy túl sokat eszünk, és általában a magyar táplálkozásban mindkettő előfordul, ugye vagy cukormentesben zsírban gazdag, vagy pedig süteményben gazdag étrend, mind a kettő a lassuláshoz vezet. Az esti érkezésről említenék még néhány gondolatot, ugye Magyarországon mi az a megszokott hát, szokás, de reggel szoktunk reggelizni, azért hadd kérdezzem meg ezeket. Általában hallottam nemrég a rádióban, hogy a gyermekeket nagyon sok esetben reggeli nélkül engedik el, egészen csodálkoztam. Szeretném önöknek javasolni azt, hogy a reggelünk legyen bőséges. Ne legyen igazán kalóriadús, tehát ne legyen zsírban, olajban gazdag, de legyen bőséges a reggeli. Az ebédünk az legyen kevesebb, és a vacsoránk legyen a lehető legkevesebb. Általában Magyarországon a reggeli kevés, az ebéd az egy kicsit több, és a vacsora a legtöbb, ugye az ember este pótolja be azt, amit nappal elvesztett, mert a munkahelyén nem volt ideje enni. Ezért este pótolja be az egész napi étkezés, ilyenkor jelentkezik az elkízás ugyanis. Ha este ugyanannyi élelmet megeszünk, mint amennyit nappal, akkor elhízunk. Hát jobban hízunk, mint a nappalitól. Mert este a szervezet energia szükséglete jóval kisebb, mint nappal. Ugye este a szervezet pihenésre kezd beállni, de hogyha mi megesszük este ugyanazt a mennyiséget, ugye, mint nappal lennénk, vagy mindig délelőtt lennénk, a szervezet el fog hízni, nem beszélve arról, hogy éjszaka a pihenés helyett enyésztéssel fog foglalkozni a gyomor, amely a másnapi álmosságot és dekoncentrációnak a táplálaját jelenti. Hogy értem még ide két gondolatot, a terhességet és a gyermekek kérdését, igazából ez mind a kettő nagyon széles témakör. A terhességről csak annyit szeretnék mondani, hogy a túltáplálkozás jellemző Magyarországon. A terhes nők, ugye, hogy a magzat megkapja minden tápanyagot, ezért inkább sokat lesznek, fehérjében, zsírban gazdag táplálékot fogyasztanak, ezáltal a magyar nőknél általában 20, sőt nem ritka 25 kg-os súlyfölösleg, míg az előirányzó tudományos álláspont szerint 10, maximum 15 g-os súlyfölösleg lenne elegendő, már elegendő lenne, ehelyett ugye 4-10 kg jön hozzá, és ugye nem kell önöknek mondanom, hogy terhesség után a hölgyek nagyon-nagyon küzdködnek a súlyukkal, tisztelet a kivételnek, általában ez a helyzet. Gyermekeknél, a fiataloknál egy szintén fontos ezt megegyeznem, hogy eleve már egy túlsúlyos, várandós mamának a gyermeke nagy valószínűséggel el fog hízni. Ez egy alaptörvény, hogy egy túlsúlyos, várandós mamának a gyermeke, az mivel a zsírszövet a terhes asszonynál valószínűleg a szervek közébe fog épülni. Ezért valószínűleg a méhbe is le fog ez jutni, és a gyermeknél ez egy zsírszövetben gazdag testalépítés lesz lehetővé, ezért amikor a gyermek világra jön, akkor mindenki örül neki, hogy micsoda életerős, dundi gyermek lett. És azt mondjuk, hogy ez az igazán egészséges. Ugye, hogyha 3 kiló, 80 dekával születik, akkor ez egy igazán egészséges gyermek. A valóságban nem biztos, hogy jót tettünk ezzel, és nem kell félnünk, hogy ha gyermek alacsonyabb súlya születik, akkor valami nagyon nagy probléma. Egy nagy súlya született dundi gyermeknek nagyon-nagyon nagy a valószínűsége, hogy bizony a súlyával egész életében küzdködni fog. Persze, mondom, az előző dolgok komplexitása, tehát összeadódása is fontos. Fiataloknál megemlíteném azt, hogy mivel gyermekkorban alakul ki a zsírszövet, ez nagyon fontos, amit mondok, a zsírsejtek száma gyermekkorban alakul ki. Felnőtt embernek a zsírsejtjének a száma már nem növekszik, csak a gyermeké. A felnőtt embernél csak a meglévő zsírsejtek telítődnek zsírral, és ez okozza a hízást. Gyermeknél azonban a zsírsejtek száma is növekszik, ezáltal, ha egy gyermek már eleve gyermekkorában, fiatalkorában elhízik, akkor 90%-ban felnőtt korában is egy kövér teszakatra számíthat, és ugyanez lelkileg is megszerheli a fiatalokat. Ugye 12-13 éves korban nem csak a lassulás, amiről az előbb beszéltem, hanem a mozgás hiány is megjelenik. Miért? Mert a videójátékok, a számítógép, a televízió előtt ülnek, és nézik a filmeket, nézik a játékokat, és a csík figyelme meg a magyarul a kezükben van, ebből adódik, hogy gyermekek, illetve a fiatalok 12-13 éves korban a mozgás hiány miatt valószínűleg nagy részben 10%-ban ugye az elhízással küzdködnek, amely felőkorra is ki fog hatni. Szeretnék akkor tovább lépni a következő ábránkra. mégpedig arra, hogy milyen következményei és milyen rossz hatásai vannak a elhízásnak. Úgyhogy ezt tudnak látni, hogy vannak rövid távú és hosszú távú következmények. A rövid távú következmény azt jelenti, hogy az, ugye a túltáplálkozásnak milyen rövid távú következményei vannak. Általában már aznap is érezhető a hatás, de lehetséges, hogy másnap fog érződni a hatás, mondjuk egy albás zavarnál, ugye másnap fog érződni a hatás. Hát ezek rövid távú hatások, hogy a fáradtság, a levertség, lehangoltság, rossz közérzet szinte lemérhető eredményei a túltáplálkozásnak. És a hosszú távú következmények közül tetszenek látni, hogy a legtöbb mai napság is népbetegség föl van sorolva, mint a kívülső rendszerű megbetegedések, ugye az ízületi mozgásszerű megbetegedések, amely az elhízottaknál jelentős mértékben jelentkezik, a cukorbaj valószínűsége is igen nagy, és az alvászavar, de nem ugyanaz, mint a rövid távunál. Ugye a rövid távú következmény az valószínű, hogy valaki este étkezik, rosszul fog aludni aznap éjszaka, és másnap dekoncentrált lesz. Aki viszont már fölszedett jó néhány kilót, az nem azért, nem csak azért nem tud jól aludni, mert emészt a szervezete, hanem azért, mert a zsírszövet, ami a bordákra és ugye a bőr alatti rétegbe rakódott, az egyszerűen a légzésben lassítja és gátolja, a légzés lassítja és gátolja. Ezáltal például kimutatták, hogy kövér embereknél a bizonyos légzés ütemek kimaradnak. Tehát egyszerűen nem lesz levegőt bizonyos ütemenként az ember, mert olyan nehézségbe kerül még vízszintes helyzetben is levegőt venni, hogy a szervezet egyszerűen kihagy légzéseket, tehát jóval kevesebb lélegzetvételt vesz egy kövér ember éjszaka, mint egy egészséges testvérű ember. Ez azt jelenti, hogy oxigénnel sokkal kisebb mértékben lesz ellátva az agya, és illetve nem csak az agy, hanem az egész szervezetét, hogy oxigénnel kellene éjszaka regenerálni. Ez elmarad, és ez egymásra rakódva hosszú távon így jelentkezik az, hogy a túlsúlyos embereknél hosszú távon egy ilyen depresszióhoz hasonló állapot, ugye mert egy lelkileg is fáj, ami a bélyegét a szervezetre, fizikailag pedig egy állandó fáradtság, egy állandó levertség mutatkozik, mert nem tudja magát kialudni az ember lélegzetvételben, keresendő, ugye emésztés és lélegzetvétel, keresendő a megoldás. És végezetül önnek meg szeretném bemutatni azt, hogy mi Magyarországon a megszokott étrend, és mi lenne az, amit szeretnék önöknek javasolni a testsúly csökkentés érdekében. De először is mielőtt rátérnék, a mai előadásunk címe ugye az, hogy miért nem tudok lefogyni. És önöknek azt ígértem az elején, hogy megpróbáljuk megkeresni erre a megoldást. Hadd kérdezzem meg, hogy önök hogy szeretnének fogyni? Ugye azt szoktam mondani a mondás, hogy hogyan hízik az ember, hogy egy dekánként. És hogyan szeretne fogyni az ember kilónként. Az ember egy türelmetlen lény, és igaz, hogy évek, évtizedek alatt jött a kiló föl, de én egy hét alatt akarom leadni. De én nem ismerek ilyet, hogy türelem. Én egy hét alatt, vagy két hét alatt én ki is jelentem a családomnak, hogy most koklanok. Ugye? És akkor én egy-két hét alatt le akarom adni a súlyomat. Mert nekem van, ugye, akaraterőm is, én ezt véghez fogom vinni. És akkor meddig tart ez? Ugye elkezdett, emlékszem, családomban is, édesanyám sokszor mondta, hogy ugye hétfőtől koklalni kezd. És el is kezdte egy hétig ugye koklalt, és hát igen kis kalóriatartalmú táplálékokat fogyasztott, és az egysúlya rohamosan csökkent, és örült, hogy ez működik ez a dolog, és utána ugye apu főzött mondjuk egy lecsót mondjuk a hétvégén, és aztán elfogyott az akaraterő, és a súlytanú visszatette, sőt, hozzátenném, hogy az az ember, aki mondjuk egy-két hétig koplal, tehát nem azt mondom, hogy null diéta, de mondjuk egy alacsony 500 kalóriás étrend, amire szoktak hivatkozni az emberek, és visszatér a régi étrendhez egy-két hét után, mert elfogy az akarat, mert azt mondja az ember, hogy most már eleget húztam magam, most már elég volt, és visszatér a régi étrendhez az ember, mi fog történni? Nem csak, hogy visszahízza a leadott kilókat, hanem rá fog hízni általában egy-két kilót. Ugye ezt hívja a tudomány jó-jó diétának. Tehát leadok 3 kilót, vissza fog jönni 4. Ez nem egy, sokan ezt ilyen humorosnak szokták fölfogni, ez nagyon komoly dolog. Na most ez hosszú távon 5-10 kilós súlyfeleszteget okoz, pedig az ember azt mondja, hogy én folyamatosan, állandóan csak diétázom, és folyamatosan hízok. Az emberek nem értik, hogy miért hízok, amikor állandóan csak koklalok. És ez azért van, nagyon fontos megérznünk, a jó-jó diétának azért van ilyen hatása, hogy hosszú távon hízást eredményez, és itt keresendő majd az egész magyar ember problémája, mivel ha az ember lecsökkentse a kalória szükségletét mondjuk 500 vagy 600 kalóriára, mi fog történni a szervezetben? Hogyha önök mondjuk rendszeresen kapnak egy hónapban mondjuk 50 ezer forint vagy 60 ezer forint fizetést, és egyszer csak egyik hónapról a másikra önökkel közli az igazgató úr, hogy mától kezdve csak 30 ezer forintot fognak kapni havonta, akkor hogyan reagál az ember? Az ember úgy reagál, hogy megpróbálok ebből is kijönni valahogy. Valahogy csak megélek ebből is. Tehát lecsökkenti az ember, összehúzza a drágsíjat, lecsökkenti az ember a költségeit, de nem veszem meg mondjuk a drágább dolgot, meg veszem az olcsóbbat. Na most a szervezetünk is így működik. Ha a szervezetünk nem kap egy-két hétig nagy kalória gazdag táplálékot, az alapanyag cserét jelentős mértékben le fogja csökkenteni. Ezért van az, hogy mondjuk az ember, aki nem fogyaszt, mondjuk tegyük fel egészségügyi vagy valamilyen böjtöt tart egy ember, akkor lehet, hogy fogyni fog egy-két nap után, de egy idő után a testsúlya nem fog változni. Azért, mert a szervezet beáll erre a csökkentett energia szükségletre. A szervezet úgy készül föl, hogy én most lehetséges, hogy egész életben nem fogok kapni már igazán táplálékot, ezért a szervezet ugye életre van alkotva, ezért le fogja csökkenteni ezt a bizonyos alapanyagcserét a szervezetünk, és beáll egy energiagazdaságos működésre a szervezet. Igen ám, de az ember vissza fog térni a régi étrendhez, körülbelül hány hetet mondjuk kettőt, jó? Két hét után az embernek elfogy az akaratai, és visszatér a régi étrendhez. Igen ám, de ez a régi étrend mivel találkozik? Már a csökkent energiaszükséglettel találkozik ez a régi étrend. És ezért van az, hogyha valaki visszáll a régi étrendjére, akkor hízni fog. Noha ugyanazt teszi, mint az előtt, de a szervezet már energiagazdaságos. És ebben a formátumban már kiló raktár, ugye raktárként fog jelentkezni ugyanaz a megevett élelem. Hát ezt hívják jó-jó diétának, és a szakemberek ezzel magyarázzák, és ez teljesen logikus és túlzott gondolkodás, hogy sajnos Magyarországon 100 felnőttből 60 felnőtt túlsúlyos, pedig minden harmadik mai napig is diétázik. Mert egyszerűen drasztikusan diétáznak az emberek. Az egészséges életmódban a diéta az nem jelent koplalást. És nem jelent egy drasztikus, szélsőséges hozzáállást, hogy én most mindenről lemondok, hanem mértékletességet jelent. Tehát én nem csökkentem le, a kalória szükségletemet, illetve a kalóriabevitelemet mondjuk 1600 vagy 2500 kalóriáról 500-ra, hanem én azt mondom, hogy lecsökkentem 1600-ról 1300-ra. Vagy lecsökkentem 2500-ról 2200-ra, azaz 300 kalóriával. És tessenek megnézni, hogy most éppen az a pillanat, amikor beazonosítom, hogy melyik élelmiszernek mennyi a kalória értéke. Nézzék meg, hogy például a szénhidrátok közül a kenyérnek, szénsüteményeknek, a különböző zsíradékoknak magas mélyvesztő energiatartalma jelentős, hogy a 930 kalória. A 10 deka zsíradék, 930, ugye az 10 evőkanál, 930 kalória. Az olajos magnak, ugye tehát a diófélék, a magyaró, a mandula, a fezálmag, ezeknek jelentős 600-800 kalória értéke van, de megint hasonlítsuk össze hölgyeknél. Hogyha egy hölgy mondjuk nassolgat egy-két marék magyarót naponta, nézzük ezt meg, ugye egy marék magyarót tegyük fel, egy olyan 3 deka. Az már elve 3-400 kalória, egy marék magyaró. Már 3-400 kalória is még csak nassoltunk, még nem ettünk főétkezést. Ugye a sajtok, mint zsírdús termékek, tejtermékek igen magas energiatartalmúak, a csokoládé. Egy tábla a csokoládé 500-600 kalória, hogy a gyermek együtt helyének ezt egy fél táblát, akkor már is 250-300 kalóriát evett, ezzel a vércukor szintje a gyermeknek fölment, az éhségérzete az elmúlt, tehát nem fog ebédelni, ez biztos. Viszont két óra múlva olyan éhes lesz a gyermek, és akkor pedig kívánja a főétkezést, és teljesen megmondjuk az emésztő rendszere. A gyermekeknél is egyébként egyre több az emésztési probléma, pontosan az ilyen csokoládé és édesség fogyasztás miatt. Ugye a különböző textilieknek és a magának a cukornak is igen magas a kalória értéke, ezért szeretném önöknek megmutatni, hogy Magyarország táplálkozásában mi az, ami általánossá vált. Mit szóltak önök reggelizni? Hát elnézést, hogyha pont a reggelinél önök mondjuk más szoktak enni, én egy tipikus magyar napi étrendet gondoltam itt bemutatásra. Ugye általában én azt szoktam látni, hogy mondjuk fehér-fehér szendvicset készítünk a gyermeknek, meg magunknak is elvisztük. Szendvics közé teszünk mondjuk margarint, felvágottat, sajtot, paprikát, és mondjuk ha reggelire elfogyasztjuk ezt, akkor utána tejet vagy kakaót iszunk utána. Összeszámoltam, minimálisan 800 kalória. Tehát akármilyen keveset is eszünk, minimálisan 800 kalória, de az egyszerűen többségében akár 1000 kalóriát is elér ennek a energia értéke. Hozzá kell tennem, ez a reggeli alkalmatlan arra, hogy az embernek a koncentrációja délőtt fenntartsa. Tehát nem véletlen, hogy ahogy bemegy valaki a munkahelyére, mit fog csinálni. Ugye kávét fog főzni természetesen, és ebből adódóan, tehát a kávéhívás az ebből alakult ki, hogy nincsen igazán cukor, tehát nincs igazán energia ebben a táplálékban, tehát a szervezet ugye koffeinban gazdag italt igényel, amely például a kávé, hiszen a koffein az ugye idegrendszerre hatva fölfogja, tehát serkenteni fogja az agyműködést, de mennyi ideig? De általában maximum 1-2 óráig, aztán még pont következik. Ebéd. Mi a magyar ember általános ebédje? Ugye levest szoktunk fogyasztani, azután valamilyen köretet, mondjuk húsfeltéttel, és hát alig mertem ideérni, de mondjuk a majonéz, amely eleve csak önmagában 800 kalória egy 10 deka, amit körülbelül meg szoktunk enni. Azután édességet, valamilyen tésztafélék süteményt fogyasztunk, illetve megisztunk utána valamilyen, hát többnyire nem vizet, hanem mondjuk cukorban gazdag üdítőitalt. Így a magyar ember étrendjében legkevesebb 1000-1500 kalória szerepel az ebédben minimálisan, és hát tegyük fel, hogy a reggel és az ebéd között nem fogyasztottunk semmit. Ugye a férfiak szoktak mondjuk a főzelékfélékhez, valamilyen feltételekhez, a kenyeret is fogyasztani, amely ugye 2-3 szelet kenyér egyenérték ugye 10 dekával, tehát 2-3 szelet kenyérben ugye ez a 250 és 400 közötti kalóriaték található, amely hozzáadódik még ezekhez, hogy adjuk össze a reggelit és az ebédet. Ez már önmagában egy olyan 2000 kalória. Köszönnek megnézni, hol tartunk már. 2500-ot szabadna fogyasztani egy nap, a két étkezésből már összejött minimum 2000 kalória, és ezután jön a nagy vacsora. Na most én optimista voltam, és ezért hát nem tettem be mondjuk egy töltött káposztát a vacsorára, mert akkor vége, hanem mondjuk egy egyszál ételt tettem be és egy valamilyen hideg vacsorát, de minimum 500, illetve 1000 kalóriát számoltam. Összesen 2500-3500 kalória jön össze. Ebből az átlagos étrendből, amely gyakorlatilag vitaminban nagyon szegény, szinte nincs benne vitamin. Mert honnan lenne vitamin? Szinte gyümölcsöt mondjuk étkezések között szoktunk esetleg fogyasztani, de nem olyan mennyiségben, hogy ez a vitamin szolgáltasson a szervezetnek. És amint említettem, hogyha az ebédre ráeszünk egy almát, akkor az sok mindent tud adni a szervezetnek, de vitaminnal nem tudja ellátni, mert az alma nem tud tovább jutni, az almában levő cukrok, vitaminok nem tudnak átjutni a vércsatornán, hiszen gátolja az ebéd, amely itt megült. Az alma tehát mit fog csinálni? Hát azt, amit a kertészek is tudnak, hogy amikor a cseppfés hordóba almát tesznek, akkor sajnos az alma erjedésnek indul. Hát a gyomorban is ennek egy nagyon finomabb formája fog bejátszódni. Az alma tehát valószínűleg erjedésnek fog indulni a gyomorban is, ez kellemetlen közelítőt fog okozni. Na most ez egy átlagos étrend, amit felrajzoltam, ezt felírtam, itt ehelyett, vagy emellett inkább ehelyett mit javaslunk. Én azt gondolnám, hogy reggelire javasolnánk nem sós étrendet, és inkább nem fehérjében gazdag sajtokat, meg margarint, meg felvágottakat, hanem általában zöldség vagy gyümölcs alapú élelmiszereket. Hát én általában ide írtam, hogy különböző gabonatejhek, amelyeket tetszenek is, ugye műzli névre keresztelték ezeket a neveket, ugye ezek a különböző pejhek, tehát gabonatejhek, aszalványok, ami is szerepelhet a reggeliben, gyümölcslé vagy zöldség alapú krém. Ugye az elmúlt alkalommal önöknek bemutattunk néhány zöldségpástétomot, és na, ilyen reggeli variációk vannak. Én azt gondolom, hogy ezek nagyon pozitívan hatnak a szervezetre, és miért? Miért említettem azt, hogy legyen a reggelünk cukorban gazdag? Azért, mert hogyha egy gyermek cukorban, tehát ha a gyermek reggel cukorban gazdag táplálékot kap, akkor az agy ellensátva cukorral, a gyomor, mivel nem kapott fehérjében és zsírban gazdag ételt, ezért a gyomorban nem fog föllépni a nehéz emésztés, a nehéz közérzet. A gyermekszáv az iskolában fog tudni figyelni, és a dolgozatait jól meg tudja majd írni, hiszen egyszerű cukrokkal látjuk el, gyümölcscukorral, illetve a különböző tejhelyből származó összetett szénhidrátokkal. De ebédre mit javaslunk, ugye, hogyha a reggeli édes reggeli, akkor ebédre javasolnék valamilyen sós ételt, mondjuk főzelékféléket, persze nem olyan hígra elkészítve, hanem inkább sűrűbbre, tehát hogy szinte rágni lehessen, akkor a gyomornak akkor jó emészhető, hogyha a szilárd táplálékot kap. Feltétként valamilyen fasírtot, egybesült fasírtot, például a sütőben nagyon sokféle fasírtot lehet készíteni, például szója alapú, tehát hogyha nem szeretnénk a családnak zsíros fasírtot készíteni, ami megüli a gyomrot, mondjuk szoktak készíteni mondjuk ilyen darált húsból, hát az rendesen megüli a gyomrot, hanem mondjuk a zsírban szegény szójából készíteni mondjuk szója fasírtot, és hogyha jó a fűszeretés, akkor szinte össze lehet téveszteni az eredeti húsfasírtal. Valamilyen köretet javasolnék, mondjuk burgonya az egészséges, illetve a rizsfélék közül is a barna rizs, amely ugye például önmagában 350 kilokalória, ugye kalóriaértékeket szoktam mondani, de én mindig kilokalóriáról beszéltek, a köznyelben ez kalóriának számít. Nem tudom, hallottak-e például a pörköltök közül a zöldségpörköltekről. Nagyon jól lehet komplettálni a fehérjét, hogyha a mondjuk barna rizshez egy zöldborsó pörköltet készítünk hagymával, igen, szegényen használjuk az olajat, tehát nem olajban gazdag mondjuk maga a pörkölt, hanem inkább hagymát teszünk bele többet, illetve magát a zöldségfélét, a zöldség mondjuk a borsóban lévő fehérje a barna rizs fehérjét jól komplettálja. Különböző rakott ételeket írtam még ide, és még sok mindent írhattam volna, hiszen a szakácskönyvben is, amelyet önök itt már megnézhetnek esetleg az előadás végén, a szakácskönyvben még sok jó néhány recept található, de például a rakott ételekbe diót, vagy napraforgó mag darálmány, tehát darált lehet tenni. Nagyon jól összetart például, ha önök készítenek egy paradicsomos húsgombócot, de olyan formában, hogy nem húst tesznek bele, hanem szóját, és mondjuk dió darát, vagy napraforgó mag darát, akkor értékében nem lesz rosszabb, mint a húsgombóc, hiszen a szója, a szója fehérje, az olajos magvak fehérjéje, illetve a rizs, a barna rizs fehérjéje szinte tökéletesen fogják egymást komplettálni, egy teljes értékű, és mondhatnám azt, hogy nagy igen egészséges táplálékot fogunk kapni, anélkül, hogy például húst használtunk volna, tehát a növények ugye komplettálhatók jól egymással. És természetesen a kenyerek közül is a barna kenyér, amelynek a bemutatását következő alkalommal fogjuk megtenni, és a vacsora, na most a túlsúlyos emberek esetében a vacsora véleményem szerint elhagyható, és az esetek többségében érdemes elhagyni, akkor várható hosszú távon a súlycsökkenés. És a súlycsökkenés szempontjából azért elmondanám, hogy általában havonta fél egy kiló súlycsökkenésnél többet ne akarjunk. Tehát általában havonta valaki fél kilót tud hízni, az egy évben 6 kilót jelent. Az egy jelentős súlycsökkenés, de ehhez türelem kell és folyamatos kitartás, tehát nem egy hét alatt kell ezt véghez vinni. A vacsora tehát, hogy valaki szeretne mégis valamit enni, mert annyira éhes és a szokás annyira diktál, akkor is kalória szegény, tehát valamilyen pirítós, vagy valamilyen gyümölcsfélét, vagy gyümölcsből készült terméket javasolnék, tehát inkább zsírszegény, vagy zsírolajmentes vacsorát javasolnék, és mindez, amit most itt elmondtam, összességében 1500, maximum 2500 kalória értéket tartalmaz, amely, ha megnézi, egyenlő mondjuk egy nő és egy férfi optimális kalória szükségletével, illetve a szükséges kalória mennyiséggel, amelyet előirányult ma a tudomány is. Hát én köszönöm szépen az önök figyelmét az előadáshoz, és most pedig egy néhány perc szünet után folytatni fogjuk egy rövid kóstolóval és egy bemutatóval. Örülnék, hogyha önök itt tudnának maradni ezen is, és a gyakorlati részt, amiről beszéltem a végén, meg tudnánk ténylegesen kivitelezni tudnánk a gyakorlatban, és ilyen módon önök is megkóstolhatnák, hogy az egészséges étrend az ilyen élelmiszereket tartalmaz. Nem, akkor nem jelentkezik. Amióta mondjuk én saját tapasztalatból is tudom mondani, amióta én kipróbáltam, régebben elég sokszor volt egy lassulási kényszerem. De amióta átálltam erre a fajta étrendre, egy összetett szénhidrátban és rostban gazdag, az azt jelenti, hogy mind a keményítő, mind a rost, ezek olyan hatásúak a szervezetben, hogy a vércukorszint egyenletesen beáll, és nem ingadozik föl le, mint egy lassulás, vagy mint egy rosszul megszervezett étrend hatására. Tehát amióta az ember, hogy hát tud térni erre a fajta étrendre, tehát hüvelyesekben, zöldségben, gyümölcsben is, teljes értékű gabonafélékben gazdag táplálkozásra, akkor a vércukorszint nem ingadozik, hanem beáll általában egy szintre, csak kis ingadozások vannak. Tehát nincs farkasvérség az emberen soha, tehát ilyen az elmúlik. Úgyhogy akinek esetleg van ilyen rendszeres, ilyen remegésszerű éjségérzete, ott ez ilyen táplálkozás hatására az esetek többségében elmúlik. Az éjségérzet az pontosan be fog állni időre pontosan, a rendszeresség tehát ilyen szempontból fontos. Igen? Igen. Attól függ, hogy azért attól is függ, hogy a hasnyálmirigy probléma az itt adódott. Dohányzik? Nem dohányzik, mert dohányzásról szokott lenni. Igen. Hát ezt inkább átadnám az orvosoknak ezt a kérdést, elnézést, mert én magam nem vagyok orvos, csak táplálkozással foglalkozom, úgyhogy ez orvosi kérdés. Inkább ahhoz ismerni kéne a teljes vérképet is. Szakember kell hozzá. Igen? Vártam a kérdést. Vártam a kérdést. Igen. Konfliktulásban azért sem nagyon mennék bele, mert szólni fog róla a következő előadás is. A következő előadásunk így fog szólni, hogy miért népbetegség a csontritkulás, utána pedig a stresszről fogunk szólni, és végül az életmód néhány más alapelvéről. Úgyhogy a tejtermékekkel inkább a jövő alkalommal foglalkoznék. Most röviden annyit mondanék csak, hogy a tejet én nem úgy javasolnám, hogy önálló fogyasztásra, hanem hogyha valaki fogyaszt, akkor komplettálásra. Tehát mondjuk főzelék-félékbe, mondjuk füvelyes főzelékekbe, a tejet kis mennyiségbe hozzáadva komplettálja a fehérjét. És sajnos manapság a tejet önálló ételként fogyasztják, és önállóan iszták is, és hát szintén már mint túró formájában önállóan fogyasztják, ami önmagában még nem annyira baj, csak ismerni kell azért azt, hogy mit okoz ez a szervezetben. A tejtermék úgy van beállítva, mint a életerő egészség. De hogyha az ember a mélyírás a szakirodalomnak, akkor világossá válik, hogy a tejtermékeknek azért van egy másik oldala is, amit érdemes tudni, és erről jövő alkalommal is szeretnék beszélni. De mondjuk komplettálásra használható a főzelékekhez, vagy például a mézőfélékhez, de általában nehezíti az emésztést, és az emésztőszervek működését egy kicsit gyengíti. Bővebben egy jövő alkalommal még szólok erről.
1: Köszönjük Önöket! A múlt alkalommal én készítettem a pástétomokat, úgyhogy az édességek után visszatérhetünk ezekre a dolgokra is. Mind a kettőnkről lehet kérdezni, hogy esetleg van olyan főzéstechnikai kérdés, amivel segíthetünk. A mai alkalommal az édességeket vettük éppen azért, hogy hát az elhízásban ez gondot jelent valamennyiünk számára. Azt hiszem, hogy a legnagyobb problémát talán a fehér liszttel készített sütemények jelentik, mert igazándiból nem laktatóak, tehát nagyon-nagyon sokat lehet belőlük enni. Ezért is választottuk most tulajdonképpen a barna liszttel készített sütemények bemutatását. Ebből kétféle sütemény látható itt, és egy tehelyel készített úgynevezett boltas. És két krémet mutatnánk be. Az egyik a fagylalt, egy fagylalt lenne, amit mindenféle egyéb anyagok hozzáadása nélkül készítenénk, csak banánból. És ezt most be is mutatnám azért, mert nem tudom, hogy mennyire abban az aszkomban van, hogy remélem, hogy még fagyott állapotban van. Éppen azt kell tennünk, hogy a banánt meghámozzuk, és egy zacskóba beletesszük a mélyhűtőbe, és ez megfagy, és egy jó erős turmixsal, amit tudok ajánlani mindenkinek, hogy aki szeretne reformot végrehajtani az étrendjében, az próbáljon beszerezni vagy egy ilyen merülő mixert, egy ilyen bot mixert, vagy pedig egy erősebb turmixot, mert ezzel nagyon-nagyon hamar elkészíthetőek ezek az ételek. A pástétomok is nagyon-nagyon hamar. Általában, amikor felmerül a kérdésre, hogy valaki változtasson az étrendjén, akkor mindig az egyik ér, hogy de hát nincs rá időm. És igazándiból ez a turmix, ezzel nagyon-nagyon sok időt lehet spórolni. Tehát tulajdonképpen akkor beletesszük a fagylaltot a turmixba, jól lehet hallani, hogy még kopog, annyira fagyott állapotban van. És mondom, mindenféle... Belenyúl, és akkor, hogyha lezárta, csak hát ezek szerintem, hogy jobban megolvad.

Hát amit én be szeretnék önöknek mutatni, az a diókrém, és ez egy nagyon finom, kellemes ízű édesség. Akár kenyérrel fogyasztva, akár pedig csak úgy desszertként. És mivel olajos magból készül, ezért számolni kell azzal, hogy ennek elég magas a kalóriaértéke. Egy bögre diót, hát én megnyertem az víztartalmát, ez körülbelül 3,5 deci. Recept itt egyébként mindenki majd készet veheti, fél bögre vizet veszek hozzá.

attól függően, hogy ki, hogy van az édesízekkel, aki édesebben szeretné, az tehet bele 3 evőkannállal, aki kevesebbet, az 2. Most én teszek 3-at. És nyilván attól is függ, hogy a méznek milyen az állaga, mert hogyha nagyon folyós, akkor 3 kanál nyilván sokkal kevesebb, mint hogyha így lehet pörgetni. Tehát én ebből most 3-at veszek. Sok. Hát... majd lehet tesztelni, fel lehet dönteni, hogy jó lesz-e, vagy sem, ki, hogy szereti. Ízlés dolgában pedig nem lehet vitatkozni, tehát van, aki azt szereti, hogyha nem annyira édes, van, aki pedig úgy szereti, hogyha édesebb. De most aki cukros, nyilván annak vissza kell fognia. Szóval... igen. De most én szóval még nem próbálkoztam ezzel, azt mondjuk tök magból, meg napraforgóból lehet, akkor hagyma ízesítéssel készíthető. Hoztam magammal vaníliarudat. Én ezt sokkal többre becsülöm, mint a vaníliás cukrot, mert ez egy természetes valami. Én cserépkályhás lakásban lakom, és megszertem azt, hogy szöltettem a háza tetejére, de gondolom, hogy radiátor ugyanezt a cél szolgálja, vagy sütés után berakni a sütőbe. Tehát ez csont száraz. 2 cm hosszúságot letörök belőle, és hogy nagyon kellemes ízt ad neki. És hogy az ízét kiemeljek, én egy cukrot sót teszek bele. Most fog jönni a mixelés, és ez alatt majd ki lehet kapcsolni a mixot. Itt követhető volt, tehát amint követhető volt, eleinte folyós volt, és ahogy egyre jobban szétaprította a készülék a diót, egyre sűrűbb masszát kaptunk. Most én ezt meg fogom mutatni. Az oldalán itt még néhol van egy kis méz, ezt összekavarom. És lehet még, tehát még tovább mixelni, és akkor egészen habos és krémes állagú lesz. És ahogy itt tényleg az előbb itt egy nagyon jó hozzászólás elhangzott, hát én sem szoktam belenyúlni fémmel, amikor forog, mert kieshet a kezemből, ha fa kiesik, akkor legalább akkor az darálja le, akkor a gépnek nem lesz baja, de még egy kicsit pörgetem, kicsit lenne. Én például nagyon szeretem ezt, hogy ráteszem pirított kenyérre, és akkor banánkarikákat teszem hozzá, vagy bármilyen gyümölcsöt lehet fogyasztani. Most még, amint látják, folyik. De bele szoktam tenni üvegbe, és egy kis idő után ez megderne. De hogy a mag magába szívja a vizet, ez egy szilárdabb valami lesz. Én például azt találtam ki a napokban, hogy gesztenyefüré. Tehát megvettem a mirejű gesztenyemasszát, és ezt tettem hozzá. Nagyon kellemes és finom íze van. Majd a fagylalthoz megkóstolhatja mindenki, hogy milyen. Én akkor átadnám neked Zsuzsa a helyet, nem tudom, hogy milyen állapotban van. Én azt gondolnám, hogy segített karikázzuk össze, és akkor jobban küzdöm. Hát ebben egy kicsivel több vizet tettem otthon, de így is lehet látni, hogy ez egy szűrű valami. De a múltkori ételekkel kapcsolatban kipróbált esetleg valaki ennek közül a pástétomok receptje alapján, amit... nem? Igen. Végül is igen, csak eddig még soha nem volt ilyen problémám, hogy nem darálta volna le. Lehet, hogy túlzottan most megfagyott. De egy egyszerű sima a rendes hűtő mélyhűtőjébe is elégre. Én most betettem a fagyasztóládának a mélyhűtőjébe, és azért most csontá fagyott. De azt gondoltam, hogy mivel már 2 órával ezelőtt elindultam otthonról, ezért biztos, hogy ki fog úgy olvadni, és féltem, hogy ilyen egészen...

0: szóval így kell vizesedik, hogy... Ezt előjáróban el kell mondani, hogy nem szabad olyan ízeket várni, mint egy megszokott zsergótól, mert hogy eleve teljes kiörlésű liszttel készült, és éppen ezért hát már eleve nem lehet olyan az íze. Én nem dejót használtam hozzá, hanem diót, mivel az olajos magvak ahhoz, hogy a bevitt vitamin mennyiséget, tehát egy csomó olyan vitamin van, amelyikhez szükséges az olaj bevitele, ezért a legtöbb esetben a pástétomok esetében is nem margarint használtam, egyetlen egy esetben sem használtam margarint, hanem vagy olívaolajat, vagy egy kanál olajos magvat, tehát mondjuk napraforgó magvat. Emészhetőbb, és mivel kisebb a mennyiség, amit használunk, mint a margarin esetében, vagy az olaj esetében, ezért az energiabevitel is kisebb, és nagyon krémessé finommá tudja tenni. Illetve azt kell, hogy mondjam, hogy például a napraforgómmal bizonyos ételeket még karakteresebbé tesz, ha a napraforgón magot használunk. Ott hátul volt egy kérdés. Komplettálás. Ez a úgynevezett fejére komplettálás, hogy teljes értékűvé tenni, amíg a Gábor így beszél. Mert általában azt szokott a kérdés lenni, hogy az ellenér, hogyha nem használunk húst, akkor hogyan kaphatunk teljes értékű fehérjét. És abban az esetben, hogyha abban a féléket, zöldségfélékkel vagy süvelyesekkel párosítunk, akkor igenis teljes értékű fehérjét kapunk. Viszont a hússal szemben könnyebben emészhetőek ezek az ételek. Tehát a hús emésztéséhez nagyobb energiára van szükség. Amit a szervezet ugye mondjuk az agyi tevékenységből van például el. Igen. Hát ezt kérdezett a kis malőrért, ezt meg fogjuk csinálni majd így apránként. De, igen. Tehát akkor közben elkezdenénk körbe kínálni a süteményeket, és akkor hát ízlelgessék, kóstolgassák, szokják ezt az újfajta íz, és mindegyik sütemény le is van írva egy ilyen kis lapra, úgyhogy haza lehet vinni és kipróbálni. Igen? Hát jobb az, hogyha az ember házi malomban őrli, mert tudja, hogy mit fogyaszt. Azt gondolom, hogy a fehér liszt kapcsán is a gyakorló háziasszonyok tapasztalták, hogy van egy-két meglepetés időnként a fehér lisztben. Így a barna lisztben is előfordulhat néhány meglepetés, apró rágcsáróktól kezdve még a csavarig is, néha már csavart is lehet találni benne. Úgyhogy jobb, hogyha otthon őrüljük. De ha erre nincs lehetőség, akkor azt lehet tanácsolni, hogy Graham lisztet használjunk, az még mindig jobb, mint a fehér liszt, mert hozzá van keverve utólag a korpa, de a Gábor el tudja mondani ennek az arányát, hogy milyen arányban kellene a fehér liszthez korpát és csírát keverni ahhoz, hogy viszonylag teljes értékű lisztet kapjunk.
1: Elhangzott egy kérdés ugye a liszttel kapcsolatban. Ugye a fehér liszt az jóval értéktelenebb, azt tudjuk, mint a barna liszt, vagy mint a teljes őrlésű liszt. A korpában nem csak a rossz anyagok vannak, hanem értékes fehérjék, B-vitaminok vannak benne, a búzacsírában az E-vitamin, ezek létfontosságú anyagok. A tervezett számára a felszívódásban, az emésztésben, enzimműködésben, a megcserében szerepet játszanak. Én azt mondanám, hogy összekeverhetjük a fehér lisztet is korpával, meg búzacsírával, az is egy megoldás. Mondjuk egy általában ugye a mag belső nagy részét, azt a fehér liszt része alkotja, de korpa nélkül ez igazán nem nagyon tud haladni a szervezetben. Ezért mondjuk én azt mondanám, hogy egy ilyen egyharmad rész korpát lehet hozzákeverni, de én magam is soha nem próbáltam, inkább Graham lisztet szoktam vásárolni, ha nincs teljes őrlésű liszt. Ugye magam boldogban lehet Graham lisztet kapni, és ehhez búzacsírát adagolva nagyon értékes kenyér készíthető, ha valakinek nincs házi malma. Van esetleg kérdési közben a kínálás folyik, aközben azért lehet még kérdezni, tudom, hogy az idő már ugye 7:30 kicsit előre járt, de ha van egy kis türelmük és van egy kis kérdésük, de a jövő héten is itt leszek, és akkor is lehet, tessék parancsolni hátul. Hát azt gondolom, hogy az étkezési keményítőt, azt nem elsősorban az egészség miatt, noha valamennyi részben azért a keményítő az jó hatású, hanem inkább a sikér érzékenyek miatt terjedt el, ugye, mert van, aki a brutalista nem tudja emészteni, ugye érzékeny a glutén, gluténérzékeny, tehát a kuparicával szoktak sűríteni. Én azt javaslom, hogy inkább például, ha készítünk mondjuk burgonya főzseléket, ilyen egyszerű krumpli főzseléket, akkor azt sűrítsük, de mondjuk ne búzsaliszttel sűrítsük, tehát rántáskészítés, hanem mondjuk szójaliszttel. Ha egy burgonya főzeléket szójaliszttel habarunk vagy sűrítünk be, vagy berántunk, az jóval értékesebb lesz, mint hogyha csak búzát, tehát ugye krumpli búzával részítjük, ez nem olyan értékes, mint hogyha a burgonyát szójával. Vagy például, ez mondjuk másra is vonatkozik, mondjuk viszont fordítva van, mondjuk ha babfőzeléket tetszik készíteni, vagy szója, vagy bármilyen más süvegyesből főzeléket, ott viszont gabonalisztel lehet komplettálni a fehérjét. Tehát így lehet a fehérje és a hüvelyes, illetve a gabonaféle és a hüvelyes minden esetben komplexálja egymást, mert amelyik aminósav nincs meg az egyikben, az megvan a másikban. Ezért nem véletlen, hogyha a vidéken is a főzelékhez esznek kenyeret. Ez nem csak azért, mert ez egy szokás, hanem mert így komplex az egész. A gabonafélével megevett hüvelyes. Tehát, hogy a hüvelyes főzelék van, akkor ugye a gabonalisztből habarom, vagy nem tudom. Mondjuk a rántás készítése kapcsolatban azért elmondanám, hogy a rántásnak ugye az a megszokott készítési módja, hogy olajon megpirítjuk a lisztet. És ezt pirítjuk fel a főzelékkel, és így keverjük hozzá. Na most az olaj, hogyha hevítjük, akkor 200 fok fölé fölhevül. Hát ugye el tudjuk képzelni, hogy 230 fokon mi lesz az olajból, hát túl sok minden nem. Tehát elveszíti az értékét egy olaj, hogyha mondjuk pirítjuk benne a lisztet. Ezért én mondjuk úgy szoktuk csinálni, hogy szárazon, a lisztet szárazon szoktuk egy kicsit megpirítani, és levesztjük a tűzről, és egy kevés olajat utána öntünk hozzá, és így adagoljuk hozzá a tűzelékhez, hogy az olaj nem melegszik fel olyan magas hőfokra. Még az esítésnek egy módja, igen. Muszáj megpirítani. Hidegen is össze kell keverni. Mondjuk azért szokták pirítani, mert egy érdekes ízkap úgy, a jellegzetes ízkap is azt van, aki szereti. Meg érdemes arra is odafigyelni, hogy mondjuk ha valaki például pörköltet készít, vagy lecsót, akkor alapvetően nem az olajtól, ugye aki háziasszonykodik a konyhában, tudja, hogy egy lecsónak mondjuk az alapja, az nem az olaj vagy a zsír, hanem micsoda, mi az, ami képezi az úgynevezett zap részét, a hagyma. Lehet készíteni olajmentesen olyan finom pörköltet, vagy olyan finom lecsót, hogy a legjobb ilyen zap része van, mert sűrű, ugyanakkor alig van benne olaj, csak a hagyma van benne több. És hogyha fedő alatt készítjük, csak kedésszer vesszük le a fedőt, akkor az illóolaj, a hagymának a gyógyító illóolaja is nagy részben akár benne marad, hogy a fedőn lekondenzál és vissza söpög az edényzetbe, tehát akkor nem is veszik el még az illóolaj sem, tehát fedőnél érdemes. Inkább a hagymát vízben pároljuk meg, és a főzés közepe vége felé adhatjuk hozzá az olajat, és sokkal egészségesebb lesz, és nem károsodik az olajban lévő eszenciális tűzsav, ami mondjuk a szívési rendszerre nagyon jó, hogyha az nem károsodik, akkor megelőzhető vele sok szív probléma. Ugye egy égett, egy sült olajban sokkal több a káros anyag, ami a szívési rendszerre is rossz, és a rákbetegségeket is megnöveli. Gondolom, hogy jobbak, noha árban is jobbak, árban is drágábbak, de ezek az újabb ilyen teflon erényekre tetszik gondolni, ahol nem szükséges hozzá olaj, vagy melyik? Ja igen, az jó. Azt jónak tartom abszolút, mi magunk is abban készítünk. Igen, hát az jó. Igen. Vitaminok szempontjából mondjuk nincs túl sok különbség, csak úgy gondolom könnyebb, nálunk legalábbis otthon könnyebb vele bánni. Tehát nem ég le mondjuk az élelem, hogyha abban főzünk. Nálunk, hát mondjuk vitaminban ugyanúgy, a vitamintartalom ugyanúgy károsodik. Van esetleg még kérdés? Igen. Tehát, hogy az volt a kérdés, tetszettek hallani, hogy van-e különbség a között, hogyha vízzel pároljuk, és olajos vízzel párolódik mondjuk egy élelem, egy étel, vagy pedig csak olajban. Csak olajban sült tulajdonképpen? Hát ugye ez a különbség, hogy a vízforrás pontja az ugye 100 fok, az olajforrás pontja meg 200 fok fölött van, 230-240 fok. És ha valamit sütünk, akkor a 200 fok fölé hevül maga a táplálék is, és teljesen károsodik a benne lévő tápanyag. Még hogyha az olaj a vízzel együtt van, akkor maximum csak 100 fokig hevül, tovább nem. Tehát egy 100 fokos hőkülönbséget nyerünk ki, és nem károsodik. De hogy a reggelibe beépítve, tehát én magam is úgy szoktam étkezni, hogy reggelibe építem be, mondjuk egy műzli reggelibe építem be a gyümölcsöt. És az elégséges. Hát közben nem szoktam, és azt szokták mondani az orvosok is, hogy naponta és a gyümölcsöt evjünk, mondjuk így evések között. Az a helyzet, hogy a gyermekek esznek sok gyümölcsöt, viszonylag mondjuk kapnak almát, ilyesmit, de mégis betegek. Azért, mert a gyümölcs vitamin tartalma nem tud fölszívódni. Én amióta reggel eszem gyümölcsöt, és szénhidráttal, tehát nem fehérjével együtt, ezért kevesebb gyümölcs is szolgáltat ugyanazt a vitamin mennyiséget, és ezért sokkal jobban érzem magam, mint régebben, amikor lehet, hogy több gyümölcsöt ettem, de étkezések között ettem, vagy étkezés után ettem, és rosszul éreztem magam. Úgy nagyon kellemetlen tehetségérzés van az emberben. Tehát azt gondolom, hogy én vacsoránál építeném be is, reggelinő és vacsoránál építeném be, mondjuk egyharmad arányban, vagy lehet még a fele is. És még azt mondanám, hogy zöldséget és gyümölcsöt együtt azt én nem javasolnám, ez a kettő máshogy emésztődik. Tehát mondjuk egy zöldséges evő után gyümölcsöt fogyasztani, a gyomornak sem tesz jót. A zöldség emésztése az más típusú, mint egy gyümölcsnek a megemésztése. Egyébként azt szerettem volna még mondani önöknek, hogy ez az étrend, amit itt fölvázoltam, ez igazából nem új, ez csak Magyarországon új ez az étrend. Ez mondjuk a világ más országaiban, mondjuk Németországban, az Egyesült Államokban ezek már az egészséges életmód részévé váltak. Már a külföldön már egy-két generáció fölnevelkedett ilyen étrendben, amit most ott jobb oldalon tetszenek látni. Tehát én most, amit mondtam, ezek azok a tapasztalatok, hogy egy egészséges étrend, amely a jobb oldali oszlopban látható, szervileg és fizikailag milyen frissességet eredményez, és látható mondjuk az Egyesült Államokban, hogy azok a gyermekek, akik így táplálkoznak, ők szellemileg és fizikailag jóval nagyobb teljesítő képességűek, mint a húson és sajton élő gyermekek. Ez már köztudott, sőt már vannak statisztikák, hogy a szív- és érrendszeri betegségek és a rákbetegségek is mennyivel ritkábbak az ilyen étrenden élőkön. Vigyázni kell azonban, hogy mondjuk ha készítünk egy szójapörköltet, ha készítünk egy borsó főzeléket, ezért is igen nagy kalóriatartalma. Tehát azért vigyázzunk ezzel, hogy átállunk itt az egészséges életmódra, és azt gondoljuk, hogy nem fogunk akkor hízni. Ha eszünk egy szójapörköltet, mondjuk barna rizssel, azért ez egy jó kis kalória a szervezet számára. Mindig egy fizikai munkásnak elégséges, de mondjuk nőknél már vigyázni kell ezekkel is, hogy vigyázzunk, hogy ezek is igen. Hát ugye egy lencsebb főzelék például 500-600 kalória. Most ha eszünk egy feltétet, az már 2-300, már 800, és akkor alig eszünk, még eszünk hozzá egy szelet kenyeret, meg van egy 1000 kalória. És akkor még nem mondtam a levest, nem mondtam a hasz, eszegetünk még valamit. Jó. Köszönöm szépen az önök megtisztelő figyelmét. Egy utolsó kérdés, ugye? Hát talán a vacsorába be lehet, illetve hétvégén. Hát, jó kérdés. Hétvégén azt szokták mondani. Igen, mondjuk vacsorában egy pirítós kenyér, fokhagymás pirítós egy vacsorára az jónak számít. Ugye a fokhagymában antibiotikum tartalma anyag van, ami segíti a szervezet toborálását. Úgyhogy igen, ez mindig egy jó gondolat. Igen, mondjuk én is akkor szoktam fogyasztani, amikor belátható időn belül nem megyek mondjuk másnap, hogy más helyre, és akkor az ember úgy az kitisztul a szervezetből. Én köszönöm szépen a figyelmüket, hiszen a titok már eljárt, és 8 óráig van konkrét időnk ebben a helyiségben. Úgyhogy köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és a jövő előadás a csontritkulásról fog szólni, hogy miért népbetegség a csontritkulás, megkérdezzük ezekre a választ, hogy a magyar táplálkozásban miért áll elő ez a súlyos eset, hogy az embernek már 50 éves, 60 éves korában elkezd ritkulni a csontozata, és hogy valójában a sajt és a tejtermékek vajon ezek megoldást jelentenek erre a problémára, vagy nem. Szeretettel várjuk önöket a jövő héten is.

0: Kedves hallgatók, kedves jelenlévők, mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntök. Visszakapott szabadság, avagy mitől függ az életed? Ez tehát a sorozatunk címe, vagy sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ez volt a sorozatunk címe, hiszen az utolsó előadáshoz érkeztünk. És stílszerűen visszakapott szabadság ennek a mai, mostani előadásnak a címe is. Miért? Azért, mert már ősszel, akik itt voltak a sorozaton, azoktól jött egy ilyen reflexió, egy ilyen válasz, hogy ugyan élvezik és szeretik az előadásokat. És nagyon sokat tanulnak abból, hogy a különböző függőségeknek milyen válfajai vannak, hogyan épülnek fel, hogyan lehet őket diagnosztizálni. Mégis talán az egyes előadásokon, mintha viszonylag kevesebb hangsúlyt kapott volna, viszonylag kevesebb szót ejtettünk volna a terápiáról, a megoldásról. És ezért is gondoltunk erre, amikor a tavaszi sorozatot terveztük, ezt a tavaszi hét alkalmat, hogy legyen egy külön alkalom erre, amikor csak erről fogunk szólni. Mert azért azt gondolom, hogy az egyes előadás belül is mindig megvolt az a reménysugár, amelynek mentén el lehetett indulni, tehát az az út, amelyen, hogyha elkezdtünk elindulni, akkor tényleg azt végigjárva várt bennünket ez a bizonyos visszakapott szabadság, de sokszor ezt csak olyan érintőlegesen, olyan finoman tudtuk megtenni. Most viszont van egy teljes alkalom, hogy gondolkodjunk ennek az egész kérdésnek a megoldásról. Elhangzott 10 előadás a függőségről, és azt gondolom, hogy amelyek elhangzottak, azok közül talán nem volt olyan, amiben nem ismertünk volna magunkra. És nagyon remélem, hogy a kedves hallgatókban megfogalmazódott az, ami egyébként bennem is, a szervezőkben is, meg mindannyiunkban megfogalmazott, hogy igen, függők vagyunk. Függők vagyunk, mert nagyon sokszor nem uraljuk az életünket, nem uraljuk a döntéseinket. És amikor ezzel a kis szervező csapattal, akikre az előbb utaltam, körülbelül 7-8 ember alkotta ezt a kis csapatot, és időről időre összejöttünk, két hétről két hétre megbeszélni azt, hogy na most akkor hogyan tovább, mit kellene változtatni a szervezésen, egy picit az előadáson, csiszoltuk állandóan, gondolkodtunk, hogy hogyan is lehetne jobbá tenni ezt az alkalmat, akkor nagyon sokszor ilyen visszatérően megállapítottuk azt önmagunkról is, hogy függők vagyunk, és amikor szóba került az elmúlt előadásnak a kiértékelése, akkor bizony megállapítottuk azt, szinte nem is kellett egymásnak mondani semmit, csak egymásra néztünk, és azt mondtuk, hogy igen, ez érintett engem. Mintha rólam beszélt volna az előadó. És még egyszer mondom, bízom abban, hogy a hallgatók közül sokaknak volt ilyen élménye. És azt gondolom, hogy a szabadulás első lépcsője ez. Mert én erről szeretnék leginkább szólni. Szeretnék szólni a szabadulásról, és néhány lépcsőben arról a folyamatról, hogy hogyan is emelkedhetünk ki ebből a rengeteg függőségből, amely körbevesz bennünket. Lehet, hogy nem mind a 10 esetleg, lehet, hogy csak 8 vagy netán 5 igaz ránk. De akkor is valamilyen megoldása kell, hogy legyen ennek a kérdésnek, hogy hogyan is kaphatjuk vissza a szabadságunkat. Nagyon sokszor, én azt gondolom, tapasztaltuk már azt, vagy talán ki sokszor, ki kevesebbszer, hogyha valamilyen függőséget felismertünk az életünkben, akkor úgy megfogalmazódott bennünk a vágy, hogy igen, szabadulni akarok. De furcsa módon, amikor netán elindultunk ezen az úton, és ténylegesen a szabadság útjára léptünk rá, és mondjuk egy-két napon, vagy egy-két héten keresztül sikeres volt ez az erőfeszítésünk, akkor lehet, hogy egy idő után jöttek a visszaesések. Egy személyes tapasztalatot hadd mondjak erre el. Kecskeméten tartottunk egy ifjúsági szilvesztert a tavalyi évben, 2006-ban, 2006-2007 fordulóján. És amikor tartottuk ezt a szilvesztert, akkor egyöntetően megállapítottuk a szervezőkkel, ott is voltak előadások, beszélgetések különböző témákról, hogy meglehetősen jó volt az alkalom, valahogy olyan jó légkör alakult ki, de az volt a legmeglepőbb számunkra, hogy amikor meghallottuk ennek az alkalomnak a visszhangját, akkor nagyon sok fiatal azt mondta, hogy képzeld el, nem arról volt szó, hogy most az internet függőségből, például a chat függőségből hogyan lehet szabadulni. De amilyen alkalmak voltak, engem elindítottak azon az úton, hogy valahogy kevesebbet foglalkozzak ezzel a kérdéssel. Mert nagyon sokan bevallogták néhány hónappal később, 10 éves volt egyébként a résztvevők átlag életkora vagy többsége, nagyon sokan bevallották, hogy ők bizony internet függők, de az az alkalom segített nekik. Segített nekik elindulni és változtatni bizonyos dolgokon. Igen ám, de itt jött a fekete leves. mert azt mondták, hogy ez az állapot ez néhány hétig tartott. És azután jött a visszaesés. És legyünk őszinték magunkhoz, hogyha fölismertünk egy függőséget az életünkben, fölismertük azt, hogy valami nem stimmel, valaminek mi a rabságában vagyunk, akkor, hogyha elindultunk a szabadulás felé, és ezt önerőből próbáltuk megtenni, akkor valószínűleg törvényszerű volt a kudarc. És megint csak a kis szervező csapatunkra utalok, amikor tartottuk ezeket a megbeszéléseket, rengetegszer elmondtuk azt, és nagyon sokan mondták ezt, hogy igen, megvolt ez a bizonyos függőség az életemben, néha le is tettem, de visszajött. Na, ekkor mi a megoldás? És mi a megoldása egyáltalán ennek a kérdésnek? Továbbra is itt van ez a bizonyos kínzó kérdés, hogy hogyan kaphatjuk vissza a szabadságunkat. Én azt gondolom, hogy itt ennél az első lépcsőnél még mindenképpen el kell mondani, tehát a szembenézés önmagunkkal. Mindenképpen el kell mondanunk azt, hogy a szabadság így önmagában egész egyszerűen nem létezik. És ezzel a cím választással mi pontosan erre akartunk utalni. Utalni akartunk arra, hogy önmagában szabadság, szabadulás, egész egyszerűen ez hiú remény volna, hiú ábránt, hogyha ezt tárnánk a hallgatók elé. És éppen ezért lett ennek a sorozatnak a címe Visszakapott szabadság. Lehellett finoman, éppen csak érzékeltetve valamit. De mégis jelezni akartuk, hogy ezt a szabadságot mi valakitől kapjuk. Vagy egész pontosan, hadd mondjam úgy, hogy kaphatjuk. Vagy még pontosabban fogalmazva a cím szerint visszakapjuk. Azért kapjuk vissza, mert elveszítettük. Az egyes alkalmakon úgy finoman, érintőlegesen volt már szó Bibliáról és Istenről. És én leginkább erről szeretnék most szólni, hogy a szabadulás visszakapásának, visszaszerzésének a legfőbb és legegyértelműbb és legsikeresebb módja, hadd használjam ezt a kicsit talán furcsa fogalmat, az, hogyha őszintén szembenézünk nem csak önmagunkkal, és nem csak kimondjuk azt, hogy igen, én függő vagyok, igen, engem gyötör az internetfüggés, vagy éppen a munkaholizmus, vagy éppen az étkezési függések, vagy bármi más, hanem emellett szembenézünk, és elkezdünk azon gondolkodni, szembenézünk az Isten kérdéssel. Szembenézünk azzal a valakivel, aki mindannyiunkat meg szeretne szólítani. Én azt gondolom, hogy sokan erre nem hajlandók. Egész egyszerűen ezt a kérdést úgy, ahogy van, lesöprik az asztalról. Nem hajlandók szembenézni az Isten kérdéssel azért, mert az egyik ilyen klasszikus kifogás, nincs időm rá. Rengeteget dolgozunk, vagy éppen tanulunk. Ugye elmondtuk már a sorozaton nem egyszer, hogy ennek az előadás sorozatnak a megcélzott korosztálya, megcélzott közönsége az a 18-tól 30 évig terjedő egyetemista, főiskolás réteg, de természetesen bárkit szívesen várunk, és nagyon örülünk annak, hogy ennél idősebbek is vannak. De hát különösen egy egyetemista, meg egy főiskolás élete szól arról, hogy rengeteget kell tanulnia, és különösen egy munkavállaló élete szól arról, hogy rengeteget kell dolgoznia, pláne a mai világban, erről én nem is szeretnék többet beszélni, hiszen ma már tulajdonképpen ez közhely számba megy, hogy mennyire nagy kincs, hogyha valakinek van munkahelye. De erre való hivatkozással nagyon sokszor talán lesöpörjük ezt a kérdést az asztalról. Hogy egyáltalán kicsoda is az, aki nekem segíteni szeretne. És ez, hogy nincs időm, én azt gondolom, ez álkifogás. Megmondom, hogy miért. Hadd mondjak egy tapasztalatot erre. Nem velem történt meg, csak valakitől hallottam épp a napokban egy beszélgetés részletet, amikor beszélgetett valakivel ilyen kérdésekről, hogy hát Biblia, Isten, és hogy talán jó lenne egy picit talán, de mégiscsak foglalkozni ezzel a kérdéssel. És ez az illető, akivel ez az asszony beszélgetett, hát hozta ezt a bizonyos klasszikus érvet, hogy ne haragudj, nincs időm erre. És azt mondja ez az illető, hogy az volt a szomorú, hogy amikor zajlott tovább ez a beszélgetés, akkor egyszer csak kiderültek olyan dolgok, hogy ugyan lehet, hogy az illető ezt mondta, hogy tényleg neki nincs ideje erre. Rengeteget foglalkozik a családjával, rengeteget foglalkozik, ugye családanya volt egyébként, több gyermekre kellett gondot viselnie, de amikor szembesült ezzel a kérdéssel, akkor azt mondta, hogy nincs időm. Csak az volt az érdekes, hogy amikor folytatódott tovább a beszélgetés, akkor kiderült erről a valakiről,
1: hogy a dél-amerikai tévésorozatok közül legalább háromnak oda-vissza tudja körülbelül a tartalmát, és nyomon követi őket. Tehát erre volt ideje. És azt hiszem, hogy a kérdés lényege itt van, vagy az egyik legfőbb pontja, hogy vajon mi a fontossági sorrend az életünkben. Mennyire tartom én lényegesnek ezt a bizonyos szabadulást? Mert lehet, hogy fölismertem, hogy igen, jó lenne. Lehet, hogy valamiféle vágy megfogalmazódott bennem. De mégis vajon a többi vágy, az édes biztonság, amit olykor ez a bizonyos függőség vagy a rabság nyújt, az lehet, hogy erősebb. És egyfajta küzdelem alakul ki bennem, és egy idő után elnyomom ezt a kérdést, hogy elhagyjuk az egészet. Szembesülni tehát önmagunkon túl, és ez a második lépcső, szembesülni az Isten kérdéssel. De túl azon, hogy sokan talán azt a kifogást szoktuk fölhozni, hogy nincs időm. Én azt gondolom, hogy sokunkban megfogalmazódik az a gondolat is, hogy nincs kedvem. Egész egyszerűen ehhez, hogy szembesüljek. Miért? Azért, mert nagyon sokszor mi a hívőkre tekintünk. Azokra tekintünk, akik úgy előttünk vannak, és tudjuk, hogy valamennyire vallásos életet élnek. A mostani jelenlévő hallgatóságnak talán körülbelül a felét, vagy talán a felénél kevesebbet ismerhetem, de biztos vagyok benne, hogy mindannyiunk rokonságában, vagy ismeretségi körében van olyan ember, akire úgy azt szokták mondani, hogy olyan bigottan vallásos. Hogyha ránéz az ember, vagy egyáltalán, hogyha beszélget vele, akkor leginkább elkezd menekülni. És sokszor megfogalmazzuk ezen emberek kapcsán, hogy nolám, hétről hétre eljár gyülekezetbe, templomba, és tessék, semmi eredménye az életében. Ugyanolyan, mint eddig volt, ugyanúgy gyötri a családját, ugyanolyan nehéz vele, kibírhatatlan, kiállhatatlan, mi értelme van egyáltalán az egész vallás és egyház kérdéssel foglalkozni. Akkor inkább, és az egész Isten kérdéssel foglalkozni, akkor inkább lesöpröm az asztalra az egészet, nem érdekelnek. Nagyon sokan elkeserednek ettől, hogy nem látnak példamutató embereket maguk között a környezetükben, nem látnak olyanokat, akik mondjuk megszabadultak volna függőségekből, és emiatt azt mondják, hogy köszönöm, ennyi volt, nem kérek belőle. De egy másik dolog, ami itt a nincs kedvem kifogásnál szóba jöhet, hogyha mondjuk nem is az egyes hívőkre tekintünk, és én itt szándékosan nem említek felekezeteket, szándékosan nem említek vallásokat, ez minden egyházban, minden felekezetben, vagy éppen világvallásban megtalálható. De nagyon sokan az Istent a vallásokkal, illetve az egyházakkal azonosítják. Egész egyszerűen összemossák a kettőt. És azt mondják, hogy ja, hát kérem, nekem ebből a kérdésből elegem van. Mert hát ezek az egyházak. Hát mennyire képmutató, bigott, vagy éppen pénzéhes, begyöpösödött, konzervatív, és így tovább társaságok ezek. Hát köszönöm, én ebből nem kérek. Hát minek? De éppen ezért tartottam lényegesnek itt a szakasz címében, az előadásnak ebben a szakaszának a címében megfogalmazni, hogy a szembesülés önmagunkkal után nem a szembesülés az egyház kérdéssel következik. Mert nem ez az érdekes. És itt a sorozaton én azt gondolom az elmúlt 10 alkalmon nem beszéltünk felekezetekről, nem beszéltünk egyházakról, mert nem ez a lényeg. Hanem szembesülés az Isten kérdéssel. Hogy egyáltalán ki is az, aki hozzám közel szeretne kerülni. És én azt gondolom, hogy vigyázzunk kell, hogy ezt a kérdést nehogy túl késő legyen elővenni adott esetben. Mindjárt elmondom, hogy mit is gondolok ezen, vagy mit is értek ezen. Egy barátom tapasztalatát szeretném itt fölemlíteni, aki tűzoltó. Vagy inkább így kell, hogy fogalmazok, hogy tűzoltó volt. Mert végig szolgálta azt a 25 esztendőt, amit egy tűzoltó végig szolgálhat. Ennél többet egy tűzoltó frontvonalban a munkahelyén nem tölthet, utána nyugdíjazzák. És azt mondja, hogy miután sok-sok évet szolgált, már akkor beszélgettem vele ilyen kérdésekről, azt mondja, hogy mivel nagyon sok balesethez, nagyon sok súlyos, komoly balesethez kellett vonulnia, megdöbbentő dolgokat tapasztalt, természetesen azt kell, hogy mondani, és hihetetlen erős lelkület kellett hozzá, meg természetesen gyomor ahhoz, hogy elhordozza mindazt, amit lát. De azt mondja, hogy nem ez volt az igazán megrendítő. Az igazán megrendítő az volt, hogy amikor élet-halál között talált embereket, akkor azt mondja, kivétel nélkül mindegyik a teremtőjét szólongatta. Tehát akiben még volt egy kicsi szikrája az életnek, aki éppen csak, és most itt sokszoros idézőjelbe értem a csakot, éppen csak annyira sérült meg, hogy még az élet valamennyire pislákolt benne, de egyébként szörnyűséges állapotban volt, azt mondja, és én erre vissza is kérdeztem, hogy ne csináld, tényleg nem volt különbség? És azt mondja, tényleg nem volt különbség. A halál pillanatában, vagy a halál közelettével egész egyszerűen, mintha elgondolkodnánk, ha előbb nem is, de akkor elgondolkodnánk az Isten kérdésről. És ezért mondom azt, hogy nem érdemes félretenni ezt a kérdést. Ha máskor nem, tehát akkor mindenki szembenéz ezzel a kérdéssel, vagy éppen akkor szembenézünk, amikor valami igazán súlyos betegség köszön be az életünkben. Rendben van, ez egy extrém, szélsőséges helyzet volt, amit említettem. Talán sose éltünk át ilyet, hogy élethalál között legyünk egy baleset részeseként. De hogyha valami igazán súlyos betegségbe kerültünk, akkor azt gondolom, hogy mindannyiunk életében elkövetkezik, vagy éppen el fog következni az a pillanat, amikor az Isten kérdés különösen éles és különösen fontos lesz nekünk, ha addig nem is. De én ezért mondtam, ezért fogalmaztam így, hogy nehogy túl késő legyen. Tehát nehogy visszavonhatatlanul esetleg letegyük az asztalról ezt a kérdést, lesöpörjük az asztalról ezt a kérdést, hogy nem érdekel, mert nincs időm, nincs kedvem ilyen-olyan-amolyan okok miatt. És egy olyan költőről szeretnék most beszélni egy kicsit bővebben, aki gyakorlatilag ugyanezt élte át. Ugyanezt élte át, mert az élete utolsó éveiben elkapta egy rendkívül súlyos betegség. 51 évesen halt meg, de az élete utolsó talán 6-8 évét azzal töltötte, hogy gégerákos volt. Természetesen borzasztóan megrázta mindaz, amit közöltek vele egyszer csak az orvosok, és hát nagyon sok minden átalakult benne, és elkezdett gondolkodni kérdéseken. Ez a költő gégerákosan írta meg talán a legnagyobb verseit. És halála évében, 1935-ben adták ki azt a bizonyos Számadás című kötetet, amit ő maga is talán a legtöbbre értékelt, és utólag visszatekintve talán mi is azt mondhatjuk rá, hogy a legmélyebb, legnagyobb kötete. Ez a költő, ez Kosztolányi Dezső. És ebben a Számadás című kötetében, tehát még egyszer 1935-ben, ebben a Számadás című kötetében,

található, hogy, hogy egész egyszerűen amíg valami külső tényező, valami külső erő, valami behatás nem kényszerít rá bennünket, addig egész egyszerűen nem szembesülünk, nem foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Miért mondom azt, hogy Kosztolányi nem foglalkozott az Isten kérdéssel? 1885-ben született Szabadkán, és valamilyen szinten katolikus neveltetést kapott. Értelmiségi családból származott, de viszonylag korán elkerült ide a fővárosba, Budapestre, és belevetette magát a pesti életbe. Volt hírlapíró, volt költő, volt író, és tényleg nagyon nagy emberként tekintettek rá már akkor is. A művészeknél ez sokszor ritka. Sokszor csak a haláluk után értékeljük azokat, akik valami nagy dolgot tettek le az asztalra, akár festők, akár költők, akár írók legyenek. De nem. Neki megadatott a siker az életében. És talán emiatt is, meg a pályatársak miatt, akik körülvették, az akkor annyira divatos ateizmusba menekült, a gyakorlati ateizmusba. Mert talán az élete, vagy talán a gondolatai legmélyén tudta, hogy az Isten létezik, mégis nem törődött ezzel, és nem is az istenes verseiről ismert. Hanem sokkal inkább az olyan versekről, ahol csillogás van, ahol a rímek tökéletesen szépen illeszkednek egymáshoz. Ő volt a homo aestheticus, a szépségre törekvő ember. Az az ember, aki igazán kereste a szépet, és igazán művelte a szépet, és ezt értő módon művelte. Tehát tényleg egy élmény a művészet, egy élmény egy Kosztolányi kötetet a kezünkbe venni, vagy éppen Kosztolányi prózát olvasni. De mégis 1935, ugye ekkor hal meg, és 1933-ban írja meg a hajnali részegséget. Ezt a verset nem sokára most meg fogjuk hallgatni. De előtte néhány szóban szeretnék egy kicsit beszélni erről a versről. Hosszú vers, de megéri a figyelmet. Igen, egyszerű az alaphelyzete. Ahogy elindul, tulajdonképpen nem más, mint egy életkép, egy rendkívül egyszerű életkép. És Budapesten hálás dolog Kosztolányiról beszélni. Azért, mert első kerületi lakos volt, ugye a Logodi utcában, vagy a Logodi utcában egy picit becsatlakozó Tábor utcában lakott, manapság is fölkereshető a szülőháza, és abból az életképből indul el, hogy nem tud aludni. Nem tud elaludni, hajnali 3 óra táján lehetünk, és miután nem tud elaludni, elkezd járkálni a szobában föl alá, és egyszer csak kinéz az ablakon. És ahogy kinéz az ablakon, látja, hogy az emberek alszanak. És ekkor kezd el gondolkodni, hogy de egyáltalán mi is az emberi élet? Egyáltalán az, hogy az emberek alszanak, meg egy ilyen négyzet alakú, vagy éppen téglatest alakú valamiben töltik a mindennapjaikat, a hétköznapjaikat, hogy tulajdonképpen mit lehet ezzel kezdeni? Minden lakás olyan, akár a ketrec, mondja ki ebben a versben. Tehát érzi valahol a lelke legmélye, hogy az ember rab, és ő maga is rab, mert azt mondja, hogy ő is egy ketrecben él. És ahogy oda megy az ablakhoz, egyszer csak föltekint az égre. És egy hatalmas bált lát. Egy olyan bált, ami tulajdonképpen nem más, mint egy csodálatos ünnepség. Hát ugye nyilvánvaló módon ezt elképzeli. Elképzeli a tündéreket, elképzeli a hintókat, elképzeli az angyalokat. És valami páratlan szépségű kép tárul eléje. És a vers második részében erről a képről beszél. A szomorú az, hogy ez tulajdonképpen nem más, mint képzelődés, nem valóság. Mert föltekint az égre, gondolkodik azon, hogy ebből a rabságból valahogy szabadulni kell, és valahogy fölfele kell tekinteni, de mibe is tud kapaszkodni tulajdonképpen. És ez a harmadik szakasza a versnek, amikor visszatér, mint egy az életkép önmagához, ez a harmadik szakasz az erről szól. Hogy mibe is tud tulajdonképpen kapaszkodni a költő. Elkezd önmagáról gondolkodni. És néhány sort hadd olvassak föl ebből a szakaszból, mert elég érdekes dolgokat vonhatunk le, elég érdekes következtetéseket itt ezzel kapcsolatban. Ezt írja. Virrattig maradtam így, és csak bámultam addig. Egyszerre szóltam. Hát te mit kerestél ezen a földön? Mi kopott regéket, miféle ringyók rabságába estél? Mi kézirat volt fontosabb tenéket, hogy annyi nyár múlt, annyi sok derestél, és annyi rest éj? S csak most tűnik szemedbe,

0: ez az estély. Gyönyörű szép egyébként. Tehát ahogy itt a rímek követik egymást, már-már messerkélt, tényleg annyira szépen illeszkednek egymáshoz. De érdekes következtetésekre juthatunk, hogyha itt egy picit elmélyedünk a szövegben. Azt mondja, mit kerestél ezen a földön? Mi kopott regéket? Miféle ringyók rabságába estél? Mi kézirat volt fontosabb te néked? Hogy azzal, ami fölötted van, azzal nem törődtél. Önmagát is, meg a képzeletbeli barátját is megszólítja, aki ott áll mellette. És hogyha a Visszakapott Szabadság című sorozat nyelvére lefordítjuk ezeket a kifejezéseket, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy Kosztolányi is függő volt, mint ahogy mindannyian azok vagyunk, és ő ezt be is ismeri. A kézirat fontos volt néki, munkaholizmus. Ringyók rabságába esett, szexfüggés. És a vers elején, ugye, amit már ki is emeltem, azt mondja, hogy az emberek ketrezben élik a mindennapjaikat. És egész egyszerűen elmennek reggel dolgozni, aztán este hazaérnek, lefekszenek, és ez az egész életük. És nem gondolkodnak. És ez is egy függés. Ez a harmadik függés, ami talán a versben megjelenik. Van egy negyedik is, amit szintén olvasnék, szintén itt az első szakaszból. Azt írja, amikor nem tud elaludni, az, amit írtam, lázasan merett rám. Izgatta szívem 40 cigarettám, meg más egyéb is, a fekete, minden. Nikotin és koffein függőség. Rengeteg. Rengeteg minden gyötörte, és hát bizony nem véletlenül lett ő gégerákos. Ez a bizonyos 40 cigaretta, meg az a rengeteg szivar, amit elszívott meg mellé, azt gondolom, hogy egyenes következménye lett az, ami őt hatalmába kerítette az a betegség. De továbbra is ott van a vers legfőbb kérdése, mibe kapaszkodik a költő? Mert egyrészt rendkívül őszinte magához, és egy nagy dolog. Őszinte abban, hogy végre szembesül önmagával, és az egész számadás kötet egyébként erről szól, szembesülni önmagammal. De kibe kapaszkodjon? Istenbe? Egy nagy, ismeretlen úrról igenis ír a versben, és ezt majd fogjuk hallani. De azt mondja, hogy hát őt igazán nem lehet megtalálni. Őt igazán nem tudjuk kikutatni, hogy kicsoda is, meg egyáltalán mit lehet vele kezdeni, meg hát hinni benne. Nézd, tudod, hogy nincsen kibe hinnem, mondja ki a költő. Istenbe tehát nem tud kapaszkodni. Akkor kapaszkodjon talán abba a látomásba, amit lát. Abba a csodálatos égi ünnepségbe, ami ott fölöttünk van. Az égbe bál van, minden este bál van. És ír a tündérekről, az angyalokról, a hintókról, és így tovább, és így tovább. De ebbe se lehet kapaszkodni. Miért? Mert megjelenik a versben egy ilyen kifejezés, amit ugye már olvastam is. Hát te mit kerestél ezen a földön? Mi kopott regéket? Ezek nem más, nem mások, mint regék. Mesék. Egész egyszerűen alap nélküli dolgok. Kosztolányinál rendkívül fontos volt az, hogy a gyermekkorára visszatekintsen. És amikor az égről beszél, akkor nagyon sokszor a gyermekkorát érti azon. És azt mondja, hogy ez mind rege. Ebbe se tudok kapaszkodni, mert ugyan valaha volt valami, amiben én hittem, ami olyan tiszta, ártatlan korszak volt. De mégis ez sem az igazi. És erre a kérdésre, hogy kibe tud kapaszkodni a költő, erre a kérdésre gyakorlatilag nincs válasz. És ezért minden gyönyörűsége és szépsége ellenére, mert tényleg nagyon szép ez a vers, és rendkívül jelentős vers, létösszegző vers, minden szépsége ellenére nincs megoldás. És csak azt szeretném érzékeltetni ezzel a verssel, hogy mi mindent veszít az, aki időben nem szembesül az Isten kérdéssel. Ez tehát a megoldás második lépcsője. Hallgassuk meg viszont most a verset, amelyet Várkonyi András fog elmondani.
1: Elmondanám ezt néked, ha nem unnád. Múlt éjszaka 3-kor abba hagytam a munkát. Le is feküdtem, ám a gép az agyban zörgött tovább, kattogva, zúgva nagyban. Csak forgolódtam dühösen az ágyon, nem jött az álom. Hívtam pedig, így és úgy, balgaszókkal, százig olvasva, s mérges altatókkal. Az, amit írtam, lázasan merett rám. Izgatta szívem 40 cigarettám, meg más egyéb is. A fekete. Minden. Hát, fölkelek. Nem bánom az egészet. Sétálgatok szobámba leföl, ingben. Köröttem a családi fészek, a szájakon lágy álombeli mézek. És ahogy botorkálok itt, mint a részeg, az ablakon kinézek. Bárcsak, hogy is kezdjem, hogy magyarázzam. Te ismered a házam, és ha emlékezni tudsz a hálószobámra, azt is tudhatod, milyen szegényes, elhagyott ilyenkor innen a Logodi utca, ahol lakom. Tárt otthonokra látsz az ablakon. Az emberek feldöntve és vakon vízszintesen feküsznek, és megforduló szemük kacsintva néz szét ködébe csalfán csillogó eszüknek, mert a mindennapos agyvérszegénység borult reájuk. Mellettük a cipőjük, a ruhájuk, és ők a szobába zárva, mint dobozba, melyet ébren szépítnek álmodozva, de mondhatom, ha így reámeredhetsz, minden lakás olyan, akár a ketrec. Egy keltő óra átketyeg a csöndből, sántítva baktat, nyomban felcsörömpöl, s az alvóra szól a harsány riasztó, ébredj a valóra. A ház is alszik, holtan és bután, mint majd 100 év után, ha összeomlik, gyombirít alólas nem sejti senki róla, hogy otthonunk volt-e, vagy állatóla. De fönn, barátom, ott fönn a derűs ég, valami tiszta, fényes nagyszerűség. Reszketve és szilárdul, mint a hűség. Az égbolt egészen úgy, mint hajdanába rég volt, mint az anyám paplanja, az a kék folt, mint a vízfesték, mely irkámra szétfolyt. És a csillagok lélegző lelke csöndesen ragyog a langyos őszi éjjelbe, mely a hideget előzi. Kimondhatatlan messze, és oda át. Ők, akik nézték Hannibál hadát. És most néznek engem, aki ide estem. És állok egy ablakba Budapesten. Én nem tudom, mi történt vélem akkor, de úgy rémlett, egy szány suhan felettem, s felém hajol az, amit eltemettem rég, a gyerekkor. Olyan sokáig bámultam az égbolt gazdag csodáit, hogy már pirkadt is keleten. És a szélben a csillagok szikrázva és észrevétlen meg-meglibegtek. S távolba roppant fénycsóva lobbant. Egy mennyei kastély kapuja tárult. Körötte láng gyúlt, valami rebbent, oszolni kezdett a vendégsereg fent. A hajnali homály mély árnyékai közé lengett a bál éj. Künn az előcsarnok fényárban úszott. A házigazda a lépcsőn búcsúzott, előkelő úr, az ég óriása, a bálterem hatalmas glóriása. S mozgás, riadt csilingelés, csodás halknői suttogás, mint amikor már vége van a bálnak, s a kapusok kocsikért kiabálnak. Egy csipkefátyol látszott, amint a távol homályból gyémántosan aláfoly. Egy messze kéklő, pazar belépő, melyet magára ölt egy drága szép nő, s rajta egy égkő behintve fénnyel ezt a tiszta békét, a halovány ég túlvilági kékét. Vagy tán egy angyal, aki szűzi szép mozdulattal csillogó fejékét hajába tűzi, és az álomnál csendesebben egy arra ringó könnyűcske hintó mélyébe lebben, s tovább robog kacér mosolyjal ebben, aztán, amíg vadparipái futnak a farsangosan lángoló tejútnak, arany konfetti záporába sok száz batár között patkójuk fölsziporkáz. Szájtátva álltam. És a boldogságtól föl-föl kiabáltam, az égbe bál van, minden este bál van. És most világolt föl értelme ennek a régi nagy titoknak, hogy a mennynek tündérei hajnalba hazamennek, fényes körútjain a végtelennek. Virrattig maradtam így, és csak bámultam addig. Egyszerre szóltam. Hát, te mit kerestél ezen a földön? Mi kopott regéket? Miféle ringyók rabságába estél? Mi kézirat volt fontosabb tenéket, hogy annyi nyár múlt, annyi sok deres tél és annyi rest éj? És csak most tűnik szemedbe ez az estély. 50. Jaj, 50 éve. Szívem visszadöbben, halottjaim is itt-ott, egyre többen. Már 50 éve tündököl fölöttem ez a sok élő, fényes égi szomszéd. Ki látja, hogy könnyen, mint morsolom szét. Szóval bevallom néked, megtörötten földig hajoltam, s mindezt megköszöntem. Nézd csak, én tudom, hogy nincs semmibe hinnem. És azt is tudom, hogy el kell mennem innen, de pattanó szívem feszítve húrnak. Dalolni kezdtem ekkor az Azúrnak. Annak, kiről nem tudja senki, hol van. Annak, kit nem lelek, se most, se holtan. Bizony, ma már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hol lelkek és göröngyök közt botoltam, mégiscsak egy nagy, ismeretlen úrnak vendége voltam.
0: A vers után most tovább lépnénk a szabaduláshoz vezető út harmadik lépcsőfokára. Mert ugye szembenézés önmagunkkal, őszinte szembenézés az Isten kérdéssel, én azt gondolom kizárt, hogy kihagyjuk, és tényleg alap nélküli lenne ez a második pont, hogyha nem beszélnénk néhány szót arról, hogy szembenézés az Isten beszédével. Miért is említem ezt a pontot egyáltalán, miért is lényeges ez? Mert Istenről bárki beszélhet, de hitelesen beszélni az már egy egészen más kérdés. Bárki bármit elképzelhet, ahogyan itt a versben is hallottuk, hogy fölöttünk mi van, hogy az Isten ki lehet, milyen lehet, milyen tulajdonságokkal rendelkezik, és így tovább, és így tovább. Na de megbízható ismeretet. Olyan könyvből szerezhetünk, vagy olyan helyről, amely tényleg leellenőrizhető. És nyilván sejti a kedves hallgatóság azt, hogy mely könyvre utalok én itt. Arra a könyvre, amiről már többször beszéltünk, amelyből már többször idéztünk, és ez a Szentírás, a Biblia. Mert ez a könyv vallja azt magáról, hogy tényleg szó szerint az Isten beszéde, az Isten igéje, az Úr szava. Ezek olyan visszavisszatérő fogalmak a Bibliában. Hogy mennyire hiteles magának a Bibliának a szövege, és tudom, hogy ezzel egy nagy témát vetek föl, de szándékosan ez csak fölvetés. Én szándékosan nem szeretnék erre kitérni bővebben, csupán egy könyvet ajánlanék, hogy tényleg mennyire bízhatunk mi a Bibliában. Szabó Ferenc írt erről egy kis könyvet, Bízhatunk-e a Bibliában címmel. És Ferenc ebben a könyvben azt veszi sorra, hogy milyen problémákkal szembesülhet az, aki a Bibliával egyáltalán elkezd foglalkozni. És aki egyáltalán rászán időt, fáradtságot, és kézbe veszi azt a könyvet, amely meggyőződésem szerint igazán hitelesen beszél az Istenről. Azért, mert leellenőrizhető. Azért, mert amit mond, például jövendőléseket, proféciákat, azokat meg lehet nézni, hogy beteljesedtek-e. Feri könyve ebben is nagy segítség egyébként, de én erről most tovább is lépnék. Inkább egy igét szeretnék idézni, egy olyan igét, amely remélem, hogy sokunknak segítséget jelent itt a szabadulásért folytatott küzdelemben. És ez Jézus egyik kijelentése a hegyi beszédben, Máté evangéliuma 5. fejezet 6. versében, a 8 boldog mondás közül az egyik. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Tehát boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Én azt gondolom, hogy ez a szabadulás útja. Amikor Ugye említettem már ezt a fogalmat, a fontossági sorrend egyszer csak megváltozik az életünkben. Mert a szabadulást mi óhajthatjuk, vágyakozhatunk rá. De ugye ez az ige egészen másról beszél. Éhségről és szomjúságról beszél. Van egy szobanövényünk otthon, nagyon érdekes maga az egész növény, egy pálmafajta, pandánusznak hívják. És mindig el szoktam csodálkozni rajta, mert egyszer csak, hát ugye megkaptuk, és hát egy néhány hét után kerültünk csak kapcsolatba egy kertésszel, aki elmondta, hogy hogyan is érdemes gondot viselni erről a pandánuszról. Mert addig úgy locsolgattuk, de hát tudják a kedves hallgatók, hogy hogy szoktunk egy virágot locsolni, már úgy általában, hogy úgy néha meglocsoljuk, aztán hagyjuk, hogy fölszáradjon, hogy fölvigye a vizet. Várunk egy kicsit, egy-két napot, aztán megint adunk neki. A legtöbb virág körülbelül ilyen gondozást igényel. De nem ez. Ennek a virágnak, ennek a növénynek van egy egészen különleges tulajdonsága, ennek állandó napfény és állandó víz kell. Tehát egész egyszerűen, hogyha nem kap vizet, akkor mindenféle baja lesz, csak rá kell nézni. Össze lehet hasonlítani az előző állapotát, meg azt az állapotot, amilyenbe azután került. És meg kellett, hogy tanuljuk ennél a virágnak a gondozásánál azt, hogy bizony állandó táplálékra van szüksége. Tehát egy-két napot sem lehet kihagyni tulajdonképpen az öntözésénél. És nagyon nagy tanítás van ebben, én azt gondolom. Mert ez az az igazi éhség és szomjúság, amely tényleg segíthet a rabságból kiemelkedni. Segíthet a függőségből kitörni. Mert rengeteg napfény és rengeteg víz kell ennek a virágnak, vagy ennek a növénynek, de ez a vers, amit felolvastam az előbb, ugyanerről beszél. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák, nem csak az igazságot, hanem itt a görög eredetében egy picit más kifejezés szerepel, akik éhezik és szomjúhozzák az igaz életet. Tehát nem csak az elméleti igazságot, amely egyébként egy lefoglalt fogalom a Szentírásban, és mindig a Szentírás önmagát érti alatta, hanem boldogok azok is, akik éhezik és szomjúhozzák az igaz életet, vagyis a szabadulás utáni vágyat. És itt megint csak ehhez a ponthoz érkeztünk el, hogy mennyire akarjuk, mennyire szeretnénk, hogy ez a szabadulás tényleg végbe menjen az életünkben. Vajon éhezzük és szomjúhozzuk-e ezt a dolgot? Én azt gondolom, hogy akkor érhetjük el a szabadulást, akkor válhatunk ténylegesen szabaddá, hogyha ez az érzés, ez a gondolat, ez megszületik bennünk, és figyelem, ez nagyon fontos, meg is marad. Mert amikor a kis szervező csapatunkkal beszélgettünk arról, hogy de most akkor hogy van? Hát függők vagyunk. Ki internettől, ki túróruditól, ki egészen másról. Hát próbáltunk szabadulni, és igenis értünk erre is sikereket, de nem ment. És azt gondolom, hogy nekik is segítség lehet, meg mindazoknak segítség lehet, akik talán először találkoznak ezzel az igével, hogy éhezni és szomjúhozni az igazságot, ez az eredeti szövegben folyamatos időben van. Folyamatos jelen időben. Ez egy állandó dolog. Egész egyszerűen elkezdődik, és ez van. Ez tart. Mert hogyha egy picit is elfeledkezünk erről, hogy nem éhezzük és szomjúhozzuk annyira, más válik fontosabbá, akkor természetszerűleg vissza fogunk zuhanni. De nagyon sokszor tényleg ilyen az ember élete, valljuk meg őszintén. Magamról is elmondhatom, másokról is azt hiszem, hogy ezt elmondhatjuk, hogy ismerjük ezeket a küzdelmeket, hogy már 10-szer, meg 20-szor, meg 30-szor próbáltam meg, és nem ment a szabadulás. De boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. És aztán ehhez nagyon szépen kapcsolódik egy másik ige, János evangélium a 8. fejezet 32. verse, amelyik így szól, hogy az igazság, miután megismertétek, szabadokká tesz titeket. Ez is Jézus szava. Az igazság szabadokká tesz bennünket. Egész egyszerűen, amit igazán megtanultunk érdekelni, azt tesz szabaddá. Más nem tesz szabaddá. Más ugyanúgy ott hagy a rabságban. De az igazság a szabadokká tesz bennünket. Hogyha azzal az Istennel, aki az egész Szentírás mögött áll, mi kapcsolatba akarunk kerülni, akkor egy dologra viszont nagyon-nagyon érdemes vigyázni. Van egy érdekes latin mondás, amivel tulajdonképpen az egész ókori vallásrendszer leírható. Ez a latin mondás ez úgy hangzik, hogy do ut des. Do ut des. Annyit jelent magyarul adok, hogy adj. Ez az adok, hogy adj elv a legtöbb ókori vallást, és egyébként a kategóriát nyugodtan kitágíthatjuk, talán a legtöbb mai vallás nyugodt mondhatjuk így is, jellemezte. Mert ilyen viszonyt ápol nagyon sok ember azzal az Istennel, akit követni akar. Ilyen viszonyt ápoltak nagyon sokan az ókorban, és ilyen viszonyt ápolnak nagyon sokan ma is. Do ut des, adok, hogy adj, azaz, valamit adok az Istennek, tehát rendben van. Tegyük fel, elkezdek foglalkozni ezzel a kérdéssel. Nyitott leszek, és meg akarom ismerni az igazságot, meg akarom fogadni, de várom az ellentételezést. Tehát, hogy akkor Isten, te segíts rajtam. És te mindenféleképpen add meg azokat az áldásokat, amelyeket kilátásba helyeztél. És ez viszont nem a szabadulás útja. Ez viszont egy újabb függőség útja, és itt már megint a vallás függés témaköréhez kapcsolódnék, amelyről ugye hallottunk is előadást. Tehát ez nem a valódi szabadság, mert a valódi szabadság, a Biblia szerinti szabadság az az, hogy az Istent értékelem, és ő a fontos számomra, és nem azok az áldások, vagy azok a dolgok, amelyeket ő képes adni. Mert mi van akkor, hogyha nem adja? Mi van akkor, hogyha én küzdök ezért, de mondjuk az eredmény nem születik meg egy hét után, meg nem születik meg egy hónap után? És amikor olvastam egy könyvet, akkor döbbenten tapasztaltam, hogy például Charles Spurgeon, aki az egyik legnagyobb igehirdető volt, egy baptista igehirdető. Szóval ő is fantasztikus prédikációkat írt, és rendkívül mély kapcsolata volt az Istennel. De mégis rengeteg betegség gyötörte, halálos betegségek gyötörték, viszonylag hamar meg is halt, és mindemellett súlyos depressziótól is szenvedett. Egy Spurgeon, gondoltam én, akinek az írásait valamennyire ismerem. De ez nem hatástalanítja az Isten hatalmát. Mert én azt gondolom, az Isten akkor szeretne rajtunk segíteni, amikor az számunkra a legalkalmasabb. De hogy mikor jön el ez az idő, ez csak azt tudja, aki bennünket teremtett. És egyébként ez a gondolatmenet, amit itt az utolsó 2-3 percben említettem, gyakorlatilag e köré íródott, vagy ennek mentén íródott ez a könyv, amit a kezemben tartok, Új élet, avagy valódi szabadság. Az előadásomhoz nagyon-nagyon kapcsolódik ez. Laurence Krebb írása, érdemes elolvasni. Azoknak is ajánlom, akik most kezdenek talán kapcsolatba kerülni az Istennel, vagy most kezdik őt megismerni, de azoknak még inkább, akik mondjuk már valamennyi ideig keresztények, hívők voltak, vagy éppen próbálkoztak hívők lenni, vagy valamennyi időt eltöltöttek az Isten közelében, vagy éppen egy egyház vagy gyülekezet közelében. Mert nagyon-nagyon élesen mutat rá ez a könyv arra, hogy az Istent nem az áldásaiért kell megismernünk, és vágyni megismerni, és szeretnünk, hanem önmagáért, egész egyszerűen azért, mert ő akar maga a szabadság lenni. A vele való összekapcsolódás nyújtja azt a szabadság élményt, ami tényleg valódi lehet, és tényleg igazi lehet. És azt gondolom, hogy ez személyes küzdelem. És ez a megoldáshoz vezető út talán negyedik lépcsőfoka. Mert megnéztük azt, hogy őszintén szembe kell néznünk önmagunkkal, őszintén szembe kell néznünk az Isten kérdéssel, aztán a harmadik, megnéztük azt, hogy szembesülnünk kell, vagy szembe kell néznünk az Isten szavának a kérdésével, de nem spórolhatjuk meg azt, hogy ez személyes küzdelem. Hogy ezt mindannyiunknak, önmagunknak kell megküzdeni, hogy a másik ezt nem küzdheti meg helyettünk. Akár hitvesről legyen szó, akár barátról, akár ismerősről. Itt egy filmet szeretnék ajánlani, egy nagyon érdekes és aranyos filmet. Egyszer láttam, de talán ennyi kibírható volt belőle, mert hát egy elég sajátos film, egy paródia. Néha, hát ugye nekem, aki a kereszténységhez vagyok szokva idézőjelbe téve, ugye a Bibliához, nekem nagyon sokszor furcsa volt, de mégis rendkívül tanulságos. Ez a Brian élete című film. És ebből szeretnék egy jelenetet említeni, ehhez a ponthoz, hogy ugye ez személyes küzdelem, és ezt nem spórolhatjuk meg. Ugye a Brian életének az alapmotívuma az, hogy van ugye Brian, akire azt hiszik az emberek, hogy ő a messiás, és van a tömeg, aki őt követi. És valahol a film közepe táján van ez a jelenet, amikor Brian áll egy erkélyen, a tömeg pedig lent van, és Brian próbál beszélni a néppel, próbál beszélni a lelkükre, hogy őt ne kövessék. Nem ő a messiás. Ez csak egy óriási félreértés. De a tömeg egész egyszerűen nem hajlandó erre is, és egész egyszerűen csüngnek a vezér ajkán, hogy akkor mit is mond. És egyszer csak ezt mondja Brian, amikor már végképp kifogyott az érvekből, ezt mondja, hogy ne hagyjátok magatokat az orrotoknál fogva vezetni. A tömeg erre kórusban válaszol, hogy így van, nem hagyjuk. Aztán a másik dolog, közvetlenül ezután Brian azt mondja, ha nem hagyjátok, akkor azt is vegyétek figyelembe, hogy ti mind egyéniségek vagytok. Tömeg természetesen kórusban felel. Igen, mi mind egyéniségek vagyunk. És erre valaki megszólal a tömegből, én nem. Szóval most akkor ki is az egyéniség, meg ki nem az. És csak azt akartam ezzel érzékeltetni, hogy igazából ez, hogy mi valamilyen körhöz tartozunk, akár gyülekezethez, akár családhoz, emögé nem bújhatunk el. És nagyon szeretném, hogyha az itt lévők között, hogyha esetleg meg is fogalmazódott, de talán elhalványulna, vagy inkább az a vágyam, hogy eltűnne az a megfogalmazás, hogy ha már valamibe beleszülettem, valamilyen vallásba, egyházba, akkor én abba is szeretnék meghalni. Ez a nem gondolkodás útja, ez nem a szabadulás útja. Mert igenis ezzel is szembesülnünk kell. Nagyon sokan mondják ezt, hogy amibe születtem, abban is akarok meghalni. És nem szembesülnek ezekkel a kérdésekkel, hogy egyáltalán nekünk személyesen felelősségünk van. És nem bújhatunk el mások mögé. És még egyetlen dologról szeretnék beszélni, tulajdonképpen záró pontként. Arról, hogy itt van ez a előadás cím, hogy visszakapott szabadság, és hát valószínűleg az itt lévők közül mindannyian látták ezt a meghívót. Minden előadáshoz illesztettünk egy képet. Nagy munka volt. Igyekeztünk megfelelő képet találni, olyat, ami tényleg kifejezi annak az előadásnak a mondani valóját, lényegét. És különösen örültem ennek a képnek, amit itt az utolsó előadás mellé illesztettünk. Mert ugye van itt egy madár, amelyik száll a felhők, és itt van az érdekesség, felhők fölött. De a felhőket, hogyha megnézi az ember, akkor ezek gomoly felhők. És igazából nem szépek. Szürkék, meg fehérek, meg sötétek, meg mindenféle színük van, csak az az igazi kék ég nincs ott, amit talán várnánk egy ilyen képtől. Amikor gondolkodtunk ezen, hogy milyen képet illeszünk ide, akkor fölmerültek ilyen lehetőségek is. Hogy egy szárnyaló madár, mint a szabadság jelképe, és az égszínkék, ugye az azurkék égbolton. De aztán mégis emellett döntöttünk, és nem véletlenül, mert nem illúziót akarunk nyújtani. Nem azt szeretnénk, hogy a kedves hallgatók egy olyan élménnyel menjenek el, hogy egyfajta hurrá optimista korszak következik most az életükben, mert valamerre elindulnak, és akkor garancia, hogy ezt teljesen sikeresen és mindenkor sikeresen fogják ezt végigjárni. Nem, ez igenis rögös út, küzdelmes út. És magával a képválasztással is azt akartuk érzékeltetni, hogy felhők igenis vannak az életünkben, meg lesznek is. Valahogy nagyon sok felhő lesz az életünkben. De a felhők fölé lehet emelkedni. Megint csak egy személyes tapasztalatot hadd mondjak. Néhány nappal ezelőtt, hát pont tegnap jöttünk haza Mátrában, pihentünk néhány napot a feleségemmel, és ugyan nem tapasztaltunk ilyet, de amikor lapozgattam ott egy-két ilyen ismertetőt, például a Kékesetőről, annyira jó volt azt látni, hogy volt ott egy fotó is, meg egy kis leírás is, arról, hogyha az ember fölmegy a Kékesetőre és onnan letekint, akkor nagyon sokszor egy különleges élményben van része, a felhők alatta vannak. Nem fölötte, amit megszoktunk, hanem alatta, mert egész egyszerűen annyira leszállnak, lehúzódnak a földre. És ez rendkívül fontos. Rendkívül fontos, hogy az ember ne hagyja figyelmen kívül azt, hogy igenis egy nehéz, egy küzdelmekkel teli élet vár rá, de a felhők fölé lehet emelkedni. Néha az emberek nem látják a napot, noha az égen ragyog. Mondja egy másik ige a Bibliából, Jób könyvéből. De szél fut át rajta, és kiderül. És hogyha ott vannak ezek a bizonyos felhők is az életünkben, akkor is, hogyha a felhők fölé emelkedünk, és még egyszer az Isten meg a Biblia segítségével ezt meg lehet tenni, na akkor léptünk rá a valódi szabadulás útjára, és arra a visszakapott szabadságra, amelyet az Isten mindannyiunknak szeretne nyújtani. Kedves hallgatók, köszönöm, hogy itt voltak, köszönöm, hogy meghallgattak. Ennyi volt tehát a Visszakapott Szabadság című sorozatunk. Köszönöm még egyszer a figyelmet.

0: Örülök, hogy láthatlak titeket.
1: I enjoyed the morning with you very much.
0: Nagyon jó volt veletek lenni délelőtt.
1: I always enjoy the communion service, but this was a very special one.
0: Mindig nagyon élvezettel, nagy örömmel tölt el az úrvacsora istentisztelet, de ez egy speciális alkalom volt.
1: I enjoyed the pastor's sermon.
0: Élveztem a lelkész prédikációját.
1: I enjoyed the foot washing service.
0: Örömöm volt a lábmosás szolgálatában is.
1: And I enjoyed the communion, the little bread and the glass of grape juice. I enjoyed it very much.
0: És örömöm volt a kis kenyérdarab és a pohár szőlőlé elfogyasztásában is.
1: There's a text I'd like to share with you.
0: Egy ige szakasz szeretnék megosztani veletek.
1: Psalm chapter 34 and verse 8.
0: 32-es Zsoltár és 8. vers.
1: Psalm 34 verse 8.
0: Jó.
1: Do you have it there? Psalm 34, verse 8. Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in him. 34, verse 8.
0: 34, so 34 és 8. 34 és 8, elnézést.
1: Chapter 34 and verse 8.
0: Az Úr angyala tábort járt az őt félők között, és kiszabadítja őket.
1: Is that the same verse? Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in him. Psalm 34, verse 8.
0: Yes, and again it's one after that.
1: Okay.
0: Verse 9.
1: It's verse 9. There we go.
0: Igen. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki ő benne bízik.
1: I remembered that text as I ate the little piece of bread and as I drank the wine, the grape juice.
0: Ez a szöveg jutott eszembe, amikor ettem a kis darab kenyeret és ittem a szőlőlevet.
1: What do they represent?
0: Mit jelenítenek ezek? Mit képviselnek? Mit szimbolizálnak?
1: The flesh and the blood of Jesus Christ.
0: Jézus Krisztus húsát, testét és vérét.
1: In a very literal way, we tasted and we saw that the Lord is good.
0: Szó szerint érzékeltük, éreztük az ízét és tapasztaltuk, hogy az Úr jó.
1: Beautiful truth we discovered there.
0: Csodálatos igazságot tapasztalunk meg itt.
1: And I'd like to just share a few thoughts with you along those lines.
0: Néhány igazságot szeretnék megosztani veletek ebben a vonatkozásban.
1: Turn with me to Genesis.
0: Mózes első könyve.
1: Let's go to the beginning. And look at chapter 2, verse 15.
0: Második fejezet és 15-ös vers.
1: Genesis chapter 2 in verse 15 and 16 and 17. Mm-hmm. Then the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to tend and keep it.
0: És vevé az Úristen az embert, és helyezteti őt az Éden kertjébe, hogy mívelje és őrizze azt.
1: And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden you may eat freely, but of the tree of knowledge of good and evil you shall not eat of it, for in the day you eat of it you shall surely die.
0: És parancsolja az Úristen az embernek mondván, a kert minden fájáról bátran egyél, de a jó és a gonosz tudásának fájáról arról ne egyél, mert amely napon ejendél arról, bizony meghalsz.
1: There was another tree in the midst of the garden. What was its name?
0: Volt egy másik fa is a kertben. Mi volt a neve?
1: The tree of life.
0: Az élet fája.
1: God intended them to taste and see that the fruit of the tree of life was very good.
0: Istennek az volt a szándéka, hogy megérezzék, meg tapasztalják, hogy az élet fájának gyümölcse jó.
1: That was his original plan for us.
0: Ez volt az eredeti terve számunkra.
1: And we were always to taste and see that the fruit of the tree of life is very good.
0: Mindenkor az volt számunkra számba, hogy érezzük és tapasztaljuk, hogy az élet fájának gyümölcse számunkra jó.
1: But there was another tree in the garden that was very significant. It was called the tree of knowledge of good and evil.
0: De volt a kertben egy másik fa is, a jó és a rossz tudásának fája.
1: You see, there had already been a fall. It happened in heaven.
0: Már volt egy bűneset, ez a mennyben történt korábban.
1: The fall of Lucifer.
0: Ez Sátán bukása.
1: And there had been a war in heaven, and Lucifer and his angels had been cast out.
0: És egy háború zajlott le a mennyben, és Sátánt és angyalait kivetették a mennyből.
1: And they came to planet Earth. And they were allowed to tempt our first parents.
0: És a Föld bolygóra jöttek, és meg volt nekik engedve, hogy az ősszüleinket megkísértsék.
1: You see, Lucifer had made accusations against God before the whole universe.
0: Sátán Istent vádolt az egész világegyetem előtt.
1: And he suggested that creatures didn't really have the power of choice.
0: És azt állította, hogy a teremtményeknek nincsen meg valójában a választási szabadságuk.
1: So to prove that we did have the power of choice, God allowed the tree of knowledge of good and evil to be planted in the garden.
0: És Isten azért, hogy bebizonyítsa, hogy nekünk valóban megvan a választási szabadságunk, megengedte, hogy az Éden kertjében ezt a fát, a jó és a rossz tudásának fáját ott legyen.
1: And the fruit from that tree was his fruit, God's fruit. They were not to eat of it or touch it. They were not to eat of it.
0: És ennek a fának a gyümölcse, ez Isten gyümölcse volt, de nem volt szabad enniük belőle.
1: And as long as they obeyed this command, they could continue to eat of the tree of life.
0: És mindaddig, amíg ennek a parancsolatnak eleget tettek, ehettek az élet fájának gyümölcséből.
1: And I just remembered something very important.
0: És csak valami nagyon fontos dolog jutott eszembe.
1: I always begin my studies asking for the presence of the Holy Spirit to guide us.
0: Minden egyes alkalommal a Biblia kutatásomat, Biblia olvasásomat a Szentlélek vezetésének kérésével kezdem meg.
1: And I failed to do that.
0: És ezt most nem tettem meg, ezt elfelejtettem.
1: God forgive me.
0: Isten bocsásson meg nekem.
1: Please know, my friends, that spiritual things are only spiritually discerned.
0: Értsétek meg, barátaim, hogy a lelki dolgokat csak lelkileg érthetjük meg.
1: I need God's help as I share with you the truth.
0: Szükségem van Isten segítségére, hogy veletek megosztom az igazságot.
1: You need God's help as you study with me the truth.
0: És nektek is szükségetek van Isten segítségére, hogy velem együtt tanulmányozzátok az igazságot.
1: He wants to come in, he wants to give us his spirit.
0: Ő be akar jönni, és nekünk akarja adni a lelkét.
1: He wants to quicken and energize our mental and spiritual faculties.
0: Meg akarja gyorsítani, energizálni akarja a mi lelki és szellemi képességeinket.
1: He wants to supernaturally enable us to understand the truth.
0: Természet fölötti erővel akar minket ellátni, hogy megérthessük az igazságot.
1: He's knocking at the door of our heart.
0: A szívünk ajtaján kopogtat.
1: He wants in.
0: Be akar jönni.
1: But what is he waiting for?
0: És mire vár?
1: Our personal invitation.
0: A személyes meghívásunkra.
1: Please, I beg of you to invite him to come into your heart just now.
0: Kérlek benneteket, hogy hívjátok meg, hogy legyen a szívetekben.
1: Let's kneel for a few moments of silent prayer time.
0: Térdepeljünk le egy pár perces imára.
1: My Father in heaven, I come before you in the name of Jesus Christ, the Lord my righteousness.
0: Mennyei Atyám, Jézus Krisztus nevében jövök hozzád az igazság urának nevében.
1: I'm so thankful that he is our mediator. He is the one that represents us to you.
0: Hálás vagyok, hogy ő a közvetítőnk, hogy ő képvisel minket előtted.
1: I am not worthy of standing in your presence, but worthy is the Lamb that was slain.
0: Nem vagyok méltó, hogy a jelenlétedben legyek és megálljak, de méltó erre a bárány, aki megöletett.
1: I thank you that you choose to see us as we are in Christ, not as we are in ourselves, but as we are in him.
0: Köszönöm neked, hogy nem úgy nézel ránk, mint ahogy vagyunk, hanem úgy, ahogy Krisztus megöletett.
1: And I come to ask for the presence of your Holy Spirit.
0: És azért jöttem, hogy a te szent lelked jelenlétét kérjem.
1: You know how badly I need your spirit to guide and direct my thoughts and words.
0: Te tudod, hogy mennyire szükségem van arra, hogy a te szent lelked irányítsa a gondolataimat.
1: I want to share what you want me to share.
0: És szeretném megosztani, amit te szeretnél megosztani az emberekkel.
1: And my brothers and sisters need your spirit to guide and direct them as they study with me.
0: A testvéreim is ugyanúgy igénylik a te vezetésedet, ahogy velem együtt tanulmányozzák az igét.
1: This is why each one of us opens the door of our heart and we invite the Holy Spirit to come in just now.
0: Ezért van az, hogy mindnyájon, akik itt vagyunk, kinyitjuk a szívünk ajtaját és meghívjuk a Szent Lelket, hogy legyen velünk.
1: Please work a miracle and supernaturally enable us to understand the truth.
0: Kérlek, művelj csodát és természetfölötti erővel érd el, hogy megértsük az igazságot.
1: Not only to understand it, but to truly love it.
0: De ne csak, hogy megértsük, hanem, hogy valóban igazán szeressük.
1: And not only to love it, but to choose to apply it to our lives.
0: És nem csak, hogy szeressük, hanem, hogy azt válasszuk, hogy az életünkben alkalmazzuk ezt az igazságot, hogy megéljük az igazságot.
1: We want to be set free by the truth.
0: Azt akarjuk, hogy az igazság szabaddá tegyen minket.
1: To do that, we must understand it, we must love it, and we must choose to apply it to our lives.
0: Hogy ez megtörténhessen, szeretnünk kell, ezt kell választanunk, és ezt kell életünkben alkalmazni.
1: We want to be transformed into the likeness of him who is the truth.
0: Azt akarjuk, hogy átváltozzunk annak mintájára, aki maga az igazság.
1: We want to truly taste and see that the Lord is good.
0: Valóban meg akarjuk tapasztalni, meg akarjuk érezni, hogy az Úr jó.
1: We've enjoyed the communion service this morning, but we need to see how it personally applies to our lives.
0: Örömet okozott nekünk az úrvacsora istentisztelet, de meg akarjuk tapasztalni, hogy ez hogy működik az életünkben.
1: We need to experience the liberating power that's in the truth.
0: Meg akarjuk tapasztalni azt a felszabadító erőt, ami az igazságban van.
1: Guide and direct us and help us to better understand this.
0: Vezess, hogy jobban megérthessük ezt.
1: This is my prayer. Please grant it, for I ask it in Jesus' name.
0: Ez az én imám, kérlek Jézus nevében, add meg, amit kérek.
1: Amen.
0: Amen.
1: Because of Lucifer's accusations in heaven.
0: Sátán vádai miatt, mennybeli vádai miatt.
1: God had to prove that creatures did have the power of choice.
0: Istennek be kellett bizonyítania, hogy a teremtményeknek megvolt a lehetőségük, szabad döntési képességük.
1: That's why the tree of knowledge of good and evil was also in the garden.
0: Ezért volt a jó és rossz tudásának fája szintén a kertben.
1: And God said that they could continue to eat of the tree of life as long as they obeyed him and did not eat of the tree of knowledge of good and evil.
0: És Isten azt mondta, hogy mindaddig ehetnek az élet fájának gyümölcséből, ameddig engedelmeskednek neki, és nem esznek a jó és rossz tudásának fájának gyümölcséből.
1: The fruit of the tree of life represented Christ himself.
0: Az élet fájának gyümölcse Jézus magát jelképesen megjelentette, az élet forrását.
1: God put life-giving power in the fruit itself.
0: Isten életadó erőt tett bele magába a gyümölcsbe.
1: It's for this reason that when Adam and Eve were sent out of the garden, what did God have to do?
0: Ezért történt az, amit Istennek meg kellett tennie. Kérdés, mi volt ez, amikor Évát és Ádámot kiűzték a kertből?
1: He had to guard the way to the tree of life.
0: Ezért kellett megvédenie az utat a fához, az élet fájához.
1: What did Satan want to do?
0: Sátán mit akart elérni?
1: He wanted to get them to sin and then regain access to the tree of life so they would become eternal sinners.
0: Azt akarta Sátán, hogy bűnt kövessenek el, és aztán egyenek az élet fájának gyümölcséből, és így örök élő bűnösök lettek volna.
1: Can you think of anything worse than an eternal sinner?
0: El tudtok képzelni bármi rosszabbat, mint egy örökké élő bűnöst?
1: Not even death to cut short a miserable life.
0: Még a halál sem tudja rövidebbé tenni a szörnyű, szánalmas életét.
1: That's what Satan wanted to do.
0: Ezt akarta Sátán elérni.
1: But God had to take measures to keep them from eating of the tree of life.
0: De Istennek intézkednie kellett, hogy visszatartsa őket attól, hogy az élet fájának gyümölcséből legyenek.
1: For this reason we know that God actually put his life-giving power in the fruit itself.
0: Innen tudjuk azt, hogy az élet fájának gyümölcsébe benne volt az életadó erő, amit Isten belehelyezett.
1: They were clearly warned regarding eating of the tree of knowledge of good and evil. Adam and Eve.
0: Ádámot és Évát tisztán érthetően figyelmeztette az élet, a jó és a rossz tudásának fájával, fájának gyümölcsével kapcsolatosan Isten.
1: They were given every reason to choose to obey God.
0: Minden okuk megvolt arra, hogy Istennek engedelmeskedjenek.
1: But in spite of this,
0: de ennek ellenére,
1: the woman still chose to be deceived and to eat of the fruit.
0: A nő mégiscsak engedett a kísértésnek és evett a gyümölcsből.
1: She then became an agent through which Satan caused the fall of Adam, the head of the race.
0: És ennek következtében Sátán eszközévé vált, és így tudta Sátán elérni Ádámot és az ő bukását.
1: And please know that the human race did not fall until Adam fell.
0: És értsétek meg, hogy mindaddig, amíg Ádám el nem bukott, az emberi nem sem bukott el.
1: Scripture says by one man's disobedience the many were made sinners. Romans 5:19.
0: Azt mondja az ige a Rómaiakhoz írt levél 5. fejezetének 19. versében, hogy egy ember által jött be a halál. Jött be a bűn, és a bűn által a halál mindenkire elhatott.
1: That's interesting, isn't it? You recall that we are told that if Adam had not sinned, God could have replaced the woman.
0: Hogyha Ádám nem követett volna el bűnt, akkor az Isten kicserélhette volna a nőt.
1: And the race would not have fallen.
0: És az emberi nem bukott volna el.
1: That's interesting to think about, isn't it?
0: Ez egy érdekes dolog, gondolkoznunk el rajta.
1: It was one man's disobedience that caused the race to fall.
0: Tehát egy ember által jött be a bűn, azaz a férfi által.
1: But after they sinned, what did God do?
0: És miután bűnt követtek el, bűnbe estek, mit tett Isten?
1: Look at Genesis chapter 3, verse 22.
0: Mózes első könyve, 3. fejezet, 2. vers. Nézzük ezt.
1: Then the Lord God said, behold, the man has become like one of us to know good and evil. And now lest he put out his hand and take also of the tree of life and eat and live forever.
0: 3:22. Okay. 3:22. És mondta az Úristen, ímé az ember olyanná lett, mint mi közülünk egy, jót és gonoszt tudván. Most tehát, hogy kinyújtsa a kezét, hogy szakasztson az élet fájáról is, hogy egyék s örökké üléjét az Úristen.

0: important to keep them from regaining access to the tree of life.
1: Nagyon fontos volt, hogy nehogy vissza tudjanak jutni az élet fájához.
0: So what did he do?
1: Mit tett ezért Isten?
0: He set two cherubim with flaming swords to guard the way to the tree of life.
1: Két kerubot helyezett az útban, tüzes pallosokkal, hogy őrizzék az utat.
0: That flaming sword, what does that represent?
1: Mit jelképeznek a tüzes pallosok?
0: The word of God.
1: Isten igéjét.
0: Scripture is symbolized by the sword.
1: A Bibliát a kard jelképezi.
0: That's recorded there in the spiritual armor that we are to put on. It's the word of God that is the sword of the spirit.
1: Ezt ott találhatjuk, ahol a lelki fegyverzetről van szó, és itt a kard maga az Isten szava, az ige.
0: And these cherubim were to guard the way to the tree of life. That word guard is very interesting.
1: Ezek a kerubok arra voltak ott, hogy az utat, az életfájhoz vezető utat őrizzék, és az őrizzék szó nagyon fontos.
0: Guard means either to prevent access or to preserve access.
1: Két dolgot tud jelenteni az őrzés, vagy a hozzájutástól való visszatartás jelenti, vagy megőrizni a hozzájutás útját.
0: The sword of the spirit, the word of God, is either to prevent access to the tree of life or to preserve access to the tree of life. Either one.
1: Tehát vagy a hozzájutást akadályozza meg a lángpallos, vagy az odajutás útját tartja nyitva.
0: You see, when God sent Adam and Eve out, he had a second tree of life in mind. A second tree of life.
1: Amikor Isten kiküldte, kiűzte Évát és Ádámot, egy második életfája volt a fejében.
0: What was that tree?
1: Mi volt ez a fa?
0: Where was it planted?
1: Hol volt ez elültetve?
0: It's the cross of Christ.
1: Ez Jézus keresztfája.
0: And it's planted just outside of Jerusalem.
1: És ez Jeruzsálemen kívül van ültetve, felállítva.
0: And what is it that either prevents access or preserves access to the fruit of that tree?
1: És mi az, ami vagy megakadályozza a hozzájutást ehhez ennek a fának a gyümölcséhez, vagy megőrzi a hozzájutás útját?
0: Who is the fruit that is hanging on that tree? Who is it?
1: Ki az a gyümölcs, aki ezen a fán függ?
0: It's Jesus Christ. What is it that prevents access or preserves access to tasting and seeing that the Lord is good?
1: Mi az, ami megint csak megőrzi ezt az utat, vagy megakadályozza a hozzájutást ez a gyümölcshöz, és hogy megérezzük, hogy az Isten jó?
0: It's the word of God.
1: Az Isten szava.
0: What makes the difference as to whether it prevents access or preserves access? What makes the difference?
1: Mi okozza a különbséget, hogy vagy megőrzi ezt az utat, vagy megakadályozza a hozzájutást?
0: It's the spirit with which we ourselves approach the word.
1: Ez az a lelkület, ahogy mi megközelítjük, mi kézbe vesszük az Isten igéjét.
0: Who are some of the best students of scripture that have ever lived on the face of the earth? Who were they?
1: Kik voltak a valaha legjobb bibliakutatók, értelmezők, akik éltek a földön?
0: The scribes and Pharisees.
1: Az írástudók és a farizeusok.
0: Did scripture prevent access to the word made flesh or did it preserve access to the word made flesh?
1: Számukra megőrizte az utat az ige, vagy megakadályozta a gyümölcshöz való hozzájutást?
0: It prevented access.
1: Megakadályozta a hozzájutást.
0: Why?
1: Miért?
0: Because they came dependent upon their own ability to study the word of God.
1: Mert ők úgy közelítették meg az igét, hogy a saját képességeikben bíztak, és úgy akarták Isten igéjét tanulmányozni.
0: You see, my friends, the only way we can be blessed by studying the word of God is through the power

0: of the Holy Spirit.
1: Barátaim, az egyetlen egy út, ami áldásos bibliatanulmányozást hozhat, az a Szentlélek segítségét kérve áll számunkra nyitva.
0: Spiritual things, again, are only spiritually discerned.
1: Lelki dolgokat ismétlen csak lelkileg tudjuk megérteni.
0: We have to have the Holy Spirit to help us understand the truth of God's word.
1: Birtokába kell legyünk a Szentléleknek ahhoz, hogy megérthessük Isten igéjét.
0: And it is through studying the word in the Bible that we understand the word made flesh.
1: És ez a Biblia tanulmányozáson, az ige tanulmányozásán keresztül működhet, hogy mi megérthessük azt az igét, ami testé lett.
0: We taste and see that the Lord is good.
1: Látjuk és érezzük, érzékeljük, hogy az Úr jó.
0: As we eat the word with the help of the Holy Spirit.
1: Ahogy elfogyasszuk, ahogy megesszük az igét a Szentlélek segítségével.
0: We just prayed together for the presence of the Holy Spirit in our hearts.
1: Éppen most imádkoztunk a Szentlélek jelenlétéért a szívünkben.
0: What does Jesus say to the Laodicean church? What does he say?
1: Mit mond Jézus a laodiceai gyülekezetnek?
0: Behold, I stand at the door and knock.
1: Az ajtó előtt állok és kopogtatok.
0: He wants to come in, but what does he want to do with us?
1: Be akar jönni, de mit akar velünk tenni?
0: He wants to sup with us. He wants to eat with us. Eat what?
1: Velünk akar vacsorázni. Mit akar velünk együtt enni?
0: Eat the word of God.
1: Isten igéjét akarja velünk együtt fogyasztani.
0: He wants to have a spiritual meal with us.
1: Egy lelki vacsorát akar velünk együtt.
0: But without the presence of the Holy Spirit, can we enjoy the word? Is it something that we really enjoy naturally?
1: A Szentlélek jelenléte nélkül tudjuk élvezni az igét? Ez olyan valami, amit mi tudunk a Szentlélek nélkül élvezni?
0: The natural man has no desire for the word of God.
1: A természetes embernek nincsen semmilyen vágya az Isten beszéde iránt.
0: For the right reasons. He has no desire for the word of God for the right reasons.
1: Megfelelő okok miatt.
0: Did the Jews have a desire to study the word of God?
1: Volt-e a zsidóknak vágyuk arra, hogy Isten beszédét tanulmányozzák?
0: Yes, they did.
1: Nekik megvolt.
0: But was it for the right reasons?
1: I'm sorry. Szóval a jó okokért, a célokért, igen. Nem magyarázat, hanem cél. Megvolt, jó célokért tanulmányozták?
0: No, they studied the word of God because they thought that it made them superior, and they wanted to prove their superiority by studying the word of God.
1: Ők úgy gondolták, hogy az Isten igének tanulmányozása felsőbbrendűké teszi őket, és ezért tanulmányozták.
0: But my friends, the only thing that can really help us study the word of God is to recognize that we are utterly hopeless and helpless in and of ourselves.
1: Az egyetlen igazi okunk az ige tanulmányozására az lehet, hogy magunkban teljesen, teljes mértékben reménytelenek vagyunk, elesettek.
0: But recognizing our utter hopelessness and helplessness, we are then led to taste and see that the Lord is good.
1: De azt felismerve, hogy mi reménytelenül elesettek vagyunk, fogjuk észlelni és érezni, és megízlelni, hogy a Lord, hogy az Úr jó.
0: That we don't have any value in and of ourselves. Our value has been lost through sin.
1: Bennünk nincsen semmilyen érték. Az értékeinket a bűnök miatt elvesztettük.
0: But now we have been given Christ, and we can have value by faith in Him.
1: De Jézus nekünk adatot, és értékünk lehet a benne levő hit által.
0: And as we taste and see that He is good, we once again are restored to infinite worth in Christ.
1: És ahogy látjuk és érezzük és ízleljük, hogy ő jó, egy végtelen jóság állapotában vagyunk benne helyreállítva.
0: Scripture does two things for it is for us. It helps us recognize our utter worthlessness in ourselves, but our perfect worthiness in Christ.
1: Az ige két dolgot tanít nekünk, vagy két dolgot mutat meg nekünk. Egyrészt a teljes értéktelenségünket magunkban, és a Jézusban levő végtelen értékességünket.
0: That's the way that the word preserves the way to the tree of life. As we come dependent upon the Holy Spirit to understand who it reveals to us.
1: Tehát ilyen értelemben értelmezzük azt, hogy megőrzi az életpályához való utat az ige, ahogy megértjük
0: As we come dependent upon the Holy Spirit to understand who it reveals to us.
1: Ahogy megértjük a Szentlélek segítségével, hogy az ige kit mutat be nekünk.
0: Look at John chapter 6.
1: János 6. fejezet.
0: This is a beautiful passage. Jesus is talking about His word.
1: Ez egy gyönyörű fejezet. Jézus az ő beszédéről beszél.
0: And the fact that we must eat it to have eternal life.
1: És hogy ezt el kell fogyasztanunk azért, hogy örök életünk lehessen.
0: Look at verse 35.
1: 35-ös verset.
0: And Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger. He who comes to me shall never thirst. He who believes in me shall never thirst.
1: Jézus pedig mondanékig, én vagyok az életnek ama kenyere, aki hozzám jő, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha.
0: You see, Jesus is obviously talking here about a spiritual blessing, not a tangible, practical blessing, but a spiritual blessing that he is offering to everyone.
1: Jézus itt nyilvánvalóan egy lelki áldásról, nem pedig valami kézzel fogható dologról beszél, és ezt a lelki áldást mindenkinek ajánlja, felajánlja.
0: Many of the Jews were following Christ because they believed that he was a Messiah that they were looking for.
1: Nagyon sok zsidó azért követte Jézust, mert úgy gondolták, hogy Jézus az a messiás, akire ők várnak, ahogy ők várják.
0: One who would deliver them from Roman tyranny.
1: Aki meg fogja őket szabadítani Róma uralmából.
0: But here Jesus is saying, if you eat my flesh and drink my blood, it will be a blessing to you.
1: Jézus itt azonban azt mondja, hogy ha eszitek a testemet és isszátok a véremet, az egy áldás lesz nektek.
0: And they know that they can't be blessed the way they want to be blessed if they're eating his flesh and drinking his blood. They know he's offering a spiritual blessing.
1: És ők tudják, hogy úgy nem lesznek megáldva, hogy elvárják azáltal, hogyha Jézus testét és testét eszik és vérét isszák, hiszen Jézus egy lelki áldást ajánl nekik.
0: Jesus goes on to keep saying the same thing, but he says it even stronger. Verse 48, I am the bread of life.
1: 48-as versben Jézus folytatva ugyanezt, csak sokkal erősebben fejezi ki, én vagyok az életnek kenyere.
0: Your fathers ate the manna in the wilderness and are dead.
1: A ti atyáitok a mannát ették a pusztában és meghaltak.
0: You see, the manna in the wilderness represented the same thing. It represented the life of Christ.
1: A manna a pusztaságban ugyanazt Jézus életét jelképezte.
0: But it wasn't really Christ. It only represented Christ.
1: De ez valójában nem volt Krisztus maga, csak jelképesen.
0: And those who ate it are dead.
1: És akik ezt fogyasztották, azok meghaltak.
0: But now Christ really comes and he's offering them the true bread, the true drink.
1: De most Jézus valójában eljött, és a valóságos kenyeret és a valóságos italt ajánlja nekik.
0: And we can now taste and see that he is very good, but we must do it spiritually.
1: És megérezhetjük, megtapasztalhatjuk, hogy ő nagyon jó, de ezt lelkileg kell megtennünk.
0: Verse 50. This is the bread which comes down from heaven, that one may eat of it and not die.
1: Az 50-es vers. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá, hogy kiki egyék belőle, és meg ne haljon.
0: I am the living bread which came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread that I shall give is my flesh, which I shall give for the life of the world.
1: Én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállott alá. Ha valaki eszik a kenyérből, él örökké. És az a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem, amelyet én adok a világ életéért.
0: The scribes and Pharisees, the Jews who were listening, did they understand what he was really saying? Did they understand it?
1: Az írástudók és a farizeusok, ezek a zsidók valóban megértették, hogy miről beszél?
0: No, they didn't. Look at the next verse.
1: Nem értették meg.
0: The Jews therefore quarreled among themselves, saying, "How can this man give us his flesh to eat?"
1: Tusságodának azért a zsidók egymás között mondván, mi módon adhatja ez nekünk a testét, hogy azt együk?
0: They were not listening with spiritual discernment.
1: Nem lelki értelemben figyeltek.
0: The word of God, the word that came out of Christ's mouth, prevented access to the tree of life.
1: Jézus szájából kijövő szavak, az ige, megakadályozta a hozzáférést.
0: The sword guarded the way, it blocked the way to the tree of life for them, didn't it?
1: A pallosok megakadályozták számukra az életfájához való hozzájutást.
0: But for those who listened with spiritual discernment, it preserved the way to the tree of life.
1: De azok, akik lelki értelemben figyeltek és értelmezték, azoknak pedig megőrizte a hozzájutás útját.
0: They were enabled to taste and see that the Lord is good.
1: Ők képesek voltak arra, hogy megtapasztalják és érzékeljék, hogy az Úr jó.
0: Verse 53. Jesus said to them, "Most assuredly I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you."
1: 53-as vers. Mondd azért nékik Jézus, bizony-bizony mondom néktek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek.
0: My friends, we desperately need to taste and see that the Lord is good. We have no life in us if we don't do that.
1: Nincs bennünk élet, hogyha nem érzékeljük, és nem érezzük.
0: Verse 54. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him at the last day. For my flesh is food indeed, and my blood is drink indeed.
1: Az 54-es, 55-ös versek. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital.
0: And for those who are listening with spiritual discernment, they understand that he is talking about a spiritual blessing, not just a physical blessing.
1: És azok, akik lelkileg nyitottan, lelkileg figyelve értelmezik Jézus szavait, megértik, hogy egy lelki áldásról beszél.
0: He explains what he means to his disciples in verse 63.
1: A 63-as versben elmagyaráz a tanítványainak, hogy mit kell ez alatt érteni.
0: It is the spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit and life.
1: A lélek az, ami megelevenít. A test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet.
0: What is it that blesses us?
1: Mi az, ami megáld minket?
0: It's the words he speaks.
1: Azok a szavak, amelyeket ő kimond.
0: But these can only be understood by the power of the Holy Spirit.
1: De ezeket csak a Szentlélek erejével tudjuk megérteni.
0: And he who receives this bread of life, this drink of life, under the power of the Holy Spirit will be greatly blessed.
1: És aki az életnek ezt a kenyerét és italát a Szentlélek hatalmával, erejével veszi magához, nagyon nagy áldásban részesül.
0: That's what we did this morning.
1: Ez az, amit ma délelőtt megtettünk.
0: But we did it symbolically. We ate the bread and we drank the grape juice.
1: Ezt jelképesen tettük meg, hogy megettük a kenyeret és megittuk a szőlőlevet.
0: We tasted and we saw that physically the Lord is good.
1: Mi megtettük és éreztük a szánkban, hogy az Úr jó.
0: But if we partook of that with the power of the Holy Spirit, we are now motivated to study His Word and taste and see that He is good.
1: De ha a Szentlélek befolyása alatt tettük meg ezt, akkor most indítatást érzünk arra, hogy az igét tanulmányozzuk és lássuk, hogy az Úr jó.
0: That was just a symbol this morning.
1: Ez csak egy jelkép volt délelőtt.
0: But it helps us recognize that we really need to take His Word into our hearts and minds.
1: De segít megértenünk azt, hogy az ő igéjét a szívünkbe és az értelmünkbe kell beültetnünk.
0: When we ate that bread and drank that blood, what did we actually do with it?
1: Amikor megettük ezt a kenyeret és megittuk ezt a vért, mit tettünk tulajdonképpen vele?
0: We took it into our bodies.
1: Bevettük a testeinkbe.
0: We are now turning it into blood. It is actually making us who we are. We are what we eat physically.
1: Azzá válunk, amit eszünk, ez az étel, ez átalakul belénk, vérré.
0: But understand that we are also what we eat spiritually.
1: De értsétek meg, hogy ugyanazt, amit lelkileg fogyasztunk el.
0: And we were reminded this morning that what we really need to do is to come to God's Word and feed on His Word.
1: És ma délelőtt emlékeztetve voltunk, hogy Isten igéjéhez kell visszatérnünk, és ebből kell táplálkoznunk.
0: That's what's really good. It's discovering who we can once again become by faith in Christ.
1: És ez az, ami valóban jó, és ez alapján tudjuk felfedezni azt, hogy mivé válhatunk Jézusban.
0: I praise God for the communion service. It's so beautiful.
1: Áldom Istent az úrvacsorai Isten tiszteletért. Nagyon csodálatos és nagyon jó.
0: It's beautiful because it shows us very tangibly how we can taste and see that the Lord is good.
1: Ez azért csodálatos, mert kézzelfoghatóan meg tudja nekünk mutatni, hogy mennyire jó az Úr, mennyire.
0: It shows us that we need to spend time, we need to make time getting better acquainted with Christ in the book.
1: És megmutatja nekünk, hogy időt kell töltenünk Jézussal, aki ebben a könyvből ismerhető meg.
0: What does the Bible say?
1: Mit mond a Biblia?
0: You shall know the truth, and the truth shall make you free.
1: Ismernetek kell az igét, és az igen, az igazság pedig szabaddá tesz.
0: But to really know the truth, you've got to chew it, you've got to digest it, you've got to make it your own. It's got to change you.
1: De ahhoz, hogy valóban ismerjük az igét, az igazságot, ahhoz azt meg kell rágni, alaposan fel kell dolgozni, és magunkévá kell tenni.
0: I hope you realize, my friends, from this morning's service, that we really need to spend time studying God's Word and making it our own.
1: Nagyon remélem, barátaim, hogy megértitek, hogy időt kell szánni az ige, a Biblia tanulmányozására magunkban.
0: It needs to change us.
1: Szükséges, hogy megváltoztasson minket.
0: It needs to make us like the Word made flesh.
1: Olyanná kell tegyen minket, mint ahogy az ige testé lett.
0: There's something else that I want to share with you as well.
1: És van még valami, amit szeretnék megosztani veletek.
0: In washing my brother's feet.
1: Amikor a testvérem lábát mostam.
0: I asked him if there was something special he wanted me to pray for him.
1: Megkérdeztem, hogy van-e bármi különleges dolog, amit szeretne, hogy imádkozzam értem.
0: He told me that he wanted to more personally experience the truth of the foot washing ceremony.
1: Azt mondta, hogy szeretné igazán személyesen átérezni az lábmosási szertartás igazságát.
0: He wanted it to change him and to make him more like him who is the truth.
1: Azt mondta, hogy szeretné, hogyha ez megváltoztatná őt is, és olyanná tenné, mint amilyen az igazság.
0: I was thrilled to hear that because that's exactly what I wanted.
1: Nagyon örültem neki, mert ez volt pontosan az, amit szerettem volna hallani.
0: It's very interesting the description of Christ washing the disciples' feet.
1: Érdekes, ahogy le van írva az, hogy Jézus hogy mosta meg a tanítványok lábait.
0: John chapter 13.
1: János 13. fejezete.
0: And verse 3.
1: 3. vers.
0: We often overlook this. Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he had come from God and was going to God, rose from supper and laid aside his garments and took a towel and girded himself.
1: Tudván Jézus, hogy az Atya mindent hatalmába adott neki, és hogy ő az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkele a vacsorától, levetti a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülköté magát.
0: Jesus was choosing to be a servant. He was about to wash all of the disciples' dirty feet.
1: Jézus azt választotta, hogy szolga lesz, és éppen hozzákezdett, hogy a tanítványok piszkos lábát megmossa.
0: Please know that he was about to wash Judas' feet, the one who was going to betray him.
1: Figyeljétek meg azt is, hogy Júdás az közeli áruljójának lábát is megmosni készült.
0: And he was about to wash Peter's feet, the one who was going to deny him.
1: És Péter lábát is készült megmosni, aki nem sokkal később elárulta.
0: But who is it that's washing the disciples' feet? Who is it?
1: De ki az, aki a tanítványok lábát mossa?
0: It's the Son of God.
1: Ez Isten fia.
0: But understand something. He knows that he is the Son of God.
1: Értsétek meg, hogy ő tudja, hogy ő az Isten fia.
0: And knowing that, he can now choose to be a servant to everyone.
1: Ennek tudatában azt tudja választani, hogy mindenkinek a szolgálójává válik.
0: Verse 3, Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he had come from God and was going to God, rose from supper, laid aside his garments, took a towel and girded himself. Knowing this, he became a servant.
1: Tehát tudván Jézus, hogy az Atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, leveti a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülköti magát. Tudva mindezt, mégis a szolgálatot választotta.
0: You see, my friends, if we think that we are inferior, then being a servant is not really a blessing to us, if we think that we are inferior.
1: Ha úgy gondoljuk, hogy alávalók, alsóbrendűek vagyunk, szolgai szolgálat nem áldás számunkra.
0: Jesus knew that he was God, and knowing that, he chose to be a servant.
1: Jézus tudta, hogy ő Isten, és ennek a tudatában választotta azt, hogy szolgaként tevékenykedik.
0: That's a beautiful condescension, because we know that we are counted equal with God.
1: Ez egy csodálatos leereszkedés. Tudjuk, hogy Istennel egyenlőnek vagyunk tekintve.
0: But knowing that, we take off our garments and we robe ourselves with a towel and we wash feet.
1: Így mégis levesszük a ruháinkat, feltesszük a kendőt, és megmossuk a másik lábát.
0: When we accept Christ as our personal savior, what does that make us?
1: Akkor elfogadjuk Jézus személyes megváltónak. Mit tesz ez velünk? Mivé tesz ez minket?
0: That makes us one in and with Christ.
1: Ez Egyé tesz minket Krisztussal, Krisztusban.
0: And knowing that we are one in and with Christ, we can then choose to be servants to everyone.
1: És amikor tudjuk, hogy egyé váltunk Krisztussal, akkor azt választhatjuk, hogy mindenkit szolgálni fogunk.
0: We aren't servants because we think we're inferior. We are servants because we know by grace we are counted to be equal with God.
1: És nem azért szolgálunk, mert alsóbbrendűek vagyunk, hanem éppen azért szolgálunk, mert tudjuk, hogy Jézusban Istennel egyenlővé váltunk.
0: That's beautiful condescension.
1: Ez egy csodálatos leereszkedés.
0: And what does Jesus say of that kind of condescension?
1: És mit mond is Jézus erről a leereszkedésről?
0: He who is greatest of all is servant of all.
1: Aki mindenkinél nagyobb, az mindenkinek a szolgája.
0: Who is the greatest of all of us? Who is it?
1: Ki a legnagyobb közöttünk? Közülünk.
0: It's Jesus Christ.
1: Jézus Krisztus.
0: And what do we see him doing?
1: És mit látunk, mit tesz ő?
0: We see him kneeling and washing feet.
1: Térdepelni látjuk őt és lábat mosni.
0: And what does Jesus say to us?
1: És mit mond Jézus nekünk?
0: Look at verse 16.
1: 16-os vers.
0: Most assuredly I say to you, a servant is not greater than his master, nor is he who is sent greater than he who sent him.
1: Bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte.
0: Verse 17. If you know these things, happy are you if you do them.
1: Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket.
0: There is real happiness in being a servant, my friend.
1: Valós boldogság van abban, hogyha szolgaként tevékenykedünk.
0: But that happiness comes from knowing that we are counted equal with Christ himself.
1: De ez a boldogság abból jön, hogy tudjuk, hogy Jézussal egyenrangúnak vagyunk tekintve.
0: You're not a servant because you're inferior. You're a servant because you're counted by grace to be equal with Christ himself.
1: Nem azért vagy szolga, mert alávaló lennél, alacsonyrendű, hanem azért, mert kegyelem által Jézussal egyenlőnek vagy tekintve.
0: There's real joy in that kind of service.
1: Valós öröm, boldogság van az ilyenfajta szolgálatban.
0: I praise God for this day's service, my friends. I've learned so much from it.
1: Áldom Istent ennek a napnak az Isten tiszteletéért. Nagyon sokat tanultam belőle.
0: And I thank you for letting me share some of those thoughts with you.
1: És köszönöm, hogy megengedtétek, hogy ezeket a gondolatokat megosszam veletek.
0: Let's pray together.
1: Imádkozzunk együtt.

0: Father in heaven, we come before you in Jesus' name.
1: Mennyei atyánk, hozzád jövünk Jézus nevében.
0: We are so thankful for the communion service.
1: Hálásak vagyunk az úrvacsorai Isten tiszteletért.
0: And for the foot washing service.
1: És a lábmosási szolgálatért.
0: We thank you that we can taste and see that the Lord is good.
1: Köszönjük, hogy láthatjuk és megérezhetjük, hogy az Úr jó.
0: And we thank you that he has made us like himself by faith.
1: És köszönjük, hogy magához hasonlóvá tett minket hitáltal.
0: As we believe that he is dying for us and accept him as our savior, we are elevated in the sphere of moral worth with God himself.
1: Ahogy hitáltal elfogadjuk és látjuk, hogy felemelkedünk, erkölcsileg értékessé válunk.
0: And knowing this, we can now choose to be servants, not because we have to, but because Christ did, and he wants us to have that joy.
1: És mindezt tudva azt választhatjuk, hogy szolgálatban töltjük, szolgákká válunk, nem azért, mert alacsonyabb rendűek lennénk, hanem mert ezt adja nekünk Jézus.
0: Thank you for the joy of being a servant.
1: Köszönjük annak a boldogságát, hogy szolgaként tevékenykedhetünk.
0: He who is greatest of all is servant of all.
1: Ő, aki mindenkinél nagyobb, mindenkinek a szolgája.
0: Help us to serve each other because we truly love our Lord.
1: Segíts nekünk, hogy egymást szolgálhassuk, mert valóban szeretjük az Urunkat.
0: And loving him, we love those whom he loves as well.
1: És őt szeretve, szeretjük azokat, akiket ő szeret.
0: And he loves us supremely.
1: És ő mindeneknél jobban szeret minket.
0: Help us to realize that loving each other and serving each other is the greatest way to enjoy life.
1: Segíts nekünk megérteni, hogy szeretni és szolgálni egymást az élet legnagyobb öröme.
0: Satan has lied to us and he tries to get us to think that being selfish is the way to happiness.
1: Sátán hazudott nekünk és azt állította, hogy az önzés útja vezet a boldogsághoz.
0: But help us to realize that that is all a lie.
1: De segíts nekünk észrevenni, hogy ez csak hazugság.
0: Help us to taste and see that the Lord is good.
1: Segíts nekünk látni és érezni, hogy az Úr jó.
0: Help us to take his word and to digest it and assimilate it. And may it become a part of us. May it change us.
1: Segíts nekünk az ő igéjét megértenünk, megrágnunk, magunkévá tennünk, és azzá válnunk.
0: And may we come to experience the true joy of service in and with Christ.
1: És hogy megérezhessük a Jézusban és Jézussal folytatott szolgálat igazi örömét.
0: Thank you for hearing our prayer.
1: Köszönjük, hogy meghallgatod az imánkat.
0: And thank you that you have granted our request.
1: Köszönjük, hogy megadtad a mi kérésünket.
0: For we ask believing in Jesus' name.
1: Mert Jézus nevébe kértük ezt hittel.
0: Amen.
1: Amen.
2: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Sok szeretettel köszöntök mindenkit, akik a Szabadság Evangéliuma című minisorozatunkat követik. Immár a befejező negyedik részhez érkeztünk. Ebben a négy részben a szabadítás örömhíről, a szabadítás evangéliumáról beszéltünk. Akik követték a sorozat első három előadását, az első előadásban arról beszéltünk, hogy az evangélium, az örömhír, az a szabadítás, a szabadság evangéliuma, a bűnből való szabadulás evangéliuma. A második előadásban azt taglaltuk, hogy ez a szabadítás, ennek a szabadításnak a mértéke, ez végtelen. Az isteni jellemmel azonos tisztaságot tűzött ki a Biblia számunkra, mint életcélt. Így fogalmaztunk, legyetek a Biblia alapján, a hegyi beszédben hangzott el Jézus szájából, legyetek azért tökéletesek, amiképpen a ti mennyei atyátok tökéletes. Ezt a kulcs igét használtuk ennek a sorozatnak a vezér elveképpen. És a harmadik részben a bibliai igék felsorolása, a bibliai igék tanulmányozása után azzal foglalkoztunk, hogy Ellen White Jézus élete című könyvében, a hegyi beszéd, a boldogmondások című írásaiban és egyéb írásaiban hogyan foglalkozik ezzel a nagyon progresszív gondolattal. Maga ugye Pál apostol is igazán keményen fogalmaz, mindenféle kertelés nélkül nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, amely az Isten hatalma a bűntől való szabadulásunkra. És ezt a forradalmi gondolatot, ami az igazi evangélium, ami az Istennek a titka, ezt fejtette ki több bibliai ige mentén Ellen White ezekben a műveiben, és ezzel foglalkozunk a múlt alkalommal. És most a negyedik záró alkalmon nézzük meg közelebbről, hogy hogyan akarja Isten megvalósítani ezt a tervet a mi életünkben. Kezdjük mindjárt az első biblia igével, Kolossé beliekhez írt levél 27. első fejezetének 27. versétől. Csupa olyan igét próbáltam beidézni, amelyekkel a korábbi részekben foglalkoztunk. A korábbi részekben ugye mindig azt emeltük ki, hogy tökéletessé akar bennünket tenni az Isten, de a próféta, vagy az apostol, vagy az evangelista mindig hozzátesz valami kis ismeretet, hogy ez a tökéletesség hogyan is érhető el, hogyan munkálhatja ki Isten mi bennünk. Ugye itt a Kolossé beliekhez írt levél első fejezeténél azt olvastuk, hogy akit mi prédikálunk, intve minden embert és tanítva minden embert minden bölcsességgel, hogy minden embert tökéletesnek állíthassunk a Krisztus Jézusban elő. Ugye ezért volt az ige ide téve, de az ezt megelőző vers így hangzik, akikkel az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok között eme titok dicsőségének gazdagsága. Azt tudnilik, hogy a Krisztus ti köztetek van a dicsőségnek ama reménysége. Tehát az első tanulság, amit ki szeretnék emelni, az az, hogy akik a tökéletesség standardjét, a tökéletesség színvonalát tűzték Jézus parancsára maguk elé, életprogramul ezt választották, azoknak az első, amit meg kell tanulniuk, azt, hogy ismerjék meg az Isten akaratát. Hát, hogyha valaki nem hiszi azt, hogy Krisztus bennünk él, Krisztus mi közöttünk van, nem a mennyben lakozik, hanem a Szent Lélek által bennünk él, ha valaki nem hiszi, nem ismeri azt, hogy a testünk a Szent Lélek temploma, ha nincs igaz ismerete, akkor nem is tudhatja, hogy milyen célt tűzzünk ki a maga számára. Itt egy pillanatra megállnék, mert biztos jogosan azt várhatná az ember, hogy arról fogunk prédikálni, hogy imádkozni kell. Persze, imádkozni kell. Azt természetesnek veszem. Ebben a mai alkalommal nem is fogok ezzel foglalkozni, de azért egy igét csak úgy hadd mondjak, hogy az ő testének napjaiban, mármint Krisztus, amikor magára vette az emberi természetet, erős kiáltásokkal és könnyhullatással járult az elé, aki egyedül tudja őt megszabadítani a haláltól. Ugye ez bemutatta azt, hogy az imádkozásnak micsoda szerepe van. De ezt minden keresztény ember tudja, remélem ezt nem kell felhívni erre a figyelmet.
Viszont vannak olyan titkok az imádkozáson túl, amit jó, hogyha ismerünk. Isten meg akarta ismertetni azt, meg akar ismertetni velünk, hogy milyen nagy a népek között ennek a titok, e titok dicsőségének gazdagsága, hogy Krisztus ti közöttetek, ti bennetek él, a jellem dicsőségének az egyetlen reménye. Azt kell mondanom Pál apostollal, az a vágyam, azt kell mondanunk Pál apostollal, hogy az a vágyunk, hogy éljek többé ne én, hanem valóságban éljen bennem a Krisztus, a dicsőségnek ama reménysége. Nézzük tovább Ellen White-tól az apostolok története, megint ugye emlékezhetünk, hogy a zárójelben lévő rövidítés AA, Acts of Apostles, tehát az apostolok cselekedetei, 531. oldaláról olvashatjuk. Azt mondja Krisztus magáról, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztus. Ezt mondja János Evangélium a 17. fejezetének 8. verse. Mi tehát az örök élet? Mi tehát a legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes kulcsa, hogy megismerjétek a mennyei atyát, és megismerjük Jézus Krisztust. Minél jobban ismerjük az atyát, jobban ismerjük Jézust, aki kinyilatkoztatta az atyát, annál felkészültebbek, annál alkalmasabbak vagyunk amennyire. Meg akinek lehet adni házi feladatot, keresse meg a Jézus Élete című könyvből. Ezt az egyetlen rövid mondatot, azt mondja Ellen White, szerintem nem lehet jobban összefoglalni. Azt mondja, Istent ismerni azt jelenti, mint szeretni őt. Istent ismerni azt jelenti, hogy szeretni őt. Tehát aki isteni szeretetet akar az életében megvalósítani, ugye ezzel az igével párhuzamosan az az örök élet, az örök életben is szeretni fogjuk egymást, az a szeretet örök élete, hogy ismerjük Istent. Ha valaki nem szereti Istent, az csak azért van, mert nem ismeri őt. Így hangzik a mondat pontosan, Istent ismerni azt jelenti, hogy Istent szeretni. Ezt majd keresse meg mindenki, aki akarja a Jézus Élete című könyvet. Persze úgy könnyű, hogy beírjuk a Google-ba, és akkor azt egyből megmondja, hogy hol található, de érdemes lapozgatni. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. És így mondja Jeremiás próféta, és ugyanezzel az igével párhuzamosan, ne azzal dicsekedjen a bölcs, hogy ő bölcs, ne a bölcsességével dicsekedjék, az erőse az erejével, a gazdagse a gazdagságával, hanem ha van valamivel, amivel dicsekedhetünk, azzal dicsekedjék, aki dicsekszik, hogy értelmes és ismer engem. Hát az a kérdés, drága testvéreim, mennyire ismerjük Jézus Krisztust? Ugye néha elképzeltem, hogy ha majd eljön az üldözésnek a kora, és mondjuk nem lehet nálunk okostelefon, vagy csak mi maradunk, és semmi más, és csak a saját igei ismeretünk, hogy vajon, hogyha majd így összejövünk néhányan, hogy egymást erősítsük, akkor milyen hosszan tudjuk a Bibliát kívülről mondani? Milyen hosszan tudunk beszélni Jézusról, hogy erősítsük egymást azokkal az igékkel? Hogy azt mondta, hogy elküldte a Szent Lelket, hogy majd eszetekbe juttassa azokat, hát amiket nyilván megismertünk. Mivel dicsekedjék tehát az értelmes? Mivel dicsekedjék egy keresztény ember, hogy ismer engem? Hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok-e földön, mert ezekben telik kedvem, azt mondja az Úr. Az emberi értelem, mondja Ellen White, alig tudja felfogni, hogy a lelkiség képességeinek milyen szélességét, mélységét és magasságát érheti el az, aki erre az ismeretre eljutott. Istent ismerni annyit jelent, mint teljessé válni a szeretetben. A saját körében mindenki eljuthat a keresztényi jellem tökéletességére. Krisztus áldozata által nyílt meg a lehetőség, hogy a hívő elnyerje mindazt, ami a megszentelődéshez szükséges. Isten felszólít, hogy érjük el a tökéletesség színvonalát, elénk állítja példaképül Krisztus jellemét. A megváltó földi életében, amelyet a gonosszal szemben tanúsított állandó ellenállás csiszolt tökéletessé, akkor a mi életünket mi fogja tökéletessé csiszolni? A gonosszal
szembeni állandó ellenállás. Bemutatta, hogy miként juthat az ember Istennel együtt munkálkodva már életében a jellem tökéletességére. Isten így biztosít bennünket, hogy mi is teljes győzelmet arathatunk. Így áll a hívő előtt az a csodálatos lehetőség, hogy hasonlóvá válhat Krisztushoz. Engedelmeskedhet a törvény minden elvének. Azt mondja Ellen White, igen, ahogy Krisztus mondta, az pedig az örök élet, hogy megismerjetek engem. Hogy megismerjétek az életemnek a küzdelmét, amikor a földön jártam, emberré lettem, hogyan küzdöttem a bűn testében, hogyan károsztattam a bűnt, hogyan nem engedtem, hogy egy pillanatra is megnyilvánuljon a bűn, és hogyan adtam teljes győzelmet. Ha az én életemet szemlélitek, akkor kívánság, vágy alakul bennetek, hogy az az élet a ti életetek legyen. Mindeneket magamhoz vonzok, azt mondta Krisztus. Semmi csoda van benne, de semmi komplexitás, bonyolultság nincs benne. Krisztus szemlélve az ő életét, tanulmányozva, arról elmélkedve, az emberben egy vonzalom, egy mágneses erő támad, ami húzza őt, hogy ő olyan szeretne lenni, mint Krisztus. Ez a szeretet törvénye. Istent ismerni annyi, mint szeretni őt. Milyen egyszerű. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Így áll a hívő előtt az a csodálatos lehetőség, hogy hasonlóvá lehet Krisztushoz. Engedelmeskedhet a törvény minden elvének. Aztán beidéztük korábban az Efézusiakhoz írt levelet. Ugye miért idéztük be? Hogy legyen szent és fedhetetlen, hogy a Krisztus úgy állítsa maga elé az egyházat, amely szent és fedhetetlen. De mit mond az előző versben? Ugye a férfiaknak adja a tanácsot, ezt azért elmondom, mert a férfiak olyan beléltem magamat legfőképpen olyan lusták a hallásra. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeiteket Krisztusi szeretettel. Miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Úgy szeressétek a feleségeiteket, hogy adjátok önmagatokat. Áldozzátok föl a házasság szentélyén, oltárán önmagatok életét, hogy boldoggá tegyétek ezt a másik embert, aki hozzád kötötte az életét. És itt hogy folytatja, hogy Krisztus szerette az egyházat, önmagát adta az egyházért, hogy megszentelje, megtisztítva a víznek fürdőjével az ige által. Ugye azt mondja Pál apostol, milyen költői, hogy ugye a bűn szennyétől le akar bennünket mosni, meg akar bennünket fürdetni, hogy tiszták legyünk. Mosd meg engem izsóppal, hogy tiszta legyek. És mi ez az izsóp, mi ez a víznek fürdője? Az ige. Azt mondja, ha megismerem Krisztusnak a szavát, a Biblia tanítását, hogyha arról gondolkodom, hogyha a szívembe rejtem az Isten igéjét, akkor ez az ige teremtő erővel bír. Megtisztít engem. Átalakítja az értékrendemet. Átalakítja a gondolkodásomat. Hát ahogy múlnak az évtizedek, és egyre idősebbek leszünk, egyre jobban láthatjuk annak az igazságnak a beteljesedését, hogy a hetek, hónapok, évek, évtizedek folyamán hogyan tudja az Isten, a Biblia igéi, az arról való gondolkodás és az Isten által vezetettség átalakítani az embernek a gondolkodás módját. Amit régen értéknek tartotta, hogy mondja Pál, azt a szemétnek tartja. Amit régen értéktelennek, azt ma értékesnek tartja. Egészen megváltoztatja az ige, megszenteli az embert, megtisztítja az embert. Tehát az első, hogy ismernünk kell az Isten igéjét. Nem mondhatjuk azt, hogy hát itt van ez a Biblia, de nekem nincs szükségem el a Bibliára, elég a Szentlélek. A Szentlélek kopogtat a szívem ajtaján, és megmondja, hogy mit kell tennem. És ez elegendő. Nem kell már a Biblia, nem kell már az Ószövetség, nem kellnek ezek, ha én a szeretetre törekszem, akkor a Szentlélek közvetlenül akar vezetni engem. Ez hamis tanítás. Azt mondja, maga Krisztus az ige által akar bennünket megtisztítani, megszentelni. És hol van az ige? Itt van. Nincs sehol máshogy. Az ige nem a levegőben van, nem úgy jön, hogy a semmiből. Az ige itt van, és hát ugyanaz a Szentlélek ihlette
ugye az Istennek szent embereit, mondja Péter, ugyan ők írták, egyetlen szó sem származott emberi akaratból, amit a Bibliában le van írva, hanem a Szentlélektől ihletve, a Szentlélektől vonzva beszéltek, írtak az Istennek emberei. És ebből tudhatjuk meg, hogy az életünkben mit kell tennünk. Persze nem úgy kell olvasni, hogy olvasom a történeteket, és egyre műveltebb leszek a Bibliából, hanem kérdésekkel kell jönni a Bibliához. Az életemnek a kérdéseivel. Hogy például hallom a háborúkat, a háborúk híreit, és félek, mit mond a Biblia, mit kell tennem? Van valamilyen tanácsa? Járványok vannak, betegségek vannak, és félelem ragadja meg az emberek szíveit. Van a Bibliának valamilyen tanácsa? Vajon mond a Biblia valamit arról, hogy hogyan étkezzek? Én magam, egyes szám első személyben. Mond nekem valamit a Biblia arról, hogy hogyan öltözködjek? Mond nekem a Biblia valamit arról, hogy pszichológiailag, lélektanilag hogyan lehetek egészséges? Mond valamit nekem a Biblia arról, hogy a gyerekeimet hogyan neveljem? Mond valamit nekem a Biblia arról, hogy hogyan beszéljek? Mond valamit arról a Biblia, hogy a képességeimet hogyan kell fejleszteni? A Biblia mindent elmond. Ebben a könyvben benne van minden, hiszen maga az Isten, maga az ember teremtője ihlette, maga az ember teremtője adta az embernek, hogy itt legyen, ha szabad így mondanom, használati utasításnak. Az élethez. Az élet bonyolult, bonyolultabb, mint egy mosógép, bonyolultabb, mint bármi más, és ahhoz is megnézzük, hogy mi a használati utasítás. A Biblia változatlanul, minden változás nélkül, egyetlen veszőcske, egyetlen pontocska, egyetlen szó nem veszett el, így jött el a proféták idejétől kezdve mind a mai napig. A holtengeri tekercsek óta még biztosabban tudjuk, hogy amit ma kezünkbe tartunk, az ugyanaz, amit maguk a proféták írtak, vagy az evangélisták írtak. Hogyan szentel meg bennünket az Isten? Hogyan tesz bennünket tökéletessé? Az ige által. És amikor tudjuk ezt, amikor a Bibliát olvassuk, akkor az embert a Biblia megszólítja. Azt mondja, Józsi, valamit nem a Biblia szerint teszel. Olvasod, és azt mondod, hogy ó, az életemnek az a része ellentétes az, amit a Biblia mond. És tudjátok, mi az emberi tapasztalat ilyenkor? Hát inkább a magaméről beszélek. Az ember kezd mentséget keresni. Keresgél, hogy miért nem? Miért nem? És közben az Isten szava szól, hogy vajon, ahogy az előző előadásban olvashatjuk, az én megszenteletlen, szentségtelen akaratomat szembeállítom a Szentlélek akaratával, vagy azt mondom, Uram, köszönöm, hogy ezt megmutattad, küzdelembe kerül, de ezt akarom választani. Segíts nekem. Munkáld bennem az akarást, erősítsed bennem az akarást, és erősítsed bennem a kivitelezést is. Ugye olvastuk a Zsoltárokban 119, hogy ígértem, mindig csak, amit eddig idéztünk, és utána a másik részt, boldogok azok, akinek útja fedhetetlen, akik a tökéletességben járnak, akik teljes szívből keresik ők, nem cselekszenek hamisságot. És mit mond, hogy mi a kulcs? Mit mond az ifjúságnak? Azt mondja az ifjúságnak, hogyan lehet az ifjú ember, akár férfi, akár nő, tökéletes úgy, hogy szívembe rejtettem a te beszédedet. Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Jézus Krisztus gyermekkorától kezdve, az írásokon felnevekedve, amikor kortársai, vagy ilyen kicsit elegánsabb szóval a pírek, a kortárs nyomás mondta, hogy tedd ezt, vagy tedd azt, abban a pillanatban a szívéből elmondta, hogy miért lenne bűn ezt cselekedni. A szívébe rejtette a beszélt, azonnal alkalmazta, és így nem vétkezett egy pillanatra sem. Ez a krisztusi minta, ez a krisztusi példakép előttünk áll. Mi is rejtsük a szívünkbe ezeket a beszédeket. És azt mondja Pál apostol a zsidókhoz itt levélben, hogy meddig kell ebben eljutni? Mert mindaz, aki tellyel él, akik csecsemő lelkileg, spirituálisan, hitben, az azért csecsemő, mert járatlan az igazságnak beszédében, mert járatlan az igében. Mivel, hogy kiskorú,
lelkileg kiskorú, és szembeállítja az érett korúaknak pedig kemény eledelvaló, mint akik mi voltuknál fogva gyakorlottak az érzékeik a jó és a rossz között való különbségtétele. Hát ez megmondja, hogy mi a jó és mi a rossz, mi a rossz. És mit mond? Hogy az érett korúaknak gyakorlottságuk alakult ki, hogy a jó és a rossz között különbséget tudnak tenni, de ennek egy kulcsa van, hogy járatosak az igazság beszédében. Azt gondolom, hogy ez elegendő az imádság mellett, az igazságban, az igében való pallérozottság, az igének a szívbe való beépítése, az életre való alkalmazása az, ami a tökéletes útség útjának egyik alapfeltétele. Nézzük a másik feltételt, amit Jakab apostol fogalmaz meg. Ugye megint Jakabtól idéztük, emlékszünk, a kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül. Igen, ezt megtanultuk, ezt szeretnénk lenni. De mit mond Jakab, hogy hogyan lehetünk tökéletesek és épek és minden fogyatkozás nélkül valóak? Hogyha a világlátásunkban egy gyökeres változás történik. Az egyik ember azt mondja, ó, elvesztettem a munkámat, csak én lehetek ilyen szerencsétlen, csak engem sújt az élet ilyen próbákkal, miért mindig nekem kell cipekedni, miért mindig nekem kell ezeket a terheket hordoznom. A másik ember azt mondja, bezzeg, a kovácsék gyereke, az áldott jó gyerek, csak szólnak neki, és azonnal ugrik, az én gyerekem meg nem így van programozva. Nekem van ilyen, szomorúvá teszi az életemet, állandóan csak kesergek, összeomolok látván azt, hogy milyen gyereket kell nevelni. És mit mond Jakab? Jakab azt mondja, micsoda öröm, hogy elvesztettem a munkámat. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, mikor különféle próbába estek. Micsoda öröm, hogy nem fogom tudni, hogy holnap mi lesz velem. Azért öröm, mert tudom, hogy Isten tudja, hogy miért kerültem ebbe a helyzetbe, és egy nagy győzelmet akar kihozni belőle. Micsoda öröm, hogy Nabukodonozor úgy döntött, hogy a kemencébe dob bennünket. Azám, mert hatalmas győzelmet fog kihozni belőle. Minden egyes próbatétel, minden egyes élethelyzet Isten tudtával történik. És amikor nem a saját rossz választásunk miatt kerülünk egy megpróbáló helyzetbe, hanem valami más miatt, akkor tudnunk kell, hogy ez a legjobb dolog, ami a végtelen szeretet, végtelen bölcsesség alapján velünk történhet. Mert ki akar valami tökéletlenséget tisztítani az életünkből? Ábrahámnak mennie kell Egyiptomba, mert nincs elég táplálék, nem tudja az áldogat etetni, nagyon szép a felesége, és ott a helyzet, megmondják neki, hát a fáraónak tetszeni fog a felesége, téged megölnek, és a fáraó a feleségedet el fogja venni. Ábrahám örült ennek a megpróbáltatásnak. Azt mondta, hogy halleluja, majd meglátjátok az erős Isten, aki engem kihívott Úr városából, és mind a mai napig vezetett. És ő miatta vagyok, aki vagyok, meg fogja védeni az én feleségemet és az én házasságomat, és hatalmasan látni fogjátok, hogy az élő Istennek vagyok a gyermeke. Ezt mondta Ábrahám? Nem ezt mondta. Azt mondta, mondjuk azt, hogy a testvérem vagy. Értjük, mit akarok ezzel mondani? Mit akar ezzel mondani az ige? A keresztény ember fejében, akik egyetértenek, elfogadták Istentől azt, hogy ő minden foltot, minden sömörgözés, minden szeplőt ki akar tisztítani a jellemükből, ők azt mondják, ez a próba megmutatott bennem valamit. Azt hittem, hogy türelmes vagyok, és kiderült, hogy nem. Azt hittem, hogy tudok bízni Istenben mindenkor, és kiderült, hogy nem. Uram, köszönöm, hogy megmutattad nekem, bocsásd meg, hogy így reagáltam, és add nekem azt a győzelmet, hogy a következő ilyen alkalomkor már előre dicsérjelek téged. Tudván, hogy a hiteteknek a megpróbáltatása kitartást szerez.
és ez pedig tökéletes cselekedetet eredményez. Micsoda csodálatos világkép ez. Aztán nézzük megint a Kolossiak, melyekhez írt levelet. Ugye annak az első tanulsága az volt, hogy Isten meg akarja ismertetni velünk a szabadítás evangéliumának a szabadítás evangéliumát, a szabadítás örömhírét. De meg akar valamit még ismertetni velünk. Azt mondja Pál apostol, hogy ugye azt mondja, hogy akit mi prédikálunk, illetve minden embert, és tanítva minden embert minden bölcsességgel, hogy minden embert tökéletesnek állíthassunk elő a Krisztus Jézusban, állassunk elő a Krisztus Jézusban, és mit, hogyan folytatja Pál apostol? Amire igyekezem is, tusakodván az ő ereje szerint, amely én bennem hatalmasan munkálkodik. Ismernünk kell az evangélium tanítását, imádkoznunk kell, és emellett pedig azzal a világképpel kell rendelkeznünk, hogy az életünkben előforduló események mind az üdvösségünket szolgálják. Mind azt szolgálják, hogy egyre jobban hasonlítsunk Jézushoz. És most Pál egy újabb adalékot ad. Azt mondja, hogy tökéletesen bizonyosnak kell lennünk abban, hinnünk kell, hogy az isteni erő fog bennünk munkálkodni, mikor azt mondjuk, hogy bemegyünk Egyiptomba, és nem hazudjuk azt, hogy ő nem a feleségem, mert Isten hatalmas arra, hogy bennünket győzelemre vigyen. Munkálkodni fog az ő ereje én bennem. Ha türelmetlen vagyok, ha féltékeny vagyok, hogyha kapzsi vagyok, hogyha irigy vagyok, bevallom Istennek, és hiszem, hogy munkálkodni fog bennem, hogy ez ne legyen bennem. Nem az, hogy ne nyilvánuljon meg bennem, hanem ehelyett, a kapzsiság helyett nagy lelkűséget adjon a szívembe, a türelmetlenség helyett türelmet adjon a szívembe. Ahogy olvastuk az előző előadásban Ellen White-tól, hogy az az Isten akarata, hogy kitörölje a szívünkből a bűnt, és a keletkező üresség helyébe betegye ezeket a jó tulajdonságokat. Kitörölje a kapzsiságot, és betegye helyette a nagy lelkűséget. Kitörölje a türelmetlenséget, és betegye a türelmet. Az ő ereje szerint tudjunk tusakodni. És ezt mondja Ellen White az Apostolok története című könyv 530. oldalán. Isten elhívta népét dicsőségre és szentségre, és ezek a tulajdonságok megnyilvánulnak mindazok életében, akik őszinte összeköttetésben élnek vele. A mennyei adomány részeseiként törekedjenek a tökéletességre, mint akiket, ugye az előbb olvastuk, Isten hatalma őriz hitáltal. Isten dicsősége az, ha jellem tulajdonságai gyermekeinek adhatja. Szeretné látni, hogy férfiak és nők elérik a legmagasabb mércét. Ha hitben megragadják Krisztus erejét, ugye mit mondott? Az ő ereje szerint, amely én bennem hatalmasan munkálkodik, ha Krisztus erejét megragadják hitben, ha biztos ígéretei megvalósításáért könyörögnek, ha sajátjukként igénylik, micsoda mondat? Azt mondja, Isten ereje az enyém. Na ne legyél már ilyen nagyképű, te keresztény ember, hát nem mondhatsz ilyet, de azt mondja, sajátodként igényeld, nem engedlek el téged, Uram, nyomorult ember vagyok, míg meg nem áldasz engem. Tudom, hogy azért jöttél tusakodni velem, hogy megáldjál engem. Tudom, mert ismerlek téged, és mivel ismerlek, ezért szeretlek téged, és tudom, hogy te szeretsz engem. Megragadom a Krisztus erejét, biztos ígéreteinek megvalósulásáért az életemben könyörgök napról napra, és tudom, hogy az ígéret az nekem szól, az enyém. Ha komolysággal teszik ezt, Isten nem utasítja vissza, keresik a szent lelk erejét, akkor tökéletessé lesznek ő benne. Csodálatos összefoglalás? Csodálatos összefoglalás? Hogyan fejti ki a zsidókhoz írt levél törekedjetek tökéletességre tanítását, és akiket Isten hatalma őriz hitáltal tanítását, elemelt ebben a mondatban. Mondom, elmondtam az előző órán is, hogy én nekem nem vált a kedvenc szerző. Én nem tudom letenni. Újra és újra elolvasok részeket, mert megragadja a szívemet. A Szent Lélek munkálkodik általa. És ugye, hogy mondtam már,
aki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedézésekkel erős kiáltás és könyhulatás közben járult Istenhez, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgatott az ő Isten félelméért. Ugye ez az imádkozásnak a parancsa, az ígérete, amit kaphatunk, de amiért olvasom, ám bár fiú megtanulta azokból, amiket szenvedett az engedelmességet. Fiú volt, aki soha nem volt engedetlen, soha nem követett el bűnt, de szenvedések által tette, mondja Pál egy másik helyen, tökéletessé az ő üdvösségük fejedelmét. Mit mondott Jakab? Jakab azt mondta, teljes örömnek tartsátok, mikor különféle kísértésekbe, próbába kerültök. A zsidókhoz itt levél még tovább megy. Azt mondja, szenvednetek kell. Szenvednetek kell. A szenvedés által fogod megtanulni, mint a mester, mint az idősebb testvérünk, mint az emberfia, aki eljött és magára vette, az Isten fia, aki magára vette az ember természetét, és emberfia is lett, amiket szenvedett, megtanulta az engedelmességet, és tökéletességre jutott, és üdvösség szerzője lett, ahogy olvastuk azt, az első alkalom, a második alkalommal szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek. Egészen más a keresztény világképe, igaz? Másképpen látja a próbákat, másképpen látja a szenvedéseket. Nem írtam most ki, de valahol emlékszem, idézi Ellen White, hogy az Istennek a lelke a szenvedést áldássá teszi. Ezt én nem értem. Értem a szavakat, és valamit kapizsgálok belőle, de ez a zsidókhoz írt levél, amit Pál mond, így közelebb visz hozzá. Krisztuson keresztül megértem, hogy a szenvedés kitisztítja belőlem a nem Krisztusit. És hogyha ez a célom, ezt akarom, hogy történjen, akkor a szenvedés áldássá válhat. Nyilván nem keresi az ember a szenvedést. Nem fogja korbáccsal ütni magát, nem fog térden Róma lépcsőjén menni fölfelé, hogy ezzel megváltson valamit. Hanem amikor az emberi gyengeség, az emberi természet gyengesége miatt a szenvedést éljük meg, engedelmesek maradunk, és engedjük, hogy Isten szabadítása érvényesüljön bennünk. Egy következő tanítást Lukács evangéliumában mond el Jézus, szintén a tökéletesség útjával kapcsolatban, így mondja, mondta pedig a tanítványainak, annak okáért azt mondom nektek, ne aggodalmaskodjatok a ti ételetek felől, hogy mit egyetek, se a ti testetek felől, hogy mibe öltözködjetek. Az élet több, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet. Nézzetek a hollókra, nem vetnek, nem aratnak, nincs tárházuk, sem csűrjük, és az Isten eltartja őket. Mennyivel drágábbak vagytok ti a madaraknál? Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal. Annak okáért, ha ami legkisebb dolog, ez mindig picit nevetnem kell ezt a Jézus, hogy hát az, hogy most megnövelem a temeted egy arasszal, az a legkisebb dolog. Az a legkisebb dolog. Hát persze, Lázár, jöjj ki, halottat föltámaszt, leprás, gyógyulj meg. A legkisebb dolog, mondja Jézus. Azt sem tehetitek, akkor miért aggodalmaskodtok a többi felől? Ha a hajatokat nem tudjátok növeszteni, akkor mit aggodalmaskodtok? Mindent Isten tesz. Tekintsétek meg a liliomokat, hogyan növekednek, nem fáradoznak és nem fonnak, de mondom néktek, Salamon minden ő dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a füvet, amely ma a mezőn van és holnap kemencébe vetik, így ruházza az Isten, mennyivel inkább titeket, ti kicsiny hitűek. Ne kérdezzétek, mit egyetek, vagy mit igyatok, és ne kételkedjetek, mert mind ezeket a világi pogányok kérdezik, a ti atyátok pedig tudja, hogy néktek szükségetek van ezekre, csak keressétek Isten országát, és ezek mind megadatnak néktek. Micsoda erősítés! Micsoda erősítés! Ne aggodalmaskodjatok! A mennyei atyád vagyok, mondja az Isten. Én gondoskodom mind a nem tudom hány milliárd teremtményemről, emberről, állatról, legkisebbtől a legnagyobbig. Mindenkinek a szükségletéről gondoskodom, és tudom, név szerint hívom őket, nevezem őket.
akkor miért félnél? Miért félnél? És milyen megjegyzést tesz ez a Jézushoz vezető Lépések című könyv 71. oldalán Ellen White? Ha gondolataink saját énünknél időznek, akkor Krisztustól, az élet és az erő forrásától eltávolodunk. Sátán állandóan igyekszik figyelmünket Krisztustól elvonni, hogy lelkünknek minden vele való közösségét meghiúsítsa. Mit jelent az, hogy magunknál, saját énünknél időzünk? Nem csak azt jelenti, hogy most én ilyen vagyok, olyan vagyok, hanem azt is jelenti, hogy a világ örömeire, az élet gondjaira, akadályaira és nehézségeire, saját gyengeségeinkre, vagy fogyatkozásainkra, vagy mások tökéletlenségére irányítja figyelmünket. De ez csapda. Ne essetek bele, mondja. Még a valóban lelkiismeretes egyéneket is, akik Istenért kívánnak élni, gyakran félrevezet az ellenség, hogy saját gyengeségeiken és bűneiken gondolkozzanak, és így módon elszakítva őket Krisztustól, öröm éri, hogy győzelmet arat felettünk. Ne magunkat tegyük gondolataink középpontjává. Ne aggódjunk, ne remegjünk a saját megváltásunkért. Mindez csak arra szolgál, hogy a lelket az erő forrásától elvonja. Bízzátok lelketek megtartását Istenre, és egyedül benne reménykedjetek. Ne magatokról gondolkozzatok, ne magatokról elmélkedjetek, beszéljetek és gondolkodjatok Jézusról. Tűnjék el ő benne saját énetek. Távolítsatok el minden kételyt és félelmet. Drága testvéreim, én csodálom Ellen White-ban, csodáltam, és csodálom is, hogy bármelyik írásátnak bármelyik fejezetét nyitom ki, nem csak könyvben, cikkben, mindig Jézusról legalább három bekezdés van róla, bármilyen témában. Egyszerűen Krisztus a középpontja az életének, a gondolkozásának. Tűnjék elő benne saját életek, távolítsatok el minden kételyt és félelmet. Mondjátok Pál apostollal, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Galata 2.20. Nyugodjatok meg Istenben, amit rábíztok, azt meg fogja őrizni. Ha magatokat teljesen az ő kezébe ajánljátok, akkor annak segítségével, aki benneteket szeret, mindeneken túlaradóan győzedelmeskedtek. Persze nem úgy kell ezt elképzelni, hogy ha majd Isten mindent megold helyettem, és akkor nem csinálok semmit. Mert ugye azt mondja a Biblia, aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Tehát ami lehetőséget az Isten elém hoz, abba álljak bele, és szorgalmasan dolgozzak, ami rajtam áll, feszítsem meg az erőmet, és tegyem, és bízzak Istenben, hogy ő majd kipótolja mindaz, ami nem az én hatalmamban áll megtenni. Nem tudom, hogy milyen munkát fogok kapni. Nem tudom, hogy mi a következő élethelyzet. Nem tudom, hogy egészségileg hogy fogok állni. De ami rajtam múlik, táplálkozásban, életmódban, pihenésben, friss levegőn, vízzel, és a többi, mindenki tudja a 8 alapelvet. Azt megteszem, és a többit Istenre bízom. Nem aggodalmaskodom. Amit ma elém hoz, annyira könnyűvé tette, szabad így mondanom. Annyira könnyűvé tette, nem kell arra gondolni, hogy mi lesz majd hónap után. Ma, itt, ebben a percben. Most, hogy itt ülök, gondolkodom az igéken, és ez a kötelességem, és ez hat rám. És majd a következő órában, nem tudom, éppen ebédet készítek, és akkor azt tökéletesen fogom csinálni. Utána, amikor megesszük az ebédet, tökéletesen fogjuk megenni. Mindenben, akár esztek, akár isztok, bármit cselekeztek, a legkisebb dolgokban őt dicsőítsétek. Mintha az Úrnak ennétek. Ugye? Milyen egyszerűvé tette? Nem bonyolult. Tudja, hogy milyen törékenyek vagyunk. Tudja. Kicsiny hitű, miért kételkedtél? Gyere, lép ki. Tedd meg a lépést. Tedd meg a következőt. Te gyere. És ő majd olyan magasatokra visz, amit ő elgondolt felőlünk. Nekem nem kell ezzel törődni. Emlékszem, gyerekkoromban mentem fölfele egy ilyen létrán, egy kisgyerek, és csak fölfele néztem. Egy lépés, egy lépés, egy lépés, könnyű volt. Aztán amikor a tetére értem, lenéztem,
akkor hirtelen megrémültem, hogy milyen magas vagyok, és akkor a szülők segítettek, hogy lekerüljek onnan. De ugyanígy, ugyanígy, ha Jézus nézzük, akkor nem veszük észre, hogy ő milyen magaslatokon viszi a lábunkat. Nem is fogunk dicsekedni ezzel, nem is tudjuk, hogy hol járunk. Csak őt nézzük. Igaz? És rábízzuk magunkat. Dicsőségről dicsőségre, fokról fokra. És ez kapcsolódik az utolsó tanításhoz. Mit mond Jób? Ha igaznak mondanám magamat, a szájam károsztatna engem, ha ártatlannak vallanám magam, bűnössé tenne engemet. Pedig mit olvasunk Jobról? Mit olvasunk Jobról a Jobb könyvében? Igaz ember volt. Fethetetlen. Azt mondta Isten, sátán, láttad Jobot? Igaz és fethetetlen. Bűn nélkül él? Na persze, hogy bűn nélkül él, mert érdekből mondja sátán. Sátán nem vitatkozott vele, hogy fethetetlen volt. Na ő is elismerte. Csak azt mondta, hogy érdekből teszi. Most nem ezzel foglalkozom. Csak azt mondom, hogy az a valaki, az az ember, akiről kimondta, hogy egyenes, igaz, fethetetlen, bűntelen, az az ember azt mondja magáról, ha igaznak mondanám magamat, a szájam károsztatna engem, ha ártatlannak bűnössé tenném, tenne engemet. És mit mond Ellen White? Ezzel kapcsolatban, hogy mi is most könnyen mondhatnánk. Szeretném elmondani mindazoknak, akik előtt az Isten dicsősége feltárult, hogy soha még a legkisebb késztetés sem fogják arra érezni, hogy szentnek és megszentelődöttnek tartsák magukat. Miközben tisztában vannak a szabadítás evangéliumával, miközben tökéletesen, vagy egyre tökéletesebben megismeretik az Istennek a tervét, a bűntől való tökéletes szabadítás tervét, amiközben ebben a tervben élnek, egy pillanatra sem gondolják azt, hogy igazak lennének, vagy tökéletesek lennének. Hiszen látják Krisztust. És tudják azt, hogy bűn testében laknak. És bármikor elbukhatnak. És bármikor elbukhatnak. Bálám próféta, Isten profétája, akin keresztül Isten profétai kinyilatkozatot adott a népnek, egyszer csak pénzsóvárságában hamisan profétált volna. Ugye? Mózes, aki már 40 éve vezeti a népet, ezt a gyülevész népet, és akinél türelmesebb embert a föld a hátán soha nem hordott, egyszer csak odavág a sziklára. Soha senki, aki Isten dicsőségét ismeri, nem mondja magáról, hogy már elérte volna. És így folytatja ugyanebben az írásában. Minden földiességtől meg kell tisztulnunk, addig kell csiszolódnunk, amíg vissza nem tükrözzük megváltónk képmását, és isteni természet részeseivé válva megmenekülünk a romlottságtól, amely a kívánság által van ezen a világon. Ekkor majd örömmel követjük Isten akaratát, Krisztus pedig úgy mutathat be minket atya és az angyalok előtt, mint akik benne lakozunk, és akiket nem szégyel testvéreinek nevezni. Azonban nem fogunk dicsekedni szentségünkkel, amikor világosabb ismeretre jutunk Krisztus makulátlan és végtelenül tiszta voltáról, Dánielhez hasonlóan fogunk érezni, amikor az Úr dicsőségét meglátva így szólott, orcám eltorzult, és oda lett minden erőm. Mindaddig nem mondhatjuk, én bűntelen vagyok, amíg romlott testünk el nem változik az ő dicsőséges testének képmására. Ha azonban szüntelen követni igyekszünk Jézust, abban az áldott reménységben van részünk, hogy Isten trónja előtt szeplő, sömörgözés és bármiféle, aféle nélkül állhatunk meg. Mit mond? Ha szüntelenül követni igyekszünk Jézust, akkor remélhetjük azt szilárdan, hogy Isten trónja előtt szeplő nélkül állhatunk meg. Mint aki teljesek Krisztusban, mivel felöltötték az ő igazságosságát és tökéletességét. Nem magunkról mondjuk azt, hogy mi tökéletesek lennénk. Ezt adjuk át az Istennek, aki az egyedül igaz bíró. Ő majd kijelenti, amikor úgy teszi, hogy rátesszük a pecsétet. Hiszen az elpecsételődésben élünk. Senki nem látja az Isten pecsétjét a másikon.
Már jó lenne látni, hogy a jellem már olyan dicsőséges. Biztos már pecsétje van. Az elpecsételés. Isten angyalai körbejárnak, hogy kinek a homlokára tehetik rá a pecsétet, hogy Krisztus jellemét tükrözik. És Pál apostol hogyan fogalmaz, ezzel zárom. Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék, hanem igyekezem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Igyekszem, hogy elérjem. Atyám fiai, én önmagamról nem gondolom, hogy már elértem volna, de egyet cselekszem, azokat, amelyek a hátam mögött vannak elfelejtve, azoknak pedig, amelyek előttem vannak nékig dőlve, célegyenest igyekszem az Istennek, a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. Valakik annak okáért tökéletesek vagyunk, ilyen értelemben legyünk, és ha valaki valamiben másképp értetek, az Isten azt is ki fogja nektek jelenteni. Én kívánom, hogy mindannyiunk életében legyen meg ez az emberi alázatosság, szelídség, hogy Krisztus az én megváltom. És ha ő bennem él, akkor tökéletesen élek. Ha nem él bennem, akkor nem. És majd ő a próbákon keresztül, a szenvedésen keresztül, az ige ismeretén keresztül, az imádkozáson keresztül, az üdvösség tervében szereplő isteni adományok, ajándékokon keresztül elvezet majd engem arra, mire akar vezetni. És bevégzi bennem azt a munkát, amit elkezdett. Mert tudom, hogy kiben hittem. Legyetek azért tökéletesek, miként pedig ti mennyei atyátok tökéletes. Amen. Imádkozzunk. Mennyei jó atyánk, szerető Istenünk, köszönjük, hogy számunkra és minden ember számára érthetővé, egyszerűvé akarod tenni a te örömhíredet, amit a legegyszerűbb embertől, a legműveltebb, legtanultabb ember is megérthet, hogyha imádkozó szívvel a te igédet kutatja, és kéri, hogy a te szent lelked személyesen vezesse őt. Mennyi atyán, kérünk mindazokért, akikkel együtt tanulmányoztuk az igét, mindazokért, akik követték ezt a sorozatot, hogy személyesen szánják magukat oda, és ismerjék meg az Isten akaratát, és igényeljék a csodálatos ígéreteket, a Szentlélek ajándékát, Isten hatalmát, hogy az isteni természet részeseivé váljanak. Tudjuk, hogy ez szinte felfoghatatlan, hogy Isten bennünk akar élni az ő szent lelke által. De Urunk, kérünk, hogy bocsássunk, ami gyengeségünk,

Kedves gyerekek, a bibliai ige, amit ma tanulunk, így hangzik. Ismerd meg a te atyád Istenét, és szolgálj neki tökéletes szívvel és jókedvel. Ez Dávid mondta a fiának, Salamonnak. És tudjátok, hogy hogy vonatkozik ez rátok? Tudjátok, hogy a szüleitek hisznek Istenben. És azt mondja, hogy ismerjétek meg azt az Istent, akiben ők hisznek. És hogy lehet ezt tenni? Hogy faggassátok a szüleiteket, mondjátok, te milyennek ismered az Istent? Te hogyan győződtél meg róla, hogy Isten létezik? Mikor tapasztaltad, hogy Isten meghallgatta az imádságodat? Ezt jelenti ez, hogy ismerd meg a te atyád, vagy mondjam így, a te szüleitek Istenét, és kérdezgessétek őket, ők hogyan jutottak arra a meggyőződésre, hogy Isten létezik? Milyennek ismerték meg őt? Ez nagyon-nagyon sokat fog nektek mondani, ha sozszor kérdezitek ezt a szüleitektől. Én nagyon emlékszem a mi gyerekkorunkra. Az anyukám ugyan egyedül nevelt hármunkat, mi csak az anyukánk hitét ismerhettük meg, de neki tényleg erős és komoly hite volt, és péntek estét szerettük a legjobban az egész héten, mert volt egy ilyen nagy dupla családi ágy, és akkor mi gyerekek oda mentünk anyuka mellé az ágyba, és vártuk, hogy ő sohasem meséket mondott nekünk, hanem a saját életéből, édesanyja, testvére életéből tapasztalatokat, hogy a Jóisten őket hogyan hallgatta meg. Na, egyet közül nektek elmondok, amit ilyen röviden, egyszerűen lehet elmondani. Azt mesélte el egyszer nekünk, hogy ugye a háború az nagyon csúnya dolog, örülhettek, hogy ti nem láttatok. Hát ő a háború idején a Balaton mellé a rokonaihoz menekült, akkor még két gyerekkel, és hát ott a háború után otthon sütötték a kenyeret kemencébe. Minden héten egyszer sütötte kenyeret, ami egész étre elég. És ott élt velük a bátyja is, ott dolgozott abban a faluban, és a bátyának volt egy katona barátja, egy másik városban, 60-ban, aki nagyon sokat segítette őt, ami katona volt a háborúban. És amikor megsütötték a kenyeret, minden héten feladtak neki egy kerek kenyeret csomagban, hogy segítsék őket ezzel. És mesélte édesanyám, hogy egy reggel, mikor kisütötte a kenyeret, nem tudott kimenni a fejéből a gondolat, hogy most ne 60-ba küldje a kenyeret, mint mindig máskor, hanem Budapestre, a Bajor családnak. És nem is gondolt rájuk hetek óta. De akár mit csinált, mindig ez jött a fejébe, hogy most ne 60-ba küldjen, hanem a Bajor családnak Budapestre. És akkoriban, tudjátok, nem volt ilyen, hogy telefonon beszélünk minden nap. Eltelt egy-két hónap, mire Pesten összefutottak ezzel a családdal, és azt kérdezte ott tőlük az édesanyja, akiknek 5 gyerekük volt, mondd, mi jutott eszedbe, hogy csomagot küldtél nekünk. És tudjátok, Pesten éheztek az emberek legjobban háború után, és mondta, hogy aznap reggel azon gyötrődött az ágyban, hogyha reggel a gyerekek enni kérnek, semmit a világon nem tud adni nekik. Jegyre lehetett kapni kenyeret, azt ők már az összes jegyüket elhasználták, semmi lehetőségük nem volt, hogy valamit szerezzenek. És azt mondja, jött a postás, és egy kerek csomaggal. És ő gondolkozott azon, hogy hát kerek csomag, életében nem látott kerek csomagot. Mi lehet egy kerek csomag? És amikor kinyitotta, a kerek csomag egy nagy kenyér volt. És hálát adott az Istennek. Hát látjátok, a szüleitek sok ilyesmit fognak nektek is elmesélni, ha kérdezgetitek őket, és meg akarjátok ismerni szüleitek Istenét. Kedves gyülekezet, most nyissuk ki Bibliánkat, és olvassuk a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét. Péter apostol első levele 5. fejezetéből a 8. verset, és a 9. vers első részét. Így olvasom az igét, Péter apostol első levele 5. fejezetéből a 8. verset, és a 9. vers első részét. Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén kit nyeljen el.
akinek álljatok ellene erősek lévén a hitben. Azt hiszem, hogy ha ezt a hasonlatot komolyan vennénk, amit az ige használ, hogy a ti ellenségetek, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve, hogy kit nyeljen el, akkor tényleg szívünkre vennénk, hogy nekünk józannak kell, ébernek kell lenni, és vigyázni szüntelenül. De nekem az az érzésem, hogy mi hajlamosak vagyunk erről elfeledkezni. Pedig a mi atyánk, amit Jézus ugye mindennapi imádságnak szánt, mert benne van az, hogy a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, tehát minden ma, minden nap imádkozzuk ezeknek a gondolatoknak a szellemében. Tudjuk, hogy ez az imádság így ér véget, és ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. És úgy őszintén gondoljunk arra, hogy minden nap benne van, hogy így mondjam, ez az elem, ez a kérés az imádságunkban. Számolunk azzal, hogy a mi ellenségünk, mint ordító oroszlán szerte jár, és keresi, hogy kit nyeljen el. És ezért, mikor én reggel elindulok a napra, akkor nekem az imádságomban benne legyen ez a kérés, hogy ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert ugye mi sokan úgy megütköznek rajta, hogy mondott Jézus ilyet, hogy ne vigy minket a kísértésbe, mint ha ő vinne a kísértésbe. De gondoljunk arra, hogy az egész imádság úgy kezdődik, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Tehát az ember az Isten vezetése alá helyezi magát. Azt kéri, azzal indul az imádság. És ezzel azt kéri az ember, hogy Isten olyan utakon vezessen, ahol nem kerülünk közel harcba a kísértővel. De folytatódik az imádság, de szabadíts meg a gonosztól, de ha mégis nem kerülhetjük ki a támadását, hogyha mégis ütközetre kerül sor, akkor pedig a Jóisten szabadítson meg a gonosztól. És nagyon fontos a 9. vers elején ez a kijelentés, hogy akinek álljatok ellene erősek lévén a hitben. Én ma különösen ezt a részletet szeretném az igéből a szívünkbe vésni, akinek álljatok ellent erősek lévén a hitben. És szeretném, ha ma délelőtt ezt tanulnánk, hogy valósulhat meg ez, hogy álljatok ellent erősek lévén a hitben. Mert Istennek korlátlan hatalma van minket megszabadítani. Ugye az evangéliumok mutatják ezt a legszemléletesebben, hiszen azt olvassuk az evangéliumokban, hogy az emberek csodálkozva mondták Jézusról, kicsoda ez, hogy a tisztátalan lelkek is mind engednek néki, és hatalommal parancsol néki. Tehát afelől nem lehet kétségünk, hogy Isten abszolút hatalommal meg tud szabadítani a gonosztól, de azt is tudjuk, hogy tiszteletben tartja a mi választásunkat és akaratunkat, és nélkülünk nem teszi. Tehát az Istennek a tökéletes szabadítása akkor valósulhat meg, ha mi megtanuljuk, hogyan kell ellene állni, úgy, hogy erősek vagyunk a hitben. Mert akkor jön az Isten szabadítása. Emlékezzünk Jakab apostol igéjére is. Engedelmeskedjetek az Istennek, és álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. De a sorrend ez, hogy engedelmeskedjetek az Istennek, hogy álljatok ellene erősek lévén a hitben, és akkor jön az Istennek a hatalmas szabadítása. És ő kénytelen elfutni tőlünk. És én szeretném, hogyha ezt a tanítását az írásnak, hogy kell ellenállni a gonosznak, erősen állva a hitben, szilárdan a hitben, ezt most Jézustól tanulnánk. Egy kicsit gondolkodjunk közösen Jézus megkísértésének a történetéről. Ne gondoljuk azt, hogy ez Isten tiszteletnek ebben az órájában ki fogjuk meríteni mindazt a tanítást, ami ebben van. Én sokszor gondolom, hogy az írásnak az egyik legmélyebb bizonyságtétele. És mindig szeretném még jobban, még mélyebben megérteni, mert szinte kimeríthetetlen a tanítása ennek a bibliai szakasznak. Máté evangélium a 4. fejezetét keressük meg, és Máté evangélium a 4. fejezetében így olvassuk az első verset. Tehát Máté evangélium a 4. fejezete első versét idézem. Akkor Jézus viteték a lélektől a pusztába, hogy megkísértessék az ördögtől. Megkérdezem, mit jelent ez az akkor? Ugye, ha csak egy pillantást vetünk az előző fejezetre, közvetlen keressége után.
És tudjuk, hogy Jézus keresztségekor mi történt. Azt olvassuk az írásban, hogy az ég megnyilatkozott, és égi hang hallatszott, miközben a Szentlélek galamb szimbólumában alászállt rá, és ez az égi hang ezt mondta, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Megkérdezem, óriási tapasztalat ez, hogy az ég megnyílik, és hang hallatszik, és az Isten áldása, az Isten szent lelke alászáll, és hallja, hogy ő az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. És ebből mindjárt jegyezzünk meg egy tanítást. Nehogy azt higgyük, hogy amikor nagyon jó lelki állapotban vagyunk, és amikor a leghatalmasabb tapasztalatot szerezzük Istennel, és mi úgy szeretnénk szinte hátradőlni a székben, hogy most biztonságban vagyunk, most boldogok vagyunk, akkor az ellenség ezt tiszteletben tartja, és egy darabig elkerül bennünket. Sokszor fordított a törvényszerűség, éppen a legnagyobb tapasztalatok után jön, mert ez kihívja a haragját, az ellenállását. Tehát a legcsodálatosabb tapasztalatok után a legjobb lelki állapotban is érvényes, hogy józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek szerte jár, mint ordító oroszlán. Szeretnék erre bibliai példát mondani. Megkérdezem, Illés életében nagy tapasztalat volt a Kármel-hegyi eset? Hát tűz szállt alá az égből, Isten az imáját meghallgatta, utána megjött az eső 3,5 év után a könyörgő imájára. Léteznek ennél nagyobb tapasztalatok? És akkor az ördög most azt gondolta, hogy őt meg se közelítheti? Már másnap a Jézabel fenyegetése kapcsán megkísértette őt a csüggedéssel, és meg is tudta kísérteni. Mert kétségbe esve elmenekült a pusztába, ahelyett, hogy a kötelesség teljesítés helyén maradt volna. Tehát az egyik első tanulság, amit megfigyelhetünk. Aztán azt olvassuk, hogy a Jézus a lélektől vitetett a pusztába. Vagyis ezt más szavakkal így mondhatjuk, nem azt jelenti, hogy a lélek természetfeletti módon elragadta, hanem azt jelenti, hogy a Szent Lélek késztette őt, hogy a pusztába vonuljon, és ott a szolgálatára bőjtöléssel és könyörgéssel készüljön fel. Megkérdezem, volt valakinek valaha hatalmasabb szolgálata? És tudjuk, hogy Jézus ekkor kezdte meg ezután, innét a pusztából visszatérve, már a nyilvános szolgálatát folytatta. Jézus tudta, hogy az emberek vakságát, tudta az emberek sötétségét, tudta Sátán hatalmát az emberi lelkek felett, és tudta azt, hogy Sátán mire készül, amikor Jézus a gyűlölt ellensége emberként kiszolgáltatottan Sátán hatalmának látszólag könnyen, legyőzhetően megjelenik védtelenül itt a földön. El tudjuk képzelni azt a gyűlöletet, azt az elszántságot, ami Sátánban volt, hogy most itt a maga birodalmában, és amikor emberként jön, és emberi, megkísérthető emberi természetben, akkor micsoda elszántság és gyűlölet volt benne, hogy Jézus legyőzze. Ezen a háttéren megértjük, hogy a Szentlélek késztette őt, hogy bőjtöléssel és könyörgéssel a pusztában, magányban, ahol senki és semmi nem zavarja, készüljön a szolgálatára. És szeretném mindjárt olvasni a második verset is, és mikor 40 nap és 40 éjjel bőjtölt, végre megéhezik. Mit lehet ebből kiolvasni? Ugye 40 nap alatt nem érezte az éhséget. Mi ugyan soha nem bőjtöltünk, azt hiszem, nem 40 napig, de még több napig is kérdés, vagy legfeljebb csak olyan dánieli bőjt szerint, ugye valószínű, hogy még azt sem nagyon próbáltuk ki, amit az Eszter és az udvarhölgyei a kritikus helyzetben, hogy 3 nap, semmit sem. De ha csak 1 napig bőjtöltünk is, én remélem, hogy sokunknak a tapasztalata, hogyha az ember tudja, miért imádkozik, és lélekben komolyan hozzákészül, és elszántság van benne, hogy ezt az időt, ő most mindent, amit étkezésre fordítana is, és minden lehetséges időt a magányban, Istennel való könyörgésben tölt, akkor az ember tulajdonképpen egyáltalán nem érzi az éhséget. Teljesen betölti az a könyörgés, az Isten felé vágyakozás, és azt tölti be, hogy a te kegyelmed jobb az életnél, amiért én most esedezem hozzád, az nekem mindennél fontosabb.
És Jézus is így volt. Van egy nagyon szép kifejezés, Ellen White írja a Te igéd igazság című Biblia kommentárban, ott a hozzáfűzött megjegyzésben azt írja, hogy Jézus ezt a 40 napot bezárkózva Istennel töltötte a természet csendjében. Olyan megragadó az a kifejezés, bezárkózva Istennel a természet csendjében töltötte, és teljes szívét adta a könyörgésre, hogy Isten erősítse meg, és készítse fel arra az ember feletti küzdelemre, amely rávár. Jézus annak is tudatában volt, hogyha egyetlen egyszer áthágja az Isten szeretet törvényét a kísértések súlya alatt, akkor ő is elvész, és az emberiség megváltása is meghiúsul. Olyan hatalmas volt a tét, hogy Jézus lelkét teljesen betöltötte a könyörgés, és a 40 nap alatt nem érezte az éhséget. Itt csak egy pillanatra megemlítem, hogy a mi hajszolt életünk annyira ellene dolgozik annak, hogy mi úgy Istennel bezárkózva töltsünk időket is, és hogy úgy mondjam, böjtölésre fogjuk magunkat, még akkor is, amikor valami egészen rendkívüli dolog éppen nincsen, mert teljesen érezzük azt, hogy újabb és újabb nagy küzdelmek várnak ránk, és nekünk, hogy így mondjam, lélekben erősnek kell lenni, ellenállni tudni, szilárdan a hitben. Mindig eszembe jut egy főiskolásunk, egy nappali főiskolás, akit egyszer csak úgy mellékesen kérdeztem tőle, hogy most mit fog csinálni a húsvéti szünetben. Azt mondta, a feleségem beleegyezésével 2 napra elmegyek egy testvérnek az üresen álló otthonába. Hozzájárultak. Azt mondja, mert szeretnék magányban Istennel lenni. Azt mondja, félek, hogy meg ne keményedjék a szívem. Azt én soha nem felejtem el ezt a megjegyzését. Félek, hogy meg ne keményedjék a szívem. És szeretném, ha most is úgy bennünk is vágyakozás kell, én bennem folyamatosan erős vágyakozás van ilyesmire, hogy az ember Istennel bezárkózva töltsön egy időt, hogy az előtte álló újabb és újabb küzdelmekre, még ha most nem is látom is, de fel tudja készülni, hogy ott aztán ellen tudjunk állni a gonosznak, szilárdan állva a hitben. De azért most képzeljük el azt is, hogyha valakire 40 nap után, amikor nem is érzi egyáltalán az éhséget, de most abba hagyja ezt a könyörgést, felszabadul ezzel a hatalmas lelki küzdelem alól, akkor micsoda erővel tör rá az éhségnek a hatalma. Hát azt hiszem, mindnyájan olvastunk arról, hogy embereket még kannibalizmusba is belevitte az, amikor a csontjaikat égeti az éhségnek a kínja. És valami döbbenetes, hogy Jézus ebben az állapotban, mert most kérem, realizáljuk, hogy nem úgy van, hogy az első kísértés után, mikor kiállt azt, hogy mondta, hogy a kövek változzanak kenyereké, már jöttek is az angyalok a mennyei eledellel. Nem, még a második kísértést, meg a harmadik kísértést is úgy állta ki, hogy közben az éhségnek a kínzása teljes erejével tombolt. Szóval gondoljuk csak végig, hogy Jézus micsoda küzdelmet állt ki életünk. Az írás azt mondja, hogy ő a második Ádám. Jézusnak az volt a hivatása, hogy ahol az első Ádám elbukott, hogy győzelmet szerezzen. És Ellen White hangsúlyozza, hogy ő mennyivel kedvezőtlenebb körülmények között vonult a pusztába, hogy megmérkőzzék a kísértővel. Hogy őt így írja, az emberi természet már 4000 éve gyengült, és Jézus ilyen állapotban vette magára az emberi természetet. Gyengült a erkölcsileg, és minden szempontból. És azt mondja, Jézus ezzel az örökséggel terhelten vállalta a küzdelmet sátánnal a pusztában. És egy ilyen kínzó éhség nyomán. Ugye, amikor azt olvastuk az írásban, hogy azért ment a pusztába, hogy ott megkísértessék az ördögtől. Jézus nem azért ment, mert kereste ezt, hanem azt fejezi ki, hogy Isten tudta és Isten megengedte, hogy az első hatalmas mérkőzés közte és az ellenség között így zajlódjék le. Ez nem fizikai párbaj volt, de valami hihetetlen, számunkra felfoghatatlanul súlyos küzdelem, hogy egy ember, Isten fia, akinek volna hatalma és volna lehetősége, szabad lenne az isteni hatalmát használni, és kilépni ebből a helyzetből akármelyik percbe, ő
tudatosan megüresíti magát, megalázza magát, isteni hatalmát nem használja, emberi szinten marad, de ugyanakkor az emberi természetében ott van az, hogy önmagának vágyna kedveskedni, és ott van az, hogy éppen a könyörgése után tört rá az ellenség, amikor kínozza, kimondhatatlanul az ínségnek a hatalma. És egy ennyire kedvezőtlen szituációban ellenállni a gonosznak és erősnek lenni a hitben, hát ennek a példája Jézus Krisztus. És rengeteget tanulhatunk az ő megkísértésének a történetéből, és nézzük tovább, hogy itt zajlott ez. Hozzá megy a kísértő, és ezt mondja, ha Isten fia vagy, mondd, hogy a kövek változzanak kenyerré. Feltételezhetjük, és ez a teljesen logikus feltételezés, hogy Sátán nem nyíltan a saját lényében ment oda Jézushoz, hanem ahogy olvassuk az Új Szövetségben, a korintusiakhoz írt levélben, hogy Sátán szereti átváltoztatni magát világosság angyalává. Csak erre gondolhatunk, hogy álcázta, hogy ő kicsoda, és világosság angyalaként jelent meg. De egy dologgal elárulta magát. Bizonyára úgy jelent meg, mint egy jótét mennyei angyal, aki most a Jézus hosszú bőtje után a menny áldását és a menny szavát hozza. De ez a kezdet, ha Isten fia vagy, nem tudta megtagadni a lényét. Ennyire ügyesen megjátszani nem tudta magát. Ugye, hogy mondja Madács az ember tragédiájában, nem adhatok más, csak mi a lényegem. Ez történt itt. És valakinek visszacseng a fülébe, hogy az első embert hogy szólította meg? Csak ugyan, azt mondta az Isten. És itt én mindenkinek a figyelmét szeretném felhívni, hogy rendkívül fontos számunkra Jézus hegyi beszédében ez az ige. A ti beszédetek legyen igen, igen, vagy nem, nem, és ami azon kívül van, vagyis ami a kettőt keveri, az a gonosztól van. Az Isten igéje bennünket megtanít egyenesen gondolkodni, igen-nemben gondolkodni, és egyenesen beszélni, igen-nemben gondolkodni, dönteni és cselekedni. És ha bármikor olyan beszédet hallunk, amely nem egyenes, amely nem nyílegyenesen igen vagy nem, hanem így kever, és azt mondja, csak ugyan, ha... És a végén te azt se tudod, hol vagy, mikor ezt meghallgatod. Akkor biztos lehetsz, ha akármilyen köntösben jelenik meg, de az maga az ellenség. Mert amikor nem tudja megtagadni magát, és embereket is késztethet arra, hogy ember így beszéljen, csak ugyan, ha, és keveri az igent és a nemet. Az ilyenfajta érvelés, az ilyenfajta beszéd, még ha nem is mondjuk, hogy az ember egy gonosz vagy elvetemült, de az biztos lehetünk, hogy most nem a mennynek a befolyása alatt áll, hanem a másik léleknek a befolyása alatt áll. És az ilyen beszédnél le legyünk rendkívül óvatosak. Rendkívül óvatosak van, mert Jézus azt mondta, ami nem egyenesen ellenőrizhető, követhető, igen-nem beszéd, ott ami azon kívül van, az a gonosztól van. És figyeljük meg, hogy Jézus mire kísérti. Mondd, hogy a kövek változzanak kenyereké. Ebben nézzük meg, kettős kísértés volt. Egyrészt az a kísértés volt benne, az önérzetnek a kísértése. Próbáljuk elképzelni, hogy Jézusnak milyen lehetett ezt hallgatni. Most hangzott az égi szózat. Jézus tudja, hogy kicsoda. Sátán is tudja, hogy kicsoda. És akkor arcátlan azt mondja, ha Isten fia vagy, bizonyíts nekem azzal, hogy a teremtő hatalmadat érvényesíted. A másik pedig, gondoljuk meg, hogy micsoda ingerlés ez, mikor marja, pusztító a marja az éjség, és egyetlen akarati mozdulatába kerülne, hogy kenyeret vegyen magához. De Jézus milyen magatartást tanúsított? Erős volt a hitben. Ellenállt a gonosznak, és erős volt a hitben. Ő tudta azt, hogy az az Isten, akihez könyörgött. Az az Isten, akit ő megtalált az imádságában. Az nem fogja őt éhen halni, hagyni és elpusztulni. Az az Isten tudja, hogy
itt megtámadta a gonosz, és tudja, hogy az Isten meg fogja tartani az életét, és ki fogja szabadítani ebből a helyzetből, és nem fog olyan eszközzel kitörni ebből a helyzetből, ami nem az Isten útja. Mert ő azzal az elszánással jött a világra, hogy megüresíti magát az isteni formától, megalázza magát. Ő az isteni hatalmát nem veszi igénybe azért, hogy kimenekítse magát a nehéz helyzetekből. Őrjítő kísértés volt. És nézzük meg, a Jézusnak az első, amit tőle tanulhatunk, nem követi el azt a hibát, amit Éva és Ádám, nem áll szóba a kísértővel. Nehogy eltévedjünk, hogy amikor azt mondja, hogy meg van írva, akkor nehogy azt higgyük, hogy ezt Jézus a kísértőnek mondta. Hát Jézus nem volt olyan naív, hogy a kísértőnek érvényen az írással, hát mit érdekli Sátánt, hogy mi van megírva? Ő az ellen lázad és tiltakozik. Én nekem az az érzés, hogy sokszor hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy ezt ő Sátánnak mondta, hogy meg van írva. Dehogy Sátánnak mondta. Hát Sátánt ő nem akarja az igével győzködni, annál sokkal jobban ismeri. Saját magának mondta. Ez így volt erős a hitben. Így kapaszkodott meg a hitben. Saját magának mondta. Meg van írva. És akinek a lelke tele van az Isten igéjével, annak a Szentlélek a kellő pillanatban eszébe juttatja pontosan azt az igét, ami odaillik. Azt a megvan írva igét, ami most a kísértéssel szemben megerősíti. És Jézus ezt az igét mondja. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével, amely az ő szájából származik. Testvérem, óriási erő van ebben az igében. Ez azt jelenti, bármilyen testi vágy, gyengeség, hatalom fölé tudsz emelkedni, ha élsz az Isten igéjével, ha az Isten igéjében megkapaszkodsz, ha azt mondod, hogy én az Isten igéje igazságától nem térek el egy jottányira sem, és én mindig innét, ez az iránytűm, és innét indulok ki, hogy megvan írva, és az Isten igéje ezt mondja, akkor nincs az a szörnyű kísértés, amiben az ellenség téged le tud gyűrni. Bármilyen testi kívánság legyűrhető. Csak megemlítem, hogy egyszer valaki a Szóla Szkriptúra főiskolán történt, hogy mikor a Jézus testélétele volt a téma, és ugye én elmondtam, hogy Jézus mindenben megkísértetett hozzánk hasonlóan, akkor valaki jelentkezik, és azt mondja, hogy na hát azért mégsem. Azt mondja, hát tudtom, hogy Jézus nem dohányzott. Azt mondja, én próbálom küzdeni ezzel, pokoli nehéz, őrült nehéz, és én is sok embertől hallottam. És azt mondja, hát azért Jézusnak ezzel mégse kellett megküzdeni. Akkor én csak ennyit kérdeztem tőle. Szerinted lehet-e a dohányzás utáni vágy annyira erős, vagy annál erősebb, mint valakire 40 nap után rátör az éhség is? Iszonyatosan kíván, és egy akarati mozdulatába kerülne, hogy kenyeret teremtsen, és az éhségét csillapítsa. Az ember szinte egy föltette a kezét, azt mondja, rendben van, értettem. Tehát nem szó szerint ugyanazokban, amiben mi emberek, de ugyanolyan típusú kísértésekben, és a lehető legkedvezőtlenebb körülmények között. És ezt, hogy az ember az Isten igéjével, ha él, mindent le tud győzni, az igében olyan hatalom rejlik, csak épp akkor az idéződjenek az emlékezetébe, és megkapaszkodjon benne. Egy kis gyakorlati példát mondok nektek. Ez a gyakorlati példát egy fiatal embertől hallottam, ugye hát a mi gyülekezeti ifjúságunknak óriási megpróbáltatása volt a katonaság, amikor ugye kötelező sorkatonaság volt, és hát az egyik nagy problémájuk az étkezés, a másik a szombat megünneplése, és hát ez a fiatal ember mondta nekem, hogy hát ugye nem kényeztették őket a koszttal a katonaságnál, és hát ugye persze disznózsírral főztek, és hát szóval olyan ételt találni, amit éppen meg lehet tenni, nem volt egyszerű. És mondta, hogy egyik nap egész nap kúsztak hidegben, mindenben, rettenetesen fizikailag elfáradtak. És este olyan vacsora volt, hogy azt nem lehetett megint megenni. Azt mondja, rettenetes, kimerülten és éhesen lefeküdt, és gondoltam, na majd a reggeli. Lesz valami fekete kávé, vagy
vagy rántott leves, de rántott leves az már nem volt jó, de valami ilyen kávéfélébe reménykedett. Meg kenyérben is azt mondja, erre föl reggelire volt vastag disznózsíros mákos tészta. Azt mondja, már benne állt a sorba, amikor megtudta, hogy ez a reggeli. És azt mondja, hihetetlen, hogy micsoda éhséget érzed, és azt mondja, abban a pillanatban eszébe jutott egy ige. De egy másodperc alatt ez az ige, hogy van nekem eledelem, amit ti nem tudtok, hogy annak akaratát cselekedjem, aki engem elküldött. Azt mondja, abban a pillanatban nehézség nélkül kiálltam a sorból, vidám voltam, és nem voltam éhes. Szóval értitek, erre mondom azt, hogy Jóisten képes arra, hogyha mi az igéje nem csak a Bibliában van, hanem már az emlékezetünkben van, és fölraktározódtak bennünk az igék, akkor neked pont azt az igét juttassa eszedbe, ami neked olyan erőt ad, hogy ellen tudsz állni a gonosznak, és nem csak kenyérrel él az ember. A legerősebb testi kívánság legyőzhető az Isten igéjébe való megkapaszkodással. Erre adott Jézus példát. És nézzük tovább. Így olvassuk a következő versben. Ekkor vitte őt az ördög a szent városba, és oda helyezte a templom tetejére. És mondta neki, ha Isten fia vagy, vesd alá magadat, mert megvan írva, az ő angyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Ne felejtsük el, Jézus még mindig kínozza az éhség. És figyeljük meg, hogy mennyire kiszolgáltatott Sátánnak testileg. Egyszerűen fogja vinni. Gondoltuk, hogy nem volt Jézusnak vágya, hogy a templom ormára menjen, de fizikailag fölé tudott kerekedni emberi mi voltában a Sátán. Mint ahogy fölénk tud kerekedni fizikailag, betegségbe tud taszítani, vagy olyan körülménybe tud vinni, amit a világért nem kívánnánk magunknak. Mert fizikailag fölénk tud kerekedni. De emlékezzünk a bibliai képre, Sátán a sarkunkba belemarhat, de a fejünkre nem tud taposni, ha mi erősek vagyunk a hitben, és ellenállunk néki. Attól nem vagyunk védve, hogy a sarkunkba nem marjon bele, fizikailag hatalmat tud venni rajtunk, de a fejünkre nem tud taposni, ha szilárdan a hitben ellenállunk neki. Tehát képes volt arra, hogy Jézust fölvigye a templom ormára, és akkor nézzük meg ezt az eszméletlen cinizmusát. Azt, mintha azt mondta volna Jézusnak, na, azt már nem hiszem el, hogy a szó szoros értelmében Isten fia vagy, mert a teremtő hatalmadat nem bizonyítottad, nem mondtad a köveknek. Na, akkor lássuk, hogy egy másik értelemben Isten fia vagy-e, úgy, mint egy hívő ember, hiszel-e annyira az Istenben, hogy lemered vetni magadat innét a templom ormáról, és hiszel-e az Isten igéjének, annyira hittél az előbb, azt mondtad, hogy az Isten igéjével él az ember. Hát akkor most éljél az Istennek azzal az igéjével, hogy ő angyalainak parancsolt felőled, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Látjuk ezt az ördögi logikát? Van ebben logika? Nincsen ez logika hiány. Azt mondja, hát te azt mondod, hogy az ember él az Isten igével. Tessék, éljél az Isten igével. Nem vagy Isten fia szó szerint, lássuk, mint hívő ember, Isten fia vagy-e. Hiszel-e az Istenben? És nézzük meg, hogy mi volt ebben az őrült kísértés. Jézusnak gondoljuk el, az éhségen kívül milyen szenvedés volt szinte a Sátán leheletét érezni. Azért a Sátánét, akiben nincs igazság, aki a megtestesült gonoszság, Jézus tiszta lényének milyen undorító, visszataszító, borzalmas lehetett Sátán közelsége. És ott van fizikailag a markában. Mennyire kívánhatta volna egy huszárvágással kiszabadítani magát Sátánnak ebből a megalázó fogságából. És mennyire ott van az önérzetnek a kísértése is megint, hogy ott gúnyolódik vele. És ebből kilépni. De Jézus nem tette. És milyen igét mond most? Megint mondom, nem Sátánnak mondja. Jézus nem akarja Sátánt az igével meggyőzni, hanem magának mondja, viszont megvan írva. Ezt így mondhatnánk, az is megvan írva. Ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. És mielőtt megint arra mutatnék rá, hogy ez pontosan az az ige volt, ugye benne van a Szentírásban, Jézus onnét vette,
És megint példa arra, hogy egy hatalmas tárház az ige, pont a kellő ige szólaljon meg bennünk a kellő pillanatban, de mielőtt erre mutatnék, hogy pont erre, ezen az igére volt szükségre Jézusnak erősítésül, szeretnék arra rámutatni, hogy Sátán szeret bibliai igékkel is megkeverni minket. A közelmúltban annyi ilyen szomorú vitát hallottam, hogy egyik ezzel a bibliai példával példálózik, a másik amazzal a bibliai példálózik. Az egyik ezt az igét igézi, a másik azt az igét. És hogyha te nem alkalmazod ugyanazt a módszert, amit Jézus mondott, az is megvan írva. Ezért kell a teljes írást ismerni. Nincs a teljes írás az elmédben, a szívedben. És azonnal tudod látni, hogy itt az ellenség forgatja a dolgokat, mert az is megvan írva. És neked egybe kell nézned a teljes írás tanúságtételét. Akkor Sátán meg tud zavarni. Ezért mondja az ige azt, hogy Istennek beszéde lakozzék bennetek gazdagon. Mindenestől. És ezért mondta Jézus, hogy mondta, figyeljünk csak még egy szóra az előbbi igében, amit idézett, nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével, amely a szájából származik. Mert ha te minden igével élsz, és azokhoz neked a megértésnek az élménye kapcsolódik, és állandóan élő biblia tanulmányozásban vagy, akkor az ellenség ezzel a módszerrel se tud megkeverni, hogy rájátszva te szíved kívánságaira lecövekeli a figyelmedet ennél vagy annál az igénél, és beállítja egy olyan összefüggésbe, hogy te csak ebből a nézőszögből, csak erre tapadva a tekintetedet nézed, és ne nézed, hogy hogy van az az ige a teljes írásnak az összefüggésében. Jézus nem tudta Sátán így sem megkeverni, mert ő Isten minden igéjével élt. Mert ő tudta azt mondani, de az is megvan írva, és ebben a szöveg összefüggésben ez a dolog teljesen más. És ugye Jézus azt is nagyon észrevette, hogy Sátán még valamit kihagyott, még abból az igéből is kihagyott. Mert kihagyta azt, hogy minden utadon. Ami azt jelenti, ami a te utad, amin az Isten vezet, ahogy az Isten rendelt, azon meg fog őrizni. És amikor Jézus azt mondta, ne kísérsd a te urat, a te Istenedet, akkor ez tulajdonképpen azt jelenti, ne tedd próbára az Istent, hogy a magad választotta úton is segítségül hívhatod, és a magad választotta úton is meg fog őrizni. Mert ha te a saját kívánságaidat követed, és elindulsz egy magad választotta úton, akkor ott hiába teszed próbára az Istent, hogy ott is meg fog áldani, ott is meg fog szabadítani, meg fog menteni a következményektől, nem fogja tenni. Mert hogy szól az írás? 81. Zsoltár. Ha maguk választotta utat, azt mondja, hagytam őket, hogy járjanak az ő szívük szerénysége szerint. Ott hagytam őket, hogy járjanak az ő szívük keménysége szerint. És a másik helyen azt mondja, amit vet az ember, azt aratja is. Ha én a magam választotta úton indulok el, még ha igazolom is azt kiragadott bibliai igékkel, és nem nézem a teljes írást, ne próbáljam ott próbára tenni az Isten, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet, hogy ott meg fog menteni a gonosztól. Azt írja Ellen White, hogy az ellenség bűvölő hatalma alá kerülök, hogyha letérek az Isten útjáról. Ezért félelmetesek nekem ilyen igéket hallani, hogy hát el lehet menni egy darabig egy rossz úton, majd megállunk, hogyha már ott már véscsengő szól. Az ember nem számol a Sátán bűvölő hatalmával. Hát ott már sodrás van, az már nem olyan egyszerű dolog. Az írás azt mondja, egyetlen védelem van, ha nem lépsz a területére. Nem lépsz a területére. Mint ahogy Jézus nem lépett le arról az útról, amit Isten kijelölt neki. Isten nem hatalmazta fel őt semmiféle vakmerőségre, hogy ott tegye próbára az Isten hatalmát. Ő nem a vakmerőség kísértésének nem engedelmeskedett. Mert a vakmerőség az az Istennek a kísértése. Elindulni olyan úton, amelynek az elején az Isten igéjének a sorompója van. Arra nem szabad menni, mert a Sátán bűvölő hatalmának a hatása alá kerülsz. És így ellenállni a Sátánnak csak úgy lehet, ha az ember erős a hitben, és csak akkor van isteni védelem alatt. És nézzük tovább a történetet. A harmadik kísértésről ezt olvassuk. És ismét vitte ajta az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét.
és mondta néki, mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem. Ne felejtsük el, Jézus még mindig szenved, kegyetlenül szenved az éhségtől, testileg a lehető leggyengébb, és ezt is láthatjuk, egyrészt Sátán a nagy tapasztalatok után támad meg, mikor biztonságban érzed magad, és ami ezt kihívja a haragját, de másrészt a testi gyengeségedet is kihasználja. Betegségben, nehéz megpróbáló körülmények között támad meg, hogy elcsüggedj vagy lázadj az Isten ellen. És a testi gyengeségeket használja ki, hogy kísértsen. Másrészt pedig látjuk, hogy még mindig van, fizikailag hatalma van Jézus felett, megteheti, hogy elviszi őt. Gondoljuk, hogy Jézusnak semmi vágya nem volt, de Sátán meg fizikailag hatalmába, fogságába tudta keríteni, hogy fölvigye őt egy magas hegyre. És ott megmutatta a világ minden országait és azok dicsőségét. Megüti a fülünket ez a kifejezés, hogy azok dicsőségét? És kérdezek tőletek valamit, Sátán a dicsőségükre terelte a figyelmet, és ezeket mutogatta Jézusnak. De megkérdezem, Jézus is azzal a szemmel látta, amivel Sátán mutogatta neki, meg amivel próbálta beállítani? Szerintem Jézus nem a dicsőségüket látta, a nyomorukat látta. És látjátok, ilyen a kétféle szemüveg. És Sátán szemüveget akar ránk tenni, hogy elkápráztasson a világ dicsősége. Menj egy, és itt is, ennek is van logikai összefüggése az előző dologgal. Jézus nem tudta megkísérteni azzal, ugye, mert az ige úgy szólja, angyalainak parancsa, hogy megőrizzenek minden utadon, azon az úton, amely az Isten kijelölt útja, ugye? Itt nem tudta Jézust becsapni, mert Jézus nem vállalkozott a vakmerőségre, az Isten kísértésre, hogy levesse magát a templom ormáról. Tudta, hogy ez nem az Isten útja. Erre az Isten nem hatalmazta föl. Erre az Isten lelke nem készteti. De most egy érzékenyebb módon kísérti meg, hogy arról az útról letérjen, hogy a szenvedések útján váltsa meg az emberiséget. Hogy kikerülje a szenvedést. Ellen White olyan szemléletesen írja le a Jézus élete című könyvben, azt mondta Jézusnak, hát minek kell neked szenvedést viselni? Nézd, kössünk egy tisztességes alkut. Ugye Sátán tisztességes alkunak nevezi. Én félreállok. Én ezt nékem adatot is annak adom, akinek akarom. Persze ebbe is benne volt a hazugsága, mert az igaz volt, hogy a történelmet sikerült a maga hatalma alá vonni, hiszen Jézus is azt mondta, jön a világ fejedelme, ez tényszerűen sikerült neki hatalmat szerezni a történelem irányítása felett. A római birodalom idején Sátán volt a történelem ura, de az már nem volt igaz, hogy adatott neki. Hogy az Isten valaha is a hatalma alá adta volna, hanem ez egy bitorolt hatalom volt. És azt mondta, ez volt az úgynevezett tisztességes alkú, nézd, én félreállok, én ugyan mindent megmozgathatok ellened, de én félreállok, nem akadályozom a munkádat. Gyógyítsd az embereket, áldjad őket, tanítsd őket, nem állok az utadba, csak egyszer tedd, hogy leborulva imádsz engem. Nem félelmetes? És nem ugyanezzel él Sátán, megmutatja nekünk sokszor a világ dicsőségét, megmutatja az evilági előnyüket. Azokat elénk állítja, és azt mondja, hát nézd meg, ez a tiéd lehet. Csak egyetlen egy kicsi kompromisszumot tegyél. Csak egyetlen egy pici kompromisszum. Csak egyszer tedd meg, csak egy pillanat az egész. És akkor tiéd mindez a dicsőség. És testvérem, ezek a tipikus sátáni megközelítések. Csak egy kicsi engedményt tegyél. Hát az annyira semmi. Hát az nem veszélyes. És akkor nézd meg az előnyöket, amit ezzel szerzel. És Jézust most sem lehetett megkísérteni. És nézzük meg, hogy ezúttal már Jézus nem csak annyit mond, hogy meg van írva, hanem azt mondja, távozz tőlem, Sátán. Most már nem csak ellenállni tud a kísértőnek, hanem parancsol a kísértőnek. Isteni hatalmával parancsol. És arra az hihetetlen cinizmusra és aljasságra, hogy Sátán a teremtőjét arra kéri, hogy őt a teremtményt leborulva imádja, csak egyszer tegye meg.
És ennek fejébe ő félreáll az útból, és Jézus földi küldetésében semmiféle nehézséget nem támaszt. Erre Jézus úgy válaszol, hogy most már az isteni hatalommal parancsol neki, hogy megtudja, hogy Isten fia, távozz tőlem, Sátán, és azt mondja, megvan írva, csak az Urat, a te Istenedet imád, és néki szolgálj. És én úgy gondolom, hogy Jézus nem csak arra utalt, hogy az atyát, ő csak az atyát tiszteli, hanem azt, hogy ő maga Isten, és Sátánnak kéne őt imádni. És ilyen nincs, hogy megfordul a rend, és a Teremtő imádja a teremtményt. Távozz tőlem, Sátán. Megvan írva, nem azt mondja, hogy tedd, tudja, hogy Sátán örök lázadás, csak a tényre mutat rá. Minden teremtménynek az Urat, az ő Istenét kell imádni. És nem fordított a sorrend. És ez egy hihetetlen, csodálatos győzelem. És tudjuk, hogy mi a vége. Azt olvassuk, hogy elhagyta őt Sátán egy időre. És ebben is óriási tanulság van. Az egyrészt azt, hogy ez a fényes, hatalmas győzelem, azt jelenti, hogy Sátán egy ideig nem tud. Ő hozzá közvetlenül nem tud hozzáférni. Látja, hogy Jézus bevehetetlen vár számára. De csak egy időre hagyta el, de nem ugyanezzel próbálkozik, hogy Jézus szemtől szembe legyőz. Ezzel nem próbálkozik többet. Tudomásul vette, hogy Jézus egy bevehetetlen vár. Hanem, mintha azt mondta volna, nem álltál rá az alkura? Jó, akkor a világ minden erejét fölvonultatom ellened. Szenvedés teljessé teszem az életedet, és támadlak, ahogy csak tudlak. De megkérdezem, nem ez a jobb? Nem ez a jobb, hogy az ember sarkát marja, de a fejére nem tud taposni? És minket nem enged Isten kitenni olyan emberi erőt meghaladó szenvedéseknek, mert az is megvan írva, hogy Isten nem hagy titeket feljebb megpróbáltatni, mint elviselhetitek, és a megpróbáltatással együtt a kimenekedést is megadja. Testvérem, nehogy megijedjünk, a mi küzdelmünk nem lesz olyan súlyos, mint Jézusé, meg se közelíti. Azt mondja az ige, hogy Isten megindul a mi erőtelenségünkön. Azt mondja, hogy ő tudja, hogy mi pára vagyunk. Ő tudja, hogy a leheletek könnyen megepednek, amelyeket ő teremtett. És azt mondja, ezért ő korlátot állít Sátánnak. Nem hagy, nem enged. Itt szilárd korlát van az ellenségnek. Feljebb megpróbáltatni, mint elviselhetjük, és a megpróbáltatással együtt a kimenekedést is megadja. Tehát nekünk nem kell félni. Hogy a Sátán a sarkunkat annyira marja, hogy halálra mar. Nem tudja megcsinálni. Az a lényeg, hogy a fejünkre ne taposhatjon, hogy a lelki világunk bevehetetlen vár legyen neki. És akkor támadhat akár, mivel csak ezek között a korlátok között teheti, amit az Isten állított. És az Isten megmutatja a kimenekedést. És legszebb a vége, hogy ekkor angyalok jöttek és szolgáltak Jézusnak. Hát megkérdezem, ő nem mentette ki magát a Sátán támadásából, hogy vakmerően kitörjön ebből, és próbára tegye az Istent, és nem érvényesítette az isteni hatalmát. De utána a démonnak a közelsége helyett, a démonokkal való harc helyett mi jött az angyalok társasága, a mennynek a közelsége. És testvérem, ezt is megjegyezhetjük, ha mi kiállunk egy kísértést, és abban szilárdan megkapaszkodunk az Istenben, utána az angyalok társasága jön. Az Isten körül fog venni a vigasztaló szent lelkével, a szeretetével, a kegyelmével, a hatalmával, a békességével. Abba a légkörbe emel minket, ami az Isten jelenléte, ahol igazság, békesség honol és Szentlélek általi öröm. Említettem ugye, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy ki fogjuk meríteni az összes tanulságát Jézus megkísértése történetének, ez csak egy kis ízelítő volt. De szeretném még egyszer lelkünkbe vésni az igét. Azt olvastuk, hogy a ti ellenségetek, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve, hogy kit nyeljen el, akinek álljatok ellene erősek lévén a hitben. És ezt kell megtanulnunk. Álljatok ellene, erősek lévén a hitben. Jézus megkísértésének a története fölvonultatja előttünk, hányféle módszere, eszköze, csapdája van.
De ha mi erősek vagyunk a hitben, és magunkat erősítjük azzal, hogy megvan írva, és azzal, hogy az is megvan írva, akkor végül az Isten fog, mi nem tehetjük meg, de az Isten fog jönni, és parancsol, hogy távozzon az ellenség, és egy időre hagyjon békét, és jönnek az angyalok, és szolgálnak nékünk. Az Isten nem hagy feletté megpróbáltatni, mint elviselhetjük. Én szívemből kívánom, hogy mindnyájan reménységet, erőt merítsünk Jézus megkísértésének a történetéből, és emeljük fel a fejünket, és ne féljünk a végidő összes megpróbáltatásától sem. Ha mi azokat a törvényszerűségeket követjük, amelyeket itt Jézus példája mutat, és ha mi mindig magunkat erősítjük ezzel, hogy megvan írva, és nem lépünk az ellenség területére, akkor csak a sarkunkat marhatja, de az se határtalanul, mert Isten gátat vet ennek. Nem hagy feljebb megpróbáltatni, mint elviselhetjük, és tudja, hogy mikor küldje az angyalokat, hogy szolgáljanak nékünk, és mikor kényszerítés általán, hogy most hagyj békét egy időre, és amikor az Isten felvirágoztatja az életünket, és felvirágoztatja az ünnepet. És a Jóisten adja, hogy ezek az ígék mindannyiunk bátorítására és áldására szolgáljanak.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm mindannyiunkat a mai Isten tisztelet alkalmával. És egy Ellen White idézettel szeretném majd kezdeni, ami a világ ínségéről szól, de nem azért, hogy elkeseredjünk, hanem azért, hogy bátorságot nyerjünk ténylegesen arra, hogy ez munkát jelent a mi számunkra. Ez feladat a mi számunkra, és tulajdonképpen ez örömüzenet a mi számunkra. Az utóbbi időben már egy jó ideje ténylegesen azzal a kérdéssel foglalkozom, hogy hogyan lehetne vigyázni a mi életünkre, vigyázni a gondolkodásunkra, vigyázni arra, hogy Istenben megmaradjunk, mert a balesetem után, amikor kiderült, hogy mi volt az oka, hogy a csigolya összecsúszás okozta tulajdonképpen ezt az érelzáródást a nyakamban. Utána ugye az orvos mondta nekem, hogy mikor rákérdeztem arra, hogy hát akkor most a jogosítvány marad, azt mondta, hogy igen, csak vigyázni kell. És hát mondom, hogy kell vigyázni. Hát azt a nyaktartót, azt bizonyos időközönként fel kell venni, ugye tartásra figyelni, hogy egyenesen legyen az embernek a nyaka, ne forduljon abba a pozícióba, amiben ugye veszélyes fordulni, azért ne nagyon sokat legyen az embernek. Szóval egy ilyen állandó vigyázási állapotot vezetett elő, és akkor, amikor az orvos ezt így elmondta, akkor én még nem is gondoltam arra, hogy ennek lelki értelme is van ténylegesen. Aztán, hogy később, már ugye ténylegesen a gyakorlás közben döbbentem rá arra, hogy hát ennek nagyon komoly lelki tanítása is van arra, hogy vigyázni, mert tulajdonképpen hát nekünk mit kell csinálnunk? Vigyáznunk kell. Vigyáznunk kell, mire kell vigyáznunk, szóval most

Ténylegesen nem ezt vesézném ki, boncolgatnám ki, hogy mi mindenne, csak kiemelnék néhány, ténylegesen néhány gondolatot, de annak a hátterén, hogy miért olyan fontos számunkra ez a vigyázás. Miért kell magunkra vigyáznunk? Miért kell vigyáznunk a gondolkodásra? Miért kell az Istennel szerzett tapasztalatokra vigyázni? Miért kell vigyázni arra, hogy ténylegesen amit az Isten, amit nem is értünk, de amit az Isten nyilvánvalóvá tett parancsolatként, vagy ajánlásként, tanácsként, akkor azt cselekedjük meg, ahogyan Ábrahám is megcselekedte, nem értvén, hogy miért kéri a Jóisten tőle azt, hogy áldozza meg az ő fiát, mert megismerte az Istent, és biztos volt abban, hogy az Isten nem kér olyat, ami nem egyezne ténylegesen az ő szeretetével. Bizonságtételek a prédikátoroknak című kötetből. Olvasnám a 18. fejezetnek az első részét. A világ ínsége az a címe. Felvilágosultságával dicsekvő korunkban, éjféli sötétségben élő, majdnem teljesen bálványimádó világ áll szemben Krisztus egyházával. Jehova törvényét szinte egyetemesen elvetik, mellőzik, ezáltal a világ hasonlóvá válik Sodoma és Gomora városaihoz, mint a vízözön előtti napokban a föld megtelt erőszakoskodással. A szerencsejátékok, a rablás szinte közönséges, megszokott dolgokká váltak. A részegítő italok fogyasztása fokozódik. Sokan, akik szentségtelen kívánságaikat követik és követték, haszontalan életüknek öngyilkossággal vetnek véget. Mindenféle gonoszság és bűnözés terjeng a föld magaslatain, s akik beleegyeznek ezekbe a gonosztettekbe, igyekszenek a bűnösöket büntetésüktől megoltalmazni, mentesíteni. A világot a létező romlottságnak még század részéről sem tájékoztatják. Az elkövetett kegyetlenségekről is csak keveset tudnak. Az emberek gonoszságának mértéke már-már betelt. Sátán többféleképpen szemlélteti, hogy uralja a világot. Befolyásolja emberek szívét, megrontja lelküket, magas állásokat betöltő férfiakról bebizonyosodott, hogy szüntelenül csak gonoszt gondolnak. Sokan csak gazdagodni akarnak, lelkiismeretlenek, vagyonukat bűnös úton módon szerzik, gyarapítják. Az Úr megengedi, hogy ezek az emberek egymás gonosz tetteit kipelengérezzék. Néhány gonoszságok világosan tárul a világ elé azért, hogy gondolkozó férfiak, akiknek szívében még él a vágy, hogy becsületesen és igazságosan bánjanak embertársaikkal, megérthessék, miért sújtják Isten ítéletei a földet. Az Úr megbünteti a világot bűneiért, felmutatja a föld a vért, és el nem fedi megölöttjeit többé. Az Úr nagy irgalmában meg akarja világítani a sötétségben tapogatózók értelmét, elméjét. Halasztja ítéleteit a megtéretlen világ felett azért, hogy világosságának hordozói megkeressék és megmentsék az elveszetteket. Felhívja földi egyházát, hogy ébredjen fel Sátán okozta testbecségéből, teljesítse kijelölt feladatát, nevezetesen a világ megvilágosítását. Egyházának szóló időszerű üzenete így hangzik. Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságot, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Azért, hogy az uralkodó állapotokon segítsen, amikor sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket. Isten megbízta egyházát, hogy vele együttműködjék, terjessze a bibliai igazságok világosságát mindenütt, akiket drága világosságnak hordozói és munkarészüket, feladatokat híven teljesíteni akarják, a következő ígéretet kapták. De rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik, és népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámad fényességhez. Napjainkban a világ legnagyobb szüksége, hogy szemlélhesse Jézus Krisztus szentjei személyében. Isten azt akarja, hogy népe szent népként álljon a világ előtt. Miért? Mert az egész világ megváltásra vár az evangélium igazságának világossága által. Mialatt az egyház hirdeti az igazság üzenetét, és embereket hív ki a sötétségből Isten csodálatos világosságára, tagjainak az igazság lelke által megszentelt élete tanúskodjék a hirdetett igazság valóságáról. Isten azt akarja, hogy népe helyes viszonyban álljon vele azért, hogy megérthesse, mit kíván tőle mindenek felett. Nyilatkoztassák ki a világ minden küszködő lelke előtt, hogy mit kíván Isten,
hogy mit jelent igazságot cselekedni, az irgalmasságot szeretni és alázatosan járni Istennel. Bárhol legyenek is, otthon vagy külföldön, legyenek mindenütt Isten törvénytartó népei. Legyenek biztosak abban, hogy bűneiket Isten megbocsátotta, és a magasságos elfogadta őket gyermekeinek. Ugye az elején a szerző nagyon tömören és nagyon pontosan tulajdonképpen szerintem ennél rövidebben és pontosabban meghatározni azt, hogy mi van ma. Mi vesz ma körül bennünket. Mit áraszt magában tulajdonképpen a média, meg hogy milyen jelenségekkel találkozunk a mai napon, szerintem nem lehet. Ugyanakkor bemutatja azt is, hogy ez Sátán uralmát mutatja, hogy ő uralja a világot, és befolyásolja emberek szívét, és hogy azok a viták, meg azok a leleplezések, ahogyan a világ fiai egymást leleplezik bizonyos helyzetekben, az nem azt a célt szolgálja, hogy mi a leleplezőkhöz csatlakozzunk, hanem azt a célt szolgálja, hogy mindazok, akik még gondolkodnak, meglássák tulajdonképpen a hatalman levőknek az ellentmondásos állapotát, és elgondolkozzanak azon, hogy miért sújtják Isten ítéletei ezt a világot. Ha most még nem látják ezeket az eseményeket, amikben élünk, Isten ítéleteinek, hogy Isten megengedi, hogy ténylegesen a gonoszság kiteljesedjen, akkor ezeknek a viták, ezekből a vitákból, ténylegesekből, az egymásra való, az egymás gyengéinek, vagy egymás bűneinek a feltárásából lássák meg azt a gondolkodó emberek, hogy egyik se jobb a másiknál, hanem mindenki ugyanazt a gonoszságot szolgálja, de nem az a megoldás, hogy a másik hiányosságot leleplezzem, a magam bűnét követem, a magam elgondolása szerint. Hanem az Isten megbízta az ő népét, az ő igazságának a hirdetésével. És azt mondja, hogy ebben a világban, amiben most élünk életünket, ebben a világban ő képes világoltatni az ő igazságát, hogyha vannak megfelelő eszközök, akik ezt a világosságot hordozzák. És a világosságnak a hordozása azon múlik, hogy akik megismerték az Isten üzenetét, azok felvállalják-e azt, hogy az Istennel együttműködve megtanulják a vigyázást, azt az állapotot, azt a folyamatos állapotot magukévá teszik, amely tulajdonképpen biztosítja azt, hogy az Isten ereje megláttassék rajtuk. Mert az Isten az ő erejét azoknak meg az ő dicsőséget azokon tudja világoltatni, akik ezt felvállalják. Ezt akkor tudjuk felvállalni, amikor rádöbbenünk arra, hogy nem csak az elméleti igazságnak a képviselése az, amire vágyakozik ténylegesen ez a világ, hanem az Isten fiainak a megjelenése tulajdonképpen, ami után sóvárog, ahogy Pál apostol írja ezt. És ez akkor tud megvalósulni, amikor az Istennel való együttmunkálkodás, az együttműködés belső igényé válik az ember számára. Amikor a vigyázás nem egy olyan stressz helyzet, amit csak vészhelyzetre tartalékol az ember, feltétlenül egy ilyen felfokozott adrenalin szint kíséretében kell, hogy jelen legyen az ember életében, vagy hát nem, hogy kell, hogy jelen legyen, hanem úgy magától adódik. Ugye a vészhelyzet az adja magából ezt az odafigyelést, hanem egy nyugodt, békességben lévő, önmagával békességben és Istennel békességben lévő állapotnak, a vigyázási állapotnak kell lenni. Szóval nem egy olyan fajta békességnek, ami hogy mondjam, egy olyan befolyást áraszt, hogy,
Ó, hát én ismerem az Istent, hát én békességben vagyok az Istennel, hát nekem nem árthat semmit, hát engem körülvesz az Isten az ő oltalmával, és hát én jól érzem magamat, és szóval nem egy ilyen fajta békesség, hanem az a fajta békesség, ami az aktív munkálkodást, ami az aktív tevékenységet, ami a bölcsesség, ami az isteni bölcsesség igényét hordozza magában, mert vigyázok arra, hogy ne a magam bölcsessége szerint cselekedjek. És most lapozzuk fel ténylegesen a Bibliánkat. Azon a ponton, amikor Józsuénak megígértetik az erő és a bölcsesség, jobban mondva a bátorság, jobban mondva, amikor találkozván az Úr angyalával, az első fejezetben leírtak szerint, Mózes halála után, fel kell, hogy vegye azt a feladatot, át kell, hogy vegye azt a feladatot, hogy vezesse a népet, és a Jóisten elküldi az ő angyalát, magát Jézus Krisztust, hogy megjelenjen és biztosítsa arról Józsuét, hogy vele is ugyanúgy lesz, őt is ugyanúgy fogja vezetni. Két dologra hívja fel a figyelmet. Azt mondja a 6. versben, hogy légy bátor és erős, mert te teszed majd a népet annak földnek örökösévé, amely felől megesküdtem az ő atyáiknak, hogy nékik adom azt. Azt mondja, hogy légy bátor és erős. Mint hogyha ez a kettő, ez külön választható lenne. Hát elvileg az emberi gondolkodás szerint ketté is választható, mert lehet valaki bátor, de nem biztos, hogy erős. Mert nem biztos, hogy fizikailag ugye erős. Yeah. Lehet bátor a maga fizikai gyengesége mellett is, és lehet valaki nagyon erős, fizikailag erős is, lehet gyáva. Ugye? Szóval emberileg ez a két fogalom nem feltétlenül kell, hogy egymáshoz kapcsolódjon, de a Jóisten azt mondja, hogy mind a kettőre szüksége van annak, aki a népet annak a földnek örökösévé akarja tenni. És egy pillanatra gondoljunk bele, hogy ugye azt mondtuk, hogy a Kánaánba való bevonulás időszaka az hasonlít tulajdonképpen ahhoz az időszakhoz, amiben mi éljük a magunk életét, meg végezzük a magunk szolgálatát, hogy az örök Kánaánba, az örökké valóságba való bevonulás előtti időszak népére is vonatkozik ez a felhívás, hogy legyen bátor és igen erős. De hogy legyünk bátrak és erősök, amikor folyamatosan azzal találkozunk, hogy gyengék vagyunk, hogy álhatatlanok vagyunk, hogy nincs bennünk kitartás, vagy inkább a rosszban tartunk ki, mint a jóban. Mert ugye azt könnyebb cselekedni, az ugye adódik a magunk természetéből, viszont nem vagyunk elég bátrak ahhoz, hogy amikor felfedezzük ezeket a gyengeségeket, ezeket a tökéletlenségeket magunkban, akkor oda menjünk az Istenhez. Mert tulajdonképpen mire kell a legnagyobb bátorság egy ember számára? Arra, hogy szembesüljön önmagával. Erre kell a legnagyobb bátorság. Hogyan tudunk szembesülni önmagunkkal? Úgyhogy belenézünk az Isten törvényébe, belenézünk az Isten igazságába, belenézünk az ő igéjébe, és ott feltárul, amikor olvassuk, feltárul a mi valós állapotunk. Ehhez nagyon nagy bátorság kell. És mihez kell erőt vegyünk? Amikor mindez megtörtént már az életünkben. Ahhoz kell erőt vegyünk, hogy felvállaljuk mindazokat a dolgokat, amire az Isten rávezetett bennünket. Ahhoz nagyon nagy erő kell, hogy az ember azt mondja, hogy igen, én megláttam a magam gyengeségét, de én erős szeretnék lenni. De én nem a magam elgondolása szerint szeretnék erős lenni, hanem az Isten elgondolása szerint. Mondhatjuk azt, hogy könnyű volt Józsuénak, mert hát ő ugye ott állt a nagy tömeggel,
és teljesen tisztában volt arról, hogy ő emberileg teljes mértékben alkalmatlan ennek a feladatnak az ellátására. Ugye mögötte volt a pusztai vándorlásnak a tapasztalata, az, hogy, hogy hogyan viszonyultak az izraeliták Mózeshez, meg hányszor lázadtak, meg egyáltalán, hogy mi lakik az emberi természetben. Ugye ő megélte azt a tapasztalatot is, hogy őt Kálebbel együtt meg akarta kövezni a nép, amikor ugye a kémekkel együtt hazajöttek, és azt mondták, hogy bízunk az Istenben, az Isten ad nekünk erőt. Most ott állt ő, átvévén úgymond a pálcát Mózestől, és nem csoda, hogy az Isten angyala, amikor megjelent neki, azt mondta, hogy légy bátor és erős. Ha idáig bátor és erős tudtál lenni a hitben, akkor most legyél továbbra is bátor és erős, sőt, még bátrabb és még erősebb. Hát mi nem biztos, hogy magunkról el tudjuk ezt mondani, hogy eddig is bátor és erős voltál, és azért meg tudtalak téged tartani, és te minden tapasztalaton túl tudtál. Ugye Mózes nem mehetett be az ígéret földébe, Józsuébe mehetett az ígéret földébe. Ugye Jóisten neki, meg Káleb, ugye ők ketten voltak azok, akik bemehettek az első csapatból, azok közül, akik kijöttek Egyiptomból, akiket az Úr kivezetett Egyiptomból. De mi az, amihez ez a bátorság szükséges? Ugye először ugye beszéltünk arról, hogy arra kell vigyáznunk, hogy mindent, most felolvasnám a hetedik verset, mert ugye a hetedik vers adja meg ezt, erre a választ, hogy csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz és mindent a törvény szerint cselekedjél, amelyet Mózes az én szolgám szabott elődbe, attól se jobbra, se balra ne hajol, hogy jó szerencsés lehess mindenben, amiben jársz. El ne távozik, 8. vers, el ne távozik-e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz, és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon, és akkor boldogulsz. Avagy 9. Avagy nem parancsoltam én meg néked, légy bátor és erős, ne félj és ne retteg, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz. És ugye ezt ígéri az Isten a Biblia lapjain más helyen is. Azt, mint itt idézetként olvastuk, ugye Ellen White-nál, hogy az Úr dicsősége feltámad rajtad, te rajtad, ez Ézsaiás könyvéből van, majd még Ézsaiás könyvéből már még mást is fogok idézni. Hát ehhez ezt a bátorságot és ezt az erőt nagyon fontos elnyernünk. Ugye a 7. versben még a vigyázz szó is ott van. Azt mondja, hogy vigyázz, mindent ama törvény szerint cselekedjél, amelyet Mózes az én szolgám szabott elődbe. Hogy nagyon vigyázz arra, hogy a törvény szerint éld az életedet. Mindaz, ami feltárult előtted, azt erőben, bátorságban figyeljél rá arra, vigyázzál arra. Attól se jobbra, se balra ne hajol, ne térj el, és akkor leszel jó szerencsés mindenben, amiben jársz. Arról beszélj. Ugye a 8. versben olvassuk el, hogy el ne távozik-e törvénynek könyve a te szádtól. Arról gondolkodjál. Arról beszélj. Arról tegyél bizonyságot. Arról emlékeztesd magadat és mindazokat, akivel beszélgetsz. Ne gondold azt, hogy amit te megismertél, az csak neked szól. Hogy az csak rád vonatkozik. Hanem azról tégy említést mindenkor, amikor alkalom adódik rá, és mindig arra hivatkozzál, mindig az legyen a cselekedeteidnek az alapja. Gondolkodjál arról éjjel és nappal. Tulajdonképpen azt mondja, hogy máshol ne gondolkodjál. Ugye az embernek a gondolatai nagyon hamar elkalandoznak pillanatokon belül. Mint azt mondja, hogy máshol ne gondolkodjál, ne félj attól, hogy beszűkül a látóköröd. Hanem ha arról gondolkodsz, éjjel és nappal, ami az Isten törvényében felismertél, és van bátorságod arról éjjel és nappal gondolkodni, hát ehhez is bátorság kell, nem? Hát nem tudom, eszünkbe jutott-e, hogy amikor a szombat igazságával találkoztunk ez ténylegesen klasszikus példa, szerintem minden élethelyzetre, amikor az Istenbe vetett bizalomról szólhatunk, gondolkodhatunk, hogy mi volt az emberbe először. Hát így is, alig-alig tudom összehozni a dolgokat, ténylegesen, hát egyedül, amit tehetek, van két kezem, van valami szakmám, van valami tudományom, hát akkor azt művelem, azt csinálom.
mert abból élek meg, eltartom családomat, tudok másokat segíteni, meg mindent csinálni, hát most egy nap kiesen az életemből. Hát most akkor egy napot hagyjak ki, hát most mi lesz akkor? Nem? Az ember tele van gátlással, félelemmel, jó, elfogadom, mindent elfogadom, de hát akkor azt most hogy valósítsam meg azt meg a gyakorlatban? Kell hozzá bátorság? Kell hozzá erő? Kell hozzá erő, és így vagyunk mindennel. A legapróbb kérdésben is, ami a mindennapi életünket, a családi életünket, a határozatainkat illeti, mindenben így vagyunk. Mert az ember hajlamos a maga természete szerint, aszerint cselekedni, ami a világ bölcsessége, nem pedig az, ami az ember bölcsessége. Most ugye a szombatiskolánk is foglalkozott nagyon komolyan azzal a kérdéssel, hogy mi volt olyan fontos ugye a fogság után, hogyan kellett megtisztulni a népnek, hogyan kellett eljutni arra a gondolatra, hogy mindent kitisztítani, minden, ami az Istennel nem összeegyeztethető, mind azt kitakarítani az életéből, a gondolataiból. Ehhez nagyon nagy bátorságra és nagyon nagy erőre van szükség. Mert az ember, hogyha csak bátorsággal rendelkezik, ugye, és nincs az isteni erő mögötte, akkor képes meggondolatlanul cselekedni, akkor azt mondja, mártírként viselkedni, ugye? Oda csapni a lovak közé, és aztán pillanatokon alatt megoldani, mint a gordiuszi csomót, ugye, szétvágni. Pedig nem biztos, hogy az volt a megoldás. Én akkor, amikor iskolában tanultuk, azt mondtuk, hogy hú, milyen jó dolog volt, hát milyen egyszerűen megoldotta. Pedig nem az volt a feladat. Nem az volt a feladat. Így is meg lehet úgymond oldani, ténylegesen, hogy szétvágom, de az Istennél nem ez a feladat. Az Istennél az a feladat, hogy megértem, hogy miért jött létre az a csomó, és én ki szeretném oldani. Én azt fel szeretném oldani, én azt a görcsöt meg szeretném oldani. Ugye Ézsaiás, ugyanúgy Ézsaiás könyvében olvassuk Jézus Krisztusról, hogy amikor az ő szolgálatáról szól, hogy megold, a megkötözötteknek megoldást adjál. Ugye? Azt kétszer is megjelenik Ézsaiás könyvében. Hogy ez legyen a feladat, a megoldás. A megoldás pedig csak abból adódik, hogyha az Istentől nyert bátorság és az erő együtt van. És ez megmarad végig. Ez megmarad akkor, amikor az ember szembesül az igazsággal, szembesül önmagával, szembesül a feladattal, és eldönti, hogy ő nem futamodik meg akkor, amikor ezekkel szembesült, hanem szeretné a megoldást munkálni, szeretné a megoldás útján menni. És akkor jön a következő vigyázás, azt mondja, hogy vigyázz, mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon. Hogy miután elnyertük a bátorságot és az erőt a szembesüléshez, el kell nyerjük az Istentől, de azt már nem csak úgy elnyerjük, ugye, hanem azt igényelnünk kell, hogy az Isten adja nekünk a bátorságot és az erőt ahhoz, hogy világítani tudjunk. Hogy világítani tudjunk, hogy mindazt, amit az Istentől nyertünk, hogy azt tovább tudjuk adni. És most nyissuk meg Bibliánkat Ézsaiás könyvénél, és Ézsaiás könyvének az utolsó néhány fejezetéből, amelyek ténylegesen ezzel a kérdéskörrel foglalkozik, néhány igén gondolkodjunk közösen. Az 54. fejezetnél nyissuk meg Bibliánkat. Mi történik akkor? És ténylegesen itt láthatjuk már azt, hogy ez a messiási, nagy messiási profécia után van az 54. fejezet, és annak a hátterén történhet meg tulajdonképpen az, amire itt felhív minket Ézsaiás. Azt mondja, újjong te meddő, ki nem szültél, újjongva énekelj és kiálts, ki nem vajottál, mert többek az elhagyottnak fiai a férnél való fiainál, azt mondja az Úr. Szélesíts ki a sátorod helyét, és hajlékidnak árpitjai terjesszék ki,
ne tiltsd meg, nyújtsd meg köteleidet, és erősítsd meg szegeidet, mert mind jobb, mind bal kézre kiterjedsz, és magod népeket vesz örökségbe, és puszta városokat megnépesítenek. Ne félj, mert meg nem szégyenülsz, és ne pirulj, mert meg nem gyaláztatol, mert ifjúságot szégyenéről elfeledkezel, és özvegységednek gyalázatáról többé meg nem emlékezel. Mert férjed a te teremtőd, seregeknek ura az ő neve, és megváltód Izraelnek szentje, az egész föld istenének hivattatik. Mert mint elhagyott és fájó lelkű asszonyt hív téged az Úr, és mint megvetett ifjú asszonyt, ezt mondja Istened: egy rövid szempillantásig elhagytalak, és nagy irgalmassággal egybegyűjtlek. Búsulásom felbuzdultában elrejtém orcámat, egy pillantásig előlet, és örök irgalmassággal könyörülök rajtad. Ezt mondja megváltó Urad. Mert úgy lesz ez nékem, mint a Noé özönvíze, miként megesküdtem, hogy nem megy át többé Noé özönvíze e földön, úgy esküszöm meg, hogy rád többé nem haragszom, és téged meg nem feddelek. Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő Urad. Itt megállunk egy pillanatra, és ténylegesen gondolkodjunk el azon, hogy itt ténylegesen kikről beszél itt az ige. Kik azok, akik nem szültek, meg kik azok, akik nem vajuttak, meg az elhagyatottak, meg az özvegyek. Kik azok szerintünk? Mit gondolunk arról, hogy ezek kik? Hát lehetséges, hogy van ténylegesen, aki mondjuk egy az egyben szó szerint megfelel ennek a meghatározásnak, de igazából az Isten ugye mint teremtőjéről, mint az egybegyűjtéséről, mint ugye a saját népéről, ugye, mint azt mondja, hogy a férjed vagyok, ugye, az ő népének, ugye, a mennyasszony, ugye, ezek eszünkbe jutnak ezek a hasonlatok a Bibliából, hogy tulajdonképpen azokhoz szól, akik érdemtelennek tudják magukat arra, hogy egyáltalán valamit is tegyenek az Úrért, mert meddők, mert ugye elrontották az életüket, mert nem jártak együtt az Úrral, mert felderült előttük az, hogy egyszerűen nem teremtek jó gyümölcsöt, egyszerűen erőtlenek, gyengék. És azt mondja a Jóisten ezeknek ténylegesen, hát ugye a saját népének, mert hát a nép, amikor ugye elolvasta, ugye az Ézsaiás könyvének az első fejezetében, ott olvashatjuk, hogy mit mond az Úr az ő népéről, ugye? Hogy milyen állapotban van az ő népe. Hogy tulajdonképpen, amikor ez a szembesülés megtörténik saját magával, akkor azt mondja, hogy édes Istenem, hogy is tehetném, hogy lehetnék én bátor és erős, amikor olyan gyenge vagyok, amikor a legegyszerűbb egy elhatározásomat, az, hogy mondjuk 10-ig számolok, mielőtt véleményt nyilvánítok, nem tudom betartani. Pedig olyan sokszor elbuktam már abban. És nem tudom betartani. Akkor hogy szólhatok én egyáltalán arról, hogy én téged ismerlek? Hogyan világíthatok én egyáltalán? Hogyan tölthetem be azt a feladatot, amire engem elhívtál? Hogyan lehetek én bárkinek is példaképe? Hogyan én mondhatom a mellettem levő nyomorgó embernek, hogy hát figyelj, hát az Úr megváltott téged, az Úr örömöt szól te neked, ő nem kívánja tőled, hogy megmaradj a bűnödben, amiben éled az életedet. Van kiút, van reménység. Hogyan mondhatom, amikor az az ember láthatja az én életemben, hogy én következetlen vagyok abban, amit képviselek. Itt a Jóisten Ézsaiáson keresztül azt mondja mindenkinek, aki szembesül azzal, hogy meddő, aki szembesül azzal, hogy tulajdonképpen nem vajudott, mert még nem küzdött meg, még nem küzdött meg ténylegesen a saját megváltozásáért sem, nem, hogy egy másik ember megváltozásáért nem küzdött meg, nem vajudott vele együtt, ugye? Nem tudta ténylegesen életre hozni, az örök életre nem tudott vinni valakit, vagy nem tudott segíteni valakit, nem tudott jó példaként ott állni előtte. A maga elgondolása szerint azt mondja, hogy ne essél kétségbe, ne essél kétségbe, mert ez nincs rád bízva. Ez nem a te feladatod, mert én vagyok a te férjed. Én vagyok a te férjed, én vagyok az, akitől az erőt és a bátorságot nyered.
Ugyan ott hagytalak egy szempillantásra, ott hagytalak, hogy szembesülj magaddal. De azt is csak azért tettem meg, hogy fel, hogy lásd, hogy szükséged van rám. Mert akkor tudod a te világosságodat kiárasztani ténylegesen, akkor tudsz te bizonságot tenni, amikor folyamatosan igényled a jelenlétemet az életedben. Amikor úgy vagy velem kapcsolatban, mint a férj a feleségével a jó házasságban. Amikor ténylegesen, még ha nincsenek is együtt, mert ugye már különböző a munkaterületük, a mozgásterük, akkor is egyek. Mert az Úr az, aki összeköti őket. És úgy ismerik egymás gondolatát, úgy ismerik egymás, kényes pontjait, az elbukás lehetőségeit, hogy úgy küzdenek egymásért, hogy ténylegesen segíteni tudják egymást, világítani tudnak egymás életében. Nem azzal, hogy számon kérik, hogy sárba tiporják, hogy megalázzák, hanem azáltal, hogy ott vannak abban a pillanatban, amikor tudják, hogy a másik vészhelyzetben van. És tulajdonképpen élővé tudják tenni, megfoghatóvá tudják tenni azt, hogy segítőtársként vannak ott a másik mellett. Hogy a Jóisten ereje most abban mutatkozik meg az ő életében, hogy oda rendeli a másikat mellé. És erről bizonyos a másik. És ez adhat erőt nagyon sokszor egy embernek, amikor tudja, hogy a társa, vagy a szerette, vagy a szülője, vagy a gyermeke, vagy valaki, aki ténylegesen az Istenhez kapcsolódik, az Istentől nyeri az erőt ahhoz, hogy neki segítője lehessen. És nincs arra utalva, nincs magára hagyva abban, hogy köteles legyen elbukni, hogy köteles legyen tulajdonképpen megint megbotlani, és megint elesni. Vagy ha elesett, akkor meg legyen bátorsága, és legyen ereje újból felkelni, hogy a kapaszkodó biztossága, a kapaszkodó bizonyossága ott legyen mellette. És ehhez a fejezethez csak a 14. verstől a 17. versig tartozik, vagy fűződik egy saját életbeli tapasztalatom is, amit engedjetek meg, hogy megosszak veletek. Amikor számomra meg kellett küzdenem azért ténylegesen, hogy kitartsak a szombat mellett, nem azért, mert nem voltam meggyőződve arról, hogy a szombat az ténylegesen az Istennek a szentsége, hanem hogy képviselni tudja mindazok előtt, akiknek a körében éltem az életemet, és a munkatársaim közegében, mert nagyon nagy támadásoknak voltam ténylegesen akkor kitéve, és sajnos voltak testvérek is, akik tulajdonképpen nem támogattak ebben a következetességben. Sajnos ők már nem testvéreink. És nagyon-nagyon-nagyon magamra hagyatottan éreztem magamat ebben az állapotban, és ténylegesen az embert megkísérti az a gondolat, hogy akkor most tényleg igaz, amit én a Bibliából felismertem. Most ez nem az én makacságom, nem az én csökönyösségem, nem az én megátalkodottságom, nem-e karrierizmus az, hogy én most ezt csinálom, nincs-e valami elvárásom az Istennel szemben, hogy én most mindenáron ki akarok tartani ebben, hogy ez ténylegesen tiszta szívvel indíték, vagy lehet, hogy megfertőztetett ez a gondolat. Nem lehetséges, hogy akkor sokkal könnyebben kellene, hogy menjenek a dolgok. Hogy lehetséges, hogy nem kellene, hogy ilyen mértékű ellenállásba ütközzék a dolog. Vagy lehet, hogy a testvérek előtt valamit rosszul csinálok, vagy lehet, hogy ők mégiscsak jobban értik. Szóval az ember úgy érzi, hogy megzavarodott egy bizonyos ponton, amikor kétségei vannak ténylegesen önmagával, és ugye feltárul előtte az Isten igazsága, és következetes akar benne lenni. És a Jóisten
megvigasztalt. Akkor pont ugye hát vigasztalások könyve, Izaiás könyvének főleg, és a másik része, és valahogy ide menekültem, és nagyon sokat jelentett nekem akkor Izaiás könyve, és mindig, amikor elszomorodok, vagy valami okom van, akkor mindig fellapozom ezt, és elolvasom, és megnyugszom. És olvasok el közösen együtt, mert csak most már nem úgy nyugszom meg, mint akkor nyugodtam meg, hanem most már ténylegesen a tapasztalat szintjén, mint egy emlékoszlop állott előttem. Igazság eltel leszel erős, ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert nem közel hozzád. És ha összegyűlvény összegyűlnék, ez nem én tőlem lesz. Aki ellened összegyűl, elesik általad. Íme én teremtettem a kovácsot, aki a parazsat éleszti, és fegyvert készít mestersége szerint, és én teremtém a pusztítót is a vesztésre. Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbeszáll, kárhoztatsz. Ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr. Hatalmas ígéret ez. Mit mondja? Azt mondja, hogy az igazság által leszel erős, amit az igazságként felismertél, és te tudod, mert én meggyőztelek téged a szívedben, te tudod, hogy az igazság, és hogy ez tőlem van. Ezt nem találtad ki, ebben te bizonyos vagy. Ugye, hogy az ember mondjuk nem tudja eldönteni, hogy a másik embernek az élete, a tapasztalata az már rendelkezik-e azzal a bagázzsal, hogy elvárható tőle valami. Ugye? Mert nem láthatok bele az ő gondolataiban. Lehet, hogy kívülről úgy látszik, mintha, de akkor se láthatok. És nagyon nagy hibát védhetünk, hogyha elvárást támasztunk a másik emberrel szemben, de azt megmondhatjuk, azt én, hogy tudjuk-e bizonyosan, hogy meggyőzött minket az Isten lelke belülről, a mi szívünkben, a mi gondolatunkban, arról, hogy igaz az, amit mi felfedeztünk. És ezáltal az igazság által, amit senki nem vehet el tőlünk, mondja az Isten, hogy ezáltal az igazság által leszünk erősek. Innen fog származni a mi erőnk. Nem az izomból, nem a tapasztalatból, de már szinte szállóig, mondom, a jól bevált módszerből. Szóval nem ettől leszünk erősök, nem az ügyességünkből, hanem az igazság által, amit az Isten által megismertünk, leszünk erősök, és azt mondja, és ne gondolj a nyomorral. Itt nem azt mondja, hogy nem lesz nyomorúságod. Azt mondja, ne gondolj a nyomorral. Ne gondolj. Mert nincs mit félned, és rettegéssel, mert nem közel hozzád. Lehet, hogy nagyon nagy nyomorúságban vagy, de ne félj tőle, mert, és ugye a további versekben, a másik kettőben, a 15. és 16. versben azt olvashatjuk, mert az én hatalmamban van. Mert az én hatalmamban van. Mert én vagyok az, aki teremtettem a kovácsot, meg teremtettem a pusztítót is. Én vagyok az, aki teremtettem. Ezt is, meg azt is. És azt mondja, még ha összegyűlnek is ellened, még hogyha ténylegesen úgy érzed, hogy az egész világ ellened van, és te egyedül vagy, még akkor se rettenj meg, akkor se veszíts a bátorságodból, mert azt mondja, hogy aki ellened összegyűl, elesik általad. Akkor én, amikor ezt olvastam, akkor én ezt csak reménységként tudtam elfogadni a jó Istentől. Hogy lehet, hogy általam elesik? Hát egy olyan gépezet van ténylegesen, ugye egy munkaadói mechanizmus, amelyeknek megvannak a maga szabályai, belső, meg elvárásai, törvényei, meg még nem tudom is, hogy ki fog én általam elesni? Egyáltalán nem is akarom, hogy bárki is elesse, mert hát én nem akarok senkit elejteni. Én szívem szerint meg szeretném menteni, szóval én nem arra vágyakozom, hogy most akkor én megdicsőjek a másik porai fölött, szóval én nem vágyakozom erre. De azt mondja az Isten, hogy ellened összegyűl, elesik általad. Akkor én nem tudtam, hogy ezt hova tegyem, de tulajdonképpen itt aztán tapasztalat mutatta meg, mert ez az iszonyatos feszültség, ez,
Ez egy olyan másfél évig tartott körülbelül, és aztán még megtetőződött még egy fél évvel körülbelül. És akkor derült ki, hogy mindaz a gonoszság, mindaz a szándékosság, mindaz a törekvés, ami által engem el akartak gyengíteni abban, hogy én kitartsak abban, amit ténylegesen igazságként elfogadtam, az egy szempillantás alatt igazságtalanná vált. És nem nekem kellett védekeznem, nem nekem kellett hadakoznom, hanem az Isten egy szempillantás alatt megoldotta ezt a kérdést. Csak annyit mondok el röviden ténylegesen, hogy akkor többen is megvádoltak engem azzal, hogy rosszul végzem a munkámat. Hát az biztos, hogy iszonyatos stressz helyzetben voltam, és valószínű, hogy nem volt olyan tökéletes, mint ahogyan ők megszokták azelőtt, vagy nem tudom, hogy mind múlott. És hát eleve ugye az ördög, hogyha felhangolja az embereket, ahogy a hibát keresik, akkor fognak találni. Ugye? Szóval azon, hogy én hogy viszonyulok a másik emberhez, még mit látok meg benne, hogy azt látom, hogy mondjuk fáradt, és mondjuk azért valami nem ment neki, vagy szándékosan gondolom azt, hogy hát biztos ő most ki akar velem tolni, biztos most tudom is én keresztbe akar tenni az én előre menetelemnek, vagy valami ilyesmi. Ugye én olyan feladatot láttam el, hogy én zongorán kísértem hangszereseket, ezért tulajdonképpen ki voltak nekem szolgáltatva olyan értelemben, hogyha azt mondom, hogy én nem megyek szombaton versenyre, akkor most mi van? Ugye? Akkor... De, és tulajdonképpen ezt a kollégáknak egy része ténylegesen ezt úgy értelmezte, hogy én az ő karrierjüknek akarok ártani. Szóval az ördög pillanatokon belül ténylegesen, hogy azt a munkát, amit ők belefektettek ténylegesen a növendék nevelésébe, azt tulajdonképpen annak én keresztbe akarok tenni valami bigott szektáns gondolkodás miatt. Ugye? És mivel meg lenne az adottság, a tehetség ahhoz, hogy én ezt másképpen tegyem, ezért szándékosságot véltek felfedezni ilyen mögött. És a Jóisten ténylegesen ezt egy szempillantás alatt megoldotta. Azáltal, hogy igenis, amikor ugye megbetegedtem, meg ugye elfáradt az egész agyam, meg nem tudtam kísérni, meg le voltam lassulva, meg minden, még a betegséget is tulajdonképpen annak tulajdonították, hogy én meg akarom úszni. Azt mondták, hogy én nem is vagyok beteg. Azt mondták, hogy ezt én kitaláltam, én egyszerűen nem akarok ebben részt venni, és éppen én nem is vagyok beteg. És ezt híresztelték, ezt megbeszélték, ezen csámcsogtak, szóval ezzel foglalkoztak. Még más dolgokat is kitaláltak, meg minden. Én, hát ezzel ellen hogy lehet védekezni? Sehogy nem lehet ezzel ellen védekezni. Én azt mondtam, édes Istenem, te tudod, hogy mit miért engedsz meg, nekem megadtad a békességet, engem kiemeltél, mert ugye a betegség által kikerültem ebből a kalamajkából, és eljött az a pillanat ténylegesen, ami által a Jóisten nyilvánvalóvá tette, hogy mindaz, amit összegyűjtöttek ellenem, az nem igaz. És megszégyenültek. Mert közvetlenül, mielőtt ténylegesen megbetegedtem, volt egy rádiófelvétel, úgy működött maga ez a verseny, amire készült ez a rádiófelvétel, hogy számozottan mentek a felvételek a bizottságba, a nemzetközi bizottságba, és akik meghallgatták ezeket a felvételeket, ezek nem tudták, hogy tulajdonképpen ki fia, borja, honnan jött, kinek a tanítványa, melyik országból, szóval semmit nem tudtak róluk, kaptak egy számozott felvételt, kódolt felvételt, és azt meg kellett hallgatniuk, és ennek alapján kellett kiértékelni. És mondom, ez néhány nappal volt ténylegesen, mielőtt megbetagadtam, ez április 16-án volt, és május első napjaiban lettem rosszul, és megvolt a felvétel, ténylegesen nagyon-nagyon bizonytalannak éreztem magamat, meg azt gondoltam, hogy hú, milyen ilyen, meg olyan, meg amolyan. Még a kollega mondta, hogy hát azért ez nem is olyan rossz. Még ő mondta, pedig hát ugye ő volt az egyike azoknak, akik szították ezeket a gondolatokat, és megbeszélte. Hát az emberi elgondolás szerint hát ez természetes is volt, mert hát ő védekezett. Szóval ez nem ellenem irányult, ő tulajdonképpen magát védte.
és ez volt áprilisban, és novemberben jött meg az eredmény. Novemberben jött meg az eredmény, és az volt az eredmény, hogy 60 országból jelentkeztek a résztvevők, a 60 országból annak a fiatal embernek, akit én kísértem a felvétele, nyerte el az első díjat, úgy, hogy nem adtak ki második, harmadik díjat, és a kötelező darab külön díját is ő nyerte el. És ez mind az én közreműködésemmel szól, ezt nélküle nem tudta volna megcsinálni, szóval nekem is ott kellett mellette lennem, vele együtt kellett gyakorolnom, és együtt kellett készülnöm. Úgyhogy ez, amikor nyilvánvalóvá vált, egy pillanatra, egy pillanat alatt eltűnt. Az emberek elfelejtették egyszerűen ezeket a gondolatokat. És akkor valósult meg számomra ténylegesen ennek az igének az értelme, hogy aki ellened összegyűl, elesik általad. De az Isten nem azt akarja, hogy mi hadakozzunk. Hogy mi az erőnket arra használjuk, ne úgy világítsunk, hogy erősködünk. Az Isten azt szeretné, hogy úgy világítsunk, hogy minden élethelyzet, amiben belekerülünk, és netán ilyen, vagy még sokkal rosszabbba is belekerülhetünk, az nyilvánvalóvá váljék az ő munkája által, hogy nem igaz. Nem igaz az a támadás, nem igaz, ami ellen összegyűltek, hanem az az igaz, amit az az ember képviselt akkor. És én bizakodom abban, hogy ha nem is most, ténylegesen ebben az életben, de majd az örökké valóságban én nagyon szeretnék találkozni azokkal az arcokkal, aki ténylegesen valahol a Jóisten meg tudott szólítani ezáltal. Biztos vagyok benne, hogy a Jóisten ilyen ajándékkal meg fog ajándékozni. Csak ahhoz világítani kell. És azóta, és ez nem lett egy állandó állapot, mert ugye azóta sok minden elmúlt és történt, és az ember bár belekerült is ténylegesen egy ilyen helyzetbe, de valahogy nem gondolta arra, hogy erre a bizonyosságra, erre a tapasztalatra, erre nagyon kell vigyázni. Mert abban az élethelyzetben, amikor a szombatról volt szó, akkor az egyértelmű volt, az friss volt, az az első szeretetnek az állapotában volt, és a Jóisten ezt ténylegesen meg tudta áldani. És a hétköznapokban pedig mi van? A hétköznapokban akkor már szabad nem vigyázni? Akkor már szabad egymást megbántani? Akkor már szabad türelmetlennek lenni? Akkor már szabad, ez szabad, az szabadom azt, és magamnak mondom ezt elsősorban, mert az emberi természetem nagyon-nagyon csúnya, és nagyon rossz, és nagyon erősködik. De is azt mondja, hogy ne attól férjünk, hogy ténylegesen fegyver készül ellenünk, mert azt mondja, hogy egy ellenet készült fegyver sem lesz jó szerencsés. Hogyha bárki is olyasmit vár el tőlünk, ami a lelkiismeretünk szerint elfogadhatatlan, akkor ne féljünk türelmesek lenni. Ne féljünk türelmesek lenni a másik emberrel szemben. Ne akarjuk azonnal látni azt, hogy az Isten meggyőzte, meg bevégezte benne ezt a dolgot. Hanem valójában bízzuk rá azt az Istenre, hogy akkor, amikor ebben a helyzetben vagyunk, akkor ez azért van, hogy világítsunk. Mert azért kerülünk szorult helyzetbe, azért kerülünk a természetünk szembesítésével szorult helyzetbe, mert az Isten adott egy területet, adott egy helyzetet, amiben nekünk az ő befolyását lenne hivatásunk árasztani. És az az élethelyzet nem azért adódott, hogy én elveszítsem a türelmemet, hanem azért adódott, hogy segítsek a másiknak az Isten mellett dönteni. Hogy vigyázzak magamra abban az élethelyzetben.
Mert ahogyan fogok magamra vigyázni abban az élethelyzetben, úgy fogok a másikra is vigyázni. Mert ha én vigyázok magamra, ha megtanulok tízig számolni, akkor az Isten világosságként tudja a másik ember előtt ezt megmutatni. És ez hatalmas felfedezés számomra. Nem tudom, testvérek, hogy ti hogyan gondoljátok ezt. Az Isten csak ennyit kér. Amikor ő azt mondja később azt, hogy miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér, gyűjtött kincseket azért, amit meg nem elégíthet, tulajdonképpen erről szól, hogy mi hajlandók vagyunk pénzt adni, fizetni, erőt kifejteni, hegyeket megmozgatni, mindazért, ami nem kenyér, aminek nincsen értelme, és aminek ténylegesen értelme van az, hogy a mi emberi természetünk megváltozzon, mert csak ennek van értelme, ennek az életnek, az élet küzdelmeinek csak azért van értelmük itt ezen a földön, hogy mi megváltozzunk. És mindezt, ezt a célt szolgálják. Erre kellene összpontosítanunk minden erőnket, és minden befektetésünket tulajdonképpen ebbe kellene bele tennünk. És ugye itt az 55. fejezetben, ugye a 6. versben azt mondja, hogy keresétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok őt segítségül, amíg közel van. Hagyja el a gonosz az ő útját, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta. És a mi Istenünk köz, mert bővelkedik a megbocsátásban. Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok. És nem a ti utaitok az én utaim, így szól az Úr. Mert amint magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én utaim utaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál. És ezt az ígért például az Isten nem azért adja, nem azért iratta le, hogy elbizonytalanodjunk, hanem hogy erőt merítsünk ezekből az ígékből, hogy ő mindent átlát. Neki minden a hatalmában van. Ő felette áll minden fölött. Merjünk hozzá fordulni erőjét, keressük, amíg megtalálható, amíg van idő az ő megtalálására, keressük, és könyörögjünk azért, hogy az Isten mutassa meg nekünk, mit kell elhagynunk, mutassa meg nekünk a szorult helyzetben, mit kell cselekednünk, mutassa meg nekünk azt, hogy meddig maradjunk csöndbe, vagy mikor szóljunk. Mert mi vigyázunk arra, hogy világítsunk. Vigyázzunk arra, hogy az Isten dicsősége rajtunk megláttassék, hogy még véletlenül se ártsunk azáltal, hogy a magunk erejét próbáljuk használni mások megmentésére, mert magasabbak az ő útjai, és az ő gondolatai, ami gondolataitunknál, és hogyha most nem értünk valamit, akkor eljön az az idő, amikor majd megérteti velünk, hogy akkor miért voltál szükség. Ne legyünk türelmetlenek. Szeressük ők igazán, ténylegesen úgy, ahogyan ő szeret bennünket. És a 60. fejezetben olvashatjuk azokat az igéket, amivel indultunk, tényleg az Ellen White idézetnél, hogy kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságot, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mert ímé sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik, és népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámad fényességhez. És aztán leírja itt, hogy mi minden történik akkor, amikor ez a világoltatás megtörténik. És nem tudom, én valamikor, amikor nagyon sokáig úgy olvastam ezt, hogy ténylegesen ez valami tömeges jelenség lesz, hogy most akkor itt van az Isten népe, és akkor most tömegek jönnek valahogy valahonnan. És ugye, nem tudom, most amikor gondolkodtam rajta, akkor úgy eszembe jutott, hogy hát lehet, hogy ilyen is lesz. De szerintem ez mindenkor a világoltatásnak az arányában kell, hogy történjen, nem? És lehet, hogy ez világméretekben tömegek lesznek, de lehet, hogy a mi erőtünkben csak egy lesz, vagy kettő lesz. Hogy ne várjuk mi azt, amikor tömegek jönnek, meg mennek utánunk, meg... Szóval ne várjuk ezt, hogy egyen-egyenként tömegeket vonzunk magunk után. Ez keveseknek adatik meg ténylegesen. És azoknak a teherbírásuk is valószínű sokkal nagyobb,
Ténylegesen, hogyha az Isten ilyesmiket bír rá, mi ne várjuk azt, mi azt arra akarjunk alkalmassá válni, hogy amikor adódik az alkalom, amikor Isten támaszt ténylegesen pusztítót. Ugye, hogy ott olvastuk az előző igében. A pusztítót, amikor ő támasztja. Akkor lehet, hogy azért támad az a pusztító, hogy aztán megszeli.

Isten igazságá mellett kitartanak, amitől az Isten meggyőzte őket, és nem foglalkoztak arra, hogy mi lesz a következő nap, vagy mi lesz a következő pillanatban. Az Isten lelke meggyőzte őket, és ők amellett tették le a voksot, hogy ők az Isten képviselik. Nekik ez a feladatuk. Hogy ők az Isten képviselik ott és abban a helyzetben, amikor az Isten azt a helyzetet létrehozta. Nagy volt a pusztítás esélye? Nagyon nagy volt a pusztítás. Ott volt az egész birodalom ellenük. Elpusztulhattak volna egy szempillantás alatt ténylegesen. De az Isten azért adta meg ezt a helyzetet nekik, és ők az Isten bölcsességét elfogadva és kitartva benne felismerték, és hogy világosságú legyen. Nem csak a saját maguk számára, nem az ő dicsőségükre, az Isten dicsőségére, az egész babiloni birodalomba az Isten dicsőségét tudják képviselni. Ennek milyen, mi lett a jutalma? Hogy tízszerte nagyobb bölcsességben részesültek, mint bárki azelőtt a babiloni udvarban. Tízszerte nagyobb bölcsességet. Ha bölcsességre vágyunk, ugye itt is ténylegesen egy Zsoltár igét engedjetek meg, hogy beidézek a 119. Zsoltár 100. versét. Ez egy nagyon szép ige. Itt a Zsoltáros leírja azt, hogy mi előrelátó vagyok, mint az öreg emberek, mert vigyázok a te határozataidra. Előrelátó vagyok mint az öreg emberek, mert vigyázok a te határozataidra. Ugye a fiataloknál felmerül az a kérdés, hogy mikor vesznek engem komolyan? Mikor jön ez a pillanat az életemben, amikor komolyan vesznek engem, ténylegesen a felnőttek? Mert mindig csak azt érzem, hogy ebben is hiányosságom van, abban is hiányosságom van, itt is tökéletlen vagyok, ott is tökéletlen, itt nincs elég tapasztalatom, ott nincs elég tapasztalatom. Olyan jó lenne már tapasztalatnak lenni, hogy komolyan vegyék azt, hogy az ember ténylegesen képes felelősségteljesen gondolkodni. Azt mondja, hogyha az Isten törvényéhez ragaszkodunk, akkor az Isten meg tudja adni ezt a bölcsességet. Ne mi döntsük el, mi a bölcsesség, és ne olyan bölcsességgel után vágyakozunk, amire a világ csábít bennünket, meg amíg a világ bölcsességként elismert, hanem arra a bölcsességre vágyakozunk, az előrelátás bölcsességére, ami csak az Istentől van. A televízió tele van jós programokkal, nem tudom, tudjátok-e. Többenetes. Nemrégen derült ki számomra. Egyszerűen lehet jósokhoz folyamodni a televízió egyenes adásán keresztül, és ők árasztják a maguk befolyását tulajdonképpen, és tudom, piramist építenek, mindenféle szörnyűségeket csinálnak, és a kívánságokat abba berakják, és energiákat hoznak mindenfelől. Szerencsét gyártanak. Ilyen világban élünk. Ilyen világban élünk. Ilyen emberekkel vagyunk körülvéve. Ilyen embereket kell megszólítanunk. Ilyen emberek előtt kell világítanunk. A sátán hatalmas mesterkedésein keresztül az Isten azt mondta, hogy a pusztító csak addig pusztíthat, amíg én azt engedem. De ha te készen vagy, és világítani tudok rajtad keresztül, akkor a pusztítónak nem lesz hatalma. Se feletted, se a felett, akinek a jelenlétében neked világítaniod kell. Egyetlen egyet kért, semmit ne engedj be. Hogy egy Jeruzsálem kapuin, ahogy a szombatiskolában tanultunk. Ne kösz szövetséget, ne kösz házasságot. Ne engedj magadhoz közel ténylegesen, hogy a lelked felett a lelkedet uralják. Olyan emberek, olyan gondolatok, akik elválaszthatnak téged én tőle. Legyek szent a te számodra. Minden pillanatban, és örülj annak, hogy ebben a szentségben, ennek a szentségnek a jelenlétében élheted az életedet. Ne számíts arra, hogy ma még vétkezhetem, mert az Isten úgyis szeret téged. Kívánom mindannyiunk számára, hogy így tanuljunk meg vigyázni, hogy ez legyen a legörömtelibb állapot az életünkben. Hogy vigyázunk arra a világosságra, amit az Isten már megadott nekünk, és hogy ezt a világosságot alkalmassá váljunk másoknak továbbadni. Amen.

Kegyelmes Istenünk, mennyei atyánk, köszönjük, Urunk, hogy így nagyon szeretsz bennünket, hogy elrejtesz mindentől, ami akaratod ellenére megtámad bennünket, vagy megtámadhat bennünket. Egyetlen egy dolog elől nem tudsz minket elrejteni, önmagunk elől. Köszönjük, hogy feltárod előttünk mindazt, amit bennünk látsz az ége által, és kérsz minket arra, hogy vegyünk tőled bátorságot és erőt ahhoz, hogy szembesüljünk ezzel, és hogy a szembesülés mellett válasszuk azt, hogy kérjük tőled az erőt mindazoknak megcselekvésére, amit kérsz tőlünk. Hogy ne riadjunk vissza attól, amit megláttunk a szembeszüléskől, hanem kérjük az erőt, és a vigyázás igényét, a vigyázás ébren tartását te tőled, hogy ez örömteli lehessen a mi életünkben, mert ezáltal valósulhat meg a mi világoltatásunk. Ezáltal mutatkozhat meg a te dicsőséged mi rajtunk, mindazok számára, akik szemlélik a mi életünket, akik látják a mi elesésünket, felkeléseinket, és akik még ugyan engednek a pusztító gondolatok, a pusztító szokások hatalmának, de már ébredezik bennük az a gondolat, hogy lehet, hogy így értelmetlen életük. Istenünk, segíts, hogy a te erőd által tudjunk megállni, és ezt a világosságot megvalósítani, betölteni. Jézus Krisztus nevéért jöttünk te hozzád. Amen.

Kedves hallgatók, nagyon fontos, lényeges és kényes témához is érkeztünk, hogy vajon a mai világhelyzetben, amely rendkívül zűrzavaros, nem csak gazdaságilag, politikailag, de minden bizonnyal az vallásilag is, vajon a Biblia milyen fény bocsát a mai világunkra ilyen szempontból, hogyan mutatja be a mai vallásokat, felekezeteket, egyáltalán várható ez a Bibliától, benn van-e a Bibliában ez a minősítés, ez a bemutatás. Mivel hatalmas a témánk, néhány alapvető megadott szempont alapján szeretném elvégezni az áttekintést, úgyhogy az első nagy kérdés, amit egy ilyen témánál fel kell vetni, és ezzel szeretném kezdeni a témát, hogy mi is ez, hogy vallás? Az elmúlt hetekben, hónapokban sok vita folyik erről Magyarországon. Hát a parlament is erről vitázik már, ugye a törvény módosítással kapcsolatosan. Elhangzott sok képviselő részéről, hogy definiálni, meghatározni kellene azt, hogy mit is nevezünk vallásnak. De a parlamenten kívül a hírlapi nyilatkozatokban, a publicisztikában is rendkívül sok cikk lát napvilágot, hogy mi nevezhető vallásnak, mi tarthat jogot, igényt a vallás elnevezése, és mi nem. Nem közömbös kérdés ez, hogy mi a vallás, bár mi itt egy rövid előadás keretében biztos, hogy nem fogunk ennek a mélyére eljutni, de néhány segédfogalmat, vagy néhány fogódzót talán szeretnék nyújtani a kedves hallgatóknak. Először is azzal kezdeném, hogy a vallásnak a kifejezése, a vallásnak a szava a mi európai kultúránkban egy latin szóból származik, ami elterjedt az összes európai nyelvben, tulajdonképpen majd, hogy nem minden európai nyelv, néhány kivétellel köztük a magyar, ugye kivétel, a vallást a latin religió szóból képezi, illetve ennek a szónak a német, francia, angol változatai jelölik azt, hogy vallás. A latin nyelvben nem tudom, hogy ismerjük-e, hogy ezzel a kifejezéssel szó szerint mit jelöltek. A religió szónak a valószínű eredete a latin religere igéből származik. A religere ige annyit jelent, hogy valamihez aggályosan kötődni, ragaszkodni. Tehát vallásnak a rómaiak, és előttük már a görögök is azt nevezték, amihez az emberek, nagy tömegei az embereknek aggályosan kötődnek, ragaszkodnak. Tehát tulajdonképpen ebben a kultúrában, a görög-római kultúrában, a vallás egyenlő volt az ősök hagyományával. Tehát amit az apáink, nagyapáink, ükapáink követtek, mint világfelfogást, mint hiedelemrendszert, mint szokásrendszert, tehát ez a legjobb, tehát szokásrendszer, hagyományrendszer, ezt nevezték vallásnak. Horácius beszél az egyik költeményében arról, hogy a vallás tulajdonképpen egy üzleti kapcsolat. Hogy ki az az istenség, akit mi Jupiter néven tisztelünk, meg a felesége, akit Juno néven tisztelünk, vagy a görögök is Héra néven és Zeus néven tiszteltek, ezt nem bizonyosan tudjuk. De hát mivel az őseink is a Zeus vallást, vagy a Jupiter vallást követték, hát mi is kövessük ezt, koszorozzuk meg ezeknek az isteneknek a szobrait, a templomait mindig hozassuk helyre, hogy ne omladozzanak. Adunk valamit az isteneknek, hogy ők is megsegítsenek bennünket. A görög-római kultúrában ehhez a religió szóhoz egy közmondás is kapcsolódott, a do ut des közmondása. Adok, hogy kapjak. A vallás adok-kapok viszony volt, tehát az istenségnek mi megadunk bizonyos dolgokat, külső formaságokat, fogadalmakat, más egyéb cselekményeket, és ennek fejében az üzleti vállalkozásunkban, a családunk fenntartásában az istenség segítsen bennünket. Ez a vallás felfogás olyannyira mélyen gyökerező, hogy tulajdonképpen az európai kultúrában is ez a religió felfogás terjedt el, mind a mai napig is, hogyha például Magyarországon bárkivel, mint ismeretlen emberrel beszélünk, és néhány mondat után a vallásra kerül a sor, körülbelül ilyen mondatokat várhatunk, hogy én ebbe a vallásba születtem bele, az őseim ilyen vallást követtek, én ebben születtem, és ebben is szeretnék meghalni, ez is sokszor elhangzik. Szeretném felhívni nyomatékosan a figyelmet arra, hogy a Biblia ezt a vallás fogalmat nem osztja és nem hirdeti. A Bibliában egészen más vallásfogalom található,
Felírtam egy bibliai verset, az első Korintus levél, második fejezet, ötödik versét. Ugye Pál apostol egy nagy görög városban, Korintusban is gyülekezetet alapított, és oda több levelet is írt, és az első levele, második fejezet, ötödik versében azt mondja, hogy a ti hitetek, vagy a ti vallásotok ne emberek bölcsességén nyugodjék, hanem az Istennek erején. Tehát itt Pál apostol ebben a rövid kijelentésben külön választ vallást és vallást, azt mondja, hogy van olyan vallás, amelyek emberek bölcsességén alapszanak, és van olyan vallás, amit maga az Isten ad az emberiségnek, amit maga Isten jelenti önmagáról, a teremtő munkájáról, a fenntartásáról, az emberi élet céljáról és rendeltetéséről. Tulajdonképpen Pál apostolnak ez a kifejezése nem szó szerint, de tartalmilag visszaidézése Jézus Krisztus egy nevezetes tanításának, hiszen Jézusnak is nap-nap után állást kellett foglalnia az igaz vallás ügyében, és felolvasnám a szintén táblán jelzett ige szakaszt, Máté evangélium a 15. fejezetében a 7-től a 9-ig tartó verseket, hogy egy ízben Jézus mit is mondott a vallásról és a hitről egy olyan világban, amelyben mindenki vallásosnak tartotta magát, a zsidó nép vezetői, szadduceusok, farizeusok, heródes pártiak, de az őt követő tanítványok is pályáztak nyilván arra a címre, hogy ők igaz vallást követnek. Így mondta Jézus, képmutatók, igazán profétált felőletek Ézsaiás mondván, ez a nép szájával közelget engem, és ajkával tisztel engemet, szíve pedig távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha olyan tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Kedves hallgatók, ebben a két biblia versben két hasonlóság van. Az egyik az, hogy Pál is azt mondja, hogy ne emberek bölcsességén alapuljon a vallásunk. Jézus is azt mondja, hogy ne emberek hagyományán, ne emberek tanításain alapuljon a vallásos meggyőződésünk. A másik dolog pedig az, hogy Jézus egyenesen ki is mondja, hogy aki az életben nem jár utána annak, hogy mi az igazi vallás, és hogyan található meg az igazi vallás, hanem egy ember elgondolja, hogy ő vallásos ember lesz, mondjuk ilyen alapon, hogy az ősei milyen vallást folytattak, ő is ebben a vallásban fogja gyakorolni a hitét. Jézus azt mondja, hogy hiába tisztelnek engem, ha olyan hagyományokat hirdetnek, melyek emberek parancsolatai. Tehát megjelenik Jézus tanításában ez a kifejezés, hogy nagyon sok ember vallásként valami hiába való dolgot űz. Talán mondhatnánk azt is, hogy jobb lenne, ha nem tenné. Mert az olyan vallás, amely nem tudja, hogy mitől származik, hogy mi a mértéke, hogy melyek a fő tanításai, csak egy szokást, egy hagyományt folytató vallás, ez Jézus szemében semmit nem ér. Még akkor sem, ha egyébként egy igaz valláson alapuló hitrendszert követnek az emberek, de gondolkodás nélkül. Tehát azt tudnám önöknek mondani, hogy a Bibliában csak kétféle vallás található. Az életben sokszor az emberek a megzavarodásig vitatkoznak arról, hogy hát annyiféle vallás van. Hogyan tudjak én rendet teremteni ennyi sok vallás között? Vannak ugye a kihalt nagy világvallások, vannak az élő világvallások. Most is van ugye legalább 5-6 nagy világvallás, aztán nem is szólva az egyes nagy vallásokon belüli sok-sok felekezetről és felekezeteken belül még külön egyházakról, de a Biblia szerint kétféle vallás van. Az egyik vallás, ami valamilyen módon emberek parancsolatain, emberek hagyományain alapul, tehát ez a religió, ez az emberi vallásosság. A másik fajta vallásosság pedig, ami Istentől származik, és amit Isten adott az emberiségnek, vagyis tulajdonképpen röviden és velősen így mondhatnánk a Biblia vallása. A Biblia nagyon határozottan azt mondja, hogy kétféle vallás van. A Biblia vallása, amely önmagát Istentől eredőnek tartja, a másik csoportba pedig mindazok a vallások beletartoznak, amelyek ugyan hivatkoznak Istenre, hivatkoznak isteni tanításokra, de nem tudják bizonyítani és igazolni, hogy Istentől származnának. Rögtön ennél az első pontnál hadd hívjam fel az önök figyelmét arra, hogy a bibliai vallásnak van egy nagyon nagy jellegzetessége, amit sokszor elszoktak az emberek felejteni, vagy könnyedén tovasiklanak fölötte,
Tudnék, a Biblia azt mondja, hogy az az igazi vallás, amit ellenőrizni lehet, és az embernek ellenőrizni is kell, hogy milyen vallást követ. Ellenőrizni viszont csak azt a vallást lehet, ami ellenőrizhetővé teszi magát. Ma a legtöbb vallást nem lehet ellenőrizni, ezért az emberekben joggal alakul ki az a kép, hogy csak hinni kell, és azt a hitet kell követni, ami hozzáfűz az adott valláshoz. A legtöbb vallást azért nem lehet követni, nem lehet ellenőrizni, mert nem adja meg az ellenőrzési lehetőséget. Mit értünk ezen? Például valaki muzulmán vallású, az iszlámot követi. Az iszlám vallás arra hivatkozik, hogy ő Istentől eredő vallás, időszámításunk szerint a 7. században született, és ez az igazi vallás. Allah az igaz Isten, Mohamed az ő prófétája, és minden ember, ha igaz vallást akar követni, el kell fogadni a muzulmán vallást. Ennek érdekében az iszlám nem riadt vissza, máig sem riad vissza, hogy ezt a vallást erőszakkal terjessze az egész földkerekségen, és bizony ennek a vallásnak a követői, a számuk jócskán több százmillió, ugye állítólag már az 1 milliárdot is meghaladja. Miért mondtam azt, hogy ezt a vallást nem lehet ellenőrizni? Azért mondtam, mert az iszlámnak a szent könyve a Korán, ami a kezünkben lehet, a Koránról el kell, hogy higgyük, hogy létezett egy természet fölötti megjelenés, megnyílt az ég, megjelent Isten küldötte, és Mohamednek különböző tanításokat adott át, Mohamed azonban írástudó nem lévén lediktálta ezeket a tanításokat, és így jött létre a Korán. Tehát egy ember kapott Istentől kinyilatkoztatásokat, egy kiválasztott ember volt a történelemben, se azelőtt, se azután ilyen kiválasztott ember nincsen. Nekem el kell hinnem, hogy amit Mohamed kapott, mint kinyilatkoztatást, az igaz, az Istentől jövő. Ha én ezt nem hiszem el, akkor nem lehetek muzulmán, és nem pályázhatom arra, hogy különböző ígéretek beteljesülése az életemben is beteljesüljön. Na de hogy lehet ezt ellenőrizni? Hogy tudjam én azt ellenőrizni, hogy Mohamednek valóban Isten vagy egy isteni küldött jelent meg, valóban azt írta le, amit hallott, és egyáltalán miért egy embernek jelent meg az Isten a történelem során, és miért a 7. században, mi volt azelőtt, és mi van azután? Ugye az iszlám vallásról mindannyian tudjuk, hogy az egyik gyökere az Ószövetségbe nyúlik, a másik gyökere az Újszövetségbe, és a harmadik gyökere az arab törzsi vallásokba. Ezek a vallások egymással összeegyeztethetetlenek, tehát a judaizmus, a kereszténység és az arab törzsi vallásokat, ezeket nem lehet közös nevezőre hozni. Tartalmilag is, hogyha elkezdem ellenőrizni ezt a vallást, egy sor ellentmondás fog kiderülni, miközben olvassuk a Koránt, vagy az iszlám hitrendszert tanulmányozzuk. Kedves hallgatók, mennyire más a kereszténység? Ugye a Bibliát 16 évszázadon át írták. 16 évszázadon keresztül több mint 40 ember részesült Istentől álomban, látomásban, gondolatihletésben. Lehet ellenőrizni, hogy amit az egyik mondott, ugyanazt mondja a másik. Amit az egyik megjövendőlt, az beteljesedette, vagy sem. Tehát erre nagyon szeretném felhívni mindannyiunknak a figyelmét, hogy csak olyan vallást szabad elfogadni, amit ellenőrizni lehet. Ellenőrizni viszont csak azt lehet, ami ellenőrizhetővé teszi magát, még egy lépéssel megtoldom a gondolatmenetet, ellenőrizhetővé pedig az a vallás teszi magát, amelyben proféciák és beteljesedett proféciák vannak. Ilyen beteljesedett proféciák az iszlámban sincsenek, a keleti vallásokban sincsenek, a törzsi vallásokban sincsenek, beteljesedett proféciák csak a Bibliában vannak. Ezért hangzott el Isten részéről, és ezt a Biblia verset is felolvasnám, Mózes 5. könyve 18. fejezetéből, hogy amikor Isten tanította a zsidó népet arra, hogy hogyan éljen Kánaán földjén, elhangzott egy ilyen kijelentés is, hogy hogyan különböztessék meg az igaz vallást és a hamis vallást. Más néven, bibliai szóhasználattal, amit itt majd olvasni fogjuk, Mózes 5. könyve 18. fejezet 21. és 22. versében, az igaz prófétákon alapuló vallást és a hamis prófétákon alapuló vallást. A következőt mondta Isten a zsidóknak. Tehát Mózes 5. könyve 18. fejezet 21. versétől. Ha pedig azt mondod a te szívedben, miképpen ismerhetjük meg az igét, melyet nem mondott az Úr?
Tehát azt mondja az Isten, hogy ha majd fölteszitek a kérdést, hogy amikor majd a történelemben jönnek sokan és vallásokat hirdetnek, és Isten nevében lépnek fel, hogyan ismerhetjük azt meg, ami nem az Istentől származik? Ha a próféta az Úr nevében szól, és nem lesz meg, és nem teljesedik be a dolog, ez az a szó, amelyet nem az Úr szólott. Elbizakodottságból mondott azt a próféta, ne félj attól. Tehát rendkívül egyszerű dolgot mondott az Isten a zsidóknak Mózes által, ha a próféta az Úr nevében szól, és nem lesz meg, és nem teljesedik be a dolog, ez az a szó, melyet nem az Úr szólott. Tehát a hamis prófétasság az, hogy valaki valamit mond, kijelent, hogy ez és ez a dolog be fog teljesedni, évek, évtizedek, évszázezrek után, és hogyha ez nem teljesedik be, akkor teljesen bizonyos, hogy nem az Isten szólt. Tehát a beteljesületen proféciákból lehet látni, hogy ezek nem Istentől jövő vallási tanítások. Tehát ez volt a zsidók számára az első és legfontosabb dolog, amit az Isten mintegy kikötött, hogy vizsgálják meg a prófétákat, azt mindenki mondhatja, hogy az Isten nevében jön. Arra mindenki hivatkozhat, hogy ő az Isten küldötte. Amikor Jeruzsálemet körbevették például a babilóniaiak, és Jeremiás már jó előre közölte, hogy Jeruzsálem el fog esni. És akkor időszámításunk előtt a 7.-6. században vagyunk, fellépett egy Hanániás nevű próféta ugyanitt Jeruzsálemben, és azt mondta, hogy Jeruzsálem nem fog elesni. A zsidó nép az Isten választott népe, Isten megoltalmazza ezt a népet, a babilóniaknak nem fog sikerülni Jeruzsálemet bevenni. És Hanániás még odáig is vetemedett, hogy amikor Jeremiás be akarta mutatni, hogy igenis el fog esni a város, a népet el fogják hurcolni fogságba, de kérlelte az embereket, hogy térjenek meg, fajármot vett magára, és fajárommal járta végig a várost, hogy tudnék, elkerülhetetlen a fogság, de könnyű lehet a fogság, ha az emberek megváltoznak. Akkor Hanániás odament, és összetörte ezt a fajármot, és azt mondta, hogy ez mesebeszéd, gyalázkodni kezdett Jeremiással szemben, ez nem fog beteljesedni. Isten parancsára ugye tudjuk, hogy Jeremiás egy vasjármot vett ezután a nyakába, jelezve, hogy igenis elesik a város, és a fogság is 70 éves lesz, hosszú lesz, kínos, keserves fogság lesz. Mindenki ellenőrizhette, mondom, a 7. század végén vagyunk, 605-ben esett el először Jeruzsálem. Utána a második ostroma 597-ben volt, a harmadik ostroma 586-ban, és akkor a templomot is lerombolták a babilóniaiak. Tehát tulajdonképpen Jeremiás szavát egy fél emberöltön belül mindenki láthatta, hogy beteljesedett, és Hanániás szava nem teljesedett be. Tehát rendkívül egyszerű ez a dolog. A Biblia tel is teli van jövendőlésekkel, nem csak ilyen évekre, évtizedekre menő jövendőlésekkel. A Bibliában több évszázadra előre szóló proféciák is vannak. Jézus első eljöveteléről, a kereszténység történetének is különböző szakaszairól. Ezeket ismerjük meg, és hogyha látjuk, hogy ezek beteljesednek, akkor láthatjuk, hogy a Biblia az igaz vallás könyve, az Istentől jövő könyv, és azok a vallások, amelyek azt mondják önmagukról, hogy isteni az eredetük, és természetesen nem lehet kétségbe vonni, hogy minden vallás tartalmaz igaz elemeket is, de külön fölhívnám a kedves hallgatók figyelmét, hogy olyan vallás nincsen, legalábbis az általunk ismert világszéles vallások között, amelyekben ne lennének igaz tanítások. A dolgot ugye az nehezíti meg, és az bonyolítja, hogy minden vallásban vannak igaz kijelentések. De ebből még nem következik az, hogy minden vallás igaz lenne. Ebből épp az következik, hogy nagyon veszélyesek a vallások, mert egy-két igaz kijelentés tövéből kinőnek aztán a hamis és teljesen félrevezető erkölcsi tanítások. Egy hatalmas keveredést képeznek a vallások. Az ember számára olyan vallásra van szükség, amely szintisztán világosan megmutatja azt, hogy ki az Isten, miért teremtett bennünket, és hogyan kell élnünk. Erről Jézus a hegyi beszédben szólt, tehát a Mózes 5. könyve 18. fejezete után még erre is hadd hivatkozzam, a Máté evangélium a 7. fejezetében, a 15. verstől a 23. tartó részben, a hegyi beszéd végén szólt Jézus arról,
hogy majd sokan jönnek az ő nevében, és sok mindent fognak hirdetni, de Jézus a végső ítéletben azt fogja mondani, hogy soha nem ismertelek titeket. Ezek a hamis proféták nem csak zagyvaságok, vagy nem csak sötét dolgokat hirdetnek, lesznek benne igaz tanítások is, de Jézus mégis azt mondja nekik, hogy soha nem ismertelek titeket. Az igaz és hamis vallás meghatározása különben a Bibliának fő vonulatához tartozik, már az Ószövetségben állandóan azt látjuk, hogy a bálványimádó vallások és az igaz Izraelnek adott vallás közötti különbségtételről van szó, de az Új Szövetségen is végigvonul ez a különbségtétel. Például az egyik leghíresebb a János első levelében a 4. fejezet első 3 verse, amely kifejezetten mondja, hogy van, amiről meg lehet ismerni, hogy ez Istentől jövő tanítás, és elmondja, hogy az Istentől jövő tanítás mit szól a megváltóról, a megváltásról, Krisztusról, és van, aki ugyancsak Krisztusról beszél, de nem úgy beszél Krisztusról, mint testben, mint emberi természetben megjelent Krisztusról, és ez az antikrisztus lelke, amely eljön, de a világba van már. Tehát a Bibliának hatalmas vonulata állítja egymással szembe az igaz vallást és a hamis vallást. Ennyit talán erről a vallásnak, mint fogalomnak a meghatározásról és a Bibliában vett komoly szerepéről, hiszen az nem mindegy, hogy az ember mit követ, milyen eszméket követ, mire teszi fel az életét, és egyáltalán, hogy az ember a maga keresése, kutatása közben milyen vallást fogad el igaznak. Még egyszer mondanám, az a felfogás, hogy bele lehet születni egy vallásba, ez nem bibliai felfogás, illetve a Biblia közli azt, hogy az Isten megmutatta egyszer a történelemben, hogy igen, lehet így is tekinteni a kérdést, mindenki, aki az Ószövetségben zsidónak született, Isten azt mondta rájuk, hogy ti az Isten választott népe vagytok, de a zsidó népnek az 1500 éves története éppen azt mutatja be, hogy a beleszületés általi vallásosság, ez az út nem folytatható. A zsidó népnek a kudarca, az, hogy egy nagy tömeg, egy hatalmas nép nem lett más nép, mint a többi nép, ennek tudható be, hogy beleszületés által nincs megváltozás. Megváltozás felnőttkori döntés, gondolkodás, keresés, személyes választás nyomán van, és a Bibliában ezért mondhatjuk azt, hogy az igazi vallást az ember választhatja, elnyerheti, mindenféleképpen kereséssel, szembesítéssel lehet megnyerni, vagyis innen a nagy felhívás, tehát amit még egyszer mondok, hogy csak olyan vallást kövessenek, amit ellenőrizni lehet. Csak olyan vallást lehet ellenőrizni, ami ellenőrizhető, és egy vallást ellenőrizhetővé azt tesz, hogy benne jövendőlések, proféciák vannak, amelyeket tudunk ellenőrizni, hogy ezek valóban beteljesedtek-e. De kedves hallgatók, azt gondolom, hogy a mi nagyobb kérdésünk itt Európában és Magyarországon az, nem is a nagy világvallásokhoz képest való viszony, bár ez se kis kérdés, mert mindannyian tudjuk, hogy most az egész Földön azért a minden világvallás terjed. Ugye amikor volt a Horthy Miklós újratemetése, és megjelent Horthy Miklós unokája, őróla is megírták, hogy muzulmán vallású lett, tehát hogy az előbbi vallásnál maradjak. Tehát azért a világvallások is nagyon terjednek, Magyarországon is megjelent a Krisna tudatúak, megjelent ugye is bejegyzett vallás, az iszlám vallás is, tehát nagy világvallások is minden országban terjednek. De ettől függetlenül azt hiszem, hogy a nagyobbik kérdésünk az, hogy a kereszténységen belül, a keresztény felekezeteken és egyházakon belül, hát hogyan láthatunk világosan, hát hol vannak azok a keresztény közösségek, amelyek valóban a Bibliának megfelelő közösségek, amelyekre valóban azt lehet mondani, hogy Isten

És a 91. Zsoltárban található ez egy nagyon szép mondat, aki a fenségesnek rejtekében lakozik, vagy felségesnek, régies szóval, aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenható árnyékában nyugszik az. És itt jutunk el az előadásunknak ahhoz a már vége felé közelő témájához, hogy a teremtőben van egy bensőségesség, egy elrejtőzési lehetőség, intimitás, a virágkelyhek intim világa, a tűz melengető lángja, a lankás, virágos domboknak a simogatása, a madárfészkek otthonos melege mind üzen arról, hogy egy édesanyja is, amikor a kis állatokat, ha megnézzük, akkor a kedvességük, a bájosságuk, az otthonnak a varázsát hozzák elénk, vagy a szülői szeretet, a gyermek édesanyjához való bújása üzeneti számunkra, hogy a Teremtő szeretne bennünket valami családi közösségbe vonni, valami otthont teremteni nekünk. Talán Tamási Áron rátalált magasabb értelemben is a híres könyvében, a híres mondatával a dolog lényegére, hogy a végre vagyunk-e világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Hérakleitus azt mondja, hogy az ember tartózkodási helye maga az Isten. Az előrelátó szeretet is kiolvasható a természetből. Itt látjuk ezt a platánfát, megsértették ezt a fát. Több helyén levágták a karját. Elvérzett? Nem vérzett el, hanem begyógyította a sebet. Mi gyógyította be a sebet? Idézek Ellen Goodwight Nevelés című könyvéből. Ha egy fát megvágnak, egy embert megsebesítenek, vagy eltörik egy csontja, a szervezet azonnal megkezdi a sérülés helyreállítását. Sőt, mielőtt a szükség léteznék, a gyógyító tényezők már készenlétben állnak. És mihelyt megsérül egy testrészünk, minden erő hozzálát a helyreállítás munkájához. Ez gondoskodó teremtőre utal. Előrelátó, szerető teremtőre utal. És nem csak a fizikai bajainkra ad megoldást, hanem a lelki problémáinkra is, lelki bajainkra is, hiszen ez is valóság, ez is kiolvasható, ha úgy tetszik, az én emberi lényemnek a valóságából, hogy vannak lelki problémáim, és ezeket is megoldja. Egy személyes vallomással szeretném lezárni előadásomat. Életem egyik legnagyobb élménye volt, és ma is az, hogy folyamatosan fedezhetem fel a természetben, a természet tárgyaiban, jelenségeiben, növényekben, állatokban, napszakok, évszakok váltakozásában a Teremtő üzenetét. Ezt mindannyian megtehetjük. Tavaly jelent meg ez a könyv, Természet és ember, a Biblia és a költészet tükrében. Számos fejezetben ezeket a gondolatokat foglaltam össze, és azért említem meg, mert mindannyian felfedezhetjük ezt az üzenetet. Rengeteg örömünk lehet benne. Nagy gazdagodási forrás lehet számunkra, hogy megláthatjuk azt, amit Prédikátor könyvében így mond Salamon 3000 évvel ezelőtt, hogy mindent szépen csinált az ő idejében. Felfedezhetjük az ő lábnyomát, kiolvashatjuk az ő üzenetét, felénk közeledő lábnyomát, mert rejtekezni szeret. Az igazi szépség az nem ránk kerültet valamit, hanem csak jelez és vágyat támaszt felénk. Rejtekezni szeret. És minden értelmes lény, legyen az akár gyermek, akár fiatal vagy felnőtt ember, fel kell, hogy tegye az eredetének és a céljának a kérdését, és én személyes józan értelmemmel vizsgálódva ezt a kérdést, egy könyvet találtam, ami nagyon sokat segített számomra a kérdések megválaszolásában, a könyvek könyvét, magát a Bibliát, és azon lepődtem meg a leginkább, amikor a teremtés evolúció kérdésével elkezdtem foglalkozni, vagy 15 évvel ezelőtt, hogy szinte, mintha pontosan tudná, szinte azokat a kifejezéseket használja, amiket a 19. századi evolúciós elmélet használt, és meg is mondja maga a Teremtő a véleményét és üzenetét erről az elméletről. A római levél első fejezetének 19. versétől ezt olvasom. Mert ami Isten felől tudható, nyilván van ő bennük, mert ő megjelentette nékik. Mert ami Istenben láthatatlan, tudnik az ő örökkévaló hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik, úgyhogy ők menthetetlenek. Mert bár őt megismerték, mindazáltal nem mint Isten dicsőítették őt, hanem a saját okoskodásaikban hiába valókká lettek, és balgatag szívük megsötétedett, magukat bölcseknek valván balgatagokká lettek, és az örökkévaló dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek és madaraknak és négylábú állatoknak és csúszómászó állatoknak képmásával, mint akik az Isten igazságát hazugsággá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték a Teremtő helyett, és szolgálták a Teremtő helyett, aki mindörökké áldott.

Kedves hallgatók, ez volt az első kérdésünk. Kire vagy mire utal a természet szépsége? Ha úgy érzem, hogyha a természethez fordulunk, és a józan értelmünket és az esztétikai értékítéletünket használjuk, akkor megkaphatjuk a választ, hogy kire vagy mire utal a természet szépsége. Ha a kérdezésködésünk elfogulatlan világszemlélet, akkor a természet válaszol a kérdésünkre, tűnik arra, hogy ki az alkotó. Köszönöm a figyelmüket!

Túlnék mindenek előtt arról, hogy talán a legtöbben tudnak arról, holnapi naptól kezdődően háromnapos országos prédikátor értekezlet lesz, és talán a témájáról is tudunk. Arról lesz szó, hogy milyen jó irányú változásokra, reformokra van szükség a prédikátori munkában és a gyülekezetekben. És mivel az előző negyedévi szombatiskolában arról tanultunk, hogy a Jóisten milyen tanácsokat adott az újszövetségi egyház, és különösképpen a végidőben élő hívő egyház munkájára, életére vonatkozóan, a gyülekezetek is felszólítást kaptak, hogy küldjenek be javaslatokat, észrevételeket. És igazán öröm volt látni ezeket az észrevételeket és javaslatokat, sokan sok jó dolgot írtak. És megfigyeltem, hogy különösen egy dolog ismétlődött nagyon sokszor a gyülekezetektől beküldött javaslatokban, és ez a kérés az így hangzott: szeretnénk kiképzést kapni, szeretnénk tanácsokat, segítséget kapni ahhoz, hogy hogyan adjuk tovább az evangélium örömhírét. Mert tanácstalannak érezzük magunkat ebben, és érezzük, hogy segítségre, valamiféle tanításra lenne szükségünk, hogy ezt hogyan tegyük. Igazán öröm, hogy sokan érzik ezt a szükségletet, mert valóban nyomasztóan nehezedhet ránk, hogy az idők jelei félreérthetetlenül mutatják, hogy a mi világunk mindig jobban bonyolódik bele egy olyan állapotba, amiről a Biblia azt mondja, hogy végül teljesen kilátástalan és kiúttalan lesz, és csak Jézus Krisztusnak a megjelenése, a szabadító eljövetele menthet meg ebből. Érzékelhető az emberek aggodalma, tanástalansága is, szorongása is, remény és kétség között való vergődés. És mégis olyan távol vannak tömegek Istentől, az igazi evangéliumi gondolatoktól, hogy mi ott állunk tanástalanul, és azt mondjuk, hogy hogyan adjuk tovább az evangélium örömhírét. Tudjuk, hogy embereknek erre volna szükségük. De ezt az óriási távolságot, amely az embereknek a gondolkodásmódja, az életvitele között van, és a Szentírásban foglalt evangélium között, vajon hogy lehetne áthidalni? Vajon hogyan lehetne a legalkalmasabb, megfelelőbb módon átadni az evangélium örömhírét? Ezért ma délelőtt ilyen témáról szeretnék szólni, de mindenek előtt kérném a gyülekezetet, mindazokat, akik igazán átérzik, hogy erre milyen szükség van, hogy emlékezzünk meg imádságainkban erről a háromnapos értekezletről, hogy ez ne emberi tanácskozás legyen, és ne emberi elhatározások szülessenek, hanem valahol égi hatalom munkálkodjék közöttünk, és valami mennyei tanácsból származó, és mennyei erővel támogatott megújulás érinthesse mind a prédikátorikat, mind pedig a gyülekezeteket. Hogy mekkora szükség van rá, azt hiszem, mindannyian érzékeljük. Amikor erről a témáról beszélünk, hogy a személyes bizonyságtevésben, vagy az evangélium örömhírének az átadásában hogyan próbáljunk emberekhez hidat építeni, vagy embereket megközelíteni, a legjobb példa és a legjobb útmutatás számunkra egy evangéliumi történet. Többen talán sejtik is, hogy mire gondolok, Jézus Krisztusnak a samáriai asszonnyal való beszélgetésére. Sokszor olvastam már ezt a történetet a Bibliában, igehirdetést is tartottam róla, de ennek a gazdagsága szinte kimeríthetetlen, és én úgy gondolom, hogy a leglényegesebb és a legértékesebb útmutatást ebből a történetből nyerhetjük. Lapozzuk föl a Szentírásban János evangélium a 4. fejezetét, és olvassuk szakaszonként ezt a történetet, és figyeljük meg, hogy milyen útmutatást és tanácsokat közvetít nékünk. János evangélium a 4. fejezetéből olvassuk az ígét. Így olvasom az 5. verstől a 9. versig. Ment azért Jézus Samáriának Sikár nevű városába, annak a teleknek a szomszédjába, amelyet Jákob adott az ő fiának Józsefnek. Ott volt pedig a Jákob forrása. Jézus azért az utazástól elfáradva azon mód leült a forráshoz.
mintegy 6 óra volt. Jött egy Samária beli asszony vizet meríteni, és mondta néki Jézus, adj innom. Az ő tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Néhány szóval jellemezhetjük a körülményeket, de azt írja a Szentírás, hogy mintegy 6 óra volt, ez, mivel ők reggel 6 órától számították a zsidók a napnak az óráit, ez déli 12 órát jelent. Jézus Galileából ment le Júdeába. Általában a zsidó emberek, ha mentek Galileából Júdeába, akkor egy jó nagyot kerültek, átmentek a Jordán túlsó partjára, hogy ne kelljen átmenni Samárián, mert annyira megvetették és nem szívelték egymást a zsidók és a samáriaiak. Jézus azonban nem kerülte ki Samáriát, hanem a rövidebb utat választotta, átment Samárián, és déli 12 órakor ő leült ennél a híres régi kútforrásnál, amit még az ősatya Jákob ásatott valamikor is, amelynek híres jó vize volt, tanítványai pedig eközben elmentek valami élelmiszert vásárolni a környéken. Bár nem érintkeztek egymással abszolút a zsidók és a samáriak, de ez egy jellegzetes rabbinikus rendelkezés volt, hogy azért szükség esetén kereskedni a samáriaiakkal is lehet. Ennek megfelelően elmentek, hogy valami élelmiszert vegyenek, mivel elfogyott az élelmük. És Jézus ott leült a kútnál, és jött egy asszony. Jézus kétségtelenül szomjas is volt, hiszen ugyanolyan ember fiává lett, mint mi. Így olvastuk, hogy azon mód az utazástól elfáradva ült le a kútnál, de hiába volt az üdítő forrás mellett, nem volt eszköze, hogy a kút vizéből merítsen. Tehát bizonyára szomjas is volt, de a döntő célja biztosan nem ez volt. Jézus mindig készen létben volt annak, hogy arra, hogy embereknek szolgáljon, és ő kivétel nélkül minden egyes emberben olyan embert látott, aki után az Isten sóvárog, hogy bárcsak az örökkévaló evangéliumot közvetíthetné néki. És most ezen a csendes, nyugodt helyen, amikor jött ez az asszony, Jézusnak most is ez volt a fő vágya és a legfőbb gondja, hogy hogyan közvetíthetné ennek az asszonynak az evangélium örömhírét. Azt mondhatjuk, hogy a távolság igencsak nagy volt, és körülbelül olyan, mint amilyennel mi az életben nagyon sokszor találkozunk. Ugye a samáriaiak egy keverék nép voltak, amikor az asszírok fogságba vitték az északi 10 törzset, deportálták a lakosságot, akkor a helyükre betelepítettek idegen népeket, de hagytak ott azért egy csekély őslakosságot, és az ókori gondolkozás szerint, hogy minden földnek, minden városnak van istene, megparancsolták az ott hagyott néhány papnak, hogy tanítsák a betelepítetteket, hogy hogy kell ennek a földnek az istenét tisztelni, hogy meg ne haragudjék rájuk, és meg ne szűnjen a földnek a termékenysége. Így hát létrejött egy olyan nép, akik megtartottak a pogány vallásukból sok mindent, például a bálványok tiszteletét is, de ugyanakkor megtanulták a zsidók vallásának egy jó részét, még Mózes 5 könyvét is elfogadták, ihletett írásnak, azt is ismerték, és így jött létre a samaritánusok sajátos keverék népe és keverék vallása. Ráadásul ellenséges érzületek is elválasztották a zsidókat és a samaritánusokat egymástól. Nem sokkal később János evangélium a 8. fejezetében olvastuk, hogy amikor Jézusnak valami sértőt akartak mondani a vele szemben álló ellenfelek, akkor azt mondták neki, nem megmondtuk, hogy samaritánus vagy és ördög vagy, van benned. Tehát a samaritánus körülbelül annyit jelentett, hogy ördög van benned. Tehát ilyen, így, kölcsönösen így viszonyult egymáshoz a két nép. Azon kívül az sem volt szokás, hogy asszonnyal egy férfi nyilvánosan beszélgessen. Később olvastuk a 27. versben, hogy a tanítványok is csodálkoztak, mikor visszajöttek és látták, hogy Jézus egy asszonnyal beszél. Tehát áthidalhatatlannak tűnt a távolság. Hogyan tudná Jézus ennek az asszonynak az evangélium örömhírét közvetíteni? És Jézus egy rendkívül egyszerű módot választott. Az asszony feltehetően úgy ment oda a kúthoz, hogy mintha észre se vette volna Jézust, Jézus sem szólalt meg. De amikor az asszony a vizet kimerítette a kútból, akkor Jézus szólt neki és kérte, hogy adjon néki inni. Tehát a szívesség kérésnek a nagyon egyszerű módját választotta. És mi az, amit mi ebből tanulhatunk?
Azt tanulhatjuk, hogy szíves emberi kapcsolatok nélkül nem lehet az evangéliumot közvetíteni. És én úgy érzem, ma ez az egyik legnagyobb problémánk. Mert mindenkinek az alapvető életérzése egy hatalmas fáradtság. Mindenki úgy érzi, hogy a maga terheit is alig tudja cipelni, alig-alig tud megbirkózni azzal a feladattal, hogy napról napra önmagáról és a családjáról gondot viseljen, és valljuk meg, érdektelenné és közömbössé válunk nagyon könnyen más emberek iránt. Leszokunk arról, hogy bármiféle szívélyes, közvetlen kapcsolatot létesítsünk emberekkel. Szinte ösztönösen el is zárkózunk ettől, mert tudjuk, hogy úgyse tudunk fenntartani emberi kapcsolatokat, úgyse vagyunk alkalmasak rá, és tulajdonképpen elapadnak, elszáradnak az emberi kapcsolataink. Valljuk meg őszintén, nem így van? Nézzünk egy kicsit körül, mindenki ott, ahol lakik. Mennyi szíves emberi kapcsolata van, akárcsak a közvetlen szomszédságával, aki munkahelyen dolgozik. Ugye, amit nagyon fontos közölni, azt közöljük egymással. Még az még kiterik belőlünk, hogy egy barátságos bólintás, vagy egy köszönés, néha egy olyan, hogy vagy, de már nem nagyon figyelünk arra, hogy mit mond. Mert úgy érezzük, hogy úgyse tudjuk a szívünkre venni a baját, nekünk úgyis elég a magunk baja, mi már úgyse vagyunk erre képesek. Ez egy kórtünet ma. De jegyezzük meg jól, hogy ennélkül, hogy mi az embereket szeretnénk, hogy az emberek érdekelnének, hogy az emberekkel együtt éreznénk, hogy minden pillanatban készek lennénk, és minden pillanatban vágyakoznánk arra, hogy bármely emberrel először is szíves kapcsolatba lépjünk, egyszerűen szeretetet közvetíthessünk, egyszerűen emberi érdeklődést, jó indulatot közvetíthessünk. Ennélkül az evangelizáció útjai, az evangélium továbbadásának az útjai nem csak beszűkülnek, de egyenesen eltömődnek. Gondolom, arról a tévedésről senkit sem kell meggyőzni, hogy előadásokkal nem lehet a világot evangelizálni. Ez bizonyos embereket elér, de bizonyos mértékig ér el. Soha nem helyettesíthető az, hogy minden élő, hívő, szerető keresztény továbbadja azt a világosságot, amivel rendelkezik. De ha mi ránk ül ugyanaz a fáradtság, ugyanaz a tompaság, ugyanaz az elzárkózás, amely, ugye így szokták mondani modern szóval elidegenedés, ugye hallottuk ezt a szót. Az emberektől való elidegenedés minket ugyanúgy hatalmába vesz, mint körülöttünk a tömegeket, akkor az evangelizáció útjai azok eltömődnek, és lehetetlenné válik. Én nagyon jól emlékszem, sok évvel ezelőtt egyszer Gyulán volt egy beszélgetés a gyülekezetünkben, mert éppen evangelizációs előadás sorozat kezdődött. Ott akkor szinte mindenki fólia kertészettel foglalkozott, ami tudva levően egy olyan munka, ami rengeteg időt, energiát kíván, és valaki még fejleszteni akarja a gazdaságát, akkor éjjel-nappal dolgozik. És fölállt ott egy gyülekezeti tag, és azt mondta, hogy hát azért vonakodva beszélünk egy új előadássorozatról, mert mindnyájunkban az az érzés, hogy kit fogunk meghívni. És azt mondja, miért van bennünk ez az érzés, mert évről évre kötelességszerűen indítunk egy előadássorozatot, mert hát ugye azért ez a feladatunk. És akkor mindig jön a nyomasztó érzés, hogy kit fogunk meghívni, mert mindig ugyanazokat a szomszédjainkat próbáljuk, csak a közvetlen szomszédjainkat megagitálni, hogy jöjjenek el, mert mégiscsak borzasztó, hogy tartsunk egy előadássorozatot, és nem hívunk vendéget. Szerintem nincsenek kapcsolataink az emberekkel, nincs több. Csak annyi dolgozunk, hogy csak pont azokkal van kapcsolatunk, akikkel valahogy a munka egy rövid időre összehoz. De nem jellemző ez másutt is. Kedves gyülekezet, szeretném mondani, hogy evangelizálni mesterkélten, erőltetetten nem lehet, nem szabad. Nem lehet így, hogy egy emberrel találkozom, és azt mondom, vallásos ön? Érdekli a Biblia? Ez egy olyan, mintha valaki, ahogy szoktuk mondani, bemenne a porcelánboltba, mint a kis elefánt, ugye? Tehát így nem lehet. Nem lehet embereket megközelíteni. Emberekkel kell, hogy sok-sok ember, annyi emberrel, ahány emberrel találkozunk, minden emberrel szíves, barátságos, közvetlen, természetes kapcsolatunk legyen. Kedves gyülekezet, ne engedjünk az elidegenedés kísértésének, ne engedjünk a nyomasztó fáradtság érzésének. Ezen természetesen csak azt tud segíteni, és erről majd a továbbiakban mindjárt szó lesz, hogyha mi állandóan friss életet,
testi és lelki erőt nyerünk a Jóistentől. Ha ezt mi magunk nem merítjük, akkor nem tudunk megszabadulni. A fáradtság, a fásultság, a kedvetlenség, az erőtlenség nyomasztó érzésétől. És akkor egyszerűen nem merünk emberekkel barátkozni, vagy emberekkel kapcsolatban, és nem is érdekelnek igazán. Akkor bezárkózunk magunkba, és élünk önmagunkban. Tehát, ahogyan Jézus ott ült ennél a kútnál, és azon mód az utazástól elfáradva, ő is belesüppethetett volna a maga fáradtságába, a maga gondolataiba, és ő is gondolhatta volna, hát pont ez az egy ember, hát most én mással vagyok elfoglalva. De Jézus mindig kész volt. Minden emberre vágyakozva tekintett. És annyi szeretet és annyi együttérzés volt benne az emberek iránt, hogy mindig megvolt az a találékonysága, hogy egy emberrel hogyan építsen természetes, szíves és barátságos kapcsolatot. Most is Jézus tudta, nem mondhatnánk azt is, hogy hát miért nem odament és segített neki felhúzni a vizet. Az sértő lett volna, vagy illetlen lett volna, vagy az visszautasította volna az asszony büszkén egy pillanat alatt. De Jézus megtalálta ezt a módot, szívességet kért. És az asszony, így olvassuk, ezt válaszolta rá, így olvasom a 9. versben, mondta azért néki a samáriai asszony, hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem, aki samáriai asszony vagyok. Hozzáteszi magyarázatul, mert a zsidók nem barátkoznak a samáriaiakkal. Tehát az asszony egyszerűen meglepődött és kíváncsi volt, hogy mi ennek az indítéka, hogyan kérhetsz tőlem. És a 10. versben így olvassuk, felelt Jézus is mondta néki, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja néked, adj innom, te kérted volna őt, és adott volna néked élő vizet. Mit is mondott Jézus az első megszólalásában? Jézus egy egyszerű, de azért mégis finoman jelképes beszédet használt, és kedvesen, ennyit mondott az asszonynak, kedvesen is jelentőségteljesen, ha te tudnád, hogy ki az, aki kér, és ismernéd az Isten ajándékát, akkor te kérted volna őt, és adott volna néked élő vizet. Ugye az asszony annyit rögtön megérezhetett, hogy Isten ajándéka, és hogy vajon kivel áll ő szemben annak a személye, ki is lehet ez a valaki, azt mondja, ha tudnád, hogy ki az, aki kér, és hogyha ismernéd az Isten ajándékát, adna néked élő vizet. És mielőtt tovább mennénk, itt szeretnék egy pillanatra megállni. Kedves gyülekezet, az embereknek tényleg arra van szükségük, hogy tudják, hogy ki az az Isten, aki hívja őket, aki kéri őket. A legnagyobb baj az emberek között az Isten képpel van. Olyan torz Isten képek, Isten felfogások élnek az emberek között, hogy az döbbenetes. A másik pedig, hogy az embereknek tudniuk kell azt, hogy az Isten ajándékot akar nékik adni. A legnagyobb ajándékot, ingyen kegyelemből. Az emberek tele vannak a követelő és a büntető Isten képével. Ez az előítélet és ellenérzés van bennük, egy büntető és egy követelő Isten. Ezzel lépten nyomon találkozhatunk, ha odafigyelünk. De megkérdezem, tud valaki arról szólni, hogy kicsoda az Isten, és tudja valaki felkínálni az Isten ajándékát, ha maga nincs állandó, eleven friss kapcsolatban Istennel, és nincs tele a lelke abban, azzal, hogy milyen a mi Istenünk. Jézus egyszer felsuhajtott földi életében, és ezt mondta fájdalmasan, igazságos atyám, e világ nem ismer téged, de én ismerlek téged. Én azt mondtam, minden vágyom, hogy ezt továbbadjam nékik. Tehát ha mi szívünk nincs tele azzal, hogy igazságos atyám, milyen csodálatos Istenünk van. És az emberek nem tudják, kicsoda ez az Isten, ez az élő Isten. Ez az erkölcsi jellemében tökéletes Isten. Akkor nem tud kicsordulni belőlünk, hogy ezt az Isten ismeretet közvetítsük az embereknek. És hogyha az Isten ajándékában mi nem részesedünk nap mint nap, akkor nem tudunk az Isten ajándékáról szólni embereknek. Ez a legnagyobb akadálya az evangelizációnak. A saját személyes hitéletünknek az elszürkülése, az ellangyosodása, az élettelenné válása. Nem lehet, nem szabad tanokkal embereket bombázni. Ha tanokkal próbálunk embereket bombázni, ez nem valódi evangelizáció. Embereknek arra van szükségük, hogy megtudják, hogy ki az az Isten, aki keresi őket, ki az az Isten, aki szól, az az igazságos Isten, akit nem ismernek, és mi az Istennek az ajándéka, amit az embernek adni szeretne. Az asszony, ez a kifejezés ragadta meg, hogy élő víz. És így olvastuk a következő versben, mondta néki az asszony, Uram, nincs mivel merítened, és a kút mély.
Hol vennéd tehát az élő vizet? Avagy nagyobb vagy te, ami atyánknál, Jákobnál, aki nékünk adta ezt a kutat, és ebből ivott ő is, a fiai is, és a jószága is. Tehát nem nagyon értette az asszony, hogy Jézus mit beszél, de azért olyan érdekesnek találta ezt a kifejezést, hogy élő vizet, ha te kérnéd, és adna néked élő vizet, hogy valamit kínál Jézus. Kérdezte tőle, hogy hát másról beszélsz, mint erről a vízről, mert ez tényleg élő víz, nagyszerű víz, de hát ebből nem tudsz meríteni, hiszen nincs edényed, azért kértél tőlem. És akkor azt mondja, akkor honnét adnál? Te nagyobb vagy a mi atyánknál, Jákobnál, annál jobb vizet tudsz adni, mint ez a kút, amelyet ő ásott? Megkérdezem, amikor Jézus ezt a kérdést hallotta, hogy nagyobb vagy-e te Jákobnál. Ugye mi azt mondanánk, hogy kínálkozott volna az alkalom, hogy már is megmondja neki, de mennyivel nagyobb. De Jézus nem ragadta meg ezt a lehetőséget. És a Jóistennek annyi bölcsességet kell adnia, annyi szeretetet és tapintatot, amikor valaki emberekkel beszélget. Sokszor mindjárt ott kínálkozik egy lehetőség is. És aki nem támaszkodik a Szentlélek vezetésére, és akiben nincs alázat, és nincsen az a mély szeretet a másik ember iránt, hogy nekem nagyon vigyáznom kell, hogy pontosan úgy tudjam elétárni, hogy ő föl tudja fogni. Akkor mint az éhes fóka lesi, hogy én nekem ott van bennem a mondani való, hogy én mit szeretnék mondani, és a másik valami olyat mond, már is megragadom, és öntöm rá, és mondom, ami nekem tetszik, ami nekem szép, amit én fontosnak tartok. Azt kell mondanom még, ami észrevétlenül a mi önzésünk még ebbe a munkába is belopózhat. Mert én ezt szeretném elmondani, ezt én olyan szépnek tartom, ez önmagában nemes, hogy én szépnek tartom, de most nem csak ezt kell szem előtt tekintenem, hanem annak a másik embernek a lelki világára olyan érzés, mi az, amit ő meg...

magyarázata. Egy nagyon egyszerű magyarázattal szolgált. Valaki, mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjózik, hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Ugye a fáradtságos munka volt mindig jönni, beríteni, vizet vinni régi időkben, nem is tudjuk, milyen kényelem a miénk, hogy csak megnyitunk egy vízcsapot. A vízhordás egy nagyon komoly és fáradtságos napi foglalatosság volt az embereknek sok-sok év, századon, sőt évezreten át. És Jézus most azt mondta, hogy hát aki ebből a vízből iszik, az mindig újra megszomjazik, mindig újra kell jönnie, merítenie. De az az élő víz, amiről én beszélek, az olyan víz, ha valaki abból iszik, soha többé meg nem szomjúhozik, sőt, ő belőle lesz élő kútfő, élő vízforrás. És így olvastuk a 15. versben, az azt, hogy még nyilván most sem értette teljesen tisztán, hogy Jézus miről beszél, de olyan megragadó volt, érezte, hogy ennek valami lelki háttere van, érezte, hogy itt valami nagyon értékes ajándékról van szó, és a vágyakozását így fejezte ki: Uram, add nékem azt a vizet, hogy meg ne szomjúhozzam, és ne jöjjek ide meríteni. És itt megint álljunk meg egy pillanatra. Jézus ezzel nem azt mondta, hogy aki ebből a vízből iszik, az többet nem lesz szomjas, hanem azt akartam mondani, hogy másra nem lesz szomjas. Mert a dolognak pont az a természete, hogy erre a dologra nagyon is szomjas, mindig szomjasabb. Milyen gyönyörű hasonlatok is vannak a Bibliában a lelki szomjúságról. Azt mondja a 42. Zsoltárban, mint a szarvas a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, ó Isten, úgy szomjúhozik az én lelkem hozzád. Másik helyen pedig így mondja, hogy testem és lelkem szomjúhozik az élő Isten után. Mint a kiapadt, kiaszott föld kívánja a vizet, az én lelkem úgy kívánja az Istennek a jelenlétét. Vagy Jézus mondta a boldog mondásokban, boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot. És ezzel kapcsolatban szeretném feltenni ezt a kérdést, hogy nem ott van-e a baj, hogy valahol ez a szomjúhozás elapadt nálunk. Hogy nem kívánjuk mindig ezt az üdítő friss vizet. Nincs mindig az az élményünk, hogy az Isten beszéde és az Isten jelenléte, az élő Istennel való valóságos találkozás, az olyan, mint a felüdítő víz, amely teljesen megelégíti a lelket. És ezért mi nem vagyunk élő és buzgó kútforrás. Komolyan el kell gondolkoznunk arról, hogy a mi vízforrásunk az működik-e. Kedves gyülekezet, kérem mindenki nézzen magába, és mindenki gondolkozzon el. Élünk egy adott környezetben, és vajon ebben a környezetben mi úgy hatunk, mint egy buzgó kútfő, amelyből árad a víz, vagyis az Istennél tölnyel tiszta szeretet, részvét, együttérzés, szolgálatkészség, és az üde és természetes bizonyságtevés, ami Istennel szerzett tapasztalatainkról. Tehát mi ilyen vízforrásként vagyunk a környezetünkben, vagy a saját vízforrásunk is elapadt. Mert mi ugyan ittunk ebből a vízből, és még emlékszünk az emlékére, hogy ez a víz jó, de nincs bennünk minden nap ez a szomjúhozás, hogy többet ebből a vízből, és a saját vízforrásunk is elapadt. Szeretném elmondani, hogy az evangelizáció az nem szervezés kérdése, jobb szervezés és még jobb szervezés kérdése, és még jobban kiterjeszteni munkát. Evangelizációnak az alapja az igazi lelki megújulás. Ha mi magunk szomjúhozzuk az élő Isteni jelenlétét, szomjúhozzuk az imádság idejét, szomjúhozzuk az olyan igeolvasást, amely valódi lelki táplálkozás, és újra megmozdul az a vízforrás bennünk, mi magunk újra élő kútfővé leszünk, amely a legtermészetesebb módon mindenkinek szolgál, és mindenkinek ad, és mindenkinek juttat. Kedves gyülekezet, bárcsak rádöbbennénk a lelki szegénységünkre, bárcsak rádöbbennénk arra, hogy nagyon hasonlítunk a kiapadt, kiszáradt vízforráshoz. És hogy tudnánk mi élő vizet kínálni másoknak, amikor mi magunk is inkább csak emlékezünk ennek az élő víznek az ízére. Nem akarom ezt abszolút általánosítani, de mivel az Úr maga is úgy jellemzi a végidő hívő gyülekezetét, hogy lelki szegénység és alaptalan önelégültség,
Azért azt hiszem, mindnyájan tudjuk, hogy ez a hasonlat nem súlyos és nem igazságtalan.

hogy a általánosan jellemző, hogy még a hívő gyülekezetben is kiapadt, kiszáradt kútfővé leszünk, és ezért nem tudunk másoknak szolgálni. Azt mondhatjuk, hogy kimondhatatlan szükségünk van a lelki megújulásra. Dávid valamikor hogy sóhajtott fel, a 27. Zsoltár 4. versét idézem. Azt mondta, egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy nézhessem az Úrnak szépségét, és gyönyörködhessem az ő templomában. Dávid azt mondta, hogy tele vagyok ezzel a szomjúsággal, minden nap ezzel a szomjúsággal, és egyet kérek az Úrtól, nekem ez a legfontosabb. Ha ma végignézzük, hogy mi kerül a mi életünkben az első helyre, hogy nekünk mi a legfontosabb, mi az, amit mi legjobban kívánunk, és hogy bennünk van ez a vágy, hogy semmi jobbat, mint csak azt, hogy ebből az életvizéből ihassak. Vizsgáljuk meg magunkat, és kérjük a Jóistent, hogy a mi beteg lelkünket gyógyítsa meg, és a mi lelki szegénységünket újra gazdagítsa meg, mert nem tudjuk továbbadni azt, amivel mi magunk sem rendelkezünk. És mikor az asszony ennyit mondott, hogy Uram, add nékem azt a vizet, hogy meg ne szomjuhozzam, és ne jöjjek ide ismét meríteni, ezzel mint egy kinyújtotta a kezét, hogy vágyakozik azok után, az ajándékok után, vagy azután az értékes élő víz után, amit Jézus adni akar, akkor Jézus ennyit mondott néki, így olvassuk. Mondta néki Jézus, menj el, hívd a férjedet, és jöjj ide. Felelt az asszony, és mondta, nincs férjem. Mondta néki Jézus, jól mondád, hogy nincs férjem, mert 5 férjed volt, és a mostani nem férjed. Ezt igazán mondtad. Mondta néki az asszony, Uram, látom, hogy te proféta vagy. Jézus éppen egy pillanatra megérintette az asszony életének a rendezetlenségét. Mintha csak azt mondta volna, hogy igen, az élő vízből készségesen kaphatsz, de emlékeztetni akarlak arra, hogy ha az Istennel kapcsolatba akarsz kerülni, rendezned kell a te életed rendezetlen dolgait. De milyen szívélyesen és milyen természetesen érintette meg az asszonynak ezt a sebes problémáját Jézus. Azt mondta neki, hívd ide a férjedet. Ugye milyen természetes volt, hogy hát akkor mind a ketten, hívjad őt is. Hát akkor vele együtt gyertek az élő vízért. És az asszony azt gondolta, hogy ez egy teljesen problémátlan válasz, amit ő ad, hogy nincs férjem, nincs kit hívnom. És milyen megdöbbent, mikor Jézus ezt is, egy vád, vagy egy szemrehányás, nem csak igen egyszerűen megjegyezte, tulajdonképpen megdicsérte az asszony őszinteségét. Azt mondta, hogy igen, 5 férjed volt, a mostani nem férjed, és igazán, őszintén, becsületesen válaszoltál. És ő egy árva szót nem szólt többet. Ennyi elég volt. És erre az asszony megilletődve, megdöbbenve és tisztelte, azt mondta, Uram, látom, hogy proféta vagy. Mert azonnal tudta, hogy olyan valakivel találkozott, aki az élete minden titkát ismeri. És mi az, amit mi ebből megtanulhatunk? Mi ne akarjunk embereket megtéríteni úgy, hogy mi alaposan kioktatjuk őket, hogy nekik mit kell elhagyni, és mit kell megváltoztatni, és mit kell rendezni az életükben. Ez a legelemibb lelki kifinomultság és lelki tapintat, amit mindannyiunknak meg kell tanulnunk, kifejezhetetlen, hogy mennyi hiba és kártétel történt ezen a téren. Én egy nagyon régi kis történetet mondok, elnézést, vannak, akik valószínűleg ismerik, de azért elmondom, mert olyan egyszerű és jó szemléltető történet. A John Hinegarddal kapcsolatos, aki az advent üzenetet Magyarországra hozta, aki ugye az advent üzenetnek az első prédikátora volt Magyarországon, és Kolozsvárot tartott előadássorozatot. Ugye ott kezdte a munkáját, és járt oda egy ilyen kocsmai zenész. Nagyon nyitott szívvel hallgatta az előadásokat. És annyira megérintették, hogy mások is keresztségi tanítást értek, és ő jelentkezett a prédikátornál, hogy ő is keresztségi tanítást kér. És elkezdte ő tanítani a Hinegard testvérünk, és nem szólt neki egy szót se arról, hogy ő kocsmai zenészként keresi a kenyerét. De természetesen akadt a gyülekezetben valaki, aki nem tanulta meg ezt a Jézustól, ahogyan Jézus viselkedett például ezzel az asszonnyal is, és elkezdte neki komolyan magyarázni, hogy ha ő megkeresztelkedik, neki ott kell hagyni a munkahelyét, mert ugye muzsikált, húzta a vonót, és kalappal szedte az asztaloknál a pénzt az italozóktól,
Hát, hogy ez nem keresztény munkahely, ez egy ilyen helyen egy keresztény ember nem dolgozhat, és neki meg kell változtatni ezt a foglalkozását. Nagyon megijedt az illető, egész életében ezt csinálta, és hát oda ment a Hinegál testőrünkhez, és azt mondta, hogy igaz, hogyha megkeresztelkedem, nekem ott kell hagyni a muzsikálást a kocsmába. Figyeljük meg a választ. A következőt mondta neki, egész nyugodtan csináld. Nyugodtan csak csináld, mindaddig csináld, amíg tudod csinálni. Ennyi volt a válasza, egy szóval nem több. Aztán egy idő múlva hozzáment az illető, és azt mondta, Hinegál testvér, ott hagyom a kocsmai muzsikálást, mert én ezt nem tudom többet csinálni. Ekkor volt jó. Tehát tanuljuk meg Jézust, hogy ne akarjunk betörni az emberek életébe, ne akarjuk mi, ami emberi rámenőségünkkel megmagyarázni nekik, és felvilágosítani őket, hogy nekik mi mindent kell az életükben rendezni. Nézzük meg, hogy Jézus csak egy pillanatra érintette meg ezt a problémát. Tudta ő, hogy a Szentlélek elvégzi a többit, és csak is a Szentlélek tudja hatékonyan elvégezni a többit. Nem kezdte az asszonynak magyarázni, hogy most hogy kéne megoldanod ezt a dolgot, és mit kéne csinálnod. És mikor az asszony így nem is kívánt erről többet beszélni, hiszen elég kényelmetlen téma volt, lezárta ezzel, hogy Uram, látom, hogy proféta vagy. Akkor még feltett Jézusnak egy kérdést, és azt mondta, ami atyáink ezen a hegyen imádkoztak, és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol imádkozni kell. Mondta néki Jézus, asszony, hidd el nékem, hogy eljön az óra, amikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, amit nem ismertek, mi azt imádjuk, amit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támadt. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyeneket keres az ő imádójul. Isten lélek, és akik őt imádják, szükséges, hogy lélekben és igazságban imádják őt. No, az asszony feltette most a legkényesebb kérdést, a felekezeti kérdést. Ha te proféta vagy, akkor mondd meg nekem, hogy mi az igazság ebben a felekezeti kérdésben, a zsidók hite helyes vagy a samaritánusoké. Ugye oda látszott a Garizim hegye, ahol a samaritánusok lerombolt szentélye volt, igaz, hogy a zsidók lerombolták, amivel persze még nagyobb gyűlölködést indítottak el, de azért a romokhoz jártak Isten tiszteletre a samaritánusok. És azt mondta, hogy szerintetek Jeruzsálembe kell imádkozni, szerintünk Garizimbe, melyik a helyes, ha proféta vagy, mondd meg. Jézus milyen röviden válaszolhatott volna, a ti hitetek téves, a miénk a jó. De figyeljük meg azt a mély tapintatot, ahogyan Jézus szólt, ahogyan az igazságot se hallgatta el, és mégis minden előítéletet elhárítva szólt. Azt mondta az asszonynak, ti azt imádjátok, akit nem ismertek. Nem azt mondta, hogy tévelyektek, nem azt mondta, hogy az egész hitetek egy balgaság, semmi, egy mántó szót nem szólt, csak azt mondta, nem ismeritek. Mint ha benne is volt, nem tehettek róla, nem ismeritek. Nem rossz indulat ez részletekről, de nem ismeritek. És a zsidókról nem azt mondta, hogy miénk az igaz hit, mi képviseljük az igazságot, mi vagyunk az igaz egyház, semmi. Hanem azt mondta, mi ismerjük. Csak annyi, hogy ismerjük. Mintha még azt is mondta volna, ebben semmi érdem nincs. Sőt, igazából a felelősség nagyobb. És utána hozzátette, mert az üdvösség a zsidók közül támadt. Ami azt jelentette, a messiás a zsidók közül jön. Lám Jézus úgy előkészítette ennek az asszonynak a lelkét, hogy ezért nyugodtan ki tudta mondani, hogy az igazság képviseletével Isten a zsidókat bízta meg. Ő náluk van az igazságnak a képviselete, minden bűnük, minden gyengeségük, minden hibájuk ellenére. Ezt nyugodtan ki tudta mondani. És utána Jézus hozzátette, de az imádás, az igazi Isten imádás nem helynek a kérdése, hanem az igazi imádók lélekben és igazságban kell, hogy imádják az Istent. És az Isten is ilyeneket keres az ő imádójul. Ha megfigyelitek, a mi Bibliánkban kisbetűvel van írva a lélek szó. De sokkal helyesebb lenne nagybetűvel írni. Mert Jézus azt mondta, hogy az igazi imádók a Szent Lélek által és igazságban imádják az Istent. Éppen amikor legutóbb itt voltam, akkor tartottunk egy ige hirdetést az arról, hogy mit jelent a Szent Lélek által imádkozni. Hadd olvassak most csak egy rövid két mondatot. Ellen White Jézus élete című könyvéből ezt írja. A lélek fogalmaz meg minden őszinte imát, és az ilyen ima elfogadható Isten előtt. A lélek fogalmaz meg minden őszinte imát,
és az ilyen ima elfogadható Isten előtt. Ha valahol egy lélek vágyakozik Isten után, ott megnyilvánul a lélek munkája, és Isten is megnyilatkozik annak az embernek. Tehát, ha csak szent lélek által lehet Istent igazán imádni. És a sorrend ez, hogy lélekben is igazságban, mert megvan írva, hogy a szent lélek elvezet minden igazságra. Akkor jegyezzük meg, hogy téves az a mi elgondolásunk, hogy mindenek előtt embereket az igazsággal akarunk meggyőzni. Meg akarjuk fordítani a sorrendet. Emberek imádják igazságban Isten, de még a szent lélekről azt se tudják, hogy kicsoda, semmilyen tapasztalatuk nincs bele. Nem egyszerűen a fejeket kell meggyőzni, és a vitatkozó stílusú bizonyságtevés a lehető legkárosabb, a lehető legeredménytelenebb és értelmetlenebb. Az embereknek először a Szentlélekkel kell kapcsolatba lépniük, és a Szentlélek elvezet minden igazságra. Lélekben is igazság van. Viszont vannak emberek, akiknek van egy bizonyos fokú kapcsolatuk az Istennel, akiknek tényleg tudnak a Szentlélekről, és a maguk világossága szerint igazán őszintén követik az Istent. És van élő hitük, de hiányos az ismeretük. És sokszor az ilyen emberek, ami korunk szellemének, vallásos szellemének, a korunk kereszténységének a hatására úgy gondolják, hogy hát ha én szeretem az Istent, és én szolgálom őt, ahogy tudom, akkor azok a bizonyos kérdések nem is lényegesek. Itt viszont itt a jelentősége a Jézus másik szavának, és igazságban. Tehát nekünk a kettőt együtt kell képviselnünk, hogy az igazi imádók szent lélek által, és igazságban imádják az Istent. És erre kell embereket elvezetnünk, és tudnunk kell, hogy a kettő együtt jár, és a kettő nem válhat el egymástól. És minden embernek mind a kettőre szüksége van. Jézusnak ez a beszélgetése, mint tudjuk, hogyan ért véget, úgyhogy ezután az asszony elgondolkozott, és fölvetette a kérdést, és azt mondta, hogy tudjuk, hogy a Messiás jön, aki megjelent mindent. Elgondolkozva mondta az asszony, lám, a Szentlélek már is kezdett dolgozni benne, és eszébe juttatott egy bibliai igét, és elvezette őt egy döntő igazságra. Rögtön összekapcsolódott a fejébe, hogy ez a valaki, akivel beszélgetek, megmondott nekem mindent, amit cselekedtem. És a Messiásról pont ez van megírva a Mózes könyvében, hogy amikor eljön, megjelent néktek mindent. Vajon nem ez a Messiás? És lám az asszony ilyen türelmesen, ilyen szépen vezette Jézus, hogy erre a kérdésére egyszerűen bemutatkozhatott Jézus. Én vagyok az, aki veled beszélek. És az asszony a vödrét is ott felejtve, a víz hordástól is elfeledkezve elfutott a városba, hogy másokat is hívjon Jézushoz. Amikor pedig jöttek a tanítványok, hogy Jézusnak étellel kínálják, Jézus csendesen csak annyit mondott, hogy van nekem eledelem, amit ti nem tudtok. Hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem. A tanítványok egy csendes örömet láttak Jézuson, egy teljes megelégedettséget, és elfeledkezett ő is a szomjúságáról, az asszony is a feladatáról, és mindegyiküket vetöltötte az az igazi öröm. És Jézus azt mondta, hogy a vető is örül, és az arató is örül az evangéliumi munkában. Ez az utolsó gondolat, amire ma még szeretném a figyelmet ráirányítani, hogy amikor igazán az Isten lelkének a támogatásával, és igazán abból a vízből tovább adva teszünk bizonyságot embereknek, amit magunk is nyertünk, ez mindig örömmel jár. Ha az öröm forrása elapadt az életünkben, akkor ez is arról tanúskodik, hogy elapadt az élő víz. És ha pedig mi újra valóban megtanuljuk továbbadni az evangéliumot embereknek, ha újra szeretetteljes, szolgálatkész, szíves és másoktól nem elidegenedett emberekké válunk, akik minden pillanatban készek erre, és mindig a Szentlélek vezetése alatt állnak, hogy tovább tudják adni azt az örömhírt, azt a kimondhatatlan segítséget, azt az élő vizet, ami után az ember nem szomjúhozik meg többé. Akkor a mi életünk is tele lesz örömmel. És nem tudom, látjuk ezt a körforgást. Ha az ember tovább adja, olyan örömet nyer, hogy ez az öröm felettet minden fáradtságot, és megsokszorozza a lelki és testi erőt. És újra erőt nyer, hogy újabb és további embereknek szolgáljon. Tehát ne csodálkozzunk, hogyha az a vízforrás elapad, mert ha nem adjuk tovább, és nem kapjuk azt az ösztönző örömet, ha nem kapjuk azt a boldogító áldást, amely ebből fakad,
akkor végül ez a forrás egészen elapad. A Jóisten segítsen mindannyiunkat arra, hogy rájöjjünk a mi lelki szegénységre, rájöjjünk arra, hogy elapadt, kiszáradt kútforráshoz hasonlíthatunk nagyon könnyen. És ez a forrás akkor fog buzogni újra, ha egyrészt Krisztustól merítünk élő vizet, ha visszaemlékezünk annak az élő víznek az ízére, és valóban szomjazni kezdünk, és magunk is igényeljük és kérjük a magunk számára. Másrészt pedig akkor, ha továbbadjuk ezt az élő vizet. És az az öröm, amely abból származik, hogy megelégíthettünk egy másik ember, és ő is felfedezte az élő vízkút fejét, akkor ez megint visszahat ránk, megint nekünk örömet, áldást közvetít, és megsokszorozza az erőnket, hogy újabb és további embereknek szolgálhassunk. A Jóisten adja meg, hogy az igazi lelki megújulás megérintse mindannyiunkat és gyülekezeteinket az ő kegyelméből. Amen. Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében, és köszönjük, hogy szomjúságot ébresztesz mindenek előtt mi bennünk magunkban, az igazi lelki élet és az igazi másoknak való szolgálat iránt. Urunkat, hogy tényleg meglássuk a mi lelki szegénységünket. Add, hogy fájjon nekünk, hogy olyan elapadt, kiszáradt kútfőhöz hasonlítunk, és add, Urunk, hogy rádöbbenjünk, hogy mennyire elközönösödtünk a körülöttünk élő emberek iránt, hogy milyen részvétlenül, mennyire szeretet nélkül tudjuk nézni emberek vergődését, tanástalanságát, menetelését a pusztulás felé, annélkül, hogy megismertetnénk őket természetesen, üdén, frissen, szeretettel, azzal az örökkévaló evangéliummal, amely olyan kimondhatatlan kincs. Urunk, segíts meg minket, hogy ne próbáljuk a mi mezítelenségünket és szegénységünket valamilyen mesterséges módon elfedezni, vagy pótolni, hogy ne szervezéssel, emberi erőfeszítésekkel próbálkozzunk, és ne ezekben lássuk a megoldást, hanem add, hogy igazi lelki megújulásra szomjuhozzunk, és Urunk, a kérünk, hogy kegyelmedből érints meg bennünket az igazi lelki életnek a leheletével, egyénileg is, gyülekezeteinket is. Tényleg sóvárogva és esedezve kérünk, hogy küldj segítséget a mennyből. Könyörgünk az előttünk álló értekezletért is. Légy ott jelen a te szent lelked által személyesen, és add, hogy ott mindenki úgy tudjon meríteni a te jelenlétedből is, a te égi tanácsodból és erődből, hogy az tovább hasson a gyülekezetekre, mint egy áldás folyó. Könyörgünk, Urunk, hogy segíts, hogy megértsük, hogyha ilyen közösségben vagyunk veled, akkor minden gondunkat hálaadással vihetjük eléd is, és akkor te közel leszel hozzánk, és meghallgatsz, és segítesz minket mindenben. Szeretnénk most még megemlékezni Néli testvéreinkről, az ő gyermekükről, és Urunk, kérünk, adj néki igazi gyógyulást, és add, hogy a mi testvéreink meg tudjanak kapaszkodni a te segítségedben, és érezzék a gyülekezetnek az együttérzését, a szeretetét is. Urunk, hallgass meg a mi könyörgésünket, add, hogy tudjunk a te kútfődből igazán meríteni mindig azt, amire szükségünk van, áldást, kegyelmet, égi gyógyító erőt. Kérünk, maradj a te jóságoddal és szereteteddel mindannyiunkkal, add a te szombatnapi békességedet nékünk. Kérünk, hogy a kisgyermekeket is áld meg közöttünk. Add, hogy ők is mindenkor közel érezzék magukat te hozzád, aki minden szívbe belátsz, és minden emberi gondolatot jól értesz. Jézus nevéért kérünk, hallgass meg minket, és tarts meg a te kegyelmedből. Amen.

0: Mindenkit köszöntök én is nagyon sok szeretettel ezen a mostani alkalmon, akik eljöttetek. Kedves gyerekek, először hozzátok szeretnék szólni. Látom, ott hátul is van egy kis csapat belőletek, és itt elől is. Hadd olvassak nektek valamit, de kérlek benneteket, hogy figyeljetek nagyon, amit olvasunk. Mint a fészkén felszálló sas, ahogy az ő fiai felett lebeg, kiterjeszti felettük az ő szárnyait, felveszi őket és tollain emeli és hordozza őket, az Isten is ugyanígy tesz velünk emberekkel. Megfigyelhettétek, hogy ahogy a sas bánik az ő fiókáival, kicsinyeivel, úgy bánik velünk is az Isten emberekkel. Azt szeretném tőletek kérdezni, hogy mit tudtok a sasról? Tudtok-e valamit a sasról? Tessék, ott hátul két kezet is látok. Hangosan mondjátok, hogy halljuk. Ragadozó, nagyon ügyes. Tessék. Jó a szemek. Így van. Vadászathoz kell. Aztán még mi jut eszetekbe a sasról? Nagy testi, tessék.
1: Fészekre
0: száll. Igen, ügyes vagy. Ugye az egyik legnagyobb testű madár a sas. Tehát amikor kiterjeszti a szárnyait, akkor így képzeljétek el, hogy ekkora, meg még egyszer ekkora. Tehát ilyen tényleg nagyon nagy. Nagyon sok felé él. Tehát van, amelyik inkább ilyen puszta helyen él, van, amelyik sziklás részeken, vagy pedig hegyek között. Nagyon szép madár, tehát amikor a sas repül, akkor nagyon méltóság teljesen, szinte alig mozgatja a szárnyait. Nagyon szépen ül ez a madár. Azonban valami, amit ez a madár ügyetlenül csinál, mit gondoltok mi? Nem tud menni. Alig tud menni. Tehát nagyon ügyesen száll, és nagyon szép, amikor ül, de a menésében olyan kis esetlen, botladozó szegény, hogy hát láthatjuk, hogy minden teremtménynek azért van valamiféle erős oldala, és van gyengébb is. Máshová fészkel, mivel többféle faja van, van olyan faj, amelyik magas fákra rakja a fészkét, van, amelyik inkább ilyen sziklás helyeken. És képzeljétek el, hogy olyan ügyes fészekrakó, hogy röptében lecsípi az ágat, a bokorról, a fáról, és aztán abból építi fel a fészkét. Tehát nagyon, nagyon ügyesen és hatékonyan csinálja ezt a dolgot. Mit olvastatunk a sasról itt a Bibliában? Hogy a sas ugye felszáll a fészkéről, és a fiai felett lebeg, kiterjeszti felettük a szárnyait, felveszi a fiókáit, és tollain emeli és hordozza őket. Szerintetek miért, tehát a sas miért lebeg a fiókái felett? Miért terjeszti ki felettük a szárnyait? Mit gondoltok? Tessék? Mondjad ott hátul, tessék?
1: Hogy védje őket.
0: Hogy védje. Mitől kell védeni a kicsinyeket? Mitől kell védeni? Tessék? Nagyon ügyes vagy. Így van. A másik dolog pedig, hogy felemeli tollain, hátára veszi a fiókáit, és úgy hordozza őket. Miért kell? Miért van erre szükség? Domi?
1: Megvédi a ragadozó állatok.
0: Igen, védi a ragadozó állatok. De miért emeli fel a kicsinyeit, és miért hordozza szerintetek? Tessék? Nagyon jó, szokják a magast. Tessék? Így van, nagyon ügyes vagy. Tehát amíg még a repülést tanulják, és lehet, hogy csak egy ideig bírják, de aztán elfáradnak, akkor alájuk száll, felveszi őket, és akkor ott közben meg tudnak pihenni. Na gyerekek, azt olvashattuk, hogy az Isten is ilyen hozzánk. Az Isten is kiterjeszti szárnyait felettünk, mivel mi az ő kicsinyei vagyunk. Még akkor is kicsinyei vagyunk, hogyha már 40 éves felnőttek vagyunk, meg 50 éves felnőttek. És miért kell, hogy kiterjessze az Isten szárnyait felettünk, és védjen bennünket? Mit gondoltok? Mitől kell bennünket? Sátántól kell. Aztán mitől kell még védenie bennünket? Mit gondoltok? Tessék?
1: A ragadozó állatoktól.
0: Hát nagyon sokféle baj leselkedik az emberre, és bennünket is védenie kell az Istennek, és a szárnyait ki kell, hogy terjessze fölöttünk. Tehát így nagyon sok minden dologra gondolhatunk. Volt az én életemben, tudjátok, már több olyan, amikor a közlekedésben régen szerettem motorozni, meg jártam autóval, és bizony nagyon sokszor belekerültem olyan helyzetbe, hogy éreztem, hogy csak az Isten óvott meg, adott figyelmességet, vagy tette a másik embert is, a másik autóstársamat is figyelmessé, hogy nem történt baj, hogy nem estünk le az útról, vagy nem koccantunk össze. És akkor eszembe jutott az, hogy igen, az Isten angyalai óvnak bennünket, és az Isten kiterjeszti a szárnyait felettünk, hogy ne essen bajunk. Volt egyszer, képzeljétek, egy olyan költözésem, hogy egy ilyen néhány órás költözés volt, és előtte is esett az eső, meg utána is esett, de a költözés időszakában éppen kisütött a nap. És még az a sofőr bácsi is, aki vitt és segített pakolni, ő is megjegyezte, hogy micsoda Istenem van én nekem, azért ez egy érdekes dolog, hogy az Isten ránk így figyel, és így meghallgatja a kérésünket, hogy megoltalmaz az esőt. Hogy esőben azért elég nehéz költözködni, nem? Hát ott pakoljuk a dolgokat az autóra, és megázik minden. Az Isten kiterjeszti a szárnyait felettünk, és őriz bennünket. De mit gondoltok az, hogy valósul meg, hogy felvesz bennünket és hordoz bennünket az Isten ugyanúgy, mint a sasa fiókáit? Miért kell az embert hordozni meg felvenni? Na, mit gondoltok?
1: Majd meg kell védeni minket a szátántól.
0: Igen, meg kell védeni. De miért kell bennünket hordozni is? Mi emberek, van olyan dolog, amit nem tudunk csinálni? Vagy van olyan dolog, amiben elfáradunk? Mit gondoltok? Jut nektek eszetekbe olyan dolog, amiben kaptatok segítséget az Istentől, mert erőtelenek voltatok hozzá, vagy gyengék voltatok? Valamiben segített az Isten? Na, jut eszetekbe valami? Tessék, ott hátul. Tanulásban. Nagyon ügyes vagy. Voltak konkrét példák az életedben, amikor tapasztaltad ezt? Gyerekek, biztos emlékeztek arra az evangéliumi történetre, amikor Jézushoz úgy tudtak elvinni az emberek egy barátjukat, hogy felvették, megbontották a tetőt, és leengedték Jézus elé. Emlékeztek erre? Miért kellett azt az embert úgy vinni Jézus elé? Mert nem tudott járni, lebénult. És az Isten rendelt embereket. Azok a barátok, azok az Isten segítői eszközei voltak. Hogy vegyék fel, és vigyék oda. És az ember tudjon Jézussal találkozni, és tudjon meggyógyulni. Voltunk egyszer Erdélyben kirándulni, és az egyik túratársunknak, egy lánynak kificamodott a bokája. Most mi lesz? Azt a lányt hordoznunk kellett az ölünkben, felváltva. Vinni kellett, mert nem tudott járni. Nem hagyhattuk ott. Ővele is végig kellett menni az utat, és ezért felváltva fel kellett kapni az ölünkbe, még jó, hogy könnyű volt, és ezért ő is tudott részesülni a kirándulásban. És még egy harmadik esetet is hadd mondjak el nektek, egy gyülekezetben történt, ahol egy néni régóta imádkozott a férjért. Tudjátok, miért imádkozott? Mit kért? A férje régóta alkoholos ember volt, és az egészségét is már nagyon elitta, és régóta imádkozott azért, hogy ez az ember gyógyuljon meg, és az ő férje tudjon leszokni az alkoholról. Azonban már olyan régóta imádkozott ezért, hogy egyszer csak elfogyott már a türelme és az ereje, és azt mondta, hogy úgy se lesz ennek értelme, én ezt nem csinálom tovább. Én már ebben nem hiszek, hogy a férjem meg fog változni. És akkor azt mondták neki a testvérei a gyülekezetben, hogy ha te nem imádkozol, akkor mi fogunk imádkozni. És mi kitartunk veled, és mi továbbra is segítünk neked, és hordozzuk ezt a dolgot. És a bácsi már nagyon idős volt, 80 éves volt, amikor letette a poharat. Amikor abba hagyta. Fél évszázadot, 50 évet átívott az életében. És 80 évesen letette a poharat. Mert amikor ez az ember elfáradt már, és azt mondta, hogy én már ebben nem bízom, és én ezt már nem tudom csinálni, akkor az Isten felemelte őt, felvette őt, hordozta őt a hittestvérei által, a többi ember által, hogy de igenis mi segítünk neked, és imádkozunk, és ne adjuk fel, és csináljuk tovább. És megvolt az eredménye. Gyerekek, ne felejtsétek el, hogy ahogy a sas Szeretettel gondoskodik a fiókáiról, szárnyait kiterjeszti felettük, védi őket, és aztán hordozza is őket, hogy tanuljanak repülni, tanuljanak élni. Ugyanígy bánik velünk az Isten. Hát kívánom, hogy sokszor tapasztaljátok ezt az életetekben, hogy így szeret bennünket az Isten. Köszönöm szépen a kedves figyelmeteket, segítségeteket. Kedves gyülekezet, az Efézusi levélből szeretném olvasni az igét a mai alkalmunk alapgondolataként. Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott levele 4. fejezetéből olvasok. A 25. verstől a 32. versig terjedő részét olvasom az Efézusi levél 4. fejezetének. Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot, kiki az ő fele barátjával, mert egymásnak tagjai vagyunk. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek. A nap le ne menjen a ti haragotokon. Se pedig az ördögnek ne adjatok helyet. Aki oroz, vagyis lop, többé ne orozzon, hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén az ő kezeivel azt, ami jó, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek. Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak amely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. És meg ne szomorítsátok az Istennek ama szent lelkét, aki által pecsétet kaptatok a teljes váltságnak napjára. Minden mérgesség, felgerjedés, harag, lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt. Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek. A felolvasott ige szakasz központi részének én a 30. verset vélem, és szeretném, hogyha elsősorban erre irányítanánk a figyelmünket, ahol azt mondja Pál apostol, szeretettel erre kérlel bennünket, hogy mi meg ne szomorítsuk az Istennek ama szent lelkét, aki által mi elpecsételtettünk a teljes váltságnak napjára. Azért olvastam azonban hosszabb részt, hogy ebben az ige szakaszban lássuk, hogy mi mennyi mindennel meg tudjuk szomorítani a szent lelket. Milyen sok dolog kapcsán, milyen sok élethelyzetben, nem csak a felgerjedéssel, nem csak a haraggal, nem csak a lármával. Leginkább ehhez szoktuk kapcsolni ezt a felhívást, hogy a haragvó, felgerjedő, indulatos ember megszomorítja a szent lelket. Azért olvastam hosszabb ige szakaszt, hogy lássuk meg, hogy milyen sok minden egyébben is, és egyébbel is meg tudjuk szomorítani a lelket az életünkben, a saját lelkünkben, tehát mennyi mindent munkálna bennünk a Szentlélek, milyen sok ponton szeretne jót készíteni, jót elvégezni, vajon bennünk társakra talál-e? Megengedőkre talál-e? Nyitott szívű emberekre talál-e? Együttműködőkre talál-e? Vagy pedig ellenálló emberekre talál, akik megszomorítják őt, megszomorítják az ő munkáját és személyét. És ezért mondja azt a 30. versben, mint egy központi kérlelésként, hogy ne szomorítsuk meg, mert mi egy pecsétet kaptunk. Kedves gyülekezet, az Istennek a legfőbb vágya az, hogy az embert hitében, szívében, felismerésében, az Isten iránt megnyíló szeretetében elpecsételje magának. Hogy az ember eljusson az életében egy olyan helyzetbe, hogy ki tudja azt mondani, hogy én most az Istené vagyok. Hogy egy pecsétet hordozok már az életemen, magamon. Az Isten elpecsételt magának. A római levél 5. fejezetének az 5. verse ezt úgy fogalmazza meg, hogy a reménység bennünket nem szégyenít meg, hogy céllal érünk, és ezt a célt el is tudjuk élni, és az Isten dicsősége majd ki fog ábrázolódni rajtunk, és ez nem magunknak köszönhető, hanem a szent lelk formálja ki, és mivel ez a reménység nem szégyenít meg, azért nem szégyenít meg, mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a szent lélek által, aki adatott nékünk, ez a pecsét. Ez a pecsét. Az Isten elpecsételt minket magának. De hozzáteszi az apostol, hogy a teljes váltságnak napjára történt ez az elpecsételés. Ez mit jelent? Hát a teljes váltság mi a Bibliában? Római levél 8. fejezetének a 23. verse azt mondja, hogy mi fiak, a lélek zsengéjének birtokosai, várjuk a fiúságot, a mi testünknek megváltását. Ez a teljes váltság. Amikor Jézus visszatér, a feltámadás és az átváltozás a megváltásnak az utolsó mozzanatát is, cselekményét is elvégzi rajtunk, hogy a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és a halandó test halhatatlanságba öltözik, és akkor elnyeletett a halál, és mi már teljesen az Istenéi vagyunk. Ez a teljes váltság. Krisztus váltság műve ott fog befejeződni. És kedves gyülekezet, amikor azt mondja a Biblia, hogy az Isten bennünket arra a napra pecsételt el, a teljes váltság napjára pecsételt el, ez azt jelenti, hogy az Isten odáig bennünket szeretne elvezetni, azt is meg akarja valósítani. Nem hajótörött, küszködő, elbukó és aztán a végső győzelemről lemondó emberekként szeretne minket látni, hanem odáig elvezetni, hogy az is a miénk legyen. A teljes váltságnak napjára pecsételt el bennünket, és ennek az a nagy bizonysága, hogy megkaptuk a pecsétet. Hogy az Isten szerelme kitöltetett a mi szívünkre, és hogy a Szentlélek a mában is, a jelenben is munkálkodik értünk, és munkálkodik bennünk. Tehát az elpecsételés tulajdonává tett az Istennek, és ha mi nem állunk ellene a léleknek, ha nem szomorítjuk meg a Szent Lelket, akkor már most biztosan tudhatjuk, hogy a végső váltság napjára is az Istené lettünk. És nem kérdés, hogy odáig el tudunk jutni, az Isten odáig bennünket elvezet, és az a végső váltság is a miénk lesz majd. És kedves gyülekezet, ennek a hátterén mondja azt az apostol, hogy te ember, aki a Krisztust elfogadtad az életedben, egyetlen egy fontos dolgod legyen, vagy ez legyen a legfontosabb, hogy a Szentlélek munkáját ne hátráltasd, ne állj ellene, ne szomorítsd meg őt. Mert az is csoda, amikor valaki átadja a bűnös életét az Istennek, és azt mondja, hogy én tovább nem járom a magam életét, és már nem állok ellene annak a késztetésnek, aki éveken, évtizedeken keresztül, ahogy a Szentlélek engem késztetett egy más életre. Én már nem állok ennek ellene. Ez csoda. De ezzel még nem értünk be a célba. Ha nekünk ezután is szükségünk van a lélek tanácsára, megtartó erejére, vezetésére, és hogy ezt a lélek el tudja végezni, ehhez az szükséges, hogy mi ne szomorítsuk meg, és ne álljunk ellene, hanem működjünk vele együtt. Kedves gyülekezet, ezen a háttéren érthető az, hogy az Ószövetségben a papokat, a prófétákat és a királyokat mérkenték fel olajjal az ő beiktatásuk és felavatásuk idején. Miért kenték fel olajjal? Az olaj a Bibliában jelent valamit, a Szent Lelket. És ezen keresztül is ők megérthették azt, hogy legalábbis a megértésükben megerősítést kaptak, hogy én akkor leszek jó király, jó proféta és jó pap, ha a Szent Lélek, az Isten lelke ural engem, őriz engem, vezet engem, akkor tudom ezt betölteni. Ez a lehetőség a győzelemre. Ezen a háttéren érthető az, hogy amikor Elízeusnak az Isten felkínálja illés által, az ő elődje által azt a hatalmas lehetőséget, kérj, amit akarsz, akkor Elízeus tudja, mit kell kérni. A lélek kettős mértékét kérte Elízeus, mert tudta, hogy neki erre szüksége van. Ha csak nyomába szeretne lépni illésnek, neki kétszer olyan segítségre van szüksége, mint amennyit illés kapott. Tisztában volt ez az ember azzal, hogy mennyire semmit nem tehet az Isten nélkül. De ez nem elriasztotta őt és megijesztette, hanem azt mondta, hogy akkor adjon az Isten kétszeres segítséget nekem. És megkapta, Elizeus? Megkapta Elizeus ezt a segítséget. És ezen a háttéren érthető az is, hogy miért bátorított Jézus bennünket arra, hogy kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert mindenki, aki kér, az kap. Ki keres, az talál, és az örgetőnek megnyittatik. Mert ha ti gonosz létetekre tudtok fiaitoknak jókat adni, mennyivel inkább áld az Isten, tessék, szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Mert az Istennek ez a legnagyobb ajándéka. Nem csak Salamonnak adatott az meg is Elizeusnak, hogy kérje, amit akarsz. Nekünk is megadatik. Minden embernek megadatik. Kérje, amit akarsz. Mit kérsz, ember? Amikor az Isten nagy dolgot akar adni, akkor az ő szent lelkét adja nékünk. És mennyire érthetetlen, hogyha az ember úgy él hitben, és úgy akar győzelmet aratni az életében, úgy akar előre jutni arról a bére, és úgy akar megoltalmaztatást nyerni a maga választotta varga betűktől, hogy közben nem ezért imádkozik leginkább. Nem ezért, nem a Szentlélek jelenlétéért, a vele való közösségért imádkozik leginkább. Az Apostolok története című könyv megfogalmazza, hogy Krisztus nem változtatott egyházának tett ígéretén, hogy a szent lelket ma is olyan készséggel kívánja elküldeni, mint ahogy az apostolok korában. Az, hogy a Szentlélek munkája ma nem látható annyira egyháza körében, annak tudható be, hogy nem kérik ezt úgy, ahogy kellene, és azért nem kérik, mert nem értékelik úgy, ahogy értékelhető. És ezért láthatunk sok esetben és sokfelé az Isten egyházában lelki sivárságot, sötétséget, hanyatlást és halált. Ezért. A Szentlélek a legnagyobb ajándék. És az Isten olyan mértékben kívánja ránk árasztani, amilyen értékbértékben éhezzük, szomjazzuk, és befogadni kívánjuk. A Szentlélek azóta, hogy Isten életet teremtett a földünkön, azóta a Szentlélek életet ad, és életet tart fenn. Ilyen értelemben a Szentlélekkel minden embernek van kapcsolata. De az Isten többet szeretne adni. És nem csak a lelkiismeretre hatását szeretné adni a léleknek. Nem csak, amikor tekintünk olyan emberekre, népekre, akik Bibliát, evangéliumot, Jézust megváltott nem ismernek. De a Szentlélek által a lelkiismeret szavát hallják. Ez is nagy dolog. De nekünk az Isten még többet szeretne adni. A Szentlélek Krisztus helyettese. A Szentlélek befogadása Krisztus befogadása. Krisztusnak minden javában részünk lehet, ha a Szentlélek bennünk munkálkodik. Kérhetünk a Szentlélektől sokszor türelmet, sokszor békességet, sokszor bátorságot, sokszor örömöt. A lélek gyümölcsei ezek, és magunktól nem teremhetjük soha. De amikor a lélek bennünk lakozik, mindazt megkaphatjuk, amit az Isten Krisztus által nekünk felkínál, ami Jézus győzelmes életében látható. Testvéreim, mit jelent ezek után az, hogy ne szomorítsuk meg a szent lelket? Néhány példát engedjetek meg, hogy megfogalmazzak ezzel kapcsolatban. A legfontosabb az emberi életben, vagy nem akarok túlozni, fogadjátok inkább úgy, hogy az egyik legfontosabb dolog az életünkben, amit a Szentlélek szeretne bennünk munkálni, az az önvizsgálat. Az önvizsgálatra hívás. De nem ám akármikor, hanem minden nap. Minden nap. Elmulasztani az önvizsgálatot úgy, hogy napok telnek el az életünkben, ez a Szentlélek megszomorítása. Azért, mert a Szentlélek bennünket minden nap önvizsgálatra szeretne hívni. Mit szeretne munkálni bennünk a Szentlélek? Jézus azt mondta, János Evangélium a 16. fejezetében olvashatjuk, hogy ő elküldi a Szentlélket azért, hogy bennünket elvezéreljen minden igazságra. Milyen igazságról van itt szó? Minél többet tudjunk a Bibliából? Nem. Noha az is fontos, de itt nem erről az igazságról van szó. Amikor a Szentlélek minden igazságra szeretne bennünket elvezetni, akkor az azt jelenti, hogy minden élethelyzetben, mert minden élethelyzet más vagy új lehet, a fejlődést úgy biztosítja számunkra, hogyha mi ebben igaz módon megállunk. Ez a már az élet, ez nem egy eszme. Ha igaz módon megállunk. És ez a Szentléleknek a munkája. De igaz módon megállni, vagy az elbukásokból tanulni, ehhez önvizsgálatra van szükség. Az Isten bennünket fejlődő kereszténységre hívott el. Péter, aki megtagadta az ő urát, mert szolgák megkérdezték, hogy ismered-e őt, Péter nem vállalta fel, hogy Jézushoz tartozik. Mi lett ebből a Péterből? Mi lett ebből a félénk emberből? Bátor ember lett. Krisztusért mindenkor kiállni kész ember lett. Krisztusért a megfeszítést, a keresztre feszítést vállalni tudó ember lett. Azért ez elég nagy változás, nem? Lépésről lépésre vezette Pétert az Isten. És ahogy Pétert vezette lépésről lépésre a Szentlélek. És Péter nem szomorította meg a Szentlelket, hanem engedett, amikor őt önvizsgálatra hívta. Ezért a gyáva emberből bátor ember lett. És belőlünk is az Isten mindenfajta gyengeségünket tekintve más embert akar formálni. Győztes embert szeretne formálni. De ehhez mi kell? Ehhez önvizsgálat kell. És hogy mi, tudjátok, gyakoroljuk-e az önvizsgálatot, ez úgy gondolom leginkább az emberi kapcsolatainkban mérhető le. Hogy mi önvizsgálatot gyakorló emberek, veszély az a gondolat,

Olvashattuk, hogy ne hazudjunk egymás ellen, ne hazudjunk az igazság ellen, és le ne menjen a nap a mi haragunkon. Ezt olvassuk. Én úgy gondolom, azt nem vállalnánk magunkra, hogy mi hazug emberek vagyunk. Nem, a hazugság az távol áll tőlünk. Azért annyira becsületes, őszinte emberekké váltunk már az Isten által, hogy mi hazug emberek nem vagyunk. De tessem, hadd kérdezzem, hogy az őszinteség, az igazi nyíltság annak a szintjén, ahogy a Szentlélek megvilágosítana a szemeinket és a szívünket, éle bennünk, és ezt mi el tudjuk-e fogadni? Nemrégen azt mondta az egyik testvérem egy másik gyülekezetből, hogy oda ment az egyik testvéréhez, és azt mondta, engem annyira bánt ez a helyzet, hogy közöttünk nem az a kapcsolat van, mint régen. Tegyünk valamit ezért. És azt mondta neki a testvére, nem kellünk semmit tenni, nincs semmi baj közöttünk. És mondja, nem mondd már, hogy nincs semmi baj, hát én érzem azt, hogy kerülsz engem. Hát én érzem azt, hogy mi nem olyan szeretett kapcsolat vagyunk, mint régen. Hát már, bocsánat, ezt már nem ő mondta, hanem én teszem hozzá, hogy még a kiskutyus is megérzi azt, hogy szeretem-e vagy nem. Nem ám a másik ember. Azt mondja, én nem tudom tőled ezt elfogadni. Te velem nem beszélsz úgy, nem köszönsz úgy, stb. Stb. Érzem, hogy nem az a kapcsolat. Aztán a testvérünk kényszerítve volt, és le kellett ülni, és meg kellett beszélni, hogy igen, nincs az a kapcsolat. És ez az ember nem volt szabad, hogy ellenálljon a léleknek, és nem volt szabad, hogy megszomorítsa a lelket. Mert olyan is van, amikor valaki kitart ebben, és azt mondja, hogy hát de értsd már meg, hogy nincs semmi problémám veled, és lehet, hogy még össze is vész a másikkal, hogy mit macerálsz engem, mikor semmi problémám veled. Egy másik esetről is hallottam, amikor az egyik testvér megkereste a másikat, és azt mondta, hogy te figyelj csak, le kellene már ülnünk beszélgetni egymással, mert olyan sok dolog feszül közöttünk, amit mi nem tárgyaltunk ki. És azt mondta neki, hogy hát nekem veled semmi problémám nincs, nincs miről beszéljünk. Hát úgy gondolom, ezzel árult el leginkább, hogy van miről, nem? Mert ha hozzám odajön bárki, akkor azt mondom, hogy hát veled, hát természetesen, hát örömmel, hát bármiről, hát testvérem vagy nem, hát beszéljük meg. És lehet, hogy tényleg nincs semmi, akkor az majd derüljön ki. Azt mondja az ige, ne hazudjunk az igazság ellen, és ne szomorítsuk meg a Szent Lelket, amikor segítene. Volt egy tapasztalatom, amikor felismertette velem a lélek, és úgy éltem meg, hogy szinte ez is csoda, hogy az ember átélhet úgy napokat vagy heteket az életében, ami még súlyosabb, hogy valakivel szemben feszült, vagy valaki úgy nem fér a bögyébe, a bocsánat, hogy így fogalmazok, csak hogy értsétek, tehát, hogy valaki úgy kiszorult a lelkéből, és én is tapasztaltam azt, hogy nem érzem jól magam. Valami miatt nem érzem jól magam. Aztán az Isten elcsendesített és rámutatott arra, hát azért nem érzed jól magad, mert háborogsz, berzenkedsz, és elégedetlenkedsz a te lelkedben a másik emberre nézve. Jól van ez így? Most át tudnád te őt ölelni? Vagy meg tudnád mosni a lábát? Vagy kész lennél bármire, hogy megcselekedd érte? És igen, el kellett ezt ismerni, és szembesülni kellett ezzel, hogy én nem szeretem a másik embert. Ez egy veszedelmes helyzet, ez a kárhozat. Uram, ments ki engem ebből. Ments ki engem ebből. És az Isten hatalma kiveszi ezt a mi lelkünkből, és mindent, amit a szívünk szintjén átadunk az Istennek, és engedünk a Szentléleknek. Isten megváltoztat bennünket, és átformál bennünket. Mert mi nem olyan emberek vagyunk, és nem olyan emberek leszünk, ami a saját erőnkből telik, hanem amire a lélek elvezet, és amivé akarunk válni, és amire nézve odállunk az Isten mellé, és letesszük, és azt mondjuk, hogy Uram, bennünket ilyen emberré formálj. Kedves gyülekezet, a Szentlélek bennünket a 32. versre emlékeztetve fog késztetni mindig. És a 32. versben pedig azt olvashattuk, hogy legyünk jóságosak, legyünk irgalmasak,
Engedjünk meg egymásnak, amiképpen a Krisztus is megengedett nekünk a Krisztusban.

a lélek erre hivatkozva fog bennünket önvizsgálatra késztetni. Engedünk-e neki? Vagy megszomorítjuk őt? És azt mondjuk, hogy nem kell ezzel annyit foglalni. Mit kell annyit lelkizni? A kereszténységnek nem kenyere a lelkizés. Jól el vagyunk egymással a gyülekezetben. Igaz, hogy van, akit megölelek, van, akit meg valahogy elkerülgetek. De azért nem kell ezzel annyira foglalkozni. A Szentlélek azt mondja, hogy kell. Mert nem lehet ember, akit te ne tudnál szeretni. Nem lehet ember, akiben ne látnád az elveszett bűnös embert, akire irgalomra kell mozduljon a lelked. És nem tűrhetsz meg semmit, ami Sátántól eredne, és ami a szeretetlenségben ő tartana téged. Kedves gyülekezet, a Szentlélek azonban nem csak a bűnt felismerni segít bennünket, hanem szeretné azt is megmutatni az életünkben, és újból visszatér, és újból megszólít, hogy én vajon a helyemen vagyok-e az életemben. Helyemen vagyok-e az életemben a munkáimat, a szolgálimat, a tevékenységemet, az időfelhasználásomat illetően, annak értelmében és annak tükrében, hogy az Isten szeretné. Helyemen vagyok-e? Az Isten bennünket a lélek által vezetni szeretne. Én mindig megdöbbenek, és önvizsgálatra kényszerülök, amikor a római levél igére gondolok, ahogy a 8. fejezet 14. versében azt olvashatjuk, hogy akiket az Isten lelke vezérel, azok az Istennek fiai. Ebből az következik, hogy akiket nem vezérel, azok nem az Istennek fiai. Ebből ez következik. Miben szeretne, mit gondoltok, vezetni bennünket a lélek? Miben? Mindenben? Azt hiszem, példabeszédek könyve 3. fejezete megadja erre a választ. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére ne támaszkodjál, és akkor minden te utadban megismered őt. Az Isten ezt szeretné. Minden te utadban megismered az Istent. Mindenben. Legapróbb dolgokban is. Sokan vagytok ugye, akik autót vezettek. Kerülnétek ki mondjuk egy buszt, és éreztek egy késztetés, hogy most ne előzz, mert valaki lehet, hogy ki fog lépni. Tapasztaltatok ilyet? És nem előztél, és valaki kilépett. Egyszerű, a legalapvetőbb dolgokban. Mennyit költs egy cipőre? Ez minőség is legyen, de megvehető is legyen. Nemrégen voltam látogatni, és valaki megosztotta velem az egész életének a problémáját, baját, és biztos ismeritek azt az érzést, hogy hű, most mit segítsek? Uram, most mit adjak ennek az embernek? És az Isten adott gondolatot, hogy milyen könyvet adjak, milyen CD-t adjak, és amikor ezt elolvasta, meg aztán hallgatta, akkor azt mondta, hogy te eltaláltad, mi kell nekem. Mondom, én nem találtam el. Én nem tudom, hogy neked mi kell. Mi nem tudjuk a másik embernek, mi kell. De az Isten tudja. Az Isten ad tanácsot és ad vezetést, hogy mi ebben tudjunk segíteni másoknak. Aztán egy másik dolog, tapasztaltam az életemben, hogy volt egy bizonyos helyzetben, egy költözés kapcsán egy egyértelmű vezetés. De az a vezetés az olyan volt, hogy imára nem jött semmi, aztán egyszer csak az imára jön egy olyan válasz az Istentől, hogy mint amikor kigyulladnak a reflektorok, és látod, hogy ez az út. És nincs kétség. Ez az út, és ezt kell cselekedni. Igen ám, de az történt, hogy én ebből éltem, és hát nyilván jó élni a tapasztalatainkból, és jó visszagondolni arra, hogy az Isten segített és lehajolt hozzám az ő emberéhez, és aztán jött egy következő ugyanolyan élethelyzet, és azt hittem, hogy az Isten most ugyanígy fog engem vezetni. Az ember azt várta, hogy amit az Isten egyszer megmutatott ilyen úton módon, vezetést és bátorítást adott ilyen úton módon, akkor én most nyugodtan várhatok, mert az Isten ugyanilyen úton módon fog majd vezetést adni. Szerintetek, ha ezt adná az Isten, az nekünk javunkra lenne? Abban semmiféle fejlődés nem lenne az életünkben. Egyszerűen lélek nélküli, gondolkodás nélküli, fejlődést nélkülöző emberek lennénk,
És az Isten másképp is tud szólni, ami ebben a helyzetben számomra nyilvánvalóvá vált, hogy ne én szabjam meg az Istennek, hogy engem mindig ugyanúgy vezessen. És mindig ugyanolyan módon adjon értésemre és tudtomra valamit, hanem az Isten engedelmességet vár. És az engedelmesség, a teljes szívből megnyílás az Isten előtt meg tudja ragadni azt a másfajta isteni vezetést is. Tehát belekerültem ebbe az újabb helyzetbe, és akkor megint azt vártam, hogy Uram, szólj, és adj nekem jelt, és add nekem ugyanazt a jelt, mert az én lelkemnek erre van szüksége, mert ha ezt nem adod, aki nem merek lépni. És az Isten nem adta azt a jelt. És hiába kértem, nem adta, viszont adott mást. Adott mást. Azt adta ebben az időben, hogy kezembe került egy reggeli áhítatos könyv, és megfogalmazta ott ezekben a vívódásos napjaimban, megfogalmazta, hogy az Isten nem szeretne bennünket ugyanúgy és ugyanúgy vezetni, hanem az engedelmességet kéri, és nekünk nem szabad, hogy azokra a mankókra építsünk és nehezedjünk, hogy ami a múltban volt, az biztos, hogy ma is így lesz, mert mi ugyanazt szeretnénk átélni, és ugyanolyan érzéseket szeretnénk elnyerni. Ezt így, ahogy van, megfogalmazta, és akkor azt mondtam, ez a válasz. Sokszor az Isten a belátásunkat kéri, a felismerésünket kéri, és nem akarja kiszolgálni abból a hitetlenségből származó igényünket, hogy adj jelt nékünk, mert a zsidók is csináltak ilyet, és minél több jelt kaptak, annál hitetlenebbé váltak. Nekünk nem mindig a jelre van szükségünk, hanem azt mondja az ige, hogy meggondolás őrködjék feletted, és értelem őrizzen. És amikor már beláttál valamit, hogy az kötelességed, akkor ne jelt kéreges. És akkor ne régi, sztereotíp módon várd az Istentől a régi mintára és a régi formára újra ugyanazt. Utólag nagyon hálás vagyok ezért, hogy az Isten tanított erre, és biztos, hogy van is szükségem a későbbiekben, hogy ne régi tapasztalatokból éljek ilyen értelemben. Világos, azt mondja a Biblia, el ne felejtkezzél semmi jó téteményéről. Áldjad én lelkem az Urat. Emlékezzünk azokra a szabadításokra, amiket kaptunk. De nem fognak ismétlődni a helyzetek. És az Isten nem ugyanúgy fog bennünket vezetni. Az Isten engedelmességet vár. Szeretné az Isten megmutatni a tevékenységünket is, hiszen ha mi az Isten fiai, Isten gyermekei vagyunk, akkor az azt jelenti, hogy az Istennek lelke vezérel bennünket, és megmutatni ezt mindenféle foglalatosságunkban, és megmutatni a szolgálatunkban is. A bizonyságtétel azt mondja, hogy amennyire biztosan megvan a helyünk a mennyben, ismeritek ezt a részt? Hogy folytatódik? Annyira biztos, hogy megvan az Istentől készített feladatunk itt a Földön. Tessék, mi tudunk erről? Látjuk ezt? Értjük ezt? El tudtuk fogadni? Be tudjuk tölteni? Engedünk a Szent Léleknek, amikor erre rávezetne? Vagy pedig megszomorítjuk a Szent Lelket? A látásban járás megszomorítja a lelket. Sokszor helyünket, munkánkat, foglalkozásunkat, időtöltésünket illetően könnyen döntünk, könnyen határozunk, pedig azt mondja a Szentírás, hogy hitben járjunk és ne látásban. Sokszor lehetetlennek tűnő utakra nem merjük rátenni a lábunkra, tudjátok miért? Mert emberileg azt látjuk, hogy nem lehet és nem fog menni. Biztos? Biztos? Péter, amikor kivetette a hálót Jézus parancsára, akkor szembe kellett menni a logikával és a korábbi tapasztalatokkal? Szembe kellett menni, nem? Egész éjjel nem fogtak semmit tudni. Mégis Jézus akkor mondott valamit. Neked ezt meg kell tenned. Félre a logikával, félre az emberi tapasztalatokkal, félre az emberi félelmeiddel, neked ezt tenned kell. Testvéreim, a Szent Lélek így szeretne bennünket vezetni. És azt mondja, hogy ne szomorítsuk meg a Szent Lelket, hogy erre mi nem figyelünk, vagy nem fogadjuk el. De az Isten munkálkodik értünk, munkálkodik bennünk. Szeretné, ha dolgainkat rábíznánk. Szeretnénk, hogy ezáltal nem csak a bizalmunkban erősödnénk, hanem hogy a mi füleink is halljanak az Istenre, és legyenek élesek, legyen nyitott a lelkünk, hogy figyeljünk az ő késztetéseire. Azt mondja az ige,
füleid meghallják a kiáltó szót mögötted, ez az út, ezen járjatok. A legkisebb bizonytalanságra jó egyébként ilyenkor odafigyelni, mert mondjuk, ha ebben az esetben úgy telnek a napok, hogy én elbizonytalanodom, és az Isten nem ad megerősítést, akkor biztos, hogy más az ő akarata. Akkor engedjük meg azt, hogy a lélek vagy megerősít valamiben, vagy pedig meggyengít. És aztán a későbbiek megmutatják, hogy igazán milyen eredmény született. A másik dolog, amiről engedjétek meg, hogy beszéljek, ez pedig a lélek szeretne bennünket lecsendesíteni. Ez nem kis feladatám a mai világban. Lecsendesíteni az embert egy ilyen szaladós, rohanós, semmire nincs időm világban. Az ige, amit idéznék Jakab levelében, azt mondja, hogy legyetek gyorsak a hallásra és késedelmesek a szólásra. Mit jelent ez? Vannak helyzetek, ahol gyorsnak kell lennem a hallásra, hogy meghalljam a Szentlélek mit mond, és késedelmesek a szólásra, mert lehet, hogy az indulatom vinne, és én szólnék, csak éppen fű nem fog teremni ott, ahol én szólni fogok. Ott meg lesz jócskán majd a baj. Mennyi kárt okozott az emberi világban a meggondolatlan beszéd? A bizonyságtétel azt mondja, hogy helyre nem hozható károkat okozott meggondolatlan beszéd. Így olvashattuk a 29. versében, Efézusi Levél 4. fejezetének 29. versében, hogy semmi rothadt beszéd szátokból ki ne menjen. Hogy a beszédünkben legyünk meggondoltak, megfoltoltak. Voltatok már így családban, vagy az emberi kapcsolataitokban, amikor szinte éreztetek késztetést, hogy most ezt ne mondd, vagy ne így mondd, vagy nem jött még el az ideje, és ne mondd. És az ember nem hallgatott rá, és kimondom. Na aztán utána a jövő és az eredmény kit igazolt, nem engem, hanem az Isten szelíd és kedves kérlelését. Milyen jó lett volna, ha nem mondod, mert fölgyújtottad a házat, tudnélik. Mert két ember szembe került egymással, két ember eltávolodott egymástól, megvan a baj, megvan a háborúság. És milyen nagy ajándék, milyen nagy áldás, amikor csendességben meg tudjuk hallani, meg tudjuk ragadni, és el is tudjuk fogadni a lélek késztetését, hogy te ezt most ne mondd, mert ezzel kárt teszel. És aztán majd máskor megnyitja az Isten annak az útját, hogy mi beszéljünk valamiről, mert nyilván nem letakarásáról van szó a problémáknak és az elfelejtéséről. Ide szeretném sorolni azt a fajta beszédet, ami a másikra nem figyel. Nagyon sokszor tetten értem magamat is ezen, és megfigyeltem másoknál is. Van olyan beszédünk, kedves gyülekezet, ami nem abból táplálkozik, hogy az embernek mire van szüksége, hanem én mit akarok elmondani. És arra figyelek, hogy én azt elmondjam. Arra, hogy azt jól megfogalmazzam, arra, hogy az szép legyen, arra, hogy abból semmi ne hiányozzék, de hogy a másiknak erre szüksége van-e, az egy más kérdés. Testvérem, ez a más kérdés legyen a legnagyobb kérdés. Figyelni az emberek szükségleteit. Jézus Krisztusról azt olvashatjuk, hogy éberen figyelte mások szükségleteit. És amikor látta azt, hogy valakinek milyen helyzetben van, és mire van szüksége, és mit szóljon, akkor szólt. És úgy szólt. Jézus ezt motiválta, és ezt vezette. Ezt a vezetést is vegyük el a Szentlélektől. Ne az legyen nekünk feltétlenül a legnagyobb dolog, hogy van nekünk valamink, és azt át kell adni. Ez fontos. De nem mindegy, hogy mikor. Nem mindegy, hogy kinek, és nem mindegy, hogy hogyan. Hanem mi az, amivel én építek? És mi az, amivel én ártok? Lehet, hogy nagyon jót mondok, de ha nem jókor, akkor ártottam. Bár csak nálunk is, mint megváltónknál, Krisztusnál, ilyen lenne a sorrend. Figyelni az emberekre. Meglátni, felismerni, hogy most nekik mi kell. És azt mondani, és azt adni. És zárásul, végezetül szeretnék arról beszélni, hogy a Szentlélek vigasztal minket. János Evangélium a 16. fejezetében Jézus azt mondta, hogy a Szent Lelket ő elküldi úgy, mint vigasztalót. Jaj, de jó, hogy valaki vigasztal bennünket.
Tudtok ti olyanról, hogy a vigasztalót visszautasítja valaki? A vigasztalást visszautasítja valaki, és megszomorítja a szent lelket? Tudtok ilyenről? Pedig van ám. Pedig van. Kedves gyülekezet, amikor a magunkat sajnáló kesergés vesz rajtunk erőt, akkor mi könnyen meg tudjuk ám a szent lelket szomorítani. Amikor közelít hozzánk a szent lelk, és azt mondja, hogy ne csüggedj el, és ne keseredj. Más dolog csüggedezni, és más dolog elcsüggedni. Nem? Más dolog kétségeskedni, meg kétségbe esni. És amikor ugye a világ fájdalmait magunkra vesszük, mert ismerjük ez is milyen, hogy most minden fájdalom az enyém, akkor jön a Szentlélek, és próbál bennünket vigasztalni, és ad gondolatokat. Ad például ilyen gondolatokat, hogy hát a Jóisten szeret téged most is, és tud erről a helyzetről, amiben te vagy. Ezt lehet, hogy adja neked közvetlenül, vagy adja valaki más által, testvéred által, vagy társad által. Az Isten tud erről a helyzetről. Erőt fog adni neked. Ha valaki megbántott téged, lehet, hogy ez nem is szándékos. Ha megbántott, sokkal inkább ő a vesztes, és nem te, akit megbántottak. És egyébként is, ki vagyok én ember, hogy én mindig a jót érdemelném, hogy engem senki ne bántson már. Ugye a megsértődő ember erre kevésbé szokott gondolni. És testvéreim, hogyha mi a léleknek, amikor így jön, közelít hozzánk, hogy te most ne add fel ezt, és ne terülj el, és állj fel, mert neked tovább kell menned. És ha az ember itt elkezdi magát sajnáltatni, akkor a szent lelket megszomorítottuk. Akkor a szent lelket elűztük. Akkor a szent lélek nem tudott bennünket meggyógyítani. Tehát még erre a helyzetre is érvényes az, amit a Biblia így mond, hogy meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Mert a Szentlélek előtt, még amikor vigasztalni, gyógyítani akar, akkor is meg tudjuk keményíteni. Ne tegyük ezt. Vigasztalásként éltem meg azt is az életemben a közelmúltban, hogy vannak a szeretteink körében olyan emberek, és olyan bajokkal küzdő és mélységben lévő emberek, akikért próbáltam tenni sok mindent a magam részéről, és rájöttem arra, hogy én már nem tudok mit csinálni. És akkor a Szentlélek azzal próbált vigasztalni, hogy valamit még tehetsz értük, könyörögj értük továbbra is. Mert ez nem olyan kis dolog. Ez nem semmi dolog. Úgy gondolom, amikor lemondunk mi egy emberről, lemondunk valakinek a megváltozásáról, vagy valakinek a gödörből való kiemelkedéséről, és azért mondunk le, mert mi már nem tudunk érte többet tenni, akkor ezzel is megszomoríthatjuk a szent lelket, mert a szent lelk jön és vigasztal, és azt mondja, hogy az Istennek még sok útja lehet. Az Istennek még sok útja lehet, hogy valakit kimentsen a bajból. És az egyik ilyen eset egy régóta tartó dohányzás, amiben kérlelés, próbálkozás, sokszori kudarc, több évtizedes megkötözöttség, és maradt az ima. Maradt az ima. Urunk, mi nem szeretnénk erről lemondani. Segíts ki ebből. És az Isten egy olyan úton segítette ki azt a valakit, hogy egy másik jellegű betegsége is megerősödött, elment az orvoshoz, szembesült azzal, hogy mire van szó, mi minden forog kockán, hogy ő most megszabadul, vagy nem szabadul meg, megkapta az emberi segítséget sok oldalról, és letette a cigarettát. És testvéreim, mit mond a szeretetről az ige? Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Még akkor is, ha ő ebben semmit nem tudott csinálni. Még akkor is, hogyha az Isten megmutatta, hogy látod, milyen gyenge és tehetetlen ember vagy, semmit nem tudsz érte tenni, de imádkozni tudsz. És az Isten elküldi az ő szabadítását. Lehet, hogy teljesen más úton és más formában elküldi. Egy másik eset, ahol az apa és a lánya egymástól távol kerültek, és próbált az ember itt is segíteni, ott is segíteni, maradt az ima, és az Isten olyan úton segített, más ember által, nem általam. Én nem tudtam értük tenni. Engem az Isten nem tudott felhasználni.
Maradt az ima, maradt a könyörgés. De egy másik embert fel tudta használni, hogy ott egy olyan találkozás legyen hosszú idő után, egy olyan megbékélés, ahol egymás nyakába tudnak esni, és zokogni tudnak, hogy miért alakult ez így. És az ember átéli ezeket a csodákat az életében, és átéli így a Szentlélek munkáját, aki vigasztalóként jön az életünkben, és megmutatja azt, hogy itt vagyok, és lehet, hogy másképp segítek, mint gondolnád. Más úton nyúlok hozzá egy problémához, mint azt sejtenéd. Az se baj, ha te ebből kimaradsz. De tartsál ki a hitben, a reménységben, mert az Isten megmutatja az utat. A Szentlélek vigasztalása ezt is jelenti. És testvéreim, én azzal szeretném zárni ezt a mostani ige tanulmányt, hogy amit sok ember talán félreért a Bibliában, az az elhangzottak hátterén érthető. Amikor a Filippi levélben azt mondja, hogy félelemmel és rettegéssel töltsük a jövevénységünk idejét, mert Isten az, aki munkálja bennünk mind az akarást, mind a véghez vitelt, akkor ez azt jelenti, hogy a Szentlélek minden napunkra és minden helyzetünkre nézve elkészítetett, mint mennyei segítő, mint aki által maga Krisztus van jelen. És hogyha a Szentlélek az, aki az akarást is és a véghez vitelt is munkálja bennünk, akkor azért mondja, hogy félelemmel töltsük jövevénységünk idejét, hogy ne rontsuk el. És ne álljunk ellene. Nekünk elfogadni kell. Bennünket az Isten elfogadásra hívott, ahol naponta szeretné, ha megújítanánk a szeretett szövetségünket ővele az engedelmesség útjain. Az Isten erre vár. És akkor csodákat fog tenni az életünkben. Engedjünk a Szentléleknek, ne szomorítsuk meg. Elpecsételt bennünket a végső váltság napjára, az övéi vagyunk, elvezet bennünket oda. De akkor féljünk is. Ezt jelentse a félelem, hogy én nem akarok, Uram, más utakra térni. Én nem akarok ellened állni. Én nem akarok süket lenni és vak lenni a te útjaidra, hanem szeretnélek megérteni téged és engedni neked. Az Isten adjon ebben megtartást és győzelmet kívánom mindannyiunknak. Amen. Édesatyán, köszönjük, hogy megszólíthatunk téged. És köszönjük azt neked, hogy te kitartottál értünk, és melyikünk mennyi időn át, több-kevesebb időn át, ahogy ellenálltunk neked, és várattunk téged. A te szereteted kitartott értünk, míg el nem jutottunk oda a te segítségeddel, hogy ne álljunk ellened, és fogadjunk el téged. És te birtokba tudtad venni a mi szívünket, te fel tudtad velünk ismertetni azt, hogy hogy szeretsz, hogy Krisztust adtad értünk, és új életre hívsz bennünket. Köszönjük, hogy pecsétet kaptunk, de köszönjük a te ígéreteidet is, hogy ez a pecsét a teljes váltságnak napjára szól, illetve addig szeretnél lelked által bennünk munkálkodni, és oda elvezetni, és a gonosz ellenségeskedését megtörni, attól bennünket megvédeni, megoltalmazni. Kérünk, Urunk, hogy amiről énekelhettünk is, hogy a te gondviselésed az mindent elkészített, mindent elrendelt a mi életünkre nézve. Segíts, hogy ne álljunk ellene, ne szomorítsuk meg a te lelkedet, hanem engedjük, hogy a megszentelés, a megjobbítás, a felemelés, a vezetés, az önvizsgálatra hívás, a bátorítás és a vigasztalás munkáját el tudja bennünk végezni. Segíts, ezt el tudjuk fogadni, hogy ahogy naponta bennünket engedelmességre hívsz, tudjunk tényleg engedni neked. Kérünk téged, hogy legyünk ezáltal, ennek útján, ennek folyamata által megtartott emberek általad. Köszönjük lelked drága munkáját, hogy nem hagy magunkra, hanem velünk van, és mindvégig kísér bennünket. Segíts, édesatyánk, hogy általa megtartott, megszentelt embereid lehessünk. Jézusunk érdeméért köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen.

0: hirdetések meghallgatásához, akkor el is kezdeném az előadást. Aki esetleg késve érkezik, ugyanúgy, ahogy az időszerű proféták és proféciák című sorozatunk harmadik alkalmához érkeztem, és szeretettel köszöntöm körünkben Nyári István előadó művét. Kedves hallgatóink, a ma esti témánk Habakuk próféta. Habakuk könyve a Bibliában mindösszesen ennyi, amit mutatok önöknek, egy lap. Három fejezetből áll, de mégis ez a könyv is könyv. Nem azt mondjuk, hogy a Habakuk két lapja, két oldala, igen, ez könyv. Méghozzá egy olyan könyv, amely alapját képezi az egész bibliai történelem szemléletnek, ezért hirdettük meg így a mai előadást, hogy Habakuk öt jaj mondása a történelemről. Persze több mindenről is szó lesz, de az biztos, hogy erről az öt jaj mondásról elég részletesen szeretnék megemlékezni. Ez az alapja annak, amit később majd Dániel próféta mond, és főleg a János jelenések könyve állít, hogy miért ilyen a mi emberi történelmünk, amilyen, milyen volt, mert hiszen a múltba nézve is tanácsos helyesen megismerni a történelmünket, nem az emberi történelem könyve kijelentései alapján mindig, és a jövőt tekintve is szüksége van az embernek, a gondolkodó embernek arra, hogy lássa, hogy mi várható, mifelé halad a történelmünk. Habakuk prófétáról, életéről, családi körülményeiről, származásáról szinte semmit nem tudunk. Van egy néhány ilyen próféta. Az a könyve alapján világos, hogy a fellépése az időszámításunk előtti 7. század végére tehető, egészen pontosan 630 körül léphetett fel, és azután Jósiás király, a déli országrész királya időszámításunk előtt 622-621-ben hirdeti meg híres nevezetes reformációját, és ekkor Habakuk Jeremiással együtt él az országban, és hirdeti Isten üzenetét. A könyv nagyon világos és nagyon áttetsző szerkezetű. Ez a három fejezet, ahogy a mi Bibliánkban is tagolva van, körülbelül visszaadja ezt a világos szerkezetet. Egy kivétellel talán, hogy a második fejezet első négy verse, ez még az első fejezethez kellene, hogy tartozzék. Tehát tudjuk, hogy a Bibliánk fejezet és versbeosztása jóval későbbi 16. századi. Szeretném megragadni ennek a könyvnek az alapproblémáját. És ezt a felirat közli. Ugye általában a bibliai feliratok, könyv vagy zsoltár feliratok közlik azt, hogy ki írta, honnan való, milyen uralkodók idején élt. Itt a felirat nem ezt közli, de amit közöl, az nagyon jelentőségteljes, ehhez hasonlóan csak Náhum próféta közli a feliratában az alapproblémát. Ez így hangzik Habakuk első fejezet első verse szerint, a teher, amelyet Habakuk próféta látott. Gondolkodó és érző embereknek azért teher ez a világ. És vannak olyan időszakok, amikor különösképpen teher. Amikor nagy lelki terhet nyom a vállunkra és szívünkre mindaz, amit látunk a környezetünkben, és Habakuk számunkra egy nagyon érző, nagyon világosan gondolkodó emberként állhat előttünk, Habakuk prófétát két teher, két kétség nyomasztotta. Erről írok itt a táblának a második pontjában, kétség. Tehát Habakuknak a nagy terhe az volt, hogy miért van olyan állapotban a zsidó nép, amilyenben van. Isten kiválasztotta ezt a népet, missziós néppé szerette volna tenni, és mégis ez a nép nem lett más, mint a többi nép. Habakuk ugyanazokat az igazságtalanságokat, ugyanazokat a társadalmi feszültségeket, embernek ember által való kizsákmányolását, fölénybe kerülését tapasztalta. Az egyik terhe az volt Habakuknak, hogy meddig fogja az Isten elnézni ezt a borzalmas erkölcsi romlást, amit a zsidó nép körében lehet tapasztalni. Miután látjuk az első fejezetben majd, hogy erre mint egy választ kapott a próféta, a második terhe az volt, hiszen az Isten azzal válaszolta meg ezt a kérdését, hogy ő maga az Isten sem fogja sokáig ezt tűrni. Ugye elmondtam önöknek sorozataink során, hogy Isten hosszú tűrő, de nem végtelen türelmű. Isten hosszú tűrő, ez annyit jelent, hogy Isten a bajokat mindig türelmesen, szeretettel kezeli, viszont az Isten nem végtelen tűrő. türelmű, tehát nem hagyja azt, hogy a bajok lehetetlenné tegyék az életet, sem kisebb körben, sem nagyobb körben az emberiség élettörténetében. Tehát Isten megválaszolt Habakuknak, hogy jön majd egy nép, és ezek a káldeusok lesznek, a babiloniak lesznek, akik elviszik a zsidó népet fogságba. És talán majd ebben a fogságban ez a nép megtisztul, vagy legalábbis a hibáinak tömkelegéből, annak egy részéből meg fog térni. De akkor a Habakuknak a második kétsége az volt, hogy vajon ez a nép, amely bekebelezi Júdát, amely meghódítja Jeruzsálemet, nem bízza-e el magát, és ez a világhatalom nem lesz vészjósló jelentőségű az egész világtörténelemre nézve, hiszen ha a történelmünkben egy hatalomnak a kezébe adatik minden hatalom, akkor csak rosszra következtethetünk. Ez a prófétai könyv is kicsiben ábrázolja azt, ami ma nagyban történik a világon. Ma is kétségünk lehet, hogyha egy nagy világhatalom kezébe kerül az összes hatalom, mi fog ebből majd kiderülni. Ezt a két kétséget szeretném felolvasni, először Habakuk könyve első fejezet második versétől az első kétségnek a megszólaltatását, amit így mond el Habakuk. Meddig kiáltok még, ó Uram, és nem hallgatsz meg? Kiáltozom hozzád az erőszak miatt, és nem szabadítasz meg. Miért láttatsz velem hamisságot, és szemléltetsz nyomorgatást? Pusztítás és erőszak van előttem, per keletkezik, és versengés támad. Azért inog a törvény, és nem érvényesül az igaz ítélet, mert gonosz hálózza be az igazat, azért származik hamis ítélet. Ez volt Habakuknak tehát az első kétség, hogy meddig. Ugye ezzel kezdődik ez a prófétai könyv, hogy meddig. Ézsaiás próféta is ezt mondja a könyve 21. fejezetében, hogy meddig még az éjszaka, meddig még az éj. Nagyon sokszor szoktam idézni önöknek ezeket a prófétai kérdéseket, Jelenések könyve 6. fejezetét, múlt alkalommal is emellé társítottam. Tehát ez volt Habakuknak a kérdés, hogy meddig tart még az erőszak? Meddig tart még ez a sok hamisság, hazugság, nyomorgatás, per keletkezik és versengés támad? Meddig lesz a zsidó nép ilyen állapotban? És Habakuk ezt nem vádlóan, vagy nem lázadóan tárta az Isten elé, hanem rögtön itt az első fejezet 13. versében egy gyönyörű kijelentést olvasunk, ezt mondja a próféta az Istennek, tisztábbak szemeid, hogy sem nézhetnéd a gonoszt, és a nyomorgatást nem szemlélheted. Miért szemléled hát a hitszegőket, és hallgatsz, mikor a gonosz elnyeli a nálánál igazabbat? Tehát, hogy a meddig és a miért? Ez a nagy, két nagy kérdő szó. Szóval meddig és miért? Meddig tart még ez a rombolás, ez a rontás, ez a sok gonoszság a népem életében? És erre nézve kapja meg Habakuk a választ, úgy tudom én ezt elképzelni, hogy Habakuk ezt nem egy szempillantásban kérdezte, és nem egy szempillantásban kapta meg a választ, hanem ezzel állandóan foglalkozott a próféta. Ezt állandóan az Isten elé tárta imádságaiban, kérdéseiben, és az Isten csodálatos módon, megfoghatatlan, de csodálatos módon szokott válaszolni az ilyen emberi kérdésekre. Megnyugtatta Habakukot, hogy igen, Habakuk, tisztábbak a szemeim, hogy sem nézhetném a gonoszt, és a nyomorgatást valóban nem szemlélem. Ha ide süllyedt a népem állapota, közbe fogok lépni, és ugye tudjuk jól, hogy a közbelépés 720-ban megtörtént az asszír fogsággal, de most pár év múlva meg fog történni a babiloni fogsággal is, amely 605-ben vette a kezdetét. Számunkra azonban a kétségeknél fontosabb az, hogy a próféta és egy igaz ember egy lehetetlen történelmi helyzetben milyen magatartást tanúsít. Ezért a táblán a harmadik pont, mi a megoldás? Ugye az előző előadáson is beszéltem erről, hogy Mikeás is szakasztott ilyen helyzetet látott maga körül. És a Mikeás könyvében is, hogy csak egy kicsit utaljak vissza, két héttel ezelőtti előadásra azt láttuk, hogy Mikeás is lefesti, hogy a politikusok mennyire felelősek ebben, lefesti, hogy az egyházi vezetők mennyire felelősek ebben. Azt is elmondja Mikeás, hogy a nép mennyire felelős ebben, mert azért az ember nem birka, és ha az állami és az egyházi vezetők olyanok, amilyenek, azért nem szükségszerű, hogy tömegestül kövessék a rossz példákat az emberek. Noha a történelemben sajnos ez mindig bejön, hogy amit fölülről látnak az emberek, általában azt követik és azt veszik készpénznek. De ugye Mikeás is leírja a könyve 7. fejezet 7. versétől, hogy de én az Úrra nézek. Én nem akarok beállni az erőszakoskodók közé, akik egy lehetetlen történelmi helyzetben is a maguk gesztenyéjét akarják kikapargatni, vagy a maguk pecsenyéjét sütögetik, de nem is szeretnénk megnyomorodott emberi életet élni, én emberhez méltó életet akarok élni, és erre mondja Mikás 7-7-8-7-9-ben, hogy de én az Úrra nézek, várom az én szabadításom Istenét, meghallgat engem az én Istenem, elestem ugyan, de felkelek, és az Isten segít majd emberhez méltó életet élni egy ilyen nehéz történelmi helyzetben is. Habakuk is ugyanezt az utat járja. Habakuk könyvében, tehát ahogy mondtam, az első fejezet függeléke, ezt nem kellett volna fejezettel elválasztani, a második fejezet első négy verse adja meg a választ arra, hogy mit tegyen egy ember nehéz történelmi körülmények között, amikor egy ország sorsa ellehetetlenül, amikor az erkölcsi törvényeket az emberek lábbal tiporják. Mit tegyen egy ember ilyenkor, aki tényleg emberhez méltó életet akar élni, csak ezt tudom így ismételni, így mondja a második fejezet első versétől. Őrhelyemre állok és megállok a bástyán, és vigyázok, hogy lássam, mit szól hozzám, és mit feleljek én panaszom dolgában. És felelt nékem az Úr, és mondta, írd fele látomást és vésd táblákra, hogy könnyen olvasható legyen. Mert a látomás bizonyos időre szól, de vége felé siet és meg nem csal, ha késik is, bízzál benne, mert eljön, el fog jönni, nem marad el. Íme felfuvalkodott, nem igaz ő benne az ő lelke, az igaz pedig az ő hite által él. Tehát mi itt a megoldás? Azt mondja Habakuk, egyetlen egy megoldás van, és mind a mai napig ugyanez az egyetlen egy megoldás létezik minden jóra törekvő ember számára. A megoldást nem lehet emberektől várni, nem lehet személyektől, politikai csoportosulásoktól, hatalmaktól, még egyházaktól se lehet várni a megoldást. A megoldást egyedül Istentől lehet várni. De ki az, aki tudja, hogy az Isten hogyan hoz megoldást? Ki az, aki érti az Isten akaratát? Ki az, aki látja, hogy az Isten mit készít elő a szabadulás útjának? Egyetlen egy ilyen ember van, aki az őrhelyére áll és megáll a bástyán és vigyáz. Ugye a Bibliában ezek jelképes kifejezések, őrhelyre állni, megállni a bástyán és vigyázni, ez lényegileg annyit jelent a Biblia nyelvezetében, hogy foglalkozni az Isten szavával, hallgatni az Isten szavát, az Isten szavában kutatni, az így szól az Úrban, a prófétai beszédekben kutatni, és az Isten elé tárni a személyes és közösséget érintő problémáinkat, és az őrhelyemre állok és megállok a bástyán, és vigyázok, hogy lássam, mit szól hozzám panaszom dolgában. És olyan egyszerűen mondja a második vers, hogy felelt nékem az Úr, és mondta. Tehát az ember egy kicsit úgy megdöbben, hogy hát ez ilyen egyszerű dolog, hogy az Isten csak felel és mondja. Igen, a Biblia szerint az Isten kész felelni, és kész az ember kérdéseire válaszokat adni, hogyha az ember álhatatos, ha az ember kitart ezekben a kérdésekben, és felelt nékem az Úr, és mondta. Nem tudjuk mindig megmondani, hogy az Isten hogy felel, maga a Biblia három csatornát állít föl, hogy az Isten hogy felel. Volt, akiknek az Isten nagyon ritkán álmokat adott, profétikus álmokat, már több embernek profétikus látomást adott, ebben részesült Habakuk, mert hiszen látjuk ugyanebben a második fejezet harmadik versében, hogy Isten hivatkozik arra már a második versben tulajdonképpen, hogy látomást kap a proféta. És vannak, akik gondolatihletésben részesülnek, és az Isten így felel az ember számára. Tulajdonképpen, aki igazán kérdez, igazán komolyan fölveti az élet kérdéseit, Isten mindig kész felelni. Gondoljunk csak Dániel könyve második fejezetére, egy pogány királynak is felelt az Isten. Itt is felelt az Isten, és azt mondja Habakuknak, hogy írd fele látomást, vésd táblákra, hogy könnyen olvasható legyen. Mert a látomás bizonyos időre szól, de vége felé siet, és meg nem csal. Ha késik is, bízzál benne, mert eljön, el fog jönni, nem marad el. Ez a látomás, mint később látni fogjuk, tulajdonképpen maga ez az öt jajmondás. Habakuk lelkéről a terhet így veszi le az Isten. Hogy egy látomást mutat neki, és tulajdonképpen ez a látomás az öt jajmondás. De azért mielőtt elhangoznék ez az öt jajmondás, megint csak az isteni szeretetnek ezek a kétségbe vonhatatlan, de nagyon finom jellegzetességei, hogy azt mondja Habakuknak, hogy ez a látomás, ez biztos ez a látomás, ez nem csal meg, ha késik is bízzál benne. Ugye Habakuk előttünk 2600 évvel ezelőtt élt. És hát azért ő előtte nem lehetett megmutatni azt, hogy ez a világtörténelem még ezred évekig fog fönnállni, és ezek az ezred évek még mélyebb, súlyosabb történelmi konfliktusokat hoznak, mint amit te Habakuk láttál a múltban, vagy látsz a jelenben. De azért az Isten figyelmezteti a prófétát, hogy bízzál Habakuk, hogy teljesedésbe mennek a dolgok, amikről én beszélek. Ha késik is a végkifejlet, majd látjuk, hogy mi lesz a végkifejlet, ez az ötödik pontunk, majd Jézus második eljövetele áll a könyvnek a középpontjában. Ha úgy tűnik sokszor, hogy késik is Jézus beavatkozása, végső beavatkozása az emberi történelembe, bízzál benne, eljön, el fog jönni, nem marad el. De addig is, ameddig oly sok évszázad lepereg majd a történelemben, és oly sok ember teszi föl majd ezeket a kérdéseket, hogy meddig és miért. Addig az Isten mond egy mondatot, ami a Bibliának legtöbbet visszaidézett mondata, amin alapulnak például Pál apostol levelei, a leghíresebb levele például a római levél, és ez a mondat így hangzik, az igaz pedig az ő hite által él. Addig is, míg ezek az események teljesedésben nem mennek, mindenkori jó tanács, mindenkori biztos recept, hogy tanuljunk meg hitből élni. Tanuljunk meg az Isten szavában bízni, és amit az Isten mond, az be fog teljesedni. Tanuljunk meg Isten beszéde, Isten parancsolatai, Isten törvényei szerint élni, az igaz pedig az ő hite által él. És tulajdonképpen Pál apostol, hogy ezt visszaidézi, majd ezt a héber mondatot görögül jövő időbe is fogja tenni. Tehát egész pontosan majd a római levél első fejezetében így hangzik ez a mondat, hogy az igaz pedig az ő hite által fog élni. Tehát itt az életben is hitáltal, meg kell tanulni hitáltal élni, de az örök életre is eljut az az ember, aki itt hitáltal él, hogy az elmúlt előadáson mondtam, aki nem megy bele abba, hogy erőszakot alkalmazzon, de abba sem megy bele, hogy megnyomorítsák, tehát nem agresszív és nem depresszív, emberhez méltó életet él, az igaz pedig az ő hite által él. Kedves hallgatók, nem győzöm hangsúlyozni ennek a magatartásnak a fontosságát. Ma is az emberek oly sok mindenben és mindenkiben bizakodnak, és az emberek kapva kapnak emberi megoldások után, mint a fuldokló a deszkaszálba a tengeren, hogy jaj, most akkor majd ez lesz a megoldás, ez az eszme, ez a módszer, ez a gyakorlat, ez a politikai időszak, ami ezután következik, vagy ez az eszme, vagy ez az irányzat, vagy ez a hatalmi ígérgetés, amit most hallunk. A Biblia azt mondja, hogy tanuljuk meg a tekintetünket Istenre szegezni, de ez nem holmi, hogy mondjam, kegyes mondás, ez annyit jelent a hétköznapok gyakorlatában, hogy olvassuk az Isten beszédét. Keresztül kasul olvassuk az Isten beszédét, az Isten megfelelt a mi problémáinkra, ezred évekkel ezelőtt. Álljunk az őrhelyre, álljunk meg a bástyán és vigyázzunk. Jézus is ugyanezt mondta, Márk evangélium a 14. fejezetében olvassuk a híres Gecsemáné kertbeli felszólítását Jézusnak, ugyanezt mondta a tanítványainak, vigyázzatok és imádkozzatok. A lélek kész, de a test erőtelen. A lélek ugyan sokszor kész, és eldöntjük magunkban, hogy mi jó ügyet fogunk szolgálni, és értelmes életet akarunk élni, de aztán a saját jó szándékainkat annyira kijátsza az élet, és a lélek ugyan kész, de a test erőtelen, és hibát hibára halmozunk. Erre mondja azt Jézus, hogy ennek egyetlen egy orvos szere van, és ez az, hogy vigyázzatok és imádkozzatok. Ugyanazt mondja, mint itt Habakuk, az őrhelyemre állok és vigyázok, megállok a bástyán. És ezért szeretném, hogy önökkel meghallgattatni a Magyar Irodalomnak egy nagy versét, akinek a szerzője nem volt bibliai értelemben hívő ember. Magát a Bibliát is nagyon ritkán csapta fel a fedelét. De az élete végén, amikor már gyógyíthatatlan betegségbe került, és érezte, hogy közel a vég, pedig alig múlt 50 éves, érezte azt is, hogy az életben tulajdonképpen igen, ez az egyetlen egy emberhez méltó megoldás, nézzünk fölfelé. Mielőtt elhangoznék ez az öt jajmondás, Én is ezt a verset meghallgatva szeretném, hogyha önök is elgondolkoznának, hogyha egy ateista költő, de a magyar irodalomnak tényleg egy sokat szenvedett alakja, egy a nyelvi teremtéseiben korszakalkotó egyénisége. Ha ő maga is, hogy úgy mondjam, ösztönszerűen azt mondja, hogy hát eddig mit kerestél ezen a földön? Eddig mivel foglalkoztál? Eddig hogy telt el ez a fél évszázad az életedből? Hogy csak most tekintesz fölfelé, és most tűnik szemedbe egy igaz világ, ha csak föltekintesz a csillagokra, vagy az éjszakai égboltra, hogy itt boltosul fölöttünk egy rendezett világ, a magunk rendezetlen világa fölött. Van egy csodálatosan rendezett és a maga feladatát mérnöki pontossággal ellátó világ. Hát akkor te mit kerestél ezen a földön? És a vers végén ez a költő meghajol, és azt mondja, hogy igen, el kell, hogy ismerjem, hogy én engem, az én életemet itt valaki két kézzel segítette. Én nem hittem benne, én csak egy ismeretlen úrnak tartottam, és tulajdonképpen ma sem tudom még többnek tartani, de azt érzem, hogy valaki engem segített az életben. Tehát megszületik ebben a nagy versben, ebben a 1930-as évek derekán írott nagy versben, megszületik az, amire minden embernek szüksége van, a hálás gondolkodás, az erkölcsi gondolkodás. Innen indul ki minden élet megváltozása. Ha az ember kezd hálát érezni, ha az ember beismeri a valóságot, ha az ember erkölcsileg kezdi látni az élet problémáit, és nem össze-vissza csak úgy, ösztönszerűen, indulatszerűen. Tehát mielőtt elhangoznék az öt jajmondás, hangozzék el ez a nagy vers Kosztolányinak az élete végén, a halál előtt egy évvel megjelentetett nagy verse.
1: Kosztolányi Dezső, hajnali részegség. Elmondanám ezt néked, ha nem unnád. Múlt éjszaka 3-kor abba hagytam a munkát, le is feküdtem, ám a gép az agyban zörgött tovább, kattogva, zúgva nagyban. Csak forgolódtam dühösen az ágyon, nem jött az álom. Hívtam pedig így és úgy, balga szókkal, százig olvasva, s mérges altatókkal. Az, amit írtam, lázasan merett rám. Izgott a szívem 40 cigarettám, meg más egyéb is, a fekete minden. Hát fölkelek, nem bánom az egészet, sétálgatok szobámba, leföl, ingbe. Köröttem a családi fészek, a szájakon lágy álombeli mézek. És ahogy botorkálok itt, mint a részeg, az ablakon kinézek. Várj csak, hogy is kezdjem, hogy magyarázzam? Te ismered a házam, s ha emlékezni tudsz a hálószobámra, azt is tudhatod, milyen szegényes, elhagyott ilyenkor innen a Logodi utca, ahol lakom. Tárt otthonokba látsz az ablakon. Az emberek feldöntve és vakon, vízszintesen feküsznek, s megforduló szemük kacsintva néz szét, ködébe csalfán csillogó eszüknek, mert a mindennapos agyvér szegénység borult reájuk. Mellettük a cipőjük, a ruhájuk, s ők a szobába zárva, mint dobozba, melyet ébren szépítnek álmodozva. De mondhatom, ha így reámeredhetsz, minden lakás olyan, akár a ketrec. Egy keltő óra átketyeg a csöndből, sántítva baktat, nyomban felcsörömpöl, és az alvóra szól a harsány riasztó, ébredj a valóra. A ház is alszik, holtan és bután, mint majd 100 év után, ha összeomlik, gyomvirít alóla, s nem sejti senki róla, hogy otthonunk volt-e, vagy állatóla. De fönn, barátom, Ott fönn a derűs ég, valami tiszta, halvány nagyszerűség. Egyszerre olyan, mint a szükség, az égbolt, egészen úgy, mint hajdanában rég volt, mint az anyám paplanja az a kék folt, mint a vízfesték, mely irkámra szétfolyt, s a csegző lelke.

égbolt gazdag csodáit, hogy már pirkadt is keleten, s a szélben, a csillagok szikrázva észrevétlen meg-meglibegtek, és távolba roppant, fénycsóva lobbant, egy mennyei kastély kapuja tárult, körötte láng gyúlt, valami rebbent, oszolni kezdett a vendégsereg fent, a hajnali homály mély árnyékai közé lengett a bálé, künn az előcsarnok fényárban úszott, a házigazda a lépcsőn búcsúzott, előkelő úr, az ég óriása, a bálterem hatalmas glóriása, s mozgás, riadt csilingelés, csodás, halk, női suttogás, mint amikor már vége van a bálnak, s a kapusok kocsikért kiabálnak. Egy csipkefátyol látszott, amint a távol homályból gyémántosan aláfoly, egy messzekéklő, pazar belépő, melyet magára ölt egy drága, szép nő, és rajt egy ékkő, behintve fénnyel ezt a tiszta békét, a halovány ég túlvilági kékét, vagy tán, mint egy angyal, aki szűzi szép mozdulattal, csillogó fejékét hajába tűzi, és az álomnál csendesebben egy arra ringó, könnyűcske hintó mélyébe lebben, és tovább robog kacérmosollyal ebben. Aztán, amíg vad paripái futnak, a farsangosan lángoló tejútnak, aranykonfetti záporába sok száz batár között patkójuk felsziporkáz. Szájtátva álltam, s a boldogságtól föl-föl kiabáltam. Az égbe bál van, minden este bál van. És csak most világolt föl értelme ennek a régi nagy titoknak, hogy a mennynek tündérei hajnalba hazamennek, fényes körútjain a végtelennek. Virrat addig maradtam így, és csak bámultam addig. Egyszerre szóltam, hát te mit kerestél ezen a földön? Mi kopott regéket? Miféle ringyók rabságába estél? Mi kézirat volt fontosabb tenéked, hogy annyi nyár múlt, annyi sok derestél, és annyi rest éj, s csak most tűnik szemedbe ez az estély. 50. Jaj, 50 éve szívem visszadöbben. Halottaim is itt-ott egyre többen. Már 50 éve tündököl fölöttem ez a sok élő, fényes égi szomszéd, ki látja, hogy könnyem, hogy morzsolom szét. Szóval bevallom néked, megtöröttem, földig hajoltam, és mindezt megköszönte. Nézd csak, tudom, hogy nincs semmibe hinnem. Azt is tudom, hogy el kell mennem innen. De pattanó szívem feszítve húrnak, dalolni kezdtem ekkor az Azúrnak. Annak, kiről nem tudja senki, hol van. Annak, kit nem lelek se most, se holtan. Bizony, ma már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom,

hogy a porban, hol lelkek és göröngyök közt botoltam, mégiscsak egy nagy, ismeretlen úrnak vendége voltam.

Ezután jön az öt jaj mondás. Ahogy említettem, a bibliai jövendőléseknek az alapja, a fundamentuma, ami választ ad arra, hogy miért ilyen a mi emberi történelmünk. Miért kell a mi emberi történelmünkben ennyi sok nyomorúsággal számolni? A második fejezet hatodik versétől olvasom az első jajmondást a nyolcadikig. Jaj annak, aki rakásra gyűjti, ami nem övé, de meddig, és aki adóssággal terheli magát. Avagy nem támadnak-e hirtelen, akik téged mardossanak, és nem serkennek-e fel, akik háborgassanak téged, és zsákmányul eselnékik. Mivel, hogy kifosztogattál sok nemzetet, kifosztanak téged mind a többi népek, az emberek vérért, és az országok, városok, és minden bennük lakozók ellen való erőszaktételért. Kedves hallgatók, hogy lássuk jól ennek az öt jajmondásnak az érvényét, szeretném leszögezni, hogy ez elsősorban a zsidó népet fogságba hurcoló Babilóniára vonatkozott. Tehát ugye a Habakuknak az volt az első kétsége, hogy mi lesz a zsidó néppel, ha ennyire elsüllyed az erkölcstelenségben. A második kétsége az volt, hogy mi lesz majd ezzel a nagy hatalommal, amely bekebelezi a zsidó népet és elviszi fogságba. Az öt jajmondás erre vonatkozott, erre a nagy hatalomra elsősorban, Babilóniára. Tehát ahogy jön ez a történelemben, úgy fog elbukni, és megadja az okát, hogy miért. De szeretném másodszorban azt is mindenki figyelmébe ajánlani, hogy ez tágabb értelemben az egész történelemre vonatkozó öt jajmondás, ez nem csak Babilóniára vonatkozik, hanem az egész történelmünkre. És még harmadsorban, mivel Habakuk könyvéről is látni fogjuk, hogy különösen foglalkozik az emberi történelem végével, a mi történelmünkben is van egy ilyen nagy hatalom. És a mi történelmünknek az előrehaladása, illetve tragikus összeomlása is összefüggésben áll az ember és a hatalom, a hatalmak, a politika, egyház, vallás, stb. Összefonódásával. Tehát ezért ez az öt jajmondás valóban a Bibliának a szívelelke, ami annyit jelent, hogy a történelem szemlélet, a bibliai történelem szemlélet enélkül nem írható le. Most próbáljuk megragadni, hogy mit is mond ki az első jajmondás. Ezt nagyon röviden így tudnám összefoglalni, hogy az első jajmondás azt érzékelteti, hogy a történelmünk tele van erőszaktételekkel. De az erőszak erőszakot szül. Ezt a törvényt ne felejtsük el soha. Ugye a történelmünk, mint a bűntörténelm, mint az önzés történelme, nem csak az egyéni életekben tombol az önzés, annál inkább összeadódik ez a közösségek, az államok, a nemzetek és az egész emberiség életében, és az erősebb itt le akarja győzni a gyengét, és ki akarja használni a gyengébet. Talán említettem önöknek egy Moses Finley nevű amerikai történésznek a Politika az ókorban című könyvét, amelyben azt tanácsolja, hogy ne használjunk ilyen kifejezéseket, hogy rabszolgatartó társadalom, feudális társadalom, kapitalista társadalom. Használjunk csak egyetlen egy átfogó nevet az egész emberi történelemre. Itt az erősebb le akarja győzni a gyengét, vagy elnyomók vannak, vagy elnyomottak. Ennek a kettőnek a szakadatlan küzdelme a történelem, az elnyomók és az elnyomottaknak a vérre menő küzdelme, de itt az első törvényszerűség az, hogy aki erőszakot alkalmaz, aki tehát időlegesen előnybe kerül a történelembe, az egy idő után hátrányba fog kerülni, mert az erőszak erőszakot szül. Tehát ezt mondja ki az első jajmondás, hogy jaj annak. Jaj annak, aki kifosztogat mást, aki megaláz és leigáz mást, mert azok vissza fognak vágni, és a történelmünk az akció-reakció története, tehát az erőszak és a viszonterőszak, újabb erőszak és újabb viszonterőszak. Ezért olyan félelmetes az emberi történelmünk. Ezért olyan kilátástalan az emberi történelmünk. Ezért mondja a Biblia, hogy itt a mi történelmünk keretei között nem lehet igazságos társadalmat létrehozni, nem lesz egy jobb világ, a világ egyre rosszabb lesz. Ezt tudomásul kell venni. Tehát ez egy nagy törvényszerűség, mert aki erőszakot alkalmaz, és aki hatalomra kerül, mindig erőszakot alkalmaz. Soha nem volt olyan hatalom, aki amikor a kezében érezte a hatalmát, ne akarta azt érvényesíteni azok fölött, akiktől megszerezte a hatalmát. Aki erőszakot alkalmaz, az ki van téve annak, hogy vele szemben is erőszakot alkalmaznak. Jézus nagyon egyszerűen mondta ki ezt az alaptörvényt. Bibliában több helyütt olvassuk Jézusnak erre vonatkozó kijelentését.
főleg Lukács evangéliumában és a jelenések könyvében. Jézus ugye a Getsemáné kertben is magától értetődően mondta az egyik tanítványának, hogy tedd vissza hüvelyébe kardodat, mert aki kardot ragad, aki kardot fog, az kard által fog elvészni. És aki fogságba visz egy másik embert, az majd őt is fogságba fogja vetni. Ez jelenések könyve 13. fejezetében van. Ezek mind Jézus szavai, nem is szólva Jézusnak arról a magatartásáról, amit akkor mutatott meg, amikor tanítványaival együtt a déli országrészből ment az északiba, Samárián kellett áthaladniuk, és nem adtak nekik szálláshelyet, és a tanítványok közül kettő, János és Jakab annyira felbosszantotta magát, hogy azt mondták Jézusnak, hogy hát akarod-e, Mester, hogy mint Illés idejében, amikor tűz szállt alá az égből a próféta szavára, mi is tüzet hozzunk alá az égből, hát ilyen durva emberi magatartás, hogy egy éjjeli szálláshelyet nem adnak pénzért, és Jézus erre azt mondta, nem tudjátok, hogy minémű lélek van bennetek. Nem tudjátok, minémű lélek van bennetek. Az emberfia nem azért jött, hogy elítélje, hogy megbüntesse az embereket, hanem azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az embert. Tehát tulajdonképpen a világunknak a törvénye, ez az erőszak alkalmazás, egy teljesen kilátástalan dolog, de minden nemzedék, minden nemzet, minden történelmi időszak újra termeli ezt. Hiába beszélnek róla, és hiába tanítják az ifjabb nemzedékeket, hogy az erőszak semmire nem vezet, újra és újra termelődik ez a probléma, mintha a Prédikátor könyve 8. fejezet 8. versét, ezt a nagyon rövid, summás bibliai kijelentést senki nem venné komolyan. A gonoszság nem szabadítja meg azt, aki azzal él. Ez a Prédikátor 8.8. A gonoszság nem szabadítja meg azt, aki azzal él. Az erőszak bárminemű alkalmazása kilátástalan helyzetet teremt, tovább ronta egy adott rossz helyzeten. Nincs értelme erőszakot alkalmazni, mégis mindenki erőszakot alkalmaz. Erről szól az egész politika és világtörténelem. És ebből az első jajból következik egy második. Nagyon szorosan kapcsolódnak a láncszemek egymáshoz. Olvasom a második jajt a 9. verstől. Jaj annak, aki bűnös szerzeményt szerez házának, hogy magasra rakhassa fészkét, hogy megszabadulhasson a gonosz hatalma elől. Házadnak gyalázatára tervezted sok nép kiirtását, és bűnössé tetted lelkedet, mert a kő is ellened kiállt a falból, és a gerenda a fa alkotmányból visszhangoz néki. Nagyon szemléletes, képletes mondások ezek, talán első hallásra nehezen érthetők vagy megjegyezhetők. Itt is számítok arra, hogy kedves hallgatóim, el fogják olvasni Habakuk könyvét. A múlt héten Mikás könyvéről rendeztünk fórumot a Benczúr utcában, beszéltük meg a könyvet, most ugyanezt majd egy hét múlva szintén a Benczúr utcában Habakuk könyvéről fogjuk megtenni. Ha sokat ízlelgetjük ezeket a kijelentéseket, azért döbbenetes, mély, világos törvényszerűségek állnak előttünk. Tudnék, mit mond ki a második jajmondás? Azt mondja ki, hogy az emberek azért szégyellik az erőszakot. Az egyes emberek meg a kormányok, nemzetek azért szégyellik azt, hogy ők hogyan kerekedtek felül, és szeretnék eltüntetni is a nyomait az erőszaknak. De azt mondja ki a második jajmondás, hogy a kő is kiállt a falból, a gerenda is a fa alkotmányból visszhangoz néki. Nem lehet a földön titkosítani a gonosz dolgokat, még a magyar kormányoknak sem, akik sokat titkosítanak az utóbbi években. Nem lehet titkosítani. Ha valamit titkosítanak, annál inkább fölajzza majd az embereknek a nem csak kíváncsiságát, a dühét, hogy mit titkosítanak 30-50-80 évre, micsoda világra szóló gazemberségek lehetnek itt a háttérben. Az erőszak alkalmazása szégyenletes, ez szégyelli még maga az önző, bűnös ember is, szeretné eltüntetni a nyomait, szeretné, hogyha lepel borulna a dolgokra, de már a földi történelemben sok minden kiderül. Amit a sötétben csinálnak az emberek, egyszer majd világosságra kerül. Amit halkan egymás között megbeszélnek, mint gonoszság, azt majd kürtölve mondják ki, és annál nagyobb lesz a rossz következménye. Nem lehet elkendőzni a bajokat, nem lehet leplezni a dolgokat, hanem annál inkább erőteljesebben jutnak majd napvilágra ezek a dolgok.
történelmi nagy diktátorai mekkorákat hazudtak, mennyi mindent el akartak leplezni. Napóleon hogy lelkesítette a katonáit, marsalbot van a kezetekben, meg évezredek tekintenek-e gulákról rátok. Ahogy befejeződtek a napóleoni háborúk, azért Franciaország attól volt hangos, hogy 1 millió fiatalunk halt meg a csatatéren. 1 millió. A 20. század is sok mindent leplezni akar, a technika fénykorában is úgy beledöbbenünk, hogy mi mindent akarnak eltussolni az emberek és az adott hatalmak, és aztán, hogyha felszínre kerül, annál inkább megjön a böjtje, megjön a következménye. Ez is a történelmünk második nagy törvényszerűsége. És hogy mi fog majd kipattanni, majd az Isten ítéletében mi minden látszódik majd meg, ami végképp nem került felszínre, erről csak találgatnunk lehet, de a történelmünket ez a rossz kovász is áthatja, tehát azt, hogy az erőszak tétel után az erőszak elleplezése csak újabb seb a sebre. És ebből jön egy harmadik félelmetes dolog. Most már kezdünk félelmetes vizekre elvezni. Jön a harmadik jajmondás. Jaj annak, aki várost épít vérengzéssel, és aki várat emel álnoksággal. Avagy íme nem a seregek urától van-e ez, hogy a népek tűznek építenek, és a nemzetek a hiába valóságnak fáradoznak? Mert az Úr dicsőségének ismeretével betelik a föld, amiképpen a folyamok megtöltik a tengert. Tennél a harmadik jaj mondásnál, amely kis remény is felvidul a kijelentés végén, de most én a kijelentés elejével hadd foglalkozzam. Tehát első jajmondás erőszak erőszakot szül. Második jajmondás nem lehet tulajdonképp semmit se leplezni és titkosítani. Harmadik jajmondás az ember tömegekre gyakorolt hatása ennek az egész világtörténelemnek. Tudnék, hogy az ember tömegek úgy gondolják, hogy a népek tűznek építenek, a nemzetek hiába valóságnak fáradoznak. Vagyis mi ez a hatás? Hogy az emberekben a kiábrándultság, a célveszettség érzete kezd felülkerekedni. Nincs a történelmünkben állandóság, nincs egy két nemzedéknyi nyugodt békeidőszak. Egy-egy nemzedék ideig mindig volt valami szélcsend a történelemben, de már két nemzedékre, pláne három nemzedékre. Nem, jönnek a problémák csőstül, és az emberek úgy érzik, hogy tulajdonképpen hiába való mindaz, amit tesznek, mert azért fáradozzunk, azért építsünk, hogy majd a következő vagy ugyanaz a nemzedék lerombolja. Többször felhívtam a figyelmüket Babits Mihály nagy versére, a Mind különös hírmondóra, hát a mi előadásunk két nagy verset már nem tud magába fogadni, tehát ezt már nem hallgathatjuk meg, viszont önök otthon elolvashatják, Mind különös hírmondó. Arról szól ez a Babits vers, hogy az ember házakat épít, tornyokat épít, és aztán egy gyermeki cívakodásért fölébük szökken, és lebombázza őket. Tulajdonképpen egy gonosz gyermek emberiség ez az emberiség. Mi értelme építeni, hogyha lerombolják? Miért építik újra, hogyha azt is le fogják rombolni? És mi értelme az egész emberi életnek, a népek tűznek építenek, a nemzetek a hiába valóságnak fáradoznak? Tehát az emberekben ott van egy kiégés, egy fásultság, a tömegeknek a belefáradása, az a tehetetlenségi érzés, hogy hát nagyon sok ember csak arra számít, hogy hadd húzzam ki ezt a pár évtizedet, aztán majd talán a gyerekeimnek jobb lesz, bár sok körülmény erre sem, ezzel sem biztat, hogy jobb lesz. Mi értelme volt ennek az egésznek? Mi értelme volt, hogy a világra születtem? És a vizek felé evezünk. Tehát erre mondom azt, hogy a történelmünknek a lélektani, a pszichikai, az erkölcsi következményt, amit ott a mélyben zajlanak, amelyet sem törvények nem tudnak megakadályozni, sem rendeletek. Hogy az emberek azt mondják, hogy most már mindent megengedünk magunknak, csak hogy életben maradjunk. Törvények nem érdekesek, különben is buták, ostobák a törvények, a hatalmasok jogait védik a törvények. Én is életben szeretnék maradni, fenntartani a családomat, ott játszom ki a törvényeket, ahol csak lehet, mert borzalmas, hogy ez az emberiség az erősebb, az erőszakosabb mit akar kényszeríteni a gyengébre és a gyámoltalanra. Valaki nekem egyszer azt mondta, hogy álljunk meg ennél a harmadik jajmondásnál. Hát ez már elég. De kedves hallgatók,
mit tesz valaki az emberiséggel, amikor már végképp kiszipolyozott és elgyengült? Ki játszik ezzel az emberiséggel, hogy csöbörből a vödörbe jut, hogy egyszer fázik, másszor lángalék, mondja Vörös Marti. Ki az, aki, hogy mondjam, emberfejekkel, emberi életekkel ezt a méltatlan játékot űzi, mert most a negyedik és ötödik jajmondás lesz a legfélelmetesebb. Mit vesznek elő a történelemben, csak hogy összetartsák az embertömegeket, csak hogy holnap-holnap után menjen még a világ, és a birkákat ugyanúgy le lehessen nyírni, mint tegnap és tegnap előtt. Most veszik elő azt, amit a Biblia legnagyobb és legfélelmetesebb dolognak nevez, a vallásukat. A negyedik és ötödik jajmondás a vallásokkal kapcsolatos, természetesen a hamis vallásokkal. A Biblia szerint Isten legnagyobb ellensége a hamis vallásosság. Isten legnagyobb ellensége nem az ateizmus. Az ateizmus az egy viruló rózsakert a hamis vallásossághoz képest, és annak ezerféle válfajához képest. Nézzük meg, hogy adja vissza ezt először a negyedik jajmondás. Jaj annak, aki megitatja fele barátját, epédet keverve belé, hogy megrészegítsed őt, hogy láthassad az ő szemérmüket. Gyalázattal telsz meg dicsőség helyett. Így áll te is, és láttassék szemérmed. Reát fordul az Úr jobbjának pohara, és gyalázat borítja el dicsőségedet. Bizony a libanoni erőszakoskodás gyászba borít téged, és a vadak pusztítás, amely rettegtette őket, az emberek vérért, és az országon, városon, és annak minden lakosán űzött erőszakosságért. Mit használ a faragott kép, hogy faragója kifaragta azt? Vagy az öntött kép, amely hazugságot tanít, hogy a képnek faragója bízik abban, csinálván néma bálványokat. Ez a leghosszabb jajmondás. Hogy értsük ennek a szövegét, fel kell idéznünk a Bibliának egyik legnagyobb jelképes bemutatását, amely már Hóseás próféta és az ókori profétáktól elkezdődik, és szakadatlan megy végig a Biblián és Jelenések könyve 17.-18. fejezetében ér a csúcspontjára. Ez pedig a leitatásnak a motívuma. A leitatás a hétköznapi életben is egy gonosz dolog. Nem tudom, önök hogy vannak ezzel. Én érettségi előtt voltam, és az egyik nagyon tiszteletre méltó tanárom le akart itatni, mert mindenki tudta, hogy nem iszom. De hát az érettségi, meg a ballagás és a bankettek egyéb dolgok jó kapóra jöttek, és hát soha nem felejtem el az életben, amikor egy tanár, akire én felnéztem. Miután befejeztem az iskolai tanulmányomat, meghívott egy étterembe, egy vidéki városban, és kezdett engem leitatni. Azt hiszem háromszor két decit erőltetett belém, persze bájos csevegés közben és az egész addigi tanulmányok bölcs kiértékelése apropóján. Iszonyatos érzés volt, én tudtam, hogy ő le akar itatni, meg nem lehetett mondjuk az asztal alá borítani az italt, tehát azért inni kellett. Úgy akartam erőt venni magam, hogy gyorsan húztam, nem, mert szokták mondani, hogy ha gyorsan megiszod, akkor talán nem lehet úgy leitatni, amikor szopogtatod azt a lőrét, persze, hát hamisított bor volt az is, mint most is, és akkor is ugyanúgy lehetett volna fülelni, mint most is, egyszerűen be kellett volna menni az étterembe, és megnézni, hogy mit árulnak, nem a szőlőtőkéhez kellett volna egy könyvet mellékelni, hanem talán a hamisításnak a legnyilvánvalóbb jelét lehetett volna megragadni. Iszonyatos dolog az, amikor ember testileg leitatnak. De kedves hallgatók, a Biblia azt mondja, hogy ennél ezerszer te iszonyatosabb, amikor az embereket lelkileg leitatják. És ezért ez a nagy hasonlat a Bibliában, Jelenések könyve 17. fejezet, mondom, a csúcspont, amikor János apostol látomásban látja az egész földet nagy vizek formájában, egy fenevadat ülni a vizeken, és a fenevadnak a hátán nem egy Hitler vagy Sztálin-szerű jelenség, hanem egy paráznaasszony. Paráznaasszony az mindig az eltorzult egyház vagy egyházak jelképe. Nem a politikusok szokták, politikusok is leitatják az embereket, tudják ők, hogy miről beszélnek, tudják ők, hogy kell az embereket elbolondítani és elámítani. Ha Kosztolányi verse hangzott el, olvassák el az Esti Kornélban, Kosztolányi hogy nyilatkozik a politikusokról, azt mondja, az a politikus, aki kiáll a tömegek elé, és azt mondja, ostobák vagytok, nem baj, hallgassatok meg engem, még ostobábbak lesztek.
Ez a politikus, de ez a kisebbik elámítás, ez a kisebbik félrevezetés. Elámítani, becsapni az embereket mindig eszmei, szellemi és vallási dolgokkal lehetett és lehet ma is a történelemben. A paráznasszony kezében ott van a gyönyörű serleg. Leitatja a királyokat, leitatja a föld népeit, és ezek önmagukból kivetkőzve, ugye összesítve az erejüket a világon, valami új Bábelt akarnak létrehozni, a végső idők nagy Bábelét vagy Babilonját. Ami ma folyik a világon, az tulajdonképpen a leitatásnak nem akármilyen, nem ugye az erők egyesítése, összesítése, a vallásoknak az egyesítése és összesítése. A vallások között rendkívül ellentétes vallásfelekezetek is vannak, egy azonban mindegyikükben közös, hogy már ott, ahol kifejlődtek, ott nem csekély leitatást végeztek. Ha most ezt összeadjuk, ezt a hatalmas történelmi tapasztalatot, ezt a hatalmas erőt, és az egész világ leitatásába fognak majd a vallások. Jeremiás próféta könyve közli, hogy mi a világnak a leitatása. Békességet kell hirdetni az embereknek. Meg kell dicsérni az embereket. Meg kell nyugtatni az embereket, hogy semmi rossz nem következik, majd mi megoldjuk a problémákat és a kérdéseket. Ugye Jeremiás 4., illetve Habakuk 4. jajmondása szó szerint is megjelöli a hamis vallásokat, amikor faragott képről beszél, öntött képről, bálványokról beszél. Tehát a bálványimádó az Isten beszéde helyett az emberi dolgokra, az emberek figyelmét felhívó vallásokról van szó, szóval akik nem az Isten beszédét választják mértékül, hanem emberi hagyományok, szokások, emberi tanítások. Tulajdonképpen a vallások 99%-a bálványimádó és leitató vallás. Egy új fogalommal meg lehet ismerkedni. Igen, a vallások 99%-a az embereket, hogy mondja Jeremiás, elbolondító vallás. És van az 1%, ami az Istentől jövő vallás, ami számít az emberi lelkiismeretre, az emberi értelemre, az emberi gondolkodásra, és az ember együttműködésére az Istennel, és ezért adta Isten a Bibliát. Mondhatnám azt, hogy van a Biblia vallása, ez az 1%, és van a 99%, amit most a 4. jajmondással merészelnék így nevezni, hogy leitató, embertömegeket elkábító vallásosság. Csak azért nem mondom, hogy a nép ópiuma, kiejtettem, nehogy valaki megvádoljon, hogy hol mi régi frazeológiát szeretnénk bevezetni. Azért olyan gondolkodóknak, akiknek egyáltalán nem volt igazuk sok kérdésben, bizonyos kérdésekben a vaktyúk is talál szemet elve alapján, esetleg ők is mondhattak igazat. Az ókortól fogva nagyon sok gondolkodó felhívta a figyelmet, ugye Démokritusztól, Lukréciusztól, Feuerbachi és az előbb említett Marx Károlyig arra, hogy igen, a vallások nagyon könnyen fölhasználhatók, mint a nép ópiuma, mint a népnek az elkábító szerei, és azt mondja itt Habakuk 4. jajmondása, hogy figyeljük csak meg, hogy mit látunk a történelemben. Erőszak erőszakot szül. Próbálják leplezni, nem lehet. Az embertömegekben ott van a tanácstalanság, a békétlenség, a hiába valóság érzése. És akkor mit vesznek elő? Na, akkor jön a nagy ital. Akkor jön a nagy áldomás. Jön a vallások bódító itala. És ezzel még ki lehet húzni jó néhány, nem évtizedig, hanem évszázadig is. Iszonyatosan meggyötört ez az emberiség. Le kell lepleznem a dolgoknak a fő okozóját, hiszen Jelenések könyve 12. fejezete rámutat, hogy Sátán az, aki a föld kerekségét elhiteti. Pál apostol az, aki azt mondja az Efézus levél 6. fejezetében, hogy nem az ember olyan balga és bolond, nem vér és test ellen van tusakodásunk, hanem a levegőbeli hatalmasságok, a gonoszság világbíró hatalma ellen. Valaki egy méltatlan csúfjátékot űz az emberiséggel, de miért lehet ilyen csúfjátékot űzni az emberiséggel? Egy oka van ennek, mert ha az ember, az egyes ember és az emberiség nem ragaszkodik az őrhelyhez, ha nem ragaszkodik ahhoz, hogy az Úrra nézek, akkor tulajdonképpen bármit meg lehet tenni az emberekkel. Vagy az egyik hatalmat követjük, a jóságos, az igazságos hatalmat, aki a beszédével akar vezetni bennünket, és ez az Isten,
Vagy ha nem őt követjük teljesen, akkor automatikusan ki vagyunk szolgáltatva a rossz hatalomnak, az annak, aki kénye kedve szerint fogja majd a kisujja körül forgatni az egész világtörténelmet, ő az, aki az egész föld kerekségét elhiteti, nem akármilyen kijelentés ez. Jelenések könyve 12. fejezetében, amikor azt mondja, hogy Sátán, aki az egész föld, mind az egész föld kerekségét elhiteti. Hát akkor mi jön itt még ötödik jajmondásképp? Mi következhet még ezután? Mit mondhat még ezután a próféta? Egyetlen egy rövid kijelentés, a 19.-20. vers. Jaj annak, aki a fának mondja, serkenj fel, a néma kőnek ébredj fel. Taníthat-e ez? Íme borítva van arannyal és ezüsttel, lélek pedig nincs benne semmi. Ellenkezőleg az Úr az ő szent templomában hallgasson előtte az egész föld. Kedves hallgatók, az ötödik jajmondás is a hamis vallásról szól, de most már az eredményét közli. A hamis vallásoknak a kétségtelen eredménye az, hogy úgy kiszipolyozzák az embereket, hogy az emberek teljesen üressé válnak. Lélek nincs benne semmi. Az embereket és az emberiséget nagyon tönkre lehet tenni. A rossz választás, hogy nem ragaszkodunk a teremtőnkhöz és annak a beszédéhez, kiszolgáltatja az embert egy olyan lefelé menő útnak, ami után tulajdonképpen az ember teljesen kiüresedik, teljesen kiszipolyozódik. Ismerik Samuel Beckett híres mondását, a 20. század nagy angolul és franciául is író, drámaírója, nemrég halt meg Samuel Beckett, ugye a Godóra várva és egyéb más művek szerzője. Az egyik leghíresebb mondása így hangzik, a 20. században már csak egy valóság van, a semmi. A 20. században már csak egy valóság van, a semmi. Az ember tömegekben ott van a nihilizmus érzése, ott van az élet teljes értelmetlenségének és céltalanságának az érzése. Eljutottunk az ötödik jajmondásban odáig, hogy igen, ez az ötödik jajmondás már előre közli, itt közbeavatkozásra lesz szükség, itt lehetetlen állapotok lesznek. Itt ennek a földnek az életére, a jövőjére nem lehet egy fapatkát sem adni. Felhívnám azonban a figyelmet, hogy már a harmadik jajmondás, és itt az ötödik jajmondás, már Habakuk miközben hallotta ezt, és mint látomásban látta is, már megadja a választ, megadja a pozitív választ. Mert mit mondott a harmadik jajmondás végén az Isten neki? 14. vers. Mert az Úr dicsőségének ismeretével betelik a föld, amiképpen a folyamok megtöltik a tengert. Csodálatos egyszerűségű válasz. Nem tudom, hogy látjuk-e, hogy mi ebben a válasz. Az Isten nézi ezt a történelmet. Látja a történelmet tovább gördülni a maga lehetetlen útján. És az Isten nem avatkozik közbe. Az Isten nem fogja vissza itt ezeket a félelmetes erőket, de az Isten közben tesz valamit. Ugye gyönyörű a kép, hogy jönnek a források, a kis csermelyek és folyók, és ugye a földön jönnek és beleszaladnak a tengerekbe. Az Isten is ugyanezt teszi. Az Isten halkan, finoman, embertől emberig terjeszti az evangéliumot. Az Isten erőszakot nem alkalmaz. Nem kéri az Isten, hogy a politikusok őt kiszolgálják, a vallási vezetők most az Istennek kényszerből engedelmeskedjenek. Az Isten megtalálja az egyszerű embereket, megtalálja az őszintén hívő embereket, és Isten a világtörténelmet a kis lépésekkel, ő is, van az Istennek is egy jó terve, miközben szinte azt látjuk, hogy a gonoszság dolgozik és zakatol és megy előre, és egyre inkább elsötétül a látkép, egészen odáig, hogy már vallás, politika összefog, és azt mondjuk, hogy hol van itt a megoldás, hát fuldoklunk, reménytelen az egész történelem, az Isten mégis teszi a dolgát, ahogy az Úr dicsőségének ismeretével betelik a föld, miképpen a folyamok megtöltik a tengert, és az Isten menti az embereket. Az egész emberiséget nem tudja az Isten megmenteni. Próbálja az Isten, de nem lehet. De minden egyes emberhez eljuttatja a megmentő üzenetet, minden egyes ember személyesen kérlel az Isten, hogy ő majd eljön, és lesz egy olyan világ, amelyben a történelem törvényszerűségei nem ezek lesznek. Ellenkezőleg az Úr az ő szent templomában
hallgasson előtte az egész föld. Ez az ötödik jajmondás végén hangzik el. Tehát már itt ezek a jajmondások közlik, hogy Isten közbe fog avatkozni. Ahogy Isten közbeavatkozott a zsidó nép életében is elhozta a káldeusokat, a világ történelem életében is közbe fog avatkozni, és most következik tulajdonképpen az ötödik jajmondás után, a látomás után a könyvnek, Habakuk könyvének a csúcspontja. Tehát egyszerűen látod, hogy ez könyv. Nem csak én beszélek sokat róla, csak a fölszínét és a hámrétegét érintett. Ez egy könyv, és erről könyveket lehet írni. De most jön ennek a könyvnek a csúcspontja. Most, hogy a próféta részesült ebben a látomásban, kifejezi Istennek a maga könyörgését. Habakuk próféta könyörgése a Sigionót szerint. Ez egy héber dallam, vagy héber zenei szakszó lehet a harmadik fejezet első versében. Tessenek megfigyelni, hogy Habakukra hogy hatott ez az öt jajmondás, nem tudom, hogy önökre hogy hat, rám nagyon nyomasztólag hat mindig, de amikor elsötétül a kép, és nagyon nyomasztó valami, és akkor kitűnik a világosság, én azt tudom elfogadni hiteles dolognak, a történelemről eleget hazudtak már, és eleget fognak hazudni. Elegen festették át szürkére vagy rózsaszínre a történelmet, ilyenből én a magam részéről nem szeretnék kérni. A Biblia nem így jár el. A Biblia bemutatja a nagy sötétséget, de a Biblia megmutatja az igazi, a valódi, az egyetlen megoldást. Habakuk próféta könyörgése a Sigionót szerint. Uram, hallottam, amit hirdettél, és megrettentem, Uram. Évek közepette keltsd életre a te munkádat, évek közepette jelensd meg azt. Haragban emlékezzél meg kegyelmességedről. Isten a Témán felől jön, és a Szent a Párán hegyéről, Sélach. Dicsősége elborítja az egeket, és dicséretével megtelik a föld. Ragyogása, mint a napé, sugarak támadnak mellőle, és ott van az ő hatalmának rejteke. Előtte dök halál jár, és nyomaiban forró láz támad. Megáll és méregeti a földet, pillant és megrendíti a népeket. Az örökkévaló hegyek szétporladnak, elsúlyadnak az örökkévaló halmok, az ő ösvényei örökkévalók. Habakuk azt mondja, hogy Istenem, látom, hogy mi lesz ebből a történelmből, látom a történelmet, de kérlek, hogy ahogy a folyamok betöltik a tengert, te is évek közepette a te munkádról ne felejtkezzél el, juttasd el minden emberhez a reménységet, juttasd el minden emberhez a szavadat, az evangéliumot. És akkor Habakuk előtt egyszer csak egy látomás kerekedik ki, a Szent a Párán és a Témán felől jön. Ez két hegynek a neve, az egyik hegy a Pizga vagy Nébó hegy, a másik hegyet nem tudom megmutatni, az a Sínai hegy, a Párán vagy a Témán, ennek a két hegynek egy másik elnevezése. Tehát Habakuk látja az országa felé, tehát itt van Palesztina és a zsidók országa, látja, hogy kelet felől, kicsit délkelet felől jön valaki a Szent, a Párán és Témán felől. Ugye a Sínai hegy és a Nébó hegy, Sínai hegy egy 2200 méter magas hegy, ez egy 800 méter magas hegy, és látomásban látjuk, hogy valaki jön. Ugyanezt látjuk Jelenések könyve 16. fejezetében, amikor azt látja János apostol, hogy a napkelet felől való királyoknak út készítetik. Jaj, de sokat fantáziáltak ezen, meg filozofálgattak ezen mindenféle kínai veszedelemről, meg keleti, nem tudom én miről. Hát persze erről szó nincsen. Nem minthogyha most Kína nem lenne 1 milliárd 300 millió lakosú, minden ötödik ember vagy negyedik ember már kínai. Ez is igaz, de a Biblia soha nem beszél arról, hogy kínai invázió lesz, vagy hogy kelet majd nyugatra zúdul. Tudom, hogy sok srilankaival lehet már találkozni Magyarországon is, az országban, az Ugában, de a Biblia felszabadít bennünket, nem lesz keleti népvándorlás, hanem lesz az, hogy valaki jön, akinek sugarak támadnak, helyes fordítás szerint nem oldalról, hanem a kezéből, és az oldalából. Valaki jön, és a kezéből, tegyeréből, és az oldalából sugarak támadnak, ott van az ő hatalmának rejteke. Igen, valaki eljött a földünkre, akivel úgy bánt az emberiség, hogy végül is, hát átverte a kezét és a lábát. És hogy megállapítsák róla, hogy meghalt-e már, beledöftek egy dárdát az oldalába is. Egy valakire lehet gondolni.
akiről a római katona meg akarta állapítani, hogy meghalt már? Igen, meghalt. És nem is ez az érdekes dolog, hanem az az érdekes dolog, hogy amikor ez a valaki feltámadt, akkor az egyik tanítványa meg akarta nézni a szenvedésének ezeket az emlékjeleit. Tehát úgy tűnik, legalábbis János evangélium a 20. fejezet 24. és 29. verse szerint, ugye a hitetlen Tamás története itt van benne a Bibliában, János 20-24-től 29-ig, hogy Jézus miután föltámadt, Jézus miután 3 nap után feltámadt, a szenvedése emlékjeleit magán viseli, és az egész örökké valóságon át magán viseli, nem sebek ezek, emlékjelek. Mint hogyha itt lenne egy vörös pont, vagy itt lenne egy vörös pont. És Jézust, amikor látja eljönni Habakuk prófét, akkor azt mondja, hogy igen, olyan Isten jön el, aki az életét adta az emberiségért. Itt van az ő hatalmának rejteke. A föld hatalmai a hatalomért küzdenek, mert azt hiszik, hogy a hatalomban van a hatalom. A hatalomban a szolgálatnak kellene lennie. Ők szegények összetévesztik a hatalmat az őserdő törvényével. Ezek a politikai hatalmak. Jézus Krisztus viszont a hatalmat a szolgálatában, az emberért vállalt áldozatában látta. Jézusnak az ereje nem holmi fizikai erő, vagy nem csupán a mindenható Isten ereje. Az ő ereje a szeretetében van, és az igazságosságában van. És amikor látja a Habakuk a világra eljövő messiást, aki másodszor eljön, hogy kivegye az ember kezéből a földet, az 5 jajmondás után, hát mi is valami ilyesmit mondunk, hogy hát Isten ki fogja kivenni az ember kezéből a földet. Mert ha valaki ki nem veszi, itt olyan borzalmak ütnék fel a fejüket, amelyek Dániel könyve 12. fejezet 1. verse szerint, hogy is mondott a proféta, hogy olyan nyomorúságos idő lesz, mint amilyen nem volt, mióta nép kezdett lenni a földön. Már elég sok nyomorúságot megért a mi történelmünk, de a Biblia azt mondja, hogy a legnagyobb nyomorúság még hátra van. A földünk történelme azért nyomorúságos, mert hol elámították az embereket, negédesen bájolva a tömegeket, hol erőszakot alkalmaztak. De a történelem végén ez a kettő egyesül. Az embereket el is kábítják, el is bolindítják, és erőszakot is alkalmaznak. Ez borzalmas. Szóval ennél nyomorúságosabb idő, mint ami előttünk áll a történelemben, nem lesz. Ezért kell az ember kezéből kivenni a földet. Habakuk próféta annyira részletesen leírja ezt a hála énekében, és ebből már csak részletet olvasok fel, és ez a 6. pontunk. Az emberi történelem legvégéről, az úgynevezett 7 csapás időszakáról is megemlékezik a próféta. A 7 csapás előzi meg Jézusnak a 2. eljövetelét, amikor a Szent a Témán és a Párán hegye felől érkezik. A 7 csapás története a Habakuk 3. fejezet 7. és 19. verse között van, de én csak a 16. verstől olvasom, hogy micsoda lehetetlen állapotok fognak beállni ökológiailag, hogy modern szót használjak, tehát a természet felbomlása, a társadalmak teljes anarchiája, zűrzavara, és figyeljük meg, hogy a próféta hogyan látja az ő utódait, az a hívő embereket, hogy fogják átélni ezeket a nehézségeket. Hallottam, és reszket a bensőm. A szózatra remegnek ajkaim, porladni kezdenek csontjaim, reszketnek lábaim, hogy nyugton legyek a nyomorúság napján, mely feljön a népre, mely megsanyargatja azt. Mert a fügefa nem fog virágozni. A szőlőkben nem lesz gyümölcs. Megcsal az olajfa termése. A szántóföldek sem teremnek eleséget. Kivész a juh az akolból, és nem lesz ökör az istálóban. De én örvendezni fogok az Úrban, és vigadok az én szabadító Istenemben. Az Úristen az én erősségem, hasonlókká teszi lábaimat a nőstény szarvasokéhoz, és az én magas hegyeimen jártat engemet, az éneklőmesternek, az én hangszereimmel. Pont, és ez a könyv vége.
A könyv, amely hatalmas sötétségeket mutat be az emberi történelmből, tulajdonképpen egy himnusszal záródik, egy hálaénekkel záródik, hogy Isten, aki az egész történelemben képes az embereket menteni az örök életre. A történelem végén sem val kudarcot az Isten. A történelem egyre inkább ellehetetlenülő végén, amikor Jézus második eljövetelét megelőzik a Földnek iszonyatos anarchikus állapotai, mondom a természetben, társadalomban, egyéni életekben, akkor is van megállás, akkor is van menekülés, és a próféta mint egy előre látja, és előre szemléli ezt. Úgy gondolom, hogy hatalmas könyv Habakuk próféta könyve, és a befejező vetítésen szeretném az eddig elmondottakat némileg illusztrálni is. Akinek kérdése, hozzászólása van, még az előadásunk után egy negyed fél órás kérdezésre van lehetőség, akinek nincs ideje, ajánlom figyelmébe, hogy jövő kedden a Bencer utcában este 6 órakor a könyvet tövéről hegyére meg fogjuk beszélni. Most azonban lássuk ezt a befejező és szemléltető vetítést.

0: sajnos.
1: Igen.
0: Látjuk a ketté szakadt országot, az északi országrész fogságba vitele, tehát 720, könnyen megjegyezhető dátum. A déli országrész 115 évvel később, 605-ben esik el. Következő képünkön látjuk, hogy ezeket a prófétákat a leghíresebb csoportos ábrázolásuk Michelangelónak a római Sixtinában látható freskó sorozata. Lent balra látjuk Joel prófétát, egyébként valószínűleg ő is Habakuk kortársa volt, bár egészen pontosan nem tudjuk az ő működését, de talán ő is Habakuk és Jeremiás kortársa volt. Mehetünk a következő képünkre, ahol a kinagyításban még inkább látjuk ezt a prófétát, aki egyébként az ökológiai katasztrófáról, Ézsaiás, Hóseás után Joel beszél a legtöbbet, és aztán Habakuk. Ha még közelebb megyünk, még inkább látni fogjuk, hogy miért így ábrázolta Michelangelo, hogy egy hosszú pergament tekercset bont széllyel, mert Joel próféta könyvében, akivel sajnos nem tudunk foglalkozni most a sorozatunk keretében, látjuk ezeknek a végső eseményeknek a részletes rajzát, a hét csapással és Jézus második eljövetelére bezárólag, sőt az ítélettel, az ezer éves ítélettel bezárólag, Jelenések könyve majd ezen fog alapulni. A következő ábrázoláson ugye látjuk most már világosan, hogy tényleg így széthúzza, tehát mintegy a történelmet így hosszmetszetében mutatja be, és akkor a következő képünkön látjuk, hogy tulajdonképpen a prófétáknak a ténykedése arra korlátozódott egy valami egyszerű dologra, hogy tehát Istenre, az Isten szavára, az Isten törvényére hívják fel a figyelmet, mert az Isten törvényének az áthágása a bűn, amit előbb láttunk. Jeremiás volt még Habakuk kortársa, következő, ez a Sínai félszigetről való ábrázolása a 4.-5. századból, ez Donatello Jeremiás portréja a 15. századból, és aztán látjuk, hogy ez alapján készült tulajdonképpen egy kissé Michelangelónak is a sorozatában a töprengő, a vívódó, a szintén Habakukhoz hasonlóan terhet viselő Jeremiás ábrázolás, 16. század elején vagyunk, és a leghíresebb ábrázolása ennek már Jeruzsálem elestekor, 586-ban esett el végül teljesen Jeruzsálem, Rembrandtnak a Jeremiás siratja Jeruzsálemet című olajfestménye, ahol háttérből, mint egy láva folyam, bontakozik elő a pusztulás és romlás, jöttek a babiloni csapatok és felégették a zsidók fővárosát. Habakukról nincs olyan sok ábrázolás, viszont amire ő utal a könyvében arról van, Jézus az utolsó vacsorán Dürernek a metszete, és innen indul el a Getsemáné kertjébe, a következő képeken láthatjuk Jézusnak a megostorozását és a gyötrését. Már Mikás beszélt arról, hogy arcul verik majd, hogy Velázquez képén is látjuk, arcul verik majd Izrael bíráját, ugye két héttel ezelőtt szóltam erről. Velázquez ábrázolásából nézzük a kinagyítást is, ahogy Jézus tábrázolja, ahogy megcsúfolják, megszégyenítik és verik, ütlegelik. És a következő képek is erről szólnak, a középkori ábrázolások, és aztán a következő Rembrandtnak a kölni képtárban őrzött képe, a meggyalázott, megcsúfolt Krisztus, ahogy oszlophoz kötik és verik, és aztán a következő kép, ahogy a keresztfát viszi és elesik vele, szintén Rembrandt rajza, és a következőkben láthatjuk azt, egy magyar mestertől is, Egri Józseftől, hogy Jézust megkötözik, és milyen érdekes, Egri nagyon jól látta, ha mondjuk Jézus Magyarországra jött el volna, és a háttérben levő balatoni emberek körébe ugyanezt tették volna vele, örök történet, az ember a bűnben, a bűnből kiemelkedni nem akaró ember, egyszerűen nem tudja elviselni az igazságot és az igaz emberi jellemet. Jézussal mindig azt tennék, amit tettek vele. Jézust, hogy fölfeszítették Piero Francesca képén, hogy átszegezték kezét és lábát, baloldalt Mária az édesanyja, jobboldalt János apostol, és a következő képen, ahogy aztán nem akarom az egész festészet történetet felvonultatni, csak a híresebb ábrázolások Grünewald Isenheimi oltára, a gyötrelmeket átélő Jézusról az elaléló Máriáról ott balra látjuk János apostol karjában, Mária Magdolnát középütt és jobb oldalt János apostolt, aki az Isten bárányára tesz célzást. És a következő kinagyításunkon is ezt látjuk, igen, Jézusnak, mint ártatlan báránynak kellett meghalnia, nem kímélte őt sem a főtanács, sem Rómának a helytartója, Poncius Pilátus, az egész emberiség meghozta a döntést, meg kell halni az Istennek. Grünewald második ízenheimi oltárképe még félelmetesebb itt a Jézus ábrázolás. Menjünk talán még közelebb hozzá. Itt látjuk nagyon közelről, hogy hogy ábrázolják ezt a reformáció korszakában, 16. század elejétől fogva a festők, a művészek is. Valami félelmetes, hogy az emberiség mit tett a teremtő Istenével. A következő képünkön látjuk, Emes mester ábrázolásán jól kivehetők a szegek, amelyek helyét megmutatja Jézus Tamásnak, és amelynek az emlékét viseli magán, hiszen valamivel emlékeztetni kell az örök életre jutó emberiséget is, hogy ki kinek hogyan köszönhette az üdvösséget, az örök életet, az Isten önkéntes áldozatának. Következő képünk mutatja Lukas Cranachnak a festményét, beteljesült az Ézsaiás 53 proféciája is, hogy gonoszok közt feszítik fel Krisztust. Ugye két lator között feszítették fel, ezt meg egy másik proféta közölte, az események előtt 800 évvel előre egyébként. Következő képünkön pedig azt látjuk, a híres Lukas Cranachi másik ábrázolást a bécsi Kunsthistorisches Múzeumból, hogy szinte folyik a vér a sebhelyekről, Jézus ideje korán meghal, miközben még a baloldalt látható latrok még szenvednének napokig a keresztván, ezért kell összetörni a lábszár csontjaikat. Középütt pedig Mária János apostollal tárgyalja a történteket. Következő képünkön világos a sebhely, az oldal sebhely is, Velázqueznak a krucifixusa. Igen, meg kellett állapítani azt, hogy meghalt-e már Jézus, hiszen jött a szombatnap, a nyugalom napja, és a keresztfán nem hagyhatták az áldozatokat. A latrok lábszárát összetörték, hogy gyorsan kivérezzenek. Jézusnál erre nem volt szükség, hiszen az a láncsa és a nyomában kiserkenő vér és víz, savó világossá tette, hogy Jézus életében már beállt a halál, már meghalt. Rembrandt rajza a jelenetről, és még néhány rembrandti kép, az egyedüli krucifixus, és még egy rembrandti festmény, amely egy magángyűjteményben található, amely oldalról mutatja be Jézust egy vigasztalan háttér előterében, az emberiség megváltója, az Isten fia a Koponya hegyén egy szemét lerakodó helyen befejezi az életét. Aztán, amit ehhez hozzátesz, a barokk tiepóló, hozzátesz a romantika, magyar Munkácsi, az már az eddigi festészeti hagyománynak egy túlérése. Ez a Koponya hegy, tehát a Golgota, a Kálvária mai állapotában, itt feszítették fel Jézust, és a következő képeink mutatják, erre szántam a Jóhír 91/2-es számát, egy amerikai orvosi jelentést, amely rajzokkal is bemutatta, hogy hogyan ütlegelték és kínozták szinte halálra már a korbácsütések során is Jézust, és hogyan verték át, nem annyira a kész fejét, ebbe igazán az orvosi jelentésnek, akkor Jézus leszakadt volna a keresztről, inkább a csuklóján, nyilván a főverővér mellett egy hatalmas, látjuk ott a szeg méretet, hogy mekkorák voltak ezek a szegek, és aztán a következő képünkön látjuk, hogy hogyan is ellenőrizték a halál beálltát ezzel a bizonyos láncsa döféssel, amit egészen váratlan módon tehát viszont látunk Habakuk könyve 3. fejezetében, ne tessenek elfelejteni, az események előtt 660 évvel jövendőlte ezt meg Isten a prófétának. 660 évvel. És aztán Jézust levették a keresztről, ahogy Rubens ábrázolása mutatja. Aztán Jézus feltámadta, hogy ez a Rembrandt műhelyéből származó olajfestmény kifejezi. Aztán Jézus feltámadását döbbentes erővel érzékelteti ugyancsak Grünewald 16. században egy hatalmas, nagy, színes, szivárványos glóriába fonva az egész jézusi testet. Aztán Jézus a mennybe megy Rembrandt egy korai ábrázolása szerint. Aztán Jézus majd eljön a mennyből, ahogy számára is eljöttek a megdicsőlés hegyére, jobb oldalt Mózes, bal oldalt Illés. Raffaello Santi képén kinagyítva is nézzük meg ezt a jelenetet. És aztán mennyei látomásokban részesül János apostol, ahogy Jézus megjelenik neki Pátmos szigetén, Lukács Kranach metszete a Wittenbergi Bibliából. Majd ugyanez a jelenések könyve közli, hogy bemutatja Jézus a világtörténelmet János apostolnak, és ő is ilyen egyik profécia sorozatában ilyen döbbentes lovasok képében, fehér, tűzvörös, de fekete és halott sárga lovas képében mutatja be a szörnyűségeket a történelemben. Ezek mind azonosíthatók. És aztán Burkmájernak az olajfestménye a 16. század végéről, hogy János apostol ígéretet vesz Jézustól, hogy eljön majd, és igen, ilyen paradicsomi állapotok szerint újjá teremti majd a földet, ahogy most itt János részesül a látomás körülményei szerint is. A következő képünkön pedig látjuk a hitetlen Tamással kapcsolatos feldolgozásokat. Először egy bizánci miniatúra, hogy Tamás megvizsgálja, hogy csak ugyan Jézus-e az, aki előtte áll, körülbelül pedig a tanítványok. Ők szintén kételkedtek, Tamás legalább becsületes volt, hogy utána akart járni a dolognak. Ugyanezt látjuk, kérném szépen megfordítani, ez Albrecht Dürernek a Passió sorozatából való metszet, Dürernek ugye három Passió sorozata van, az egyik Passió sorozatából való metszet, köszönöm, ahogy Jézus megmutatja az oldalát, és megfogja szinte Tamásnak a kezét, és mondja, hogy igen, győződjél meg róla, ott vannak a kezemen, a lábamon a sebhelyek, illetve az emlék jelei az én áldozatomnak, és hozd ide kezedet az én oldalamhoz, és ne légy hitetlen, hanem légy hívő. Még egy kép ezzel kapcsolatban, Rembrandtnak egy korai olajfestménye, ugye a tanítványok egy kicsit háttérben a sötét tónus dominál, ugye a clair obscur technika, és a megvilágosított pár arc, ugye Jézus, Tamás és még ott néhány tanítvány, illetve Mária az édesanyod balra, Jézus feltárja az emlékjeleit az áldozatának, Tamás meghökkenése már a szavaknak is szól, boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek. És befejezésül, aki hitt, pedig Jézust most ölték meg, és senki nem hisz, mindenki szomorú, és mindenki úgy látja, hogy vége van egy szép élettörténetnek, de hát ilyen ez a világ, általában a világ megöli a profétákat, és az igaz embereket semmibe veszi. Dürer olajfestalt arimatei.

0: utcású is, hogy szokták mondani, Dürer szobra is ott áll Gyulán, a Várkertben, valahol Délalföldről származhattak az ősei, kivándoroltak, hogy sokan elhagyták Magyarországot, mind a mai napig az ő őse is Németország földjén találtak menedéket. Dürer festette meg a hívő Nikodémust, aki amikor mindenki lehangolt és szomorú, az ő szeme felcsillan és gyermeki tisztasággal néz az üdvözítőre, az ő ajka most hálát rebeg, és az ő szemei már látják, hogy Jézus azért halt meg, hogy mindenki számára kétségtelenné tegye, hogy az Isten szeretet, az Isten az életét képes odaáldozni az emberért, csak hogy az ember az Istenhez forduljon segítségért, és az ő szemei már azt is látják, hogy a történelem horizontján nem a sötétség van, hanem Jézusnak a dicsőséges második eljövetele. Hát ezzel zárom a vetítést és a mai előadást. 10 perc szünet, utána a kérdések kerülhetnek sorra. Aki nem tud itt maradni, viszont lát.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Kedves gyerekek, a mai alkalommal egy rövid néhány mondatban szeretnék egy bibliai történetről szólni. Olyan történetről, amit most az Isten tiszteletben is meg fogunk említeni, ott nem fogjuk részletesen megemlíteni, most szeretném néhány ige vers alapján felolvasni ezt a történetet Pál apostol életéből. Pál apostol életéből, akinek az életében rengeteg nehézség, rengeteg baj, rengeteg veszedelem volt, és ki volt mindig mellette? Mindig mellette volt Jézus Krisztus az ő angyalaival, és megsegítette a legnagyobb nehézségek, a legnagyobb veszedelmek közepette is. Az életének az egyik nagy megpróbáltatása, nagy nehézsége az volt, amikor tengeri úton, tehát tengeren hajóval mentek Róma felé. Ismeritek ugye a történetet, és hatalmas vihar kerekedik a tengeren, olyan vihar kerekedett, hogy mindenki azt hitte, hogy ott kell meghalniuk. Nézzük meg, mit mond a Szentírás. Apostolok cselekedete 27. fejezetében azt olvassuk, hogy olyan vihar volt, hogy több napon keresztül sem nap, sem csillagok nem látszottak. El tudjátok képzelni? Több napon keresztül sem nap, se csillag. És nem kis vihar szorongatott. És azt mondja, hogy továbbra minden reménységünk elvétetett életben maradásunk felől. Ilyen élethelyzet volt, ekkora hatalmas vihar volt, egyéb nem történt, mint hánykolódtak a szél, a vihar dobálta azt a kis hajót, nem is volt olyan kis hajó, hiszen tudjátok, mennyien voltak ezen a hajón? 276-an, azért nem kis hajó volt ez, és a vihar hatalmas erővel dobálta ezt a hajót. És utána azt olvassuk, hogy mikor hosszas volt már az étlenség, akkor Pál felállván ő közöttük mondta: jól lehet, szükség lett volna, ó férfiak, hogy engedelmeskedve nékem, ne indultunk volna el Krétából, és elkerültük volna ezt a bajt és kárt, mindazáltal mostanra nézve is intelek benneteket, hogy jó reménységben legyetek, mert egy lélek sem vészel közületek, hanem csak a hajó. Miért tudta ezt Pál apostol így mondani? Bíztatta őket, hogy ne féljenek, akár mekkora a vihar, akár mekkora a szél az orkán, nem fog elsüllyedni a hajó. Azaz, nem azt ígérte, hanem azt ígérte, hogy senki nem fog közülük elveszni. És utána azt mondja, hogy mert az éjjel mellém áll egy angyala az Istennek, akié vagyok, akit szolgálok, és ezt mondván, ne félj Pál, a császár elé kell néked állanod, és imé az Isten ajándékba adta néked mindazokat, akik veled hajóznak. Mit mondott neki az Úr angyala? Eljött az angyal, megállt Pál apostol mellett, és bíztatta őt, hogy ne féljen. Úgy tűnik, hogy mindennek vége van itt, de nem fog semmi baj történni velük. Miért? Mert az Úr megóvja Pál életét, és vele együtt a hajó összes utasának az életét meg fogja óvni. És utána majd az Isten tiszteleten még kitérünk a történetre, látni fogjuk, hogy valóban hogy valósult mindez meg, úgy, ahogy Pál megmondta, hogy az angyal kijelentette neki. És mi az, amit tanulságként szeretném, hogyha mindannyian elvinnétek ebből, és mindannyian elvinnénk? Lehet hatalmas vihar, lehet nagyon nagy veszély, akármilyen fenyegető körülmények közé kerülhetünk. Egy valamit biztosan tudhatunk. Mit? Hogy ki áll mellettünk? Jézus ott van velünk, és az ő angyalaival körülvesz bennünket. És a legnagyobb nyomorúság nehézség idején is bátorít, a legnagyobb félelmek közepette is, hogy imádkozzunk hozzá, kérjük az ő segítségét, és ő akkor is tud segíteni, amikor erre emberileg lehetőség nincs. Köszönöm szépen a figyelmeteket! Kedves gyülekezet, a mai délelőtti Isten tisztelet keretében azzal a kérdéssel szeretnék foglalkozni, hogy hogyan élhetünk egy boldog, kiegyensúlyozott, megelégedett életet a legnagyobb nyomorúságok közepette is. Azt hiszem, hogy mindannyiunk életében vannak nyomorúságok, nehéz időszakok. Azt lehetne mondani, hogy nehezebb és még nehezebb időszakok. Ritka az, amikor olyan időszakban van részünk, amikor nem túl sok háborúság vesz bennünket körül. De azt hiszem, hogy alapvetően az életünknek a jellemzője a nehéz helyzet, a nyomorúság, vagy ilyen, vagy olyan szempontból való megpróbáltatás, hogy az ember hogy tud ekkor is az ilyen körülmények között is nyugodtnak, békésnek maradni, kiegyensúlyozottnak maradni, sőt, hogy tud az ember örülni és boldog lenni ilyen körülmények között is. Figyeljük meg, hogy amikor az ember nehéz helyzetben van, vagy egy betegségben, vagy akármilyen rossz körülményben, figyeljük meg, hogy mennyire hajlamos az ember, mennyire könnyen előfordul, hogy az ember csüggetté válik,
lehangoltá válik, zúgolódik, elégedetlenkedik, legkülönfélébb rossz gondolatok támadnak az emberben, hitetlenség környékezi. Igen, az ember az ilyen nehéz életkörülmények között gyakran hajlamos erre a lelki magatartásra. Hogy lehet ennek az ellenkezője, amiről az előbb már szóltam? Egy életpéldát szeretnék megemlíteni erre vonatkozóan, Pál apostol életét, és Pál apostol életének nem azt a szakaszát, amiről beszél a Szentírás. Pál apostol így nyilatkozik önmagáról a korintusi első levél 15. fejezetében, csak idézném talán az igét, azt mondja, hogy én együtt, egyedül többet munkálkodtam, mint a többi apostol együttvéve, és a római levélben pedig elmondja, hogy milyen módon végezte a szolgálatát. Azt mondja a római levél 15. fejezetében, tényleg csak kifejezéseket szeretnék említeni, azt mondja, hogy jelek és csodák ereje által, az Isten lelkének ereje által, és betöltötte a Krisztus evangéliumát hatalmas területeken, így munkálkodott Pál apostol. Nem zavartalanul és nyugalomban, mert háborúságok közepette, üldöztetés közepette, de a Szentlélek erejétől kísérve hatalmas munkát végzett, jelek csodák kíséretében prédikálta az evangéliumot. Igen, de Pál apostol életének is volt egy szakasza, az ő életének a befejező szakasza, amelyben fogság várt rá. 2 évig fogoly volt, utána egy rövid ideig szabadlábon volt, de utána ismét fogság várt rá, és a végén meghal, kivégzik Pál apostolt. És én az életének erről az utolsó szakaszáról szeretnék néhány bibliai gondolatot megemlíteni, és majd innen fogjuk látni a bibliai tanítást, hogy lehetséges az, hogy amikor valaki börtönben van, valaki fogoly, valaki embertelen körülmények között van, akkor is örülni tudjon, akkor is kiegyensúlyozott legyen, és akkor is boldog legyen, és ne zúgolódjon, és ne vádoljon, ne okoljon senkit az ő helyzetéért, hanem igazából örömteli, kiegyensúlyozott életet tudjon élni. Ugye, mint ahogy említettük, Pál apostol hatalmas erővel hirdette az evangéliumot, 3 nagy misszió útja volt, és a 3. missziós útjának a végén, amikor Jeruzsálembe felmegy, akkor a testvérei meg nem értése, a helytelen tanácsuk, a zsidók gyűlölete miatt fogság vár rá, börtönbe kerül, elviszik Cézáreába, és itt 2 évig fogságban van. Nézzük meg, hogy mi történik Pállal a nyomorúság, a fogság éveiben. És azért mondom, hogy nyomorúság, mert azt lehetne mondani, hogy talán voltak ennél nagyobb nyomorúságok is Pál életében, amikor az a rengeteg veszedelem körülvette őt, meg megkövezik, meg a legkülönfélébb nyomorúságokat kellett átélnie, de azért gondoljunk bele abba, hogy 2 éves fogság, 2 éves börtön. Egy olyan ember számára, aki a tevékenységhez szokott, aki hatalmas területeket járt be, végezte a munkát, és most rab, fogoly, óriási megpróbáltatás egy ember életében. Nézzük meg, hogy milyen volt Pál apostol a 2 éves fogság után. Egy biblia verset szeretnék olvasni az apostolok cselekedete 26. fejezetéből. Apostolok cselekedete 26. fejezetében azt olvassuk, hogy Agrippa király előtt nyílik lehetősége bizonyságot tenni, beszélni arról, hogy ő miért fogoly, egyáltalán védeni önmagát, az ügyéről szólni. És nézzük meg, hogy ezt a beszédet 2 éves fogság után Pál apostol így kezdi. Agrippa király, boldognak tartom magam, hogy mindazok felől, amikkel a zsidóktól vádoltatom, te előtted fogok védekezni e mai napon. Hogy kezdi Pál? Boldognak tartom magam. És szeretném, hogyha komolyan vennénk, hogy a Bibliában nincsenek csak olyan üres frázisok. Ez, hogy boldognak tartom magam, ez nem egy olyan kifejezés, mint mikor egy levelet írunk valakinek, és azt írjuk, hogy kedves XY, lehet, hogy az illető nem is kedves, de mégis így kell megszólítanunk. Tehát ez nem egy ilyen kifejezés, hogy boldognak tartom magam, hogy ez egy ilyen kegyes szófordulat, hanem ez valóban Pál apostol boldog volt, hihetetlen öröm töltötte el a szívét, hogy Agrippa király előtt most ő bizonyságot tehet. Nézzük meg, mi jelentette akkor Pál életében az örömöt, a boldogságot a fogság 2 éve alatt. Kezdjük ott, hogy a fogsága elején Félix helytartóval is többször beszélt, sőt a fogsága idején lehetőség nyílt Félixel is a helytartóval beszélnie,
utána Agrippa király előtt tehet egy bizonyságot, olyan emberekkel került kapcsolatba, akikkel lehet, hogy máskülönben nem került volna kapcsolatba. És ő nem úgy tekintette a fogságot, noha nyilván ő is másképp szeretett volna élni, szeretett volna szabadon munkálkodni, de ebben a megváltozott élethelyzetben nem az önmaga nyomorúságával volt elfoglalva, nem önmagát sajnálta, nem önsajnálat volt benne, hanem azt nézte, azt kereste, hogy az Isten miért engedte meg ezt az élethelyzetet az ő életében, és ha már megengedte, és nem hárította el, akkor mi az ő feladata ebben az élethelyzetben? Gondoljuk végig, egy nehéz helyzetbe kerülünk, betegség, kórház, megváltozott körülmények, akármilyen élethelyzet. Mi az első gondolatunk? A keserűség, a panasz, hogy most velem ez történt? Vagy pedig, Uram, kivel fogsz most engem összehozni? Miért küldtél engem ide? Miért engedted meg ezt az élethelyzetet? Lehet, hogy azért vannak élethelyzetek, nyomorúságos élethelyzetek is, hogy olyan emberek közé kerüljünk, akiknek tudunk bizonyságot tenni az evangéliumról, és tudunk munkálkodni olyan emberekért, akikért különben nem tudtunk volna munkálkodni. Igen, itt mondjuk ki, és ez lesz az egész délelőttnek a vezérfonala Pál apostol életére vonatkozóan is, hogy azért tudott ő nyugodt, kiegyensúlyozott, örömteli, békés maradni, mert minden élethelyzetben ő a másik emberért élt, nem önmagáért élt, nem önzően önmagáért élt, hanem a másik emberért élt, a szolgálat lehetőségét kereste minden élethelyzetben, a legnagyobb nyomorúságok közepette is. És ezért tudott nyugodt, békés és kiegyensúlyozott maradni egy ilyen élethelyzetben is. Szeretnék egy gondolatot megemlíteni, már említettem ezt a történetet itt, de azt hiszem, hogy eléggé régen, és lehet, hogy vannak, akik még nem hallották, hogy egyszer a rádióban volt egy riportműsor egy lelkésszel, aki azt mesélte el, hogy a gyülekezetében volt egy olyan hölgy, egy olyan testvérnő, aki mindig tele volt panasszal. Tele volt állandóan panasszal, vigasztra, bátorításra volt állandóan szüksége, állandóan járt a lelkészhez, állandó gondok, panaszok áradata hagyta el mindig az ajkát. És egyik alkalommal a lelkész karácsony előtt volt, megbetegedett, azaz eltörte a lábát és fekvőbeteg lett, nem tudott már menni. És ez a hölgy, ez a testvérnő szintén tele panaszokkal nem bírta ki, hogy amíg majd meglátogatja a lelkész, elment a lelkészhez, és ott mondta a sírálmait, a panaszait. És ez a lelkész már nem tudott tényleg vele mit kezdeni, minden bátorítás kevés volt az ő számára, ennek a hölgynek a számára. És egyszer csak az a gondolata támadt, hogy azt mondta ennek a testvérnőnek, hogy XY család nehéz helyzetben van, és a lelkész, tehát ő megígérte nekik, hogy karácsony előtt elmegy és meglátogatja őket. De látja, hogy eltörte a lábát, és nem tud elmenni, és megkéri ezt a testvérnőt, hogy menjen el, és látogassa meg az ő nevében, ő helyette, látogassa meg ezt a családot. Hát hihetetlenül tiltakozott ez a valaki, hogy hát én, hát akinek annyi problémám van. Most én menjek el, én, hát nekem is vigasztra van szükségem. De a lelkész annyira kérte, hogy hát egyszer tegye meg az ő kedvéért, hát ő ma annyit segített neki, egyszer tegye meg ezt az ő kedvéért. Hát jó, ráállt ez a hölgy, elment, meglátogatta azt a családot, és utána a lelkész elmondta, hogy innentől kezdve ez a valaki volt a gyülekezet szíve és motorja. Elment valahova, egy nyomorúságban lévő családhoz, és valamit észrevett. Mit vett észre? Észrevette, hogy mások is nyomorúságban vannak, mások is küszködnek problémákkal, nehéz élethelyzetekkel, és rádöbbent valamire, azaz megtapasztalt valamit, ami az életünknek az alapja, a lelki életünknek az alapja. Példabeszédek könyve mit mond? A mással jól tevő ember megkövéredik, és aki mást felüdít, maga is üdül. Igen, rádöbbent arra, hogy amíg ő másokon akart segíteni, vigaszt akart mondani és nyújtani, és segíteni akart megértéssel a másik ember élethelyzetében, közben olyan erőt kapott, amit nem kaphatott volna meg máskülönben, nem kaphatott volna meg akkor, hogyha őt kezdi el valaki vigasztalni.
Olyan erőt kapott, amit csak így nyerhet el az ember, hogy a másik felé fordul, a másik ember felé, és közben az Istentől olyan erőt és áldást kap, amit valóban csak ezen az úton tud az ember elérni. Szeretnék itt kitérni arra, hogy mi az életünknek a célja és rendeltetése. Miért teremtett bennünket az Isten? Nem önmagunkért élésre. Nem azért, hogy a magunk élete legyen a saját életünk középpontjában. Lehet, hogy furcsa ez, de persze nagyon fontos, meg kell tennünk mindent magunkért az élethelyzetünk javításáért, a hitéletünkért, mindent az Istennel való kapcsolatért, de nem töltheti ki ez teljes mértékben a mi gondolkodásunkat. Nem foglalhatja el ez teljesen a gondolatainkat. Az Isten szolgálatra teremtett bennünket, szolgálatra, a másikért való szolgálatra, önzetlen szolgálatra. És az Isten azt mondja, hogy igen, ember fordulja másik ember felé, nézzed, hogy hol van ínségben, hol tudnál neki segíteni. És akkor te is kapni fogsz. Olyat kapsz, amit nem tudnék különben neked adni, csak akkor, hogyha te segítesz másokon, ha mások felé fordulsz. Az az ember, aki magát akarja hízlalni, és csak azon van, hogy én magam tehát elnézést, hogy ezt a kifejezést mondom, ugye a példabeszédek könyvében, meg az egész Biblia a lelki jólét, tehát lelki kövérségnek mondja, ugye, hogy a mással jól tévő ember megkövéredik, ugye nyilván ez nem egy külső kövéredés, hanem a lelki jólét, a lelki hitbeli fejlődést jelenti, aki csak magának akarja ezt elnyerni ebben az életben, az azt fogja tapasztalni, hogy egyre soványodik. Egyre soványodik. És aki pedig valóban ezt a bibliai elvet követi, az élet értelmét megkeresi, és azt rendeltetésszerűen, amire rendelt bennünket az Isten, ezt betölti, az azt fogja tapasztalni, hogy egyre gazdagodik, egyre gyarapodik, és egyre több lesz, egyre több vigasztalást fog magától az Istentől nyerni, és erősödni fog a hitben. Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy Pál apostol életében ez jelentette a boldogságot. És én azt hiszem, hogy mindannyian, akik valaha ebben az életben próbáltunk emberek felé fordulni, és próbáltunk embereknek segíteni, én azt hiszem, mindannyian elmondhatjuk, hogy ennél nagyobb öröm ebben az életben nincs, mint mikor valakinek beszélünk Istenről, Jézusról, és azt látjuk, hogy valami ott lesz a szívében, és odafigyel, és vágy keletkezik a szívében Isten iránt. Vagy pedig egy nehéz helyzetben lévő embernek segíteni tudunk, és azt látjuk, hogy valóban könnyebb a helyzete, és megvigasztalódik a szeretet megnyilvánulásai által. Akkora örömöt kapunk, amit máskülönben nem tudunk elnyerni. És ez az önzetlen szolgálatnak az öröme. És Pál apostol életében ez volt jelen, és ettől nem vált ő egy magába forduló, megkeseredett, zúgolódó emberré. Nem vádolta a hittestvéreit, hogy miattuk került fogságba, nem kesergett, hanem megkereste abban az adott élethelyzetben a szolgálat lehetőségét, és ez boldoggá, kiegyensúlyozottá tette a nehéz élethelyzetekben is. Még egy igét szeretnék itt felolvasni. A 24. fejezet, apostolok cselekedete 24. fejezet 16. versében Pál apostol Félix helytartó előtt kimond egy gondolatot, amiről nyugodtan elmondhatjuk, hogy az ő életfilozófiája volt. És nézzük meg, hogy ez hogy hangzik. Pál apostol ezt mondja. Ebben gyakorlom pedig magamat, hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen az Isten és emberek előtt mindenkor. Mit mond Pál apostol? Ebben gyakorlom magam, hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen az Isten és emberek előtt mindenkor. Mit jelent ez az ige? Mit jelent a botránkozás nélkül való lelkiismeret Isten és emberek előtt? Én azt hiszem, hogy az Istennel való kapcsolatban egyértelműen érezzük, hogy mit jelent a botránkozás nélkül való lelkiismeret, hogy amire ő késztet, én azt megtegyem, mindig aszerint járjak. De mit jelent az emberek vonatkozásában a botránkozás nélkül való lelkiismeret? Mit jelent? Pál apostolban botránkoztak meg az emberek? Hányszor megbotránkoztak?
a tanításán, a beszédén. Beszélt Krisztusról, akik nem fogadták el. Micsoda botránkozást keltett az ő beszéde. És mégis azt mondja, hogy ő abban gyakorolja magát, hogy botránkozás nélkül való lelkiismerete legyen Isten és emberek előtt is. Tehát akkor mit jelentett ez Pál apostol életében? Azt, hogy ő tudta, hogy az Istentől való elhívása, mint mindannyiunké, arra szólítja, hogy mindenki, akivel csak kapcsolatba kerül, tudja hirdetni neki az igét, tudjon neki segíteni, bizonyságot tenni az életével és a szavaival. És ekkor nyugodt volt a lelkiismerete a másik ember irányában is. Lehet, hogy az a másik ember akkor nem fogadta el a prédikációját, a beszédét, a segítését, azt a lelkületet, ami belőle áradt. Lehet, hogy visszautasította, de lehet, hogy magvetésként később beérlelődött és gyümölcsöt termett. De az Isten előtt az ő keze mentes volt az emberek vérétől. Ő mindent megtett azért, hogy azoknak az embereknek az örök javát munkálja. Ezért volt neki botránkozás nélkül való lelkiismerete Isten és emberek előtt. Noha nagyon sokan haragudtak rá a beszédéért, a prédikációért, a hitéért, de ő neki mégis botránkozás nélkül való lelkiismerete volt, mert ezt a szolgálatot hűséggel végezte, és ez volt az életének a célja, hogy bizonyságot tegyen az Isten evangéliumáról, a Krisztus evangéliumáról. Nézzünk meg egy másik történetet Pál apostol életéből ebben az időszakban, és arról a történetről szeretnék beszélni, amiről a gyerekeknek is szóltunk az előbb, a hajótörés története, amikor ő hajón a többi fogolytársal együtt Róma felé tart, és ugye kitör ez a hatalmas vihar a tengeren, és tényleg úgy tűnik, hogy mindenkinek el kell ott vesznie. A fogsága elején Pál apostol kijelentést kap, hogy neki a császár elé kell majd állni. És itt, amikor ez a hatalmas vihar szorongatta őket, akkor nézzük meg, még egyszer idézném azt az igét, amit már a gyerekeknek is olvastam. Azt mondja neki az angyal, az Istentől jövő angyal, hogy ne félj, Pál, a császár elé kell néked állanod, és imé az Isten ajándékba adta néked mindazokat, akik te veled hajóznak. Azt hiszem, hogy az igét kívülről jól ismerjük, de hadd kérdezzem meg, hogy gondolkodtunk-e már arról, hogy mit jelent az, hogy ajándékként adta neked az Isten azokat, akik veled hajóznak. Miért mondja, hogy ajándékként? Mit jelentett ez önmagában? Ajándékként adom neked, akik veled hajóznak, nem fognak meghalni. De ezt miért nem azt mondja, hogy a többiek sem fognak meghalni, se te, és a többiek sem. Nem azt mondja, azt mondja, ajándékként adom neked, akik veled hajóznak. Az ajándéknak mi a jellegzetessége? Mikor adunk ajándékot, vagy mit akarunk az ajándékkal elérni? Hogy a másik ember örüljön neki, ugye? Olyat adunk ajándékba, aminek a másik nagyon örül. És amikor az Úr azt mondja neki, hogy az Úr angyala, hogy ajándékként adom neked azokat, akik veled hajóznak, akkor ez azt mutatja, hogy az ő legnagyobb gondja itt a viharban az volt, hogy igen, ő meg fog menekülni, az Úr ígéretet tett erre, hogy neki a császár elé kell állni. Noha hatalmas volt a vihar, és nyilván az ő szívét is egy pillanatra a félelem összeszoríthatta, de neki a legnagyobb problémája az volt, hogy mi lesz ezekkel az emberekkel, akik soha nem hallottak még Krisztusról. Mi lesz velük? Itt köztörvényes bűnözők is vannak. Az ő életük is ugyanolyan drága az Isten szemében. És lehet, hogy soha nem hallottak az evangéliumról, és úgy kell nekik meghalni, hogy remény nélkül, az Isten szeretetének a megismerése nélkül elveszni. Ez szorította Pál apostolnak a szívét. Figyeljük még ebben a viharban is, itt a nyomorúságban, Róma felé haladva fogolyként, nem az ő bilincseivel van elfoglalva, hanem azokkal az emberekkel, akikkel együtt hajózik. És mit mond az Úr? Ajándékként adom neked mindazokat, akik veled együtt hajóznak. Igen, imája meghallgatásra talál, és mind a 276-an kivetődnek ugye egy szigetre, és megmenekül mindenki közülük. Nagyon érdekes ezt megfigyelni, majd még egyszer visszatérünk erre a gondolatra, de már az út elején is az látszott, hogy Julius százados, akire az összes fogoly rá volt bízva, hatalmas kedvezésekben és előnyökben részesíti Pált. Végig azt látjuk az út során már a kezdetétől fogva, hogyha egy-egy helyre értek, ahol voltak keresztények,
akkor megengedte Pálnak, hogy a keresztény testvéreinél időzön. Nem tudom, ezt el tudjuk-e képzelni. Ugye a százados, akinek a kezére vannak bízva a foglyok, megengedi Pálnak. És úgy az ember elgondolkodik, majd látni fogjuk a Róma előtt, tehát az Olaszországban, Itáliában való kikötésnél is, látjuk, hogy ott is megengedi, hogy 7 napot itt időzzenek, utána indulnak tovább. Micsoda hatalmas nagy jó indulat és kedvezés Pál részére. Szeretném azt a kérdést feltenni, hogy vajon miért volt ilyen jó indulatú a százados Pállal? Vajon miért vette Pált körül egy tisztelet? Még a hajótörés előtt is, mert most azt lehetne mondani, hogy nyilván a hajótörés alatt tanúsított magatartása, amikor bátorítja végig a hajó utasait, a 14. napon azt olvassuk, hogy feláll Pál, bíztatja őket, mindannyiuk előtt imádkozik, hogy egyenek. Tehát végig azt látjuk, hogy törődik velük. Azt lehet mondani, hogy persze hát ettől a magatartásától, de Julius századosnak a jó indulata már sokkal előbbre nyúlik. Szeretnék olvasni egy idézetet az Apostolok története 350. oldaláról, és így olvasom ezt az idézetet. Az a mennyei békesség, mely Pál arcáról sugárzott, sok lelket nyert meg az evangéliumnak. Figyeljük! Az a mennyei békesség, amely Pál arcáról sugárzott, sok lelket nyert meg az evangéliumnak. Pált mennyei légkör övezte, akivel csak érintkezett, megérezte Krisztussal való közösségének hatását. Az általa hirdetett igazságot saját élete szemléltette, ez adott meggyőző erőt prédikációinak. Ebben rejlik az igazság hatalma. Most figyeljük ezt a mondatot. A megszentelt élet mesterkéletlen, öntudatlan befolyása a legmeggyőzőbb prédikáció a kereszténység mellett. Igen, a megszentelt élet mesterkéletlen, öntudatlan befolyása, ez árad Pálból. Érvelések minél kevésbé cáfolhatók, annál nagyobb ellenállást idézhetnek fel. Azonban az istenfélő életmód olyan hathatós példaadás, melynek teljesen ellenállni lehetetlen. Pált mennyei légkör vette körül. Pál élő kapcsolatban volt a Szentlélekkel, Jézus Krisztus ott állt mellette, az angyalok voltak a kísérő társai, és ennek a hatását érezte mindenki, aki a közelébe került. És itt szeretnék ránk vonatkozóan egy idézetet olvasni a 7 per A kötetből, és nagyon elgondolkodtató idézet, így olvasom. Jobban be kell hoznunk életünkbe Isten szeretetének ragyogását. Amint hitáltal Jézusra tekintünk, az ő öröme és békessége tükröződik arcunkról. Figyeljük ezt a mondatot? Amint hitáltal Jézusra tekintünk, ha mi Jézust igazából megtaláljuk, akkor az ő öröme és békessége tükröződik arcunkról. Milyen komolyan kellene törekednünk, olyan kapcsolatra jutnunk el Istennel, hogy arcunk az ő szeretetének verőfényét tükrözze. Mikor a Szentlélek élteti élettel lelkünket, akkor fölemelő hatást gyakorolunk másokra, akik nem ismerik Krisztus jelenlétének örömét. És ez a hatás akkor is érvényesül, ha nem tudunk prédikálni, ha nem tudunk igét hirdetni. A Krisztus jelenlétének az öröme kisugárzik, és olyan örömöt ad, és olyan érzést kelt a többiekben is, hogy érzik, hogy ez valami több, ez valami más. Megéreznek valamit, amit ők eddig nem ismertek. És erre kell törekednünk mindannyiunknak, hogy így tudjunk Krisztusról minden körülmények között bizonyságot tenni. De nézzünk meg Pál életéből egy harmadik mozzanatot. Nézzük meg, mi történik velük, miután kivetődnek a hajótörés után, mind a 276-an épségben kivetődnek egy szigetre. Apostolok cselekedete 28. fejezet 7-től 10-ig terjedő versében a következőt olvassuk. Annak a helynek környékén voltak, mégpedig a sziget főemberének név szerint Publiusnak mezei jószágai, ki befogadván minket 3 napig nagy emberségesen vendégül látott. Történt pedig, hogy a Publius atya hideglelésben és vérhasban betegen feküdt, kihez Pál bement, és minek utána könyörgött, kezeit reávetve meggyógyította őt.
Minek utána azért ez megtörtént, egyebek is, kik betegek voltak a szigeten, ő hozzájövének és meggyógyultak. Kik nékünk nagy tisztességet is tettek, és mikor elindultunk, a szükséges dolgokkal elláttak. Mit csinál Pál apostol? Kivetődnek hosszú hánykolódás után, életveszélyes nehézségek után kivetődnek erre a szigetre, és nem önmagával van elfoglalva, hogy nem elég, hogy Rómába kell menni, nem elég, hogy mindez történik, még ilyen nyomorúságokban is részünk van, hanem mihelyt tud, cselekszik a környezetében élő emberekért. Ott folytatja a szolgálatot, a nyilvános szolgálatot, mert ezt most már annak lehet valamilyen szinten nevezni, ahol abba hagyta a fogsága kezdetén. Töretlenül tudta Krisztust képviselni, gyógyítani hatalmas erővel. Hogyha megfigyeljük apostolok történetének a leírását, azt látjuk, hogy a kezdeti időszakban, a Szentlélek kiáradásának a kezdeti időszakában a jelek és a csodák hatalmas erővel nyilvánultak meg mindazok életében, akire kiáradt a Szentlélek. De ugyanakkor azt látjuk, hogy a század második felére, a század vége felé ezek csökkenő félben voltak. Ugye a Jelenések könyvében olvassuk erről a korszakról, hogy csodálatos volt a korszak, az indulása is, de az első szeretetüket elhagyták. És emiatt ugye a léleknek ezek a megnyilvánulásai háttérbe szorultak. Egyre kevesebb volt a léleknek ilyen megnyilvánulásából. De Pál apostolnál mit látunk? Az ő életét végig kísérte. Miért? Mert ő töretlenül, nem önmagával, hanem a többiekért fáradozva érte, tehát nem önmagába fordulva, hanem töretlenül a Szentlélekkel élő kapcsolatban fáradozott az emberekért, és az Istennel való kapcsolatának az eredménye volt, hogy ugyanott tudta folytatni a munkáját, mint ahol abba hagyta. Nézzünk meg egy másik mozzanatot is az ő életéből. Amikor véget ér ez a hajóút, ugye utána ismét hajóra szállnak, és elmennek Itália déli részének kikötőjébe, Puteoliban kikötnek, és innen még több mint 200 kilométer út, míg Rómába érnek, és azt olvassuk a Szentírásban, hogy a keresztények Rómából kijönnek Pál apostol elé őt üdvözölni és köszönteni. És ezzel kapcsolatban szeretnék egy igét olvasni, a 28. fejezet 15. versét. Az apostolok cselekedetében így olvasom. De azért még a 14-et is hadd olvassam. Holmikor, tehát kikötöttek Puteoliban, holmikor atyafiakat találtunk, kértek minket, hogy náluk maradjunk 7 napig, és úgy mentünk Rómába. Ugye, amit az előbb említettem. Ugye az egész sereg, mindenki megáll, az összes fogoly, ott vesztegelnek. Miért? Mert Pál apostol ugye 7 napot tölt ugye az ő hittestvéreinél. És utána így olvassuk, onnét is az atyafiak, mikor a mi dolgainkat meghallották, nékünk elünkbe jövének Appii fórumig és Tres Tabernéig, és mikor Pál meglátta őket, hálákat adván az Istennek, bátorságot vőn. Erre a fél mondatra szeretnék kitérni. Erre, amikor a keresztények elé jönnek, ugye körülbelül 60 kilométer távolságra Rómától eléje jönnek a keresztények, a keresztény hittestvérek, és azt olvassuk, hogy amikor Pál meglátta őket, hálákat adván az Istennek, bátorságot vőn. Hatalmas kijelentésű ige ez. Mit mond önmagában ez az ige szakasz? Szeretnék olvasni egy idézetet az apostolok története 307. oldaláról. Apostolok története 307. oldaláról, így olvasom. Amikor Pál a hittestvéreket megpillantotta, hálákat adván az Istennek bátorságot vőn. Kevesen tudják csak felfogni ezt szavak mély jelentőségét. A könnyező, részvétteljes hívők között, akik nem szégyelték Pál apostol békjóit, az apostol fennhangon dicsőítette Istent. Itt álljunk meg egy pillanatra, Pál soha nem volt Rómában ennek előtte. Honnan ismerték őt a testvérek? Honnan jöttek elé a keresztények, hogy jöttek elé, hogy akkor megismerték őt és köszöntötték őt? Claudius császár uralkodása idején a zsidókat kitiltották Rómából.
És ők a különböző területeken, Pál apostol a különböző misszió útjain találkozott ezekkel a zsidó emberekkel, ezekkel a családokkal. Sokan elfogadták az evangéliumot. És amikor a rendelet visszavonatott és visszaköltözhettek Rómába, akkor ott építették tovább a keresztény gyülekezetet. És ezek az emberek, akik Pál apostoltól hallották a különböző misszió útjain először az evangéliumot, most jönnek Pál apostol elé. És Pál apostol jön Róma felé. Pál apostolnak régi vágya volt, hogy Rómába jöjjön, de mit szeretett volna? Ugyanolyan erővel, jelek és csodák által hirdetve szabadon az evangéliumot, sok-sok lelket megnyerni az evangéliumnak. És most itt jön fogolyként, és összeszorult az ő szíve, hogy nem tudja ezt a szolgálatot betölteni. Bánat felhő nehezedett a lelkére. Mennyire másképp képzelte el ezt az utazást. És azt olvassuk, hogy amikor meglátta az atyafiakat, akkor hálát adott az Istennek, és bátorságot vett. Így folytatom tovább az idézetet. A bánat felhő, mely előzetesen lelkére nehezedett, immár eloszlott. Keresztényi élete ugyan nem volt egyéb a bántalmazások, szenvedések és surlódások sorozatánál, de ebben az órában bőséges jutalmat vert. Most már bátrabban és vidámabb lelkülettel folytatta útját. Bilincsek és nyomorúság várt rá, azt igen jól tudta, de azt is tudta, hogy sokkal borzalmasabb rabságból szabadított meg lelkeket, és így örült Krisztusért viselt szenvedésének. Megy oda fogolyként, de meglátja azokat az embereket, akik a munkássága révén ismerték meg Krisztust és az evangéliumot, és ez minden bánat felhőt elsöpört az ő életéből. Miért? Mert örült annak, hogy az élete nem volt hiába való, nem volt haszontalan, mert embereket sokkal nagyobb rabságból tudott megszabadítani, sokkal nagyobb megkötözésből tudott megszabadítani, mint az ő fizikai bilincsei. És ez Pál apostolnak hatalmas örömet adott. Ezért élt. Ez volt az életének a legfőbb célja. És amikor fogolyként Pál Rómában tartózkodik, ott is mit látunk? Megengedik nekik, hogy 2 évig bérelt szálláson lakjon, és mindenkit befogadott, prédikálta az evangéliumot, gyülekezetekkel törődött, levelet írt nekik. Tehát másokért élt a fogsága idején is. És elmondta, hogy igen, az én fogságom előmenetelére volt az evangéliumnak. Nem hátráltatta, hanem előre menetelére volt. Ezt írja a Filippi belieknek. Nem azt írja, hogy milyenek az ő körülményei, nem panaszkodik, hogy ez sem teheti, vagy az sem teheti a hozzáláncolt őr miatt, hanem azt mondja, hogy tudatni akarom veletek, hogy a fogságom az evangélium ügyét szolgálja, és halad előre az evangélium. És olyan erővel terjedt az evangélium Pál apostol római tartózkodása idején, hogy Nérónak a dühét még inkább felkeltette a keresztények ellen. És azt látta, hogy az udvarába is bevonul a kereszténység. A testőrségnek a tagjai is elfogadják, nagyon sokan a kereszténységet, Krisztust elfogadják. Igen, hihetetlenül szaporodott a Rómában a keresztényeknek a száma ez idő alatt. Pedig Pál nem tudott nyilvánosan munkálkodni, de az élete és szolgálata által az Isten megáldotta az ő munkásságát, és hatalmasan tudott fejlődni a gyülekezet ez idő alatt. Már csak egyetlen egy mozzanatot szeretnék megemlíteni Pál apostol életéből, hogy a másokra való odafigyelés, a mások gondjainak, terheinek a hordozása mennyire segít a legnagyobb nehézségeket is átélni az ember életében. Szeretném azt a mozzanatot befejezésképpen megemlíteni, ami szerintem az egyik legmegrázóbb mozzanat Pál apostol életében, az élet történetének a legutolsó mozzanata, amiről tudomásunk van a Szentírás alapján. Tudnilik ezután a 2 éves fogság után, a római fogsága után, amikor ő bérelt szálláson lakhatott, ugye akkor volt a tárgyalása, és Néró teljesen szokatlan módon igazságérzetére, hát valamilyen módon, nem is tudom milyen szinten volt neki igazságérzete, de erre hallgatva szabadon bocsátotta Pált, hiszen a bizonyítékokat, az ellene felhozott vádakat nem tudták bizonyítani. És Pál ekkor azonnal elhagyta Rómát, és utána egész rövid idővel hatalmas keresztény üldözés tört ki, mert ugye
Néró felgyújtatta Rómát, és utána ezt a keresztényekre fogta, ugye gyűlölte a keresztényeket, mert olyan mértékig szaporodtak az ő udvartartásában, és egyre többen lettek. Tehát, és ennek az üldözésnek Pál biztos, hogy áldozatul esik, hogyha ott marad Rómában akkor. És így még volt egy rövid ideje arra, hogy a gyülekezetekért fáradozzon és utazzon. De a keresztény üldözés következtében, ebben a heves üldözésben Pált ismét letartóztatják, és visszaviszik Rómába fogságba, de akkor már nem bérelt szálláson lakik, hanem nyomorúságos börtönben. És ezután kerül sor a kihallgatására, idézik Néró ítélő szék elé. Ebben a helyzetben, amikor azonnal, akikre ezt a vádat rásütötték, hogy részt vettek Róma felgyújtásában, vagy bújtogattak erre, hát ezekre egyértelműen halálos ítélet várt. Közmegvetés és utálat tárgyai voltak ezek az emberek, akikre ezt a bélyeget sütötték, és Pál apostol is így kerül Néró ítélő szék elé. Semmi remény nem volt arra, hogy itt valamilyen felmentő ítélet, vagy bármi jó dolog történhetne. És nézzük meg erről Pál apostol az utolsó írt levelében, a Timóteusi második levelében, amit ekkor írt, a fogságának ebből az időszakából írt, a következőt írja a Timóteusi levél 4. fejezet, 12. Timóteusi levél 4. fejezet 16 és 17. versében. Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, sőt, mindnyájan elhagytak. Először csak idáig olvasom. Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, sőt, mindnyájan elhagytak. Meg volt engedve mindenkinek, hogy védő ügyvédet fogadjon, vagy valaki képviselje az ő ügyét az ítélő szék előtt. És Pál apostolnak ekkor ez nem jutott ki. Mindenki elhagyta. Mindenki félt. Mindenki magára hagyta. Nem tudom, mit szólnánk egy ilyen helyzetben. Mennyit tett egész élete, a szolgálat élete volt, gyülekezeteket alapított, testvérekért munkálkodott. És itt van ebben a helyzetben, és mindenki fél, mindenki elmenekül, és egyedül hagyják ott Pált. Milyen érzés lenne bennünk? Hogy gondolnánk azokra az emberekre, akikről tudjuk, korábban írja, hogy Démás is elhagyott engem, és írja tovább az embereket. Mit szólnánk mi akkor, amikor teljesen egyedül maradunk, és azt látjuk, hogy akikre korábban számíthattunk, és akikért sokat fáradoztunk és tettünk, ott hagy bennünket a legnagyobb nehéz helyzetben. Pál így folytatja, tehát olvasom még egyszer. Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, sőt, mindnyájan elhagytak. És így folytatja, ne számítassék be nekik. Ne számítassék be nekik. Tehát nem haragszik ezekre az emberekre, nem önmagát sajnálja, hogy nekem most itt egyedül kell lennem ebben a nyomorúságban, hanem azokra gondol, megérti, átéli azoknak az embereknek a helyzetét, hogy nem merték ezt a kockázatot vállalni. Azt mondja, hogy mint egy ima az Isten felé, hogy ne számítassék be nekik. Uram, bocsássad meg nekik, ne számítassék be nekik. És utána azt mondja, de az Úr mellettem állott, és megerősített engem, hogy teljesen bevégezzem az ige hirdetést, és hallják meg azt az összes pogányok, és megszabadultam az oroszlán szájából. Pál apostol még itt lehetőséget kapott Néró előtt, hogy bizonyságot tegyen a hitéről, Krisztusról, az evangéliumról, az ítéletről, Jézus visszajöveteléről. Pál apostol hatalmas erejű igehirdetést tartott itt ebben az utolsó nyilvános beszédében. Kik hallgatták? Nem tudom, belegondolunk-e, hogyha valaha történelemben halljuk Néró nevét, gondoljunk arra, hogy az evangéliumot az Úr neki is felkínál. Micsoda erővel tett bizony.

és kiegyensúlyozott, nem zúgolódó, nem magába forduló ember. Mert az ő életének egy célja volt, ahogy fogalmazza is, hogy az én futásomat elvégezzem, és betöltsem azt a szolgálatot, amiért megragadott engem a Krisztus, amiért elhívott, hogy embereknek bizonyságot tegyek az evangéliumról. Ezt szeretnék annyit mondani, hogy mindannyian ezért lettünk megváltva. Mindannyian, akik itt ülünk, akik halljuk és hallottuk az evangélium örömhírét, ez a feladatunk, ezzel bízott meg bennünket az Úr, hogy adjuk tovább, ne magunkba tartsuk, hanem adjuk tovább az embereknek. Vajon betöltjük-e ezt a rendeltetésünket? Vajon ez a mi életcélunk is? Ha ez lesz a mi életcélunk, akkor minden körülményben megtaláljuk az örömöt. Akkor minden nehéz helyzetben megtaláljuk a bizonyságtevés alkalmát. És ha nem is tudunk szóval bizonyságot tenni, de ez a lelkület, a másokért élő és fáradozó lelkület, az Isten lelkével élő kapcsolatban levő lelkület, az ki fog áradni, ennek a békéje, öröme és szeretete ki fog áradni. És emberek megismerik azt az örömet, azt a békét, amit nem ismernek, ami csak egyedül Krisztus közelében található. És én szívem mélyéből kívánom, hogy a mi életünk ilyen legyen. És az elkövetkezendő még nehezebb időben, a nyomorúságok közepette is, ez a béke, öröm és szeretet, az Istennel való élő közösség békéje, öröme és szeretete sugározzék rólunk, és ezáltal sok embert tudjunk megnyerni Krisztus evangéliumának. Amen.

Mennyei atyánk, kegyelmes Istenünk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked a te igédért, és köszönjük a te igédnek egyértelmű kijelentéseit, és köszönjük az életpéldákat, amelyeket adsz nekünk, köszönjük Pál apostol életének a példáját is. Köszönjük neked, Urunk, hogy megmutatod az ő életén keresztül, hogy a legnagyobb nehézségekben, nyomorúságokban is mi élhetünk örömteli, békés, boldog életet, hogyha az önzésünktől megszabadulunk. És valóban ez lesz a mi életünkben is, ami az ő életében is volt, Pál apostol életében is, amiért mindannyiunkat teremtettél, hogy másokért szolgáljunk, mások üdvösségét, boldogságát tartsuk mindenek felett fontosnak. Istenünk, tanítsál meg bennünket erre a lelkületre. Te látod, hogy mi olyan sokszor csak magunkért élünk. Te látod, hogy időnként teszünk emberekért. De te látod, hogy milyen sokszor nem ez az egész életünknek a célja. Sokszor nem érezzük át, hogy valóban te ezért adtál nekünk létezést, hogy a szolgálat életét éljük, hogy betöltsük a mi rendeltetésünket. Urunk, adjad, hogy megértsük, hogy ez az életnek az értelme. És köszönjük, hogy elénk tárod azt is, hogy a mennyben is a szolgálat folyik, a szolgálat élete, a másokért való szolgálat élete,

Urunk, kérünk adjat, hogy fel tudjunk készülni az örök életre már most itt, azáltal, hogy megtanulunk szolgálni. És Urunk, köszönjük neked ezt a csodálatos kijelentést a te ígédből, hogy a szolgálattal együtt boldogság, öröm és béke van az ember szívében. Urunk, kérünk adjad, hogy mindannyian ezt megtapasztaljuk, és Urunk, kérünk téged adjad, hogy mi mindig téged keressünk, a veled való élő kapcsolatot. Urunk, ne engedd meg, hogy csak formai legyen a mi hitéletünk, a mi vallásos életünk. Adjad, hogy veled élő kapcsolatban lehessünk, és Urunk, adjad, hogy a veled való kapcsolatnak az öröme, békéje, és a te szeretetet ki tudjon sugározni belőlünk, és Urunk, adjad, hogy mindenki megérezze ennek a légkörét, ennek a befolyását, és Urunk, adjad, hogy a mi egész lényünk, teljes életünk prédikáció lehessen, és bizonyság a te szeretetedről, az evangélium hatalmáról. Urunk, add meg ezt mindannyiunk életében, és adjad, hogy megtaláljuk a környezetünkben mindazokat, akikért munkálkodhatunk. Urunk, hogyha mi ezért imádkozunk hozzád, mi hisszük, hogy te mutatsz nekünk utakat, lehetőségeket, hiszen mindannyiunknak elkészítetted a jó cselekedeteket, hogy azokban járjunk. Kérünk, adjál vágyat, hogy megismerjük ezt az utat, és kérünk téged, adjál nekünk kitartást ezen az úton. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságainkat, és köszönjük, hogy most is sokkal többet fogsz mindannyiunkért személy szerint cselekedni, mint kérni vagy elgondolni tudnánk a te kegyelmedből. Amen. Amen.

Akkor el is kezdeném az előadást. Az előadáshoz csak egy rövid térképes útbaigazítás, hogy hol is járunk most, bár nem a vonalakat kell nézni, hanem a helység neveket. Tehát Pál apostolt Jeruzsálemben tartóztatják le, itt látjuk a Holtengertől nyugati irányban a fővárost, és Jeruzsálemben nyilvánvaló, hogy a zsidók meg akarják őt ölni, ezért Lízias, az a katona ember, akinek a kezében van ez az ügy, megfelelő kísérettel kimenekíti Pált, és ezt a helységet jegyezzük meg, Cezáreába, tehát ott a tengerpartján, tehát észak-nyugati irányba kell mennünk. A tengerparti Cezárea, ahogy ott a latin név mondja, Cezárea Maritima, tehát itt fog Pál több mint 2 évig raboskodni, de ennek a cezárei tartózkodásnak, tehát az indoka, hogy el kell innen menekíteni, mert ha Jeruzsálemben maradt volna, akkor véget vetettek volna az életének. Hogy Cezáreából hogyan kerül el Pál Rómába, ez lesz majd a következő előadásunk tárgya, ezt majd ott tárgyaljuk, már a mai előadásunk végén is ezt meg fogjuk tudni. Tehát csak ennyire szerettem volna a térképet kérni, hogy most Pált átkísérik Cezáreába, és ettől a pillanattól fogva fogjuk átvenni a mai alkalommal egy kis jogtörténeti dolgaink lesznek, ügyvéddel fogunk megismerkedni, egy nagyon híres ügyvéddel, akit Pál vádolására kérnek fel, aki el akarja veszíteni Pált, olyan helytartókkal, akik a korrupció gyanújába keverednek, teljesen mai izgalmas történet, pénzért mindent el lehet érni, mindent meg lehet vásárolni, és egy igazságtalanul letartóztatott ember vergődik itt a kelepszében. Köszönöm szépen, ennyi elég is a térképünkből. Tehát az apostolok cselekedetei 23. fejezet első versétől a 25. fejezet 12. versig, tehát elég nagy fejezet részünk van, az apostolok cselekedetei 23. fejezet első versétől a 25. fejezet 12. versig fogjuk áttekinteni az eseményeket. Röviden visszatekintve, bár gondolom, hogy akik eljárnak ide a sorozatunkra, a múlt alkalommal is itt voltak, miért is került Pál vizsgálati fogságba? Miért is tartóztatták le, és miért kezdődik ez a jogi procedúra, amelynek értelmében Pálnak nagyon sok ideje kiesik az evangélium szolgálatából, és börtönről börtönbe kényszerül menni? Többször elmondtuk már, de mivel nagyon nagy jelentősége van ennek az eseménynek, egyébként ebben a könyvben a leghosszabb fejezet szól erről az apostolok történetében, és méltán. Pál egy nagyon összetett dolog miatt kerül ebbe a helyzetbe. A jeruzsálemi gyülekezet, a jeruzsálemi keresztény gyülekezet bizonyos vezetői irigykedni kezdenek Pálra. Látják a szolgálatának a kiteljesedését, látják a hatalmas sikereit, és megrágalmazzák azzal, hogy Pál valamilyen nem tiszta eszközökkel éri el ezeket a sikereket, irigykedni kezdenek a befolyására, és hivatkozni arra, hogy nagyon sokan a zsidók közül, akik nem lettek keresztények, vádolják őt, és ezekkel az emberekkel próbálják kibékíteni Pált, amikor végül is visszatér Jeruzsálembe, és Pál, hogy valóban a honfitársaival is, a keresztény közösség bizonyos vezetőivel is jó viszonyt ápolhasson, itt egy olyan alkalmazkodásig megy el, ami már nem csak alkalmazkodás, hanem megalkuvás, nyugodtan mondhatjuk, átlépi Pál ezt a határvonalat, és hogy jóba legyen a zsidókkal, elvállalja, hogy keresztény élet emberek, de még az Ószövetség rendtartását bizonyos fokig tartani igyekvő emberek nazireusi fogadalmához hozzájárul, ugye ez pénzbe került a tisztulási szertartás. Pál vállalja, hogy felviszi ezeket a keresztény élet zsidó embereket és a nazireusi fogadalmak tisztulási szertartásához
hozzájárul, és bár hétközben nem ismerik fel a jeruzsálemi templomban a hétvégén, amikor sokan összegyülekeznek a világ minden részéről, így Ázsia tartományból is, tehát a mai Törökország területéről, felismerik, hogy Pál, aki keresztényé lett, hát mit keres a jeruzsálemi templomban a zsidó szertartások és a zsidó nazirusi fogadalmaknak a betartásánál, és azzal vádolják meg, hogy ő keresztény létére bizonyos zsidó dolgokba ártja bele magát, nagy csődület támad a templomban, és ha közben nem avatkoznék a római helyhatóság, akkor Pált ott nyomban megölnék, ugyanis azt a vádat játsszák ki ellene, mivel látják egy nem zsidó származású keresztény emberrel is járni, kelni Jeruzsálemben, hogy ő megfertőzteti a templomot azzal, hogy bevisz a jeruzsálemi templomba nem zsidó embereket. Ez persze nem volt igaz, mert a nazirausi fogadalomhoz, akiket bevitt, azok mind egytől egyik zsidók voltak, de az biztos, hogy Pált lehetett látni Jeruzsálem utcáin nem zsidó származású keresztényekkel, de ő nagyon jól tudta a zsidó előírásokat, hogy a jeruzsálemi templom bizonyos csarnokaiba nem lehetett bevinni idegen embereket, de ezzel vádolják meg, ugye a zsidó nacionalizmust ez nagyon sérti, ha ez lett volna az igazság, de mondom, nem ez volt az igazság, de egyik pillanatról a másikra csődület támad, és bár Pál menti magát, miután a rómaiak megvédik, és hivatkozik arra, hogy ő görögül is tud, és római állampolgár, de héberül szól az emberekhez, és egy kicsit lecsillapítja a dühüket, és elmondja a héberül a maga mentségét, de amikor ahhoz a pillanathoz ér, hogy ő megtért, ő zsidóból keresztény lett, és nevezetesen ezen belül is ahhoz a pillanathoz ér, hogy ő elmondja, hogy Isten őt elküldte a pogányok közé, na most amikor ezt említi, hogy Isten őt a pogányok közé küldte, ez olyan olaj a tűzre, hogy a zsidók bedugják a fülüket, és kiáltoznak, és azt mondják, hogy nem illik az ilyen embernek élni, töröljük el a föld színéről, mert mondom, a zsidó nacionalizmus odáig jutott ebben az időszakban, hogy kizárta azt, hogy zsidók pogányok közé menjenek, és az evangéliumot ott hirdessék, és újabb csődület támad, most már végképp Pált el kell vezetni a rómaiakat egy őrhelyre, és utána a kihallgatás során a zsidó vallási vezetők elé kell vinni, és Pál ott beszél a farizeusok és sadduceusok előtt, de ott már nyilvánvaló lesz, hogy ezek az életére törnek. Innen indulunk ki a mai alkalommal, tehát még egyszer visszatekintve az előzményekre azt mondhatnám, hogy Pál elkerülhette volna mindezt. Nem volt szükségszerű, hogy Pál letartóztatott ember legyen, nem volt szükségszerű, hogy börtönlakó ember legyen. Sajnos abbeli törekvésében, hogy egységet és békességet szerezzen, Pál túlment bizonyos határokon, és ennek köszönhette azt, hogy fogságba jutott. Ha ezeken a határokon nem ment volna túl, akkor a kereszténység legnagyobb evangelizátora 8-9 évet megnyert volna az életéből. Így viszont az egész tevékenységét gúzsba kötötték, és elindulva Jeruzsálemből, Cezáreába, Rómába, első fogság, majd második fogság, tulajdonképpen az életének utolsó 8-9 évében fogságban kellett élnie. A 23. fejezet első versétől olvassuk ezt a bizonyos második beszédét Pálnak, amikor zsidó főemberek elé vezetik, és a Sanhedrin előtt, amelynek ugye két nagy csoport képezte a tagságát, a farizeusok és a sadduceusok, szólásra emelkedhetett. Így olvastam Pálnak a szavait, és rögtön megint a botrányt, mondom, itt ilyen jogi dolgokkal lesz dolgunk, ugye kihallgatások, elővezetések, magamentség, véleménynyilvánítás, megint letartóztatás, stb. Meg fogjuk látni, hogy milyen buktatókon keresztül vezetett Pál útja, és az a híres római jog, amely hát igazságosságot ígért a letartóztatottaknak, mit is tudott kezdeni ezzel az esettel. Mikor pedig a tanácsra vetette szemét, Pál mondta, atyám fiai férfiak, én teljes jó lelkiismerettel szolgáltam az Istennek minden mai napig. Ananiás főpap pedig megparancsolta azoknak, akik ő mellette álltak, hogy üssék őt szájon. Hát alig kezdi el valaki a beszédét, a főpap, a zsidó főpap azt mondja, hogy hát üssék szájon. Sajnos a kihallgató termekben és a tárgyalásokon sokszor történnek olyan dolgok, amelyek botrányba illő dolgok, de ennek a világnak az egész története botrányos, miért éppen a bíróságokról hiányozzék a botrány.
Ugye Pálnak maga a letartóztatása is botrányos, mert Pált nem is lehetett volna letartóztatni, hogyha a csődületet nem támasztottak volna. Itt meg a zsidó főpap, Ananiás főpap az, aki a botrányt tovább gerjeszti, mert ugye gondoljuk meg, hogy valaki elmondja, amit el akar mondani, de mindjárt a beszéde elején oda megy valaki, hogy szálljon üsse. Akkor Pál mondta néki, megver az Isten téged, te kimeszelt fal, és te leülsz engem a törvény szerint megítélni, és törvényellenesen cselekedve parancsolod, hogy engem verjenek. Az ott állók pedig mondták, az Istennek főpapját szidalmazod-e? Pál pedig mondta, nem tudtam, atyám fiai, hogy főpap, mert megvan írva a te néped fejedelmét, ne átkozd. Mikor pedig Pál eszébe vette, hogy az egyik részük a sadduceusok, a másik pedig a farizeusok közül való, felkiáltott a tanács előtt,